metafora, nagyon sokfajta kép ugrik be az embernek, a plébániától kezdve a templomi közösség, zarándoklatok, nem tudom, temetés, vagy éppen az esküvő, nagyon sok minden társul az egyházhoz, de hogyha meg akarjuk nézni, hogy az egyház az pontosan micsoda, teológiai értelemben hogyan tudjuk definiálni az egyházat, akkor ezt így tudjuk megfogalmazni. Ugye az eklézia szóból ered az egyház szavunk, amit összegyűjteni, azt jelenti, hogy összegyűjt valamit, és a második vatikáni zsinat meghatározása szerint az Istennel való bensőséges egyesülésnek és az egész emberiség egységének hatékony jele és eszköze. Ez az egyháznak a megfogalmazása. Ez még egyszer a legfontosabb mondatot ebből, az Istennel való bensőséges egyesülésnek és az egész emberiség egységének hatékony jele és eszköze. Tehát már az egyháznak a definíciójában, és a magyar nyelv ezt nagyon szépen visszaadja azzal, hogy egy egyházat mondunk, hogy ez a külföldi church vagy a kirchében nincs benne az egy szó, de viszont a magyar egyházban benne van, vicces is, hogy bejegyzett egyházak vannak Magyarországon többes számba, amikor ugye ott az egy szó benne. Tehát az egyház definíció szerint magában hordozza, hogy valamilyen egységet akar létrehozni a világba. És ez az egység, ez nem olyan egység, mint amit a világban sokan elképzelnek, hiszen sokféleképpen lehet egységet alkotni, lehet egy szurkolói csapatnak az egységében élni, lehet egy cégben dolgozni és ott megélni az egységet, lehet egy közösségnek, cserkészetnek, regnumnak a tagjaként valami egésznek a része lenni, de az egyház az valami még ennél sokkal mélyebb, az egész emberiséget akarja egységbe gyűjteni, valami sokkal mélyebb kapcsolódás révén, ez meg nem más, mint a keresztség. A keresztség az, amely összegyűjti, ugye ez az eklézia, összegyűjti a megkeresztelt embereket, és egy közösségbe, az egyház közösségébe rendezi. És éppen ezért az Istenhez vezető útunk rendes útja az egyházon keresztül vezet. Az Isten azért akarta, hogy legyen egyház, hogy az ember az Istenre való keresése útján rá tudjon találni az egyházon keresztül az Istenre és az Istennel való kapcsolatra. Azt mondja még a egyház tanítása, hogy az egyháznak szentségi jellege van, azaz jele annak, hogy a Krisztusban végbe ment megváltás kegyelmei jelen vannak az egész emberiség számára, és egyúttal közli és ezzel a kegyelmeket. Az egyszerre történelmi és természetfölötti intézmény, misztérium, melynek lényegét csak a hitben fogjuk föl. Nagyon fontos, hogy az egyházat nem értjük meg, hogyha csak világi keretek között értelmezzük, akkor gyorsan megbotránkozunk rajta, akkor felkezdjük felsorolni azt, hogy volt keresztes hadjárat, meg mennyi bűne van az egyháznak. Ha csak a világi intézményt látom benne, akkor nagyon sok hibát és nagyon sok kivetnivalót látok benne. Viszont, hogyha a természet feletti spirituális oldalát is nézem az Istenit, akkor az egyház egy sokkal mélyebb, 2000 év óta folyamatosan azért van jelen a világba, hogy az embereket összegyűjtse, egységbe gyűjtse, az Istennel való kapcsolatra és az Istennel való egyesülésre vezesse. Hogyha hittanórán lennénk, akkor feltenném, hogy ki az, aki meg tudja mondani, hogy mi az egyháznak a 4 ismertető jele. Nagyon sokat szoktak ilyenkor megfogalmazni a gyerekek is, hogy sok mindent mondanak rá. És mégis a 4 ismertető jegy, ami hozzátartozik, ami legjobban kifejezi az egyháznak a lényegét, az a 4 szó, ami minden vasárnapi szentmisében a hiszek egyben elimádkozunk. Ez meg nem más, mint az egy, szent, katolikus és apostoli. Ez az a 4 ismertető jegy, ami tulajdonképpen, ha kibontjuk, nyilván ezeket ki kell bontani, de teljesen lefedi az egyháznak a teljes valóságát. Ebben a 4 szóban tulajdonképpen minden benne van, amit az egyházról akarunk tudni, és itt is az első, amit az egyháznak tulajdonítunk, az, hogy egy. És ez az egység az, amely kifejezi, hogy az egyháznak a legfontosabb feladata az egységnek a megvalósítása. Leó pápa
a pápaságának az elején már kifejezte rögtön az első beszédjében, amikor kiment a Szent Péter Bazilikának az erkélyére, hogy az egységet szeretné a keresztények között megélni. És Ferenc pápa is erről beszélt, Leó pápának különösen is nagyon fontos definíciója, nagyon fontos megfogalmazása az egyháznak az a küldetése, hogy egységbe foglalja az emberiséget, és éppen ezért az ő jelmondatában, ha megnézzük, akkor az van latinul odaírva, in illo uno unum, ez magyarul azt jelenti, hogy Jézusban, abban az egyben egyek vagyunk. Tehát ez a legfontosabb feladata az egyháznak, újra és újra emlékeztetni nem csak a keresztények közösségét, hanem az egész világot, hogy az egyház feladata, hogy összegyűjtse az embereket, azok is, akik eltávolodtak keresztényként tőlünk, azokat is, akik még nem találtak rá a kereszténységre, nem keresztelkedtek meg, távol vannak még az egyháztól, vagy más vallásban élnek, de valahogy meg kell szólítani őket, és az egyház feladata, hogy egységbe gyűjtse az egész emberiséget. Ki az, aki emlékszik a nagypénteki liturgiában, hány könyörgést imádkozunk, amikor van az a hosszú, hogy álljunk föl, térdeljünk le, valaki meg tudja elmondani. Segítek, 10 könyörgést szoktunk imádkozni, és ez a 10 könyörgés, hogyha emlékeztek, van ott minden, keresztényekért, megtérőkért, zsidókért, más vallásokért, és valahogy ez a nagypénteki, amikor pont Jézusnak az áldozatát ünnepeljük, hogy meghalt értünk, Jézusnak az áldozat az egyetemes, az egész világnak szól, valahogy olyan szép ott a nagypénteki liturgiába, hogy az egyház mindenkiért imádkozik. És az egyháznak a feladata, hogy mindenkiért elmenjen, és egy olyan hely legyen, ahol mindenki otthonra tud találni, és ahol az Istennel való kapcsolat el tud jutni a szívig. Ez az egyháznak a feladata, és Leó pápának ez az egyik legfontosabb fő gondolata, amelyet a pápai címerébe is választott. Vissza kell mennünk egészen a jézusi tanításig, az evangéliumig, hiszen az egyház az nem egy emberi intézmény, nem emberek hozzák létre, nem egy emberi kreálmány, hanem Jézus Krisztus maga a második isteni személy, ő az, aki létrehozza, ő az, aki megalapítja, ő az, aki az apostolokra Péter vezetésével rábízza az egyháznak a vezetését, és a főpapi imájában, a János evangéliumban így imádkozik. Szent Atyám, tartsd meg őket a nevemben, akiket nekem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi. Amíg velük voltam, megőriztem őket nevedben, akiket nekem adtál. Megőriztem őket, senki nem veszett el közülük, csak a kárhozat fia. Így beteljesedett az írás. Most visszatérek hozzád, ezeket pedig elmondom a világban, hogy örömöm teljes legyen, hogy örömöm teljes az övék legyen. Legyenek mindnyájan egyek, amint te, Atyám, bennem vagy, és én benned, úgy legyenek ők is egyé bennünk, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. Tehát Jézusnak a főpapi imájában, ami az egyik legbensőségesebb ima, ami megfogalmazódhat a fiú és az atya között, ez egy nagyon mély belső imádság. Jézusnak itt a lelke kitárul az apostolok előtt, pont az áldozat meghozatal előtt van, ugye nagypénteknek az eseménye előtt, az utolsó vacsorán, tudja, hogy meg fog halni, tudja, hogy szenvedni fog, és egyszerűen kitör belőle ez a főpapi imádság, és a legmélyebb vágya az Istennek, az ember élet Isten, hogy egyek legyenek. Ez az Istennek a vágya. Azt akarja, hogy egyek legyenek, mert ezért jön az Isten a világba, hogy az egyházat megalapítva egy újfajta közösségbe, új népbe gyűjtse össze akik még nem találkoztak az Istennel. Ez tehát az egyház feladata, hogy Jézusnak a küldetését, az egységnek a megélését, a Krisztusban való egységnek a megélését azt a világban megvalósítsa. Viszont onnantól kezdve, hogy az egyház nem csak isteni alapítású, hanem emberi is, rögtön az ősegyháznak a korától kezdve megjelenik a pártoskodás. És ez olyan emberi, mint bármi más a világon, hiszen emberek alkotják a világot, ezért minden, ami emberi hiba, bűn, rossz, az megjelenik az egyházon belül is, mert az egyház az nem tökéleteseknek a társasága, nem szent emberek vannak csupán az egyházba, hanem mindannyian ott vagyunk a saját hibáinkkal, bűneinkkel együtt, és éppen ezért már az apostoli levelekben, Szent Pál apostolnál felfedezzük azt, hogy pártoskodás van már a kezdeti keresztények között is.
mert kialakulnak csoportok, valaki Pétert követi, valaki Pál apostolt követi, és egy komoly nehézség, itt most a korintusi közösségnél fogjuk olvasni, komoly nehézség Pálnak az, hogy valamit tegyen azért, hogy az emberek ne pártoskodjanak, ne tanítók után menjenek, ne ehhez vagy ahhoz az irányzathoz tartozzanak, hanem a Jézusban kapott keresség, az egyházhoz való tartozás,

meg. Tehát már ott az első keresztény közösségeknél előjön az, ami aztán az egész egyháznak a 2000 éves történetében újra és újra felöti a fejét. Ez azért kell tudni, hogy nem arról van szó, hogy a kereszténység valamikor elromlott útközben, és az elején minden rendben volt, és teljesen szent életű apostolok és ős keresztény emberek éltek a kezdeti közösségekben, ugyanolyan emberek voltak, mint most. Csak mivel az egyház akkor már intézményesült, még nagyobb lett, éppen ezért sokkal nagyobb szakadások jöttek létre, de ugyanúgy az emberi széthúzás, pártoskodásnak a valósága az ugyanúgy ott van a kezdeti egyháznál. Szeretnék ide hozni egy kis ábrát, hogy egy picit jobban megértsük aztán a nagyobb egyházszakadásokat. Meg kell értenünk, hogy mi az egyház tanításának a logikája. Ez egy picit elsőre összetett ábrának tűnik, de nem annyira bonyolult. Meg kell érteni azt, hogy az egyháznak a legfontosabb feladata, hogy az isteni kinyilatkoztatást, amit az Isten átadott az embereknek, ahol az Isten önmagát feltárta, azt elvigye az embereknek, és ezt az igazságot, az evangéliumnak az örömhírét felkínálja az emberek számára. És éppen ezért az egyháznak, az isteni kinyilatkoztatásnak a legfontosabb két forrása a katolikus hagyomány szerint a Szentírás, ugye amit most is olvasunk, a másik, hogy van szent hagyomány. Tehát mi nem csak a Szentírást olvassuk, hanem nagyon sok minden nem került bele az őskeresztény korból a Szentírásba, hanem csak azok kerültek, amik a legfontosabb információk voltak, viszont a szent hagyomány, az akkori tanítás, az apostoloknak a tanítása, nagyon sok minden, ami az egyház tanításához hozzátartozik, az a szent hagyomány őrizte meg. És ez a kettő, a Szentírás és a Szent Hagyomány alkotja az úgynevezett hitletéteményt, a depozitum fideit, ami az egyház megmásíthatatlan és legfontosabb tanítása és üzenete, ami nagyjából a hiszek egyben van összefoglalva. És az egyháznak a legfontosabb feladata, hogy ezt a megőrzött hitletéteményt a tanítóhivatal által, ami a pápa vezetésével, a püspöki kollégiummal együtt, az a feladata, hogy hitelesen tanítsa minden korban, minden kor emberének. Azért van az intézményesült egyházban tanítóhivatal, azért vannak zsinatok, azért van az egyháznak ilyen magisztériuma, hogy azt a hitletéteményt, amit az apostoloktól 2000 év óta kapunk, azt nem másít csuk meg. Attól ne térjünk el. Azt ne értelmezzük úgy, ahogy éppen én szeretném. Abban ne egy ilyen olyan pártoskodás legyen, mint ami az első keresztényeknél, hanem az tanítóhivatal feladata, hogy megtartsa az egységet a tanításban, és a hitletéteményt, az alapvető hitünknek az igazságait, az semmelyik korba ne kérdőjeleződjenek meg. És éppen ezért ebből fakad az, hogy a tanítóhivatal munkája az nem azt jelenti, hogy az egyházban nincsen változás, hanem azt jelenti, hogy a hitünknek a letéteménye, az alapvető magja a hitünknek, ami a hiszek egyben van összefoglalva, az nem tud megváltozni. De a hagyomány, a szent hagyomány az nem azt jelenti, hogy a külsődleges dolgokban, például az, hogy merre misézünk, előre vagy hátra, vagy éppen milyen ruhát hordanak a papok, vagy hogy az egyházak vagy a templomok hogyan vannak berendezve, ez változhat. Az nem a hit letéteménynek a része, hanem minden kor, minden kultúrájában, minden kor, minden embere megpróbálja valahogy a liturgiában, az öltözködésben, a viselkedésben ezeket kifejezni, de a hitletétemény az változatlan, az nem változik, a hitünkben nincsenek új igazságok, az mindig ugyanaz marad, de a kifejeződés, a külsődleges normák, azok változhatnak. És nagyon sokszor itt van a félreértés, amikor valaki azt gondolja, hogy a normában van a hitünknek a lényege. Hogy egy miseruhát, amit 500 éve hordtak, hogy ugyanabba kell misézni, mert különben nem érvényes a mise. Tehát aki ezt a különbséget nem érti, hogy mi a hitletéteményünk, és mi a külsődleges normák, ami változhat, de van a hitletétemény, ami nem változhat, ezt meg kell különböztetni, mert ez adja a szakadásoknak a legtöbb elindulását. És ebből fakadóan szeretnék itt csak pár fogalmat megfogalmazni, hogy értsük, hogy mi történik akkor, amikor szakadások vannak az egyházba. Van itt három fogalom, az egyik az eretnekség, a másik a kiközösítés, a harmadik pedig a skizma, az egyház szakadás.
Ez a három, ez egymásba folyik, vagy egymásba

0: Torkollik, szorosan összekapcsolódnak, de el kell különíteni egymástól. Az eretnekség az, amikor valaki az egyház tanításával ellenkezőt állít. Például, hogyha én azt mondom, elkezdem hirdetni, hogy Jézus nincsen valóságosan jelen az eukarisztiában, a misében nem változik át, nincs ott ugye a transzubstanciáció által, nincs a megtestesülése ott, ott az eukarisztiának, akkor én eretnek dolgot tanítok. Akkor még nem közösítettek ki, még nem történt egy elszagadás, hanem az történik, hogy eretnek vagyok, eretnek tanítást mondok, és ha ez kiderül, vagy a püspök, vagy az egyház ezt megtudja, akkor engem eretneknek bélyegeznek meg. Viszont ilyenkor nem az van, hogy rögtön ki vagy téve az egyházból, hanem az eretnekséget azt meg lehet változtatni. Luthernél és Calvinnál is arról fogunk majd beszélni, őket is a pápák folyamatosan kérték, hogy gondolják át a tantételőjüket, imádkozzák át, vonják vissza, mondják azt, hogy mégsem ezt hiszik, és ha ezt megteszik, és nyilvánosan visszavonják az eretnek tanokat, akkor megszűnnek eretnek lenni, és az egyház közösségébe maradhatnak. Ez az eretnekség. A kiközösítés az ott jön szóba, amikor valaki az eretnek tanítását fenntartja, és azt mondja, hogy én ezem mellett kitartok, nem érdekel, hogy az egyház mit tanít, nem érdekel, hogy mi volt a hagyományban, a hitletéteményben, én azt mondom, hogy az eukarisztiában nincsen jelen Jézus. És akkor az egyház kétfajta módon tud engem kiközösíteni. Vannak olyan eretnekségek, ahol abban a pillanatban, amikor azt kimondom, vagy éppen megtettem, egy bűn is lehet eretnekség, akkor abban a pillanatban beáll a kiközösítés, önmagától beálló kiközösítés. De van egy másik, amikor viszont kérdéses a dolog, vagy nem annyira súlyos, akkor az egyház megvizsgálja, és az egyházi hatóság hoz egy ítéletet, hogy ebben a helyzetben meghozza a kiközösítést. Tehát önmagától beálló, vagy külön eljárás útján adott kiközösítés. De nagyon fontos, hogy még ebből is vissza lehet jönni. Aki megint csak visszavonja, megtér, vezeklést vállal, azt vállalja, hogy újra visszatér az egyháznak a tanításához, a kiközösítés az egy ideiglenes dolog, abból vissza lehet jönni. Az egyház szakadása, skizma az viszont a legnagyobb eltávolodás, amikor valaki tartósan a visszavonás igénye nélkül teljesen szembe megy az egyháznak a tanításával és a tanítóhivatalnak a tekintélyével. Ez nagyon fontos, hogy nem fogadja el a pápát pápának. Nem fogadja el, hogy az egyháznak van egy hierarchikus rendje, és ebben neki engedelmességgel kell lennie, mind a hitben, mind pedig az intézményben az egyházhoz. És ha ez bekövetkezik, akkor jön a skizma, az egyházszakadás, amikor végérvényesen vagy ameddig ezt vissza nem vonják, nagyon hosszú ideig szakadást támad, és az illető vagy a csoport, az kikerül az egyháznak a keretein belül. Ezeket a fogalmakat kell megjegyezni, és ha ezt megértjük, akkor a következő egyházszakadási témák azok kicsit érthetőbbek lesznek. Nézzük meg, hogy hol van az első egyház, nem is egyház szakadás, hanem az eretnekségek, hol jönnek elő először a történelembe. Nyilván ez folyamatosan jelen van az egyháznak a történetében, mindig voltak eretnek gondolatok, meg hogyha magunkba tekintünk, azért mindenkinek a hitének a fejlődése közben, azért, és ez teljesen normális, hogy megkérdőjelezünk dolgokat, tehát mi is tudunk eretnek módon gondolkodni, de ezt inkább a hitnek a fejlődésének nevezzük egészséges módon. Az eretnek akkor van, amikor valaki tényleg ezt teológiai szinten, magas szinten hirdeti, beszél róla, prédikál róla, tehát erről van szó. Az első eretnekségeket vissza kell menni rögtön a 3., 4., 5. századig, amikor az első zsinatok, egyetemes zsinatok jönnek össze, és megalkotják a hiszek egyet, ugye a níceai, konstantinápolyi hitvallást, ami ugye a hitünknek a lényegét foglalja össze, és nagyon fontos, hogy ameddig ez megszületett, ameddig a mai hiszegegy, amit minden vasárnap imádkozunk, papírra vetették, és az így megszületett, rengeteg eretnek vita volt itt a hitünk tanításával kapcsolatban. Jézus Isten vagy nem Isten, A Szent Háromság, hogyan a személyek, hogyan vannak egymással. Mária, ő a Jézusnak az anyja, vagy csak Isten szülő, vagy emberszülő, Krisztus szülő. Tehát rengeteg kérdések felmerültek, és ezeket meg kellett vitatni. A kappadókiai atyák, sok fontos patrisztikus személy van itt, akinek köszönhetően kialakul végül is a hitünknek a foglalata, ami a Hiszek egyben most már teljesen egyértelműen le van írva. És a nicai konstantinápolyi hitvallás az az egész keresztény egyházban egyetemes. Ezt az ökumenikus imaheteken is el szoktuk mondani, mert ez még mindenfajta szakadás előtt íródott. Ez még azelőtt íródott, mielőtt a keresztény felekezetek elszakadtak volna, így bizonyos formában ezt a protestánsokkal is, ortodoxokkal is lehet imádkozni, mert ez a hitünknek a legfontosabb alapja, és az az egyik olyan imádság, ami újra és újra kifejezi a keresztények közötti egységet. Tehát ez az első, ahol megjelennek az eretnekségek, és ahol az egyháznak a zsinatokon fel kell lépnie, ilyen például az arianizmus. Ugye a legfontosabb, ugye Jézus isteni ember, vagy istenember, csak ember, aki isteni tulajdonságokkal van felruházva, vagy ő maga az Isten, ezeket a kérdéseket kellett letisztázni. Aztán elérünk az első nagy egyházszakadáshoz, amelyet mindenki a történelem órákról valamennyire emlékezhet rá, ez az 1054-es kizma, a nagy keleti egyházszakadás, ami tulajdonképpen az ortodox és a katolikus világnak a szétválását jelenti. A mai szavakkal így tudnánk megfogalmazni. Igazából ez a fajta egyházszakadást azt úgy szoktuk meghatározni, hogy inkább ez egy egyházpolitikai, vagy az egyházon belüli dominancia harc miatt bekövetkezett egyházszakadás. Ezt azért szoktuk így mondani, mert az ennél az egyházszakadásnál minimális a hitbeli vita. Az ortodoxokkal mind a mai napig, bár ugye elváltunk egymástól, de mind a mai napig szinte megegyezik a tanításunk, csak a filiokve vita, ugye a Hiszek egyben annyi a különbség, hogy ők azt mondják, mi azt mondjuk, hogy a Szentlélek az atyától és a fiútól származik, ők meg azt mondják, hogy az atyától a fiú által a Szentlélekben. Tehát egy nagyon kis teológiai különbség van tulajdonképpen, de az eukarisztiától kezdve a szentségeken át mindenben megegyezünk, tehát hogyha mondjuk elmentek külföldre, valahol keleti országokba, és vasárnap nem találtok katolikus templomot, hanem csak ortodoxot, és elmentek és áldoztok a misén, akkor abban az esetben ez nem számít rossz dolognak, mert szentségi alapon tulajdonképpen egységben vagyunk velük teljesen. Viszont ez inkább egy dominancia harc volt ez a 1000-es években, amikor az egyház átmegy egy nagy átalakuláson, és elkezd kialakulni tulajdonképpen két központja az egyháznak. Az egyik az ugye a nyugati, az a Róma központ, és Konstantinápoly, az pedig a keleti központ. És ez a két, ugye öt patriárkátus volt korábban, tehát ötből lesz aztán kettő, és ez a kettő igazából dominancia harcban van egymással, és addig tart ez a dominancia harc, hogy most ki az egyház vezetője, az ortodoxok nem fogadták el, hogy a pápa, a Róma püspöke a főnök, éppen ezért következik be ez a szakadás, és így a katolikus és az ortodox világ ketté válik. Ez az 1054-es kizma, de mondom, mind a mai napig teológiai értelemben szinte megegyezik a tanításunk mindenben. Annyi a különbség még az ortodoxoknál, hogy ők a görög-keleti rítus vitték tovább, tehát a liturgiában ők is ezt a görög, aki volt esetleg görög-katolikus szentmisén, azt tudja, hogy ott egy picit más a liturgia, viszont meg a cölibátus sincs náluk, tehát ott is csak a püspököknél van, ugyanúgy, mint a görög-katolikus papoknál, az ortodox világban a cölibátus, annak a hagyománya nem ment tovább, csak a szerzeteseknél, az ortodox szerzeteseknél. Illetve ugye, ja igen, a püspököknél. Ez tehát a 1054-es. És akkor elérkezünk, nagyot ugrunk a történelembe, a másik nagy egyházszakadás, amit meg kell említeni, az a nyugati egyházszakadás, amit csak úgy szoktunk hinni, a reformáció. Ezt mindannyian ismerjük, mindannyian tudjuk, 1517-es dátumhoz szoktuk kötni, amikor ugye Luther Márton a wittenbergi székesegyháznak az ajtajára kiragasztja a 95 pontos követelését, és tulajdonképpen azt azért hozzá kell tenni, hogy ez a reneszánsz pápáknak az időszakának a környéke, vagy után vagyunk, amikor azért az egyház nagyon sok bűnöket megélt, és nagyon bűnös időszakokon ment át, búcsúcédulák, stb. Tehát jogos volt a megújulásnak a szándéka, csak itt a nagyon jó példa rá, hogy a megújulási szándékból mindig kettőfajta út irányzik. Az egyik az, aki teljesen szakít az egyházzal, és azt mondja, hogy mindent megváltoztatok, tanítást, a szentségeket, stb., és eltávolodok az egyháztól. És van a másik fajta megújítás, amik általában a szerzetesek csináltak, Szent Domonkos, Szent Ferenc, stb., akik úgy hoztak evangéliumi megújulást az egyháznak, hogy közben hűségesek maradtak a katolikus egyháznak az intézményéhez. Ez a kétfajta megújulási forma van. A reformációnál ezt a másik utat választották sokan, és sok irányzat alakult, ugye evangélikusok, reformátusok, anglikánok, anabaptisták, és még ugye most már lehetne sorolni még sokakat, akik beletartoznak ebbe a reformációba. Harmadik Pál pápa volt az, aki abban a korban kimondta Luther tanaira a kiközösítés, meg a többi közösségre is, tehát ugyanúgy zajlott igazából, mint ami most is a napokban, vagy a pár héttel ezelőtt hallottunk. Tehát a lényeg az, hogy ez a reformáció, a 1517-es reformáció abban különbözik a 1054-es skizmától, a nagy ortodox katolikus egyházszakadástól, hogy ez nem egy dominancia harc van itt az egyház irányítása vagy vezetésében, hanem ez már egy dogmatikai, egy hitbeli, a hittani dolgokban végbement egyházszakadás. Tehát itt valóban az kérdőjeleződött meg, hogy az eukarisztia, a szentségek szentségeke, a szenteknek a tisztelete, Mária tisztelete, stb. Tehát itt már hittani dolgok kérdőjeleződtek meg, tehát a reformáció, az 1517-es reformáció az egy dogmatikai, hittani egyházszakadás, ami mai napig ugye életben van. És mai napig ugye élnek ezek a közösségek. Az evangélikusokkal vagyunk amúgy a legközelebb egymáshoz. Ferenc pápánál már nagyon közel jártunk ahhoz, hogy esetleg az evangélikusokkal valamiféle egység megvalósuljon az eukarisztiában, az interkommunióban, hogy kölcsönösen elfogadjuk egymásnak az eukarisztiának a tanát, de még nem jutottunk el idáig, de lehet, hogy velük meg tud valósulni. Az reformátusokkal távolabb vagyunk, illetve az egyéb irányzatoktól is az egység az elég távol van. És akkor elérkeztünk oda, amiért tulajdonképpen itt vagyunk, az meg az, hogy a 10. Pius pápa papi testvériségnek a közössége ugye új püspököket szentelt pár hónappal ezelőtt, vagy nem is tudom mikor volt ez, de mostanában, és a lényeg az, hogy nem kaptak rá pápai engedélyt, és éppen ezért Leó pápa a felszentelt 4 püspököt kiközösítette az egyházon belül. Ugyanis ők a kiközösítésnek az önmagától beálló kiközösítésnek a terhe alá estek, mert püspököt szentelni a pápának a jóváhagyása nélkül az önmagától beálló kiközösítés jelent. Éppen ezért ezt a pápa csak kihirdette egy dekrétumba, de ez megtörtént. Egy pár dolog, hogy kik is ez a papi testvériség, mit kell erről tudni. Ez a löfrebristáknak szokták hívni, löfreb érseknek a hagyományában, vagy hát ő alapította meg ezt a társaságot. A lényeg az, hogy a II. Vatikáni zsinat, ugye ami 1962-65-ig tart, nagyon sok változást hozott az egyház életébe. Nagyon nagy reformokat, nagyon nagy belső megújulást, egy hatalmas egyháztani fordulatot, liturgikus reformot. A liturgiában ugye áttértünk a népnyelvű misére, megfordult a misézésnek az iránya, nagyon sok minden megváltozott, és próbált válaszolni a modernkornak a kihívásaira a II. Vatikáni zsinat, és ezt a nagyon nagy fordulatot sokan ugye nem nézték jó szemmel, és például a lefebristák is egy olyan irányzathoz tartoznak, akik a II. Vatikáni zsinat előtti egyházi hagyomány és tanításnak a keretein belül képzelik el az egyháznak a jövőjét, és próbálják ebben élni az életüket, a liturgiában is másképpen működnek, illetve a régi liturgiát végzik, illetve ugye sok engedmény, meg sokfajta, tehát egy külön csoportként vannak kezelve. Nagyon sokáig a pápák próbáltak velük megegyezni, az összes pápa a II. Vatikáni zsinattól kezdve nagyon sok párbeszéd volt, ugye ők nincsenek teljesen kiközösítve az egyháznak a testéből, tehát ők benne vannak az egyháznak a testébe, hanem most jutottak el odáig, hogy eljutottak a tiltott püspök szentelésig, aminél beállt ez a kiközösítés. De ez még nem az egész közösségnek szól, hanem egyelőre ugye azoknak, akik részt vettek ebbe a püspök szentelésbe, de ez nagyon rossz irányba ment el ez a közösség, és azt kell egyszerűen tudni, hogy nem is a liturgia, tehát hogy sokan azt gondolják, hogyha rájuk néz az ember, akkor mindig ez a tradicionizmus, vagy a háttalmisézés, ad orientem, stb. Azt gondoljuk, hogy emiatt történt az egyházszakadás, de nem emiatt, mert a katolikus egyházon belül is vannak olyan irányzatok, vannak olyan papok, akik szeretik ezt a misét, vagy a régi liturgiát, és önmagában ezzel nincsen gond, hanem itt is eljutott odáig a konfliktus, hogy már a pápának a tekintélyét nem fogadták el. Tehát azzal, hogy a pápa beleegyezése nélkül püspököt szentelünk, az azt jelenti, hogy már nem vagyunk egységben a római pápával, éppen ezért megszűnik a közösségünk az egyháznak a testével, éppen ezért azok, akik részt vettek ebben, kiközösödés alá kerültek. Ez a szakadásnak a lényege. Nem az, hogy most a liturgia az milyen, ezek részletkérdések, hanem a szakadás lényege az egyház szakadásnál mindig a pápai tekintélynek a megkérdőjelezése, az egyház tanítóhivatalának a megkérdőjelezése van, és az, hogy elfogadja-e az illető, vagy az illető csoport azt, hogy az egyháznak mi az álláspontja és véleménye ebben. Ez tehát ennek a társaságnak ennek a kilépésnek, kiközösítésnek a háttere, és ugye a II. Vatikáni zsinat sok megújítása, az ökumenikus mozgalom, az, hogy az egyház nyit a más keresztények felé, vagy a vallásközi párbeszéd, hogy keressük az egységet nem csak a keresztényekkel, hanem muszlimokkal, zsidókkal, ezek mind olyan dolgok, amik elfogadhatatlanok ennek a közösségnek. A II. Vatikáni zsinatot nem tart, tehát nem a Szentlélek művének tartják. És ez is önmagában már egy sok kérdést felvet, mert azt hiszük, hogy 2000 év óta az egyház folyamatosan a Szentléleknek az irányítása alatt van. Rögtön az első zsinatoktól kezdve az egyház újra és újra 2000 év óta az, hogy egyáltalán fennmaradt, hogy a tanítás meg tudta őrizni, ez emberi erőből lehetetlen lenne. Tehát egészen biztos, hogy a Szentlélek kíséri az egyházat, mind az emberi intézmény részében, mind pedig a tanításban, és biztosak lehetünk abba, hogyha katolikusként hiszünk az egyházunknak a tanító hivatalába, hogy amikor egy zsinat, egy egyetemes zsinat összeül, és a Szentlélek vezetésével megfogalmaznak új fajta irányokat, vagy újfajta módokat, amik nem a hit letéteményt változtatják, meg ez nagyon fontos, hanem csak a külsődleges formákat, vagy modernebbé tesznek bizonyos dolgokat, az teljesen rendben van és jó. Ez az egyház dolga, hogy fejlődjön, előre menjen, és minden korban, a modern kornak a keretein belül is megtalálja azokat a módokat, ahogyan tud szólni annak a kornak az emberéhez. De ez nem jelenti azt, hogy a hit letétemény az megváltozna, a hitünknek a legfontosabb foglalata, ami a hiszek egyben van összefoglalva, az tulajdonképpen változatlan. Még egy fogalom ehhez, amit szoktunk mondani, mert sokan mondják, hogy mégis csak van új tanítás az egyházba, például ugye a Mária dogmákat, az csak a 1800-as években mondja ki az egyház, bizonyos Mária dogmákat, és hogy lehet az, hogy 1800 évvel ugye a apostolok kora után az egyház kimond valami új tanítást. Ez nagyon fontos, hogy az egyház ismeri azt a fogalmat, hogy dogma fejlődés. Ez azt jelenti, hogy az egyház sose mond új tanítást, hanem lehet, hogy 1800 év után ismer föl bizonyos dolgokat, amik már legalább Dióhéjban benne vannak a hitletéteménybe. Tehát Szűz Máriáról is tulajdonképpen minden benne van a kinyilatkoztatásba, de az egyháznak sok év, század, évtized kellett ahhoz, hogy bizonyos dolgokat felismerjen, kimondjon, és ezért van az, hogy néha az egyház lassan mond ki, vagy érlel meg dolgokat, de amit a pápa a tanítóhivatalán keresztül tanít, az benne van a hitletéteményben, és abból fejti ki a dogmafejlődésen keresztül az egyház. És meg szeretnék említeni, hogy ha már egyház szakadásról beszélünk, egy másik irányzatot, ami most nem volt annyira a híreknek a központjába, de a katolikus világban ez is egy nagyon kérdéses dolog, ez pedig nem más, mint a német egyházban megindult ugye szinodális út, ami nem egyenlő a Ferenc pápa által meghirdetett szinodális egyházképpel, hanem Németországban már erkölcsi alapon nagyon eltávolodott a német egyház attól a tanítástól, amit az egyház erkölcsi tekintetben tanít a szexuális etikában, a homoszexualitás kérdésében, és még sok mindenben. Ennek is megvannak az okai, államegyház összefonódása, Németország, mindegy, ez nem akarok enne nagyon erősen belemenni. Ha a kérdésnél feljön, akkor szívesen kifejtem jobban. A lényeg az, hogy a legnagyobb egyház szakadásnak a veszélye az most éppen Németországban van. És valószínűleg mi mindannyian, akik itt vagyunk, meg fogunk élni egy modernkori egyházszakadást, amikor a német egyház erkölcsi alapon fog elszakadni. Nem az egész német egyház, nyilván annak egy része, akik kitartanak ebbe a tanításba, az eretnekségbe, és nem változtatnak. Ferenc pápa már több levelet írt, arra kérte, hogy forduljanak vissza, arra kérte, hogy vizsgálják felül a tanításokat. Leó pápa ugyanezt próbálja tenni. Nagyon közel vagyunk ahhoz, hogy ez az egyházszakadás bekövetkezzen. És úgy, ahogy a 1054-es az egy dominancia, egy egyház irányítás, kormányzás kérdésében történt a szakadás, 1517-ben egy dogmatikai, egy hitbeli okok miatt, ez a 2020-valahány, vagy 30-valahány, az pedig erkölcsi alapon történik. Erkölcsi alapú egyházszakadás lesz. Erre lehet számítani, és valószínűleg ezt még meg fogjuk élni, és sokat fogunk erről hallani, és 100 év múlva erről úgy fognak beszélni, mint egy következő nyugati egyházszakadás. Sajnos ez szinte már visszafordíthatatlanul be fog következni, hogyha valahogy a Szentlélek nem akadályozza meg mégis. Ez tehát a német út, erről is érdemes egy pár dolgot tudni. Szeretnék egy dolgot kiemelni, hogy ennek a löfebrista vonalnak, illetve ennek a szakadár iránynak vannak magyar változata is. Nagyon senkit ne tévesszen meg, az interneten videókat lehet erről sokat látni, és teljesen olyan formában kapjuk őket, mintha egy katolikus pap beszélne, de Simon Gábor és az általa vezetett Pro Hungaria Sacra papi testvériség, ez nem a katolikus egyháznak a része. Ez nagyon fontos. Simon Gábor atya egy veszprémi egyházmegyés, minden papi szolgálattól eltiltott katolikus pap, aki nem végezhet papi szolgálatot, el van tiltva, egyházi büntetés alatt van, és az általa alapított irányzat az teljes mértékben egy szakadár irányzat. Nem az egyházhoz tartozik, nem fogadják el a pápának az elsőbségét, tagadják a II. Vatikáni zsinatot. Tehát, hogyha bárki mert nagyon sokan a katolikus körökből is, hallom, hogy nagyon sokan járnak oda. Nagyon sokan meghallgatják a YouTube-on, és mondják, hogy jaj, hát a katolikus atya milyen jókat beszél, meg milyen jókat mond, és újra el kell magyarázni, hogy ő nem katolikus. Ő nem a katolikus egyháznak a része, és az általa megfogalmazott tanítások, azok részben nyilván összhangban vannak az egyház tanításával, de ők az egyház, tehát ők nem a katolikus egyháznak a részei. Tehát bárki találkozik ezzel, vagy valakit próbálnak becsábítani ebbe a szektaszerű dologba, vigyázzon, és mindig legyen ott, hogy ők nem tartoznak a katolikus egyházhoz. Ökumenének a kérdése, ez csak egy szó, hogy ennyi szakadás után és ennyi egyház szakadás következtében az egyháznak nagyon fontos az ökumenének az megélése, ami nem azt jelenti, hogy feladjuk a saját hitünknek az igazságait. A jó ökumenizmus az nem azt jelenti, hogy megkeressük a legkisebb közös többszöröst és ott maradunk, hanem azt jelenti, hogy elfogadjuk minden felekezetnek a egyházi és tanításbeli gazdagságát. Tudunk tanulni a protestánsoktól is, tudunk tanulni a reformátusoktól, például a Biblia vagy a Szentírásnak a szeretetében, tudunk tanulni az ortodoxoktól, tudunk tanulni, ha kiszélesítjük vallásközi párbeszédre a zsidóktól, a muszlimoktól. Tehát nagyon fontos, hogy az igazi hitében helyén lévő katolikus hívő, az nyitott mindarra, ami jót meg tud tanulni a más felekezetbe vagy más vallásba élő embertől. És ez nem azt jelenti, hogy mi feladjuk a hitünket. Nem azt jelenti, hogy mi feladjuk azt, amiben hiszünk, hanem mi ragaszkodunk a katolikus tanításunkhoz, de nyitottak vagyunk arra, hogy megértsük és nyitottan fogadjuk azokat a gondolatokat, ami nem a hitünkhöz tartoznak, és mindaddig párbeszédbe legyünk, ameddig ez nem csorbítja a mi hitünket. Tehát nagyon fontos, hogy merjetek beszélni ti is a hitetekről, merjetek beszélni az egyháznak a gazdagságáról, hogy ti is tudjatok az egyháznak a szépségéről, gazdagságáról beszélni. Pár héttel ezelőtt volt itt volt evangélikus vagy református lelkésznő, aki vissza lehet nézni a podcast adásunkba, aki megtért katolikus hívőnek, nagyon ajánlom, egy lelkésznő, tehát teológiát, protestáns teológiát tanuló ember, aki az eukarisztia mélyebb megértése miatt tért meg. Hallgassátok vissza, nagyon jó, egy édesanyáról van szó, nagyon mély tanúságtétel, és ott meg lehet érteni ezt a milyen szép gazdagságok vannak egymás hitében. Végezetül pedig Ferenc pápától szeretnék felolvasni egy záró gondolatot, és utána pedig átadnám a lehetőséget a kérdésekre. Az ökumenikus párbeszéd összhangban áll az Úr Jézus imádságával, aki kéri, hogy legyenek mindnyájan egyek. Sokkal hitetőbb volna a keresztény üzenet, ha a keresztények legyőznék a megosztottságaikat, és az egyház meg tudná valósítani a maga katolicitását azokban a fiakban, akiket neki adott ugyan a keresztség, de nincsenek teljes közösségben vele. Mindig emlékezzünk kell rá, hogy zarándokok vagyunk, és hogy együtt zarándoklunk. Ezért gyanakvás és bizalmatlanság nélkül rá kell bíznunk a szívünket utitársunkra, és együtt kell néznünk elsősorban arra, amit keresünk, a békét az egyetlen Isten arcán. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet.
1: Kedves hallgatóink, az elhangzott műsorunkban a Café Francesco 90. podcastját hallották, amelyben Róna Széki János atya Egyház szakadása 21. században című előadását hallották.

Szabó Lőrinc, a szelíd tanítvány. Szebbek a tavaszi napoknál is, de szavaid, barátom, hidegek, mint a vas, és még az éjszakánál is ijesztőbbek. Minden este megáldalak álmaimban, te nem is tudsz róla, nem is tudod, mennyire szeretem okos szemeidet. Azt szeretem benned, amit nem akarsz nekem adni. A magányodat szeretem, és lelked kételyeit. Mert örök szomorúság borzong benned, mikor a megismerhetetlen ajtait nyitogatod előttem. Régóta enyém vagy. A hegyen is te beszéltél velem? Sokáig elvesztettelek. Azért csábított a kentaurok és a pogány nők hívása. Itt maradok veled. Hallak, rád figyelek. De még szégyenkezve és kissé tartózkodóan, mint a virág, amely a februári nap simogatására nem mer egészen kinyílni. Szabó Lőrinc.

hiszen meghaltatok, s életetek el van rejtve Krisztussal az Istenben. Kolosszei 3.14, az idézet, ami elmondatom is visszamenőleg is hiteles, és a jelenben is, és remélem az marad, nem zárnak ki a mennyből. Az Eucharisztiából éltem, benne élek, benne élünk, mozgunk és vagyunk, őt élem, általa élek, tőle kértem tanácsot, hozzá sírok, hogy kibírjam, és ad erőt, megtapasztaltam, hogy ad. És ha meghaltatok, az töprengtem azon, hogy mi fájhat jobban, hogy azt éltem el, akit jobban szeretek, mint magamat, tényleg jobban. Egy anyát és két szeretett bátyát, akivel nem tudtam triumfálni, mert ő a legkisebbek közül voltak. Azokat választotta ki az Úr, nem a nagyokat. És én meg megtanultam, hogy ha ezt értéktelennek tartja a világ, ami annyi erkölcsi és annyi jóságbeli értéket képes teremteni, azzal együtt, hogy értelmileg fogyatékosak, de annyi jóság, annyi finomság és annyi készség a munkára csak nem tudták kivitelezni, csak nekik nagyon fájt. Nagyon szerettem őket, töröttem is arra, hogy legyen élményük. Tehát mindig volt valami irodalmi vagy zenei műsor otthon is, mindig együtt imádkoztuk a rózsafüzet, amikor egyedül maradtunk pláne. Úgyhogy hiteles, amit mondok, hogy meghalt, és akkor én azt mondtam, hogy tulajdonképpen ők élnek, és én haltam meg, mikor egyedül maradtam. Ők már élnek, én haltam meg. Tehát élet a halálban, és halál az életben. Minden áldozat megtérül, ha Istennel hozom, de anélkül nincs.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 3 óra.
2: A Mária Rádió gyálon, az FM 98,9 MHz-es frekvencián fogható.

0: Irgalmasság órája.
1: Istenem, jöjj segítségemre! Uram, siess, segíts meg engem! Segítőm és szabadítom Te vagy. Én Istenem, ne késlek egy!
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, és árasz szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
3: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
5: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
6: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
7: engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
7: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
7: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
7: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
7: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
7: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
7: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
7: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
7: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
7: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
7: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
5: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
7: engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért,
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
7: irgalmaz nekünk és az egész világnak,
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
7: irgalmaz nekünk és az egész világnak,
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
7: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
7: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
7: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
7: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
7: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
7: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
7: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
7: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
0: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.

0: Kindelman Erzsébet szeretetlán naplójában a következő olvasható. Megkért az édes üdvözítő, hogy imádkozzam el vele az ő óhajtásait.
1: Imádott Jézusom, lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen. Fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásban ízzen, és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön az örök atyához irgalomért. Amen.
0: Ez az imádság is eszköz a kezetekben, mert ha valaki így együttműködik velem, ezáltal is megvakul a sátán, és világtalansága által a lelkek felszabadulnak a bűntől.

Jeremiás próféta így szólt a néphez. Az Úr küldött engem, hogy jövendőjek, hogy elmondjam az ő igéit, amelyeket hallottatok. Változtassátok meg életmódotokat és tetteiteket. Hallgassatok uratok, Istenetek szavára, és akkor ő visszavonja sújtó kezét rólatok.

Igazságos az Úr minden útján, és szent minden művében. Közel az Úr mindazokhoz, akik őt hívják, akik hozzá kiáltanak igaz szívvel.

Szent Benedek a következőképpen tanít. Siessetek, míg tiétek az élet világossága, hogy a halál sötétsége meg ne lepjen benneteket. Ha igazi és örök életet akarsz, tiltsd el nyelvedet a gonosztól, és ajkad ne szóljon csalárdságot. Fordulj el a rossztól, és tedd a jót. Keresd a

0: راديو.
1: Egyszerű szavak. Wilfried Stinissen, a svéd kármelita szerzetes egyszerű szavait Istenről Szabó Tamás tolmácsolja.
2: Részlet az Efezusiaknak írt levélből. Urunknak, Jézus Krisztusnak az Istene, a dicsőség atya adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek. Gyújtson lelketekben világosságot, hogy megértsétek, milyen reményre hívott meg benneteket, milyen gazdag az a fölséges örökség, amely ővé a szentek között, és milyen mérhetetlenül nagy a hatalma rajtunk, hívőkön.

két hegy. Jézus dicsősége, az az isteni dicsőség, amely az Atya és a Fiú örök szeretet közösségéből fakad, meghalad mindent, amit mi felfoghatunk vagy elképzelhetünk. Mégis a színeváltozás hegyén egy pillanatra felvillan a tanítványok előtt, ők érzékelhettek belőle valamit. És pontosan akkor, amikor a tanítványokat szent félelem fogta el mesterük fenségességét szemlélve, alkalom nyílt arra, hogy Jézus kinyilatkoztassa, hogyan fogja teljesíteni a küldetését. A dicsőségbe vezető út nem vezet nyíl egyenesen felfelé. Jézus számára is, és a mi számunkra, akik követjük őt, nincs dicsőség a szenvedés és a halál megkerülésével. Nincsen más út. Jézus dicsősége a feltámadás dicsősége, de csak azt támadhat fel, aki előzőleg meghalt. A tábor hegyén Jézus elővételezi azt a dicsőséget, amely majd feltámadáskor válik nyilvánvalóvá. A tanítványoknak, akik a Getsemáni kertben látni fogják vérrel verítékezését, szükségük volt a végső cél előízére. Isten övéivel is gyakran tesz hasonlót. Az út elején megsejtett valamit a célból. Így módon mutat rá az útra. Imádban, Istennel való egyesülésedben talán már megtapasztaltál valamit a tábor hegyi órákból. Ne hidd azonban, hogy már meg is érkeztél. Ha figyelmesen hallgatsz Jézusra, megérted, hogy mielőtt célba jutnál, a táborhegy után fel kell jutnod egy másik hegyre. A Kálvária azonban, ahol osztályrészed a szenvedés és a halál lesz, nem a reménytelenség hegye. Egy kevés fény a megdicsült Krisztus világosságából benned marad. Ne fordítsd el szemedet ettől a világosságtól. Éjszakád világosabb lesz, mint a nappal, mert mindent eláraszt Jézus dicsősége.

0: A svéd kármelita Wilfried Tennyson egyszerű szavait Istenről Szabó Tamástól hallották.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános. Benne vagyunk a nyárba, sokfelé járunk, szerte az országban, a világban, sokféle pihentető, feltöltő eseményben, programban van részünk, és talán számunkra, akik itt dolgozunk a rádióban, az is egy szép élmény, amikor valaki ránk köszön, hogy de jó, most már nem csak a hangját ismerem az atyának, hanem személyesen is találkoztam vele. Ugyanakkor ezek a nyári kikapcsolódások azt is eredményezik, hogy bizonyos dolgok elmaradnak, és talán kevésbé figyelünk oda arra, amit évközben megszoktunk. Például kevésbé figyelünk arra, hogy a Mária Rádiónak szánt adományunkat hónapról hónapra eljuttassuk. Persze az is lehet egy lehetőség, ha valahol járunk, hogy a Mária Rádió jó hírét elvigyük olyanoknak, akik talán még keveset hallottak róla, vagy a Mária Rádió segélykiáltását is elvigyük olyan helyekre, ahol talán kevésbé hallható meg. A nyári időszak mindig nehéz abból a szempontból, hogy az adósságunk meg szokott egy kicsit növekedni. Ezért fordulunk most kedves hallgatóinkhoz bátor lélekkel, bátor szívvel, egy kicsit talán kiáltással is, hogy segítsék a rádió működését, hogy terjesszék a rádió jó hírét, és segítsenek abban, hogy működhessünk, hogy az anyagi bázisunk újra egyensúlyba kerülhessen. Kérjük tehát bátor szívvel kedves hallgatóinkat, talán egy picit többet is, mint megszokták, adhatnak most ebben az időszakban, bátorítsanak másokat is, hogy segítsék és támogassák a rádió működését, a rádió műsorát. Áldott szép napot, áldott szép nyári időszakot kívánok minden kedves hallgatónak. Fülöp Ákos, Rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.
3: Börtönposta, a Mécses Szeretett Szolgálat műsora.
4: A Börtönposta augusztus 13-ai műsorában ismét egy különleges kapcsolatot mutatunk be önöknek, ezúttal a Börtönkurszió közösségéből. Gergő és Tamás 10 évig leveleztek, tartották a kapcsolatot a börtön és a külvilág között, és szabadulás után sem szakadtak el egymástól. A Börtönkurszió és a Mécses közös piknikjén találkoztunk velük, és hívtuk meg őket egy beszélgetésre. Műsorunk második felében kiskunhalasi börtönlátogatásukról számolnak be a Mécses missziósai. Tartsanak velünk szerda este 9 órakor.
5: Fogalmazunk, hogy szeretetlen volt a gyerekkor, így azért így borítékolva volt talán, hogy nem leszek átlagos állampolgár, fogalmazunk így. Elég hamar elkezdtem csavarogni, kimaradni, jött a kábítószer, és ugye jöttek a bűncselekmények, úgyhogy innentől azért nem volt nehéz sajnos egy olyan útirányt venni az életemnek, ami idáig sodort sajnos. És ugye én a börtönben sem voltam egy, fogalmazunk így, hogy mint darab. Rengeteg balhék, rendszer ellen mentem, nem tiszteltem a szabályokat, azt, akik a szabályokat hozták és betartották. És a kúzió első estén is, ugye, amikor volt a bemutatkozók, hát én akkor is azt mondtam, hát nem tudom, mit keresek itt, nem mondom, majd kiderül. Ennyire nem voltam hozzászokva egy szeretett közösséghez, és mondom, mindenki olyan csodultig szeretette be, dekkolászások, mondom, hát én hova kerültem? Igen, és hogy a tényleg az a három nap az annyira megérintett, akkora lendületet, akkora erőt adott, hogy onnantól tényleg elkezdtem változni.
6: Ami egy nagy ajándék volt az elmúlt 10 évben az, hogy egy vadidegen férfinak, fiúnak, tékozló fiúnak Amikor ott vagyunk abban a pillanatban, amikor megfordul és azt mondja, hogy sokat éheztem, és atyámhoz megyek, és hogy megfordul, és hogy elindul visszafelé, és hogy elkezdi keresni az Istent. És ugye, mint kapcsolattartó, elindul egy levelezés, és egy vadidegen embernek, akihez nincsen érzelmi kötődésem, elindul egy nagyon komoly lelki beszélgetés. De ez ugye hogy alakul ki? Úgy, hogy én is írok a mélységeimről.
7: A folytatást szerda este 9 órakor hallgathatják meg a Börtönpostában.

0: Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, Koncsik Domonkos technikus kollégám nevében is, én Takács Ibolya vagyok. Önök pedig a Mozaikot, a Mária Rádió két hetente jelentkező programajánló magazin műsorát hallják. Én úgy gondolom, hogy a szűzanyáról nem lehet eleget beszélni, és nem lehet nagyon sokszor emlegetni őt, főleg itt a Mária Rádióban. A legkiemelkedőbb Mária témájú tárlat az augusztusi időszakban a Budapesti Városház utcában található majd. A Mária kiállítás. Hallgatóink hallhattak már többször interjút a Mária kiállításról, ugye egy évben háromszor rendezik meg, és mindig megújul ez a tárlat. Ugye több mint 15 ezer darabból álló vallásművészeti gyűjteményt nézhetünk meg, illetve ezeknek a válogatásait. Vendégemmel, Dankovics Attilával a szűzanyát megjelenítő képekről, szobrokról és különböző alkotásokról beszélgetek a mai adásunkban. Attila az Istenanya Alapítvány kuratóriumának a tagja és a Mária kiállítás egyik szervezője. Szeretettel köszöntöm, Attila, és köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat.
1: Szívesen, sok szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat, illetve önt is.
0: Ugye most idén augusztusban 30. alkalommal rendezik meg a Mária kiállítást itt Budapesten, de ne a mostani kiállításról kezdjünk el rögtön beszélni, hanem beszéljünk egy kicsit az Istenanya Alapítványról. Mi ez az alapítvány, mikor jött létre, milyen céllal jött létre, mi a feladatuk?
1: 8 évvel ezelőtt jött létre az alapítvány, és a kiállítások szervezése, a kiállítások hordozása, gondozása volt az apropója, hogy létrehoztuk ezt az alapítványt. Úgyhogy így először visszaugranék, több mint 11 évvel ezelőtt indult útjára a kiállítások sorozata. 2015-ben tartottuk az első kiállítást. Alapítónk, a kiállítás létrehozója, megálmodója, Gera Olga, aki még kislánykorában, 8-10 éves kislánykorában kezdett el képeket, szentképeket, képeslapokat gyűjteni, és az ő gyűjteménye volt az a kiinduló pont, az az alap, amit, hát ő ezt mindig is vallotta, nem magának gyűjtötte azokat a tárgyakat, képeslapokat, különböző műalkotásokat, amelyek mind-mind a szűzanyához, a Szent Családhoz, a Szent Család életéhez, Krisztushoz kapcsolódtak, ugye a zarándok útjairól is így később. Mindig barátainak előszeretettel mutatta meg ezeket, és 2015-ben gondolta azt, hogy hát most akkor már egy nagyobb plénumnak is megmutatja, mert tényleg olyan sok-sok pozitív visszajelzést kapott, és 2015 húsvét nagy hetén egy kis Kúria utcai alaksori helyiségben volt az első kiállításunk. De annak is nagyon nagy sikere volt, sőt, látogatók egy-két óra múlva visszajöttek, és hoztak egy-egy Lourdi Madonna, vagy egy fatimai szobor másolatot, és mondták, hogy elfogadjuk-e, mert ők szívesen hozzájárulnak így a kiállításhoz, a gyűjteményhez, a gyerekek már annyira nem értékelik, és így bővült, gyarapodott a gyűjtemény, és hát így mondták, biztattak bennünket, hogy így csináljunk rendszert ezekből a kiállításokból, és hát a nagy keresztény ünnepek alkalmával, főleg ugye húsvét, advent volt, amikor pünkösd alkalmával is, illetve a nagy Mária ünnepek alkalmával, nagy boldogasszony, kis boldogasszony ünnepe alkalmával hoztuk létre ezeket a kiállításokat. Hosszú-hosszú éveken keresztül vándorkiállítás jelleggel. Ahová hívtak minket, oda elvittük a gyűjteményt, ami hát így kezdetben még viszonylag könnyen működött, hiszen akkor még csak pár ezer darabból állt a gyűjteményünk, ma viszont már közel 17 ezer darabból, mondhatni Európa legnagyobb ilyen jellegű gyűjteményét gondozzuk, úgyhogy emiatt is létjogosult volt, hogy egy alapítványt hozzunk létre. Sok-sok önkéntes közreműködésével hozzuk létre magukat a kiállításokat, a kiállítások átrendezését, felépítését, gondozását, tehát vannak restaurátor barátaink, nagyon régi darabok is vannak, amelyek ugyanakkor szépek, érdemes ugye az utókor számára megőrizni őket, de rászorulnak restaurálásra, és akkor így barátaink segítenek. Illetve hát maga a kiállítás szervezése, működtetése is önkéntesekkel, az alapítvány tagjaival, illetve hozzánk társuló baráti körrel működik. Úgyhogy emiatt hoztuk létre ezt az alapítványt, ami most már közhasznú, illetve magát a gyűjteményt is már közgyűjteménynek tekintjük, mivel annyian hozzájárultak az elmúlt évek során, hogy ez már nem tekinthető csupán egy magángyűjteménynek, a magja az, amit Olga elkezdett 41 néhány évvel ezelőtt, de már tényleg pályát ritkítja, és ez is egy nagy öröm számunkra, hogy nagyon sokan akár saját alkotással, akár saját zarándokútról szerzett gyűjteménnyel, vagy pedig régi, sokszor anyáról leányra öröklött tárgyakkal, rózsafüzérekkel, kegyszobormásolatokkal is gazdagítják a kiállításunkat.
0: Hogyha visszaemlékszik a legelső kiállításra, és annak a kiállításnak a képeire, a kiállított tárgyaira, akkor azok mennyiben voltak mások, vagy azok kiállításra kerültek-e újra, mint amiket mostanában lát a közönség?
1: Igen, hát az első kiállítás néhány egyszerű kis asztalon, és 4-5 vitrínben, falon található 20-30 képpel indult. Hát azóta mai kiállításaink már annyira gazdagok, tehát egy körülbelül egy olyan 5-6-7 ezer tárgyat tudunk egyszerre megjeleníteni. Ez körülbelül ugye a harmada a teljes kiállítási repertoárnak. Nyilván vannak olyan darabok, amelyek szinte minden kiállításon ott megtalálhatóak, megtekinthetőek. Vannak visszatérő ezekhez az alkalmakhoz, az adventi időszakban rengeteg betlehemes van, és vannak olyan betlehemeseink, amik annyira különlegesek, hogy emiatt is szinte mindegyik alkalommal kiállítjuk. Van például egy földi mogyoróból készített betlehemes, csak maga az ötlet miatt, vagy a maga a humoros megközelítés miatt is, nem azért, mert hogy egy nagy értékű valami, de szinte minden kiállításunkon helyt kap. Tehát, hogy vannak a régi 9-10 évvel, 11 évvel ezelőtti kiállításról is visszatérő darabok, de folyamatosan megújul. Általában kiállításainkon van egy vagy két külön asztal, ahol az újdonságok asztala van, és az adott év, ugye, tehát az előző kiállítás viszonylatában kapott újdonságokat, vagy akkor alkotott újdonságokat mutatjuk be. És hát ami még érdekes így a kiállítás kapcsán, hogy majdhogy nem minden tájnak van egy különleges története. Tehát amikor hozzák a látogatók a saját őrzött zarándokútról, vagy saját alkotású tárgyaikat, akkor így megkérdezzük őket, hogy milyen apropóval került hozzájuk, vagy miért alkotta, hogyan alkotta, milyen körülmények között, vagy hogy honnan került. És hát vannak azért olyan különleges alkotások, amelyek nem kiállításra készültek, tehát például hadifogságban készült türelempalack, ami például az egyik isonzói hadifogságban készült 2 év alatt. Ez a család egyik nagybecsben tartott emléke volt a nagypapáról. Nagyon a szívükhöz nőtt, de mégis úgy érezték, hogy az számukra is egy nagyobb öröm, hogy így közkincsét teszik, és elmondták ennek a türelempalacnak a történetét, és így rendszeresen a kiállítási tárlatvezetéseken mesélünk ezekről, és így tovább él a nagypapa emléke is, illetve hát ez a tárgy is egy újabb életet kapott, egy újabb reménysugársokak számára, hogy a lehetetlen helyzetekből is van kiút, és hogy a szűzanya segítségével, vagy Krisztus segítségével nincs lehetetlen, és bármilyen nehéz helyzetből is ki lehet jönni, és jóra lehet fordítani azt a sorshelyzetet.
0: Miért Isten anya lett az alapítvány neve, hiszen ugye a Mária kiállításokat szervezik?
1: Igen, a kiállításaink Mária és Krisztus életéhez kapcsolódó tárgyakat mutatnak be, és hát maga az alapítvány is elsősorban a Mária tiszteletet, a nagy boldogasszony ősi magyar hagyományokban mélyen gyökerező boldogasszony tiszteletet szeretné továbbvinni, ezt életben tartani, és mindazt, ami ehhez a tényleg igazán gazdag kulturális hagyatékhoz kapcsolódik, ezt ápolni, gondozni, és ezt így bemutatni. A magyar hagyomány azt tartja, hogy 7 nagy Mária ünnep van. Van is egy ilyen kifejezés, hogy 7 boldogasszony. Ez a 7 fő Mária ünnep. Mária életéhez kapcsolódóan 7 különleges életeseményt megörökítő emléknap, emlékünnep. Ezekről is mesélünk, ezekhez is kapcsolódnak egyrészt azok a búcsújáróhelyek, azok a kegyhelyek, amelyeket szívesen bemutatunk, és ahonnan származnak akár azok a kegytárgyak, kegytárgymásolatok, amik a kiállítási anyagunk nagy részét kiteszik. Úgyhogy ez egy nagyon fontos része, így egyfajta küldetése alapítványunknak, hogy azt a ősidők óta meglévő tiszteletet, ami egyrészt Mária iránt, Szűz Mária iránt, hiszen ő egy nagy példa mindannyiunk számára, az ő élete szorosan összefonódott Jézus Krisztus életével, magától a betlehemi történésektől egészen a Golgotáig végigkísérte őt, illetve hát később is tartja azt a hagyomány, hogy ő is közreműködött az apostolok küldetésének kiteljesedésében, segítette őket, sőt, vannak olyan hagyományok, hogy az evangéliumok írásában is segítette őket. Másrészt, ugye épp hamarosan lesz ez a nagy ünnep, a legnagyobb Mária ünnep, igen, nagy boldogasszony ünnepe, Mária mennybevételének ünnepe, és azóta úgy tartjuk, hogy ő az édesanyánk, aki mindannyiunkat figyelemmel kísér, mindannyiunkra gondját visel, és hát a magyarság számára Szent István óta pedig különösen nagy jelentősége van ennek a Mária ünnepnek, hiszen épp ezen a napon, augusztus 15-én halála előtt ajánlotta fel országát, népét és koronáját Szűz anyának, így lett Magyarország Regnum Marianum, Mária országa, ő a mi örökös királynőnk, és a királyok az ő helytartói, a Szent Koronával megkoronázott királyaink. És ez a magyar hagyomány mélyen gyökerezik a magyarok tudatában, és a Mária tisztelet szinte minden emberben ott van, még azokban is, akik nem járnak rendszeresen szentmisére, nem vesznek részt szentáldozáson, nem járnak rendszeresen itt templomba, de valahol tudat alatt vagy valahogy így az ősöktől örökölt hagyomány miatt van egyfajta Mária tisztelet, odafordulás így a Szűz anyához. Lehet, hogy sokszor csak bajban, nehézségben, de azért megvan. És öröm számunkra is azt látni, hogy mondhatni felekezettől függetlenül. És a világ minden részéből tényleg nagyon sokan jönnek, ugye megfordulnak a kiállításon, főleg az utóbbi időben, amióta a belváros szívében, a Városház utcában kaptunk mondhatni állandó helyet. Sydneytől azt mondhatni Miamiig, és Oszlótól tényleg Dél-Afrikáig mindenhonnan voltak. És olyan mély tisztelettel, tényleg így meghajlással, és tehát egy ilyen megható gesztussal jönnek távoli vidékekről is, hogy érezzük azt, hogy ez a Mária tisztelet, ez egy örök, és itt a Kárpát-medencében is, de a világ nagyon sok részén ez egy élő hagyomány. Úgyhogy ezt szeretnénk így támogatni mi magunk szerény módján, és hát ez a küldetésünk.
0: Ugye a katolikus vallásban, ugye nálunk katolikusoknál tényleg nagyon nagy a Mária tiszteletnek a kultusza, tehát hogy nagyon, nagyon odafigyelnek az emberek arra, hogy a Szűz anyától is segítséget lehet kérni, és őt is nagyon tiszteljük. Az egyéb keresztény vallásokban is ott van, de azért nem ennyire mélyen, én úgy gondolom. Mennyire, ugye mondta, hogy bárhonnan, tehát különböző országokból, felekezetekből, vallásokból jönnek, mennyire gyakori az, hogy mondjuk egy ateista ember, ahogy éppen ott a belvárosba sétál, betér, és látszik rajta, hogy valami megérinti. Volt-e már ilyen példa?
1: Igen, voltak ilyen példáink is. Volt, aki egyszerűen csak műgyűjtő szemlélettel jött be, aztán, ahogy látta, és meséltük a történeteket, és mondtuk, hogy hát itt nincs semmi olyan, ami eladó lenne, vagy amit itt tovább tudnánk adni, mert annyira egyedi darabok vannak. Többnyire tényleg olyan egyedi darabok, és ami látható, lehet, hogy hasonló mondjuk egy Lourdi Madonna a szemben lévő kegytárgyboltban kapható Lourdi Madonnához, de ami nálunk van, annak egy külön története van. Az egyik például egy leégett soproni házból került hozzánk, és sértetlenül a házi oltáron ott maradt az a Lourdi Madonna porcelán, úgy, hogy minden...
0: De csodák vannak.
1: Igen, és hogy ezekről a csodákról meséljünk, és akkor ő is úgy megérintődött, így meghatódott, és azt mondta, hogy, hát, hogy ez egy csoda, és hogy ezt ő szívesen elvinni. Ez például egy amszterdami úr volt, és hogy ő ezt így kivinné oda. Hívtak egyébként minket Münchenbe is, illetve Böjte Csaba atya hívására voltunk Erdélyben is, így három alkalommal is, és hát itt Magyarországon belül is, így több helyen, Sopronban.
0: Még mindig vannak ezek a kihelyezett kiállítások, vagy ezek a lehetőségek?
1: 2022 adventi időszakában kaptuk azt a lehetőséget itt a belvárosi Városház utcában, hogy itt mutassuk be a kiállításunkat, és itt raktárra is leltünk. Azóta nem vittük vándorkiállítás jelleggel máshová, de szívesen, tehát nyitottak vagyunk rá, hogyha megfelelő körülményeket kapunk, találunk, akkor így szívesen bemutatjuk a kiállításunkat. Azt meg előzően, mivel nem volt állandó helye kiállításnak, csak egy raktárban, raktárhelyiségben volt, és vészelt át azokat az időszakokat, amelyek két kiállítás időszak között volt, akkor csak így működött, hogy meghívásra, akárhová hívtak minket, nagyon szívesen vállalkoztunk rá, és akkor így elvittük a kiállításainkat.
0: Ugye augusztus 15-éhez kötődik a legközelebbi kiállítás, az lesz most 2026-ban a következő Mária kiállítás. Mikor lesz a megnyitó pontosan, ezt lehet már tudni?
1: Igen, augusztus 15-én, könnyű megjegyezni, igen. 15 órakor, tehát délután 3 órakor lesz a megnyitó, most hétvégére esik, és akkor emiatt a korábbiaktól eltérően egy korábbi időpontban, tehát délután 3 órakor, 15 órakor lesz a megnyitó.
0: Lehet tudni már a megnyitónak a programját?
1: Ugye hasonlóan az előző évek programjához Gera Olga kiállítás megálmodója, létrehozója fog egy megnyitóbeszédet tartani, és a Lélekhang együttes szívhez szóló Mária dalokkal fogja emelni az ünnep fényét, hangulatát, kiállítás megnyitóját.
0: Ugye, és mindig van egy olyan dal, ami mindig elhangzik, amire azt mondta nekem, hogy igazából ez már a Mária kiállításoknak a himnusza is lehet.
1: Igen, mondhatjuk azt, Mária mély csendjéről szóló dal. Eredetileg a magát, a szövegét Gyermekem címmel Gera Olga, a kiállítás megálmodója írta, és Décsi Magdolna, Lélekhang együttes egyik énekese, sőt, tehát ő karvezető is, tehát ő egy énektanár, zenetanár, ő írta a dalt hozzá, gyönyörű, tényleg szívhez szóló dal.
0: Hallgassuk meg!

0: Önök a Mária Rádiót hallják, benne pedig Mozaik című programajánló magazin műsorunkat. Vendégem itt a stúdióban Dankovics Attila, az Isten Anya Alapítvány kuratóriumának a tagja és a Mária kiállítás egyik szervezője. Ugye beszéltünk arról, hogy a kiállítás megnyitón a Lélekhang együttes szokott zenélni, ők emelik a megnyitót, a megnyitónak a fényét, ha mondhatom így. Honnan a kapcsolat ezzel az együttessel?
1: Régóta hozzátartozik a baráti körünkhez az együttes tagjainak többsége. Ez az együttes 2010-ben szerveződött, egy zenész baráti körből. Vannak közöttük profi zenészek, illetve amatőr zenészek is, és akik mindennapi munkájuk mellett nagy örömmel zenélnek együtt. A kezdetek óta, az első kiállítás óta meghívtuk őket, és nagyon szép Máriás dalokat, Máriával kapcsolatos, Krisztus életével kapcsolatos dalokat írnak. Nem olyan régen a Kossuth Rádió egyik pályázatán is szerepeltek, és ott egy elismerésben részesültek, ilyen keresztény imákat, illetve verseket zenésítettek meg, tehát ezzel is foglalkoznak. Elsősorban saját szerzeményeket adják elő, és nagyon szép szívhez szóló dalokat írnak. Az Isten Anya Alapítvány ki is adta az egyik gyűjteményüket, ezen kifejezetten Máriás dalok szerepelnek, saját szerzemények, és hát mind nagyon szép szívhez szóló dalok.
0: Mi a CD-nek, a lemeznek a címe?
1: Lehet, Dalok Máriához.
0: És ez hol kapható? Ezt, hogyha valakit ez érdekel, az hol tud hozzá?
1: Istenanya.hu honlapunkon keresztül, illetve webshopunkon keresztül, és hát a kiállításokon is beszerezhetőek, vásárolhatóak.
0: Tehát ugye akkor önök nem csak a kiállítást szervezik, hanem a Mária tiszteletet, azt kiadványokon keresztül is eljutatják az emberekhez, jól gondolom?
1: Igen, így van, néhány könyvet is kiadtunk az elmúlt évek során. Ez az első kiadványunk az Ave Maria című könyv volt. Ennek is érdekes története van. Annak idején így jártunk többször így zarándok utak során a Szentföldön, Jeruzsálemben, Betlehemben, illetve Názeretben, és Názeretben, ami úgy Máriának egy kiinduló állomása így életének, így a Szent Család otthona. A Szent Család egykori otthona fölé építették az Angyali Üdvözlet Bazilikát, és az Angyali Üdvözlet Bazilikában, illetve a körülötte lévő kerengőben gyönyörű Mária képek, mozaik képek, 3-4 méter, 3x4 méteres hatalmas mozaik képek láthatóak, de ezek körül se brossúrát, se képeslapot, semmit ott így nem lehetett így beszerezni, és akkor így hosszú utánajárással, meg engedélyeztetéssel eljutottunk oda, hogy kaptunk rá engedélyt, hogy akkor mi kiadjuk ezeknek a képeknek a gyűjteményét, úgy, ráadásul azzal kiegészítve, mert hát már a Mi Atyánk című könyv, ami 125 nyelven sorolja fel a Mi Atyánk ősi imádságot, de Mária imáról, az Üdvözlégy Mária imáról nem volt semmilyen jellegű kiadvány, úgyhogy ezzel kiegészítettük, és az Üdvözlégy Mária imát azok országok, hiszen itt 75-80 ország ajándéka mindaz a jelenlévő, ott abban a térben jelenlévő mozaik kép, amelyekről így képeket készítettünk. Most az adott országok nyelvén megjelentettük az Üdvözlégy Mária imádságot is, és Bölte Csaba atya írt hozzá egy bevezetőt, hogy a mai világban, amikor tényleg annyifelé zarándokolunk, annyiféle emberrel találkozunk, hogy milyen nagy lehetőség is, meg egy ajándék is így a sorstól, hogyha együtt elmondunk egy imádságot, és akkor így tudjuk egymás imáit is akár. Úgyhogy ez volt az első kiadványunk, aztán később ilyen nagyon sokan betérő látogatóink közül nálunk kapnak így ötletet zarándoklatra, a búcsújáró helyek felkeresésére, hiszen ezekről mesélünk, Lourdesről, Fatimáról, Kárpát-medencei búcsújáró helyekről nagyon gazdagok vagyunk, mondhatni aránytalanul, tehát akár a népességhez, akár a területhez képest is nagyon gazdagok vagyunk Máriás búcsújáró helyekben, és akkor így többen is így biztattak minket, hogy ezekről írjunk, és így született meg a Boldogasszony Anyánk című kiadványunk, Mária kegyhelyek Magyarországon a címet viselő könyvünk. Ebben 50 kettő búcsújáró hely, illetve ezek a Kis-Magyarországról, tehát így a belső Magyarországról származó búcsújáróhelyek, és hát nagy, legnagyobb búcsújáróhelyünk Csíksomlyó szerepel, tehát így 52 plusz 1, 53 búcsújáróhely, rövid története, illetve a búcsús énekek, dalok, szövegek, és hát az adott helynek az oltárképe, vagy az a búcsújáróhely kegyszobra található így fényképen, fotón, így ez is egy ilyen gyűjteményünk. Ezen kívül térképekkel, tehát egyrészt világtérképpel, másrészt Kárpát-medencei térképpel is így segítjük az arándokokat, hogy ezekre a búcsújáróhelyekre, Máriás kegyhelyekre eljussanak.
0: Beszéljünk egy kicsit az augusztusi kiállításról. Mi lesz a tematikája? Ugye Betlehem, illetve karácsonykor a Betlehem köré épül azért, tehát az van a középpontban. Húsvétkor azért a húsvéti témák, a Golgota, a kereszten látható Jézus, tehát most mennyire lesz inkább csak Mária a középpontban?
1: Igen, a nyári tárlat magával, a színvilágával is, meg hát természetesen a kiállítási installációkkal és a repertoárral is, elsősorban a két Nagy Mária ünnephez, sőt mondhatni három Nagy Mária ünnephez, mert bár Nagy Boldogasszonytól Kis Boldogasszonyig, ugye ez a két Boldogasszony ünnep köze, tartjuk majd a kiállítást, ez egy bő három hetes nyitvatartási időt jelent, de azért Sarlós Boldogasszony ünnepe, ami nem olyan régen volt, azért bele folyik ebbe az ünnepkörbe, hiszen augusztus 20-a, ugye az új kenyér ünnepe, Sarlós Boldogasszony ünnepe pedig az aratás kezdetének is az ünnepe. Ezen kívül még nagyon sok és színes néphagyomány kapcsolódott ehhez az ünnepkörhöz, és úgyhogy ezek az ünnepek adják a fő ívét ennek a kiállításnak. Aranysárga színt kap a kiállítás, ugye mindegyik tárlatunknak így más-más, így az alaptónusa. És hát ebben a nyári tálatban bontakozik ki legszebben Mária élete íve gyermekkorától a mennybe menetelig. És így elsősorban a Madonna ábrázolások, fehér Madonna ábrázolások, de hát vannak fekete Madonna ábrázolások is, ezek is ilyen sajátos megközelítések. És hát Máriának a különböző életszakaszával, élet fordulójával, sorsfordulójával kapcsolatos ábrázolások, akár képi, akár szobor formájában, kis plasztika formájában, ezek jelennek meg, és ezek viszik a brímet.
0: Megvan már akkor az összes anyag, az összes kép, az összes szobor, minden, ami most augusztusban lesz, vagy még válogatják?
1: Válogatjuk. Általában úgy történik így a képek, és hát a teljes kiállítási repertoár cseréje, hogy az ünnep előtti napokban így összejön egy kis csoport, önkéntesek csapata, és akkor ott egy napot erre szállunk, és akkor reggeltől estig, van úgy, hogy késő estig tart a tárgyak cseréje. És akkor ott ráhangolódva egyrészt az ünnepre, másrészt meg ugye az éppen aktuális helyzetre feldíszítjük, kiállítjuk, kicseréljük azokat a tárgyakat, amelyek az előző kiállításból kim voltak. És hát így ez mindig egy ilyen rögtönzés is, de azért van egyfajta rákészülés, tudatosság, és amint említettem, van egy olyan asztal, vagy két asztal is, ahol az újdonságok kerülnek bemutatásra.
0: Én azt vettem észre, amikor a kiállítást párszor megtekintettem, ugye, hogy ott a középső hosszú asztalon mindig ott vannak a Mária jelenéseknek a történetei, illetve az, hogy melyik országban mikor voltak Mária jelenések. Hát, hogy 20-25 darab ilyen van kitéve, az biztos, szerintem, de lehet, hogy több is. Viszont nem mindig ugyanaz, hanem hogy ez is változik, hogy mikor, melyik Mária jelenést mutatják be, vagy melyikről tájékoztatnak minket, látogatókat. Ez mitől függ?
1: Hát igen, ezt mi úgy mondjuk magunk között, hogy az idővonal, ugye az elmúlt 2000 év Mária jelenései, illetve hát ezekhez a Mária jelenésekhez kegyhelyek, búcsújáróhelyek is kapcsolódnak, és ezeknek a búcsújáróhelyeknek a kegyszobrát, vagy kegyképét, annak másolatát mutatjuk be. És hát ugye a tárlatvezetések során ezek közül szemezgetünk. Jelenleg az asztalon 46-47 ilyen búcsújáróhely kapott helyet, ezeket állítottuk ki, ezeket mutatjuk.
0: Az egyik oldal a 20, ahogy én gondoltam.
1: Igen, így van. És hát ezekről mindig az aktualitásoknak megfelelően. Tehát, hogy a téli időszakban, ugye december 9-12-e környékén van Guadalupe-nek az évfordulója, akkor többször mesélünk Guadalupe-ről. A nyári időszakban, a nyári búcsújáróhelyekről, Kárpát-medencében elsősorban egyébként a búcsújáróhelyek titulusra Kisboldogasszony, Nagyboldogasszony, tehát, hogy ezek jellemzőek, akár csak amiatt is, mert hogy így nyári időszakban gyakrabban jártak búcsúzni az emberek búcsújáró helyekre, és akkor Nagyboldogasszony helyekről mesélünk. Mátaverebély-Szentkút például az egyik híres búcsújáró helyünk. De hát nagyon sok Kisboldogasszony templom is van, Mária Remetén például itt így Budapesten a közelben. Úgyhogy emiatt is így változik, hogy éppen mit emelünk ki. Így az évkörön belül más-más ünnephez vagyunk így közelebb, de attól függően is így, mivel szeretünk mindig újabb helyeket bemutatni, olyan helyekről, búcsújáró helyekről is szívesen mesélünk, amelyek úgy nincsenek annyira köztudatban. Például a csehországi Philipsdorfról van, amikor róla mesélünk, vagy Mária Beszterce, hogy azért Horvátországban Fekete Madonnával büszkélkedő búcsújáró hely, ott is nagyon sok csoda, ima meghallgatás történt, tehát hogy így mindig más-más, így éppen az aktuális csoporthoz hangolódva is mesélünk nekik, és így igyekszünk bemutatni azt a gazdagságot, egyrészt a Mária jelenések történetén keresztül, másrészt Mária életének, életpéldájának bemutatásával is, hogy gyakorlatilag az a 2000 évvel ezelőtti eseménysorozat, illetve mindezek a jelenések, ezek máig üzenettel bírnak számunkra, és aki éppen tényleg csak úgy váratlanul becsöppen a kiállításra, szoktuk is neki javasolni, hogy keressen egy olyan tárgyat, ami úgy szívéhez szól, és akkor esetleg mesélünk neki, és megkap egy olyan üzenetet, ami éppen aktuális neki abban az élethelyzetben, amiben éppen jár, és kap akár vigaszt, vagy tanácsot, vagy egy olyan példát, ami így tovább lendíti abban az élethelyzetben. Úgyhogy sokan meglepődnek. Voltak olyan vendégeink, akik azon lepődtek meg, éppen egy nagy búcsújáró helyről meséltem, így a világ második legnagyobb búcsújáró helye Brazíliában van. És nem tudom miért, de valahogy ugye ez került így szóba, Aparecida. Meséltem róla, és akkor megrökönyödve láttam az egyik látogatónkat, hogy erről mesélek, hogy éppen ő egy brazil misszionárius, és hogy mondtam, hogy hát erről a helyről csak képet tudok mutatni, nincsen kegyszobrunk, de mondta, hogy igen, pár óra múlva lesz, és elment a Bakács térre, és hozott egy kegyszobor másolatot. Tehát, hogy ezek is ilyen véletlen idézőjelben.
0: Hogy nincsenek véletlenek.
1: Találkozások, hogy igen. Éppen akkor erről, és akkor így van egy aparecidai szűzanya szobrunk is, és be tudjuk mutatni azt a Fekete Madonna szobrot, ráadásul egy öltöztetett Madonna szobor, egy szép Madonna. Úgyhogy így érdekes találkozások és csodák vannak a kiállításon.
0: Kell-e regisztrálni annak, aki szeretné a kiállítást megnézni?
1: Nem, minden további nélkül a nyitvatartási időben, ami hétköznap délután 3 órától 7 óráig, este 7 óráig tart, bárkit szívesen látunk vendégül, és mindenféle regisztráció nélkül, akár a kiállítás megnyitójára is, illetve hát a kiállítás bármelyik napjára szabadon be lehet jönni, és belépődíj nélkül, tehát így szabadon látogatható a kiállításunk.
0: Hogyha egy csoport érkezik, akkor a tárlatvezetést azt előre kell kérni, vagy van ott olyan személy, aki ezt így megcsinálja, megteszi?
1: Rendszeresen tartunk tárlatvezetéseket szerdán, illetve szombaton, valamint így előre bejelentett csoportoknak egyeztetett időpontban az ő igényeik szerint bármikor. Úgyhogy hát érdemes egyébként, tehát hogyha így csoportok szeretnének jönni, járnak hozzánk rendszeresen imacsoportok, rózsafüzér csoportok, rózsafüzér társaságok, illetve az utóbbi időben diákcsoportok az ország különböző részéről. Most az elmúlt durván másfél évben 2500 diák járt nálunk, de élet azt megelőzően is, főleg azért budapestiek, de most tényleg a világ minden részéről jönnek, hagyományos csoportok, zarándok csoportok is, illetve egyszerű turisták, és hát innen Budapestről, illetve Magyarországról pedig így iskolás csoportok. Ők bejelentve előre szervezett módon, és így tartunk nekik külön tárlatvezetést, de bárkinek tényleg szívesen.
0: Attila, én azt látom, hogy ön borzasztóan élvezi és szereti ezt a kiállítást. Nagyon, nagyon sok mindent tud Máriáról, ezekről a tárgyakról. Ezt jól látom, hogy ez valahol az életének egy része?
1: Igen, örömmel végzem ezt a fajta szolgálatot, ezt a fajta munkát. Már ugye 11 éve, és hát számomra is nagy ajándék találkozni olyan emberekkel, akik tényleg mélyen Mária hívői, szeretői. Nagyon sok olyan tanúságtételről is kaptam mély benyomást. Voltak, akik barátnőjük, barátaik biztatására mentek ki például Medjugorjébe, vagy egy olyan zarándokhelyre, ahová egyébként nem mentek volna. Sokan köztük akár ateisták, és ott úgy megváltozott az egész életük. És most örömmel mondták már, hogy 10-szer, 15-ször voltak, és hogy annyira megváltozott az életük, és hogy olyan csodákban van azóta is részük, és öröm ezeket hallani, úgyhogy számomra is egy nagy ajándék találkozni ott ilyen emberekkel, ilyen megtért emberekkel, vagy akár olyan hívőkkel, akik már nagyszülőktől szinte így a vérükben örökölték a mély Mária tiszteletet, mély vallásosságot. Volt a kiállításunkon például egy balerina. Ő egy orosz származású balerina Moszkvából. Elmesélte, hogy ott anyáról leányra rózsafüzéreket örökölnek, és egy maréknyi rózsafüzért hozott így a kiállításnak, ami az elmúlt hát közel 200 évben öröklődött így szülőktől a gyermekek számára, és hogy milyen mély ott is a hit, a vallásosság. De ugyanígy itt erdélyekkel találkozni, amikor Erdélyben 3 alkalommal tartottunk kiállítást, számunkra is nagy ajándék volt ott látni azokat a mélyen hívő és mélyen a szűzanya tisztelőként élő székelyeket, akiknek akár Guadalupéről vagy Fatimáról meséltünk, és hogy könnyes szemekkel, könnybelábadt szemekkel hallgatták a tárlatvezetéseket. Tehát ott igazán mi voltunk úgy megérintődve, és olyan ajándékban volt részünk, hogy ezért is hálásak vagyunk, hogy ezt a munkát végezhetjük, és ezt nyugodt szívvel mondhatom kollégáim önkéntesek nevében is, mert nagyon sokan őszintén mély ajándékokban és ilyen csodákban részesültünk az elmúlt évek során.
0: Említette ugye a rózsafűzért, hogy egy marék rózsafűzérre tér vissza. Szerintem annyi rózsafűzér szemben az eklézsiában sincs, mint önöknél kiállítva. És nagyon különleges rózsafűzérekkel is lehet találkozni. Tehát, hogyha valaki betér erre a tárlatra, bemegy a Mária kiállításra, szerintem minimum 1 vagy 2 órát szálljon rá, hogy ő végignézze, mert ha mindent tényleg végig szeretne nézni, akkor azért ehhez idő kell, jól gondolom, igen, hogy ide azért nem elég úgy bemenni, hogy na most itt végig szaladok, igen, ezek között a tárgyak között.
1: Igen, hát nagyon tömény, nagyon sűrű, ezt mondják is sokan. Vannak, akik 5-6-7-szer visszajönnek, és akkor a kiállító tér különböző sarkaiba ülnek le, és akkor csak azzal foglalkoznak, csak a rózsafüzérekkel, csak az érmékkel, medálokkal, csak a szobrokkal, csak a feszületekkel. Tehát annyira gazdag, bőséges a tárlat. Tehát például a rózsafüzérekből több mint 700 darab, 700 féle van, és egészen különlegesek. Tehát a bélicskai sóbányából származó sókristályból készült, vagy a Guadalupei az utcaporában 8-10 éves gyerekek által, és ott pillanatok alatt összehajtogatott papírból készült, de szabályos rózsafűzér, ami annyira egyedi, hogy nincs még egy olyan, vagy a babszemből készült, hiszen annyira szegények voltak, hogy egy babszemekből fűzték a rózsafűzért, és azzal imádkozták haza a férfiakat a frontról, második világháborúban, és hazatértek a Donkanyarból, és nagyon komoly háborús helyzetekből. Tehát, hogy ilyenek vannak, ezeknek külön története van sokaknak, úgyhogy ezekről is ott mesélünk, de ugyanígy a feszületeknek is egyszerűen az emberi kreativitás végtelensége, tehát, hogy egy adott téma, akár a feszületek, vagy a Máriás medálok, de annyiféle formában, annyiféle képen jelennek meg, hogy egyszerűen nagy csoda és ajándék számunkra, hogy ezekkel így találkozhatunk, hogy így ennyi megközelítés létezik.
0: Így igaz. Műsoridőnk lassan lejár. Én azt tanácsolom hallgatóinknak, hogyha szeretnének egy kicsit közelebb kerülni a szűzanyához, akkor mindenképpen menjenek el 2026. augusztus 15-én 15 órakor a Mária kiállítás megnyitójára, a legújabb Mária kiállítás tárlat megnyitójára. Helyileg hova is lehet menni? Városház utca,
1: Városház 5. utca 4 szám, 5. kerület belváros, Városház utca 4 szám. Ez a Ferenciek terétől egy perc séta a belvárosi templomhoz közel.
0: Az Eklézsiával szemben.
1: Így van.
0: Hát könnyen megközelíthető tömegközlekedéssel is. Illetve, hogyha augusztus 15-én nem tudnak elmenni, akkor valamelyik nap menjenek el a két Mária ünnep között, mert tényleg érdemes, és szánjanak erre időt. Én azt tanácsolom önöknek. Attila, köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, és beszélt erről a tárlatról, és erről a sok-sok szép Mária képről, rózsafűzérekről, szobrokról, mindenről, ami a szűzanyát tiszteli, és a szűzanyát közelebb hozza hozzánk.
1: Nagyon szívesen, és várjuk önöket sok szeretettel kiállításunkon.
0: Nagyon köszönöm hallgatóink figyelmét is, illetve az adományaikat, hiszen az adományaik nélkül nem jöhetett volna létre ez a műsor sem. Koncsik Domonkosnak köszönöm a technikai háttér biztosítását. Két hét múlva lesz legközelebb mozaik, hallgassanak minket akkor is. Viszont hallásra, Takácsi Baját hallották.
2: Mozaik. A Mária Rádió programajánló magazinját hallották.

4. Az elmúlt alkalommal elkezdtük a betegek kenete témakört, és a 313. ponttal kezdtük, hogyan élték meg a betegséget az Ószövetségben. Felolvasom ezt most még egyszer, csak hogy a következő pontnak, 314-esnek a bevezetőjeként. Az Ószövetségi ember a betegségben megtapasztalta a saját korlátait, és ugyanakkor fölfogta, hogy a betegség titokzatos módon a bűnhöz kötődik. Felfogta, hát ha tetszik, ez kinyilatkoztáshoz tartozik, így a természetvallások is valamiképpen megérzik ezt a dolgot, hogy valamiképpen a bűnhöz kötődik a szenvedés. Ez nem szabad, hogy hozzátartozon úgymond az emberi természethez, mint természethez. Mi ezt a hitünkből tudjuk, hogy valóban nem tartozik hozzá eredeti rendelése szerint Istennek, mert eredeti rendelése szerint az Isten az embert a paradicsomba teremtette, és ott nem volt sem szenvedés, sem betegség, sem halál, tehát semmilyen negatívum, hanem tiszta pozitívum volt, amit az ember föladott a sátán instigálására elég balga módon. Erre szokták azt mondani, hogy Józsi, ha előbb halsz meg, mint én, akkor majd tépjél nekem egy sorszámot Ádámnál és Évánál, mert gondolom nagyon sokan lesznek ott, hogy előbb sorra kerüljek. Meg akarom kérdezni, mit csináltak, hogy csináltak ezt ennyire rosszul. Szóval ez vicces természetesen, de ugyanakkor a tragédia, amiben benne élünk, az óriási. Még akkor is, ha ezt megpróbálják kimagyarázni mindenféle gnosztikus, marxista, liberális és egyéb módon, ami mind-mind elveszi az ember életének az értelmét, elveszi a kinyilatkoztás hitelességét, nem, de elveszi a kinyilatkoztást, mint olyat az emberektől, és mindenféle ostobaságokat mond róla. Tehát igen, a proféták látták meg azt, hogy a betegségnek megváltó értéke lehet saját és mások bűneiért. Tehát, hogy az, ami alapvetően büntetés, az egyben lehet vezeklés. Amennyiben ennek a vezeklésnek van vége, amennyiben nem a végtelen értékű bűn végtelen vezeklése, vagyis az örök kárhozat, hanem Isten jóságából engesztelésként is Isten elfogadja, és így lehet üdvözülni. Akkor van az egésznek értelme. Mert ez nagyon fontos dolog, a krisztológiánál beszéltünk erről, Krisztusnál, hogy az ő keresztáldozata, az engesztelő keresztáldozat. Tehát ő az emberélet Isten fia, emberi természetében, mint Isten második személye, az atyának engesztelő áldozatot adott a világ összes bűnéért. Azért nagyon fontos, nem levezekelte azokat, mert levezekelni a világ összes bűnét, az azt jelenti, hogy az örök kárhozat. Ezért végtelenül ostoba, akár azt mondom, Kárbártnak, meg Hanszon Baltazárnak, Kárbárt az luteránus volt, Hanszon Baltazár ezzel szemben katolikus, az a felfogása, hogy hát Jézus megtapasztalta a poklot. Mármint hát hogyan? Tehát Jézus, mint személy, az atyának egy természetű fia. Hogyan tapasztalhatta meg az egy természetű fiú a pokolnak a poklot, vagyis az Istentől való elhagyatottságot. Ezt nem is értem, hogy hogyan jött ez a gondolat bárkinek és akárkinek, ha csak nem egyszerűen fogalma nem volt az alapfogalmakról, krisztológiával kapcsolatban, megváltásunkkal kapcsolatban, Krisztussal kapcsolatban. Tehát nem vezeklés, engesztelés. Mert ő egy, mit jelent az engesztelés? A megbántott személynek ugyanolyan értékű, vagy nagyobb értékű engesztelő cselekedetet, ajándékot adni, mint amekkora a sértés volt. Ezt jelenti. Tehát ugyanakkora, vagy nagyobb ajándékot, engesztelő cselekedetet adni, mint ami a sértésnek a súlya volt. Ezt tette Krisztus. Örök, tökéletes áldozatot adott a mennyei atyának, egész emberi természetében, tökéletességében, mely az istenségehez tartozik, mi helyettünk, és ilyen értelemben helyettesítő áldozat, valóban, és ránk kiárad, amennyiben megkeresztelkedünk, hiszünk benne, és meg is éljük azt, ami mindebből következik. Tehát

tehát végtelenül egyszerűen hangzik természetesen az egész dolog, de ez az alapja a megváltás tanunknak, az egész dogmatikai értelmezésnek, hiszen a megváltásból származik végsősorban minden, még az Ószövetségnek az áldozatai is a megváltásnak az áldozatát elővételezik. Tehát anélkül nincsen azoknak igazából haszna, értelme, ha csak nem arra mutatnak rá, ami a végső és tökéletes szövetségnek az áldozata, ami írunk Jézus Krisztus. Igen. Tehát így a betegséget Isten színe előtt élték meg, és tőle kérték a gyógyulást. Igen, mert Isten meg tudja adni a gyógyulást. Még valami nagyon fontos dolog az, hogy végsősorban az engesztelő áldozatot Isten adja már az Ószövetségben. Lásd Ádám Izsáknak való, Ábrahám, hogy Izsákot nem kell, hogy feláldozza, hanem helyette egy bárányt, és Isten azt mondja, hogy elfogadom. És ez a bárány alapvetően Krisztusnak a majd bekövetkező áldozatának a kegyelmeiből tud üdvösséget hozni az embereknek. Tehát egy másik szinten értelmezzük a betegséget, a szenvedést, az örök élet szempontjából, amire azt mondja Szent Pál, hogy ennek az életnek a szenvedései összehasonlíthatatlanok az örök dicsőség jutalmával. Összehasonlíthatatlanok. Szem nem látta, fül nem hallotta, emberi szíve föl nem hatolt, amit Isten azoknak készít, akik szeretik őt. Ez nem azt jelenti, hogy valaki mindenáron különböző szenvedésekre törekedjen. De kétségtelen tény, hogy az Anya Szent Egyház mindig hirdette, hogy lemondásokat vállalni a saját és mások bűneiért, az mindenképpen Krisztussal, az ő engesztelő áldozatával való együttérzés, együttcselekvés, ahogy Szent Pál mondja, testemben kiegészítem mindazt a szenvedést, ami Krisztusnak a szenvedéséből hiányzik. Tehát mi is az Anya Szent Egyházban bőjtel, az önmegtartóztatással, az erények építésével mindent megteszünk, hogy a krisztusi élet virágozzon bennünk. Ez az engesztelő gondolkodás virágozzon bennünk. De hát ez természetesen csak hit által lehetséges. Nézzük a következő pontot. 314. Mi a jelentősége Jézus betegek iránti részvétének? Tehát miért jelentős, miért fontos az, hogy Jézusnak van egy részvétel van a betegek iránt? Jézus együttérzése a betegekkel és számos gyógyítása világos jelei annak, hogy ő vele elérkezett az Isten országa, és benne a bűn, a szenvedés és a halál fölötti győzelem. Tehát ez a világ, ez nem egy nagy szenvedés, aminek a vége a nirvána, vagyis a létezés megszűnése, a karma, az újjá, újra megtestesülés, reinkarnáció folyamatának a megszakadása. Nem ez a cél. Nem. Ővele elérkezett az Isten országa. Tehát nem a megszűnés, hanem a természet fölötti kiteljesedése a természetnek, és mindannak, ami a természethez Isten kegyelméből hozzájárulhat. Ezért nagyon fontos a megszentelő kegyelemről szóló tanítás, hogy ez egy természet fölötti minőség, amely olyan képességeket ad az embernek, amely képességek nélkül a Szent Háromságos Isten sem látni, sem vágyni, sem élvezni nem képes. Ezért megszentelő kegyelemben kell élni, az embernek bármi baja van, mint a mérgezett egér rohanjon a gyóntató székbe. Hogy megszentelő kegyelemben éljen, és a sátán ne legyen úr a gondolatain, az érzékein, a vágyain, hanem a szent dolgokkal töltekezzen be. Újra és újra persze itt is meg lehet emlékezni, akár 12 órán keresztül, hogy a világ az milyen szennypatak, amit az ember elé ad, főleg itt meg lehet emlékezni a tévéről, az internetről, stb., ami tényleg elragadja különösen a gyerekeinket, és óriási
társadalmi perpatvarokat, vitákat szül az egész társadalomban, minden nálunk is, igen, nálunk is, de nyugaton még inkább. Azt lehet mondani, hogy bár csak ismerősek lennének a nyugati felmérések, kutatások, stb., az ember látná világosan, hogy miről van szó, nem kell nekünk külön kutatnunk ezt. De még hogy külön kutatjuk, akkor is látjuk, hogy iszonyatos az agyrombolás, ami történik, a világ, mint világ. Ezért is számomra felfoghatatlan, amikor ilyen gondolatok jönnek, hogy hát a világban, az emberekben hinni kell, meg a világ jó önmagában, meg mi van? Jól vagy? Nem volt meg a reggeli pálinka, vagy túl sok volt, vagy mi történt? A világ, mint világ, a sátán világa. Ki Isten teremtette? De benne van ez a hétfejű sárkány. Isten megváltotta. Lehet ebben jól élni, Isten kegyelméből, a megváltás erejéből. De így, hogy önmagában, Istentől elvonatkoztatva, ez a sátán világa. Ez nagyon fontos dolog. Tehát tudjuk ezt értékelni, de csak a megváltás fényében. Tehát a megváltástól elvonatkoztatva, hogy a világ, mint világ, és akkor bennünk is pancsikoljunk a Balatonban, mert az milyen szép és jó, és az önmagában csak úgy, hogy van. Biztos? Biztos? Jön a sátán, és megmérgezi a vizet is. Megmérgez mindent. Mert megtalálja az embereket, hogy ők őt imádják. Bizonyos értelemben katolikusok tömkelegének elment a józan esze, meg a hite is. Különösen a német egyházat szemlélve az ember azt mondja, hogy nem értem, hol vagyunk. Tehát, hogy ilyen szinten elhagyni a filozófiai, katolikus és teológia, antropológiát, kegyelemtant és mindent, hát azt mondom, hogy ez mind-mind Luther. Ez mind Luthernek köszönhetik. Éppen ezért Luther után szabadon az ember két dolgot gondolhat a világról, meg az emberről, bármit, meg akármit, ezt a kettőt, de hogy ez összeegyeztethetlen a szent hittel, az biztos. Visszatérve, tehát elérkezett az Isten országa. Isten a legnyomorultabb betegséget is meg tudja gyógyítani. És ha nem teszi, akkor is mindig benne van az, hogy fiam, egyszer ennek vége. Egyszer ennek vége. Lehet, hogy gazdag vagy, és egészséges vagy, és már most szomorú vagy, hogy egyszer ennek vége lesz. És ugyanakkor lehet, hogy beteg vagy, és nyomorult, és borzasztó örülsz neki, hogy egyszer tényleg vége lesz. És Isten kegyelméből éled az életed, fölajánlott szenvedéseidet, és a mennyek országában elképesztő, milyen érdemtengerbe fogsz belezuhanni. De ezt hinni kell. Mert az igaz ember a hitből él, tehát sokszor elmondom, testvérek, azt nem kell hinni, egy meg egy, az kettő, már azt is hinni kell. Tehát látjuk, hogy a liberalizmus a szónak minden legmélyebb értelmében megtagadja a józan paraszti észt. Már mindent hinni kell szép szerével, de a szó szoros értelmében, a szó klasszikus, tudományos értelmében azt kell hinni, ami a józan paraszti ész számára egyáltalán megközelíthetetlen, megismerhetetlen, mert Isten önkinyilatkoztatása, vagy ahhoz kötődő valami. Tehát lásd, a kegyelemtan, hét szentség van, ez a hét szentség van. Vagy az Úr Jézus elmondja, és az Anya Szent Egyházon keresztül tanítja, vagy soha senki ki nem fogja találni. Hogy nem 18 vagy 19 szentség van, hanem 7. És ez az a hét szentség, és erről szól. Ez természet fölötti kinyilatkoztás. Mert abszolút-e az Isten üttörténeti döntésén múlik, hogy ez van és nincsen más. Ezt kell elfogadni. De miért van ez, Uram, hogy éppen így van? Nem mindegy. Nem mindegy. Ez olyan dolog, mint ha valaki fuldoklik egy tóban. Nem mindegy, hogy a parti őrség menti ki, vagy pedig csónakkal oda megy egy halász. Vagy csodás módon az Úr kiemeli őt a vízből, és ő kidobja a partra. Hegy a lényeg, megmenekült, nem? És nem pedig kikerül, és akkor hát egy ócska csónak jött értem, hát miért nem egy nagy hajó? Hát itt mindenki bolond, hát itt... Hát gondolkodjunk már el, hogy miről van szó. Az emberek úgy bánnak az élettel, mintha lenne belőle 2500 darab, és utána még sokszorozzuk.
Tehát egy darab van belőle. Mind az egy darab. Ezért nem tudom felfogni soha, amikor ezeket az abszolút, tehát az élet-halál, szenvedés, jutalom, örök élet, amikor ezekről gondolkodik az ember, én nem tudom felfogni, hogy mi a fenének megy föl valaki a Himalájára, hogy ott fagyjon meg. Ezt én nem értem. Én nem értem. Én azt is utálom, ha mínusz 20 fok van itt lent. Nem, hogy oda fölmenjek mínusz 50-be, hát menjen föl, akinek hat anyja van. Ne vicceljünk már. Tehát én ezt nem értem, ezek gőg. Főleg, amikor van 2-3 gyereke valakinek, és akkor azt mondja, ilyeneket mondanak emberek, hogy hát de közelebb van a Jóistenhez. Tényleg? Miért a Jóisten az, mit tudom, 14.000 kilométerre van, és akkor 7.000 méterre föl, 7 kilométerre fölmegyek, akkor 7 kilométerre fele úton vagyok Istenhez. Miről beszélünk? Olyan idióta gondolatok kapnak világra, emberek fejében, hogy az valami döbbenet. Ez felfoghatatlan. Barátom, ha izgalmat akarsz, Chesterton zseniális, az Eretnekek című könyvében, 14 vagy 16. fejezet, hogy a családdal kapcsolatban, ha izgalmat akarsz, akkor ne Timbuktuba menjél, ne Szafariba menjél, menjél haza. Bánj a feleségeddel, a gyerekeiddel, és estére hullafáradt leszel az izgalomtól. Persze. Az emberek azért mennek el mindenfelé, mert nyugalomra vágynak. És, nem, és azt mondják, hogy mert ott milyen izgalmas, meg milyen újdonság, de hogy semmi újdonság nincs. A legmélyebb újdonság az mindig a család. Na, vannak ilyen érdekes felfedezések, visszatérve. Szóval a szenvedés és a halál fölötti győzelem az, amit Jézusnak a gyógyításai jeleznek. Persze az új teológia kétségbe lehet vonni még a gyógyításokat is. Az ördög nem is létezik, az angyalok se léteznek. Vagy csak annyiban, amennyiben én elgondolom, és úgy, ahogy én elgondolom. Tehát ezek ilyen modernkori eretnekségek, őrültek, majd Isten előtt számot adnak minden szavukért. Jó, következő, szenvedésével és halálával új értelmet adott a szenvedésnek, tehát az engesztelő áldozathoz csatlakozunk hozzá, mely ha az övével egyesül, a tisztulás és az üdvösség eszköze lehet önmagunk és mások számára. Mert érdemeket szerez, mert kegyelmeket eszközöl ki, segítő kegyelmeket eszközöl ki magunk, és mások számára, hogy a kegyelemben növekedjünk, az Isten hitben, gondolkodásban, az Isten szerinti érzelmekben növekedjünk, tehát az erényekben. Ezt érdemli ki. Ez egy teljesen új hozzáállás a szenvedéshez, mint olyanhoz. Tehát megszűnik az az ószövetségi, és hát nem csak az ószövetség, másút is elterjedt vélemény, hogy aki beteg, az átkozott. Nem biztos, hogy átkozott, olyannyira nem, hogy voltak szentek, akik azt kérték, hogy mások helyett vezekelhessenek. És Isten valóban betegséget adott nekik, azért, hogy vezekelhessenek. És ők ezt úgy fogadták el, mint végtelen ajándékot, úgy élték meg, mint végtelen ajándékot, és valóban elképesztő gyógyulások, megtérések társulnak hozzájuk. És lehet persze azt mondani, hogy hát ez olyan fura egy élet. Hát barátom, lehet, hogy fura egy élet, de az is fura lesz, ami jutalomban részesülnek az örök életben. Ezt tegyük hozzá. Az is egy fura dolog lesz. Szóval valóban kincseket gyűjtenek a mennyben. A következő. Tehát mi az 315. pont? Mi az egyház magatartása a betegek iránt? Az egyház, mert parancsot kapott az Úrtól a betegek gyógyítására, kötelességének érzi a betegek gondozását és az értük való közben járó imádságot. Tehát egyrészt tehát parancsot kapott az Úrtól, ezért kötelességünk értelemszerűen gondoskodni róla, a gondoskodás. Tehát itt az egyházról van szó. Az egyház egésze mindig is gondoskodott a betegekről, a szenvedőkről, tegyük hozzá már az Ószövetségben is. Tegyük hozzá, hogy valamiképpen minden valamennyire épeszű társadalomhoz hozzátartozott az, hogy a betegeket nem eltesszük láb alól, hanem kiküldjük a medvének az erdőbe, hanem ápoljuk, gondozzuk, stb.
de kétségtelen tény, teljes új szintre lép ez az Ószövetséggel, ahol az ember nem egyszerűen jön, megy, tesz, vesz, intézkedik, pecséttel ebben a világban, hanem Isten gyermeke. Isten az embert képére és hasonlatosságára teremtette, és ebből származik az ő alapvető méltósága, emberi méltósága, amelyet persze meg kell élni. Tehát ez nagyon fontos dolog. Az emberi méltóságát a pokolban megélheti nyugodtan. Úgy sem megy vele semmire az élet a világon. Tehát a zsidóságban ez az alapképlet, hogy mindenki az Isten gyermeke. Ez az a létbeni alap, hogy ami megalapozza azt, hogy nekem 12. senki Gusztávnak semmilyen jogalapom nincs arra, hogy én semmibe vegyem a másik embert azért, mert ilyen meg olyan beteg. És aztán különösen Krisztus úrnak az engesztelő áldozatával, szenvedésével, sebeivel, helyettesítő, engesztelő szenvedésével, áldozatával lép be a mi világunkba az, hogy a szenvedőt azt nem, és a beteget, azt nem lenézzük, hanem segítjük, kérjük az imádságait, és az ő imádságai azok rendkívüli értéket tudnak birtokolni, ha valóban Krisztushoz társulnak. Éppen ezért egy érték a beteg ember. Nem a beteg ember, mint beteg ember. Nem azért, mert beteg, hanem azért, mert Krisztussal viseli. Tehát amit itt az előzőlegben olvastunk, hogy Krisztushoz társul az ő szenvedésével, a betegség hordozásával, és ezzel lesz ő érdemszerző, ezzel válik az ő beteg volta valami különös, és ahogy a betegségét viseli, egy különleges kegyelem forrásá. Ezért itt azért hadd jegyezzem meg, hogy egy borzasztó dolog az, amikor azt hallom, és sajnos nem ritka, mit tudom én, a menny ápolja az anyósát. De nem kell feltenni az anyósát, akár a saját édesanyját, vagy édesapját. És az pedig nem azt mondja, hogy köszönöm, de hálás vagyok, imádkozom érted, és a jó Isten áldjon meg téged, hanem dirigál, kizsákmányol, pasáskodik, érzelmileg zsarol, és egyszerűen olyan sztorikat hallok néha, hogy nem hiszem el. Tehát elhiszem, de hogy mondjam, tehát nem a természet fölötti hittel, hanem az evilági meggondolással az ember azt mondja, hogy a ménkbe lehet valaki ilyen elképesztő hálátlan. Mert ez egy iszonyatos hálátlanság az Istenhez. Tehát hagyjuk az embert, az Isten, ez egy iszonyatos hálátlanság. Beteg vagyok, a popsim alá tesznek mindent, mindenről gondoskodnak, én pedig elkezdek dirigálni, lehordom minden szemétnek a másikat, és az a másik az pedig csinálja. Ennek ellenére. És felfoghatatlan az áldozat, és azt mondom, hogy Isten áldja meg őt, mert amit ő csinál, az ilyenek csinálnak, szitkozódások közepette, az természet fölötti. És az imájuk, az óriási értékű. Persze. Szóval igen, tehát az egyház kötelességének érzi, az kötelességének tudja, nem csak érzi, tudja. A beteg gondozását és értük való közbenjáró imádságot. Isten meggyógyíthatja őket, rövid vagy hosszú távon, gyorsan vagy lassan, vagy pedig, hát ha úgy dönt, akkor hát valamiért, és Isten látja, bölcsességvel, gondviselésével hordozniuk kell keresztjüket, mint beteg emberek. Egészen az örök életig, ahol, ha jól csinálták, akkor érdem tengerben fognak úszni. Ugyanaz, igen, mindenek előtt birtokában van a betegek javára szolgáló szentség. Tehát az egyház birtokában van a betegek kenete, melyet maga Krisztus alapított, és Szent Jakab tanúskodik róla. Tehát, jó, itt tegyük hozzá, hogy nem, először elolvasom. Tehát ezt a szentséget, a betegek kenetét maga Krisztus alapította, mint minden szentséget Krisztus alapított, és Szent Jakab tanúskodik róla,
beteg valaki köztetek hívassa az egyház presbitereit, és imádkozzanak fölötte, ezek a presbiterek a papokat jelentik, a papot, püspököt. Miután megkenték őt olajjal az Úr nevében. Tehát imádkozzanak fölötte, miután megkenték őt olajjal az Úr nevében. Jakab 5. fejezet, 14-15. vers. Rövid kis írás, de hangsúlyozott, hogy ismételten, hogy a szent hagyomány nélkül a szentírást nem lehet értelmezni, mert a szentírás azt jelenti, amit én akarom. Ezért van egy szent hagyomány, amely kötelez mindenkit. A legegyszerűbb hívőtől a legbonyolultabb pápáig. A szent hagyomány mindenkit kötelez. Tehát, hogyha az anyaszentegyháznak valami, egy bizonyos szentírás magyarázat, állandó hagyománya, megszentelt, gyakorolt, állandó hagyománya, azt a legbonyolultabb pápa sem változtathatja meg. Erre teszi a pápa, nem tudom most van-e még pápa, de régen volt, hogy megőrzi az egyház hagyományát. Tehát, és definitíve ezért Krisztus helytartója. A helytartónak nagyon minimálisan vannak önálló jogai, törvényalkotása van. De mindent Krisztustól kap, Krisztustól kap felhatalmazást rá, és kapja meg az, amit mond, az erejét. Mert ő csak helytartó, ő is nem Krisztus. Igen. Tehát éppen ezért, hogyha valaki megkérdi egy protestáns módjára, hogy hát kérem szépen, miért kell ezt pont úgy értelmezni, hogy itt egy szentségről van szó? Nagyon egyszerű. Mindig így értelmeztük. A szent hagyomány az mindig így értelmezte. A kánonjogban is meg lehet tanulni, hogy a legjobb törvény értelmező a törvény gyakorlata. Tehát hogyan éljük meg? Mind a törvény hozó, mind a törvény alkalmazó. Hogyan éli meg? Elfogadottan, hosszú távon. Ez a legjobb magyarázat. Magától értetődő módon. Ugyanígy van az egész szent hagyománnyal, hogy visszamenően az ősegyházra, az első századokra megvannak a tanulságok, hogy hogyan értelmeztük ezeket a szavakat, hogyan éltük ezeket a szavakat. Igen, valóban a betegek kenete az nem egy imádság pusztán, a betegek kenete nem pusztán egy ilyen puszi a hasadra, gyógyuljál meg, hanem vagy pacsi, vagy valami ilyesmi, hanem Istenhez való hatékony imádság és kegyelem közlő hatékony jel, tehát olyan jel, amely jel voltánál fogva, tehát amennyiben az megtörténik, annyiban jelzi azt a kegyelmet, amit közöl. Jelzi és közli a kegyelmet a beteggel. Igen. Tehát persze hozzátartozik, hogy imádkozunk. De az megáldott olajjal, az előírt szavakkal kell megkenni a beteget. És persze előtte, utána imádkozunk. Jó, és ez a szentség, az ötödik szentség a sorban. Ki veheti föl a betegek kenetének a szentségét, 316. pont. Az a hívő veheti föl, akihez betegség vagy öregség miatt halálveszély közelít. Tehát itt nagyon fontos az, hogy pusztán azért, mert valaki 60 éves lett, az nem azt jelenti, hogy felveszi a betegek kenetét. Vagy 70 éves lett. Tehát a legjobb emlékezetem szerint édesapám 70 éves korában még kiment kaszálni a földre. Tehát 20 kilós ezt-aztam, azt cipelte jóra-balra, eszébe nem jutott az, hogy betegek kenetét kérje. Hát aztán előbb-utóbb a szíve azt mondta, hogy mit tudom, 77 év után azt mondta a szíve, hogy kakuk, akkor még megmentették, és akkor rögtön persze föladtuk neki a betegek kenetét, nem volt kérdés. Hát addig nem. De hiába, hogy 76 éves volt. Tehát éppen ezért nagyon fontos, hogy ez nem
feltétlenül kórhoz van kötve, bár kétségtelen tény, azt is látjuk, hogy van, akinek eleve olyan gyenge az egészsége, hogy már 5 éves korban arra gondolt édesapja, édesanyja, hogy feladják neki a beteg kenetét, ennek ellenére megérte a 75. évét. Tehát, ahogy szokták mondani, kicsit viccesen, bár kétségtelen tény, fekete humor, azért, mert a beteg kenete után 5 nappal nem halt meg, nem kell szívlopáttal agyonverni. A beteg kenete nem arról szól, hanem arról szól, hogy a beteg, erről mindjárt lesz itt a meghatározás. Tehát kegyelmet kapjon a betegség viselésére. Visszatérve. Tehát betegség vagy öregség miatt halálveszély közelít. Tehát kifejezetten halálveszély közelít. Az az ember, aki kimegy kaszálni, az általában nem úgy éli meg a napját, reggelét, a reggelit, hogy ő most alapvetően halálveszélyben érzi magát. Hát olyan értelemben mindenki halálveszélyben érzi magát, vagy érezheti magát. Amikor ilyeneket hallok újra és újra, hogy hát megy az utcán, és megállt a szíve. És miért állt meg? Ezt nem tudjuk. Megállt. És akkor mi történt? Hát 5 másodpercig menj tovább. Ez csak annyi, vége volt a levegőnek az agyában, összeesett, és ennyi. Ha időben odaértek, még akkor valahogy újraélesztették, ha nem, akkor ennyi volt. És hiá volt 42 éves, és nem 72 éves, 82 éves. Tehát ilyen értelemben az éget a világon mindenki halálveszélyben van, de itt nem erről van szó. Itt arról van szó, hogy a természet rendje szerint az ember tudja nagyon jól, hogy itt bizony rengeteg minden bevégezheti az ő biológiai életét, e világ életét. Tehát magas a vérnyomása, túl meleg van, mostanában tényleg nagyon meleg van, és ez pillanatkolt agyvérzéshez vezethet, vagy mit tudom én, súlyos cukorbeteg 70 éven fölött, vagy 60 év fölött, és azt mondja, hogy bármelyik pillanatban kómába esetek, vagy valami. Tehát kérem a beteg kenetét, mert ez egy új életállapot. Még sosem voltam 72 évesen cukorbeteg. Attól félve, hogy kómába esek, hogy valami ilyesmi. Tehát vagy elmegy akár egy 25 éves ember, elmegy szív műtétre, mint a szél, föladjuk neki a beteg kenetét. Hiszen hát lehet ilyeneket mondani, hogy hát kérem, ma már ez rutin műtét. De látjuk azért minden, de minden eset valahol különbözik, és akár lehet ad abszurdum egy orvosi műhiba, hogy lehet egy furcsa rendellenesség az emberi szervezetben, és ott marad. És hiába 25 éves, vagy 15 éves, feladjuk neki a beteg kenetét, mert közvetlen halálveszélyben van. A szószoros értelmében. Tehát itt ezt jelenti ez, hogy az a hívő veheti föl a beteg kenetének szentségét, akihez betegség vagy öregség miatt halálveszély közelít. Öregség. Az öregség, tehát tényleg az ember, hogy is mondjam, nem az, hogy öreg vagyok, vagy leszek, vagy azt mondom, hogy leszek, az oké, de olyan 47 éves voltam, amikor elővettem a bringát tavasszal, és azt mondtam, na ez már nem úgy fut, mint tavaly. Vagy én már nem azzal az erőléttel, azzal a dinamikával ülök föl rá, és tekelem, mint tavaly. Tehát itt valamit megéreztem akkor is, azóta is, hogy most megyek lefele. Most megyek lefele. És ez nem lesz fölfele. Tehát, és mások is elmondják ezt, hogy igen, itt vagy ott, ha odafigyelt rá, vagy valahogy számolt van, hogy igen, ez vagy az a pont volt, ahol egyszer csak megtapasztaltam, hogy hoppá, itt már ez nem fog úgy menni. Tehát tavaly lenyomtam azt a 125 kilométert, mit tudom én, hány óra alatt, 3 sörrel, most nem fogom lenyomni. Nem fogom lenyomni. Csak korábban kell kellnem, és később jövök vissza, és 4 sör kell hozzá. Most csak profanizálva a dolgot. És megérzi az ember, igen, ez most már mutat arra fele, hogy gondolkodjak el az életemről. És eljön az az idő, amikor minden rendben,
a doktor úr azt mondja, hogy nézze, az ön vérnyomása Ádámnak is megfelelt volna a paradicsomban. De az ember belül érzi azt, hogy is mondjam, az imádkozó emberek meg szokták érezni azt, hogy most valami közeleg. A szentek mindig tudják azt, hogy itt a vég. Mindig tudják, lásd Szent Márton, Túri Szent Márton, meg a többiek. Hogy tudják azt, hogy most fogok meghalni. Hát föl kell az ágyból, és arra készül, hogy mit tudom, délben, délután, este meghal. És meg is hal. Valahogy így megérzi az ember, hogy most itt valami, itt nem egyszerűen öreg vagyok, hanem valami nagyon elfogyott. És ekkor teljes természetesen föladjuk a betegek kenetét, nem is kérdés. Hogyne. De ez egy szubjektív dolog, azt kell mondani, szubjektíve objektív, ha tetszik. Az ember, ez az ő élete, az ő érzelme, teljes objektíven azt mondja, atyám, valamit más. Szeretném meg fölkérni a betegek kenetét. És föladjuk neki. Természetesen. A probléma igazából nem is ezzel van. A probléma azzal van, hogy egyáltalán nem akarják fölvenni, akkor sem, amikor haldoklik. A hozzátartozók már félateisták, liberálisok, hát az se fontos. A jóisten irgalmas Júdást is kimentette a pokolból. Ugye az a legszebb, amikor a teológusok mondanak ilyen abszolút ostobaságokat, és ezzel elaltatják a hívők lelki ismeretét, helyes tudását eltorzítják, és arra biztatják a szegény hívőt, hogy ne vegyek komolyan az Isten áldásait, na meg a fenyegetéseit a bűnnek és következményeinek. Tehát a hozzátartozók nem hívnak papot, testvérek, akkor is papot kell hívni, hogyha a megkeresztelt nem akarja. Akkor is papot kell hívni. Hát, ha az a pap még be tudja rúgdosni a mennyek országába. 40 éve nem gyónt, most majd meggyón. Féljen és rettegjen. Mert a halála után fog félni és rettegni, az késő. A pokolban fog mindörök kirettegni. Tehát ezért az első és legfontosabb dolog, hogy papot hívok a beteghez. Mert én, ha ő nem is hisz, de én hiszek. De ha én se hiszek, meg ő se, a mindenható Úristen legyen hozzánk irgalmas. Ezt tudom mondani. Elfogyott az időm, drága testvérek, itt folytatjuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus.

Rebicki Gyula, imakönyvem. Aranykötésű imakönyvet hagyott rám örökül anyám. Kis Jézus inkben, glóriában van a könyv első oldalán. Sok év előtt egyik sarokba beírta jó anyám nevét. Lehajtom a betűkre fűmet, hogy fölidézzem szellemét. Nekem úgy tetszik, hogy csak egyszer fehér ruhában láttam őt. Tavasz volt, épp a kedves akác virágzott a ház előtt. A lemenő nap fénysugára reszketett ajkán, zárt szemén. Apám ott állt a ravatalnál, és velem együtt sírt szegény. Hogy elmosódtak a betűk, mi sárgák, s kopottak el apok. Rég volt, midőn ez imakönyvből.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 5 óra.
2: A Mária Rádió interneten a www.mariaradio.hu honlapon hallgatható. Imádkozzunk együtt. Az örvendetes rózsafűzér következik.
3: Az örvendetes rózsafüzért a roma közösségért ajánljuk fel. Kérjük Istent, hogy hitük legyen épp és erős, és ez mutasson nekik utat az Istennek tetsző életre.
4: Dicsőség Jézus Krisztusnak!
5: Dicsőség mindereké!
4: Kedves hallgatóink, a Mária Rádió kápolnájában a Mária Kör Szent Miklós imacsoportja az örvendetes rózsafüzért imádkozza, melyet felajánlunk önkéntes beteg imatársaink gyógyulásáért, Erzsébetért, Jutkáért, Anikóért és Rózsikáért, valamint az egyéni imaszándékokra. Kérjük, imádkozzanak velünk! Az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében.
6: Amen.
4: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek, minden látható és láthatatlan dolgoknak teremtőjében, és az egy Úrban, Krisztus Jézusban, Isten egyszülött fiában, ki az Atyától, öröktől fogva született. Világosság világosságtól, igaz Isten igaz Istentől, aki született és nem teremtetett, ki az Atyával egy lényegű, ki által mindenek lettek. Aki mi érettünk emberekért és a mi üdvösségünkért mennyből alászállott, és megtestesült a Szentlélektől és Szűz Máriától, és emberré lett. És megfeszítetett mi érettünk Poncius Pilátus alatt, és szenvedett és eltemettetett, és feltámadott harmadnapon az írások szerint. És fölment a mennyekbe, és ül az Atyának jobbján, és ismét eljöven dicsőséggel ítélni eleveneket és holtakat, és az ő országának nem lesz vége. És a Szentlélekben, Urunkban és Elevenítőnkben, ki az Atyától származik, ki az Atyával és Fiúval együtt imádtatik és dicsőítetik, ki szólott a proféták által.
7: Hiszen egy szent, katolikus és apostoli anyaszent egyházban vallok egy kerességet a bűnök bocsánatára, várom a holtak feltámadását, és a jövendő örök életed. Amen.
4: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
7: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztalt teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztalt teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztalt teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
7: most és mindenkor, és örökön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
4: Az örvendetes rózsafűzér első titka, akit te Szent Szűz, a Szentlélektől fogantál. Mária Názáretben élt. Egyszer imádság közben megjelent neki Gábriel arkangyal, aki így köszöntötte. Üdvözlégy, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Ime méhedben fogansz és fiút szülsz, és Jézusnak fogod nevezni. Nagy lesz ő, a magasságbeli fiának fogják hívni. Mária pedig így válaszolt. Íme az Úr szolgáló leánya, legyen nekem a te igéd szerint. Isten akarata legyen mindig az első helyen életünkben. Teljes erővel törekedjünk ennek teljesítésére. Mondjam én is Máriával, íme az Úr szolgáló leánya vagyok, történjék velem szavaid szerint. Uram, növeld bennem a teljesen neked szenteltséget, az alázatot, a tisztaságot, a rejtett élet utáni vágyat, hogy felismerjem Mária életéből a csönd szakrális valóság, amelyben Istennel találkozhatom.
6: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
7: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
7: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
7: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
7: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
7: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
7: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogadtál.
7: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
7: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
7: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasszal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.
7: Most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
4: Az örvendetes rózsafűzér második titka, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatva a méhedben hordoztál. Mária útnak indult, és a hegyekbe sietett Júda városába. Zakariás házába tért be, és üdvözölte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, felújongott méhében a magzat, és Erzsébetet eltöltötte a Szentlélek. Én is, mint Mária, szeretnék másokat szolgálni. Ki az, akinek a mai napon segíteni tudok? Te veled, Mária, az öröm látogat el Erzsébethez. Kérlek, segíts nekem, hogy én is örömet hozhassak mások életébe.
8: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
7: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
8: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatva méhedben hordoztál.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözl légy Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözl légy Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit

0: az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
1: most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Az örvendetes rózsafüzér harmadik titka, akit te szent szűz, a világra szültél. Ott tartózkodásuk alatt elérkezett a szülés ideje. Mária megszülte elsőszülött fiát, bepólyálta és jászolba fektette, mert nem jutott hely a szálláson. A szerelem, a család és a gyermek Isten ajándéka és nem emberi teljesítmény. Uram Jézus, add, hogy családjaink lélekben sokszor időzzenek együtt, betlehemi jászladnál, szívják magukba a szent család példáját, annak egyszerűségét, alázatát, szegénységét, az egymás iránti szeretetet és bizalmat, az isteni gondviselésre való teljes ráhagyatkozást, békét és szeretetet. Jézus szereti a szegényeket, a tiszta szívűeket, de nem utasítja el a bölcseket sem. Ők szellemi életünk gazdagítói, kincseik az Úr kincstárából valók. Ezért szereti a bölcsek hódolatát. A tudomány kincseit állítsam én is az ő szolgálatába, és fordítsam a lelkek javára.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, marasztalt te, és az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.

0: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, marasztalt te, és az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztalt te, és az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztalt te, és az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztalt te, és az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, és Fiúnak, és Szentléleknek,
1: most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Az örvendetes rózsafűzér negyedik titka, akit te szemszűz a templomban bemutattál. Amikor elteltek a Mózes törvényében megszabott tisztulás napjai, felvitték Jézust Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak, ahogy az Úr törvényében elő van írva, minden elsőszülött fiút az Úrnak kell szentelni. Egyetlen anya sem magának szüli gyermekét, amint világra hozza, már készülhet, hogy oda is adja a világnak, a világot teremtő Istennek. Mária minden asszonynál tudatosabban készül erre az anyai áldozatra. Megérkezett ma a templomba az, aki beteljesíti a törvényt, aki maga lesz a templom és a bárány. Köszönöm Jézus, hogy nem hiába várakozom reád, mert te vagy a bizonyosság a hitemnek és reményemnek. Köszönöm, hogy sötétségeimet előzi világosságot, mert te magad vagy a világosság és a fény. Köszönöm Mária, hogy anyaságomban velem vagy, és kíséred gyermekeim életét.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztalt teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztalt teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztalt teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztalteljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Isten szülő Szűz Mária, malasztalteljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Isten szülő Szűz Mária, malasztalteljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Isten szülő Szűz Mária, malasztalteljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Isten szülő Szűz Mária, malasztalteljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Isten szülő Szűz Mária, malasztalteljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Isten szülő Szűz Mária, malasztalteljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, és Fiúnak, és Szentléleknek.
1: Most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Az örvendetes rózsafűzér 5. titka, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Szülei minden évben felmentek Jeruzsálembe a húsvét ünnepére. Amikor Jézus 12 éves lett, szintén felmentek az ünnepi szokás szerint. Az ünnepnapok elteltével hazafele indultak, a gyermek Jézus azonban Jeruzsálemben maradt anélkül, hogy szülei tudták volna. Életem középpontjában Isten legyen mindig, minden egyes napon. Mária, segíts, hogy figyelmes lélekkel hallgassam Jézus tanítását, és ahogyan te szívembe én is megőrizzem az Úr szavait. Mennyi a tőlünk lélekben eltávolodott ember családjainkban is. Nem csoda, hisz ha eltávolodtak Istentől, az atyai háztól, tőlünk is messzire kerültek lélekben. Égi édesanyánk, segíts minden tévelygő testvérünknek hazatalálni az atyai házba, megtalálni a te szent fiadat.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztalteljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, manasztal teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, manasztal teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, manasztal teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, manasztal teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, manasztal teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, manasztal teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, manasztal teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, manasztal teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
1: most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
4: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
4: Könyörögjünk.
2: Hálát mondunk neked, mindenható Isten, mindazon jó téteményeidért, melyeket velünk ezen Szent Rózsafűzér elmondására eszközöltél. Úristen, kinek egyszülött fia élete, halála, feltámadása által az örök boldogság jutalmát számunkra megszerezted, hallgass meg a mi alázatos könyörgésünket, és add szent malasztodat, hogy midőne szent titkokat elménkbe forgatjuk, és azon erkölcsöket, melyekre ezek bennünket tanítanak, gyakorolhassuk. Azokban a javakban, melyeket ígérnek, részesülhessünk a mi Urunk Jézus Krisztus által. Igazgasd ösvényeinket, erősítsd meg a te félelmeddel, őrizd életünket, biztosítsd lépteinket, a dicsőséges Istenszülő szűz, mindenkor szűz Máriának és minden szentjeidnek imái és könyörgései által. Istennek legméltóbb anyja boldogságos szűz Mária, fogadd el ezt a szent rózsafűzért, melyet a teljes szent háromság egy Istennek legmélyebb imádásunk áldozatául bemutattunk az egész mennyei seregeknek, de különösen a te dicséretedre és tiszteletedre elimádkoztunk. Ajánd fel azt a te szent fiadnak, Jézus Krisztusnak, az egész katolikus anya szentegyház javáért, az igaz keresztény híd gyarapodásáért, a keresztény fejedelmek közötti béke egyességéért, minden egészségesekért, betegekért, rabokért, kesergőkért, szüleinkért, rokonainkért, a te szolgáidért és szolgálóidért, minden élőkért és megholtakért. Ó Mária, áldj meg minket, városainkat, községeinket, hazánkat, hogy a te pártfogásod által minden veszedelemtől, éhségtől, járványoktól, földrengéstől, vízáradástól, jégveréstől, tűzveszélytől, háborútól, idegenek betörésétől, mentsen meg minket az Atya, Fiú és a Szentlélek Isten. Esedezzél érettünk, hogy egykor veled és a szentekkel, a mennyei hazában boldogul élhessünk, a te isteni szent fiaddal vég nélkül örvendezhessünk. Légy velünk életünkben és halálunk órájában.
5: Amen.
2: Az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében.
5: Amen.
2: Dicsőség Jézus Krisztusnak.
5: Dicsőség mindörökké.
6: Az örvendetes rózsafüzért a roma közösség hitének erősödéséért ajánlottuk fel.
7: Az örvendetes rózsafűzért imádkoztunk.

0: Mária Rádió. Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
1: Augusztus 6-a. Értsd meg a kijelentést. Dánielnél olvassuk ezt a 9. fejezet 23. versében. Értsd meg a kijelentést. Az ebben a fejezetben lévő látomást lehet elemezni, lehet ízekre szedni, kortörténetileg beazonosítani. De ezzel még nem értettük meg Isten igéjét. Dániel olyan korban élt, amikor a babiloni fogság 70 éve már letelt. Most nem ők mennek fogságba, hanem a fogság jött a helyükbe, a saját hazájukban. Eltűnt már Babilon, eltűntek a perzsák, Nagy Sándor birodalma is szétesett. Az utódállamok egyik királya, 4. Antiókhosz, akiről már volt szó a korábbiakban, Krisztus előtt 175-től uralkodott, 2300 napig, tehát 4. Antiókhosz az, aki el akarja törölni Isten népét, és el akarja törölni Isten népének az Isten tiszteletét. Ez Dániel kora. Ebben a szorongatott helyzetben értelmezik újra Isten népének tagjai a fogság 70 évét, amit most saját korukban, saját hazánkban kell elszenvedniük. Ebben a helyzetben hirdeti Dániel a szabadulást. Lám, a fogság mindig újra termelődik. De Isten nem csügged, Isten népe nem csügged, mert folyamatos biztatást kap az Úrtól. Az értette meg Isten szavát, aki az e világban újra és újra kialakuló fogság helyzetekben is tudja, hogy az Úr kedvébe, kegyelmébe fogadott bennünket. Az értette meg Isten szavát, aki az e világban újra és kialakuló fogság helyzetekben tudja, eljön majd a felkent fejedelem, akit a halál azt sem tud végérvényesen elragadni, mert feltámadásával még a halál fogságát is legyőzi, ahogy a 25. vers utal erre a 9. fejezetben Dániel könyvében. Azóta kár számolgatni, mikor, milyen rendben teljesülnek be az ígéretek, hiszen mi már a beteljesedett ígéretek népe vagyunk. Mert Jézus Krisztusban valóban véget ért a hitszegés, mert Jézus Krisztusban megszűnt a vétek, mert Jézus Krisztusban engesztelés nyert a bűn, mert Jézus Krisztusban eljött közénk az örökké tartó igazság és szentség, mert ő lett a szentek szentjévé a templom legbelsőbb épülete helyett, mert Jézus Krisztusban a gonoszra végleges megsemmisülés szakadt. Minden felkent hatalmasság csak előképe az igazi felkentnek, Jézus Krisztusnak. Az Úr akkori felkentjei, az ő szabadító eszközei, Círus perzsa király, Zerubbábel fejedelem, Jósua főpap, Óniás főpap, ők voltak. Minden felkent hatalmasság csak előképe az igazi felkentnek, Jézus Krisztusnak, aki nem csak Jeruzsálemet állítja helyre, nem csak az igazi Isten tiszteletet hozzá, hanem az emberi életeket újítja meg szerte a világon, az örök élet evangéliumával. Amen.
0: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: Tu sei mio figlio.
1: Fiam vagy te, én ma szültelek téged. Atya leszek neki, és ő fiam lesz nekem.
0: Sono parole profetiche.
1: Profétai szavak ezek, Istenről szólnak, aki atya leghitelesebben és a szó legszorosabb értelmében. Izaiás azt mondja, Uram, atyánk vagy te, mi vagyunk az agyag, és te a mi formálunk. Kezed alkotásai vagyunk mindannyian.
0: Sion ha detto,
1: azt mondta Sion, elhagyott engem az Úr, és Uram megfeledkezett rólam. Megfeledkezhet-e csecsemőjéről az asszony? Nem könyörül-e méhe magzatán? Még ha lenne is egy közülük, aki megfeledkezik, én nem feledkezek meg rólad soha. Jelentős Izaiás proféta írásaiban, hogy Isten atyaságát olyan tulajdonságokkal gazdagítja, melyek leginkább az anyaság jellemzői. Jézus sok alkalommal hirdeti Isten atyaságát az emberek felé, kapcsolódva a számos Ószövetségben található kifejezésekhez. Jézus számára Isten nem csak Izrael istene, az emberek istene, hanem az ő atya, az én.

0: Mária Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Kedves hallgatóink, ahogy manapság nyáron már nem számít rendkívüli hírnek az, hogy aszály van, és hónapok óta nem esik az eső, sajnos az utóbbi években a Mária Rádió anyagi helyzete is a nyári hónapokban fordul aszályossá, és bizonytalanná válik a működésünk. 18 millió forint hiány is felhalmozódott a nyár elejére, és ilyenkor szoktuk kérni a kedves hallgatókat, hogy szimbolikus virágültetéssel siessenek a Mária Rádió segítségére. Erről további információkat a honlapunkon találhatnak, külön oldalon, hogy Mária kertje, és kérjük, hogy akár csekken, akár banki átutalással adományoznak erre a célra, írják oda a megjegyzés rovatba, hogy Mária kertje. Előre is hálásan köszönöm segítségüket, Lukovics Milánt hallották.
3: Fiatalokat hív nyári média táborába a Mária Rádió. A táborban a média szinte teljes palettájába kapnak élményszerű betekintést a résztvevők. Tapasztalt szakemberek vezetésével próbálhatják ki magukat az írás, a rádiózás és a filmkészítés területén. A tábor célja, hogy a fiatalokban kedvet ébresszen az értékalapú médiaprodukció készítéséhez, és meghívja őket a Mária Rádió ifjúsági csatornájának, az Új Hullám médiának közösségébe. A tábor helyszíne, Keszthely, vendéglátóipari technikum kollégiuma, a részvételi életkor 15-18 éves kor között. A tábor időpontja 2026. augusztus 14 és 19 között. Részletek és jelentkezés a Mária Rádió honlapján a médiatábor menüpontban. Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk a médiatáborba augusztus 14-e és 19-e között.
4: Börtönposta, a Mécses Szeretett Szolgálat műsora.
5: A Börtönposta augusztus 13-ai műsorában ismét egy különleges kapcsolatot mutatunk be önöknek, ezúttal a Börtönkurszió közösségéből. Gergő és Tamás 10 évig leveleztek, tartották a kapcsolatot a börtön és a külvilág között, és szabadulás után sem szakadtak el egymástól. A Börtönkurszió és a Mécses közös piknikjén találkoztunk velük, és hívtuk meg őket egy beszélgetésre. Műsorunk második felében kiskunhalasi börtönlátogatásukról számolnak be a Mécses missziósai. Tartsanak velünk szerda este 9 órakor.
6: Fogalmazunk, hogy szeretetlen volt a gyerekkor, így azért így borítékolva volt talán, hogy nem leszek átlagos állampolgár, fogalmazunk így. Elég hamar elkezdtem csavarogni, kimaradni, jött a kábítószer, és ugye jöttek a bűncselekmények, úgyhogy innentől azért nem volt nehéz sajnos egy olyan út irányt venni az életemnek, ami idáig sodort sajnos. És ugye én a börtönben sem voltam egy, fogalmazunk így, hogy mintarab. Rengeteg balhék, rendszer ellen mentem, nem tiszteltem a szabályokat, azt, akik a szabályokat hozták és betartották. És a kúzió első estén is, ugye, amikor volt a bemutatkozókra, hát én akkor is azt mondtam, hát nem tudom, mit keresek itt, nem mondom, majd kiderül. Ennyire nem voltam hozzászokva egy szeretett közösséghez, és mindenki olyan csodultig szeretette be, de akkor azt mondom, mondom, hát én hova kerültem? Igen, és hogy a tényleg az a három nap az annyira megérintett, akkora lendületet, akkora erőt adott, hogy onnantól tényleg elkezdtem változni.
7: Amilyen nagy ajándék volt az elmúlt 10 évben az, hogy egy vadidegen férfinak, fiúnak, tékozló fiúnak, amikor ott vagyunk abban a pillanatban, amikor megfordul és azt mondja, hogy sokat éheztem, és atyámhoz megyek, és hogy megfordul, és hogy elindul visszafelé, és hogy elkezdi keresni az Istent. És ugye, mint kapcsolattartó, elindul egy levelezés, és egy vadidegen embernek, akihez nincsen érzelmi kötődésem, elindul egy nagyon komoly lelki beszélgetés. De ez ugye hogy alakul ki? Úgy, hogy én is írok a mélységeimről.
5: Köszönöm.
0: A folytatást szerda este 9 órakor hallgathatják meg a Börtönpostában.

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, főbb híreink röviden. A városok evangelizálásáért kér imát augusztusban Leó pápa. 500 éve ünneplik a Havas Boldogasszony búcsút Szegeden. Átfogó energiatakarékossági korlátozásokat vezettek be a Pécsi Egyházmegyében. Jönnek a részletek, a hírszerkesztő Illyés Borbála, a mikrofonnál Sebestyén Esztert hallják. Közzétették 14. Leó pápa augusztusi imaszándékát, írja a Magyar Kurír. A Szent Atya a nyár utolsó hónapjában arra hívja a katolikusokat, hogy imádkozzanak a városok evangelizálásáért, és kérjék az Urat, kísérje mindazokat, akik a zajban és a sietségben keresik az élet értelmét. Ma a világ népességének csak nem 45%-a városokban él. Az egyház fő hangsúlyozta, bár a nagyvárosok a szabadság és a lehetőség helyszínei, gyakran az anonimitás, a személytelenség és a magány tereivé válnak. Ez a társadalmi kihívás különösen a fiatalok mentális egészségét veszélyezteti. A pápa ima világhálója vatikáni alapítvány keretében a világ mintegy 100 országában több 10 millióan imádkoznak együtt naponta a Szent Atya szándékaiért. Az 1884-ben alapított, jezsuita gondnokság alatt álló szervezet imádkozza pápával videót is készített, melyet július 31-én tettek közzé. A perzselő hőség ellenére idén is zarándokok sokaságát vonzotta a Havas Boldogasszony búcsú a Szeged alsóvárosi Ferences templomban augusztus első hétvégéjén. A több mint fél évezredes múltra visszatekintő ünnepre az egész Kárpát-medencéből érkeztek hívek, akik szentmiséken, bírasztásokon és körmeneten vehettek részt. A kétnapos esemény nyitó szentmiséjén a szegedi születésű néprajztudós Bálint Sándor boldogálvatásáért imádkoztak. A vasárnapi ünnepi szentmisét Martos Levente Balázs, Esztergom budapesti segédpüspök mutatta be, mely után sor került a hagyományos ünnepi körmenetre is. A kánikula ellenére mindkét nap megteltek a padsorok, a gyontató főkék előtt hosszú sorok kígyóztak. A kétnapos ünnepet kegyhely történeti séta és a betegekért bemutató szentmise is gazdagította, a búcsúról sokan lélekben megerősödve tértek haza. Átfogó energiatakarékossági intézkedéseket vezetett be a Pécsi Egyházmegyei Hivatal, számolt be az MTI. Az Egyházmegye már 2021-ben elkötelezte magát a teremtésvédelem mellett, amikor a teljes épületállományban energiatakarékos LED világításra állt át. Ezúttal a felelős erőforrásgazdálkodás, az extrém időjárás és az állami irányelvek miatt radikális megtakarítási lépésekről döntöttek. Napnyugta után a pécsi székesegyház teljes díszkivilágítását lekapcsolják, a négy torony kivételével, melyek légbiztonsági okokból kaptak megvilágítást. A dolgozóknak otthoni munkavégzést elrendelve leállították a klímaberendezéseket a hivatali épületben, valamint kikapcsolták a püspöki palota csobogóját és automata locsoló rendszerét is. A kezdeményezéshez a területi plébániák és templomok is csatlakoznak, saját hatáskörben csökkentve az energiafelhasználást. Kedves hallgatóink, hírszerkesztőtársam Illyés Borbála nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Sebestyén Esztert hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
0: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 6 óra.
2: Mária Rádió Dömös, FM 104,9.

Az angyal lélekben elvitte egy nagy magas hegyre, és ott megmutatta nekem a mennyből az Istentől alászállt szent várost, Jeruzsálemet. A városnak nincs szüksége sem napra, sem holdra, hogy világítsanak, mert az Isten dicsősége ragyogja be, világossága pedig a bárány.

0: Bizalommal kérjük üdvözítőnket, aki a hegyen tanítványai szeme láttára színében csodálatosan elváltozott, és mondjuk, Urunk, a te fényedben lássuk meg az igazi fényt. Jóságos atyánk, te fiad alakját megdicsőítetted, és a fényes felhőben magadat kijelentetted, add, hogy Krisztus szavát hűségesen hallgassuk.
1: Urunk, a te fényedben lássuk meg az igazi fényt.
0: Istenünk, te házad bőségéből megittasítottad választottaidat, és gyönyörűséget patakjából ithattad őket. Engedd, hogy Krisztus testében életünk forrására leeljünk.
1: Urunk, a te fényedben lássuk meg az igazi fényt.
0: Istenünk, te világosságot gyújtottál a sötétben, és felragyogtattad szívünkben, hogy Jézus Krisztus arcán szemlélhessük fényességedet. Add meg nekünk szeretett fiat szemlélésének lelkületét.
1: Urunk, a te fényedben lássuk meg az igazi fényt.
0: Istenünk, te minket azzal a kegyelemmel hívtál, amelyet üdvözítő Jézus Krisztusunk arcán most megmutattál. Evangéliumoddal világítsd meg az emberek előtt az el nem múló életet.
1: Urunk, a te fényedben lássuk meg az igazi fényt.
0: Szerető atyánk, te akkora szeretettel vagy irántunk, hogy gyermekeidnek hívnak minket, és azok is vagyunk. Add, hogy amikor Krisztus eljön, hasonlók legyünk hozzá.
1: Urunk, a te fényedben lássuk meg az igazi fényt.

0: Istenünk, te egyszülött fiad dicsőséges színe változásakor, Mózes és Illés tanúság tételével erősítetted meg hitünk szent titkait, és csodálatos reménységet nyújtottál, hogy gyermekeiddé fogadsz minket. Add meg nekünk, hogy szeretett fiad szavára hallgatva, társ örökösei lehessünk Krisztusnak, aki veled él és uralkodik a szent lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.

Laudetur Jézus Krisztus! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória szerdai adásunk tartalmából.

Leó pápa katekézise az egyház imádságáról. Az ima megszenteli mindennapi életünk idejét. 14. Leó pápa november közepén Uruguayba, Argentínába és Peruba látogat. Leó pápa részvédtávirata Julio Duarte Langa mozambiki bíboros halálára. A szervezők bemutatták a szöuli ifjúsági világtalálkozó himnuszát. Egy szív Krisztusban megrendezték az örmény katolikus világifjúsági napokat Libanonban.

0: Lehú pápa katekézise az egyház imádságáról. Az ima megszenteli mindennapi életünk idejét. Augusztus 5-én, Havas Boldogasszony ünnepén, 14. Leó pápa a Szent Péter Bazilikában tartotta meg a szerdai általános kiallgatást, tovább folytatva a II. Vatikáni zsinat Sacrosanctum Concilium kezdeti liturgikus konstitúciójának elemzését, amelynek során a liturgikus imádság egyházi dimenzióját értelmezte.
1: Come suggerisce l'Apostolo Paolo, è lo Spirito Santo che ci insegna a pregare.
0: Pál apostol tanítása szerint a Szentlélek tanít minket imádkozni, kezdte a katekézisét a Szentatya. Pünkösd napja óta a lélek az egyházban él, és ő inspirálja minden tevékenységét, különösen is az imát. Az első közösség élete, mely Jézus húsvétja után Jeruzsálemben született, a feltámadt Úr által megadott lélekben való élet. Attól kezdve, ahogy a zsinat tanítja, az egyház sohasem mulasztotta el, hogy a húsvéti misztérium ünneplésére összejöjjön, hogy olvassa azt, ami az egész Szentírásban róla szólt. Ünnepelje az eukarisztiát, melyben halálának győzelme és diadala megjelenik, s egyben hálát adjon Istennek elmondhatatlan ajándékáért Krisztus Jézusban, dicsősége dicséretére, a Szent Lélek ereje által. Napjainkban a hatékonyság és a fogyasztói mentalitás uralta a helyzetben, az ima haszontalannak és jelentéktelennek tűnhet.
1: In un mondo dove la scienza e la tecnica pretendono di dare tutte le risposte, pregare può apparire come una forma di evasione.
0: Egy olyan világban, ahol a tudomány és a technológia azt állítja, hogy mindenre választ ad, az ima a valóságtól való menekülés egyik formájának tűnhet. Továbbá, még sok keresztény családban is az ima már nem öröklődik tovább, és sokan kockáztatják így, hogy azt összekeverik egy újabb, pszichológiai jellegű, a személyes jólétet célzó technikával. Az ima azonban, mint emberségünk alapvető dimenziója megérdemli, hogy újra felfedezzük igazságában, buzdított Leó pápa. A Sacrosanctum Concilium konstitúció azonban komolyan vette ezt a követelményt. Ez nagyon tetszett Szent 6. Pál pápának, aki a II. Vatikáni zsinat által elsőnként jóváhagyott dokumentum kérdetésekor kijelentette. Isten áll az első helyen. Az ima az első kötelességünk. A liturgia a nekünk megadott isteni élet első forrása, lelki életünk első iskolája. A konstitúcióban az ima kifejezés valójában az egész liturgiára utal. Ez kulcsfontosságú szempont, mert ez vezette a liturgius reformot azáltal, hogy a hívek aktív részvételét helyezte az imádság középpontjába.
1: La liturgia è presentata anzitutto come il luogo dell'incontro, dell'iniziativa di Dio che si fa prossimo all'umanità nel suo figlio.
0: A liturgia elsősorban a találkozás isteni kezdeményezésének a helyeként jelenik meg, aki fiában a testélet Szentlélek által felkent igében közeledik az emberiséghez, akinek Krisztus által, Krisztussal és Krisztusban a Szentlélek egységében válaszolhatunk, vagyis annak az imának köszönhetően, amelyet Krisztus a testével egyesülve az Atyához emel. Éppen ezért Szent 6. Pál pápa hevesen vágyott arra, hogy az eukarisztiától elválaszthatatlan zsolozsma, vagyis az egyház napi nyilvános imája mélyen áthassa, éltesse, vezesse, és fejezze ki az egész keresztény imát, és hatékonyan táplálja Isten népének lelki életét. Ahhoz, hogy ez a vágy megvalósuljon, az imaórák liturgiáját, vagyis a zsorozsmát egyre inkább be kell fogadni, és meg kell élni a megkeresztelt emberek és közösségeik hétköznapi életében. Sokak számára ez a forma, akik szeretnének megtanulni imádkozni, főként a katekumeneknek a keresztény ima útját és iskoláját kínálhatja. Minden héten és minden nap az eukarisztia és az imaórák liturgiája az egyház életének lélegzett vétele, amely a Szentlélek áramlását indítja el az egész testében. Ebben az imában Krisztus az egész emberiséget egyesíti magával, és csatlakozik hozzá, hogy felemelje ezt az isteni dicsérő éneket. Így napról napra egyre inkább összekapcsolódunk a húsvéti misztériummal, és hasonlóbbá válunk ő hozzá. Leó pápa ezután Szent Ágoston tanítását idézte a zsoltárok imádságáról.
1: Quando parliamo a Dio nella preghiera, non dobbiamo separare da lui il figlio.
0: Amikor imádságban Istenhez szólunk, ne válasszuk el a fiút őtőle, és amikor a fiú teste imádkozik, ne válasszuk el a főt önmagától. Legyen testének egyetlen megváltója, ami Úrunk Jézus Krisztus, Isten fia az, aki imádkozunk értünk, aki imádkozunk bennünk, és akihez mi is imádkozunk. Ő imádkozik értünk, mint a mi papunk, imádkozik bennünk, mint a mi fejünk. Mi hozzá imádkozunk, mint a mi Istenünkhöz. Ismerjük fel tehát a mi hangunkat ő benne, és az ő hangját mi bennünk. Az Eukarisztiához kapcsolódva, amelynek fényét mintegy meghosszabbítja, az imaórák liturgiája megszenteli mindennapi életünk idejét, reggel hittel és hálából kezdjük a napot, délben a hűség erejét kérjük a fáradtságos munkán közepette, este pedig munka után vecsernye ima kíséri a naplemente pillanatát. Éjszaka Isten békéjére bízva alszunk el. Minden imaóra a remény cselekedete. Földi zarántokatunk során virrasztunk, és az egész egyházzal együtt várjuk az Úr dicsőséges visszatérését, zárta szerdai katekézisét Leó pápa.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
1: Amen.
0: 14. Leó pápa november közepén Uruguayba, Argentínába és Perúba látogat. Matteo Bruni szentszéki szóvivő augusztus 5-én szerdán délelőtt bejelentette, Leó pápa november közepére tervezett 12 napos apostoli dél-amerikai utazását, amelynek során Uruguay, Argentína és Perú országaiban tesz apostoli látogatást. 14. Leó pápa elfogadva az államfők és az egyházi hatóságok meghívását 2026. november 6-a és 17-e között apostoli látogatást tesz Uruguayban, Argentínában és Perúban. A Szentatya november 6-a és 8-a között Montevideóba, Paysanduba és Floridába, november 8-a és 11-e között Buenos Airesbe, Kordobába és Luhánba, valamint november 11-e és 17-e között Limába, Csiklajóba, Kuszkóba és Pucallpába utazik. A Szentatya apostoli útjának programját a későbbiekben teszik közzé. Leó pápa részvét távirata Giulio Duarte Langa, mozambiki bíboros halálára. Amint arról keddi adásunkban beszámoltunk, augusztus 3-án Maputo-ban 98 éves korában elhunyt Giulio Duarte Langa bíboros, Xai-Xai nyugalmazott főpásztora. Leó pápa szerdán táviratban fejezte ki részvétét az elhunyt családja és a mozambiki egyház felé. A Szentatya, miután értesült Giulio Duarte Langa bíboros, Xai-Xai nyugalmazott püspöke haláláról, lelki közelségéről és részvétéről biztosítja a Xai-Xai egyházmegye püspökségét és papságát, a szeretett testvér családját és az egész országot, amely gyászolja a kiváló pásztor elvesztését. Ő hűséges volt Jézushoz, mesteréhez és urához, tőle tanulta a hívek lelki gondozásának művészetét, egyszerűséggel, buzgalommal és kitartással szentelve magát a rábízott nyájnak. Nem hagyta, hogy a nehézségek elcsüggesszék, hanem pontosan ezekből ismerte fel azokat a körülményeket, amelyek szomjazzák az evangéliumot. Különösen akkor, amikor szükségessé vált a béke és a kiengesztelődés evangéliumának hirdetése a mozambikiak közötti testvériség jövője érdekében. Ebben a helyzetben, amely ugyan veszteség, de mindenek előtt a feltámadásba vetett remény ideje, miközben a Szentatya hálát ad Istennek Giulio Langa hosszú életéért és papi kegyelméért Mozambik és az Egyetemes Egyház szolgálatában, vigasztaló apostoli áldását küldi mindazoknak, akik részt vesznek a temetési szertartáson és gyászolják őt. 14. Leó pápa.
2: A szervezők bemutatták a szöuli ifjúsági világtalálkozó himnuszát. Mindössze egy évvel a 2027-es szöuli ifjúsági világtalálkozó előtt bejelentették a hivatalos himnuszát, Confidite ego vici mundum, vagyis bízzatok, én legyőztem a világot címmel. Ez a dallam egy egész fiatal katolikus nemzedék gondolatait szólaltatja meg. A következő ifjúsági világtalálkozó hivatalos dalát pontosan egy évvel az esemény előtt mutatták be. A himnusz megadja majd az alaphangot a katolikus fiatalok közelgő nemzetközi találkozójához, amelyet 2027. augusztus 3-a és 8-a között rendeznek meg Szöulban. A dal címe Confidite ego vici mundum, és a 2027-es ifjúsági világtalálkozóra választott témáról szól. Bízzatok, én legyőztem a világot, János evangéliumának egy idézete. A nemzetközi himnuszt több nyelven adják elő, többek között koreaiul, angolul, franciául, spanyolul, portugálul és olaszul. A dal ezzel a felhívással kezdődik, gyere, kövess engem, alvó szív, ébredj fel és járj. Két verzió készült, az első klasszikusabb stílusban, kórussal és zenekarral, míg a második egy remixelt pop verzió. Ennek a dalnak az egyik célja, hogy ízelítőt adjon az eseményből. Mindenek előtt azonban állandó hangbetétként szolgál majd a résztvevők számára az összejövetelre készülés során. Minden változatnak megvan a saját dallama, amely rengeteg emléket hordoz magában a résztvevők számára. A himnusz egy nyílt pályázat eredménye. A feladat egy eredeti kompozíció megalkotása volt, amely az ifjúsági világtalálkozó témáját tolmácsolja. Bízzatok, én legyőztem a világot. A kezdeményezés nagy siker volt, 434 pályamű érkezett, köztük 294 külföldről. A kiválasztott dalt ezután jóváhagyásra benyújtották a Szentszék világiak család és életdikasztériumához. A dalt Francis Ji-hoon Kim koreai zenész szerezte, aki országa és kultúrája ízét adta neki. A nagyrészt koreaiul énekelt dal a helyi hagyományos hangszerekkel keveredik modern hangszerelésben. A videóklip Szöul tájait és ikonikus látnivalóit mutatja be, első bepillantást nyújtva abba, hogy mi vár a résztvevőkre a következő nyáron. A hagyományoknak megfelelően a Napok az Egyházmegyékben megelőzi a fővárosban megrendezésre kerülő összejövetelt. 2027. július 29-e és augusztus 2-a között 15 koreai egyházmegye fogadja a zarándokokat plébániáin és családjainál, betekintést nyújtva nekik a helyi egyház életébe a szöuli rendezvény előtt. Több mint 30 évvel ezelőtt az 1995-ös manilai ifjúsági világtalálkozó után a szöuli lesz csupán a második, amelyet Ázsiában rendeznek meg. Ez az első alkalom, hogy az eseményt egy olyan országban tartják, ahol a katolikusok kisebbségben vannak. Dél-Koreában a katolikusok a lakosság nagyjából 12%-át képviselik, ahol jelentős vallási pluralizmus jellemzi a társadalmat. A zarándokok regisztrációja 2026. októberében nyílik meg, és a tartózkodás időtartama és a kiválasztott események alapján különféle csomagokat kínálnak. Egy mobil alkalmazás és egy integrált logisztikai rendszer is fejlesztés alatt áll. A korábbi kiadásokhoz hasonlóan a vendéglátást nagyrészt a szöuli főegyházmegye családjai és plébániái biztosítják. Körülbelül 230 plébánia már aktívan toboroz és képez fogadó családokat, hogy a fiatalok megtapasztalhassák a koreai egyház mindennapjait. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a 2027-es szöuli ifjúsági világtalálkozó a remény ünnepe, valamint Korea és Szöul vendégszeretetének és szolidaritásának bizonyítéka legyen, hangsúlyozta Peter Chang Soon Taik, a szöuli főegyházmegye érseke, a helyi szervezőbizottság elnöke. A csapatok már 3 éve készítik elő az eseményt, és most a célegyenesbe fordulnak, mielőtt a világ minden tájáról érkező több 100 000 fiatalt fogadnák. Várhatóan közel 30 000 önkéntest mozgósítanak, akik közül több 100-an már dolgoznak is. Egy szív Krisztusban megrendezték az örmény katolikus világifjúsági napokat Libanonban. Több 100 örmény katolikus fiatal gyűlt össze a libanoni Anjarban az egyhetes rendezvényre, amelynek keretében imádságokat, műhelymunkákat és közösségi programokat tartottak. Rafael Bedros Minassian, az örmény katolikus egyház pátriárkája hivatalosan is megnyitotta a 2026-os örmény katolikus világifjúsági napokat Libanonban. Az örmény katolikus ifjúsági unió által szervezett eseményt július 29-e és augusztus 3-a között tartották az Egy szív Krisztusban témáról. A nyitó szentmisére több mint 6 országból, köztük Szíriából, Irakból, Franciaországból és Kanadából érkeztek püspökök, papok és fiatalok. Prédikációjában Minassian pátriárka hangsúlyozta, hogy a fiatalok az egyház dobogó szíve és örökké megújuló reménye. Arra buzdította a résztvevőket, hogy a rendezvényt lelki utazásként éljék meg, elmélyítve kapcsolatukat Krisztussal és egymással. Több mint 250 fiatal részvételére számítottak az egyhetes rendezvényen, amelyen liturgikus szertartásokat, imákat, konferenciákat, interaktív műhelymunkákat, elmélkedéseket, közösségi szolgálatot és kulturális esteket tartottak. Mindezek bemutatták az örmény örökség gazdagságát. Aram Abrahamian atya, a libanoni örmény katolikus fiatalok segédlelkésze és az esemény általános koordinátora, elmondta, hogy a 2026-os örmény katolikus világifjúsági napok tükrözte az egyház mély meggyőződését, hogy a fiatalok központi szerepet játszanak az egyház életében és evangelizáló tevékenységében. A megnyitó ünnepséget követően került sor a képzési program első részére. Rita Ziada nővér Istenben gyökerező szív címmel konferenciát és műhelymunkát vezetett, amelyben annak a fontosságára összpontosított, hogy a keresztény életet az Istennel való személyes és mély kapcsolatra alapozzuk, amelyet minden hivatás és küldetés hiteles kiinduló pontjának nevezett. A záró ünnepélyes isteni liturgiára augusztus 2-án került sor a Bzomári Miasszonyunk kolostorban, Minassian pátriárka elnökletével, a helyi politikai és vallási hatóságok részvételével. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
3: Mária Rádió.
4: Programajánló következik.
5: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária.
6: Bibliák a Győri Egyházmegyei Könyvtár gyűjteményéből. Könyvek könyve kiállítás Győrben. A kiállítás megtekinthető 2026. április 27-től augusztus 30-áig. Helyszíne: Győri Egyházmegyei Könyvtár díszterme, Győr, Gutenberg tér 2 szám. 400 évvel ezelőtt jelent meg az első teljes magyar nyelvű katolikus Biblia, amelyet 1605-ben kezdett el fordítani a latin Vulgata alapján Káldi György jezsuita szerzetes. A jubileum évforduló alkalmából a Győri Egyházmegyei Könyvtár reprezentatív válogatást állított össze Biblia gyűjteményéből. Az Egyházmegyei Könyvtár nyitvatartási idejében a kiállítás április 27-től augusztus 30-áig 10 óra, 12 óra és 14 órai kezdettel turnusokban tekinthető meg. Maximális létszám 15 fő. Regisztráció a vezetésekre. Szent László Látogatóközpont @gmail.com. Minden jelentkezést visszaigazolnak. További információ: Szent László Látogatóközpont www.káptalandom.hu oldalán, illetve a +36 30 255 13 63-as telefonszámon érhető el. Minden érdeklődőt szeretettel hívnak és várnak. Mozdulj! Ezúton szeretnénk a figyelmükbe ajánlani a Mozdulj Közhasznú Egyesület 15. jubileumi Balaton körüli tandem túráját, amelyet kifejezetten látássérült emberek számára szerveznek. A túra augusztus 15-e és 20-a között valósul meg, mintegy 70 látó és látássérült résztvevővel. A tandem kerékpárokon elől egy látósegítő, hátul egy látássérült résztvevő teker, így közösen teljesítik a Balaton körüli többnapos útvonalat. A kezdeményezés 15 évvel ezelőtt egy testvérpár ötletéből indult, mára pedig valódi összetartó közösséggé vált. A túra nem csupán sportteljesítmény, hanem a bizalom, az együttműködés, az esélyegyenlőség és a társadalmi befogadás hiteles példája is. Szeretettel várják az érdeklődőket a jubileumi túra hivatalos megnyitójára, amelyet augusztus 15-én szombaton Keszthelyen tartanak. A túra útvonala: augusztus 15-e szombat, hivatalos megnyitó Keszthelyen, augusztus 16-a vasárnap, Keszthely, Balatonboglár, augusztus 17-e hétfő, Balatonboglár, Balatonfüred, kompátkeléssel, augusztus 18-a kedd, Balatonfüred, Szántód, augusztus 19-e szerda, Szántód, Révfülöp, kompátkeléssel, augusztus 20-a csütörtök, Révfülöp, Keszthely. A túra korábbi éveiről és résztvevőiről a Mozdulj Közhasznú Egyesület Facebook oldalán található képes összeállítás.
4: Programajánlót hallottak.

0: Hírek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, főbb híreink röviden. Történelmi jelentőségű keresztény-konfuciánus tanácskozást tartottak Szöulban. Digitális térben és vándorkiállításon keresztül kell életre a Mohácsi csata emlékezete. Endoszkópos gerincműtétet végeznek a Szegedi Tudományegyetem idegsebészeti klinikáján. Jönnek a részletek, a hírszerkesztő I.S. Borbála, a mikrofonnál Sebestyén Esztert hallják. Keresztény-konfuciánus tanácskozást tartottak a Szogang Egyetemen augusztus 4-e és 5-e között Szöulban, közli a Magyar Kurír. Az első alkalommal megrendezett párbeszéd középpontjában egy ideális társadalom felépítése állt. A vatikáni dikasztérium és a koreai társszervezők által kezdeményezett találkozón vallási vezetők és tudósok vettek részt. Az összegyűltek azt vizsgálták, miként adhat a két vallás közös válaszokat a jelen legégetőbb kihívásaira. A társadalmi széttöredezettség, az etikai bizonytalanság, a környezetkárosodás és a békét fenyegető veszélyek a párbeszéd fontos témái voltak. Bár a két vallás eltérő teológiai és filozófiai alapokon nyugszik, olyan értékek kötik össze őket, mint az emberi méltóság, az erkölcsi integritás és a közjó iránti elkötelezettség. A szervezők reményei szerint a szöuli tanácskozás egy tartós együttműködés kezdete lehet. Elindult a Nemzeti Örökség Intézete Mohács 500 projektjének honlapja és az ehhez kapcsolódó szabadtéri vándorkiállítás, melyek a legújabb kutatási eredményekkel és interaktív tartalmakkal helyezik új megvilágításba az 1526-os csata emlékezetét. Számol be a hírről a kultúra.hu. A weboldal a fontos évfordulóra készülő nemzeti program központi tudásbázisa, ahol hírek, szakértői podcastek és tanulmányok érhetők el. A magyar és angol nyelvű vándortárlat pedig az egész Kárpát-medencét bejárja, és QR-kódok segítségével teszi hozzáférhetővé a digitálisan összegyűjtött anyagokat. A projekt egyik legfőbb üzenete a nemzetközi összefogás bemutatása, a Nemzeti Örökség Intézetének megközelítésének célja, hogy az emlékévben az emberek ne csupán a vereségre gondoljanak, hanem büszkeséggel adózzanak az európai kereszténységet védő hősök egyéni helytállása előtt is. Magyarországon elsőként vált rutinszerű eljárása az endoszkópos gerincműtét a Szegedi Tudományegyetem idegsebészeti klinikáján, közli az MTI. Az innovatív technika a porckorongsérvben és gerinccsatorna szűkületben szenvedőknek nyújt gyors segítséget. Az eljárás minimálisan invazív, a műtét során mindössze 1 cm-es vágást ejtenek a bőrön, a célzott nyomás csökkentés révén pedig maximálisan megkímélik az idegelemeket. A beavatkozás legnagyobb előnye a drasztikusan lecsökkent műtét utáni fájdalom, aminek hála a betegek többsége már a műtét utáni napon hazatérhet. Ez az eljárás a világon kevés helyen működik rutinszerűen, holott a derékfájás és a porckorongsérv ma már népbetegségnek számít, milliókat korlátoz a munkavégzésben és az aktív mozgásban. Barzó Pál, klinikai igazgató kiemelte, náluk nincs várólista, a páciensek 2-3 héten belül sorra kerülnek. Kedves hallgatóink! A hírszerkesztőtársam I.S. Borbála nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Sebestyén Esztert hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
2: Mária Rádió.
0: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

hiszen meghaltatok, s életetek el van rejtve Krisztussal az Istenben. Kolosszei 3.14, az idézet, ami elmondatom is visszamenőleg is hiteles, és a jelenben is, és remélem az marad, nem zárnak ki a mennyből. Az Eucharisztiából éltem, benne élek, benne élünk, mozgunk és vagyunk, őt élem, általa élek, tőle kértem tanácsot, hozzá sírok, hogy kibírjam, és ad erőt, megtapasztaltam, hogy ad. És ha meghaltatok, az töprengtem azon, hogy mi fájhat jobban, hogy azt éltem el, akit jobban szeretek, mint magamat, tényleg jobban. Egy anyát és két szeretett bátyát, akivel nem tudtam triumfálni, mert ő a legkisebbek közül voltak. Azokat választotta ki az Úr, nem a nagyokat. És én meg megtanultam, hogy ha ezt értéktelennek tartja a világ, ami annyi erkölcsi és annyi jóságbeli értéket képes teremteni, azzal együtt, hogy értelmileg fogyatékosak, de annyi jóság, annyi finomság és annyi készség a munkára, csak nem tudták kivitelezni, csak nekik nagyon fájt. Nagyon szerettem őket, töröttem is arra, hogy legyen élményük. Tehát mindig volt valami irodalmi vagy zenei műsor otthon is, mindig együtt imádkoztuk a rózsafüzért, amikor egyedül maradtunk pláne. Úgyhogy hiteles, amit mondok, hogy meghalt, és akkor én azt mondtam, hogy tulajdonképpen ők élnek, és én haltam meg, mikor egyedül maradtam. Ők már élnek, én haltam meg. Tehát élet a halálban, és halál az életben. Minden áldozat megtérül, ha Istennel hozom, de anélkül nincs.

0: Szép jó reggelt kívánunk a Mária Rádió kedves hallgatóinak. A napindító magazinunkat hallják, és a mikrofonnál köszönti önöket a két műsorvezető.
1: Farkas István piarista, Lupusz atya.
0: A legendás Lupusz atya, és társa Szabó Ildikó. A mai nap augusztus 6-a, Berta és Bettina névnapja van. Szokás szerint néhány szót ejtenék a nevek eredetéről. A Berta egy germán eredetű női név, az Alberta és illetve a Bertolda becézéséből vált önálló névvé. Jelentése fényes, tündöklő, híres. A Bettina női név germán, olasz eredetű, az Erzsébet név olasz változatából ered. Atya, tudod mi az?
1: Hát a Elizabettel függ össze, az biztos.
0: Így van, az Elizabetta olasz változatából ered, a becéző formájának önállósult továbbképzése. Jelentése, atya, van valami ötleted?
1: Hú, erre nincs.
0: Elizabetta Betta, Isten a teljesség, Isten az én esküm. A Bettina névnek emellett létezik egy másik, a latin Benedetta névből eredeztethető jelentése, amely azt jelenti, hogy áldott. Úgyhogy nagyon boldog névnapot kívánunk a Berta és a Bettina név viselőinek. És akkor néhány szót még röviden, mielőtt elkezdjük az időjárásról. Ma is egy forró nyári napra ébredtünk. Országszerte extrém hőség lesz, perzselő napsütéssel. Csak kevés gomoly felhő lesz az égen, melyből csapadék sajnos most sem várható. Napközben a délies szél megélénkülhet. Kora reggel 25, délután 39 és 40 fok körül alakul majd a csúcshőmérséklet. Úgyhogy 11 és 16 óra között, ha tehetik, kerüljék a tűző napfényt, mert nagyon erős lesz az UV-sugárzást. Az UV-sugárzás. A felfrissülést hozó hidegfront, van jó hír is, legalábbis reméljük így lesz, pénteken fog megérkezni, széllel, elszórt záporokkal, zivatarokkal, 7-8 fokos hőmérséklet csökkenést hozva magával. Szombatra ez az extrém hőség 28 és 34 fok közé szelidülhet, úgyhogy kitartást kívánok mindenkinek, mindannyiunknak. És akkor most, atya, a mai napi evangéliumban felmegyünk a hegyre.
1: Az jó? Jót tesz. Ott, legalább, hűvös, ott hűvösebb
0: így van. Legalább gondolatban egy kicsit hűvösebb vizekre elvezünk. Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és testvérét, Jánost, s külön velük fölment egy magas hegyre. Ott elváltozott előttük. Arca ragyogni kezdett, mint a nap, a ruhája pedig vakító fehér lett, mint a fény. És íme megjelent nekik Mózes és Illés. Jézussal beszélgettek. Ekkor Péter így szólt Jézushoz. Uram, jó nekünk itt lennünk. Ha akarod, készítek itt három sátrat, neked egyet, Mózesnek egyet, és Illésnek egyet. Még beszélt, amikor íme fényes felhő borította el őket, és a felhőből egy hang hallatszott. Ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik, őt hallgassátok. Ennek hallatára a tanítványok földre borultak, és nagyon megrémültek. De Jézus odament hozzájuk, megérintette őket, és azt mondta, keljetek fel, és ne féljetek. Amikor szemüket fölemelték, nem láttak mást, csak Jézust, egymagát. A hegyről lejövet, Jézus a lelkükre kötötte, senkinek se szóljatok a látomásról, míg az emberfia a holtak közül fel nem támad. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Hát, Atya, ma Urunk színeváltozásának ünnepe van, amint az evangéliumban is hallottuk, és Jézus erre a hegyre a tanítványait, Pétert, Jakabot és Jánost viszi fel, őket, hármójukat avatja be ebbe a titokba, ebbe a misztériumba. Ők hármójuk előtt fedi fel isteni természetét. Miért csak nekik mutatja meg Jézus ezt a misztériumot a 12 tanítvány közül?
1: Neki, mint Istennek van egy olyan lehetősége, amellyel mi nem rendelkezünk. Tehát ha egy szülő kiválaszt egy libling gyereket magának, akkor többiek egyrészt megharagszanak arra a gyermekre, és elrontja a család életet. De ő tud úgy kiválasztani, hogy az nem kirekesztés. Ilyet mi nem tudunk. Tehát ha küszködünk a kirekesztés ellen, sose volt 8000 diákom közül egy sem liblingem. Többiek meggyűlölték volna, élesen fogalmazok. Tehát ez a három a szívéhez közelebb esik. De nem csorbul ezáltal a 12, beleértve Júdást is, a 12 iránti szeretete. És ennek most van még egy konkrét háttere, hogy pont őket viszi föl, ők fogják látni őt, már Jézust, a három apostol vérrel verejtékezni. És erre készíti föl, hogy ott ne roppanjon össze a hitük. Tehát, hogy mindig is előnyt élveztek, ez sokszor szerepel az evangéliumokban, közelebb álltak a szívéhez, és nagyon fontos, hogy itt most egy, bocsánat, tréningről van szó, vagy fölkészítésről, hogy akik majd láttok engem vérrel verejtékezni, ugyanez az Isten vagyok. Tehát én fogok meghalni, értetek. Van föltámadás. Ennek mint egy előjelzése ez a mai ünnep.
0: Tehát Jézusnak is volt egy belső bizalmi köre, még a 12-n belül is.
1: Igen, azt és mondod... még külön kell majd Péterről beszélni. Úgy értem, hogy mint a főapostolról. Igen. Ott megint érdekes a Péter és a János kapcsolata, hogy a szeretett tanítvány a János. És akkor a főnök pedig a Péter. Tehát, hogy más-más szerepre, amikor odahajtja Jézus keblére a fejét, a utolsó vacsorán a János, a szeretett tanítvány, ez annyira fontos Jánosnak, hogy a János szón ő mindig keresztelő Szent Jánost érti. Tehát magát nem a neve a fontos, hanem akit Jézus szeretett. Gyönyörű ez a kiemelt szeretet, és ez is nagyon komolyan bizonyítja Jézusnak az emberségét, hogy érzelmeink, erről ma sokat fogunk ma még hallani, azok olyanok, hogy rengeteg tényezőn fordulnak, és hogy úgy kellene nekünk is mindig valakit kiemelni, hogy a többit nem rekesztjük ki. Hát ez egy cél lenne.
0: Akkor ő ebben is példát mutatott.
1: Abszolút.
0: Nekünk
1: abszolút,
0: mesterként, igen. Tanítóként.
1: Pedagógusoknak is, de minden családfőnek is, igen. Vagy anyának is, tehát így gondolom.
0: Ezek a tanítványok 3 évig követték mesterüket mindenhová. Hallották őt tanítani, látták őt csodát tenni, látták őt hétköznapi élethelyzetekben, átéltek vele sok természetes és természet fölötti pillanatokat. Ezzel a színeváltozással Jézus megkoronázta a természet feletti élmények élménybemutatót, úgymond, ha fogalmazhatok
1: igen,
0: így.
1: Igen,
0: mi volt ezzel a célja? Miért mutatta meg magát nekik ilyen formában?
1: Jézusnak az alázata mindenkit meghalad. Tehát 33 évből erre a negyed órára vagy fél órára mutatta meg, hogy valójában ki ő. Elrejtőzött. Gyönyörű az Aquinói Szent Tamás himnusz, hogy épp a keresztet idézi, hogy a kereszten Jézus elrejti az istenségét, és az ostyába belerejti az emberségét is. Mert a szeretet rejtőzködő, nem hivalkodó, tapintatos, és ha most egy átlagot számolunk, hogy ez a fél óra egy emberi életben mit jelent, hogy annyira alázatos volt, persze, hogy a csodákkal, halott föltámasztással, stb., hogy pontosan mondtad, istenségét is megmutatta, de most egy olyan helyzet volt, hogy csak ez adhatott reményt az apostoloknak az olajfák hegyén. Tehát, hogy itt nem mondom, hogy kényszerlépése volt, de annyira szerette őket, hogy ne essetek kétségbe, az Isten vagyok, és élethalál ura vagyok. És az egész Ószövetség is rólam szól, ahogy ezt a két megjelenő alak mondjuk kifejezi számunkra.
2: Tehát felkészítette
1: őket. Pontosan egy fölkészítés.
2: Hogy ebből igen. merítsenek erőt.
1: Erőt,
2: hogy...
1: pontosan így van. Meg, hogy... a, meg a sírban fekvés idejére is majd. Meghalt az Isten fia.
0: Az evangéliumban tényszerűen, tárgyilagosan olvashatjuk ezt a színeváltozás csodálatos eseményét, a Jelenés hegyén történteket, és ezt csak ebből a leírásból csak megsejteni tudjuk, hogy ez mennyire különleges lehetett átélni, ezt a természet feletti élményt. És Péter, ahogy látja az ószövetségi prófétákat Jézus mellett, Mózest és Illést így elragadtatásában felkiált, hogy Uram, Uram, jó nekünk itt lenni, hát maradjunk itt, hát verek le mindenkinek egy-egy sátrat, és maradjunk itt, ez olyan, olyan csodálatos. De aztán végül is ennek is vége van, ennek a csodás átváltozásnak, ennek a csodálatos természetfeletti jelenésnek, és lejönnek a hegyről, le kell jönniük a hegyről. És ez az életünk egyik törvényszerűsége, nem csak a Péteré, meg az apostoloké, hogy egy-egy csúcsélmény, egy ilyen extatikus, szép élmény után mindig vissza kell zökkenni a kijózanító valóságba.
1: Sajnos jóvá kell hagynom, amit
2: mondtál. Ez a mi sorsunk is.
1: Igen, és ugye bármit kapunk az Istentől, másokért is kapjuk. Tehát az a hiteles kereszténység, nem az enyém, kiváltságos vagyok, ez már felejts el, hogy keresztény. Tehát bárkinek bármilyen adottsága van, ugye a karizma görög szó, ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Tehát akár most itten ugye pedagógiáról lesz hamarosan szó, de minden küldetésben, hogy amit Istentől kaptam, ő hív egy ilyen élményre, és küld. Péternek később máskor mondja, hogy meg fogod erősíteni testvéreidet. Tehát ilyen kis maszekolás nincsen, hogy az enyém, nem másé, hanem...
2: Igen, hogy ez csak nekem mutatta meg, de...
1: Nem, hát ez, akkor már az egészet elrontottam. Tehát egy ajándékból egy, a bűnösvényére léptem, hogy az előbb említett, hogy a hamis gőg, farizeusok voltak ilyenek, törvénytudók voltak ilyenek. Tehát kőkemény törvény, de ez hitelesíti, hogy Istentől való, aki nem személyválogató. Előbb is sem személyválogatás volt, azt tudjuk, ezt már kifejtettem. Tehát másokért is

0: törvényt nyilván Mózes képviseli, a prófétákat pedig Illés. És egy durva hasonlatot mondok, a törvény olyan az életünkben, mint a csontvázunk. De hogy néznek ki a csontvázak, ülnének most itt. És bocsánat, rajta a hús, az a kegyelem. Na most a csontbetegség súlyos betegség, erről éppen előbb a rádióban is szó volt, a gerincoperációról. Tehát szükséges a törvény is, nélkülözhetetlen. De azért, hogy hordozza a kegyelmet. És Mózes a törvény, és Illés a ingyenes kegyelme Istennek, hogy prófétát szólít, hogy visszavezesse a népét a bálkultuszból ő hozzá. Ennyi az életünk, törvény és kegyelem, és egymást el lehet kijátszani, az egy sötét dolog.
1: A tanítványok megrémültek, amikor egy hang egyszer csak kiszólt a felhőből, és egyik ámulatból estek a másikba. Az atya szólt ki?
0: Igen, az atya Isten. Megrendítő, hogy ezzel az atya fölkészíti Jézust is. Ugye ez elhangzik a keresztelésekor Jézusnak. Egy csodálatos, mindig háttérben kell látnunk az atyát is, meg a szentelket is. Tőle kap erőt, hogy elinduljon a kereszt útján, amikor lefele már beszél a kereszt haláláról. Tehát akkor olvassuk helyesen a szentírást, ahogy okosan ezt végigvezetted, ha látjuk az Ószövetséget is, és látjuk azt a Szent Háromságot is, aminek a teljességét már Jézus fejtette ki. És a jövőnk mindörökre a Szent Háromság szeretett közösségében lesz, reméljük.
1: És akkor ők ott, Péter, Jakab és János, ők ezt meg is tapasztalták.
0: Vagy megtapasztalták.
1: Egy kis betekintést kaphattak.
0: Hogyne, hogy megrendítő, igen, hogy igen, egy örök igen. Szeretet, amelyik minden mást meghalad, és ez a szeretet teremtett minket, és az örök barátságára hív minket a Szent Háromság. Uh-huh. Ez az Isten képviségnek a legfontosabb jele.
1: És ahhoz mit szólsz, atya, hogy egyszerre csodálatos is volt ez a természet feletti élmény, tehát elragadtatva voltak, ugye olvashatjuk, hogy Péter is, elragadtatva voltak a tanítványok, de egyszerre ijesztő is volt számukra, hogy ez a természetfeletti élmények, természetfeletti isteni jelenések egyik velejárója, hogy számunkra emberekre, hogy egyszerre csodálatos és egyszerre ijesztő is.
0: Mind a kettő nélkülözhetetlen. Nem lehet haverkodni az Istennel. Ő nem a szomszéd fűszeres fia. Tehát, hogy mondjam, ha nincs benne ez a megrendültség, és ezért a Szentlélek ajándéka az Isten félelem, hogy nem bratyizhatok az Istennel. Uh-huh. És ezt a hatalmát ő csak a jóra használja föl, irgalmas. Tehát mind a kettőt együtt kell állítani, és ezt az igazságot tudja összeegyeztetni az irgalommal, és ez a helyes Isten kép. Mert a csak irgalmas úgyis megbocsájt, nullázódik az életem, ha ide átbillenne tévesen a hangsúly.
1: Uh-huh. Hű, ez most mély gondolat volt.
0: Kőkemény,
1: ez.
0: Mint lúpusz.
1: Igen, ezt emészteni kell, erre lesz most egy kis időnk, mert zenélünk egyet, következik a Tart az égi kész című szám. Köszönjük, atya, a gondolataidat.
0: Köszönöm
1: a mai napi
0: a
1: evangéliumról.

0: Folytatjuk a napindító műsorunkat, köszöntjük a most bekapcsolódott hallgatóinkat, Farkas István Lupusz atya és Szabó Ildikót hallják a mikrofonnál. Most pedig az elkövetkezendő pár percben Herstáb Ákossal fogunk beszélgetni, aki a Pécsi Szent Mór iskola központban tanít, biológia és testnevelés szakos tanár, valamint organikus pedagógiai mentor, az Apor Vilmos Katolikus Főiskolának az óraadó tanára, illetve a Kerekvilág Alapítványnál is tanít még speciális nevelési igényű gyerekeket. Ákost azért hívtuk meg ma az adásunkba, mert a Mária Rádiónak az e-havi témája a kultúra és az oktatás, az életet szolgáló kultúra és oktatás. Úgyhogy köszöntünk, Ákos, köszönöm szépen, hogy tegeződhetünk.
1: Jó reggelt kívánok!
0: Sok szeretettel köszöntünk a stúdiónkban, és akkor vágjunk is bele a témánkba. Te az organikus pedagógia lelkes képviselője és szószólója vagy. Ez most egy új tanítási módszer, vagy egy új szemlélet, tanítási nevelési szemlélet? Mit foglal ez magában?
1: Ez inkább egy szemlélet valójában, mert ezen belül nagyon sokféle módszer van, amit használhatunk, de hogyha másképp tekintünk a világra, és a mai világban ez nagyon fontos, ami nagyon-nagyon sok változást hoz az életünkbe, főleg technikailag látjuk, de hát most látjuk az időjárást is. Akár mondhatjuk, hogy olyan kihívásoknak kell előnéznünk, amik eddig nem voltak. És hogy az organikus pedagógiának az a csodálatos szemléletváltása, hogy az ember kerül a középpontjába. Nem a tananyag, nem a tanterv, nem az elvárások, hanem az, hogy ki ez az ember, akit mi föl akarunk nevelni. Mi az Isten terve ezzel az emberrel, hova akarjuk elvezetni, mi az, amiben szeretnénk segíteni az ő életének az indulását, amíg ő megtalálja a saját küldetését, és aztán ebben a küldetésben tud dolgozni, működni, energiát befektetni. Hát ez szerintem egy csodálatos küldetés.
0: Tehát akkor ez egy emberközpontú, gyermekközpontú, diákközpontú pedagógiai szemléletmód?
1: Igen, de nem csak a gyermekek vannak benne valójában, hanem mivel az organikus pedagógia mindenkinek szól, olyan értelemben, hogy a szülő meg a pedagógus, akik szintén nevelt nevelők, akiket a Jóisten végnevel az életünkön keresztül, ebben a szemléletben kellene az életünket letölteni, hogy mindig tanulhatunk újat, mindig lehetnek változások az életünkben, amikre felkészülhetünk. Tehát, hogy nem csak a gyerekeket próbáljuk segíteni, hanem a családot, az intézménynek a dolgozóit. Tehát, hogy úgy legyünk együtt egy közösségként, hogy mint ahogy szokták mondani, a gyereket egy falu nevel föl, hogy...
0: Igen. Hogy régebben még így volt legalábbis.
1: Igen, igen, igen, igen. Hogy az a közösség viszi az útján ezt a gyermeket, és hogy neki megvannak a speciális készségei, képességei, amiket ennek a közösségnek meg kell ismerni, tudni kell, és ezeket segíteni kell kibontani, kibontakoztatni.
0: Uh-huh. Tehát akkor ezt az organikus szemléletet nem csak az iskolákban lehet alkalmazni, hanem az életünk minden területén, mindenfajta emberi kapcsolatban?
1: Így van, nagyon sokan járnak az organikus képzésre olyanok, akik egész más munkakörben vannak, akár a banki szektorból, vagy akár csak egy vállalkozásnak a vezetője, aki szeretne jobban kapcsolódni az alkalmazataihoz, mert ott sem mindegy, hogy milyen motivációval mennek be az alkalmazottak dolgozni. Ha ebbe tudnak segíteni a vezetők az alkalmazottaknak, az egy nagyon nagy dolog.
0: Uh-huh. Tehát ezen az organikus pedagógiai képzésen, amit az Apor Vilmos főiskola keretein belül végzel te is egyik tanáraként, akkor nem csak pedagógusok vannak, hanem bármilyen szakmából, életterületből, szülők, nagyszülők,
1: van,
0: cégvezetők, vállalkozásvezetők.
1: Így van. Tehát nagyon sok rétű az, akik fölismerik azt, hogy hát emberekkel vagyunk nap, mint nap együtt, akikkel tudni kell kommunikálni, tudni kell bánni, tudni kell az érzéseiket megismerni, tudni kell őket segíteni, empátiával odafordulni feléjük, tehát ez mind-mind kihívás ebben a helyzetben, és ha megismerjük ennek az egésznek a hátterét, mert ennek a szemléletnek az a fontossága szerintem, hogy nem mutat igazán nagy új dolgokat, hanem elmélyíti azokat, amiket egyébként is teszünk és tudunk az életben.
0: Elmélyítés valahol tudatosítsa.
1: Így van, tudatosítja, hogy miért is.
0: Tudatosítsa is.
1: Így van, hogy miért is viselkedünk így például egy adott helyzetben. Nagyon izgalmas, amikor az organikus pedagógia, végignézzük, hogy a születéstől egészen a halálig milyen változásokon megy keresztül az emberi élet, és hogy mennyi változás van, és a szervezetünk is változik folyamatosan, az idegrendszerünk is, a hormonrendszerünk is, és olyan döbbenetes fordulópontok vannak az ember életébe, amikre nem is gondolunk, hogy hát erre bizony jó, ha felkészülünk úgy lelkileg. A kamaszkor ugye a legmarkánsabb talán egy pedagógus számára, hogy mindig mondják az alsós kollégáim, hogy hát ezek bejövünk ide a felső tagozatra, és itt, hogy mennyire mások a gyerekek, amiket mi kis aranyos gyerekeket fölneveltünk itt. Nagyon
0: mi
1: furcsa,
0: mi történt a gyerekekkel?
2: Mi neveltük.
0: Mi történt velük?
2: Jó mondtad, hogy mi neveltük.
0: Átléptek egy dimenzió kaput.
1: És a szülők is így vannak vele, és akkor ott szembesülnek azzal, hogy ez a gyerek ki akar röpülni lassan a fészekből, és ennek itt megvannak az első jelei. Mert hát sajnos ez nem megy fájdalom nélkül. És hát vannak ilyen pontok, amiket mi szeretnénk elkerülni, de nem így működik az ember. És ha ezeket megértjük és megtapasztaljuk, akkor egész más szemmel, más szeretettel tudunk a gyerekek felé fordulni.
0: Igen, atya?
2: Nagyon jól méltattad a régebbi pedagógiákat. Ott egy nagyon nagy szemléleteket, pontosabban, nagy kísértés volt a egyirányúsítás. A tanárnak milyen hatása van a diákra? Holott minden hatás az kölcsönhatás. És a kvantummechanika alapján enyhe a szimmetriával. Tehát engem is a 8000 diákom rengeteget formált, nem sokat látszik rajtam ez, de hogy kölcsönhatások vannak, és ez úgy tudom nálatok nagyon nagy hangsúly, a kölcsönhatás.
1: Igen.
2: Ha nem tévedek.
1: Így van, így van. Ez olyan érdekes, hogy pont az evangélium, hogy jó nekünk itt együtt lenni, ez milyen szép gondolat, és ha az iskolába tovább tudjuk vinni, hogy jó nekünk itt együtt lenni, és ez fontos, hogyha meg tudjuk élni, át tudjuk élni, az egy mennyire nagy dolog, amikor egy motivált pedagógus áll oda a gyerekek elé, és azt az ő motivációját, ugye a tükörneuronokkal működünk mi emberek, hogy ezt oda tudja adni a gyerekeknek, és ők is motiváltak lesznek. Én is emlékszem azokra a saját tanáraimra, akik úgy jöttek be órára, hogy fú, ők meséltek a földasztanár az élményeiről, vagy a biológia tanár, és hogy ezek az embert ugye magával ragadták, és meghatározta szerintem az én jövőmet is annak idején, hogy a motivált emberek előtették azokat a vágyakat bennem is, amik aztán föl tudtak nagyján nőni, és aztán ki tudtak terebélyesedni. Ez egy nagyon nagy pedagógiai küldetés, hogy vágyakat ültetünk a gyerekek életébe, és valójában a szülőknek is ez lenne a küldetése, hogy vágyakat ültessenek, de ezt egy kicsit fontos, hogy tudatosítsuk, hogy amellett, hogy nyilván tananyagot tanítunk, és próbáljuk utolérni magunkat a tantervekbe, meg tanmenetekbe, amellett a háttérben egy nagyon fontos dolog, hogy az életre készítjük föl őket, és az életbe úgy tudnak majd eltállni, ha vannak céljaik, amiket meg szeretnének valósítani, de a célok meg majd a vágyakból fognak jönni, és ezeket a vágyakat bizony mi felnőttek adjuk a gyerekeknek. És akkor itt van az organikus pedagógiának egy nagyon érdekes gondolata, az élmény, tapasztalat, azonosulás, mert hogyan ültetjük ezeket a vágyakat, úgy ültetjük, hogy élményeket adunk a gyerekeknek. Lupusz atyával pont arról beszélgettünk az elején, hogy mire emlékszik a gyerek.
2: Nem a matekórákra.
1: Nem a matekórákra, így van, nem is a biológiára, hanem az élményekre.
2: Élmények,
1: mi történt, amikor füstölt az a kémcső, ugye, az megvarad, vagy az kirándulásokra, amikor igen, együtt voltunk. Igen. De a tananyagra nem biztos, hogy annyira. Tehát most igen. Kéne tételt húznunk igen. Az érettségihez, bajba lennénk lehet.
2: De nem baj, hogy az kiesett belőlünk, vagy belőlünk. Persze.
1: Az ember úgy működik egyébként, ez nagyon érdekes dolog, ugye a memóriánk, erről is beszéltünk, hogy az ember úgy van kitalálva, hogy hihetetlen hatékonyan felejt. És mi felépítettünk egy olyan rendszert, az oktatási rendszerbe, hogy megpróbálunk a memóriára építeni, hogy a tudást elültetni a gyerekekben minél mélyebbre, és azt látjuk, hogy szegények, ők is megtapasztalják, hogy megtanulja egyik nap, de egy hét múlva már arra sem emlékszik, hogy mi volt a tananyag.
0: Igen.
1: Hát, hogy elfelejtjük, sajnos így működünk. De Jóisten itt talált ki minket, ez nincs így véletlenül. Hát, hogyha nem tudnánk elfelejteni a másiknak a bűneit, és ezt hordoznánk magunkkal folyamatosan, hát megőrülnénk bele. Tehát a megbocsátáshoz szerintem nagyon nagy kegyelem az, hogy megkaptuk a felejtésnek az ajándékát. Hát, aki nem tud felejteni, annak nagyon nehéz.
2: Nagy büntetés.
1: Az nagy büntetés.
2: Ez a perszeveráció. Pszichés betegség is lehet sajnos.
1: Igen, ám, de az iskolában, amikor ott állunk, és számot kéne adni arról, hogy mit is kellett volna megegyezni, akkor az egy nagyon nehéz dolog, hogy fú, hát ezt mégse kellett volna elfelejteni, amit tegnap megtanultam. Uh-huh. És ez egy nagyon nehéz helyzet. Sajnos így működünk. Na és akkor itt jön megint az élménypedagógia, az organikus pedagógiának egy kulcs gondolata, az, hogy tudjuk megerősíteni a memóriát ebben a helyzetben. mert hogy hát normálisan működünk, akkor felejtünk, hogyha élményeket adunk a gyerekeknek, az élményre emlékezni fog. És a élmény mellé oda fogja tudni csatolni azt a tudást, amit szerettünk volna neki átadni, hát ez egy fantasztikus, és akkor ebből lesz a tapasztalat, és ezzel fog tudni azonosulni, és ezek a vágyak aztán mennek tovább az életében, különösen, ha ezek örömös élmények voltak, mert nyilván hát nem minden élményünk az örömből fakad, hanem a fájdalomból, félelemből, de hát ezek is nagyon fontosak az emberi élethez.
2: Nekem sokat segített a Danténál, mielőtt belép a mennyországba, inni kell a felejtés vizéből. Amire utaltál, irgalom, megbocsájtás, meg legyen tárhelyünk a rossz helyett a jónak. Tehát rengeteg, nagyon hosszú távú távlat nyílik itt.
1: Igen,
2: rengeteg.
1: Igen, igen. És hogy ugye színe változás volt az evangéliumban. Ugye ez a változó világ pont ebbe az irányba vezet bennünket, hogy próbáljuk megismerni, ugye generációkban tudunk most már gondolkodni, és tudjuk, hogy hát a mi generációnk, ugye az XY, aki most próbálja a Z és az alfa generációt tanítgatni, nevelgetni.
2: Én hová tartozom? A tiétek XY. Még
1: boomer vagy szerintem. Még a boomerben.
2: Köszönöm.
0: Ő úgy szokta mondani, atya, szabad mondanom magára, kérlek, hogy ő még Noé bárkányáról maradt.
2: De tényleg ennek voltam, hát ez egy szeret a világtörténelemből, hogy akár csak informatikában 8 vagy 10 típusú számítógép, tehát a legősibb Noé bárka. Köszönöm szépen. Kris leszálló.
1: Hát igen, és abban az időben, a mi generációinkban a felnőtt ember volt a tudásnak a hordozója. Hát mi a felnőtt tudott mindent. Hát úgy néztünk a professzorokra, meg a tanárainkra, hogy hú.
0: Félisterre.
1: Igen.
2: Igen.
0: Félistenként.
1: Micsoda tudása van ennek, igen, az embernek.
2: Ez jó és rossz is különben azért. A bárványépítés az rossz.
1: Hát nyilván,
2: sajnos,
1: persze.
2: Hogy ne.
1: De hogy amikor a mai gyerekek ránéznek a tanára, hát az a mesterséges intelligencia sokkal többet tud ennél.
2: Mennyit cikiztek engem ilyenek miatt, de szeretettel.
0: Egyébként persze. Nem egy irigylésre méltó helyzet most, nem?
1: Nem,
0: mert
1: tényleg.
0: Ez a tekintély, ez most már eltűnt.
1: Abszolút.
0: Ugye?
1: Abszolút.
0: Tehát, hogy félistenként néznek fel a nagy tudású tanárbácsira, vagy tanítónénire. Ez már eltűnt.
1: És akkor én is most majd a nagyszülő vagyok, majd jönnek az unokám, hogy papa, ezt így kell csinálni, ő fog megtanítani engem, hogyha ezt a technológiát hogy kell tanulnom kezelni ebben a mai világban.
0: Papa, kapd össze magad!
1: Igen, igen.
2: Megint a kölcsönhatásra tértünk vissza, ami pedig nagyon jó, hogy unokáitól, mint lassan-lassan majd a második gyerekkor felé haladsz. Ez a szótértés nagyon fontos.
0: Hát azért még nem, atya.
2: Nem, most csak úgy, hogy már hosszú távról szóltam. Csak hosszú távról, Ákos.
0: Ne inzultáld a vendégünket.
1: De ez tényleg egy hihetetlen élményeim vannak ezzel kapcsolatban. Például játékfejlesztéssel is foglalkozom, vannak saját társasjátékaim, meg kártyajátékaim, és az egyik tanítványom kitalálta, hogy ez a játék neki nagyon tetszik, hetedikes gyerek, hogy ő ebből ezt megcsinálja a programban. És meg is csinálta. Számomra ez elképzelhetetlen. Egyáltalán neki se, állni, neki se tudnék állni, hogy fogjak neki beprogramozni ezt az egészet. És egy hetedikes gyerek képes ilyesmit megvalósítani, de számtalan ilyen élmény van, amikor ők úgy kezelik olyan természetességgel ezeket a digitális eszközöket, ami azért nekem folyamatos tanulást jelent, és folyamatos kicsit idegen érzés, hogy akkor most ez a program hogy fog működni, hogy fogom tudni jól kezelni. Ők meg olyan természetességgel kezelik. Egészen máshogy gondolkodnak, mint mi.
2: Ők, igen, már benszülöttek.
0: Ők a digitális benszülöttek. Beszélni fogunk még erről, most zenélünk egy kicsit, és egy másik nagy tanítómesterről hallhatunk majd a dalban, Jézusról, aki szintén nem hagyományos módon, nem iskolás módon tanította az embereket. Következik a Galilea című dal.

0: Folytatjuk a napindító magazinunkat. Helstáb Ákos, biológia és testnevelés szakos tanárral beszélgetünk a Pécsi Szent Mór Iskola Központból, és egyben még organikus mentor is, az organikus pedagógia lelkes hirdetője, szószólója, és az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán tanítja ezt az új szemléletet. Akkor folytassuk, Ákos, a beszélgetésünket. Hol folytassuk? Ahol abba hagytuk, az alfa és a Z generációnál, és ennél a generációs szakadéknál, hogy az X és az Y generáció tanítja őket, és hát hogy lehet megtalálni hozzájuk az utat ezekhez a kis digitális benszülöttekhez? Mi a közös nyelv? Hogy működik ez?
1: Hát ez nagyon fontos kérdés, mert ugye pont a mai világban az, hogy a személyesen kötődni a gyerekekhez, és hogy őket megengedni, hogy kötődjenek hozzánk, ez egy nagyon fontos kulcs feladat, és hogyha tudunk a gyerekekkel ilyen jó kapcsolatot kiépíteni, és tényleg motiválni őket a saját életünkbe, akkor tudnak azokon az élményeken keresztül növekedni, fejlődni, amiket mi adunk nekik. De itt a generációk között azért tényleg fontos különbség, hogy ők egész más, hogy gondolkodnak, mint mi, és ezt nekünk felnőtteknek sajnos meg kell tanulnunk. Tehát nincs az hosszú, több századokon keresztül menő tanítási módszer, ami nagyon lassan változott, amikor az oktatás elkezdődött. Most már egész máshogy működünk. Folyamatosan nekünk fejlődni kell és figyelnünk kell a környezetünk változását is, a gyerekeknek a működését, mert ők ebben a digitális világban otthon vannak, és amikor ebben a világban nőnek föl, digitális világ ugye arra megy ki, hogy az idejüket próbálja megszerezni. És hogy minél több időt töltsenek abban a térben, ez egy versenyhelyzet a különböző platformokon. És nekünk ezzel kell versenyezni valamilyen szinten. Hogy tudunk ebbe a versenypályába bekapcsolódni, ez egy nagyon fontos kérdés a mai világban. Mert nem tudunk versenyezni, nem tudunk annyi dopamint termeltetni a gyerekeknél, mint a digitális eszközök. Egészen máshogy működünk mi pedagógusok. De vannak más eszközeink. És ennek van egy kulcs, ugye biológia szakos tanárként a hormonrendszerrel szeretek foglalkozni, de a hormonrendszer az olyan, mint egy tank. Az egyszer beindítjuk a hormonrendszert, akkor azután úgy viszi az ember személyiségét, ahogy el se tudjuk képzelni. De gondoljunk csak a szerelemre, ami szintén a hormonoknak egy nagy működése.
0: Tűzijátéka. Igen. Amíg tart, nagyon jó.
1: De milyen folyamatokat tud elindítani. Igen. És nekünk szülőknek is, tanároknak is hatalmunk van arra, hogy ezt a hormonrendszert egy kicsit működtessük a gyerekeknek az életében. És amikor ugye odaengedjük a digitális eszközök elé, akkor gyakorlatilag bedrogozzuk őket dopaminnal, mert hogy az olyan erős hormonális hatást vált ki belőlük. És akkor egy ilyen bedrogozott gyerekkel mit tudunk kezdeni az iskolában? Ez egy nagy kihívás. Tudunk-e neki olyan motivációt, örömöt adni, vagy élményeket adni, ami ki tudja mozdítani ebből? És valójában a hormonrendszerben megint itt van egy lehetőség, mert tudunk. A hormonrendszerben ugye több tucat hormon van, és nagyon érdekes, hogy folyamatosan kutatják ezeket a hormonokat, mert most se tudják pontosan még, hogy melyik hormon hogyan működik teljességében, és hogy az a többi hormonnal milyen kölcsönhatásban, egyik erősíti, másik gyöngíti, és hogy ezek hogy működnek. Szóval ez folyamatos kutatás kérdése, úgyhogy itt valójában nagy tényeket azért nem lehet mondani a hormonokkal kapcsolatban, de látjuk, hogy működnek. Tehát amikor mi az iskolában ott vagyunk, és én arra lettem kiképező, hogy annak idején tanárként, hogy én odaállok a gyerekek elé, frontálisan elmondom, jegyzeted le, jövő órán pedig szeretném ezt visszahallani, vagy visszalátni a dolgozatban. Ez most már nem nagyon működik. De amikor megértettem azt, hogy amikor a gyerekeket csoportosan dolgoztatom, akkor oxitocin termelődik az ő szervezetükbe. Az oxitocinnak az egy érdekes tulajdonsága, egyébként a szerelmes embereknél is termelődik.
0: A kötődés hormonja és a szerelem hormonja, az oxitocin.
1: Hogy az emberi kapcsolatokat segíti és erősíti, és amikor ebből elegendő van a szervezetben, akkor normálisnak érezzük magunkat. És ugyanígy a szerotonin, ugyanígy az endorfin, tehát ez egy olyan rendszer, amit meg kell mozgatnunk, és amikor élményeket hozunk be az óráinkba, és engedjük a gyerekeket ebbe az élménybe ott lenni, megtapasztalni, kísérletezni, játszani, rejtvényt fejteni, különböző kihívások elé állítani őket, akkor ezt a rendszert meg tudjuk mozgatni. De amikor én először belegondoltam ebbe, hát már gondolattól ideges lettem, hogy nekem engednem kell, hogy ott a gyerekek zajongjanak az órán, nem fognak egyenesen ülni, nem fognak rám figyelni. Ez egész más gondolkodásmódot igényel. Na és az a szemléletváltás, ami szempontjából újra kell gondolnunk az oktatást, hogy a mai pedagógusoknak egyre inkább egyfajta facilitátorrá kell válni, hogy én vagyok ugyan a tudásnak egyfajta hordozója, tapasztaltabb személy, de mégsem vagyok minden tudás birtokosa, és ezzel az alázattal kell ott lennünk a gyerekek mellett, hogy én segíteni szeretném az ő életének a működését, és amikor már nem ott frontális tanárként vagyok jelen, hanem facilitátorként, akkor tudom engedni a gyerekeket ezekben az élményekben kibontakozni. És ez egy egész más út.
0: Hogy legyen tér nekik is a felfedezésre, a rácsodálkozásra.
1: Így van. Uh-huh. Mert hogy nem annyira tanítok már, hanem tananyagot dolgozunk fel.
2: Nagyon örültem a tank hasonlatodnak. Végtelen örültem. Nagyon szerettem katona lenni annak idején. Egy tank egy kisebb erdőn átmegy simán. Élvezet, hogy haladunk, és nincs akadály, de a tank lehet romboló is. És itt van egy félelmetes, nem tudom a megoldást, hogy haladásnak örülni kell, van energia, megy a csapat, és ne romboló legyen. Tehát mondjuk úgy éljen a szabadságával, hogy az ne beszűküljön, akár most kábítószer. Tehát, hogy azért örültem a tanknak, mert valóban, hogy erre képezzük őket, és ugyanakkor a tanknál, hát most sajnos ugye háborús eszköz, hogy valahol, nem tudom a megoldást, minél kisebb pusztító hatása legyen, vagy arra való szándékainkat kigyomlálni. Haladni jó, de minél kevesebb, hogy mondjam, károkozással. Na, akár természetvédelemre gondolok most pontosan. Köszönöm szépen.
1: Igen, és olyan érdekes, hogy a tankkal kapcsolatban hogyan tudjuk beindítani ezeket a folyamatokat, mert ugye azért az érzelmeink nagyon erősen befolyásolnak bennünket, és ezt az érzelmi hálót szoktuk mondani az organikus pedagógiában, hogyan tudjuk megmozgatni a gyerekeknél, mert hogy egyébként az érzelmeknek a szabályozása, az érzelmi intelligencia az egy nagyon fontos feladat lenne, és megtanítani, hogy felnőttként is, amikor olyan helyzetbe kerülök, akkor tudjak az érzelmeimben uralkodni. És azt látjuk, hogy ez nem könnyű, még felnőttként is. És ez azért van így egyébként, mert a bejövő információk először pont azt a rendszert élik el az agyban, a limbikus rendszert, a talamuszt, ami megmozgatja az érzelmi hálót. És csak utána kezdünk el tudatosan a frontális levennyel gondolkodni azon, hogy mit is kezdjek ezzel az érzelemmel. Nem tudjuk az érzelmek alól kivenni magunkat, az ember így van megteremtve, és ezek az érzelmek, ezek biztos, hogy hormonokat is fognak beindítani. És éppen ezért nagyon fontos, hogy ezt az érzelmi világot jól tudjuk kezelni, és hogy jól tudjuk segíteni a gyerekeket, hogy tudjanak uralkodni az érzelmeiken. Nehéz azt látnom a mai szülőknél. Egy nagy probléma, hogy gondolom, ez a helikopter szülőségnek a jelensége, amikor a szülő csak barátja szeretne lenni a saját gyerekének, és nem nevelője. Mert a kettő között azért van fontos különbség. És amikor a barát gyerekem hazajön az iskolából, és elpanaszolja az ottani, hát esetleg negatív élményeit, akkor a barát szülő nyilván be fog menni az iskolába, és ott rendet akar rakni, hogy milyen munka folyik ott. És ez egy nehéz folyamat, mert így egymással szembe kerül a pedagógus és a szülő. És ez a helikopter szülőségnek egy nagy hátránya, és meg kell tanulnunk, és tanítanunk a szülőket is arra, hogy hogyan neveljék a gyerekeiket. Nyilván nagyon fontos a kettőnek a szeretet kapcsolata, hogy az megmaradjon, úgyhogy mégis a szülő megmaradjon a nevelői helyzetében, a szülői helyzetében, de mégsem a kortársa, mégsem a barátja azon a szinten, hogy neki kéne a gyereknek minden problémáját megoldani. Szóval ez egy fontos kérdés a mai világban, hogy ne a gyerekek helyett oldjuk meg a problémáikat. Mi ugye a kulcsos generáció voltunk, akiknek odaadták a szülők a kulcsot, igen. A szülők még dolgoztak, mi úgy mentünk haza, és akkor old meg onnan a igen. dolgaidat. De hogy ezt meg kell tanulni a mai gyerekeknek is, megoldani a saját problémáikat, és nem a szülőknek megoldani helyettük. De ez megint egy generációs kihívás, és ezt ha megtanuljuk jól kezelni, és megértjük, hogy hogyan működik, és akkor látjuk, hogy a gyerekeknek is fontos. Van ez a mondás, igen. Nem is tudom, honnan származik, hogy teher alatt nő a pálma.
2: Hogyne, igen.
1: És egy lupusz, hogyha tudod esetleg. Igen.
2: Fogom, azt hiszem szentírás, majd átgondolom
1: lehet,
2: még.
1: Lehet, nem.
0: Tehát, hogy a gyerekeknek is abból lesz sikerélménye, hogyha ők maguk megküzdenek egy feladattal, egy igen. problémával, és igen. azáltal izmosodik az önbizalmuk, hogy ezt megcsináltam, igen. ezt sikerült. Az önbizalmuk, a probléma megoldó készségük, tehát hogy akkor azt mondod Ákos te is, hogy nem szerencsés az, amikor a szülő, a nevelő, a gyerek helyett mindent mindent megold, mert...
1: Így van, sőt, fontos szerintem, hogy a gyerekeknek legyen saját felelősségük, saját feladatuk otthon is, és az iskolában is, és ha ezt megtanulja, akkor felnőttként. Ugye mi az a helyzet, hogy kihúztuk a gyerekek alól a felelősséget azzal, hogy a szülő dönti el, hogy melyik iskolába megy, a felnőtt dönti el, hogy mit fog tanulni, hogy fogja tanulni, és a gyereknek ebben hol van a felelőssége? Hát annyi felelőssége van, hogy mennyi időt szán rá ugye, a tanulásra. És akkor itt van a dolognak egy hátulütője.
0: Nagy duzzogba bemegy az iskolába.
1: Igen.
2: Nem szükséges hogy... rossz.
0: Mi a motiváció, gyermekem? Miért tanulsz nyelvet? Hát a... Mert anyám akarta.
1: Hát igen.
2: Csodálatos tablót rajzoltál föl, és nekem az nagy problémám, hogy ebben a rendszerben hogyan definiáljuk azt, hogy szeretet. Aki csak érzelemnek definiálja, minden tönkretesz maga körül. Ott van az akarat, szabadság, felelősség, hűség, és valahogy ezek is a szeretethez hozzátartoznak, nem csak az érzelmek. Amen.
1: Köszönjük.
0: Hát egy kimeríthetetlen téma, tényleg kimeríthetetlen, még annyi kérdésem van nekem is, vagy lenne, de sajnos vagy nem sajnos, lejár az időnk, lejárt, következnek majd a hírpercek. Folytatjuk majd még valamikor, Ákos, jó? Folytatjuk, jó?
2: Remélem.
0: Lesz majd még lehetőség.
2: Ó, még tonnányi.
1: Igen.
2: Főleg egy Noé idejű embernek.
0: Köszönjük szépen, hogy eljöttél hozzánk, Ákos, Pécsről, a stúdióba, és nagyon érdekes dolgokat hallhattunk, és minden jót kívánunk a továbbiakban is.
1: Köszönöm
0: neked.
1: Köszönöm szépen.
0: Jó.
3: Hírek.
4: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, főbb híreink röviden. 500 éve ünneplik a Havasboldogasszony búcsút Szegeden. A városok evangelizálásáért kér imád augusztusban Leó pápa. Történelmi jelentőségű keresztény-konfuciánus tanácskozást tartottak Szöulban. Jönnek a részletek, a hírszerkesztő I.S. Borbála, a mikrofonnál Sebestyén Esztert hallják. A perzselő hőség ellenére idén is zarándokok sokaságát vonzotta a Havas Boldogasszony búcsú a Szeged Alsóvárosi Ferences templomban augusztus első hétvégéjén. A több mint fél évezredes múltra visszatekintő ünnepre az egész Kárpát-medencéből érkeztek hívek, akik szentmiséken, vírasztásokon és körmeneten vehettek részt. A kétnapos esemény nyitó szentmiséjén a szegedi születésű néprajztudós Bálint Sándor boldogávatásáért imádkoztak. A vasárnapi ünnepi szentmisét Martos Levente Balázs, Esztergom budapesti segédpüspök mutatta be, mely után sor került a hagyományos ünnepi körmenetre is. A kánikula ellenére mindkét nap megteltek a padsorok, a gyontató főkék előtt hosszú sorok kígyóztak. A kétnapos ünnepet kegyhely történeti séta és a betegekért bemutatott szentmise is gazdagította, a búcsúról sokan lélekben megerősödve tértek haza. Közzétették 14. Leó pápa augusztusi ima szándékát, írja a Magyar Kurír. A Szentatya a nyár utolsó hónapjában arra hívja a katolikusokat, hogy imádkozzanak a városok evangelizálásáért, és kérjék az Urat, kísérje mindazokat, akik a zajban és a sietségben keresik az élet értelmét. Ma a világ népességének csak nem 45%-a városokban él. Az egyház fő hangsúlyozta, bár a nagyvárosok a szabadság és a lehetőség helyszínei, gyakran az anonimitás, a személytelenség és a magány terejévé válnak. Ez a társadalmi kihívás különösen a fiatalok mentális egészségét veszélyezteti. A pápa ima világhálója vatikáni alapítvány keretében a világ mintegy 100 országában több 10 millióan imádkoznak együtt naponta a Szentatya szándékaiért. Az 1884-ben alapított, jezsuita gondnokság alatt álló szervezet imádkozza pápával videót is készített, melyet július 31-én tettek közzé. Keresztény-konfuciánus tanácskozást tartottak a Szogang Egyetemen augusztus 4-e és 5-e között Szöulban, közli a Magyar Kurír. Az első alkalommal megrendezett párbeszéd középpontjában egy ideális társadalom felépítése állt. a vatikáni dikasztérium és a koreai társszervezők által kezdeményezett találkozón vallási vezetők és tudósok vettek részt. Az összegyűltek azt vizsgálták, miként adhat a két vallás közös válaszokat a jelen legégetőbb kihívásaira. A társadalmi széttöredezettség, az etikai bizonytalanság, a környezetkárosodás és a békét fenyegető veszélyek a párbeszéd fontos témái voltak. Bár a két vallás eltérő teológiai és filozófiai alapokon nyugszik, olyan értékek kötik össze őket, mint az emberi méltóság, az erkölcsi integritás és a közjó iránti elkötelezettség. A szervezők reményei szerint a szöuli tanácskozás egy tartós együttműködés kezdete lehet. Kedves hallgatóink! A hírszerkesztőtársam I.S. Borbála nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Sevestyén Esztert hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót!
3: Híreink után Katona István püspökatya összeállítása következik a Napszentjéről.
5: Ma van Urunk színeváltozásának az ünnepe. Urunk színeváltozásának ünnepét kezdetben csak a keleti keresztények ülték meg. Harmadik Kalixtusz pápa általánossá tette annak emlékére, hogy Hunyadi János a keresztes harat toborzó kapisztrán Szent János segítségével 1456-ban felszabadította a török ostrom alól Nándorfehérvárt, a középkori Magyarország egyik legjelentősebb déli végvárát. Imádkozunk! Istenünk, te egyszülött fiad dicsőséges színeváltozásakor Mózes és Illés tanúságtételével erősítetted meg hitünk szent titkait, és csodálatos reménységet nyújtottál, hogy gyermekeiddé fogadsz minket. Add meg nekünk, hogy szeretett fiad szavára hallgatva társ örökösei lehessünk Krisztusnak. Az egyház hivatalos imájának, a zsolozsmának három himnuszával emlékezzünk a nagy eseményre. Az olvasmányos imaóra himnusza. A boldogító égi fényt, mit szent egyházunk várva vár, a hegynek ormán Krisztusunk napnál fénylőbben jelzi már. Emlékét őrzik századok, a három tanítvány előtt Illéssel, Mózessel beszélt, s mély kedvesen zengett szava. Ők itt tanúk, hogy kegyelem, törvény s proféták mindvaló, s felhőből zeng az égi szó, az atya fiához beszél. Dicsőült arcvonásain ma megmutatja Krisztus itt, milyen dicsőség várja majd mindazt, ki hisz, s Istenben él. Elátomás szent titka önt szívünkbe mindig új erőt, ezért örvendés ünnepel, ezért zeng hálás énekünk. Dicső atyánk, s az egyszülött és szent lélek vigasztaló, jelen való egy Istenünk, az éltető fényt add nekünk. Amen. A reggeli dicséret himnusza. Ó Jézus, emlékezni rád, a szívnek szent örömet ad, de minden méznél édesebb, szívünkben bírni tégedet. Nincs szó a földön kedvesebb, nincs dallam zengőbb, ékesebb, gondolni szebbet nem lehet, mint Jézus édes szent neved. Jézus szívünknek íz, csodás, igaz forrás a napvilág. Az ember szív nem foghat át, s több vagy, mint sejti földi vágy. Mikor szívünkbe költözöl, igazságod ránk tündököl, minden hívságot eltöröl, a szeretet dús fényözön. Irgalmad jóság ad nekünk, a szeretetre gyújts szívünk, lelkünkbe térj, maradj velünk, fényedbe add tekintetünk. Dicsérve zengünk éneket, legkedvesebb fiú neked, atyárat áldjuk s lelkedet, szent fényük hirdet tégedet. Amen. Végül az esti dicséret himnusza. Ó fényből sarjat fényözön, világnak üdve Jézusunk! Dicséretünk ma így köszönt, fogadd el hódoló szavunk. Szent arcot fénylik, mint a nap, ruhát fehérebb, mint a hó, méltó tanúk megvallanak, ím megjelent az Alkotó. titkok látói, régiek s az új választott hírnökök együtt csodálják fényedet, mely hitre hívón tündököl. Atyád felhőből szóval int, hallgassuk kedvelt egyfiát, szívünkben téged vall a hit, s üdvözlünk, mint örök királyt. Mert minket bűn romlásba vitt, eljöttél testet ölteni, mint boldog testet tagjait, siess most egybegyűjteni. Hálásan mondunk most imát, ó Isten egyszülött fia, kiről atyád tett vallomást, s a Szentlélek sugárzata. Amen. Emlékezzünk meg a mai napon 6. Pál pápáról, aki 1978. augusztus 6-án halt meg. Boldoggávatásának eljárását 1992-ben az olasz püspöki kar javasolta. 23. János pápa utódaként az a feladat hárult 6. Pál pápára, hogy befejezze azt a nyitást, amelyet elődje a II. Vatikán zsinat összehívásával, a Szentlélek segítségével elindított. Észak-Olaszország hegyvidékének a fia 1897-ben született. Családi neve Giovanni Battista Montini. Édesapja jómódú bressai ügyvéd, elkötelezett világi katolikus, aki a Katolikus Néppárt egyik alapítója és parlamenti képviselője volt. Fia is jogi és teológiai doktorátus szerzett. 1924-1954 között a pápai államtitkárságon dolgozott, de közben az olasz katolikus egyetemi ifjúság papi tanácsadójaként, majd vezetőjeként Aldo Moroval együtt szembe került Mussolini fasiszta rendszerével. 1937-ben lett Pacelli bíboros, a későbbi 12. Pius pápa közeli munkatársa. Vele együtt részt vett az 1938. évi budapesti nemzetközi eukarisztikus kongresszuson. 1944-ben helyettes államtitkár lett. 1954-ben Milánó érsekévé nevezte ki 12. Pius pápa. Itt Montini a munkásság felé fordult, s mindent megtett a nagy ipari város evangelizálásáért. Érseksége alatt 77 templomot építetett. 1958-ban, 61 éves korában 23. János pápa bíborossá nevezte ki. 5 év múlva pedig Szent Péter 261. utóda lett. Nagy tette, hogy folytatta a II. Vatikáni zsinatot, és azt sikerült be is fejeznie. A zsinatra világi megfigyelőket is meghívott. A zsinat első elfogadott rendelkezése a liturgia megújításáról szólt. Ezt követte a második dokumentum, a Lumen Gentium, népek világossága, amely az új egyházképet foglalta össze. Nagy jelentőségű, a kinyilatkoztatással foglalkozó dogmatikus határozat, azután a vallásszabadságról szóló nyilatkozat, valamint az egyház a mai világban Gaudium et Spes, magyarul öröm és remény szavakkal kezdetű dokumentum. Egyenként foglalkozott a zsinat a buddhizmus, a hinduizmus, az iszlám és a zsidó vallás értékeivel. A pápa fönntartotta magának a születésszabályozás és a papi nőtlenség kérdésében való döntést. 1964-ben a Szentföldre zarándokolt, ahol Szent Péter óta még egyetlen pápa sem járt. 6. Pál volt az első repülőgépen utazó pápa. Még abban az évben Indiába utazott a bombei eukarisztikus kongresszusra. 1965. október 4-én New Yorkban az ENSZ közgyűlésén mondott nagy jelentőségű beszédet. 1965. december 7-én Athenagórász konstantinápolyi keleti ortodox pátriarkával Rómában kölcsönösen visszavonták az 1054-ben kihirdetett kiközösítést. Sokat dolgozott a zsinati határozatok megvalósításáért. Fölállította nem keresztények és a nem hívők titkárságát, és megvalósította a kúria reformját. Híres pápai enciklikái, Populorum Progressio, mely pozitív visszhangot váltott ki, ezzel ellentétben a Humanae Vitae és a Sacerdotalis Coelibatus, a papi nőtlenséget meghagyó és a születésszabályozást elítélő enciklikái sokakban nem tetszést váltott ki. 1970-ig 9 apostoli utat tett szerte a világban. Megalakította a püspöki szinodust. A bíborosok számát 138-ra növelte, a 80 éven fölüli bíborosok pedig nem vehettek többé részt a pápa választáson. Rendelkezett arról, hogy a 75. életévet betöltött papok és püspökök kérjék fölmentésüket. 6. Pál pápa sokat tett a kommunista tömb területén élő katolikus hívekért. Ebben nagy segítségére voltak Kazaróli bíboros államtitkár és König bécsi érsek. Pápai hármas koronáját elárverezte a szegények javára. Mélyen hívő, buzgó, önmagával vívódó nagy főpap volt. 1978. augusztus 6-án Castel Gandolfóban hunyt el. Testét augusztus 14-én helyezték el a Szent Péter Bazilika kriptájában. 1992-ben, mint hallottuk, az olaszországi püspöki kar tavaszi ülésén valamennyien javasolták boldoggá avatásának a beindítását.
3: Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora.

0: Szép jó reggelt kívánunk a Mária Rádió kedves hallgatóinak. Folytatódik a Napindító magazin, a két műsorvezető üdvözli Önöket.
1: Farkas István piarista, lúpusz atya.
0: És Szabó Ildikó. Műsorunk második részében most egy nagyon szép programot szeretnénk Önöknek ajánlani. Augusztus végén, augusztus 29-én lesz a Szeretett Láng Fesztivál, reggel 9 órától délután 5 óráig fog tartani a Mária Remetei Kegytemplom parkjában. Ez egy egésznapos, nyárzáró lelki élmény lesz, és ennek lehetnek részesei, ha ellátogatnak erre a Szeretett Láng Fesztiválra. A Kegytemplom szabadtéri oltára előtt egy szép füves, ősfás környezetben hallgathatnak végig nagyon szép értékes tanításokat. Ott lesz ezen a fesztiválon többek között, mint előadó, Kemenes Gábor atya, Martos Levente Balázs püspök atya, ő fogja a Szentmisét celebrálni, Szilágyi Szabolcs atya, és végül, de nem utolsó sorban, Szabó József atya, aki a szellemi harcról fog tanítani, ő délután 2 órától, és ha minden igaz, akkor Józsi atya itt van most velünk a stúdióban. Halló, halló!
2: Halló, jó reggelt kívánok!
0: Jó reggelt!
2: Köszönöm a kedves rádióhallgatóknak is.
1: Köszöntelek, lúpusz vagyok.
0: Jó reggelt, kedves Józsi atya, köszönjük szépen, hogy tegeződhetünk, és erről szeretnénk téged kérdezni, hogy két tanítást fogsz tartani, illetve egy tanítást két részletben ezen a Szeretett Láng Fesztiválon a szellemi harcról, és egy kicsit részletesebben beavatnál minket ebben, nagy vonalakban, hogy miről is fog szólni ez a tanításod?
2: Hát az első része mindenképpen a gonosznak a jelenlétéről, a természetéről. Azt látom, hogy sokan nem is hisznek a gonosz létezésében. Fiatalok is, amikor kérdezem őket, de sokszor ezzel találkozom, hogy nem hisznek benne, vagy ha van is, ott vannak a pokolban, ilyen ártatlan lények, vagy legfeljebb, ha valaki elkározik, akkor találkozik vele. És a gonosznak a realitása és a működése. Működés olyan szempontból is, hogy valaki csak azt gondolja, hogy mit érezgeti az embert, aki ilyen patás villával, és akkor ilyen csúnya, szarva rendelkező lény, aki érezget bennünket, vagy rávesz ilyen kísértésekre, és hogy ilyen apró dolgokkal foglalkozik, tehát hogy ami majdnem úgy jelenik meg a köztudatban, mint egyfajta ilyen csúnya, de jó barátunk. Aki ördög, csárda, Lucifer, pizzázó, akkor ott van a Mikulás mellett, mint Krampusz, és hogy bemutatni az igazi természetét, meg a lelki harchoz az is hozzátartozik, hogy látni, hogy kik vannak a harctéren, milyen erővel rendelkeznek, és hogy most, hogy az emberek eltávolodnak az Istentől, tehát egyre kevesebben hisznek, gyakorolják a hitüket, az okkultizmus, az úgynevezett új pogányságnak a terjedése, okkult, ezotéria, és ezek mi úgy keverednek is egymással, a gonosznak egyre több kaput nyitnak ki, és egyre erősebb az ő működése, és ezt szeretném bemutatni a természetét először, utána pedig az, hogy a gonosz hogyan működik. De nem egy ilyen rossz indulatú valaki, aki ijeszget bennünket, és azt akarja, hogy nekünk rossz legyen, meg fájjon, hanem, ahogy Francesco Bamonte, a Ördögűzők Nemzetközi Szövetségének az elnöke mondta, hogy a gonosz 100 évekbe gondolkodik, és nem akarja, hogy az ember önmagában szenvedjen, hanem azt akarja, hogy az ember az igazság, meg a béke, meg a szeretet, meg minden nevében egyre jobban eltávolodjon az Istentől, és utána elkárhozzon. Pió atya mondta, hogy a gonosz tönkre akarja tenni az emberiséget, akkor 3 ponton célozza meg: a fiatalság, a papság és a családok. Tulajdonképpen ezek le vannak gyengét, onnantól kezdve egy társadalom szétullik, de nem csak úgy, hogy úgymond darabszámra kevesebb ember lesz, hanem itt a fő kérdés az üdvösség. A gonosz részül pedig, hogy minél több embert a kárhozatra juttasson. Ez tulajdonképpen az első rész.

0: Hát ez nagyon komolyan hangzik. Tehát a gonosz lélek nem egy mesebeli figura, meg nem egy mitológiai alak, és nem a Krampusz a Mikulás mellett, hanem arra esküdött fel, hogy minket, embereket az örök kárhozatra taszítson.
1: Hát ő ugye az Isten letaszította a gonosz szellemeket, akiket rengetegen vannak, a bukott angyalok, tehát egyetlen vágy gerjeszti őket, és ezért össze is fognak, hogy gyűlölik az Isten, gyűlölik az embert, és az Istent azáltal akarják megalázni, hogy a legdrágább teremtményét, akit megteremtett, akit Jézus megváltott, hogy a pokolba taszítsa. Tulajdonképpen a gonosznak ez a fő. Tehát nem az ijeszgetés, nem is önmagában a szenvedés. És van ez a Baphomet figura most már, ami a sátán is úgymond egyházakban a fő jelkép, a szobrok formájában is ott van sok helyen. A jelentés, és ez a megdöbbentő, hogy nem az ilyen gyilkosság, meg nem tudom milyen horrorisztikus képek, hanem az emberek közötti egyetemes béke templomának az atya. A sátánistáknál ez a gonosznak a hivatalos neve. És milyen gyönyörűen hangzik. Az emberek közötti egyetemes béke templomának az atya. És tulajdonképpen itt a hazugság atya, aki a hazugságban verhetetlen ilyen templomból, tulajdonképpen így mutatkozik be, mint a világosság angyala. De nem csak arra kell gondolni, hogy a háborúkban mik folynak, hanem sokszor a béke, a szeretet, a jóság, a humanizmus képében jelenik meg, és tulajdonképpen az Istentől viszont eltávolít. Az ember persze nem vesz észre, mert boldogság, szabadság és mindenféle nagy dolog ki van tűzve a zászlóra, de a cél az Istentől eltávolítani, és utána, amikor halál előtt kétségbeesik, vagy ki, hogyan, de az Istentől eltávolítani, és végül ezek az emberek elkárhozzanak. De az igazság, meg a fényesség angyala, a világosság angyala képében.
0: Hát köszönjük szépen, Józsi atya, hogy így nagy vonalakban felvázoltad, hogy miről fog majd szólni a tanításod. Nagyon tanulságos lesz mindenképpen. Mi már itt el is komolyodtunk Lupusz atyával, ahogy hallgattuk szavaidat. Tehát akkor téged is augusztus 29-én a Szeretett Láng Fesztivál keretében lehet majd hallani. Szabó József atyát hallották, kedves hallgatóink, Miskolc és Diósgyőr plébánosát, aki a szellemi harcról, a gonosz kísértéseiről, trükkjeiről, és hogy ezt hogyan tudjuk kivédeni, erről fog majd tanítani. Ha tehetik, menjenek el. Köszönjük szépen, Józsi atya, hogy itt voltál velünk, és minden jót kívánunk neked, további áldott szép napot!
1: Nagyon szépen köszönöm, és Isten áldja meg
2: Isten minden áldjon téged is, sok erővel, és leleménnyel, szervusz!
1: Szervusz, atya, dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen, dicsértessék! Reméljük, hogy augusztus végére, augusztus 29-ére, ez egy szombati nap lesz, már ez a harapós hőség enyhülni fog, úgyhogy ha tehetik, látogassanak ki a Szeretett Láng Fesztiválra. Még egyszer a helyszín, a Mária Remetei Kegytemplom parkja, reggel 9 órától délután 5 óráig. Lesz majd dicsőítés, rózsafűzér imádkozás Kemenes Gábor atyával és az ő elmélkedéseivel. Martos Levente Balázs püspök atya fog arról beszélni, hogy mit tehetünk a papi hivatásokért, hogy 50 év múlva is még gyerekeink, unokáink is részesülhessenek az eukarisztiában. Lesz közbenjáró imaszolgálat, értékes mély tanúságtételek megtérésről és dicsőítő szentségimádás és értékes előadások is. Lassan adásunk végére értünk, és most a Mária Rádió nevében még szeretném én is a hallgatóink figyelmét kérni. A Mária Rádió ismét közös imádságra és összefogásra hívja a hallgatóit. 20 éve működik Magyarországon a Szűzanya Rádiója, az evangelizáció élő eszköze, politikamentes, reklámmentes a rádiónk, és kizárólag adományokból működik, és adományokból tartja fent magát. Illetve nagyon sokat segítik még a rádió munkája.

0: saját, az önkéntesek is. Tehát ez egy nagy, nagy és szép hallgatói család, és most újfent a Mária Rádió arra kéri a hallgatókat, hogyha tehetik, helyezzenek el egy szál jelképes virágot, tehát egy szál virággal, egy virág árának felajánlásával, ha tehetik, gazdagítsák Mária kertjét. Adományaikkal segítik a Mária Rádiót, és hozzájárulnak a további működéséhez, hogy ne csak az elmúlt 20 év, hanem a következő 20 év, hogy jövője is legyen a rádiónak. A lélekhangja.hu oldalon, illetve a Mária Rádió főoldalán tájékozódhatnak erről, hogy hogyan tudnak adományokat felkínálni. Köszönjük szépen hallgatóinknak! Köszönjük, hogy velünk tartottak!
1: Reggeli magazin műsorunkban a Mária Rádió híreit hallják.
0: A Mária Rádió hírei. Minden hónap első csütörtökén, így augusztus 6-án is, Farkas István lópusszatya, piarista szerzetes, a napi pap a Mária Rádióban. Ezen a napon lópusszatya és Szabó Ildikó vezetik a napindító című élő műsorunkat. Az adást követően 9 órai kezdettel lópusszatya szentmisét celebrál a Gogol utca 28 szám alatti stúdió kápolnájában, melyre szeretettel várunk mindenkit. A nap folyamán lópusszatyát a 10 órakor kezdődő Hitünk és életünk, illetve a 14 órai Nap evangéliuma című műsorainkban is hallhatják. A műsorok közötti szünetekben lópusszatya örömmel fogadja önkénteseinket, lelki beszélgetésre, illetve gyónásra. Augusztus 6-án, 21 óra 5 perckor ismét jelentkezik a Hit a művészetekben című sorozatunk. Csányi László operaénekes műsorában, ezúttal Molnár András, Kossuth és Liszt díjas operaénekes, érdemes művész, a Magyar Állami Operaház örökös tagja, mesterművésze, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja osztja meg hitét és gondolatait a Mária Rádióval. Tartsanak velünk! Boldogok, kik megtartják utaimat. Beszélgetés Naim Rászul Dániellel, a Váci Egyházmegye Lélek Jelenlét című podcast műsora hangzik el a Mária Rádióban. Pappá szentelése alkalmából Naim Dániellel beszélgetett Takács Bence. Naim Dániel kisgyerek korában került Kanadába a családjával. Sikeres sportkarrier állt előtte, de egy sérülés mindent megváltoztatott. Egy nehéz időszakot követően talált rá újra Istenre, aki lépésről lépésre vezette a papsághoz vezető úton. Augusztus 9-én reggel 9 órakor ismét jelentkezik az Égi iránytünk című jubileumi sorozatunk. A műsor központjában az adott havi Mária ünnep által képviselt értékek állnak, de szót ejtünk népszokásokról, és elhangoznak személyes tanúságtételek is. A sorozat készítői dr. Kovács Zoltán, mariológus atya, akit Szabó Ildikó fog kérdezni, valamint Tótné Karsai Andrea, a Boldogasszony Köre Egyesület képviseletében, és Farkas István lópusszatya, piarista szerzetes. Augusztusi témánk a Nagy Mária ünnep, Nagy Boldogasszony ünnepe. Fogadják szeretettel az Égi iránytünk című műsort. Augusztus 9-én, még egyszer augusztus 9-én, reggel 9 órakor jelentkezik.

0: Otthon a családban. Nemes egyszerűséggel. A történelmi családokról napjainkban.
1: Üdvözlöm Önöket, Riedel Lórend vagyok. Ez itt a Nemes egyszerűséggel a Mária Rádióban. Ezzel a műsorral nem kisebb feladatra vállalkozunk, mint hogy közelebb hozzuk Önökhöz történelmi családok mindennapjait. Jó reggelt kívánok, tisztelettel köszöntöm mai vendégemet, Széchenyi Krisztiánt. Szervusz, Krisztián!
2: Jó reggelt, szervusz!
1: Fölteszem azt a kérdést, amit szerintem minden ember föltesz neked. Te ugye a legnagyobb magyar Széchenyi Istvánnak a leszármazottja vagy, és milyen kapcsolatban, családi kapcsolatban állsz vele?
2: Általában én úgy szoktam bemutatkozni, hogy Széchenyi Krisztián vagyok, a történelmi Széchenyi család egyenesági leszármazottja. Ezzel úgy gondolom, hogy leszedem teljes mértékben azt, ahogy én eredeztethetek magam a családból. Széchenyi Istvánhoz pedig, ő az én szép nagybátyám volt, hogyha igen. Talán így tudom legjobban definiálni. Ugye a Széchenyi Ferencnek volt három fiúgyermeke, Lajos, Pál, István, időrendben így jöttek egymás után, és én Széchenyi Pálnak vagyok az egyenesági férfi leszármazottja.
1: Széchenyi Ferencről mit lehet tudni? Tehát az édesapjáról, ugye a három fiú testvérnek az édesapját, akit említettél?
2: Széchenyi Ferenc, ő már egy komoly politikus volt, őt már úgy tartották számon, mint egy jelentős politikai alakja az akkori Magyarországnak. Ugye az volt a reformkor kezdete, és ő volt az, aki gyakorlatilag az alapjait letette ugye mind a Széchenyi könyvtárnak, valamint a Nemzeti Múzeumnak is az első gyűjteményeiben ő volt az, aki számottevő mind bélyeg, mind kép és érmegyűjteménnyel járult hozzá a múzeum megalakulásához és az alapgyűjteményéhez. Hát valamint ugye elindított a gyermekeit, hiszen mind a három fiú gyermeke azért elég szép politikai pályát futott be, nyilván mindenki Istvánt ismeri jobban alapvetően, de Pál és Lajos is azért kivette a részét Magyarország politikai életéből. De hát ugye abban az időben igazából minden főnemesi családnak a leszármazottja azért erre volt predesztinálva, hogy amilyen módon tudja, vagy a honvédség, vagy ugye az egyházi oldalról, de nyilván ki kellett venni a részét magyar közéletből, és hát szolgálni kellett, ugye. Hiszen ez a név, és alapvetően nem csak a Széchenyi név, de úgy gondolom, hogy minden főnemesi család arra nevelte igazából a gyermekeket, hogy egy ilyen nagy nevet kaptak, az felelősséggel jár alapvetően. És úgy gondolom, hogy ezek a családok így is élték az életüket.
1: Pálról mit lehet tudni?
2: Széchenyi Pál ugye ő volt a fiatalabbik báty, és ő is politikusként kereskedelemügyi miniszter volt, és egyébként Széchenyi Pál érsek után kapta a nevét, aki ugye egy korábbi felmenő volt, ő kalocsai érsekségig jutott el. Lajos, ő katonaember volt egyébként, ha jól emlékszem, de talán ezredesként szerelt le.
1: Tehát már akkor egy nagy történelmi név volt természetesen, ugye a Széchenyi család. Meddig tudod a családvádat visszavezetni?
2: Hát ugye az 1600-as évek elején volt az, amikor Széchenyi György kapitány Lipót császártól megkapta a főnemesi grófi rangot. Ő egyébként Fehérvár, illetve Budavár védelmért kapta meg ezt, de nem ő volt, aki a családnak a vagyonát megalapozta. Ez két emberhez eredett, szintén György volt egyébként. György érsek volt az, aki magát a vagyont, családi vagyont megszerezte. Ő esztergomi érsek prímás rangig jutott el, és György az ő talán unokája volt, ha jól emlékszem, igen, dédunokája, és ő pedig ugye a katonai pályájával vívta ki végül is a főnemesi rangot a családnak. Úgyhogy az 1600-as évek elejétől eredeztethető a családnak a főnemesi mi volta.
1: Aki volt Nagycenken, biztos emlékszik a mumifikálódott holttestre, ő ki?
2: Hát ő Pál érsek, ugye, akiről már így van, akiről ugye már szót váltottunk. Ő az, akinek a tiszteletére a Széchenyi Pál kapta a nevét, ugye az én ágam. Igen, ő Nagycenken megtalálta, nekem volt szerencsém egyébként Pál érseket a Természettudományi Múzeumban közelebbről is megtekinteni. Nyilván Nagycenken is egyébként viszonylagosan közelről meg lehet, hiszen egy üveglap választja el az ember tőle, de mikor felkerült a múmia restaurálására, kiállásra a Természettudományi Múzeumban, akkor volt szerencsém bemenni, hiszen akkor abban az időben azt hiszem, hogy pont 10 évvel ezelőtt volt, amikor Győrben készült a Széchenyi Pál érsekről és az ő életéről egy kiállítás, amit Kristóf Lila Ida szervezett, és én abba bekapcsolódtam ebbe, ez a győri ispitában volt, és egy gyönyörű kiállítás volt egyébként, és ennek kapcsán, amikor a múmia fölkerült, akkor nekem volt szerencsém ott megtekinteni, és nagyon-nagyon felemelő, lélekemelő érzés volt egyébként az embernek egy több száz éves ősével ilyen közeli kapcsolatban, gyakorlatilag egy ilyen lelki kapocs alakult szinte ki, tényleg mind a mellett, hogy ez nyilván egy holtestről beszélünk, ettől függetlenül, ugye, hogy a történelem és maga az eszmeiség, ami az egész családot és Pál érseket is magát körbe lengte, az egyszerűen így tényleg az emberbe így átitatódott, és egyfajta küldetéstudatot, ami egyébként is nyilván gondolom, hogy bennem van már egészen kisgyerekkoromtól, de mégiscsak még egyfajta pluszt adott az én életemhez.
1: Igen, ez kevés embernek is adatik meg, hogy tulajdonképpen egy több száz évvel ezelőtt meghalt fölmenőjével így, hát most idézőjelben mondom, találkozzon. De most egy pár száz évet ugrunk, és akkor szerintem beszéljünk 20. század elejéről, és azon belül is, hogy ugye egy nagy múltú, nagy történelmi család, nagy vagyonnal rendelkező családról beszélünk. Jött a 20. századnak a különböző viharai, az első világháború, Trianon, második világháború. Ez hogyan befolyásolta a családnak az életét?
2: Alapvetően ugye a első világháború, Trianon, illetve a második világháborúban még a család meg tudta őrizni nemesi rangját, illetve úgy tetszik az oly módon lévő pozícióját, ahol ki tudta venni még tetemesen a részét. Úgy gondolom, hogy az ország pozitív irányba való kormányzásából és irányításából. És aztán ugye az 50-es évek terekán elején volt az, ami ugye ezeket a családokat, nyilván nem csak a Széchenyi családot, hanem a főnemesi családokat, de nem csak őket, hanem a vagyonosabb családokat úgymond megroppantotta, és megfosztotta mind emberi, mind mindenféle méltóságától. És azt az én családom is megélte, édesapámék is, hiszen ugye abban az időben nagyon sokan diszidáltak. Az én családom itthon maradt, édesapám is itthon élte meg kitelepítést. Nagyon-nagyon nehéz időszak volt ez, úgy gondolom, hogy nagyon sok családnak.
1: Igen, mind az erkölcsi, mind a anyagi ellehetetlenítés, az, hát nem is tudom a mai szemmel ezt hogyan lehetett ezt végigvinni úgy, hogy az ember ebben elroppanjon bele. Említetted, hogy kitelepítés volt, merre voltak, milyen körülmények között?
2: Így van, hát ugye Széchenyi Ferenc a gyermekei között három részre osztotta az általa birtokolt területeket. Az én családom, a Pálág, ők a Somogyi térségben kaptak birtokokat, és mivel a Pálágon viszonylag sok gyerek született a későbbiekben is, azért több felé oszlott, de ami édesapámék, nagypapámék, Pál Imre, ők Semmél gróf, ők Lábodon éltek, ez egy somogyi kis település, és onnan lettek aztán kitelepítve, mégpedig Gerendásra, az Alföldre telepítették ki őket, egy édesapám elmondás alapján egy nagyon-nagyon mostol körülmények közé kerültek, hiszen hárman voltak egy 2 méter x 2 méteres kis, hát egy ilyen ólszerű gazdasági épületbe helyezték el őket, és azért is volt nehézkes, mert nagypapa viszonylag magas növésű ember volt, 2 méternél nagyobb, így talán ő nehezen tudott elhelyezkedni ebben a kis szobában, ha úgy tetszik. És hát onnantól ugye nyilván nehézségek azok jöttek, egymást követték, hiszen abban az időben ugye, aki osztályidegenként tengette az életét, az mint az iskolázása, mint pedig a későbbiekben ugye az elhelyezkedés munkahelyeken nehézségbe ütközött, mert hát nyilván sehol nem nézték jó szemmel a nemesi családok leszármazottjait.
1: Édesapád új életet tudott kezdeni?
2: Ugye elég, mint mondtam, elég hányattatott sorsa volt édesapámnak, valamint az egész családnak, mert nagypapámat börtönbe zárták, és édesapámat fölvették, akkor már ő tengerészeti akadémiára szeretett volna menni. Közel állt a hajózás, így a család révén, ugye kicsit visszakanyarodnék, bocsánat, csak ezt, hogy magyarázatként szolgál talán az rá, hogy Széchenyi Emil építette meg a jelenleg is legidősebb vitorláshajót a Balatonon, ez a Kishamis nevű vitorláshajó, ami egyébként jelenleg is fut. Így van. Egyébként jövőre lesz 130 éves, úgyhogy nagyon-nagyon szép kort élt meg. És ezáltal a hajózás, a vitorlásport azok nagyon közel állt mindig is a család életéhez. Édesapám is egyébként gyerekkorától hajózott, valamint mikor a honvédségbe bevonult, akkor is Dunai hajón szolgált, mint hajós kapitány, és aztán ebből kifolyólag ő szeretett volna ezen a vonalon tovább tanulni, de miután megtudta, hogy fölvették az akadémiára, utána volt az, hogy az édesanyja, az én nagymamám megbetegedett, valamint a nagypapát börtönbe zárták, és aztán úgy gondolta, hogy itthon marad inkább, és nem megy el tanulni. Végül is nem végezte el ott az iskolát, több iskolából kicsapták. Hát nyilván ezt most nem tudom pontosan, tényleg nagyon keveset beszélt erről apu, de hát abból kifolyólag is, hogy ugye azért nyilván az a korszak őt nagyon megviselte, ezáltal biztosak benne, hogy egy kicsit renitens is volt, így felnőttként ismerve őt, már hogy ő felnőtt, én gyerek, éreztem benne mindig is egyfajta datosságot így azzal a rendszerrel szemben, teljesen jogosan, aki ugye őket el lehetetlenítette. A későbbiekben végül is vendéglátós lett, úgyhogy egészen a haláláig vendéglátósként dolgozott, és hát nagyon jó vendéglátós volt, legalábbis a vendégei szerint, akik nagyon szerették itt Zánkán és a Balaton felvidéken, ők még a mai napig is nagyon jó szívvel említik az ő emberségét, munkásságát, és az egész lényét és létét.
1: Akkor így lassan is érkezünk Zánkához, ezen keresztül meg hozzád is. Milyen volt a gyerekkorod?
2: Igazából van egy pont, amihez szoktam ezt így kapcsolni, ugye, hogy a Széchenyiséget hogy élem meg, és mikor kapcsolódtam először ehhez a dologhoz, oly módon, mikor tudatosult bennem. 91-ben forgattak egy filmet, az MTV-vel készített filmet, a No Man Est Omen címen készült el, ez egy két epizódos, viszonylag hosszú történelmi dokumentumfilm, ami a Széchenyi családról, és az egyik, a második része az a Széchenyi pálágról szóló dokumentumfilm volt. És akkor én voltam még a legfiatalabb Széchenyi, amikor ez a film készült, és ez több helyen forgott egyébként, Balatonszepeszben, Nagycenken, nyilván Törzsönyeget Nagycenken vették fel a kasténál, és akkor készült egyébként az a családfa, ami a mai napig megtekinthető a nagycenki kastélyban, és akkor én voltam az utolsó, aki erre a családfára fölkerült, ezt Széchenyi Péter festőművész készítette el. És 7 évesen ezt megélni, az volt a számomra egy olyan pillanat talán, ami nagyon erős nyomot hagyott bennem. Talán az volt az a pillanat, bár kisgyerek voltam még, de amikor így tudatosult bennem, hogy ez a család micsoda fantasztikus történelemmel, és milyen küldetés tudattal létezett évszázadokon keresztül, és hogy attól függetlenül, hogy nyilván a körülmények megváltoztak, mindenféle szempontból körülöttünk, mint társadalmilag, mind ugye akár a családnak a vagyonát nézve, ettől függetlenül ez a név még mindig nagy felelősséggel jár, úgy gondolom. És igen, hát ugye említetted, valóban én Zánkán nőttem föl, édesapám is ott dolgozott, valamint édesanyám még is Zánkán éltek. Én az egész gyerekkoromat a Balaton parton, a Balaton felvidéken töltöttem. Nagyon közel áll a szívemhez, a víz alapvetően mindig is közel állt hozzám.
1: A polgári foglalkozásod az táncművész. Miért választottad hivatásként a táncművészetet?
2: Alapvetően ez a történet is Zánkához fűződik, illetve Zánkához kötődik. Mikor én felnőttem, én 83-ban születtem Tapolcán, és Zánkán gyerekeskedtem, akkor Zánkán nem volt túl sok lehetőség arra, hogy egy fiatal mivel foglalkozzon, nyilván az iskolai tanulmányain kívül. Ez a Magyar Tenger Táncegyüttes volt, ami 87-ben alakult meg Zánkán. És az én nagybátyám is táncolt ebben a táncegyüttesben. És nekem nagybátyám, Móró Tamás, ő mindig egy példakép volt. És mivel ő táncolt, úgy gondoltam, hogy én is szeretnék táncolni. És aztán ez egy szerelemmé vált gyakorlatilag ez a tánc. Ez elkísérte, végigkísérte egészen az általános iskolás éveim végéig. és onnantól kezdve nem mondom, hogy egyenesen vezetett az út a táncművészeti egyetem néptánctagozatáig, de a sors is Isten úgy akarta, hogy végül is eljussak oda, és felvételt nyerjek a Magyar Állami Balett Intézetben néptánctagozatra, és hát így lettem végül táncművész. Nagyon hálás vagyok, hogy ez a pálya megtalált, vagy hogy én megtaláltam ezt a pályát, vagy bárhogy is fogalmazhatok, mert úgy gondolom, hogyha nem ezt a pályát választom, akkor most az a két gyönyörű gyermek, amit a magamének tudhatok, ez nem lenne mellettem, valamint a feleségem, aki a legcsodálatosabb feleség a világon, most nem lenne mellettem, úgyhogy hálás vagyok, hogy ez így alakult.
1: Számos hobbid is van, többek között nagyon jól lovagolsz, nemzeti vágtán is részt szoktál venni, ami egy kicsit furcsa a tánc vonatkozásában az a vadászat, hogy mi a közös a kettő között?
2: Hát igazán a tánc és a vadászat között nem nagyon tudnék párhuzamot vonni, bár most már ezt sem mondanám, hiszen egy nagyon kedves barátom megkeresésére és felkérésére készítettünk a párommal ketten egy vadászatú témájú darabot, tánc darabot, amit gyakorlatilag egy kisebb irodalmi betéttel fűszereztünk meg, és itt kapcsolódik igazán a művészet és a tánc és a vadászat egybe. Ugye Széchenyi Zsigmond nagyon híres író, vadászíró, de már nem csak vadászíróként apostrofálnám, hanem ő ténylegesen egy író volt, és az ő egyik művéből olvastam föl, majd utána egy vadászjelenetet táncoltunk el a feleségemmel. Úgyhogy a vadászat és a tánc között közvetlen kapcsolat nincs, de közvetett így módon van. Igazán a művészet terelt valamilyen szinten a vadászat irányába. Vadászat oly oldalát ismertem meg, ami tényleg a nemes oldalát ragadja meg, ami a természetvédelem, a vadgazdálkodás irányába mutat.
1: A lovaglás nemzeti vágta és történelmi rovas hagyomány őrzők egyesületének a tagja is vagy.
2: Így van. Hát a lovaglás az gyerekkorom óta gyakorlatilag az életem része, ugyanúgy, mint ahogy a vitorlásportot, ugye, amit már korábban említettünk édesapám által. A lovaglás az nem édesapám által került az életembe. Zánkán ugye nagy hagyománya van a lovaglásnak, több lovarda is megtalálható volt még az én gyerekkoromban, de jelenleg is van. És hát igazából az állatszeretet által gyakorlatilag kapcsolatba kerültem a lovakkal, és hát nagyon magával ragadt ez a millió, ami körül lengi ugye magát a lovardát, a lovas életet, azt a fajta kommunikációt, ami ló és lovas között kialakul, hiszen a ló egy nagyon érzékeny állat, tényleg az ember minden rezdülését, a lelkének minden hullámát megérzés, átveszi és azonnal reagál rá valamilyen módon, és ez engem nagyon megragadott, és ez egészen szintén, ameddig föl nem kerültem a balettintézetbe, addig azért többé-kevésbé az életem része volt. És aztán pont egy nagyon kedves barátom, Sipos Inde színművészrendező által tudtam visszakerülni a lovas életben. Ő az, aki egyébként meghívott a Magyaródi Sándor Huszárok tagjai közé, ugye a hagyományőrző Sándor Huszárok tagjai közé is, valamint aztán ezután következett az, hogy meghívást kaptam a Nemzeti Vágta jótékonysági sztárfutamába, ahol több évben indulhattam el, és ez szintén egy hatalmas megtiszteltetés, egy nagyon jó célér való felállás és együttversenyzés, úgy gondolom, és mind a mellett egy csodálatos verseny. Fontos a számomra egyébként az ilyenfajta hagyományőrzés is, és hát úgy gondolom, hogy a lovasport és a lovaglás az ténylegesen hozzátartozott mindig is a családhoz, hiszen hogyha visszatekintünk a családunk történetére, történelmére, akkor ugye akár Széchenyi István, aki a lótenyésztés egyik alapítója volt Magyarországon, akár Széchenyi Dénes, aki huszárezredesként a Széchenyi szárat a fogadhajtásba honosította, és gyakorlatilag világszerte elterjedt ez a szár. Úgyhogy mindig is a család része volt, és szerintem az egész magyarság át van ezzel itatva, és úgy gondolom, hogy a kultúránk része a lovaglás és a lovakhoz való kötődés.
1: Részt veszel a Széchenyi család örökségének a fenntartásában, ez miben nyilvánul meg?
2: Alapvetően ugye a Széchenyi névhez tűződő eszmeiség az, ami most igazán irányadó számomra. Meg szokták ezt kérdezni, hogy képviselem a családot, és mi az, ami vezet, úgymond, ennek kapcsolatban. kapcsán. És tényleg mindig el szoktam mondani, hogy gyerekkorom óta gyakorlatilag, hogyha valamit teszek, vagy valami mellett kiállok, vagy valamit próbálok fontossági sorrendbe rakni, akkor mindig meg szoktam kérdezni magamtól, hogy ezt megtehetem-e, mint Széchenyi Krisztián, és megtehetem-e, mint Széchenyi. Ez úgy gondolom, hogy egy nagyon fontos dolog, hiszen a családnak mindig megvolt egy irányelve, ami által élt. Úgy gondolom, hogy Széchenyi családnak nagyon, nagyon konkrét és irányelve volt. A Magyarországért, keresztény Magyarországért és a magyar emberekért, a magyar kultúráért dolgoztak mindig. Én úgy gondolom, hogy minden, ami jelenleg is ezek mentén van, és ami ezek mentén értéket tud képviselni, amellett én igyekszem felállni, akár csak támogatóként, de magam is szeretek létrehozni olyan programokat, amik valamilyen módon támogatják, segítik nyilván a saját lehetőségeimhez mérten, hiszen én magam nem rendelkezem már vagyonnal, a családunk nem rendelkezik vagyonnal, ellenben rendelkezünk egy olyan küldetéstudattal, ami szerintem legalább annyira fontos, és saját magunk módján művészként, Széchenyiként mindig igyekszünk megtenni mindent, amit lehetséges ahhoz, hogy öregvítsük hazánk kultúráját, és tényleg a kultúra bármelyik területén, ami úgy gondolom, hogy érték, és a mai napig is érték, és mindig is az lesz, hiszen vannak örök érvényű és örök értékű dolgok, azok mellett a mai napig igyekszünk kiállni. Számomra nagyon fontos például a rászoruló gyermekek támogatása, és ezzel kapcsolatban is csináltunk már több programot, jótékonysági gyerektábort szerveztünk több gyereknek. Valamint tartottunk jótékonysági Mikulás napot, ahol szintén rászoruló gyerekeket vendégeltünk meg, és igyekeztünk egy kis örömöt csempészni az életükben. De jótékonysági árverést is csináltunk egy nagyon szegény család részére, akik tényleg a mély szegénységben éltek, és ez nyilván ilyen eseti segítség, de úgy gondolom, hogy az ember a saját lehetőségéhez mérten igenis próbáljon meg, mikor elesettet lát, akkor nyújtson neki kezet, és próbáljon meg segíteni, ne sétáljunk el egymás mellett.
1: Akkor jól tudom, két gyereked is van.
2: Így van.
1: Mit mondasz nekik, vagy mit mondanál az ő generációjának?
2: Hát ugye az én gyermekeim még viszonylagosan kicsik, ennek ellenére nyilván gondolkodnak és látnak, és nyitott szemmel járnak, és nyitott lélekkel és szívvel járnak a világban, azaz nagyon, nagyon könnyen tanulnak meg jó, illetve rossz dolgokat is. Nyilván Széchenyiségről sokat beszélgetünk egyébként már most is, többek között nagyon szeretünk kirándulni, és bármerre járunk az országban, azért mindenhol szembe jön valamilyen Széchenyi emlék, valamilyen Széchenyi hagyaték, akár csak egy utcatáblán, akkor ott mindig szót ejtünk arról, hogy ez a család, amiben beleszülettek, ez egy nagyon a magyar történelmnek egy nagyon fontos nevű és örökséget hordozó családja. De mindig megjegyezzük, hiába fiatalok, hiszen Lili most első osztályos, Krisztián pedig középsős óvodás, de ettől függetlenül mindig próbálunk csöpögtetni beléjük azzal kapcsolatban egy kis érzés morzsát, vagy léleknyitó morzsát, hogy igenis ez még a mai napig is felelősséggel jár. Sokan azt gondolják, hogy nem, mert elmúltak azok az idők. Erről már beszéltünk, én úgy gondolom, hogy nekik is ugyanúgy ki kell venniük majd a részét abból, és mindenkinek egyesével, aki ebben az országban él, és igaz magyar embernek érzi magát, meg kell tenni a saját maga módján azt, amit tud, hogy tudjunk büszke magyarként tovább élni a történelemben. A generációnak pedig azt üzenném, hogy értékesek, hiszen én is dolgoztam pedagógusként az elmúlt években, és tényleg azt látom, hogy nagyon okos, nagyon értékes gyerekek születnek a mai világban is. Szerintem, amit mondtam már korábban, hogy vannak olyan értékek, olyan örök értékek, amik soha nem fognak avittossá és elavulttá válni. Nyilván a korral, ahogy haladunk el, vagyis hát az időben, ahogy haladunk előre, és a társadalom formálódik, a világ körülöttünk formálódik, minden felgyorsul, ahogy mondtad, hogy sajnos tényleg az értékek már nem olyan értékesek, sőt, sok esetben az értéktelen dologra tekintnek értékként. Ennek ellenére úgy gondolom, hogy vannak olyan dolgok, amiket igenis tisztelnünk kell mindig, és kortalanul. és tudnunk kell, ismernünk kell a múltunkat, ismernünk kell azt, hogy honnan jöttünk, hogy kik vagyunk, hiszen tényleg addig van jövőnk, ameddig ismerjük a múltat, és tudunk a gyökereinkbe kapaszkodni. Úgyhogy ezeket az értékeket keresse mindenki szerintem magába, próbálj nyitott szemmel járni, próbálj megtalálni az értékeket ebben az egyre negatívabb és borúsabb világban, és hogyha azokba tudunk kapaszkodni, és azokat tovább tudjuk adni környezetünknek, akár a tágabb, akár a szűkebb környezetünknek, akkor úgy gondolom, hogy élhetünk egy pozitív és szép életet, és talán bízhatunk egy szép jövőben.
1: Köszönöm szépen, Krisztián, hogy velünk voltál, meséltél a családodról, magadról, és itt most el is búcsúzunk a hallgatóktól. Köszönjük szépen, hogy velünk voltak, hogy tessék be, Jézus Krisztus.
2: Mindenek járnál, szóval szépen köszönöm, hogy megetek.

0: Hírek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Főbb híreink röviden. A városok evangelizálásáért kér imát augusztusban Leó pápa. 500 éve ünneplik a Havas Boldogasszony búcsút Szegeden. Átfogó energiatakarékossági korlátozásokat vezettek be a Pécsi Egyházmegyében. Jönnek a részletek, a hírszerkesztő Így és Borbála, a mikrofonnál Sebestyén Esztert hallják. Közzétették 14. Leó pápa augusztusi ima szándékát, írja a Magyar Kurír. A Szent Atya a nyár utolsó hónapjában arra hívja a katolikusokat, hogy imádkozzanak a városok evangelizálásáért, és kérjék az Urat, kísérje mindazokat, akik a zajban és a sietségben keresik az élet értelmét. Ma a világ népességének csak nem 45%-a városokban él. Az egyházfő hangsúlyozta, bár a nagyvárosok a szabadság és a lehetőség helyszínei, gyakran az anonimitás, a személytelenség és a magány tereivé válnak. Ez a társadalmi kihívás különösen a fiatalok mentális egészségét veszélyezteti. A pápa ima világhálója vatikáni alapítvány keretében a világ mintegy 100 országában több 10 millióan imádkoznak együtt naponta a Szent Atya szándékaiért. Az 1884-ben alapított, jezsuita gondnokság alatt álló szervezet Imádkozza pápával videót is készített, melyet július 31-én tettek közzé. A perzselő hőség ellenére idén is zarándokok sokaságát vonzotta a Havas Boldogasszony búcsú a Szeged alsóvárosi Ferences templomban augusztus első hétvégéjén. A több mint fél évezredes múltra visszatekintő ünnepre az egész Kárpát-medencéből érkeztek hívek, akik szentmiséken, vírasztásokon és körmeneten vehettek részt. A kétnapos esemény nyitó szentmiséjén a szegedi születésű néprajztudós Bálint Sándor boldogávatásáért imádkoztak. A vasárnapi ünnepi szentmisét Martos Levente Balázs, Esztergom budapesti segédpüspök mutatta be, mely után sor került a hagyományos ünnepi körmenetre is. A kánikula ellenére mindkét nap megteltek a padsorok, a gyontató főkék előtt hosszú sorok kígyóztak. A kétnapos ünnepet kegyhely történeti séta és a betegekért bemutatott szentmise is gazdagította, a búcsúról sokan lélekben megerősödve tértek haza. Átfogó energiatakarékossági intézkedéseket vezetett be a Pécsi Egyházmegyei Hivatal, számolt be az MTI. Az Egyházmegye már 2021-ben elkötelezte magát a teremtésvédelem mellett, amikor a teljes épületállományban energiatakarékos LED világításra állt át. Ezúttal a felelős erőforrásgazdálkodás, az extrém időjárás és az állami irányelvek miatt radikális megtakarítási lépésekről döntöttek. Napnyugta után a Pécsi Székesegyház teljes díszkivilágítását lekapcsolják, a négy torony kivételével, melyek légbiztonsági okokból kaptak megvilágítást. A dolgozóknak otthoni munkavégzést elrendelve leállították a klímaberendezéseket a hivatali épületben, valamint kikapcsolták a püspöki palota csobogóját és automata locsoló rendszerét is. A kezdeményezéshez a területi plébániák és templomok is csatlakoznak, saját hatáskörben csökkentve az energiafelhasználást. Kedves hallgatóink! Hírszerkesztőtársam I. és Borbála nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Sebestyén Esztert hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót!
0: Híreinkkel véget ért a Mária Rádió ma reggeli magazin műsora.

0: ünnepeljük együtt az Eukarisztiát. Szent mise következik.
1: Szent misét közvetítünk a Budapest Újlaki Sarlós Boldogasszony templomból. A Szent misét Berán Ferenc atya mutatja be.

ragyogó felhőben megjelent a Szentlélek, az Atya hangja hallatszott: ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik, őt hallgassátok. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, ami úrunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Urunk színe változásának ünnepén mindenkit a szeretettel köszöntünk, újlaki templomban is, akik dacolva a meleggel, a hőséggel itt vannak minden reggel, de ezen a reggelen nagy szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit is, a Szűzanya templomában vagyunk, Sarvas Boldogasszony templomban, mindig gondolunk rájuk, és imáinkkal támogatjuk őket. Most vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Színeváltozás, ez egy nagy ünnep, nem csak az apostolok életében az volt, hanem életünkben is. Jelzi azt, hogy időnként Isten közelébe kell kerülnünk, meg kell erősödnünk ahhoz, hogy az utunkat járni tudjuk. Lelkiismeretet vizsgálunk, akkor elgondolkozhatunk azon, hogy ilyen belső és külső akadályaink vannak. Ha igazán nehézségekkel küzdködünk, akkor engedjük azt, hogy Jézus fölvigyen minket erre a hegyre, az imádság hegyére, hogy ott belülről meg tudjunk erősödni. Jónom, a mindenható Istennek és nektek, testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Uram, irgalmazz! Krisztus kegyelmez! Uram, irgalmazz! Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség a jó akaratú embereknek. Dicsőítünk téged, áldunk téged, imádunk téged, magasztalunk téged, hálát adunk neked nagy dicsőségedért. Urunk és Istenünk, mennyei király, mindenható Atya Isten, Urunk Jézus Krisztus, egyszülött fiú, Urunk és Istenünk, Isten báránya, az Atyának fia. Te elveszed a világ bűneit, irgalmazd nekünk. Te elveszed a világ bűneit, hallgasd meg könyörgésünket. Te az Atya jobbján ülsz, irgalmazd nekünk. Mert egyedül Te vagy a Szent, Te vagy az Úr, Te vagy az egyetlen fölség. Jézus Krisztus, a Szentlélekkel együtt, az Atya Isten dicsőségében. Amen. Könyörögjünk. Istenünk, Te egyszülött fia dicsőséges színe változásakor, Mózes és Illés tanúság tételével erősítetted meg hitünk szent titkait, és csodálatos reménységet nyújtottál, hogy gyermekeiddé fogadsz minket. Add meg nekünk, hogy szeretett fiad szavára hallgatva, társ örökösei lehessünk Krisztusnak, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.

0: Olvasmány Dániel próféta könyvéből. Én, Dániel, az éjjeli látomásban láttam, hogy egyszer csak trónokat állítottak fel, és az ősöreg leült. Ruhája fehér volt, mint a hó, fején a haj tiszta, mint a gyapjú. Trónja lobogó lángból volt, kerekei meg izzó parázsból. Tűzfolyó ered belőle, és folyt tovább. Ezerszer ezren szolgáltak neki, és tízezerszer tízezeren álltak előtte. Ítéletet tartottak, és felnyitották a könyveket. Láttam az éjjeli látomásban, hogy íme az ég felhőjén valaki közeledik. Olyan volt, mint az emberfia. Amikor az ősöreghez ért, szín elé vezették. Hatalmat, méltóságot és királyságot adott neki. Minden népnek, nemzetnek és nyelvnek neki kellett szolgálnia. Hatalma örök hatalom volt, amely nem enyészik el soha, és királysága nem megy veszendőbe. Ez az Isten igéje.
1: Istennek igéje.
0: A Zsoltár válasz: Király az Úr, legfőségesebb az egész világon. Király az Úr, legfőségesebb az egész világon. Király az Úr, újongjon a föld, és örvendjen minden sziget. Homály és felhő lebegi őt körül, trónját jog és igazság tartja szilárdan. Király az Úr, legfelségesebb az egész világon. A földkerekséget bevilágítják villámai, a föld látja és beleremeg. A hegyek viaszként szétfolynak az Úr arca előtt, az egész föld az Úr színe előtt. Király az Úr, legfelségesebb az egész világon. Igazságosságát hirdetik az egek, és dicsőségét meglátják a népek. Mert te vagy, Uram, a legfelségesebb az egész világon, messze felségesebb vagy minden Istennél. Király az Úr, legfelségesebb az egész világon.

0: Szent Lecke, Szent Péter apostol második leveléből. Szeretteim! Nem ravaszul kieszelt mesék nyomán adtuk nektek hírül, Urunk, Jézus Krisztus csodálatos erejét, hanem mint megdicsőülésének szemtanúi. Amikor az Atya Isten megtisztelte és megdicsőítette, ez a szózat hangzott el hozzá a magasztos dicsőségből. Ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik, őt hallgassátok. Mi hallottuk ezt az égből jövő szózatot, amikor vele voltunk a Szent Hegyen. Így még jobban hiszünk a prófétai jövendőlésekben, és ti is jól teszitek, ha figyeltek rájuk, mint sötétben világító lámpásra, amíg a nappal fel nem virrad, és a hajnal csillag föl nem kél a szívetekben. Ez az Isten igéje. Alleluja! Ez az én szeretett fiam, akiben nekem kedvem telik, őt hallgassátok. Alleluja!
1: Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben is magam mellé vette Pétert, Jakabot és testvérét Jánost, és külön felük fölment egy magas helyre. Ott elváltozott előttük, arca ragyogni kezdett, mint a nap, a ruhája pedig vakító fehér lett, mint a fény. És íme megjelent nekik Mózes és Illés, Jézussal beszélgettek. Ekkor Péter így szólt Jézushoz: Uram, jó nekünk itt lennünk, ha akarod, készítek itt három sátrat, neked egyet, Mózesnek egyet, Illésnek egyet. Még beszélt, amikor íme fényes felhő borította el őket, és a felhőből egy hang hallatszott: ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik, őt hallgassátok. Ennek hallatára a tanítványok földre borultak, és nagyon megrémültek. Jézus oda ment hozzájuk, megérintette őket, és ezt mondta: keljetek fel, és ne féljetek. Amikor szemüket fölemelték, nem láttak más, csak Jézust egymagát. Hegyről lejövet Jézus a lelkükre kötötte. Senki se ne szóljanak a látomásról, amíg az ember fia a holtak között föl nem támad. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, hogyha a mai evangéliumnak a lényegét meg akarjuk fogalmazni, akkor látnunk kell, nem csak a mai evangéliumból kiindulva, hanem az ezt követő eseményekből, hogy Jézus azokat a tanítványait, akik ott lesznek mellette az agónián, az olajfák hegyén, akik látják az ő gyengeségét, megerősíti őket. Fölviszi őket egy hegyre, és ott ugye megjelenik az Ószövetség két kiemelkedő személyisége, az egyik a prófétákat jelzi Illés, a törvényt pedig a Mózes. És a mennyei Atya megerősíti őket, hogyha majd elgyengülnek, ha elbizonytalannak, akkor emlékezzenek vissza erre az eseményre, és ebből tudjanak majd erőt meríteni. Nagyon megrázó az a kép, amit hallunk Szent Péter apostolnak a második leveléből, amikor erre az eseményre hivatkozik. Ugye a háttérből tudni kell, hogy egy kis-ázsiai egyháznak írja Szent Péter ezeket a szavakat, ahol nagyon sok probléma volt. Tehát hajlanak az erkölcsi gyengeségre, tagadják az önmegtagoló élet fontosságát, gyengítik Jézus Krisztus értük vállalt szenvedésének erejét. És mire hivatkozik az apostol? Pont erre. És egy gyönyörű képet használ. Oda kell figyelni az írásokra, a proféták szavára, olyan mécsesekhez hasonlítja őket. És utána pedig így folytatja, és ez ami megrendítően szép: amíg fel nem virad a nappal és a hajnal csillag, föl nem kél a szívetekben. Tehát már a szívekről beszél. Tehát amikor valakinek ugye a szíve elnehezedik, amikor homályosan látja a dolgokat, amikor belső zavara van, akkor igen, el kell indulni Jézus felé. Jó az, hogyha valaki a ószövetségi profétákat, az írásokat olvassa. És hogyha ezen az úton következetesen jár, akkor meg fogja tapasztalni azt. Ez a hajnal csillag, ez fölkél a szívében. Ami azt jelenti, hogy távlatot ad, irányt ad az életének. De a hajnal csillag, ahogy hát erről az asztrológusok beszélnek, vagy akik értenek hozzá, az jelzi a hajnalt. A napnak a felkeltét. És a nap az maga az Isten, aki életet ad. Ezért gyönyörű a kép. Ugye a nap nélkül nincs élet. Isten szeretete nincs élet. Ezt föl kell ismerni. Elindulhatunk, kapunk jelzéseket, fényeket különböző irányból, ahogy a apostolok is ezt tették, ugye hallották, ott látták Mózes illést. De a életet adó nap az maga az Isten, az ő szeretete. És ez az üzenet is számunkra, hogyha ugye elsötétedik talán az életünk, vagy bizonytalanná válik, tétovává válnak a lépteink, akkor imádkozni kell, föl kell menni erre a lelki magaslatra, és engednünk kell azt, hogy a szívünkbe, hogy ezt Péter apostol írja, szó szerint ezt mondja, hogy mi fel nem kell a szívünkbe. És akkor megkapjuk azt a megerősítést, ami elég ahhoz, hogy az élet küzdelmeit megvívjuk. Imádkozzunk azért, hogy mi is ezt az utat járjunk, és ígyünk abban, hogy az újra és újra megtapasztaljuk azt a szeretetet, ami nekünk is erőt ad, és amit megoszthatunk majd másokkal. Amen. Kérjük testvéreim, Teremtő Istenünket, hogy őrizze és növelje bennünk a megszentelő kegyelmet, és földi életünkön ragyogjon át Istennek a természet fölötti ajándéka.
2: Add, Urunk, hogy napról napra növekedjünk a hitben, a reményben és a szeretetben. Kérünk téged, hallgass meg minket. Engedd, hogy megismerjük szeretett fiadat, és hallgassunk szavára. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, hogy a megszentelő kegyelem formálja át gondolatainkat, szavainkat és cselekedeteinket. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, hogy felebaráti szeretettel tegyünk tanúságot keresztény hitünkről. Kérünk téged, hallgass meg minket. Engedd, Urunk, hogy gyarló emberi testünkben megdicsőüljön az anyagvilág. Kérünk téged, hallgass meg.
1: Mennyei Atyánk, ezt a szentmisét elsőbb azokért ajánljuk föl, a Mária rádió hallgatóit is ide véve, akik úgy érzik, hogy a lelki sötétségben, régen mondták, lelki szárazságban élnek. Higgyenek abban, hogy ezek a föl-fölvillanó fények, ezek elvezetnek minket magához, a világossághoz. Tudjanak imádkozni, engedjék, hogy ez a fény, Isten szeretete beragyogja a szívüket, hallgass meg, Urunk. Jóságos Atyánk, szeretett fiadban az igazság teljességét, üdvösség reményét adtad nekünk. Kérünk, engedd, hogy mindig a te tanításod által éljünk, és soha semmi el ne térítsen minket az üdvösség útjáról, Krisztus, ami Urunk által.

áldott vagy Urunk mindenség Istene, mert a Te bűkezűségedből kaptuk a kenyeret. Fölajánljuk néked, mint a föld termését és az emberi munka gyümölcsét. Ebből lesz számunkra az élet kenyere. E víz és bor titka által részesüljünk annak istenségében, akik egyesen részese lett emberségünknek. Áldott vagy Urunk mindenség Istene, mert a Te bűkezűségedből kaptuk a bort. Fölajánljuk néked, mint a szőltő termését és az emberi munka gyümölcsét. Ebből lesz számunkra a lélek itala. Mosd le, Uram, bűneimet, vétkeimtől tisztíts meg minden. Imádkozzatok, testvéreim, az én áldozatom és a tiétek, kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadj el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész anyaszent egyházi javára. Kérünk, Istenünk, szenteld meg adományainkat, amelyeket bemutatunk neked egyszülött fiad dicsőséges színen változásának ünnepén. Tisztíts meg minket a bűn szennyétől, az ő tündöklő ragyogásával, Krisztus a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által. Ő a kiválasztott tanúk előtt Isten dicsőségét föltárta, és ragyogó

Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod, az egész teremtett világ. Mert fiad, ami Urunk Jézus Krisztus által a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és népet gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Jó, ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte. Majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és itt elvalljuk föl támadásban, amíg el nem jössz. Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett. Csodálatosan föltámad, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva hálás szívvel fölajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, sarnos boldogasszonyjal, Szent Józseffel az ő jegyesével, Szent apostolaiddal, dicsőséges vértanukkal és minden szenttel együtt. Az ő közbenjárásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben, földi zarándok útját járó egyházadat, szolgáldat Leó pápánkat, Péter püspökünket, segédpüspökeit, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesítsd kegyesen házad népek kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, mondd magad az irgalmasan, a világon szétszorodott valamennyi gyermekedet. Elhunyt testvéreinket pedig, a nagy meleg miatt nagyon sokan idősek, betegek úgy eltávolodtak, távoztak közülünk az örökké valóságba. Őrájuk gondolhatunk most, megemlítve magunkban elhunytainkat, barátainkat, ismerőseinket, plébániánk híveit. És mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk, Krisztusunk által, mert által árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele, és ő benne a tiéd, mindenható Atya Isten, a szent élekkel egységben minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így merünk imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te

amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak, dicsőséges eljöttét, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki összes uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazd nekünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazd nekünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, adj nekünk békét. Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az életem.

Jézusom, hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb oltári szentségben. Mindennél jobban szeretlek és vágyom rá, hogy a lelkembe fogadhassalak. Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni, jöjj legalább lelki módon a szívembe. Ne engedd, hogy elszakadjak tőle.

0: Amikor ismét megjelenik az Úr, hasonlók leszünk hozzá, mert úgy látjuk őt majd, amint van. Könyörögjünk. Kérünk Istenünk, hogy a mennyei táplálék, amelyet magunkhoz vettünk, alakítson minket hasonlóvá szent fiathoz, akinek isteni dicsőségét színe változásával akartad megmutatni, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Háborús időket élünk, kérjük Szent Mi Árkangyal segítségét gonosszal szemben. Szent Mi Árkangyal, védelmez minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig a mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszíts vissza a kárhozat helyére. Amen. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, menjetek békével.
1: A Szent Misét Berán Ferenc atya mutatta be a Budapest Újlakisarlós Boldogasszony templomban.

Kedves hallgatói család, nehéz most, hogy megszólalok, mert talán ti is emlékeztek rá, kedves hallgatói család, hogy néhány héttel ezelőtt, egy vasárnap, M80-ason volt egy súlyos baleset, ahol a szülők, 41 éves férfi és egy 38 éves asszony meghalt, és három kisgyermek maradt utánuk, akik szintén súlyosan megsérültek. Tudom, sok ilyen baleset van. Mindegyik megrázza az embert, de különösen megrázza, hogyha személyesen kapcsolódsz azokhoz, akik elmentek. Szabó Tamásnak hívták a férjet, és Baltakovics Líviának az asszonyt, és a férjet, aki 41 évesen ebben a balesetben elment, őt kisgyermekkora óta ismerem. Szent Léránton, Sorkifaludban élt a család. Sorkifalud Szent Léránton, ahol Gál Jenő atya volt a pap, vagy 20 éven át. És ezt a kis Tamást, akkor még középiskolás volt, 20 évvel ezelőtt elhozta hozzám Almádiba, és azóta nem csak tartjuk a kapcsolatot, hanem követtük egymás életútját. Ő is kurzuista volt, és egy gyönyörű, szép életet éltek. Gál Jenő atya mellett nem nehéz megmaradni Isten mellett. Hogyha Gál Jenővel vagy kapcsolatban, akkor megmarad az Isten hited. A család ezen a vasárnapon elment szentmisére Szent Gotthárdon, ott laktak mind a három gyermek is, a legnagyobb lány, ő ministrált. Aztán elindultak Szent Lérántra, a nagymamához, aki egyébként tavaly vesztette el a férjét. És valami fatális dolog miatt, ugye frontálisan ütköztek úgy, hogy nekik mentek, ők vétlenek voltak teljesen, és ott helyben meghalt az én Tamás barátom és a felesége. Lívia és a három gyerek is nagyon súlyosan megsérült. Igen, ilyenkor mindig föltól bennük, hogy miért és ki a felelős. Nem ez a kérdés, azt hiszem, mert ezekre nincs válasz. A kérdés inkább az, hogy egy a szívünkben hogyan tudjuk elhelyezni és megőrizni örökre őket. Igen, úgy, hogy minden emlékünket megőrizzük és felidézzük, és igen, imádkozunk, és visszaemlékszünk arra, hogy ők végig Istennel éltek, mind a ketten, szentségi házasságban, gyönyörűen nevelt gyerekekkel. Legutóbb akkor találkoztam velük, amikor Gál Jenő atyának volt az halálának az 5 éves évfordulója. Szent Léránton, Jenő atya plébániáján találkoztunk, még egy fényképet is őrzök, három kislányjal, az apukával, még néhány ottani ismerőssel, Tamás barátommal. Ma van a temetése a család férfi és női tagjának, Szent Gotthárdon szentmise, és utána ott a közeli faluban pedig a temetés. Tudjátok, nem csak az emlék az, ami az emberben meg kell maradjon, hanem meg kell maradjon az a hűség, amit ők mutattak. Az ő lelki vezetőjükkel kapcsolatban is, meg Istennel kapcsolatban is, és ez a példa, ami tanít bennünket. És persze, mert cinikusnak hangzik, azt mondom, hogy mindegy, mi történik velünk, de ha hiszünk, és vannak emberek, akik bennünk hisznek, akik őriznek bennünket, akkor lehet, hogy tényleg mindegy, mi történik. Viszont nem mindegy, mi történik a gyerekekkel. És én arra gondoltam, hogy nekünk a Mária Rádiónak, persze ezt még nem beszéltük meg, de egy ilyen lelki örökbefogadást kellene elindítanunk, hogy minden olyan gyermek, aki árván marad valami tragikus ok miatt, súlyos betegségben elmegy a szülő fiatalon, balesetben elmegy a szülő fiatalon, bármi történik, tehát akik magukra maradnak, tudom, hogy körülveszik őket emberek, itt is a nagynéni gyámként már a gyerekek mellett van, de nekünk
ezeket a gyerekeket követnünk kellene. Egy lelki örökbefogadás, és az életük kísérése, és ha kell, óriási a családunk, akkor a segítség. Imádkozzunk a mai napon Szabó Tamás testvéremért, Kuzista testvéremért, és feleségéért, szintén Kuzista testvéremért, és a gyermekekért, Lauráért, Zsófiáért, és Adélért. És én nagyon szeretném, ha nyomon tudnám követni az életüket. Istenünk, csak a imánkat tudjuk mondani. Köszönünk, hogy adtad nekünk őket. Köszönjük, hogy együtt lehettünk. Köszönjük, hogy ők továbbadták az életet. Laurában, Zsófiában és Adélban. És adj, Uram, örök nyugodalmat nekik. Amen.

0: راديو.
1: انسيكليكاك.
2: لاوداتو سي. Ferenc pápa, áldott légy, kezdetű enciklikája. Az én felhívásom. Közös otthonunk megvédésének sürgető kihívása magában foglalja azt az igyekezetet, hogy az egész emberi családot egyesítsük a fenntartható és átfogó fejlődés keresésében, mivel tudjuk, hogy a dolgokon lehet változtatni. A Teremtő nem hagy magunkra minket. Sosem fordít hátat a szeretet tervének a megvalósításában, nem bánja meg, hogy megteremtett minket. Az emberiségnek megvan még a képessége, hogy együttműködjön közös otthonunk építésében. Szeretném kifejezni elismerésemet, bátorításomat és köszönetemet mindazoknak, akik az emberi tevékenység legkülönfélébb területein, annak az otthonnak megvédésén fáradoznak, amelyen osztozunk. Külön köszönetet érdemelnek azok, akik erélyesen küzdenek a környezeti pusztítás drámai következményeinek az elhárításáért a világon élő legszegényebbek körében. A fiatalok változást követelnek tőlünk. Azt kérdezik, hogyan lehet jobb jövő építésén fáradozni, ha nem gondolunk a környezet válságára és a kirekesztettek szenvedéseire. Sürgető felhívást teszek közzé. Kezdjünk új párbeszédet arról, miként építsük bolygónk jövőjét. Olyan megbeszélésre van szükség, amely valamennyiünket egyesíti, mert a környezettel kapcsolatos kihívás, amelyet megélünk, és annak emberi gyökerei mindannyiunkat érdekelnek és mindannyiunkat érintenek. Az egész világra kiterjedő környezetvédelmi mozgalom már hosszú és gazdag utat járt be, és számos polgári csoportosulásnak adott életet, amelyek segítettek a problémák tudatosításában. Sajnos a környezeti válság konkrét megoldásainak keresésére irányuló sok törekvés nem csak a hatalmasok elutasítása miatt szokott kudarcot vallani, hanem a többiek érdektelensége miatt is. A magatartásformák, amelyek akadályozzák a megoldás útjait, a hívők között is, a probléma tagadásától a közömbösségig, a kényelmes beletörődésig vagy a technikai megoldásokban való vak bizalomig terjednek. Új, egyetemes szolidaritásra van szükségünk. Ahogy a dél-afrikai püspökök mondták, mindenki tehetségére és részvételére szükség van az Isten teremtésével való emberi visszaélés okozta kár helyreállítására. Mindnyájan együttműködhetünk Isten eszközeként a teremtés gondozásában. Mindenki a maga kultúrája és tapasztalatai szerint cselekedhet, saját kezdeményezéseivel és saját képességeivel. Remélem, ez a körlevél, amely az egyházi tanítóhivatal eddigi társadalmi tanításához kapcsolódik, segít felismernünk azt az előttünk álló kihívás nagyságában, sürgősségében és szépségében, amit tennünk kell. Először röviden áttekintem a mai ökológiai válság néhány szempontját. Azzal a céllal, hogy magunkévá tegyük a napjainkban rendelkezésre álló tudományos kutatás legjobb eredményeit, hogy ezek igazán mélyen meg tudjanak szólítani minket, és az utána bemutatott etikai és lelki teendőknek konkrét alapot vessünk. Ezután, az áttekintés után néhány olyan indítékot veszek sorra, amelyek a zsidó-keresztény hagyományból származnak azért, hogy szilárdabb alapot adjunk a környezet melletti elkötelezettségnek. Azután próbálok elérni a mai helyzet gyökeréig, hogy ne csak a tüneteket, hanem a legmélyebb okokat is lássuk. Eképpen egy olyan ökológiára tudunk javaslatot tenni, amely egyéb dimenziói mellett magába építi azt a különleges helyet, amelyet az emberi lény foglal el ebben a világban, valamint az embernek a környező válsághoz fűződő kapcsolatait is. E reflexió fényében szeretnék kitérni a párbeszéd és a teendők néhány fontos szempontjára, amelyek egyenként mindannyiunkat megszólítanak, de a nemzetközi politikát is érintik. Végezetül, mivel meg vagyok győződve arról, hogy minden változásnak szüksége van motivációkra és pedagógiai módszerre, javaslatokat teszek az emberi fejlődés néhány irányára, amelyeket a gazdag keresztény lelkiség tapasztalata ihletett. Mindegyik fejezet, bár megvan a maga témája és sajátos módszertana, Új szemszögből, ismét elővesz korábbi fejezetekben már tárgyalt fontos témákat. Ez különösképpen olyan alaptémákra igaz, amelyek az egész enciklikán végighúzódnak. Így például a szegények és a bolygó törékenysége közötti szoros kapcsolat. A meggyőződés, hogy a világon minden összefügg mindennel. A technológiából fakadó új paradigma és hatalmi formák kritikája. A felhívás, hogy próbáljuk másképpen felfogni a gazdagságot és a gazdaságot és a fejlődést. Minden teremtmény önmagában való értékessége. Az ökológia emberi humán vonatkozása. Az őszinte és tisztességes viták szükségessége. A nemzetközi és a helyi politika súlyos felelőssége. A selejtezés kultúrája és egy új élesstílusra irányuló javaslat. Ezeket a témákat nem zárjuk le, és nem hagyjuk magunk mögött, hanem állandóan újra elővesszük, és gazdagítjuk azokat.
0: Enciklikák.

0: Nézőpont. Gondolatok a tudományról. Nárai Szabó Gábor műsora.
1: Bosszú. A bosszú egy olyan emberi reakció, amelyben valaki szándékosan meg akar torolni egy őt ért sérelmet. Lényege, hogy az egyén nem csupán elszenvedi a kárt, hanem aktívan törekszik arra, hogy hasonló vagy akár nagyobb sérelmet okozzon a másik félnek, ezzel próbálva helyreállítani az igazságérzetét, a lelki egyensúlyát. A bosszú mögött gyakran erős érzelmek állnak, például düh, sértettség, fájdalom vagy megalázottság. Pszichológiai szempontból a bosszú sokszor a kontroll visszaszerzésének kísérlete. Aki megbántva érzi magát, a bosszú révén abban a hitben ringathatja magát, hogy visszanyerte az irányítást a helyzet felett. A bosszú nem azonos az igazságszolgáltatással. Míg ez utóbbi célja a társadalmi rend fenntartása, a szabályok érvényesítése és a pártatlan döntéshozatal, addig a bosszú személyes, érzelmileg vezérelt és gyakran aránytalan. Emiatt könnyen túlmutat az eredeti sérelem mértékén, és újabb konfliktusokat szülhet. Gyakori következménye a láncreakció, az egyik fél bosszúja újabb bosszút vált ki, így az eredeti konfliktus tartós, akár végtelen spirállá válhat. Ennek szélsőséges, intézményesült formája a vérbosszú, amelyben nem csak egyének, hanem családok vagy közösségek is hosszú ideig tartó megtorlási ciklusba kerülnek. Keresztény szempontból a bosszú káros, mert fenntartja az erőszakot és nem vezet valódi megbékéléshez, különösen nem önvizsgálathoz. Erőteljes, de veszélyes motiváció. Rövid távon kielégülést és érzelmi megkönnyebbülést adhat, hosszú távon azonban gyakran több kárt okoz, mint hasznot. A bosszú nem csak egyéni jelenség, hanem szorosan összefügg a társadalom lelki állapotával is. Egy közösségben a bosszúhoz való viszonyt erősen befolyásolja a bizalom szintje, az intézményekbe vetett hit és az igazságosság megélésének mértéke. Ha ezek gyengék, a bosszú könnyebben válik elfogadható, vagy legalábbis érthető reakcióvá. Ilyenkor az emberek kevésbé bíznak abban, hogy a sérelmeket az igazságszolgáltatás méltányosan rendezi, ezért erősödik a személyes igazságtétel gondolata. Ez az állapot gyakran fokozott feszültséggel, frusztrációval, fenyegetettség érzettel jár. A közösségi normák ilyenkor inkább az érzelmi reakciókat támogatják, mint a visszafogottságot vagy a megbékélést, ezért a konfliktusok könnyebben éleződnek ki, el is mérgesedhetnek. Ha egy társadalomban elterjed az a gondolat, hogy valamennyien áldozatok vagyunk az igazságtalansággal szemben, tovább erősödhet a bosszú legitimitása. Nem itt tartunk ma, 2026 nyarán? Nem lenne jobb, ha stabil, biztonságos és erős intézményekbe vetett bizalommal rendelkező közösségben élnénk, ahol a bosszú szerepe háttérbe szorul?
0: Nézőpont. Nárai Szabó Gábor osztotta meg gondolatait a tudományról.

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, főbb híreink röviden. Történelmi jelentőségű keresztény-konfuciánus tanácskozást tartottak Szöulban. Digitális térben és vándorkiállításon keresztül kell életre a Mohácsi csata emlékezete. Endoszkópos gerincműtétet végeznek a Szegedi Tudományegyetem idegsebészeti klinikáján. Jönnek a részletek, a hírszerkesztő I.S. Borbála, a mikrofonnál Sebestyén Esztert hallják. Keresztény-konfuciánus tanácskozást tartottak a Szogang Egyetemen augusztus 4-e és 5-e között Szöulban, közli a Magyar Kurír. Az első alkalommal megrendezett párbeszéd középpontjában egy ideális társadalom felépítése állt. A vatikáni dikasztérium és a koreai társszervezők által kezdeményezett találkozón vallási vezetők és tudósok vettek részt. Az összegyűltek azt vizsgálták, miként adhat a két vallás közös válaszokat a jelen legégetőbb kihívásaira. A társadalmi széttöredezettség, az etikai bizonytalanság, a környezetkárosodás és a békét fenyegető veszélyek a párbeszéd fontos témái voltak. Bár a két vallás eltérő teológiai és filozófiai alapokon nyugszik, olyan értékek kötik össze őket, mint az emberi méltóság, az erkölcsi integritás és a közjó iránti elkötelezettség. A szervezők reményei szerint a szöuli tanácskozás egy tartós együttműködés kezdete lehet. Elindult a Nemzeti Örökség Intézete Mohács 500 projektjének honlapja és az ehhez kapcsolódó szabadtéri vándorkiállítás, melyek a legújabb kutatási eredményekkel és interaktív tartalmakkal helyezik új megvilágításba az 1526-os csata emlékezetét. Számol be a hírről a kultúra.hu. A weboldal a fontos évfordulóra készülő nemzeti program központi tudásbázisa, ahol hírek, szakértői podcastek és tanulmányok érhetők el. A magyar és angol nyelvű vándortárlat pedig az egész Kárpát-medencét bejárja, és QR kódok segítségével teszi hozzáférhetővé a digitálisan összegyűjtött anyagokat. A projekt egyik legfőbb üzenete a nemzetközi összefogás bemutatása, a Nemzeti Örökség Intézetének megközelítésének célja, hogy az emlékévben az emberek ne csupán a vereségre gondoljanak, hanem büszkeséggel adózzanak az európai kereszténységet védő hősök egyéni helytállása előtt is. Magyarországon elsőként vált rutinszerű eljárása az endoszkópos gerincműtét a Szegedi Tudományegyetem idegsebészeti klinikáján, közli az MTI. Az innovatív technika a porckorongsérvben és gerinccsatorna szűkületben szenvedőknek nyújt gyors segítséget. Az eljárás minimálisan invazív, a műtét során mindössze 1 cm-es vágást ejtenek a bőrön, a célzott nyomás csökkentés révén pedig maximálisan megkímélik az idegelemeket. A beavatkozás legnagyobb előnye a drasztikusan lecsökkent műtét utáni fájdalom, aminek hála a betegek többsége már a műtét utáni napon hazatérhet. Ez az eljárás a világon kevés helyen működik rutinszerűen, holott a derékfájás és a porckorongsérv ma már népbetegségnek számít, milliókat korlátoz a munkavégzésben és az aktív mozgásban. Barzó Pál, klinikai igazgató kiemelte, náluk nincs várólista, a páciensek 2-3 héten belül sorra kerülnek. Kedves hallgatóink! A hírszerkesztőtársam I.S. Borbála nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Sebestyén Esztert hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 10 óra.
2: Mária Rádió Várpalota, FM 90,0.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Gyönyörű ünnepünk van ma, Jézus színeváltozásának az ünnepe, és ez arra indít engem, hogy egyrészt a Szentírásban, másrészt pedig Jézus életében a hegyek hol és milyen szerepet töltenek be. Bevezetésként arról szólnék, hogy mivel Jézus tökéletesen ember is volt, hozzá a természet épp úgy Isten közelséget hozott, mint hozzánk, ha járjuk a természetet. A hasonlataiban ott vannak a mezők liliomai, a madarak, a vetőmag, és sok olyan dolog, hogy örökre megmarad bennünket, mert ha én látok egy sárguló búzamezőt, ugye május-júniusban, akkor eszembe jutnak a vetőmagról, búzáról, aratásról, konkolyról szóló példabeszédek. Tehát sokszorosan kötődik Jézus a természethez, és nem szabad elfelejtenünk, hogy a hitünk az gyöngül, erősen gyöngül, ha elszakadunk a természettől, és pusztán az ember által megépített technika világára szűkül be az életünk, mert a természet szépségével, sokformájúságával, színeivel semmi más nem versenyezhet. És még egy mondat a bevezetésben, aztán rátérek a hegyekre, hogy olyan gyönyörű a Genezáreti tó vagy tenger. Én magam is 30 évet vitorláztam, és a halászoknak az élete egyrészt ki vannak szolgáltatva annak, hogy vagy fognak halat, vagy nem fognak. Tehát a gondviselésbe vetett hitük, a természet közelségük, azt a 12 embert is nagyon-nagyon formálták, és így ezáltal is hitelesebbé váltak, hogy Jézus tanítását hozzánk eljuttassák. Úgy szoktam ezt mondani, hogy a repet sarkú, széltől, víztől kicserzett bőrű apostoloknak én hiszek. Tehát nem olyan szobatudósok, olyan kókattak, hanem megküzdöttek a viharokkal, járták a vizet, áztak, fáztak, máskor meg égető napot szenvedtek el. Tehát a természetnek van egy edző hatása is, és Jézus nem véletlen, hogy halászlegényeket zömmel, halászlegényeket szólított meg, és ő is az ő életüket élte, gyakorlatilag nyilván aztán járták Izrael országát, tehát alapvetően közéjük sorolt be. A hegyekről még a bevezetésként idéznék egy gyönyörű kínai bölcsességet, amelyik azt mondja, hogy egy gyermek számára a hegyek hegyek, a folyók folyók. A felnőtt számára a hegyek nem hegyek, a folyók nem folyók. És jön végre a bölcs öregkor, amikor azt mondja az ember, a hegyek csak hegyek, a folyók csak folyók. Egy csodálatos ív van benne, benne van a kezdeti naivitás. A hegy egy pillangó megcsodálása, egy sziklacsúcs, egy szakadék, önmagában gyönyörű, a hegyek hegyek. Utána jön a kételkedés korszaka, mindennek a tagadása, de ezt túl lehet élni, és akkor az ember a maga helyére teszi el. A hegyek csak hegyek, a folyók csak folyók. És valahol az önmagában való létüknél sokkal fontosabb a hegyeknek az üzenete, hogy mit is üzen nekünk a hegy. Na már most ez lett volna a bevezetés, az A rész, hogy gyorsan végigsorolom, hogy az Ószövetségben hol találkozunk hegyekkel. Hát a legősibb hely, amikor a Noé bárkája kiköt Ararát hegyénél. Nyilván földrajzilag is ismerős ez a pont, tehát mindent elnyel a víz, és akkor van egy hegy, ahol már nyilván az özönvíz után, ahol ismét elindul az élet, és ez az Ararát hegye. Ez a hegy a mindig újrakezdésnek a lehetőségét, és Istennek azt az üzenetét is közvetíti, hogy soha többé nem lesz vízözön. Tehát van egy hegy, ha hallom, hogy Ararát, nyilván akkor erre gondolok. Aztán a második, talán az Ószövetségben ez a legmegrendítőbb, a Sion hegye. Ez Jeruzsálemben van.
Hát legalább egy 6000 vagy 8000 éves kultúrát tudhat magának Jeruzsálem, és a Sion az a hely, amelyet az Isten kiválasztotta a maga lakhelyéül. Gyönyörű Salamonnak a templom szentelési imája, nyilván Jeruzsálemre, Sion hegyére vonatkozik, amikor azt énekli meg az Istennek csodálatosan, hogy téged a teljes világ nem képes befogadni, és mégis van egy hely, itt ez, amit most én fölszenteltetek, én építettem, ahol te jelen vagy. Nekem ilyenkor mindig most már a keresztény kultúrára térek át, a keresztény templomaink jutnak eszünkbe, jut eszembe, meg mindenkinek ez juthat eszébe. Tudnélik, azt mondja valaki, hogy én csak a természetben tudok imádkozni. Akkor kettőt köhintek. Itt lakik Istentől kiválasztott helyen Jézus, a mi templomainkban. Tehát fumigálni az, hogy az Isten kiválaszt magának helyeket, vagy ugye Makkos Mária lelkésze vagyok, Mária kiválaszt magának kegyhelyeket, és ott ad nekünk fogadást. Tehát a Sionnak a kiválasztása, és a Siont illetően nyilván áthozta akár a Zsoltár kultúra a kereszténységbe ezt, hogy a páli levelekben is, és nagyon sok helyen megjelenik, az örök Sion. Tehát, hogy az Isten ott egy helyet kiválasztott magának Jeruzsálemben, ott lakik, ott van jelen, és nagyon fontos a jelenléte az Istennek, ami a pusztai vándorlásban az a tűzoszlop és a felhőoszlop volt, hogy jelen van. És a sivatagon mentek, éjszaka a tűzoszlop a vadakat elriasztotta, és hogy mondjam, aztán a felhőoszlop vezette őket. Tehát az Isten jelenlétének a tudata az ilyen konkrét fizikai valóságok által is, mint a jeruzsálemi gyönyörű Isten kiválasztotta templom és hely, az nagyon fontos. Itt még egy megjegyzést tennék, hogy az Istentől kiválasztott helyek, hogy a legfontosabb, hogy mindig tudatában legyünk Isten jelenlétének. És van egy nagyon fontos ehhez kötődő bölcsesség, hogy Isten mindig jelen szeretne lenni az életünkben, újra mondom, szeretne, ő soha nem fog elhagyni, de mi elhagyhatjuk őt. Aztán meg nyavajgunk, hogy elhagyott az Isten. Eltársak, felvigyázz, tévedés. Ő soha nem hagyhat el. És a legszebb példa ehhez, hogy Isten mindig velünk van, Szalézi Szent Ferencnek a példája. A megöregedő szentek nem csak azért, mert megöregedtek, és mondjuk esetleg már fogyott a memóriájuk, hanem azért is, mert szentek tudják összefoglalni az egész életet egyetlen mondatban. Ugye ismerjük Szent János történetét, fiacskáim, szeressétek egymást. És a Szalézi Szent Ferencnek pedig az volt a mondata, hogy éljetek Isten jelenlétében. Aztán eltelt 15 perc, megint mondta, fiacskáim, éljetek Isten jelenlétében. Újfent és újfent. Végül valaki megkérdezte tőle, hogy Püspök atya, hát ez fejtse ki nekünk. És következőt mondta, tudjátok, törődött idős ember vagyok. Néha előfordul egy negyed óra is, hogy kiesek az Isten jelenlétéből. Mi pedig annak örülünk, hogyha negyed órán köröztül ott lehetünk, és Isten végtelen boldogító jelenlétét át tudjuk élni.

A hegyek. Ebben a szép dalban nagyon sok hegy megjelent előttünk, és még kicsit maradunk az Ószövetségnél, hogy a pogány vallásoknál is a legtöbb szentély az hegyekre épült. Jézus is szól a hegyre épült városról, és így tovább, és majd ő is rátérünk, hogy milyen gyönyörű helyszínei Jézus életének a hegyek, mik kötődnek a hegyekhez. De most még az Ószövetséget illetően ott van a Hórep-hegy, ami más szóval a Sinai-hegy. Ugye Sion Jeruzsálemben van, és kint a pusztában van még a Sinai-hegy, vagy másképpen a Hóreb. Itt találkozik az égő csipkebokornál Mózes az élő Istennel, aki megmondja a nevét. És ami végtelenül fontos, hogy ide kötődik a Sinai-hegyhez a 10 parancsolat. Ez számtalan ember életében, a szentek életében is nyomon követhető, hogy a lapályról el kell indulnunk fölfelé. Egy másik hasonlattal, 16. Benedek pápa hasonlata, hogy a bokáig érő víztől el kell indulnunk a tengernek a mélysége felé. És aki ezt nem teszi meg, az úgy szépen a langyos vízben tapicskol, vagy a hegylábánál betél egy kosmába, hogy azért erőfeszítés ne érje. Tehát föl kell menni a hegyre. És gyönyörű, ha úgy elolvassuk a törvény adásnak, a 10 parancsolatnak a történetét, hogy szent bőtel készül a nép, és hogy ne befolyásolja semmi emberi elvállás Mózest, egyedül ő megy föl. És ott Istennel megbeszéli és rögzíti is, hogy milyen örök törvényei vannak az emberi életnek. Örök törvényei. A 10 parancsolat soha nem fog megszűnni. És bárki áthágja, úgy jár, hogy lehet, hogy mondjam, tagadni a gravitáció törvényét, de a fizika nem fog szalutálni előttünk. Megmarad. És nem sorolom végig a 10 parancsolatot, nyilván mindenki ismeri, és a törvényhozás, a 10 parancsolat, vagy akár az egyháznak az 5 törvénye, épp úgy Isten szeretetének a jele, mint bármi más. Tehát, hogy megtanuljuk, Mózes 5. könyvében szerepel ez, hogy elé tártam az életet és a halált. Az üdvösséget és a kárhozatot, Mózes mondja ezeket. És lehet, hogy nagy grandezzával törvénytől magunkat függetlenítjük, de szépen, szigorúan, monoton módon haladunk a pokol felé, a kárhozat felé. Tehát a hegy, aztán Mózes lejön, és mit lát, hogy a lapájon bálványimádás folyik, ugye az aranyborjúnak a körbetáncolása. Aztán Mózes nevéhez kötődik még egy hegy, ez a Nébó, a Nébó hegye. Olyan megrendítő, hogy Istennek ez egyik leghűségesebb szolgája, a sokszor morgó, lázadó népet viszi az ígéret földje felé hűséggel. Isten már szeretné eltörölni ezt a népet, ő megmenti, hogy Isten, hát megígérted, hogy elvezeted a népedet a Szentföldre, hát irgalmaz nekik, Jézus hallgat Mózesre, és Mózes nem jut be az ígéret földjére. Hát az emberben elfogy a levegő, hogy már bocsánat, gyarló mondat, hogy ilyen kegyetlen az Isten. Nem, szó sincs erről. Az Isten nem kegyetlen. Olyan gyönyörű, hogy teljesedik az életműve, küldetését beteljesítette a Mózes. Van egy hegy közel Izrael határához, a sivatag felül még persze, a Nébó hegye, és onnan meglátja azt a gyönyörű földet, a tejjel mézzel folyó Kánaánt, ahová az ő küldetése volt elvezetni Isten választott népét. Hát akkor miért nem jut be? A Biblia leírja, hogy Mózes oda, nagyon fontos a szó, amit mondok, más szóval nem cserélhető ki, a kis hitűsége miatt, megismétlem, a kis hitűsége miatt nem léphet be az ígéret földjére. Ha valakit érdekel, akkor a Meriba vizénél való kis hitűségét Mózesnek végolvashatja. Persze, hogy az Isten irgalmas, de így mondjam, jogos bűnhődése, és minket is figyelmeztet az Isten, hogy a kis hitűség,
amikor elutasítom az Istennek a megoldását, nem hiszem, hogy van megoldása, és így tovább, újra mondom, látja az életművének az értelmét, de meghal a Nébó hegyén, gyönyörű képek is vannak erről, megcsodálja még azt, hogy a sivatagi 40 év után végre ott a nép már a kapuban, és tudomásul veszi, hogy erről most láthatja, tehát nem látomása van, hanem fizikailag láthatja, de azt az Istent, akit szolgált hűségesen, itt meghal, és hamarosan színről színre fogja látni, tehát nem olyan nagy veszteség, hogy nem lépte át az ígéret földjét. Az Ószövetségből idéznék még egy gyönyörű hegyet, ez a Kármel-hegy. A Kármel-hegy. Ugye a kárméta rend is innen eredezteti magát, és akit ma ünneplünk színeváltozás napján, Illés próféta itt hajtja végre Isten szándéka szerint az Isten ítéletet, hogy a hamis Bál kultusztól visszavezeti Isten választott népét az élő Istenhez. Tehát a Kármel-hegy, ahol Isten megnyilatkozik. Tudnélik, szóltam már a jelenlétről, a legfontosabb tulajdonságai között van Istennek, hogy mindenütt jelen van, és a másik legfontosabb tulajdonsága az Istennek, hogy várakoztat bennünket,

amelyik Isten van, amelyik nem egy képzelt fantom, az tud megnyilatkozni, és először a próba első feltétele, hogy a bálpapok építenek egy oltárt, és ott örjöngenek, meg nem tudom, mit csinálnak, hogy az Istenüket megidézzék, hogy valami módon gyújtsa meg az áldozati oltárukat, hogy jelezze, hogy van. És Illés olyan kedvesen cukolja őket. Nem hallja az istenetek. Talán kiment. Hangosabban hívjátok. Azért gyönyörű ez, mert a hamis vallásosság az a zaj, az örjöngés, a csápolás, minden egyéb, ami függöny az Isten ellen. És amikor leszerepelnek, Illés térdre borul, 12 faragatlan követ, tehát nem ilyen csicsásat összeválogat, ráteszi áldozati húst, megrösolja a vízzel, hogy nem öngyulladás van, és Isten egy villámmal jelzi, hogy van, hogy ő az élő Isten. A többi az csak emberi képzeletnek a hamis szüleménye, és akkor nagyon fontos, hogy a Kármelhegy, hogy az Isten cselekszik, megmutatkozik, élő, valós, és cselekedni fog, amikor annak eljön az ideje.

azért szántam hosszabb időt az Ószövetségre, mert Jézus tudván tudta ezeknek a hegyeknek az értékét, és maga is ugyanebben a szellemben és lelkületben, mint Isten ember, hasonló értéket jelentett az ő számára is a sok-sok szép hegy. Érdemes lenne összeszámolni, hogy a négy evangélium hányszor rögzíti ezt, hogy elvonult a hegyre imádkozni teljesen egyedül. És kettő pontot emelnék csak itt ki, amikor királlyá akarják tenni a kenyérszaporítás után, ennek a kísértésnek ellenálló, nem egy földi kenyeret osztó csodafi, hanem hogy ez a próbatétel, hogy földi hatalom és földi kenyérrel ellátás távol van tőle, elmenekül és a hegyen imádkozik. Aztán a másik megrendítő és nagyon fontos, hogy az apostolok kiválasztása előtt szintén fölmegy a hegyre, és jó elképzelnünk, és nem üres fantázia játék, hogy megimádkozza, hogy egy olyan közösséget tudjon építeni az apostolok közösségével, amelyre ráépül a már 2000 éves egyház, és nyilván, hogy hibákkal is tarkítva, de hogy hitelesen tudja a világ végéig vinni Jézusnak az életművét, és a pokol kapui sem vesznek rajta erőt. Lejön, és akkor pontosan a 12 név ott sorakozik az evangéliumokban, hegyről lejövet, miután megimádkozta az atyával, szent élekkel megbeszélte, kiválasztja ezt a gyönyörű törzsgárdát. Na most konkrétabban az egyes hegyeknek a megnevezése Jézus életében a megkísértés hegye. És kedves testvéreim, bármennyire fura, hogy a megkísértés az egyúttal az Istennel találkozásnak a helye is. Tehát, hogy fölkínálja magát az ördög is, és akkor most van-e bennem erő, bátorság, hit, hogy elutasítsam azt a közvetlen, emlékszünk a kísértésekre, ugye a kenyér, a szenzáció, a világhatalom, tehát, hogy tudok-e hűséges maradni az Istenhez, és nyilván a Szentírás leírja, két szentföldi utam volt eddig az életemben, a megkísértés hegye. Hogy próbára tétetik a hűségem az Istennel, lehetne sokat beszélni, hogy a kísértés pozitív, ha meggyőztem, tehát legyőztem a kísértést, tudom, hogy nem saját erőből, Istennek hálát adok, ha nem, ha elbuktam, növekszem alázatban, jobban ráhagyom magam az Istenre. Tehát a megkísértés hegye. És talán hát a szívemhez legközelebb a hegyi beszéd, vagyis a nyolc boldogság hegye van. És itt ez a párhuzam szükségszerű, hogy a hegyről hozza le Mózes a törvényt, és teljesen hiteles az analógia, a párhuzam, hogy egy hegyen hirdeti meg a 10 parancsolatra épülő, de egy végtelenül gazdagabb világot megnyitó Isten országának a törvényrendszerét a 8 boldogság hegyén hirdeti meg Jézus. És szinte úgy kell elképzelnünk, mint egy hatalmas, mondjuk azt, hogy tróntermet, hogy lehozza a törvényt a Mózes a két kőtáblán, itt pedig leül a mindenség királya, és elmondja, hogy mind a földi, mi az örök boldogságnak, milyen 8 összetevője van, és bocsánat a szóért, egyik sem hibázhat. Tehát ha bármelyiket kiírtom az életemből, életem deformálódik. Most nem mondom végig, meg lehet keresni, Máté evangélium 5., 6., 7. fejezete a hegyi beszéd, hát hegyhez kötődik. Igaz, hogy Lukács síkföldi beszédet mond, hát nyilván egyiknek a memóriája kicsit hibázott talán, bocsánat a szóért, de a hegyi beszéd így vonult be, hál' Istennek a köztudatba is, hogy Jézus meghirdeti az Isten országát, és ennek az első mondatai, ahogy mi a valódi boldogság, nem álságos, hanem egyrészt teljesen átjárja az ember szívét, belülről fakad, és mindörökre megmarad. Tehát a hegyi beszéd. És most jutottunk el ahhoz a hegyhez, amelyen való Jézus történetre, a színeváltozásra a mai napon emlékezünk.
Táborhegy. Hát olyan megrendítő, mert itt, hogy mondjam, a következő négy hegyet egy csokorba kell kötni, és párhuzamokat állítva beszélek a négy hegyről, Táborhegy, Olajfák hegye, Golgota és a Mennybe Menetel hegye. Hogyan áll ez össze? Táborhegy. Jézus pontosan azt a három apostolt viszi föl, hogy istenségét megmutassa nekik, akik majd tanúi lesznek az Olajfák hegyén, egy másik hegy, Olajfák hegyén, amikor a halál tusáját vívja, megvívja a harcot, hogy Isten kezéből, a Atya kezéből a szenvedés kelyhét elfogadja, és itt fogják el. Ez a két hegy. És tulajdonképpen arról szeretnék itt ebben a párhuzamban szólni, hogy az Isten mindig szeretne bennünket fölkészíteni a nagy csatákra. Jézus, mint ember, mint Isten ember, hiteles leírások, rettegett a haláltól. És hogy erőt gyűjtött, Isten igazolta, hogy a teljes Ószövetség, a törvény és a proféták mellette vannak, és azért vitte föl a három tanút, Pétert, Jakabot és Jánost, hogy ők se pártoljanak el tőle, hogy lássák, mikor kötéllel elhurcolják, látják a apostoltestvérük Júdásnak talán hallják a csók csattanását is, szörnyű, szörnyű és szörnyű, és ez a párhuzam azért fontos, hogy a Táborhegy jó nekünk itt lenni. Számunkra a templomokat is idézi. Uram, bár csak itt maradhatnék. De azzal az erővel föltöltve le kell jönni, föl kell menni az Olajfák hegyére, onnan tovább kell menni a Golgotára, és majd-majd emlékszünk, hogy a 40 nap után következik a Mennybe Menetelnek a hegye. Tehát amikor erről a négy hegyről próbálok egy csokorban beszélni, hogy igenis le kell menni a hegyről, le kell mennünk a hegyről. Miért? Ami erőt kaptunk a Táborhegyen. Itt nem pont ilyen valamilyen csodaváró dologra gondolok, vagy egy csodálatos rendkívüli dologra, hanem mondjuk egy templomban elcsöndesedve imádkozom 5 percet. Akár csak az előtérben, mert a többi része be van zárva a templomnak. Akár, hogy mondjam, beülök, hogyha nyitva van, vagy részt veszek egy szentségimádási órán, vagy egy szakaszon, vagy misére megyek, és így tovább. Tehát a táborhegyi történés, a megerősítés a küzdelemre, és nem maradhatok itt. Előízét érzem a mennyországnak, érzem, tudom, átjár engem, de hogy ez egy megerősítés, és Jézus már a hegyről lefele menet, emlékszünk rá, megjövendőli a szenvedését. És szintén tudjuk, hogy akkor Péter megszólítja, hogy Uram, távol legyen ez tőled, és akkor Jézus lesátánozza, mert az isteni identitását, a megváltói szándékát Jézusnak ezt tenni tönkre, hogyha Péterre hallgat. Tehát Táborhegy, Olajfák hegye. Az Olajfák hegye annyiból is megrendítő, hogy hiteles biológiai és történelmi adatok szerint ott Jeruzsálemben vannak olyan öreg olajfák, amelyek így mondom és nem mondhatom másként, tanúi lehettek a szenvedő Jézusnak. Igen, itt, ebben a kertben. És nyilván az olaj, az olajfa mindig akár csak egy levele az olajfának, az eszünkbe juthatja, kell, hogy eszünkbe juttassa ezt a szenvedését. És akkor jön a Golgota. Az egyetlen igazi nagy oltár. És tulajdonképpen minden egyes, akár kisfalusi oltár vagy bármi, az a Golgotának a mása, hogy itt áldoztatik föl a bárány. És itt van a mi hitünknek az óriási, és nagyon óriási ereje, hogy nagypéntek délután 3 óra,
Ha hitetlenül nézem, egy fatális veszteség. Összefogott a sátán, Kaifás, Pilátus, Júdás, szép kis társaság, és eltakarították az Isten fiát. Ez a hamis nézet. És a valós nézet Jézus életénél is többre becsült bennünket. Föláldozta magát. Nem véletlen, hogy a feszület, a jele a kereszténységnek, persze ott van a föltámadás hitével is, természetesen, de a legszentebb hely, nyilván, ha most itt végig gondoljuk, az a Golgota, Krisztus kereszthalálának megváltói művei teljesedik be. És végezetül természetesen a mennybe menetelnek a hegye. Egyesek ezt azonosítják az olajfák hegyével, ezt nem tudom, majd odát meg fogjuk tudni, hogy ugyanaz volt-e vagy más, de ez teljesen mellékes. És tulajdonképpen azért fontos ez számunkra, mert ez a küldetésnek a helye. Menjetek el az egész világra, tegyetek tanítványomán a minden nemzetet. Tehát a Jézus életműve, felénk való elvárásai olyan gyönyörűségesen megmutatkoznak, ha csak a hegyeken való történéseket vettük sorba.

Kedves testvéreim, utolsó mondataim a hegyekhez, hogy itt kapunk távlatot. Tehát amikor úgy beszűkül az életünk, hogy nem látunk messzebbre az orrunknál, akkor igenis föl kell menni egy hegyre, le kell jönni, és utána átéljük az Isten jelenlétét, hogy mire küldetett, és majd egyszer mi is eljutunk a mennybe menetel helyére. Amen.

0: Mária Rádió.
1: Hírpercek.
2: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, főbb híreink röviden. 500 éve ünneplik a Havasboldogasszony búcsút Szegeden. A városok evangelizálásáért kér imád augusztusban Leó pápa. Történelmi jelentőségű keresztény-konfuciánus tanácskozást tartottak Szöulban. Jönnek a részletek, a hírszerkesztő Illyés Borbála, a mikrofonnál Sebestyén Esztert hallják. A perzselő hőség ellenére idén is zarándokok sokaságát vonzotta a Havas Boldogasszony búcsú a Szeged alsóvárosi Ferences templomban augusztus első hétvégéjén. A több mint fél évezredes múltra visszatekintő ünnepre az egész Kárpát-medencéből érkeztek hívek, akik szentmiséken, vírasztásokon és körmeneten vehettek részt. A kétnapos esemény nyitó szentmiséjén a szegedi születésű néprajztudós Bálint Sándor boldogálvatásáért imádkoztak. A vasárnapi ünnepi szentmisét Martos Levente Balázs, Esztergom budapesti segédpüspök mutatta be, mely után sor került a hagyományos ünnepi körmenetre is. A kánikula ellenére mindkét nap megteltek a padsorok, a gyontató főkék előtt hosszú sorok kígyóztak. A kétnapos ünnepet kegyhely történeti séta és a betegekért bemutató szentmise is gazdagította, a búcsúról sokan lélekben megerősödve tértek haza. Közé tették 14. Leó pápa augusztusi ima szándékát, írja a Magyar Kurír. A Szentatya a nyár utolsó hónapjában arra hívja a katolikusokat, hogy imádkozzanak a városok evangelizálásáért, és kérjék az Urat, kísérje mindazokat, akik a zajban és a sietségben keresik az élet értelmét. Ma a világ népességének csak nem 45%-a városokban él. Az egyház fő hangsúlyozta, bár a nagyvárosok a szabadság és a lehetőség helyszínei, gyakran az anonimitás, a személytelenség és a magány tereivé válnak. Ez a társadalmi kihívás különösen a fiatalok mentális egészségét veszélyezteti. A pápa ima világhálója vatikáni alapítvány keretében a világ mintegy 100 országában több 10 millióan imádkoznak együtt naponta a Szentatya szándékaiért. Az 1884-ben alapított, jezsuita gondnokság alatt álló szervezet Imádkozza pápával videót is készített, melyet július 31-én tettek közzé. Keresztény-konfuciánus tanácskozást tartottak a Szogang Egyetemen augusztus 4-e és 5-e között Szöulban, közli a Magyar Kurír. Az első alkalommal megrendezett párbeszéd középpontjában egy ideális társadalom felépítése állt. A vatikáni dikasztérium és a koreai társszervezők által kezdeményezett találkozón vallási vezetők és tudósok vettek részt. Az összegyűltek azt vizsgálták, miként adhat a két vallás közös válaszokat a jelen legégetőbb kihívásaira. A társadalmi széttöredezettség, az etikai bizonytalanság, a környezetkárosodás és a békét fenyegető veszélyek a párbeszéd fontos témái voltak. Bár a két vallás eltérő teológiai és filozófiai alapokon nyugszik, olyan értékek kötik össze őket, mint az emberi méltóság, az erkölcsi integritás és a közjó iránti elkötelezettség. A szervezők reményei szerint a szöuli tanácskozás egy tartós együttműködés kezdete lehet. Kedves hallgatóink! A hírszerkesztőtársam Illyés Borbála nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Sebestyén Esztert hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
1: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatóink, ahogy manapság nyáron már nem számít rendkívüli hírnek az, hogy aszály van, és hónapok óta nem esik az eső, sajnos az utóbbi években a Mária Rádió anyagi helyzete is a nyári hónapokban fordul aszályossá, és bizonytalanná válik a működésünk. 18 millió forint hiány is felhalmozódott a nyár elejére, és ilyenkor szoktuk kérni a kedves hallgatókat, hogy szimbolikus virágültetéssel siessenek a Mária Rádió segítségére. Erről további információkat a honlapunkon találhatnak, külön oldalon, hogy Mária kertje, és kérjük, hogy akár csekken, akár banki átutalással adományoznak erre a célra, írják oda a megjegyzés rovatba, hogy Mária kertje. Előre is hálásan köszönöm segítségüket, Lukovics Milánt hallották.
2: Börtönposta, a Mécses Szeretett Szolgálat műsora.
3: A Börtönposta augusztus 13-ai műsorában ismét egy különleges kapcsolatot mutatunk be önöknek, ezúttal a Börtönkurszió közösségéből. Gergő és Tamás 10 évig leveleztek, tartották a kapcsolatot a börtön és a külvilág között, és szabadulás után sem szakadtak el egymástól. A Börtönkurszió és a Mécses közös piknikjén találkoztunk velük, és hívtuk meg őket egy beszélgetésre. Műsorunk második felében kiskunhalasi börtönlátogatásukról számolnak be a Mécses missziósai. Tartsanak velünk szerda este 9 órakor.
4: Fogalmazunk, hogy szeretetlen volt a gyerekkor, így azért így borítékolva volt talán, hogy nem leszek átlagos állampolgár, fogalmazunk így. Elég hamar elkezdtem csavarogni, kimaradni, jött a kábítószer, és ugye jöttek a bűncselekmények, úgyhogy innentől azért nem volt nehéz sajnos egy olyan útirányt venni az életemnek, ami idáig sodort sajnos, és ugye én a börtönben sem voltam egy, fogalmazunk így, hogy mintarab. Rengeteg balhék, rendszer ellen mentem, nem tiszteltem a szabályokat, azt, akik a szabályokat hozták és betartották. És a kurzió első estén is, ugye, amikor volt a bemutatkozók, hát én akkor is azt mondtam, hát nem tudom, mit keresek itt, nem mondom, majd kiderül. Ennyire nem voltam hozzászokva egy szeretett közösséghez, és mondom, mindenki olyan csodultig szeretette be, de akkor azt mondom, mondom, hát én hova kerültem? Igen, és hogy tényleg az a 3 nap az annyira megérintett, akkora lendületet, akkora erőt adott, hogy onnantól tényleg elkezdtem változni.
5: Amilyen nagy ajándék volt az elmúlt 10 évben az, hogy egy vadidegen férfinak, fiúnak, tékozló fiúnak, amikor ott vagyunk abban a pillanatban, amikor megfordul és azt mondja, hogy sokat éheztem, és atyámhoz megyek, és hogy megfordul, és hogy elindul visszafelé, és hogy elkezdi keresni az Istent. És ugye, mint kapcsolattartó, elindul egy levelezés, és egy vadidegen embernek, akihez nincsen érzelmi kötődésem, elindul egy nagyon komoly lelki beszélgetés. De ez ugye hogy alakul ki? Úgy, hogy én is írok a mélységeimről.
3: A folytatást szerda este 9 órakor hallgathatják meg a Börtönpostában.

0: Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat! Augusztus 6-a csütörtök van, ez itt a Mi Rádió című műsorunk. Ezúttal is, mivel első csütörtök van, a műsorszerkesztők jelentkeznek, Varga Kata, Tóth Enikő és jó magam Németh Petra. A technikai pultnál pedig Prószék Janna Máriának köszönjük a szolgálatot. És hát ahogy megszokhatták a kedves hallgatók, szó lesz majd az e-havi műsoros különleges eseményekről, beharangozókról. De ebben a mai műsorunkban nagyobb hangsúlyt fektetünk a Mária kertje kampányunknak, amiről bizonyára már hallottak a kedves hallgatók, hiszen július óta zajlik ez az adománygyűjtő kampányunk. Most viszont egy nagyon kedves atyát köszöntünk a vonalban, Szalka Mihály atyát Drégei Palánkról. Dicsértessék a Jézus Krisztus Misi atya!
1: Mindenki, amen. Én is szeretettel köszöntelek benneteket, és természetesen a rádió hallgatókat is. Nagyon édes volt ez a bemutatás, köszönöm és megtisztelő.
0: Hát mi köszönjük, hogy itt vagy velünk. Ugye a hallgatók jól ismerhetnek téged, hiszen keddenként rendszeresen hallhatják a napi evangélium magyarázatodat a napindítóban, aztán délután is. Illetve hát igen, korábban is, már néhány évvel ezelőtt is jó pár műsorunkban szerepeltél, és ezt ezúton is köszönjük neked. Most egy nagyon különleges dologról fogunk beszélgetni, hiszen vasárnap, augusztus 9-én 10 órakor Drégei Palánkon, az Árpádházi Szent Erzsébet templomban az általa celebrált misét a Mária Rádió hallgatói is meghallgathatják. Mit jelent ez számodra, Misi atya?
1: Számomra ez egy végtelen öröm, boldogság. Ugye eleve minden egyes szentmise, Krisztus áldozata, az egy olyan történés, amelyet igazából nem tudunk megérteni, felfogni, mert ha felfognánk, akkor nem csak úgy belépnénk a templomba, és meghallgatnánk szó szerint értve a szentmisét, hanem azon megpróbálnánk aktívan részt venni. Gondoljuk csak el, ott ülhetünk az Úr Jézussal együtt egy asztalnál, hallhatjuk az ő szavait, az ő igéjét, majd étkezhetünk, eledellel vehetjük magunkhoz, megerőcsödhetünk. Sose felejtem el, a egyik templom gondnokom még Pilisen mondta, hogy számára a vasárnapi szentmise azért, hogy csodálatos, mert az egész hétre erőt kap, hogy képes legyen a hétköznapokat viselni. Na most, ugye minden szentmise ilyen. Na és akkor most ugye még kijöttök ti is, Istennek hála, tehát a Mária Rádió, és ezáltal hallgatókhoz, tehát a hallgatók által elvihetjük, és Isten igéjét hirdethetjük, tanúságot tehetünk hitünkről. Tehát amikor én ezt a templomba kihirdettem, nagyon nagy örömmel fogadták a hívek, hogy a Mária Rádió közvetíteni fogja, hiszen ha csak egy-két ember boldogságot okozunk ezáltal, hogy hallhatja a szentmisét. Mert ugye nagyon sokan úton lesznek akkor is, vagy ágyban fognak feküdni, mert betegek, idősek esetleg, akiknek ez a minden, ez a forrás, ez a kegyelmi forrás. Az, hogy első péntekenként ugye elmegy hozzájuk az atya, milyen csodálatos, hogy most lesz ugye első péntek, én is előtte megyek majd a betegekhez, és akkor vasárnap pedig a szentmise, ha másképp nem is, de rádión keresztül, és a Mária Rádió közvetítése által meghallgathatják, és erőt meríthetnek. Tehát ez számomra, de mindannyiunk számára egy csodálatos kegyelmi forrás.
2: Misi atya, kicsit mesélnél a közösségetekről, illetve a templomról, hogy így kicsit közelebb hozzuk a hallgatóknak, hogy hova is nyerhetünk betekintést majd vasárnap?
1: Drégei Palánk, ugye, a szlovák határnál fekszik, egy csodálatos kis falu. Tehát nagyon szép falu, ahol itt van Drégei vára, föl lehet oda gyalogolni, zarándokolni, bár van egy szép kis emelkedő, amit nehéz megmászni, de érdemes fölmenni. Gyakorló hitet élő emberek élnek itt, keresztény emberek, 100%-ban római katolikusok élnek, akik szeretik az egyházat, szeretik az Isten. Na most, hogy ez miben nyilvánul meg? Hát különböző hitéleti csoportok van. Ugye a Rózsafüzér társulat, Jézus szíve társulat, a Bioatya közösség, a Szent Lelkes közösség, a Caritas közössége, tehát olyan ima csoportok vannak, akik tényleg becsületesen, lelkesen hetente összejönnek, imádkoznak, és egymást segítve is jutnak előrébb a hitben, a hit gyakorlásában, hiszen ugye cselekedetekben valósul meg igazán a hit. Szentmisékre szeretnek járni, és különböző programokon, lelki programokon is részt venni. Itt van nem messze tőlünk Hon Csitár, egy csodálatos kis gyöngyszeme az egyháznak, egy nagyon szép kis kegyhely, ahova szintén mindenkit buzdítok, hogy aki tud, szakítson rá egy napot, jöjjön el csodálatos környezetbe. Nagyon szép kis kegyhely, érdemes eljönni, de érdemes eljönni, kirándulni Régelypalánkra is, megnézni, állítólag, ugye ez az Árpád-házi Szent Erzsébet templom, Nógrád megye legnagyobb temploma. Én ezt igazából nem tudom bizonyítani, ezt olvastam róla valamikor, tényleg egy csodálatos, hatalmas templom, és azért Istennek hála ez a templom 3/4. Vasárnaponként, ünnepnapokon megtellik. Tehát igazi, bár egy nagyon-nagyon azért a megszokásra épülő is, de én hiszem azt, hogy egy egyre inkább fejlődő kis egyház van itt, működő egyház létezik itt Régelypalánkon.
2: Annyira jó hallani, amilyen szeretettel beszélsz a közösségedről, Misi atya. Elárulok én is egy ilyen kis kulisszatitkot, hogy pont 20 évvel ezelőtt hittantáborban vettem részt ott, és éjszaka mentünk Drégeivárához, és annyira izgalmas volt az emelkedő, amiről te is beszélsz, így lefelé fától fáig közlekedtünk, és így tényleg a mai napig egy ilyen lelki táplálék, így az a nagyon szép együttlét abban a környezetben.
1: Én is mikor ott mentem föl, imádkoztam a rózsafüzért, a bio rózsafüzért imádkoztam éppen akkor, és ott is, hogy üdvözlő Mária, a mi anyánk is, ugye? Tehát ott mondtam, a szűzanya, most segíts, hogy föl tudjak menni, hát föl tudtam menni. Tehát szenzációs, így 59 évesen is föl tudok menni még, hála Istennek.
0: És milyen gyakran jársz fel egyébként, vagy van egy ilyen szokásod, hogy följársz oda imádkozni?
1: Megmondom őszintén, én minden nap megyek. Tehát sajnos, hogy cukros vagyok, és ezért is kell, de már én előtte is, ugye én gyerekkoromban sportoltam, aztán utána abba kellett hagynom, de a gyaloglás szeretete, a természet szeretetéből nyílik azért ez, tehát én szeretek rácsodálkozni dolgokat. Egyébként ezért nem érdemes vele eljönni, kirándulni, mindig valakit megbízok a vezetése, mert mindig eltévedek. Nagyon egyszerű, hiszen útjelzők mutatják, hogy merre kell menni, de én úgy rá tudok csodálkozni a természetre, hogy egyszerűen nem figyelem az útjelző táblákat, hanem megyek, ahogy a természet hív, és én sokszor eltévedek, épp ezért, amikor hívekkel megyek, most is tervezünk a Felsőmártába egy zarándoklatot, én is, amikor a hívekkel megyek, mindig megkérek valakit, aki figyeli az utat, hogy rá tudjak csodálkozni a Isten által teremtett világra. Tehát ez, valamint a természet által, amikor úgy egyedül is robom a köröket, mondom a rózsafüzért, én nagyon szeretem a rózsafüzért imádkozni, annyira erőt ad, mindenkinek ajánlom, és annyi fajta rózsafüzér van, egyik szebb, mint a másik. Ahogy az ember megy, észreveszi a szépségeket a természetben, az állatokban, és közben mondja a rózsafüzért, átadná csodálatos a felemelőbb érzést, és nem csak lelkileg ad erőt, hanem testileg is egészséges, ugye a jó séta.
0: Misi atya, és még egy kérlek egy pár gondolatot oszd meg a hallgatókkal magadról, pontosabban, hogy most ugye említetted, hogy nagyon szeret sétálni, túrázni, imádkozni, hogy milyen hobbiaid vannak. Én úgy tudom, hogy te nagyon szeret, vagy szeretél focizni például.
1: Ez így van. Tehát én nagyon szeretek focizni, a gyerekekkel, minisztránsokkal mindig fociztam. ez sajnos már múlt idő. Ugye 59 éves vagyok, már nehezebben mozgok, de hogyha jó fociról van szó, azért még mindig beállok, hogy legalább passzoljak. Tehát meg legalább a gyerekeket segítsem, hogy hogy találják el a labdát, hogy mozogjanak rá a labdára, de a legnagyobb hobbim az olvasás még. Tehát nagyon szeretek kirándulni, imádkozni, ezt mondjuk természetes, és nagyon szeretek olvasni. És mindenféle könyvet. Tehát nem csak ilyen lelkiségi könyveket, hanem én nagyon szeretem a bűnügyi könyveket, nagyon szeretem a történelmi könyveket, a második világháborúról olvasok éppen most. És nagyon szeretem, hát ugye, ez nem biztos, hogy jó, de nagyon szeretem a foci meccseket nézni. Tehát most, hogy volt a VB, nem egyszer fölkezdtem hajnalban, hogy meg tudjam nézni a meccseket, ugyanis azokat nem nagyon hagyom ki. Tehát számomra a magyar válogatott, a Ferencváros és a Liverpool, ezek azok a csapatok, amelyek küzdik a privét, és ezek meccsei, ha csak tehetem, akkor sose hagyom ki. Tehát leginkább a séta az imádsággal, nagyon, én ezt mindenkinek ajánlom, mert a rossz a kedvem is, kimegyek sétálni, és rácsodálkozok, hogy tényleg Isten itt van, mert itt van velünk. Mindjárt észreveszem. És ez megnyugtat, és jó, olyan nagyon jó kedvet ad számomra, nekem. És ezen felül ugye szeretem nagyon a focit, a sportot, és természetesen hát számomra ez természetes, és gyerekkoromtól megvan az olvasás.
0: De köszönjük, hogy megosztottad ezt velünk, Misi, hogy öröm téged hallgatni, és kérlek, maradj még velünk a vonalban, bár most egy kicsit más témára kanyarodunk, a Mária kertje kampányunkra, ugyanis hát ez zajlik most már július 1-e óta, bizonyára ugye hallották a hallgatók, hát most a legutóbbi adataink szerint 18 millió forintos hiányt halmozott fel a rádió, tehát ennyi hiányzik a költségvetésünkből, ugye ez még július elején ilyen nagyjából 14 millió forint volt, azt is hozzá kell tennünk, hogy napokon belül változhat ez az adat, hiszen érkeznek folyamatosan az adományok, csak hát ugye erről nekünk nincs ilyen napi szintű kimutatásunk, de hát hamarosan frissülnek ezek az adatok. A lényeg az, hogy azért egy komoly hiány van, átéltünk már hasonlót, bizakodunk most is a gondviselésben, illetve a hallgatóknak a támogatásában. Ezt ugye többféle módon megtehetik, a lélekhangja.hu oldalra látogassanak el, erre biztatjuk a hallgatókat. Itt ugyanis virtuális virágokat is fel lehet ajánlani, ima szándékokat is meg lehet osztani, és emellett természetesen örülünk, hogyha akár egy-egy virágszálával támogatják a rádiót, a munkánkat, és hát nagyon kedves ez a honlap, ahogy meg van csinálva, tehát különböző színű virágokat lehet felajánlani, hogyha hálájukat szeretnék kifejezni, akkor piros virágot, valakinek a gyógyulásáért zöld virágot lehet felajánlani, szeretteinkért sárgát, és valakinek az emlékére pedig fehér virágot. Az adományozás módja a szokásos, ezek természetesen megtalálhatóak az augusztus havi magazinunkban is. Csekkes felajánlásokat is várunk, banki átutalással is fogadjuk az adományaikat, illetve személyesen is behozhatják ugye a rádió recepciója a Gogol utca 28 szám alatt. Most akármilyen forró napokat élünk, itt vagyunk, senki sincs home office-ban, tehát nyugodtan jöjjenek, várjuk önöket szeretettel, és az nagyon fontos, hogy akár bármilyen módon ajánlják fel a támogatásukat, akkor a Mária kertje szerepeljen a közlemény rovatban, vagy akár itt a recepción, hogyha jelzik, hogy erre a célra hozták a támogatásukat, akkor azt megköszönjük. És a kampányhoz kapcsolódóan hoztunk néhány, pontosabban kettő ószövetségi igerészt, és számítunk Szalka Mihály atyára, hogy kicsit segít ezeket az igerészeket kibontani. Itt vagy velünk továbbra is, Misi atya. Remek.
1: Legyen úgy. Remek. Igyekszem segíteni, persze.
0: Belefogunk az elsőbe, ez Izajás 58:11-12. Az Úr vezet majd szüntelen, kopárföldön is jól tart téged, és csontjaidat megerősíti. Olyan leszel, mint a jól öntözött kert, mint a forrás, amelyből nem fogy ki a víz. Fölépítik fiaid az ősi romokat, falat emelsz a régiek által lerakott alapokra, a rések befalazójának neveznek, aki romokat tesz újra lakhatóvá. Megmondom őszintén, nekem ez az egyik kedvenc ige versem. annyira biztató ez a kép, ez a jól öntözött kert, és hát most ebben a sivatagos, száraz időben szerintem kevesen vannak azok, akik nem vágynak másra. Ez, hogy mindenki erre vágyik, hogy egy jól öntözött kertben lehessen, meg bárcsak minden zöld ellene körülöttünk. Na most, hogyha kicsit a belső lelki életünkre gondolunk, akkor hogyan válhatunk mi ilyen jól öntözött kertekké?
1: Ugye Izaiás könyvének az 58. fejezete, tehát a bevezető részek az igaz hitről és a szeretetről beszél, és ugye arra buzdít bennünket, hogy megfelelő módon böjtöljünk, megfelelő módon éljünk. Na most a 11.-12. versben, amit hallhattunk, amit ugye felolvastál, hát ez végtelen csodálatos, ahogy te is mondtad. A folyamatos vezetés, ugye? Tehát ha helyesen böjtölünk, ha helyesen tesszük a jót, Isten tanítása szerint élünk, akkor egy folyamatos vezetésben lesz részünk. Isten ugyanis nem hagyja magára az igazságosan élő embert. Minden nap irányt mutat. Ma, amikor mondjuk kimegyünk és megtapasztaljuk, hogy 40 fok van, hát az ember elszörnyed és panaszkodik. Ugye, hát ilyenek vagyunk, emberek vagyunk, hogy hú de meleg van. Isten velünk van. Én nem szeretek panaszkodni. Isten mindent a mi üdvösségünkért ad. Most meleg van. El kell fogadni. Tudom, rossz. Higgyétek el, nekem is sokkal magasabb a cukrom, és engem is, mikor reggel megmélem, jaj, mondom Istenként, de hát meleg van. Most ezt kapjuk az Istentől, de tudom azt, hogy jön a lehűlés, szárazság van, igen. De majd jön az esőzés, mert Isten mindent megad, amire csak szükségünk van. Ő soha, de soha nem hagy bennünket egyedül. El kell fogadni, el kell tudni fogadnunk az ő akaratát. És erre Máriától vegyünk példa, aki mindig elfogadta az Úr akaratát. Mindig elfogadta Isten akaratát, a mennyei Atya akaratát. A fogantatástól kezdve azt se tudta, hogy mire kéri Gábriel. És azt mondja, legyen nekem a te ígéd szerint. Hát milyen csodálatos, ugye? Mi, amikor kimegyünk ma a melegbe, hát Uram, ezt adtad, jó, elfogadom. Köszönöm neked ezt is. Vagy amikor látta a keresztet hordozni, mikor látta a keresztre feszíteni, mikor levették a keresztre, és Mária az ölébe fogadta. Milyen szenvedéseken ment át? És én mindig ezt szoktam kérdezni a hívektől is. Hogy az, amikor látta a halála előtt a saját fiát a keresztet szenvedni, szerintetek le akarta venni a keresztről? Megszüntette volna a fáj? Nem. Tudjátok, hogy miért? Mert tudta, hogy az Isten akarata. Tudta, hogy fia nem tesz, más csak Isten akaratát teszi meg. És ezért ő mellette állt. Na, ez az igaz, amikor a nehézségek mellett is meg tudunk maradni Isten mellett, és azt mondani, Uram, hát legyen így. Ha te akarod, én ezt is elfogadom. És ezért, amikor kimegyünk, és meleg van, és szenvedünk, szenvedek, de azt mondom, Uram, hát legyen a akaratod, te most is itt vagy mellette. És lelki és fizikai bőséget ad, ugye? A száraz helyeken is megelégedést ad. És olyan lesz az életünk, hogy itt jön az öntözött kert szerepe, meg a kiapathatatlan vízforrás. Ugyanis ha elfogadom, hogy Isten adja ezt, abban a pillanatban egy belső örömöm lesz, egy Istentől, Istenből fakadó életörömöm. Mert fogok tudni örülni az életnek. 40 fokban is, és mínusz 20 fokban is. El tudom fogadni az Isten akaratát, és tudok örülni Isten együtt. Na és ettől leszünk virágos kert. Mert egyszerűen bármilyen körülmények között is, jó, láttam egy csodálatos képet, hatalmas szárazság, kirepedezett föld, és egy csodálatos virág nő ki belőle. Szenzációs. Tehát gondoljátok csak el, mi lehetünk ez a virág. De hatalmas a szárazság, nehéz az életünk, teli van szenvedése, de mi akkor is tudunk virágozni. Mert Isten kertjében vagyunk, mert hiszünk Istenben. És ő meglocsol minket. Ő éltető erővé tesz. És amikor ezt ember meglátja, végtelenül boldog lesz, követni akarja ezt a másikat. Tehát így tanúságot is tudunk tenni hitünkről, és azt mondja az ember, nézzétek már, Ez nem foglalkozik a meleggel, nem foglalkozik a hideggel. Ez hisz abban, hogy minden jó lesz. Tud mosolyogni így is, hogy szenved. Vagy amikor bemegyünk egy kórházba, számomra hatalmas erőt ad, hiszen bemegyek, megérzem azt a rossz illatot, bocsánat, hogy ezt mondom, azt a kórház illatot, és akkor elmegyek a beteghez, és ez a beteg rám mosolyog. És akkor én azt mondom, hogy ó, Isten, nincs itt semmi baj. Hát én egészséges ember vagyok hozzá, és ő mosolyog rám. Tehát értitek? És ez erőt ad. Tehát ha meglátnak egy szép világ, és ez gyönyörű, ez a gyönyörű keltes világban él. Menjetek ki, igen, most szárazság van, de mégis így is él a természet. Szenved egy kicsikét, de majd az Úr Jézus meg fogja enyhíteni. És ami ebben hiszünk, tényleg csodálatos virággá válhatunk, csodálatos virágos kertben élhetünk, erről tanúságot teszünk, és ezáltal a tanúságunk által másokat is virágos kertekké alakíthatunk. Értitek? Hatalmas a szárazság, de mégis teli vagyunk virágos kertet, mert az emberek ráéreznek az igazi örömlétre, ami nem más, mint az Istenből fakadó lét. Számomra körülbelül ennyit mond.
0: Misi, hogyha nagyon köszönjük, bocsánat, hogy így közbevágtam. Még a második ikeverset felolvasnám. Gyakorlatilag azt fogja megerősíteni, amit te most megosztottál velünk, ez Habakuk könyvének harmadik fejezetéből. Mert a fügefák nem fognak virágozni, a szőlőtőkéken nem lesz gyümölcs. Hiányozni fog az olajfák termése, a kertek sem teremnek ennivalót. Kivész a juh az akolból, és nem lesz marha az istálokban. De én vigadozni fogok az Úr előtt, vígörömre indít szabadító Istenem. Hát legyen ez így velünk, vagy mi is tudjunk így élni, ezt kívánjuk mindannyian.
2: Igen, és még ugye a Mária Rádió adománygyűjtő kampánya zajlik, és az is számomra egy kicsit ezt üzeni, hogy igen, vannak ilyen hiányos időszakok, és hogy a rádió addig mindig túlélte ezt, ugye a szüzanya a szeretetével, a Jóisten gondviselésével, és a hallgatóknak az összefogásával. És most is szerintem így tud megdicsőülni ez a misszió, ez a törekvésünk, hogy evangelizáljunk, hogy ott legyünk minden szobában, és lelki táplálékhoz juttassuk a hallgatókat, hogy néha ad a Jóisten egy ilyen hiányt, ami most ugye elég tetemes, és így mindig meg tud dicsőülni az Úr, hogy hát igen, és ezt a hiányt be tudja tölteni utána, és pont annyit ad, amennyire szükségünk van ahhoz, hogy működjünk, és ugye erre hívnánk a hallgatókat. És Misi atya, egy zárásként még egy annyit kérdeznénk tőled, hogy számodra mit jelent a Mária Rádió, és miért tartott fontosnak azt, hogy a hallgatók segítsék az adományaikkal, és tovább működjön a rádió?
1: Nagyon imádkozom, és természetesen én magam is adakozok, hiszen hát a Mária Rádió számomra, nem, én nem is tudom már, 9 éve biztos, hogy járok be a Mária Rádióba, és egy olyan élményt ad mindig, egy olyan lelki feltöltődést, amikor hallgatom, akkor is. Tehát csodálatos dolog együtt imádkozni. Akár a rózsafüzért, akár bármit. Csodálatos dolog a szentmisét hallgatni, és a szentmiséken a különböző atyáknak a különböző beszédeit meghallgatni. Én bele szoktam hallgatni, amikor fönt vagyok a napindítókba. Azok a fiatal emberkék, akik ott szerepet vállalnak, karitatív módon, tehát csodálatos, ahogy megpróbálják lelkesíteni Isten üzenetét átadni, Mária szeretetére bíztatni az embereket. Számomra a Mária Rádió egy olyan forrás, ami hát bármi van, ott tudok töltekezni, tehát nálatok tudok töltekezni. Mindig elmondom, és ezt így nem lehet igazából, ezt át kéne élni, hogy mindenki megértse, de amikor én belépek oda a Mária Rádióba, és látom ezt a sok önkéntest, látlak benneteket, jaj, akkor a szívem mindig teli van szeretettel, és úgy dolgoztak, és én ez az a munka, amire szükség van, amikor az ember hitből csinál valamit, amikor az ember hát úgy érzi, hogy ezt kell, tehát neki itt a helye, és azért csinálja. Nem pénzért, nem azért, mert muszáj, hanem mert szereti csinálni, ez az igazi tanúságtétel. A Mária Rádió egy igazi tanúságtevő rádió Istenről és Mária szeretetéről. Máriát szeretni pedig, hát ugye mi magyarok, de nem csak mi magyarok, hanem szerte a világon. Hát ez egy hatalmas kegyelem. Máriához fordulni, mint égi édesanyánkhoz. Csodálatos. Tehát amikor egy édesanyával beszélget az ember, az mindig jó, mindig megnyugtató. Amikor a Mária Rádiót hallgatom, na ezt érzem, mint egy kicsit az égi édesanyámmal beszélgetnék. Mikor veletek beszélgetek, mindig, mint amikor az édesanya szól a gyermekéhez, vagy a gyermek szól az édesanyjához. Ez egy párbeszéd. Na most ezt a párbeszédet adja meg számomra a Mária Rádió, egy tökéletes lelki feltöltődést, és én nagyon-nagyon legyen igazad, és én tudom, hogy igazad van. Igen, most egy kicsit megpróbáltatunk, de a szeretet által, a hallgatók szeretete által, mert azért Istennek hála, hogy így különböző helyeken voltam, és mindenhol ajánlottam a Mária Rádiót, és mondják, hogy hát, szoktuk mi azt hallgatni. Tehát én hiszem, hogy ténylegesen a hallgatók megsegítenek bennünket, és ráéreznek, hogy igen, meg kell adni az Istennek, ami az Istené, de hát meg kell adni a világnak is, ami a világ, és jelen esetben ez azt jelenti, hogy támogatnunk kell, amennyire tőlünk telik anyagilag a Mária Rádiót, aki pedig ugye nem tudja, hiszen sajnos nagyon sok a szegény ember, egy-egy imával, hiszen az ima is nagyon fontos. Az imával támogat bennünket, és Mária Rádió mindig is lesz, én ezt hiszem.
2: Hát Misi atya, nagyon szépen köszönjük neked, hogy itt voltál velünk a mai adásunkban, és hát várjuk a vasárnapi mise közvetítést tőletek, és köszönjük neked is a szolgálatot, illetve a biztató kedves szavakat, amivel most délelőtt megmelengedted a szívünket.
1: Örömmel tettem, és a rádió hallgatók felé még csak annyit, hogy igen, össze kell fognunk, igen, adakoznunk kell, de a Mária Rádiónak mindig lennie kell, mert ez az igazi Istennel való haladás az Öröm országa, a mennyország felé együtt, kéz a kézbe. Köszönöm, hogy meghallgattatod, és köszönöm, hogy itt lehettem veletek. Jó Isten áldjon meg titeket.
2: Köszönjük szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindenekké amin.
2: Hogy hogyan is adakozhatunk, ennek különféle módjai vannak, adakozhatunk csekkel, átutalással, illetve személyesen a Gogol utcai stúdiónkban. Kérjük a kedves hallgatókat, hogyha van lehetőségük, akkor csatlakozzanak a Mária Kertje nevű kampányunkhoz, és járuljanak hozzá a Mária Rádió 18 millió forintos hiányának betöltéséhez, hogy tovább tudjunk üzemelni, működni fennakadások és nehézségek nélkül. Ezúton is köszönjük a kedves önkénteseknek a munkát, hiszen ugye ők tényleg, ahogy Szalka Mihály atya is mondta, ingyen dolgoznak, viszont bizonyos technikai felszerelésekhez, ugye közüzemi számlákhoz, illetve hát a stábtagoknak a fizetéséhez szükségünk van a támogatásra. És ezt nagyon megköszönjük a kedves hallgatóknak, hogyha összefognak azért, hogy zökkenőmentesen működhessen a rádió. Ugye most ez egy különleges virágkampány, amit a lélekhangja.hu weboldalon láthatnak. Kitölthetnek egy űrlapot, amiben megadhatják a nevüket, azt, hogy honnan szeretnék támogatni a Mária Rádiót, illetve különféle színű és szándékú virágot ültethetnek a szűzanya kertjébe. Itt megadhatják a Mária Rádiónak szánt adományaikat, de ugye ez önmagában még nem jelent felajánlást, vagy átutalást, hanem ugye ez csak az, hogy jelzik, hogy ennyivel kívánnak

0: illetve hát nyilván az összesért, ami eddig érkezett, egy imát elmondani. És most ez következik. Édes Istenem, védelmezd a gyermekeinket, unokákat, családunkat, minden bajtól, betegeinknek adj mielőbbi gyógyulást. Az újdonsült házasoknak szeretetet, megértést és békességet. Szűzanyám, járj közben családomért, hogy nyíljék meg szívük az igazság megismerésére. Gyógyulásokért, munkahelyi problémák megszűnésért, lelki békességért. Hála Máriának, hogy Magyarországot megmenti. A rám bízottakért és a rám bízott feladatokért. A családért. Köszönök mindent, amit kaptunk, s kapunk az Úrtól. Kérem továbbra is a szűzanya közbenjárását, fia és Isten segítségét, hogy nyugodt, békés életet éljünk. Családomért, a békés jövőért. Magyarországért és a világ békéjéért. Dóra és Ádám gyógyulásáért. Isten áldása legyen rajtunk. Hálából. Családi kapcsolatainkért és szeretteim mélyülő Isten kapcsolatáért. És itt még tényleg hihetetlen sok imaszándék érkezett, ezt nagyon szépen köszönjük a kedves hallgatóknak. Összesen 515 sor van a táblázatban, ezt most nyilván kevés az idő, hogy mind felolvassunk, viszont így közösen, akik a stúdióban vagyunk, mondjunk el egy mi atyánkot, illetve egy üdvözlégyet ezekre a szándékokra. Az Atya, a Fiú, Szentlélek nevében. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: És a hallgatóknak készültünk egy zenével, amit már lehet, hogy sajnos nem fogunk tudni végigjátszani, mégis megpróbálkozunk vele, hogyha mégse sikerül végigjátszani, akkor buzdítjuk a hallgatókat, hogy énekelgessék tovább, mert biztosan ismerik, illetve hallgassák meg, ha lehetőségük van rá. Kovács Katitól az Add már Uram az esőt című dalt szeretnénk.
1: És elköszönnek a műsorvezetők.

0: Mária Rádió. Az imaórák liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik.
1: Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!

Kit tanúk, hogy kegyelem, törvényes proféták mind való, s felhőből zeng az égi szó, az atya fiához beszél. Dicsőült arcvonásain,

0: Egy nap a te házadban ezernyi másnál többet ér. Megkegyelmeztél, Uram, országodnak, Jákob sorsát jóra fordítottad. Néped gonoszságát megbocsájtottad, betakartad minden bűnét. Megfékezted nagy haragodat, eloltottad haragott tüzét. Építsd újjá országunkat, szabadító Istenünk, és fordítsd el tőlünk haragod. Talán örökké akarsz haragudni ránk, s kiterjeszted haragodat minden nemzedékre. Nem akarsz új életet adni nekünk, és örömet szerezni népednek? Mutasd meg, Urunk, irgalmadat, és adj nekünk szabadulást. Hadd halljam az Úristen szózatát. Igen, ő békét hirdet népének s híveinek, s azoknak, akik szívből hozzátérnek. Bizony, akik félik őt, közel azokhoz segítsége, hogy dicsősége lakja országunkat. Egymásra talál majd irgalom és hűség. Csókot vált az igazságosság és a béke. Hűség sarjad a földből, és az égből igazságosság hint is ugarát. Mindenféle jókat osztogat az Úr, és földünk megtermi gyümölcsét. Igazság jár az Úr előtt, és békesség követi őt. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Egy nap a te házadban ezernyi másnál többet ér. Fényesség virrad az igazra, s az igaz szívűre vigasság, alleluja. Király az Úr, újjongjon a föld, és örvendjen minden sziget. Sötét felhő lebegi őt körül, trónját igazság és jog tartja szilárdan. Tűz jár színe előtt, és elemészti minden ellenségét. Villámai bevilágítják a föld kerekséget, látja a föld és belére meg. Viaszként szétfolynak a hegyek az Úr előtt, az egész föld Urának színe előtt. Igazságosságát hirdetik az egek, és nagy fölségét meglátják a népek. Megszégyenülnek mind a bálványimádók, akik faragott képeikkel dicsekszenek. Eléje borulnak mind a bálványistenek. Hallja ezt, és örvendes Sion, Júda városai vigadoznak, a te ítéleted miatt, Uram. Mert magasságos Úr vagy te a világ fölött, minden más Istennél fölségesebb. Akik az Urat szeretitek, gyűlöljétek a rosszat. Az Úr megoltalmazza hívei lelkét. A gonoszok kezéből kimenti őket. Fényesség virrad az igazra, és öröm a tiszta szívűekre. Örvendjetek igazak az Úrban, és áldjátok szentséges nevét. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Fényesség virrad az igazra, s az igaz szívűre vigasság, alleluja. Magasztaljátok az Urat Istenünket, és boruljatok le szent hegyén. Uralkodik az Úr, reszkessenek a népek. A kerubok fölött tróna remegjen a föld. Fölséges az Úr Sionban, dicsőséges minden nép fölött. Félelmetes nagy nevedet áldják, mert az valóban szent. Hatalmas király vagy, szereted az igazságot, te állapítod meg, mi a helyes. Jákob népének te szolgáltatsz jogot és igazságot. Magasztaljátok az Urat Istenünket, boruljatok lábas álmojához, mert ő valóban szent. Ott van Mózes és Áron is papjai között, és Sámuel azok között, akik nevét segítségül hívják. Az Úrhoz kiáltottak, és ő meghallgatta őket. A felhő oszlopból beszélt hozzájuk. Végzéseit megtartották, és a parancsokat, amelyeket rájuk bízott. Urunk Istenünk, Te meghallgattad őket, türelmes Istenük voltál, bár bűneiket megtoroltad. Magasztaljátok az Urat Istenünket, és boruljatok le szent hegyén, mert szent az Úr, a mi Istenünk. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Magasztaljátok az Urat Istenünket, és boruljatok le szent hegyén. A felhő oszlopból beszélt hozzájuk, végzéseit megtartotta.
1: Olvasmány Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második leveléből. Testvéreim, ha már a halálnak betűkkel kőbe vésett szolgálata oly dicsőséges volt, hogy Izrael fiai nem tekinthettek Mózes arcára, arcának múló ragyogása miatt, hogy ne volna sokkal dicsőségesebb a lélek szolgálata. Ha ugyanis már az ítélet szolgálata dicsőséges volt, akkor az Isten igazságosságának szolgálata még sokkal dicsőségesebb. Sőt, ami ott dicsőséges volt, ennek túláradó dicsőségéhez képest valójában nem is dicsőséges. Ha ugyanis már a mulandó oly dicsőséges volt, akkor a maradandó még sokkal dicsőségesebb lesz. Mivel ezt reméljük, teljes nyíltsággal szólunk, nem úgy, mint Mózes, aki befötte arcát, hogy Izrael fiai ne lássák mulandó szolgálatának végét. Az ő értelmük eltompult, hiszen mindmáig rajta a fátyol az Ószövetségen, amikor olvassák, és rajta is marad, mert csak Krisztusban tűnik el. Igen, mind a mai napig fátyol borítja szívüket, amikor Mózest olvassák, de ha majd az Úrhoz térnek, eltűnik a fátyol. Az Úr ugyanis lélek. Ahol az Úr lelke, ott a szabadság. Mi pedig mindnyájan, akik födetlen arccal tükrözzük vissza az Úr dicsőségét, a dicsőségben fokról fokra hozzá hasonlóvá változunk át az Úr lelke által. Mivel Isten irgalmából ez a hivatásunk, nem veszíthetjük el bátorságunkat. Elutasítjuk a gyalázatos alattomosságot, nem alkalmazunk cselt, és nem hamisítjuk meg az Isten szavát, hanem az Isten jelenlétében nyíltan hirdetjük az igazságot, és rábízzuk magunkat az emberek lelkiismeretére. Ha evangéliumunk mégsem érthető világosan, csak azoknak nem érthető, akik elvesznek. Az ilyen hitetleneknek az e világ istene elvakította értelmüket, hogy az Isten képmásának, Krisztusnak dicsőségéről szóló evangélium világossága ne ragyogjon fel nekik. Mi ugyanis nem magunkat hirdetjük, hanem Krisztus Jézust, az Urat. Magunkat csak úgy, mint a ti szolgátokat Jézus kedvéért. Isten ugyanis, aki azt mondta, a sötétségből támadjon világosság, a mi szívünket is megvilágosította, hogy Isten dicsőségének ismerete Jézus Krisztus arcán felragyogjon nekünk. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála! Nézzétek, mekkora szeretettel van irántunk az Atya. Az Isten gyermekeinek hívnak minket, és azok is vagyunk. Tudjuk, hogy ha megjelenik, hozzá leszünk hasonlók, mert látni fogjuk, amint van. Az Isten gyermekeinek hívnak minket, és azok is vagyunk.
2: Olvasmány Sínai Anasztász püspöknek Urunk színeváltozása napján mondott beszédéből. Ezt a misztériumot az Úr Jézus a táborhenyen nyilatkoztatta ki tanítványainak. A vele levő apostoloknak ugyan már beszélt országáról és dicsőséges második eljöveteléről, de ha netán még nem lennének eléggé meggyőződve arról, amit országáról mondott nekik, hogy végül is szívük mélyéig egész bizonyosak legyenek, és hogy a látottak alapján higgyék az eljövendőket is, ott a táborhegyen megmutatta nekik csodálatos isteni dicsőségét, mint egy a mennyek országa előképét. Olyan volt ez, mintha így szólt volna hozzájuk. Nehogy az időbeli távolság kikezdje hiteteket. Bizony mondom nektek, az itt állók közül némelyek nem halnak meg, amíg meg nem látják az ember fiát, amint eljön Atya dicsőségében, amely most a jelenben is nyilvánvalóvá lesz már. Az evangélista leírása nyilvánvalóan azt mutatja, hogy Krisztus hatalma és e szándéka egyezett ennél a megnyilatkoztatásnál, hiszen az előzők után rögtön így folytatta. 6 nap múlva maga mellé vette Jézus Pétert, Jakabot és Jánost, és fölment külön velük egy magas hegyre. Ott színében elváltozott előttük, arca ragyogott, mint a nap. Ruhája olyan fehér lett, hogy vakított, mint a hó. Egyszerre megjelent nekik Mózes és Illés, amint beszélgettek vele. A mai szent ünnep csodálatos eseménye, a hegyen történt üdvös misztérium, ami számunkra most itt valósul meg. Egybegyűjtött ugyanis bennünket Krisztus halála és ünneplése, hogy tehát az Istentől megvilágosított tanítványok között a kiválasztottakkal együtt mi is behatolhassunk ezeknek a kimondhatatlan és szent misztériumoknak a mélyére, hallgassunk Isten szent szavára, amely a magasból, a hegyormáról oly sürgetőleg hív össze bennünket. Merész dolgot mondok, nekünk is oda kell igyekeznünk, mint Jézusnak, aki itt a mennyben vezetünk és előfutárunk, hogy vele együtt majd mi is lássuk lelki szemeinkkel azt a tündöklő ragyogást. Lelkünk egész valója bizonyos módon megújul, egészen az ő képmásaivá leszünk, mi is, mint Jézus. Örök dicső színeváltozásban élünk, részesedünk az isteni természetben, és így képesek leszünk a mennyei boldogság befogadására. Lelkesülten és újongva siessünk, és mi is hatoljunk be a titokzatos felhőbe. Váljunk, mint egy Mózessé, Illéssé vagy Jakabbá és Jánossá. Vagy légy olyan, mint Péter, aki az isteni látomástól és kinyilvánulástól elragadtatott. E dicső színeváltozástól maga is egészen átalakult, e világból kiemelkedett, és e földtől szinte elszakadt. Te is lépj ki a testből, hagyd most el ezt a teremtett világot, térj vissza egészen teremtődhöz, akihez Péter mint egy mámorosan így kiáltott. Uram, jó nekünk itt lennünk. Valóban, Péter, jó nekünk itt lennünk Jézussal, és így maradnunk tovább a világban. Hiszen van-e boldogabb, mélyebb, kiválóbb tudat, mint Istenben lenni, hozzá hasonulni, és az élet világosságában élni. Bizonyos vagyok benne, hogy közülünk is mindenki, aki érzi magában Isten jelenlétét, és már átalakult az ő isteni hasonlóságára, örvendezve csak ezt kiálthatja. Jó nekünk itt lennünk, ahol minden fényben tündöklik, ahol öröm, boldogság és gyönyörűség van, ahol békében, szelídségben és édesderűben él a szív, ahol látjuk Krisztust, az Istent, ahol az Atyával együtt ő készített szívünkben hajlékot, és oda belépve így szól. Ma üdvösség köszöntött erre a házra, ahol Krisztussal együtt az örök javak megszámlálhatatlan kincse halmozódik össze, ahol az örök boldogság első zsengéit és előképeit, mint egy tükörben már előre szemlélni lehet. Jézus arca ragyogott, mint a nap. Tanítványai látták dicsőségét, és csodálattal teli félelem töltötte el őket. Megjelent nekik Mózes és Illés, és beszélgettek Jézussal. Tanítványai látták dicsőségét, és csodálattal teli félelem töltötte el őket.
0: Téged, Isten, dicsérünk, téged, Úrnak ismerünk, téged, örök Atya Isten, mindegész föld áld és tisztel. Téged minden szép angyalok, kerubok és szeráfkarok, egek és minden hatalmak szüntelenül magasztalnak. Szent vagy, erősséges szent Isten vagy. Nagyságoddal telve égs föld, dicsőséged mindent betölt. Téged dicséregek, Ura, apostolok boldog kara, dicséretes nagy próféták, súlyos ajka hirdetés áld. Jeles mártír seregek, magasztalnak tégedet. Val tégedet világszerte, szent egyházad ezerszerte. Ó, Atyánk, téged, s mérhetetlen nagy fölséged, s azt ki hozzánk tőled jött le, Atya igaz egyszülöttje, és áldjuk veled vigasztaló szent lelkedet. Krisztus Isten egyszülöttje, király vagy te mindörökre. Mentésünkre közénk szálltál, szűzi méhet nem utáltál. Halálmérgét megtiportad, mennyországot megnyitottad. Isten jobbján ülsz most széket, atyádéval egy fölséged. Onnan leszel eljövendő, mindeneket ítélendő. Téged azért, Uram, kérünk, mi megváltunk, maradj vérünk. Szentjeidhez védj felégbe, az örökös dicsőségbe. Szabadítsd meg, Uram, néped, áld meg a te örökséged. Te kormányozd, te vigasztald, mindörökké felmagasztald. Minden nap dicsérünk téged, szent nevedet áldja néped. Bűntölen a őriz minket, és bocsásd meg vétkeinket. Irgalmazz, Uram, irgalmazz, híveidhez légy irgalmas. Kegyes szemed legyen rajtunk, te benned van bizodalmunk. Te vagy, Uram, én reményem, ne hagyd soha szégyent érnem.

Reggel világosságot ad, és délben tűző ragyogást. Olsd el minden viszály tüzét, szüntesd a rossz vágyak hevét, a testet egészséggel áll. Szívünket békéd járja át. Add meg, kegyelmes jó atya, atyának egy szülött fia, és Szentlélek vigasztalom,

0: az Úr, ami üdvözítő Istenünk, felragyogtatta előttünk az életet és a halhatatlanságot. Csak légy jó szolgádhoz, és élni fogok, és én igédet megtartom. Csodáidra nyisd föl szememet, törvényeidet csodálhassam. Csak jövevény vagyok a földön, parancsaidat ne rejtsd el tőlem. Csupán egyetlen vágy emészti lelkemet, hogy mindig végzéseidet kövessem. Csak fenyítsd meg a kevélyeket, jaj annak, aki parancsaitól eltévelyeg. Csalárdságtól és megvetéstől ments meg, rendelkezéseidhez én hű maradok. Cselszőhetnek, vádolhatnak a hatalmasok, szolgád akkor is törvényeidről elmélkedik. Csak bizonyságaidban gyönyörködöm, és igaz igéd lesz tanácsadóm. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Az Úr, ami üdvözítő Istenünk, felragyogtatta előttünk az életet és a halhatatlanságot. Lelkemet hozzád emelem, Uram, én Istenem, benned bízom, ne valljak szégyent. Ne újjongjon ellenség fölöttem, hiszen aki benned bízik, meg nem szégyenül. Aspiruljon, aki megszegi hitét, minden semmiségért. Utaidat, Uram, mutasd meg nekem, taníts meg ösvényeidre. Igazságot szerint vezess, taníts engem, mivel te vagy az én megmentő Istenem, és szüntelen benned bízom. Irgalmasságodra gondolj, Uram, és könyörületedre, mely öröktől való. Ne emlékezz ifjúkorom bűnére, vétkére, irgalommal gondolj rám, mert te jóságos vagy, Uram. Az Úr igazságos és jóságos, ezért a bűnösöket útjára oktatja. A szelideket törvénnyel vezeti, az alázatosaknak ösvényét tanítja. Az Úr minden útja irgalom és hűség azoknak, akik szövetségét s törvényét megtartják. Uram, bocsáss meg nekem a te nevedért, mert sok vétek terheli lelkemet. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Az Úr, ami üdvözítő Istenünk, felragyogtatta előttünk az életet és a halhatatlanságot. Az Isten félő embert megtanítja az Úr, melyik úton járjon. Mindig jó lesz sora az ilyen embernek, és ivadéka örökli a földet. Az Isten félőket az Úr barátul fogadja, szövetségét feltárja előttük. Szemem mindig az Úrra tekint, hiszen ő vonja ki lábam a csapdából. Tekints rám és irgalmaz, elhagyatott vagyok és nyomorult. Adj enyhületet szívem gyötrelmének, szabadíts ki bajaimból. Lásd, megaláztak és szenvedek. Bocsásd meg hát minden bűnömet. Nézd ellenségeimet, oly sokan vannak, s kegyetlen haraggal gyűlölnek engem. Oltalmazd lelkemet, ragadj ki a bajból. Ne érhessen szégyen, hisz reményem te vagy. Ártatlanság és becsületesség óvjon engem, mivel teljességgel rád hagyatkozom. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Az Úr, ami üdvözítő Istenünk, felragyogtatta előttünk az életet és a halhatatlanságot. Amikor Mózes belépett a sátorba, a felhőoszlop leereszkedett és megállt a sátor bejáratánál, amíg az Úr Mózessel beszélt. Az Úr szemtől szembe beszélt Mózessel, ahogy az ember a barátjával beszél.
1: Tekintsetek rá az Úrra, és eláraszt a fény benneteket. és arcotokat nem érheti szégyen.
0: Könyörögjünk. Istenünk, te egyszülött fiad dicsősége színe változásakor, Mózes és Illés tanúságtételével erősítetted meg hitünk szent titkait, és csodálatos reménységet nyújtottál, hogy gyermekeiddé fogadsz minket. Add meg nekünk, hogy szeretett fiad szavára hallgatva, társörökösei lehessünk Krisztusnak, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála.
2: Az imaórák liturgiája, az olvasmányos és napközi imaórát imádkoztuk.

0: Mária Rádió.
1: Hírpercek.
2: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, főbb híreink röviden. A városok evangelizálásáért kér imát augusztusban Leó pápa. 500 éve ünneplik a Havasboldogasszony búcsút Szegeden. Átfogó energiatakarékossági korlátozásokat vezettek be a Pécsi Egyházmegyében. Jönnek a részletek, a hírszerkesztő Illyés Borbála, a mikrofonnál Sebestyén Esztert hallják. Közzétették 14. Leó pápa augusztusi ima szándékát, írja a Magyar Kurír. A Szent Atya a nyár utolsó hónapjában arra hívja a katolikusokat, hogy imádkozzanak a városok evangelizálásáért, és kérjék az Urat, kísérje mindazokat, akik a zajban és a sietségben keresik az élet értelmét. Ma a világ népességének csaknem 45%-a városokban él. Az egyház fő hangsúlyozta, bár a nagyvárosok a szabadság és a lehetőség helyszínei, gyakran az anonimitás, a személytelenség és a magány terejévé válnak. Ez a társadalmi kihívás különösen a fiatalok mentális egészségét veszélyezteti. A pápa ima világhálója vatikáni alapítvány keretében a világ mintegy 100 országában több 10 millióan imádkoznak együtt naponta a Szent Atya szándékaiért. Az 1884-ben alapított, jezsuita gondnokság alatt álló szervezet imádkozza pápával videót is készített, melyet július 31-én tettek közzé. A perzselő hőség ellenére idén is zarándokok sokaságát vonzotta a Havas Boldogasszony búcsú a Szeged alsóvárosi Ferences templomban augusztus első hétvégéjén. A több mint fél évezredes múltra visszatekintő ünnepre az egész Kárpát-medencéből érkeztek hívek, akik szentmiséken, bírasztásokon és körmeneten vehettek részt. A kétnapos eseménynyitó szentmiséjén a szegedi születésű néprajztudós Bálint Sándor boldogálvatásáért imádkoztak. A vasárnapi ünnepi szentmisét Martos Levente Balázs, Esztergom budapesti segédpüspök mutatta be, mely után sor került a hagyományos ünnepi körmenetre is. A kánikula ellenére mindkét nap megteltek a padsorok, a gyontató főkék előtt hosszú sorok kígyóztak. A kétnapos ünnepet kegyhely történeti séta és a betegekért bemutató szentmise is gazdagította, a búcsúról sokan lélekben megerősödve tértek haza. Átfogó energiatakarékossági intézkedéseket vezetett be a Pécsi Egyházmegyei Hivatal, számolt be az MTI. Az Egyházmegye már 2021-ben elkötelezte magát a teremtésvédelem mellett, amikor a teljes épületállományban energiatakarékos LED világításra állt át. Ezúttal a felelős erőforrásgazdálkodás, az extrém időjárás és az állami irányelvek miatt radikális megtakarítási lépésekről döntöttek. Napnyugta után a pécsi székesegyház teljes díszkivilágítását lekapcsolják, a négy torony kivételével, melyek légbiztonsági okokból kaptak megvilágítást. A dolgozóknak otthoni munkavégzést elrendelve leállították a klímaberendezéseket a hivatali épületben, valamint kikapcsolták a püspöki palota csobogóját és automata locsoló rendszerét is. A kezdeményezéshez a területi plébániák és templomok is csatlakoznak, saját hatáskörben csökkentve az energiafelhasználást. Kedves hallgatóink, hírszerkesztőtársam Illyés Borbála nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Sebestyén Esztert hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
1: Híreinket hallották.

0: fiú és a Szent Élek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr Angyal köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
1: És ő mélyébe fogadál Szent Élekről, Szent Élek.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes vagyok te veled. Áldott vagy te.

0: íme az Úr szolgáló leányunk.
1: Legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes úrból te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcsét, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
0: És az a testvérünk.
1: És mi köztünk lakozik.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes úrból van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, ösd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kényszenvetés és keresztje által a feltámadás dicsőségébe fittessünk, Krisztus amiunk által.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.

0: Augusztus 6-án csütörtökön a Mária Rádió műsorismertetését hallják. Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szigler Luizi. Béke a Földön 12 óra 5 perckor, programajánló 12 óra 10 perckor, a világosság rózsafüzérét imádkozzuk 12 óra 15 perckor, részletek a Szentírásból 13 órakor, Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán Szabó Tamás műsorát 13 óra 10-kor hallgathatják meg. Szemelvények, lelkiségírók műveiből 13 óra 15 perckor. Dr. Erdő Péter bíboros prímás Esztergom budapesti érsek sorozata 13 óra 25 perckor. A nap evangéliuma Szentírás magyarázat Farkas István lupuszatjával 14 órakor. Jó hírek, hírmagazin 14 óra 15 perckor, jezsuita elmélkedés 14 óra 30 perckor, imalánc 14 óra 50 perckor, az irgalmasság órája erőforrás mindenkinek 15 órakor, a fájdalmas rózsafüzért imádkozzuk 15 óra 15 perckor, beszélgetés életről és a Szentírásról 16 órakor, Heim Kriszti Pilátesz oktató műsora 16 óra 30 perckor. Hók Gyula közéleti műsora az idők jelei 16 óra 35 perckor. Egy gyerek felneveléséhez egy egész falu kell címmel Surányi Vadas tíme a műsora 18 órakor hangzik el. Vallomások Isten szaváról 18 óra 50 perckor. A Zsolozsma esti dicséretét 19 órától imádkozzuk. Az evangélium tiszta forrásánál Forrai Tamás jezsuita atya homiliái 19 óra 25 perckor. Készüljünk a nemzeti imára 19 óra 55 perckor. Ima a nemzetért kegyhelyekről 20 órakor. Botos Katalin keresztény szemléletű gazdaságtudományi sorozata 20 óra 16 perckor. Csányi László műsora 21 óra 5 perckor. Gondolatok a tudományról Nárai Szabó Gábor jegyzete 22 óra 50 perckor. A Vatikáni Rádió magyar nyelvű adása 23 órától. Új szövetségi fejezetek Diós István atya felolvasásában 23 óra 20 perckor. Végül a Zsolozsma befejező imaóráját 23 óra 40-kor imádkozzuk. Óránként hírpercek hangzanak el a Mária Rádióban. Kedves hallgatóink, a műsorismertetést hallották. Köszönjük megtisztelő figyelmüket. Szép nyári napokat és jó egészséget kívánok mindnyájuknak.
1: Mária Rádió.
2: Szabó Tamás vagyok, szeretettel köszöntöm a hallgatói családot. Amikor háború dúl, nem kell leblokkolnunk, mert valamit mi is tehetünk. Békét tudunk teremteni magunkban. Fel tudjuk éleszteni a reményt. Békét tudunk teremteni a környezetünkben. Kibékülni másokkal. Elsimítani rendetlen dolgokat. És tudunk imádkozni. Bízzunk az Isten szeretetében és az Isten szavában. Jeremiás közvetíti nekünk Isten szavát. Mert csak én tudom, mi a tervem veletek, így szól az Úr. Békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek. Bízva Isten szavában, imádkozzunk együtt a békéért Teréz anya imájával. Te tudod, Uram, hogy nem törődöm a fegyverekkel. Egyetlen vágyam a világnak békét hirdető eszközöd lenni. Mert tudom, ahol béke honol, a fegyverek fölöslegessé válnak. Ahol béke uralkodik, az emberek képesek egymást szeretni, úgy, ahogy te szereted őket. Adj békét, Uram, s tedd fölöslegessé a fegyvereket e csodálatos világban. Amen.
3: programajánló következik.
4: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária.
5: Bibliák a Győri Egyházmegyei Könyvtár gyűjteményéből. Könyvek könyve kiállítás Győrben. A kiállítás megtekinthető 2026. április 27-től augusztus 30-áig. Helyszíne: Győri Egyházmegyei Könyvtár díszterme, Győr, Gutenberg tér 2 szám. 400 évvel ezelőtt jelent meg az első teljes magyar nyelvű katolikus Biblia, amelyet 1605-ben kezdett el fordítani a latin vulgáta alapján Káldi György jezsuita szerzetes. A jubileumi évforduló alkalmából a Győri Egyházmegyei Könyvtár reprezentatív válogatást állított össze Biblia gyűjteményéből. Az Egyházmegyei Könyvtár nyitvatartási idejében a kiállítás április 27-től augusztus 30-áig 10 óra, 12 óra és 14 órai kezdettel turnusokban tekinthető meg. Maximális létszám 15 fő. Regisztráció a vezetésekre: Szent László Látogatóközpont @gmail.com. Minden jelentkezést visszaigazolnak. További információ: Szent László Látogatóközpont www.káptalandom.hu oldalán, illetve a +36 30 255 13 63-as telefonszámon érhető el. Minden érdeklődőt szeretettel hívnak és várnak. Mozdulj! Ezúton szeretnénk a figyelmükbe ajánlani a Mozdulj Közhasznú Egyesület 15. jubileumi Balaton körüli tandem túráját, amelyet kifejezetten látássérült emberek számára szerveznek. A túra augusztus 15-e és 20-a között valósul meg, mintegy 70 látó és látássérült résztvevővel. A tandem kerékpárokon elől egy látósegítő, hátul egy látássérült résztvevő teker, így közösen teljesítik a Balaton körüli többnapos útvonalat. A kezdeményezés 15 évvel ezelőtt egy testvérpár ötletéből indult, mára pedig valódi összetartó közösséggé vált. A túra nem csupán sportteljesítmény, hanem a bizalom, az együttműködés, az esélyegyenlőség és a társadalmi befogadás hiteles példája is. Szeretettel várják az érdeklődőket a jubileumi túra hivatalos megnyitójára, amelyet augusztus 15-én szombaton Keszthelyen tartanak. A túra útvonala: augusztus 15-e szombat, hivatalos megnyitó Keszthelyen, augusztus 16-a vasárnap, Keszthely, Balatonboglár, augusztus 17-e hétfő, Balatonboglár, Balatonfüred, kompátkeléssel, augusztus 18-a kedd, Balatonfüred, Szántód, augusztus 19-e szerda, Szántód, Révfülöp, kompátkeléssel, augusztus 20-a csütörtök, Révfülöp, Keszthely. A túra korábbi éveiről és résztvevőiről a Mozdulj Közhasznú Egyesület Facebook oldalán található képes összeállítás.
3: Programajánlót hallottak.

0: راديو. Imádkozzunk együtt. A világosság rózsafűzére következik.
1: A Mária Rádió kápolnájában élőben imádkozott rózsafűzért a Szent Rita ima csoport felajánlja születendő Fülöp egészségéért, Bori, Kati, Mária, Terike és Ági gyógyulásáért.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, amikunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
3: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyháza, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlő légy, Mária, kegyelemmel teljes az úton te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki megtisztítsa minket.
3: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
2: Üdvözlő légy, Mária, kegyelemmel teljes az úton te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki lelkünk békét megőrizze.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
2: Üdvözlő légy, Mária, kegyelemmel teljes az úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a szentségben megerősítsen.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: A világosság rózsafűzérének első titka, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Mindenható örök Isten, te ünnepélyesen kinyilatkoztattad nekünk Krisztust, mint szeretett fiadat, amikor megkeresztelkedett a Jordán folyóban, és leszállt rá a Szentlélek. Add, hogy mindig kedvet teljék bennünk fogadott gyermekeidben, akik újjászülettünk vízből és Szentlélekből.
4: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért.

0: Asszonyunk, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A világosság rózsafüzérének második titka, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét. Mindenható örök Isten, te mindig többet adsz nekünk, mint amit megérdemlünk és kívánhatunk. Szűz Máriát, szabadra figyelő hűséges szolgálódat, anyául adtad nekünk. Engedd, hogy mindig érezzük közbenjárását és anyai szeretetét.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled.

0: Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál értünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál értünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, zsírd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
2: A világosság József Izérinek harmadik titka, aki meghirdette Isten országát. Istenünk, te mennyei kincseket készítettél azoknak, akik szeretnek téged. Adj szívünkbe irántad buzgó szeretetet, hogy mindenben és mindennél jobban szeressünk, és elnyerjük ígéreteidet, amelyek minden várakozásunkat felülmúlják.
3: Mi atyánk, aki mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: mindképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A világosság rózsafűzérének negyedik titka, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét. Istenünk, te egyszülött fiad dicsőséges színe változásakor Mózes és Illés tanúságtételével erősítetted meg hitünk szent titkait, és csodálatos reménységet nyújtottál, hogy gyermekeiddé fogadsz minket. Add meg nekünk, hogy szeretett fiad szavára hallgatva társörökösei lehessünk Krisztusnak.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A világosság rózsafűzérének 5. titka, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát. Urunk Jézus Krisztus, te azt akartad, hogy a hatalmas Istennel naponta találkozhassunk az eukarisztiában, ezért az életedet adva táplálsz minket. Erre nem lehet más válaszunk, mint hogy átadjuk neked magunkat úgy, amint vagyunk, hogy nap mint nap új életre keljünk általad. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak éganadon.
3: Imádkozzál égettünk Istennek, Szent Anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
3: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával, megszeresse nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária Szent Olvasójának elmondásával megemlékezve, higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a Urunk által.
1: Amen.
3: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztust.
1: Mindörökké. Amen.

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, főbb híreink röviden. Történelmi jelentőségű keresztény-konfuciánus tanácskozást tartottak Szöulban. Digitális térben és vándorkiállításon keresztül kell életre a Mohácsi csata emlékezete. Endoszkopos gerincműtétet végeznek a Szegedi Tudományi Egyetem idegsebészeti klinikáján. Jönnek a részletek, a hírszerkesztő I.S. Borbála, a mikrofonnál Sebestyén Esztert hallják. Keresztény-konfuciánus tanácskozást tartottak a Szogang Egyetemen augusztus 4-e és 5-e között Szöulban, közli a Magyar Kurír. Az első alkalommal megrendezett párbeszéd középpontjában egy ideális társadalom felépítése állt. A Vatikáni Dikasztérium és a koreai társszervezők által kezdeményezett találkozón vallási vezetők és tudósok vettek részt. Az összegyűltek azt vizsgálták, miként adhat a két vallás közös válaszokat a jelen legégetőbb kihívásaira. A társadalmi széttöredezettség, az etikai bizonytalanság, a környezetkárosodás és a békét fenyegető veszélyek a párbeszéd fontos témái voltak. Bár a két vallás eltérő teológiai és filozófiai alapokon nyugszik, olyan értékek kötik össze őket, mint az emberi méltóság, az erkölcsi integritás és a közjó iránti elkötelezettség. A szervezők reményei szerint a szöuli tanácskozás egy tartós együttműködés kezdete lehet. Elindult a Nemzeti Örökség Intézete Mohács 500 projektjének honlapja és az ehhez kapcsolódó szabadtéri vándorkiállítás, melyek a legújabb kutatási eredményekkel és interaktív tartalmakkal helyezik új megvilágításba az 1526-os csata emlékezetét, számol be a hírről a kultúra.hu. A weboldal a fontos évfordulóra készülő nemzeti program központi tudásbázisa, ahol hírek, szakértői podcastek és tanulmányok érhetők el. A magyar és angol nyelvű vándortárlat pedig az egész Kárpát-medencét bejárja, és QR-kódok segítségével teszi hozzáférhetővé a digitálisan összegyűjtött anyagokat. A projekt egyik legfőbb üzenete a nemzetközi összefogás bemutatása, a Nemzeti Örökség Intézetének megközelítésének célja, hogy az emlékévben az emberek ne csupán a vereségre gondoljanak, hanem büszkeséggel adózzanak az európai kereszténységet védő hősök egyéni helytállása előtt is. Magyarországon elsőként vált rutinszerű eljárása az endoszkópos gerincműtét a Szegedi Tudományi Egyetem idegsebészeti klinikáján, közli az MTI. Az innovatív technika a porckorongsérvben és gerinccsatorna szűkületben szenvedőknek nyújt gyors segítséget. Az eljárás minimálisan invazív, a műtét során mindössze 1 cm-es vágást ejtenek a bőrön, a célzott nyomás csökkentés révén pedig maximálisan megkímélik az idegelemeket. A beavatkozás legnagyobb előnye a drasztikusan lecsökkent műtét utáni fájdalom, aminek hála a betegek többsége már a műtét utáni napon hazatérhet. Ez az eljárás a világon kevés helyen működik rutinszerűen, holott a derékfájás és a porckorongsérv ma már népbetegségnek számít, milliókat korlátoz a munkavégzésben és az aktív mozgásban. Barzó Pál klinikai igazgató kiemelte, náluk nincs várólista, a páciensek 2-3 héten belül sorra kerülnek. Kedves hallgatóink! A hírszerkesztőtársam I.S. Borbála nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Sebestyén Esztert hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót!
0: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 13 óra.
2: A Mária Rádió Esztergomban az FM 97,4 MHz-es frekvencián fogható.
3: Lelkiségi óra a Mária Rádióban. Részlet a Szentírásból.
4: Jézus Krisztus evangéliuma Márk szerint.
5: Kezdődik
4: Jézus Krisztusnak, az Isten fiának evangéliuma. Izaiás próféta megírta. Íme elküldöm előtted követemet, hogy előkészítse utadat. A pusztában kiáltónak ez a szava. Készítsétek elő az Úr útját, egyengessétek ösvényeit. János a pusztában keresztelt, és bűnbánati kerességet hirdetett a bűnök bocsánatára. Kivonult hozzá egész Júdea és Jeruzsálem minden lakója, és bűneiket megvalva megkeresztelkedtek nála a Jordán folyóban. János deveszőrből készült ruhát viselt, csípője körül pedig bőrövet, sáskával és vadmézzel élt. Ezt hirdette. Utánam jön az, aki hatalmasabb nálam. Arra sem vagyok méltó, hogy lehajoljak és megoldjam a saru szíját. Én vízzel keresztellek titeket, ő azonban szent lélekkel fog megkeresztelni. Abban az időben eljött Jézus a galileai Názaretből, és megkeresztelkedett Jánosnál a Jordánban. Amint feljött a vízből, látta, hogy megnyílik az ég, és a lélek galamb képében rászáll, és rajta marad. A mennyből pedig ez a szózat hangzott. Te vagy az én szeretett fiam, benned telik kedvem. Ezután a lélek kivitte őt a pusztába. 40 nap és 40 éjjel maradt a pusztában, közben megkísértette a sátán. A vadállatok közt ért, de angyalok szolgáltak neki. János fogságba jutása után Jézus Galileába ment, és hirdetni kezdte Isten országának evangéliumát. Ezt hangoztatta. Az idő betelt, közel van Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az üdvösség jó hírében. Amikor Jézus a galileai tenger mellett járt, látta, hogy Simon és testvére András, akik halászok voltak, hálót vetnek a vízbe. Jézus felszólította őket. Jöjjetek utánam, én emberhalászokká teszlek titeket. Ők mindjárt ott is hagyták a hálót és csatlakoztak hozzá. Kissé tovább haladva megpillantotta Zebedeus fiát, Jakabot és testvérét Jánost, amint hálóikat foltozgatták bárkájukban. Mindjárt hívta őket is. Azok ott hagyták a bárkában atyjukat, Zebedeust a halászlegényekkel együtt, és nyomába szegődtek. Bementek Kafarnaumba. Ott szombatonként megjelent a zsinagógában, és tanított. Tanítása ámulatba ejtett mindenkit, mert úgy tanított, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók. Volt ott a zsinagógában egy tisztátalan lélektől megszállt ember, aki így kiáltozott. El innen! Mi bajod velünk, názareti Jézus? Azért jöttél, hogy elpusztíts minket? Tudom, ki vagy, az Isten szentje. De Jézus ráparancsolt. Hallgass, és takarodj ki belőle. A tisztátalan lélek erre ide-oda rángatta, és nagy kiabálás közt kiment belőle. Mindnyájan nagyon elcsodálkoztak. Mi ez? Kérdezték egymástól. Akkora erejű új tanítás, hogy még a tisztátalan lelkeknek is parancsol, s engedelmeskednek neki. Híre hamarosan elterjedt mindenfelé, Galilea egész vidékén. A zsinagógából Jakabbal és Jánossal együtt egyenesen Simon és András házába ment. Simon anyósa lázas betegen feküdt. Mindjárt szóltak is neki az érdekében, ő odament hozzá, és kézen fogva fölemelte. Erre elmúlt a láza, és szolgálni kezdett neki. Napnyugta után, amikor már beesteledett, mindenféle beteget és ördögtől megszállottat vittek hozzá. Az egész város ott tolongott az ajtó előtt. Sok mindenféle betegségben szenvedő gyógyított meg, és számos ördögöt űzött ki, de nem hagyta szóhoz jutni őket, mert tudták, hogy ő kicsoda. Hajnal felé, amikor még sötét volt, fölkelt és kiment egy magányos helyre, hogy ott imádkozzék. Simon és társai utána mentek. Amikor megtalálták, így szóltak hozzá, mindenki téged keres. De ő megjegyezte. Tovább kell mennünk a szomszédos helységekbe, hogy ott is hirdessem az igét, hiszen ezért jöttem. S bejárta egész Galileát, hirdette az igét a zsinagógákban, és ördögöket űzött. Akkor egy leprás jött hozzá, térdre borult előtte, és kérlelte. Ha akarod, megtisztíthatsz engem. Könyörületre indulva feléje nyújtotta a kezét, megérintette, és így szólt hozzá. Akarom, tisztulj meg. Erre azonnal elhagyta a lepra, és megtisztult. De mindjárt ezzel a szigorú meghagyással küldte el. Nézd, ne szólj senkinek semmit. Menj, mutasd meg magadat a papnak, és ajánld föl tisztulásodért az áldozatot, amit Mózes rendelt bizonyságul nekik. Ő azonban alig, hogy kiment, nagy hangon híresztelni és terjeszteni kezdte a történteket, úgyhogy Jézus már nem mehetett nyilvánosan a városba. Inkább távoli, magányos helyeken tartózkodott. Az emberek mégis mindenfelől tódultak hozzá.
1: Az elhangzott bibliai részletet Halász Judit színművész, az Eurocity kiadó Hangzó Biblia című hangoskönyv sorozatában olvasta fel. Hallgatóink további részleteket a www.hangzobiblia.hu oldalon találnak.

0: Lelkiségi óra a Mária Rádióban.
1: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
2: Augusztus 6-a. Értsd meg a kijelentést. Dánielnél olvasok ezt a 9. fejezet 23. versében. Értsd meg a kijelentést. Az ebben a fejezetben lévő látomást lehet elemezni, lehet ízekre szedni, kortörténetileg beazonosítani. De ezzel még nem értettük meg Isten igéjét. Dániel olyan korban élt, amikor a babiloni fogság 70 éve már letelt. Most nem ők mennek fogságba, hanem a fogság jött a helyükbe, a saját hazájukban. Eltűnt már Babilon, eltűntek a perzsák, Nagy Sándor birodalma is szétesett. Az utódállamok egyik királya, 4. Antiókhosz, akiről már volt szó a korábbiakban, Krisztus előtt 175-től uralkodott, 2300 napig. Tehát 4. Antiókhosz az, aki el akarja törölni Isten népét, és el akarja törölni Isten népének az Isten tiszteletét. Ez Dániel kora. Ebben a szorongatott helyzetben értelmezik újra Isten népének tagjai a fogság 70 évét, amit most saját korukban, saját hazánkban kell elszenvedniük. Ebben a helyzetben hirdeti Dániel a szabadulást. Lám, a fogság mindig újra termelődik. De Isten nem csügged, Isten népe nem csügged, mert folyamatos biztatást kap az Úrtól. Az értette meg Isten szavát, aki az e világban újra és újra kialakuló fogság helyzetekben is tudja, hogy az Úr kedvébe, kegyelmébe fogadott bennünket. Azért tette meg Isten szavát, aki az e világban újra és kialakuló fogság helyzetekben tudja, eljön majd a felkent fejedelem, akit a halál azt sem tud végérvényesen elragadni, mert feltámadásával még a halál fogságát is legyőzi, ahogy a 25. vers utal erre a 9. fejezetben Dániel könyvében. Azóta kár számolgatni, mikor, milyen rendben teljesülnek be az ígéretek. Hiszen mi már a beteljesedett ígéretek népe vagyunk. Mert Jézus Krisztusban valóban véget ért a hitszegés. Mert Jézus Krisztusban megszűnt a vétek. Mert Jézus Krisztusban engesztelés nyert a bűn. Mert Jézus Krisztusban eljött közénk az örökké tartó igazság és szentség. Mert ő lett a szentek szentjévé, a templom legbelsőbb épülete helyett. Mert Jézus Krisztusban a gonoszra végleges megsemmisülés szakadt. Minden felkent hatalmasság csak előképe az igazi felkentnek, Jézus Krisztusnak. Az Úr akkori felkentjei, az ő szabadító eszközei, Círus perzső király, Zerubbábel fejedelem, Jósua főpap, Óniás főpap, ők voltak. Minden felkent hatalmasság csak előképe az igazi felkentnek, Jézus Krisztusnak, aki nem csak Jeruzsálemet állítja helyre, nem csak az igazi Isten tiszteletet hozzá, hanem az emberi életeket újítja meg szerte a világon, az örök élet evangéliumával. Amen.
1: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.
0: Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvasunk.
3: Robert Roberto Pezzolini a pápai ház szónokának Bevezetés az imádságba című művét Szabó Tamás felolvasásában hallják.
2: Isten szavától zavarba jövünk. Az imádkozásban Isten szól hozzánk. A Bibliában két jó példa van erre, ami örömet okoz az embernek. Az egyik, mikor Jézus megkeresztelkedik, a második, mikor Máriához jön Gábriel, arkangyal a hírrel. Például, amikor Mária ezt a felülmúlhatatlan hírt hallja, hogy veled van az Úr, Mária erősen zavarba jön. Az evangélista úgy mutatja be, mint aki erősen feldúlt. Miért ez a reakció? Miután egy bizalommal és szeretettel teli tetszést kifejező beszédet hallott. És mi hogyan reagáljunk, amikor az Úr szól hozzánk? Mi hogyan reagáljunk, akiknek a szíve nem olyan tiszta, mint Máriáé? Miért tűnik olyan nehéznek megengedni, hogy más valaki jót mondjon rólunk, annélkül, hogy félni kezdenénk, vagy zavarba jönnénk? Ennek alapvetően két oka van, melyek közül csak az első vonatkoztatható Máriára is. Azért jövünk zavarba a jó indulattól, tanúskodó szavaktól, mert a szeretet nem előre meglévő dolog, hanem minden alkalommal újonnan előálló valóság. Annak bizonyosságát, hogy szeretve vagyunk, soha nem szerezhetjük meg egyszer és mindenkorra. Minden nap, sőt, talán minden pillanatban szükségünk van arra, hogy úgy érezzük, elismernek és elfogadnak bennünket olyannak, amilyenek vagyunk. Friss kenyérről van szó, amelyet szívünknek mindig meg kell emésztenie. Mária félelme az angyal társaságában mindenek előtt azzal magyarázható, hogy nagy meglepődés egy olyan elismerés, amely, bármennyire is kívánatos, amikor megtörténik, csak megrendíthet és felkavarhat bennünket. Mert szabad és ingyenes. A másik ok, amikor zavarba jöhetünk attól, hogy szépet, jót mondanak nekünk és rólunk, ha valaki jót mond rólunk, nem annyira Máriáról szól, hanem rólunk, akiknek, mivel az eredendő bűn összetörte a szívünket, nagyon nehéz magunk között hagyni mindazokat az ítéleteket és tekinteteket, amelyek ránk nyomták a bélyegüket. Annyira hozzászoktunk az alacsony önbecsüléshez, a sok esetben igen rossz énképhez, hogy képtelenek vagyunk megnyílni, identitásunk, szívünk új és jobb érzékelésére. Megszoktuk, hogy nem Isten szemével nézzük magunkat, hanem mások szemével, mások magas követelményeivel, mások magas követelményeket támasztó szemével nézzük magunkat, vagy saját magunk könyörtelen szemével. Ezért van az, hogy amint Isten megpróbálja elmondani nekünk, hogy érzékel bennünket a szíve, azonnal megkísér bennünket, hogy kételkedni kezdjünk, vagy ami még rosszabb, hogy cinikusak legyünk. Képtelenek vagyunk elhinni olyan híreket, amelyek túl szépek ahhoz, hogy igazak legyenek. Olyan, mintha Isten igéje egy olyan papírlapra próbálna írni, ahol már sok más kijelentés halmozódott föl, és rendeződött el az idők során, és kevés helyet hagyott további kijelentéseknek. Oly módon is elképzelhetjük Istent, mint aki úgy beszél hozzánk, mint egy szobafestő, akinek az az első dolga, hogy leverje a vakolatot szívünk faláról, mielőtt új és csodálatos színekkel lefestené azt. A Bibliát lapozgatva rájövünk, hogy ez volt az a türelmes és rendezett munka, amelyet a proféták évszázadokon át végeztek, amikor Jeruzsálem szívéhez szóltak, és előre meghirdették Isten végtelen szeretetének a jó hírét, amely Krisztusban vált konkréttá és egyetemessé.
3: Roberto Pazzolini a pápai ház szónokának Bevezetés az imádságba című művét Szabó Tamás felolvasásában hallották.
0: Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvastunk.

az apostoli hitvallás. Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom budapesti érsek tanítása hitünk alapigasságairól.

0: Erdő Péter bíboros úrral beszélgettünk az apostoli hitvallás második mondatáról, amely úgy szól, hogy hiszek Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi urunkban. Ez a mondat több állítást is magába foglal.
1: Igen, mindjárt az első, a Jézus Krisztus. Ez ugyanis ma egy név. Eredendően azonban a Jézus volt a történelmi személynek a neve, aki az első század közepén, Palesztinában még közismert személyiségnek számított. Egyébként a Jézus, a Jehosua név nem volt nagyon ritka a korabeli zsidóság körében. Azt jelenti, hogy Isten megszabadít. Nem véletlen, hogy az evangéliumokban is azt olvassuk, hogy Jézus lesz a neve. Tehát az angyal jövendöli meg, nem is az édesanyja adja, nem is József adja neki a nevet, hanem különleges jövendölés üzenni meg a nevét, ezzel is utalást fedeznek fel a szerepére, a küldetésére. Minden esetre a Jézus nevű ember, akit úgy ismertek, mint Názáreti Jézust, akinek a rokonságát is ismerték sokan, ez az ember Pilátus helytartósága alatt kereszthalált szenvedett. Előtte pedig prófétának, tanítónak, csodálatos gyógyítónak tartották. Ebben még a legkorábbi szövegforrások is egyetértenek, amelyek nem keresztényektől származnak. Tehát a Jézust nem hittel fogadók között is természetes dolognak számított, hogy történelmi szeméről van szó, aki a kortársak előtt ismeretes. A Krisztus szó nagyon érdekes, mert a hitvallás szövegében már a névnek a részét alkotja, hogy ma is használjuk Jézus Krisztus. A kezdet kezdetén azonban a szerepét, a küldetését jelölte, hiszen a Krisztusnak a héber megfelelője a Messiás. Tehát ő volt a megváltó, a Messiás, benne ismerték föl a tanítványok az Isten küldöttét, akire a nép hosszú nemzedékek óta várt. Igen ám, de ennek a görög alakját nagyon hamar úgy kezdték értelmezni,

0: tenni, főleg Palesztinán kívül, hogy ez egy személynév. De az apostolok cselekedeteiben azt olvassuk, hogy Antiókiában kezdték el Jézus tanítványait keresztényeknek, krisztiánoinak hívni, ez pedig a Krisztus szóra vonatkozik. Egyébként az első századi forrásokban találunk más hasonló jelenséget is, hiszen Svetoniusnál lehet olvasni, hogy Claudius császár kiűzi Rómából a zsidókat, mert közöttük zavargás támad egy bizonyos Krestos miatt. Hát valószínűleg ez is már erre a keresztény-nem keresztény vitára utal. Minden esetre a Krisztus név hamarosan személynévként terjed el, de egyben hordozza Jézus méltóságának, küldetésének a megvallását is. Úgy hiszünk Jézus Krisztusban, mint Isten egyszülött fiában, az Atya egyszülött fiában. Ez azért döbbenetes, mert szoktuk azt mondani, és helyesen tesszük, hogy mi emberek mindnyájan Isten gyermekei vagyunk. Ám de Jézus nem csak, mint ember gyermeke az Atyának, hanem istenségére, a Szent Háromság belső viszonylataira utal ez a második állítása a hitvallásunknak. Mert egyszülött, egyetlen fia az Atyának a Szent Háromságon belül csak a Fiúisten. A Szent Háromságon belüli viszonylatoknak vagy relációknak egy titokzatos utalása ez. Természetesen atyaság, fiúság, emberi fogalmak, az Istenben való létgazdagság, az bizonyára az emberi fantázia számára nehezen felérhető. Mégis ebben a szeretetből formált háromszögben, aminek a Szent Háromságot valljuk, sajátos pozíciója van Krisztusnak, mint Istennek, a második isteni személynek. És ezt nevezzük az Istenen belüli fiúságnak. Tehát ő az Atya, egyszülött fia ebben a titokzatos értelemben. Egyébként ezt, hogy ő az Atya egyszülötte, ezt megtaláljuk János evangéliumában, tehát nem csupán a későbbi egyháznak az elméleti erőfeszítése dolgozta ki, hanem a nagyon korai időkben is már megjelenik, mint kifejezés. Természetesen Krisztus istenségének a megvallása ott rejlik ebben a mondatban másutt is. Mert nem csak azt mondjuk, hogy az Atya egyszülött fia, hanem azt is mondjuk, hogy a mi Urunk. Az Úr kifejezés megint csak a korabeli zsidóság körében Istenre utalt. Ugye a négy betűt, a titokzatos nevet nem mondták ki, hanem helyette az Adonai, az Úr szó szerepelt leggyakrabban, tehát amikor az Úrról beszélnek, akkor legtöbbször őre, az egyetlenre, a kimondhatatlan nevűre gondolnak. Jézus pedig saját maga néha úgy beszél önnön magáról, hogy ezt nehéz lenne másképpen érteni. A lábmosás jelenetében például tudjuk, hogy a tanítványok vonakodnak attól, hogy hagyják, hogy ő megmossa a lábukat. És akkor Jézus azt mondja, hogy ti engem Úrnak és Mesternek tartotok, és jól mondjátok, mert az vagyok. Hát milyen értelemben vallja meg ő magát Úrnak? Vagy másutt, amikor arról van szó, hogy halála és feltámadása már megjelenik a saját jövendőlésében, a saját előérzetében és kifejezéseiben, akkor egy ilyet hallunk tőle, megint csak az evangélium tanúsága szerint, a saját életéről, hatalmam van arra, hogy odaadjam, és hatalmam van arra, hogy visszavegyem. Tehát nem csak az Atya támasztotta fel Krisztust, hanem ő maga is úgy tűnik, hogy élet és halál fölött Úr, a saját földi élete és halála fölött is, és persze az emberi élet fölött is, hiszen olvassuk, hogy nem csak betegeket gyógyít, de halottakat is feltámaszt. És természetesen ő az, aki a gonosz lelkeket kiűzi, aki parancsol a természet erőinek, tehát olyan jelek kísérik a földi működését, amelyek megint csak az isteni jelenlétre utalnak. Ugye a démonok kiűzésével kapcsolatban ő maga mondja, hogy az erős embert a házából csak a még erősebb tudja kiűzni. Tehát akkor elérkezett az Isten országa, az Isten uralma, hogyha ezek a jelek megtörténnek. Ő maga hivatkozik rá. Ilyen értelemben tehát úrnak vallani őt, megint csak az istenségének az elismerése. De van itt még egy üzenete ennek a kifejezésnek, hiszen nem egyszerűen úr, hanem a mi úrunk. A mi úrunk, mert parancsolunk. Mert akkor vagyunk boldogok, hogyha az ő szeretetére válaszolunk, mondhatjuk úgy is, ha engedelmeskedünk neki. De a Krisztus által felvázolt életeszmény, vagy a Krisztus által adott parancsok és útmutatások, azok számunkra az egész erkölcsi életnek az alapját jelentik. Gyakorlatilag egyén és közösség számára ez az eligazító, és ez az, ami majd a világtörténelem végén a mérlegre kerül. Tehát hiszünk abban, hogy a történelem végén Isten kiértékeli az emberiséget, kiértékel bennünket is már a halál pillanatában, de az emberiség egész történelmét is. Erre vonatkoznak az új szövetségnek azok a jövendőlései, amelyek az utolsó ítéletről szólnak, ahol azonban megint csak az Úr, a bíró, aki majd ítél, az maga Jézus Krisztus. Nem véletlen a Sixtuszi kápolnának a gyönyörű freskóján, hogy Michelangelo középre állítja a képen az ítélő Krisztust. Mellette Szűz Mária és a szentek vannak körülötte, ahogyan megint csak az új szövetségben többször találjuk, hogy az apostoloknak, a hívőknek ígéri, hogy majd vele együtt fognak ítélkezni Izrael 12 törzse fölött. Tehát ezt a bizonyos végítéletet, a kiértékelést nem e világi ország formájában, nem e világi bíráskodás értelmében meg is akarja osztani a megdicsőült szentekkel. Na most ez az ítélő uralma és ez az életeszmény, amit ő elénk ad, ez az emberi képességeknek minden szintjéhez szól. Szokták néha azt mondani, hogy ő parancsokat ad, ő törvényhozó. Van ebben igazság. Találunk az Új Szövetségben olyan mondatokat, amelyeket bizony technikailag is megfogalmazott törvénynek foghatunk fel. Amikor az ószövetségi előírásokról, isteni parancsokról azt mondja, hogy mondatott a régieknek, én pedig mondom nektek. Tehát vannak nagyon határozott parancsszerű kijelentései. Ugyanakkor nagyon sokszor nem ilyen elvont szabályokat vagy parancsokat fogalmaz meg, hanem példabeszédekben szól. Az irgalmas szamaritánus történetében például elmond egy esetet, és aztán azt mondja, menj, cselekedj te is hasonlóképpen. Tehát nem elemzi ki, nem vonatkoztat el belőle egy törvényt, hanem egy vonzó eszményt állít elénk, hogy kövessük. Főképpen pedig, és ez a legfontosabb, saját életét, saját magát állítja elénk eszménynek. Azt mondja, aki szeret engem, megtartja parancsaimat. Vagy másút, amikor arról van szó, hogy a régi sok törvény követése milyen nehéz, akkor oda következtet az új szövetség, hogy egyetlen parancs van, a szeretet parancs. Hogy Jézus is azt mondja, új parancsot adok nektek, a szeretet parancsát. Gyakorlatilag a saját élete a minta. Mert azt mondja, senkinek nincs nagyobb szeretete annál, mint aki életét adja barátaiért. Én barátaimnak mondalak titeket, mert mindent tudtól adtam nektek. Tehát gyakorlatilag ő a szeretet teljessége, ő a szeretet példája, és ez az a szeretet, ami a törvénynek a teljessége. Magyarán az embernek minden képességéhez szól. Szól a logikus értelemhez, a döntésre képes akarathoz, szól az emberi fantáziához, szól az érzelmeink világához, és így akar egyszerre tanítani és vonzani bennünket. Tehát amikor azt mondjuk, hogy ő a mi urunk, akkor nem valamiféle fenyegető vagy félelmetes nagyságra kell gondolni, hanem a szeretetnek arra a teljességére, amelyik vonz maga felé. De persze, ha az istenségének a valóságába belegondolunk, akkor könnyen elfoghat bennünket egyfajta megilletődés, vagy akár bele is borzonghatunk ebbe a végtelenségbe. Ezt jelenti az a kifejezés, amit néha a Biblia alapjain is találunk, hogy az Isten félelme, ugye a bölcsesség kezdete az Úr félelme, vagy a Szentlélek többek között az Úr félelmének a lelke, ugye? Mert ha belegondolunk, hogy az Isten mennyire fölötte áll ennek a világnak, akkor szükségképpen egyfajta mély megilletődöttség fog el bennünket. És ha utána Jézus Krisztusban, az Isten emberben találkozunk vele, és azt látjuk, hogy ő a szeretet teljesége, aki értünk emberekért, még az életét is odaadta, akkor ez a szeretet vonz felé. Tehát pontosan az valósul meg benne és körülötte, ami az Isten és az ember találkozásakor mindig, egyszerre a félelem és a vonzás, az elbűvölés, a fascinózum et tremendum, ugye a vonzó és félelmetes titok. Jézus Krisztus legyen az, aki a mi életünket is ezzel a vonzással irányítja maga felé, és ezzel bennünket is, embereket, testvéri szeretet közösségi alakít.
1: Az utóbbi évtizedekben állandóan lehetett érezni azt a késztetést az ateistákban, tehát az Isten tagadókban, hogy Jézus Krisztusnak a történelmi létét megkérdőjelezzék, hogy az se volt, bebizonyosodott, nem így, nem úgy, nem úgy. Most azért ez már enyhült, mert legalábbis én nekem az a benyomásom, mert nem igen tudják már tagadni, tehát nagyon sok minden napvilágra került. Hova vezetne, hogyha netán sikert érnének el ebbe, hogy hát mégse volt történelmi személyiség?
0: Manapság divat nem foglalkozni a történelemmel. Tehát a régi dolgokról szóló történetek közül nagyon sokan nem aszerint válogatnak, hogy melyik az igaz, föl se teszik ezt a kérdést. Azt kérdezik, hogy melyik az érdekesebb. Na most érdekes történetet bármiről lehet mesélni, tehát van a televízió meg a filmek világa érdekes történetekkel, de van történeti igazság, van a megismerésnek reális, tudományos módszere, és ilyen értelemben azt hiszem, hogy a názareti Jézusnak az alakja, az ő történetisége, az komolyan nem vitatható. A megítélése körül voltak a viták a második században, vagy az első század végén, de épp a vitákból látszik, hogy az ellenzői sem azt mondták, hogy nem létezett. Tehát azoknak a jóval későbbi elméleteknek, hogy nem is létezett, hanem csak mitológiai alak, azoknak szinte bizonyítható a téves volt abból, hogy a Jézusnak a messiási küldetését, vagy a tiszteletét elutasítók, akik tehát negatívan ítélték meg, ők se azt mondták, hogy nem volt. Nem is mondhatták azt, mert ugye ha ő a 30-as években meghalt, akkor az 50-es, 60-as években nem igen mondhattak arról bármit, mert Jeruzsálemben azért nyilvánosan szerepelt, őt nyilvánosan kivégezték. Ez azért olyan eset volt, amire sokan emlékeztek. Tehát ezt egyszerűen letagadni, ez nem is volt lehetséges.
1: Most mindenfélevel próbálkoznak, főleg azzal, hogy kvázi lekicsinyülik azokat az embereket, akik nem mindent a rációból vezetnek le. Ebben az esetben azt hiszem ez nem működik, mert tehát a történetiségét azt most már mondom a modern módszerekkel is lehet bizonyítani.
0: És a ráció az nem a levegőben lóg. Tehát az emberi értelem az a tapasztalásból vonatkoztat el, ha tetszik. Az objektív valóság irányítja a mi logikus gondolkodásunkat. Ha attól elrugaszkodunk, akkor az eredményre se tudunk építeni. Fides querens intellectum, ahogyan Canterbury Szent Anzel mondta, tehát a hit keresi a magyarázatot, keresi az értelmességet, a megértést, és racionálisan is a keresztény hit az igenis megalapozható, igenis indokolható. Azt nem mondom, hogy teljes egészében minden igazságával, bárki számára kényszerítő módon bizonyossággal rendelkezésre áll, van szerepe a döntésnek, van szerepe a hit vakmerő cselekedetének vagy bátorságának is, de az értelem próbáját is kiállja.
1: Az ács mi volt, ahogy azért egy pár dolgot talán közvetít, hogy kétkezi munkás volt, aki nyilván megbecsülte a környezetet, a fát, a munkát, a munkának az eredményét, tehát egy ilyen fajta, hogy mondjam, tulajdonság az nyilván megvolt.
0: Hát igen. Itt is mostanában vannak újdonságok, archeológiaiak. Ugye tudjuk azt, hogy Izraelben megtalálták a holttenger mélyén azt a halászbárkát, ami körülbelül Krisztus korából származik. És ezt gyönyörűen kiállították, megtekinthető, és végig elemezték tudományosan, mert viszonylag vékony, kisebb darabokból, nem hatalmas gerendákból épült az a hajó, hogy milyen fafajtákból állították össze. És abból az derült ki, hogy akkoriban ott ácsnak lenni igen pepecs munka lehetett, mert nem volt rendes faanyag. Hát egyébként az a Bibliában másutt is ott van, hogy Ha építkezés kell, akkor bizony Libanonból kell a gerendákat hozni, mert Palesztina területén nem találtak olyan fát. Kis fák vannak girbe-gurba ágakkal, amit nehéz egy nagy gerendához használni. Tehát ez az egyik aspektus, ami most előtérbe kerül. A másik, hol is voltak a nagy építkezések? Hol voltak tényleg ácsok meg épületasztalosok nagyobb munkában? Názárettől nem messze, Bet-Sean, ugye? Tehát hatalmas hellenista városok voltak Galilea területén, érdemes megnézni őket, ha valaki a Szentföldre megy. Ezek ugyan nem keresztény zarándokhelyek, de mint archeológiai lejőhely lenyűgöző ma is a nagy oszlopsorokkal és a fejlett urbanisztikával. Tehát téves az a kép, amit sokáig őriztünk, hogy hát igen, ugye lenézték Galileát, az volt a kevésbé megbecsült, a vidéki, és hát Jeruzsálem az a intelligens, a gazdag. Na most ugye ez nyilván a hivatalos jeruzsálemi vezetőknek a szempontja volt, de ők nem azért nézték le Galileát, mert úgymond szegény volt, hanem azért, mert ott sok pogány is lakott, a pogányok Galileája, ugye? Tehát nem volt etnikailag tiszta, voltak egész városok, amelyek hellenisták voltak, akár nem is zsidó származású, vagy pedig hellenizált népességgel. És ott voltak a nagy építkezések. Most a legújabb évtizedeknek a kutatásai, azok már azzal foglalkoznak, hogy jó, hát ennyit a gazdasági életről. De milyen volt a korabeli Galileának a szellemi élete? Nyilván a hellenista világé az egy másik terület. De milyen volt a galileai rabbiknak a tanítása? Na most valami ebből is fönnmaradt, valami ebből is rekonstruálható. És hát ebből azért nagyon sok érdekes dolog kiderül, mert Jézus bizonyos mondásai így kapnak igazán értelmet. Tehát hogy mi az, amihöz képest ő egy szigorú vagy egy nagyvonalú álláspontot képvisel. Miért reagálnak úgy a tanítványok, hogy megütköznek rajta, vagy egyedülállónak tartják. Tehát nagyon is fontos, hogy ezt megismerjük.
2: Krisztus a saját korában eléggé megosztó személyiség volt. A mai társadalomban, a mai életünkben is mondható annak?
0: Szükségképpen ő magát ilyennek szánja. Tehát amikor a világosság a világba jön, Szent János evangélistának a prológusa szerint, ugye, akkor a sötétség az vagy befogadja, vagy nem. És azt a tanulságot, vagy azt az összegzést olvasok Szent Jánosnál, hogy de a sötétség nem fogadta be. Azoknak azonban, akik befogadták, tehát akik mégiscsak befogadták, hatalmat adott, hogy Isten fiaival legyenek. Tehát magyarul kétféleképpen lehet rá reagálni. Lehet elutasítani, vagy elfogadni. Ilyen értelemben megosztó. Amikor ő arról beszél, hogy nem békét, hanem kardot hozni jött, akkor nem azért van, mert ő háborút akar hirdetni, hanem azért, mert látja azt, hogy bizony az ő tanítása nyomán emberek akár egymástól elkülönülhetnek, vagy akár vitába is kerülhetnek egymással. Ugye ő erőteljes kifejezéssel mondja, hogy szembefordítom a mennyet anyósával és a fiút apjával, stb. A megtérés az mindig egy belső harcnak az eredménye. És nyilván az emberben rengeteg olyan lehúzó erő van, ami azt mondja, hogy hát ez eddig így jó volt, vagy ez volt a szokás, akkor ezt követem továbbra is. És ha megjelenik egy magasabb eszmény, akkor az erő kell, egy belső erő, egy elhatározottság, hogy az ember változtasson az életén. De hát mi volt Jézus ige hirdetésének a első mondata? Az evangélium szerint ugyanaz, mint keresztelő Jánosnál. Térjetek meg, tartsatok bűnbánatot, térjetek meg, mert elközelgett az Isten országa. Csak míg keresztelő Jánosnál ez az elközelgett, az azt jelentette, hogy nem sokára itt van, Jézus esetében azt jelentette, hogy megjelent. De mindenképpen felszólítja az embert a bűnbánatra.
1: Ez nagyon érdekes, ezt nem lehet szeliden megcsinálni, tehát itt azért muszáj határozottan kiállni ezekkel a dolgokkal kapcsolatban, úgyhogy a Jézusnak a megosztó személyisége ilyen tekintetben szerintem szükségszerű ahhoz, hogy valaki hát rendesen, nem csak a megtéréshez gondolom én, hanem amikor vívódik meg, újra és újra megéli a hitét, akkor is vannak ugye ellentmondások. És
0: igen,
1: azokat...
0: tehát az biztos, hogy a keresztény erkölcsi felfogásnak az nem felel meg, hogy nincs se jó, se rossz. Ezt többféle szempontból is próbálták állítani erkölcsileg. Ugye van, aki azt mondja, hogy az embernek nincs igazi szabadsága, tehát az őt ért hatások, a genetikai adottságai, a körülmények szabják meg, hogy mit tesz, ezért hát nem szabad rá haragudnunk, mert ő éppen ilyen. Mint az oroszlánra se szabad haragudni azért, mert húst tesz, így hiszen oroszlán. Most a valóság azonban nem ez, mert az embernek van egy csodálatos képesség, és ez a szabadság. Ez pedig azt jelenti, hogy választhat. Tehát ebben mutatkozik meg a szabadság, éppen a választásban. A választás pedig mindig vagy-vagy. Nem lehet egyszerre mind a kettő teljesen. Úgyhogy ilyen értelemben az emberi méltósággal, az emberi szabadsággal függ össze, hogy van jó és rossz, van az adott esetben, amit választ valaki, és amit nem választ, ennek vannak következményei. Ez nem azt jelenti, hogy minden fehér és fekete. Főleg nem azt jelenti, hogy az embereket örökre, egyszer s mindenkorra megbélyegezzük, hogy vannak a jók és a rosszak, a fehérek és a feketék, ez nem. De az igen, hogy amikor nekem emberi szabadságommal élve döntenem kell, hát akkor bizony választani kell, és hogyha elhalasztom a döntést, és nem választok, az is egy választás. Tehát ez arról teljesen kitérni nem lehet. Jézus Krisztus az út, az igazság és az élet, és őt kell követni, ezzel tudunk eligazodni az életben, és ez az, ami a kemény döntéseket, vagy a magas követelményeket, amiket ő állít elénk, a szeretetben mégis reálissá teszi. Jézusnak az önfeláldozó és szabadító szeretete a keresztény döntésnek is az ihletője. Tehát ő nem egyszerűen egy külső parancsolóként mondja azt, hogy ez szabad, ez kötelező, ez tedd meg, ez tilos, ezt ne tedd meg, hanem ő tudja, mi lakik az emberben. Ő végtelenül szeret minket, ő azt akarja, ami nekünk a legjobb. Ha ő útmutatást ad, akkor ezen az alapon adja, és ennek érdekében adja. Tehát magyarul a boldogságot keressük, ezért jöttünk a világra, és ennek az útját jelöli ki a számunkra.

Dr. Erdő Péter, bíboros, prémás, esztergom budapesti érsek atyával, Nárai Szabó Gábor és Prontvai Vera beszélgetett az apostoli hitvallásról.

0: Mária Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Csak a szó, amely mögött egy élettanúsága húzódik meg, rendelkezik az emberek meggyőződésének és tanításának erejével, mondta Szent Mástik János Pál pápa a Mária Rádió képviselőihez intézett beszédében. Kedves hallgatói család! A Mária Rádió küldetése az, hogy Isten igéje és az Anyaszentegyház tanítása minden ember szívéhez eljusson. Nap mint nap közösen imádkozunk, hirdetjük az evangéliumot, és segítjük a lelki növekedést. Ez a szolgálat nem spirituális betét a világi műsorok sorában, hanem egy teljes, következetes és hiteles evangelizációs program, amelynek középpontjában Krisztus áll. Ez a rádió nem egyszerűen informál, hanem formál. Nem csak szórakoztat, hanem megszentel. Célunk, hogy a keresztény életet egészében bemutató, mindenki számára hozzáférhető és befogadható tanítást nyújtsunk, amely kiterjed a Szentírás mélyebb megértésére, az egyház tanítására, a liturgia, lelkiség és szentek életének gazdagságára. A Mária Rádióban egy olyan hang szól, amely nem megoszt, hanem békét hoz. Nem félelmet kelt, hanem reményt ad. Maga Krisztus hangja, aki az evangélium által ma is megszólít. Hisszük, hogy az emberek, különösen napjaink bizonytalan világában vágynak az igazságra, a szépre, az örök értékekre. Isten után szomjazik a szívünk. Ha az örömhírt világosan, szeretettel és meggyőzően hirdetjük, akkor minden korosztályt és társadalmi réteget képesek vagyunk elérni. A Mária Rádió egy küldetés, és te is részese vagy ennek a küldetésnek. Ahhoz azonban, hogy ez a szolgálat folytatódhasson, a te támogatásodra is szükség van. Rádiónk nem sugároz reklámokat, nem hajszolja a profitorientált működést, kizárólag a gondviselésre és a testvérek nagylelkűségére támaszkodik. Ez a rádió a te adományaidból él. Kérünk, segíts bennünket, hogy segíthessünk másokat. Támogatásoddal lehetővé teszed, hogy az evangelizáció világossága még több otthonba eljusson, hogy a hiteles katolikus tanítás, az imádság és a szeretet szava elérje azokat is, akik talán már régóta nem hallottak Istenről. Anyagi áldozataidat hálás szívvel fogadjuk. Imáinkban hordozunk téged és családodat.
3: Videóvágó önkénteseket keresünk a Mária Rádióba. A tapasztalat előny, de nem feltétel. Munkatársaink vállalják a betanítást. Várjuk jelentkezésüket az info@mariaradio.hu e-mail címen.
4: Kedves hallgatóink! A Szűzanya Rádiója most komoly nehézségekkel küzd. 14 millió forintos működési hiányunk van, előregedett adóberendezéseink cserére szorulnak, miközben gőzerővel készítjük elő az új 60-i frekvencia elindítását, hogy még több lélekhez eljussunk. Így újra önökhöz fordulunk segítségül. Látogassanak el a honlapunkra, helyezzék el imaszándékukat a digitális térképen, és támogassák a rádió fennmaradását. Akár banki utalással, csekken, bankkártyával, akár személyesen a Gogol utca 28-ban adakoznak, a megjegyzésbe írják be Mária kertje. Érjük el együtt a 20 000 virágot, hogy szeretett rádiónk tovább szólhasson.

0: Hírek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, főbb híreink röviden. 500 éve ünneplik a Havasboldogasszony búcsút Szegeden. A városok evangelizálásáért kér imád augusztusban Leó pápa. Történelmi jelentőségű keresztény-konfuciánus tanácskozást tartottak Szöulban. Jönnek a részletek, a hírszerkesztő I.S. Borbála, a mikrofonnál Sebestyén Esztert hallják. A perzselő hőség ellenére idén is zarándokok sokaságát vonzotta a Havas Boldogasszony búcsú a Szeged alsóvárosi Ferences templomban augusztus első hétvégéjén. A több mint fél évezredes múltra visszatekintő ünnepre az egész Kárpát-medencéből érkeztek hívek, akik szentmiséken, vírasztásokon és körmeneten vehettek részt. A kétnapos esemény nyitó szentmiséjén a szegedi születésű néprajztudós Bálint Sándor boldogávatásáért imádkoztak. A vasárnapi ünnepi szentmisét Martos Levente Balázs, Esztergom budapesti segédpüspök mutatta be, mely után sor került a hagyományos ünnepi körmenetre is. A kánikula ellenére mindkét nap megteltek a padsorok, a gyontató fülkék előtt hosszú sorok kígyóztak. A kétnapos ünnepet kegyhely történeti séta és a betegekért bemutatott szentmise is gazdagította, a búcsúról sokan lélekben megerősödve tértek haza. Közé tették 14. Leó pápa augusztusi ima szándékát, írja a Magyar Kurír. A Szent Atya a nyár utolsó hónapjában arra hívja a katolikusokat, hogy imádkozzanak a városok evangelizálásáért, és kérjék az Urat, kísérje mindazokat, akik a zajban és a sietségben keresik az élet értelmét. Ma a világ népességének csak nem 45%-a városokban él. Az egyház főhangsúlyozta, bár a nagyvárosok a szabadság és a lehetőség helyszínei, gyakran az anonimitás, a személytelenség és a magány tereivé válnak. Ez a társadalmi kihívás különösen a fiatalok mentális egészségét veszélyezteti. A pápa ima világhálója vatikáni alapítvány keretében a világ mintegy 100 országában több 10 millióan imádkoznak együtt naponta a Szent Atya szándékaiért. Az 1884-ben alapított, jezsuita gondnokság alatt álló szervezet Imádkozza pápával videót is készített, melyet július 31-én tettek közzé. Keresztény-konfuciánus tanácskozást tartottak a Szogang Egyetemen augusztus 4-e és 5-e között Szöulban, közli a Magyar Kurír. Az első alkalommal megrendezett párbeszéd középpontjában egy ideális társadalom felépítése állt. A vatikáni dikasztérium és a koreai társszervezők által kezdeményezett találkozón vallási vezetők és tudósok vettek részt. Az összegyűltek azt vizsgálták, miként adhat a két vallás közös válaszokat a jelen legégetőbb kihívásaira. A társadalmi széttöredzettség, az etikai bizonytalanság, a környezetkárosodás és a békét fenyegető veszélyek a párbeszéd fontos témái voltak. Bár a két vallás eltérő teológiai és filozófiai alapokon nyugszik, olyan értékek kötik össze őket, mint az emberi méltóság, az erkölcsi integritás és a közjó iránti elkötelezettség. A szervezők reményei szerint a szöuli tanácskozás egy tartós együttműködés kezdete lehet. Kedves hallgatóink! A hírszerkesztőtársam I.S. Borbála nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Sebestyén Esztert hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót!

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 14 óra.
2: Mária Rádió Mór, FM 92,9.
3: Lelkiségi óránkban Farkas István Lupusz atya magyarázza a nap evangéliumát.
4: Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és testvérét Jánost, s külön velük fölment egy magas hegyre. Ott elváltozott előttük. Arca ragyogni kezdett, mint a nap, a ruhája pedig vakító fehér lett, mint a fény. És íme megjelent nekik Mózes és Illés. Jézussal beszélgettek. Ekkor Péter így szólt Jézushoz. Uram, jó nekünk itt lennünk. Ha akarod, készítek itt 3 sátrat. Neked egyet, Mózesnek egyet és Illésnek egyet. Még beszélt, amikor íme fényes felhő borította el őket, és a felhőből egy hang hallatszott. Ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik. Őt hallgassátok. Ennek hallatára a tanítványok földre borultak, és nagyon megrémültek. De Jézus odament hozzájuk, megérintette őket, és azt mondta, keljetek fel, és ne féljetek. Amikor szemüket fölemelték, nem láttak mást, csak Jézust egymagát. A hegyről lejövet Jézus a lelkükre kötötte. Senkinek se szóljatok a látomásról, míg az emberfia a holtak közül fel nem támad. Ezek az evangélium igéi.
5: Áldunk téged, Krisztus! Kedves testvéreim! Ha egy összefüggésből egy részt kiragadunk, könnyen félre magyarázzuk. Másrészt pedig az egész, az mindig több, mint a részeknek az összege. Így szeretném most röviden ezt a szép evangéliumi szakaszt elemezni. A csodákról szólok először. Jézus a csodaváró embereknek azt mondja, nem kaptok csodát. Miért mondja ezt? Nem az a rendje az életnek, hogy a rendkívülire ugrok, és ami természetes, alapos, becsületes, rendes, azt úgy magam mögé hagyva, valahogy ezek vezérelnék az életünket. Tehát itt nem egy ilyen sziporkázó mutatványról van szó, hogy színében elváltozik, hanem egészen másról. A másik pedig, nagyon fontos tisztáznunk, hogy Jézus önmagáért soha nem tesz csodát. Csodát mindig csak másokért tesz. Emlékszünk a kísértésekre, van benne alázat, és az éhségét nem tartja olyannak, hogy a kövekből kenyeret varázsoljon, direkt mondom a varázslás szót. Aztán ott van, hogy nem ugrik le a templom párkányáról, hogy csodálkozzanak rajta. Tehát nem ezen az úton tudjuk megérteni ezt a történetet, hanem egészen más úton. Hogyan? Tehát az előbbieket, ha tovább gondoljuk, hogy nem másokért, nem magáért, hanem másokért teszi ezt a csodát. Pontosan azért a 3 emberért, akit magával visz. És miért pont? Értük. Először is végig vonul a teljes történeten, Jézus történeten, hogy egész különleges barátság és szeretet kapcsolta így 4-üket össze. Hogy miért? Ennek számtalan oka van. Nyilván, ha jobban megismerjük a Szentírást, akkor egy-két titokra a figyelmünk úgy rányílik, de Jézusnál mindig meg kell mondani, hogy ez a kiválasztó szeretet, akár valakit mondjuk papnak hív, vagy akár szerzetes nővérnek, vagy bármi, mindig mások javára is történik, és nem úgy, hogy kirekesszem másokat az ő jóságából, tehát neki nincsenek liblingjei, vagy elkapatott kapcsolatai soha senkivel. Előbb már hozzáláttunk, hogy azért a három apostolért történik ez a csoda, akik látni fogják őt majd vérrel verejtékezni. És ez mindannyiunknak egy komoly tanítás, hogy Jézus fölkészít minket a próbatételekre. Igen, én, aki Isten vagyok. Igen, én, aki tudnám elhárítani azt a katasztrófát, hogy a keresztre szögeznek. Önként és szabadon, szeretetből, megváltó hatással meg fogok értetek halni. Hát itt tudtuk ezt a csodát elhelyezni, és nagyon fontos, hogy Jézus minden cselekedeténél mögötte kell látnunk egy egészen csodálatos tablót, és ennek a tablónak a szereplői első helyen az Atyaisten és a Szentlélek Úristen, és nyilván a másik két szereplő is ott van, Mózes és Illés. Ott van az Atya, aki szól, ő az én szeretett fiam. Ez korábban ott hangzik el, amikor Jézus megkeresztelkedik. És olyan csodálatos, hogy ez a sok szempontból ikertörténet, tehát Jézus megkeresztelkedése és a színeváltozás, hál' Istennek, Szent II. János Pál jóvoltából bekerültek a rózsafűzér titkok közé is. Az Atya tanúságot tesz. A fiát is erősíti, hogy igen, ahogy később Jézus mondja, ezért küldtelek, mondja az Atya neki, és ő elmondja utolsó vacsorán, hogy ezért az óráért jöttem. És ott van a Szentlélek, aki erőt ad, aki galamb képében ott van a jordáni keresztelésnél is. Tehát két ilyen csodálatos párhuzamos történet, ahol fölragyog Jézusnak az istensége. Na most, ha arról szólok, hogy fölragyog Jézusnak az istensége, föltesszük a kérdést, miért ilyen ritkán ragyog föl? Ő nekünk olyan életre adott példát, amelyet könnyen élhetünk, mert követhető. Természetesen Isten ember volt, ezt jól tudjuk, de a sátánnak az a célja, hogy az ő emberségét azt tagadja. Ha ő nem lett volna emberré, mondják az ókori atyák, ha csak látszólagos teste lett volna, akkor nem lennénk megváltva. Ha az embersége látszólagos, a megváltásunk is csak látszólagos. És ennyire visszafogta magát, hogy amikor ragyogott teljes istenségében, akkor ez az egész életéből ez az egy alkalom volt, ez jelenti az alázatát alapvetően példamutató módon, és itt viszont szüksége volt ennek a három embernek, ahogy el is mondja később, hogy ne botránkozzatok meg bennem. Tehát ez a tabló, amit mögéje kell rajzolnunk ennek a gyönyörű történésnek, és ott van a tablón természetesen Mózes és Illés. Olyan megrendítő, hogy Istennek 2000 éve volt arra, tehát magyarul 2000 évet szánt arra, hogy fölkészítse az egész emberiséget arra, hogy megtestesül, a fia meghal értünk, és mint egy magához ölelve a lehetőséget megadja, hogy mi is majd oda kerüljünk a Szent Háromság boldogító színelátására. És nagyon fontos ez a polaritás, Mózes és Illés, ez tulajdonképpen a teljes Ószövetségnek is összefoglalása. Ugye Mózes a törvényadó, Illés pedig az egyik legnagyobb próféta. Szintén ezt a két részletet kiegészíteném azzal, hogy ha a választott népnek és Istennek, Jahvénak a kapcsolatáról kell beszélnünk, akkor ez egy három tényezős, gyönyörű történelem. Van a királyság, van a papság, és vannak a próféták. És a királyság és a papság elosztva szépen a profán és a szent, tehát a szakrális világ között, Isten rendelte módon köti össze a népet az Istennel, és amikor valami baj van, akkor az Isten támaszt egy prófétát, és külön kegyelemmel kiemeli abból a kátyúból a kapcsolatot, ahová az ember sodródott. És még másként úgy is fogalmazhatnánk ezt, kicsit leszűkítve a hármas számot most kettesre, hogy az Isten kapcsolatunkat is két fő tényező határozza meg, először is a törvény, és másodjára a kegyelem. Olvastam valahol a hasonlatot, hogy a törvény az olyan, mint az embernek a csontváza, hogy van tartása, amire ráépülhet a kegyelem. És a kettő csak együtt értékes. És ha valami megbillen, hogy valaki úgy hiszi, hogy a kegyelem őt a törvény alól fölszabadítja, akkor bizony ennek az embernek már a sátán muzsikál. Tehát a törvény Istentől van, minden értéket az Isten véd, és ugyanakkor ismerjük azt is, hogyha teljesen, kizárólagosan a kegyelmet tagadva az ember csak a törvény szerint akarna élni, akkor azon farizeusoknak a sorsára jut, akikkel Jézus sem tudott semmit kezdeni. Tehát a törvény betűjét tartották, és nem a lelkületét. A törvény alól kivétel nincs. Tehát fontos, hogy a kegyelmet ne arra használjuk, erről a Péter levélben el lehet olvasni, hogy igen, a kegyelem, mintha takarója lenne a bűneinknek. Takarója lehetne a bűneinknek. Tehát a két ember, Mózes, az a törvényt, és a másik pedig az illés, ahogy mondtam, a különleges kegyelmet képviseli. Miért fontos a törvény? Mert sajnos a bűnben az ember sérült. És azt látja jónak, ami rossz, és fordítva is, rossznak, ami jó. És az Istennek egy hallatlan ajándéka, több Zsoltár is köszönetet mond ezért, hogy Isten megtanít arra az életre, amely vagy a földön is boldog és mindörökre boldog, vagy pedig a földön is nyomorult és mindörökre nyomorult marad, ez pedig nem más, mint a kárhozat. Nem az a hiteles modell, hogy így szenvedünk, jaj Istenem, küszködünk, és majd boldogok leszünk. A törvény sértés tönkreteszi az embert, tönkreteszi a környezetét is. Tehát aki egyik oldalon áll Jézus mellett, Mózes, arra így kell föltekintenünk, és Izrael nagyon büszke arra, hogy nem akárhonnan tudja a boldog és szép életnek a szabályzatát, hanem magától az Istentől. Ez a csodálatos történet tehát megtanít bennünket, hogy hangsúlyt, egyensúlyt teremtsünk mind a két értékünkre, a törvényre is és a kegyelemre is. Talán ennyit az evangéliumról.

0: Mária Rádió.
1: Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallják.
2: Szeretettel köszöntöm a Jó hírek augusztus 6-i csütörtöki adásának hallgatóit. A mikrofonnál Rózsa Katalin, technikus segítőtársam Patonai Zoltán. Országjáró útra indult a Mohács 500 című vándorkiállítás. Egerben a Gárdonyi téren is megtekinthető a Mohács 500 új utakon a múlt feltárása című vándorkiállítás, amely e hét végéig Balatonfüreden a Tagore sétányon is várja az érdeklődőket. A két azonos példányban elkészült tárlat az országjáró útja során Magyarország, valamint a Kárpát-medence számos településére eljuttatja a Mohácsi csata új kutatási eredményeit. A Mohács 500 új utakon a múlt feltárása című magyar és angol nyelvű szabadtéri tárlat szakít azzal a szemléletem, amely kizárólag a vereség és a nemzeti tragédia felől közelíti meg az 1526-os eseményeket. A legújabb régészeti, antropológiai és történettudományi kutatások eredményeire építve mutatja be a Jagellókori Magyar Királyság geopolitikai helyzetét, a keresztény Európa védelmében betöltött szerepét, a Mohácsi hadjárat eseményeit, valamint a csatát követő történelmi folyamatokat. A kiállítás külön figyelmet fordít arra is, miként alakult a Mohácsi csata emlékezete az elmúlt 500 év során egészen napjainkig. A tárlat egyik legfontosabb egysége a Mohácsi Nemzeti Emlékhely tömegsírjain végzett legújabb kutatásokat ismerteti. A kiállítás ugyanakkor nem csupán a múlt eseményeit idézi fel, hanem rámutat a Mohácsi csata közép-európai jelentőségére, a különböző nemzetek közös történelmi örökségére, valamint arra az 500 éves emlékezeti folyamatra, amelynek részeként ma is őrizzük a mohácsi hősök emlékét. A zárótabló bemutatja az 500. évfordulóhoz kapcsolódó kiemelt programokat is, köztük a Mohácsi Nemzeti Emlékhely megújítását és a hősök végtisztességének megadását. Éppen 100 esztendeje, 1526. július 18-án alakult meg kultúrtörténetünk páratlan gyülekezete, a Helikon közösség. A Trianon után szülőföldjén kisebbségbe került magyarság írói és költői pályatársuk, báró Kemény János meghívására gyűltek össze a báró Marosvécsi birtokán. A kezdetben 28 fős társaság a következő majd két évtized során összesen 55 tagot számlált, és évente találkozott a mára legendássá vált helyszínen. Az erdélyi Helikon nem csupán irodalmi társaság volt, hanem egy olyan szellemi közösség, amely a trianoni változások után új utakat keresett az erdélyi magyarság kulturális és közösségi önazonosságának megőrzésére. Az erdélyi Helikon köré olyan alkotók csoportosultak, mint például Kós Károly, Tamási Áron, Áprili Lajos, Reményik Sándor, Bánfi Miklós. A következő hangfelvétel az Erdély TV műsorának szerkesztett változata. Megszólal Balázs Imre József költő, irodalomtörténész, és Markó Béla költő.
3: Minden, amit a két világháború közti erdélyi magyar irodalomról tudunk, annak a legnagyobb része igazából az, ami az erdélyi Helikon volt. Egy annyira reprezentatív írószervezet, annyira fontos szerzők voltak a tagjai, hogy mind a mai napig elsősorban rájuk emlékezünk a két világháború közti erdélyi irodalomból. Azt is elmondhatnám, hogy tulajdonképpen az erdélyi Helikon folytatja a nyugatnak a magyar irodalmi, poétikai, irodalomszemléleti folytonosságát, csak ad neki egy sajátos regionális ízt. Volt egy közös cél és egy közös érdek, hogy egy kiszámítható, stabil intézményrendszer, tartósan fennálló intézményrendszer jöjjön létre Erdélyben, Kolozsváron. Ez meg is valósult, hiszen ugye 1926-tól 40-ig minden évben találkoztak a helikoni írók, 28-tól 44-ig folyamatosan megjelent a folyóiratuk az Erdélyi Helikon, és közben az Erdélyi Szépműves C, mint könyvkiadó folyamatosan működött. Tehát ezt a tartósságot, ezt a közös érdeket sikerült nagyon pragmatikusan fenntartani ezekben az években.
0: Persze, hogy különböztek egymástól ezek az írók, ezek a költők, de valamiképpen az erdélyiséget mindannyian fontosnak tartották. Tehát mennyire különbözik például Áprili Lajos Dzsida Jenőtől. Áprili ugye a tájnak és a természetnek a költője, ezt egy kicsit le is szűkítjük, mert a táj és a természet az egy szimbólum ezekben az erdélyi versekben. Dzsida Jenőnek egész más a költészete, de mind a kettő fontos erdélyi vers vagy erdélyi költészet. Egészen addig, hogy Dzsida Jenő például megírta a kisebbségi helyzetnek a nagy versét, a Psalmus Hungaricust. Vagy mennyire más például Tamási Áron prózája, mint mondjuk a Molter Károlyé, vagy a Makkai Sándoré, és így tovább, most nem akarom sorolni, mert gazdag a lista, de mind-mind valamilyen értelemben, tágabb értelemben transzilvanisták, ez azt jelenti, hogy tudomásul kellett venni azt, hogy Erdélyt elválasztották Magyarországtól, és akkor ebben az új helyzetben oda kell figyelni arra, hogy Erdély miért is fontos mindannyiunk számára.
2: Kis ízelítő a Helikon 100 centenáriumi rendezvények köréből. Marosvécs központjában a centenárium alkalmából avatták fel Kemény János mellszobrát. Az avatáson beszédet mondott Marosvécs polgármestere, és jelen voltak a Kemény család leszármazottai is, köztük az unoka, Nagy

Isten a helikoni írók életét és az utódok visszaemlékezéseit feldolgozó dokumentumjátékot. A 14. századból származható az az eddig nem ismert kripta, amelyre a keszthelyi Szent Miklós kápolnában végzett feltárások során bukkantak a zalai régészek, közölte az ásatás vezetője az MTI-vel. Eredetileg a kápolna felújítását megelőző feltárások miatt kezdtek kutatásba, amelynek során meglepetés volt számukra is, hogy a szentély alatt egy kriptára bukkantak 4 koporsóval. Egy középkori templomnál ez meglehetősen szokatlan, és példa sincs arra, hogy ilyen előfordult volna, ezért a kripta kora is vitatott még. Építész, restaurátor, régész szakemberek úgy vélik, hogy a templom építésével egy időben készült a sírhely, vagyis a 14. században. A Göcsei Múzeum összefoglalója szerint a keszthelyi Szent Miklós temetőkápolna eredetileg a középkori Szent Miklós szeg falu temploma volt, amely a 13. század végén vagy a 14. század elején épülhetett. A kápolna különleges értékét adják a 14. század végére datálható gótikus freskói, köztük Magyarország legnagyobb kiterjedésű, külső falon fennmaradt középkori falképegyüttese. Az épület a török kor után barokk stílusban épült újjá, majd a 20. század elején historizáló átépítésen esett át, amikor Vaszari Kolos bíboros temetkezési helyévé alakították. A középkori falképeket csak a 2000-es években fedezték fel a vakolat alatt. A tengeren túlra vándorolt magyarok sorsát dolgozza fel a Nemzeti Múzeum Amerikai Álom címmel nyílt új időszaki kiállítása, amely az Amerikai Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulója előtt tiszteleg. 250 évvel ezelőtt Philadelphiában leírták a modern világ egyik legfontosabb mondatát, miszerint minden embernek elidegeníthetetlen joga van az élethez, a szabadsághoz és a boldogság kereséséhez. A Magyar Nemzeti Múzeum tárlata arról szól, hogyan keresték a boldogságot magyarok százezrei az óceán túlpartján. A kivándorlás története egyetlen mondatban összefoglalható. Az emberek nem akkor mennek el, amikor máshol jobb, hanem amikor itthon elfogy a biztonság, a megbecsülés, a remény. Kevés olyan évforduló van a világ történelemben, amely egyszerre egy nemzetünnepe és egyetemes történelmi mérföldkő is. Az Amerikai Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulója ilyen alkalom, mondta a tárlatot megnyitó beszédében Zsigmond Gábor, a múzeum főigazgatója. Ma nem csupán egy állam születésére emlékezünk, hanem arra az eszmére is, amely évszázadokon át emberek 10 millióinak adott reményt, hogy a szabadság, a személyes felelősség, a kitartás és a lehetőségek találkozásából új élet építhető, emelte ki. A tárlat az amerikai függetlenségi háborúban hősi halált halt Kovács Mihály huszártól kezdve, Kossuth Lajos amerikai útján át egészen az 1956-os magyar menekültekig körbejárja annak a kérdéskörét, hogy mit jelent szabadnak lenni, és mit jelent ezért áldozatot vállalni. A magyarok hozzájárultak Amerika fejlődéséhez, tudósként, mérnökként, vállalkozóként, művészként, sportolóként, Amerika pedig inspirációt, lehetőséget, tudást, technológiai fejlődést, kulturális ihletet és olyan kapcsolatokat adott, amelyek máig élnek és erősödnek. A kiállítás november 1-jéig látogatható. Kedves hallgatóink, Önök a Jó Hírek augusztus 6-i csütörtöki adását hallották. Kérem, ha tehetik, hallgassák továbbra is a Mária Rádiót. Búcsúzik a mai adás szerkesztő műsorvezetője, Rózsa Katalin. Hálásan köszönöm Patonai Zoltán technikusi segítségét. Dicsértessék a Jézus!

0: Jézus Krisztus.
1: Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallották. Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.
2: Napi útravaló. Jezsuita gondolatok.
3: Csütörtök van. Urunk színeváltozásának ünnepe.

Király az Úr, újjongjon a föld, örvendezzék a Temérdek sziget. Felhő és homály van körülötte, igazság és jog trónjának alapja. Tűz halad előtte, s körös körül felperzseli ellenségeit. Villámai beragyogják a föld kerekségét, láttára megrendül a föld. Viaszként olvadozzanak a hegyek az Úr előtt, az egész föld ura előtt. Az egek hirdetik igazságát, minden nemzet látja dicsőségét. Az imához készülődve engedhetem, hogy a Zsoltár képei megszólítsanak. Nézhetem a tüzet, a villámokat, a megrendülő földet, rácsodálkozhatok Isten dicsőségére. Figyelhetem, hogyan vagyok most jelen. Mi foglalkoztat? Mire irányulnak gondolataim, vágyaim? Milyen érzések vannak bennem? Felajánlom az imával töltött időt Istennek.

0: keresve a belső csöndet, megnyitom lelkemet az evangélium üzenetének.
1: Evangélium Szent Máté könyvéből. 6 nap múlva Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, a testvérét, és fölvitte őket külön egy magas hegyre, és színében elváltozott előttük. Ragyogott az arca, mint a nap, a ruhái pedig fehérek lettek, mint a napsugár. És íme, megjelent nekik Mózes és Illés, és beszélgettek vele. Péter ekkor azt mondta Jézusnak: Uram, jó nekünk itt lenni. Ha akarod, csinálok itt 3 sátrat, neked egyet, Mózesnek egyet, és Illésnek egyet. Amíg beszélt, íme, fényes felhő árnyékolta be őket, s íme a felhőből egy hang szólt: Ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik, őt hallgassátok. Ennek hallatán a tanítványok arcra borultak, és igen megijedtek. Jézus odament, megérintette őket, és azt mondta: Keljetek föl, és ne féljetek. Amikor fölemelték a szemüket, senkit sem láttak, csak Jézust egymagát. Amint lejöttek a hegyről, Jézus megparancsolta nekik: Senkinek se beszéljetek a látomásról, amíg az emberfia a halottak közül föl nem támad.

Elképzelhetjük, milyen különleges élmény lehetett Jézus színe változása a három tanítvány számára. Rövid időre a mennyei világ átszőtte a földi valóságot. Úgy, hogy a tanítványok nem is tudták azokat elkülöníteni egymástól. Ha a saját életemre gondolok, milyen élmények jutnak eszembe, amikor úgy éreztem, hogy amit tapasztalok, az több, mint a földi valóság. Ha nincs saját tapasztalatom, mások tanúságtételére is gondolhatok. Akár a három tanítványira, vagy korunk jelenéseire. Milyen érzések, gondolatok társulnak ehhez az élményhez?

0: Meghallgatom újra a színeváltozás történetét.
1: 6 nap múlva Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, a testvérét, és fölvitte őket külön egy magas hegyre, és színében elváltozott előttük. Ragyogott az arca, mint a nap, a ruhái pedig fehérek lettek, mint a napsugár. És íme, megjelent nekik Mózes és Illés, és beszélgettek vele. Péter ekkor azt mondta Jézusnak: Uram, jó nekünk itt lenni. Ha akarod, csinálok itt 3 sátrat, neked egyet, Mózesnek egyet, és Illésnek egyet. Amíg beszélt, íme, fényes felhő árnyékolta be őket, s íme a felhőből egy hang szólt: Ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik, őt hallgassátok. Ennek hallatán a tanítványok arcra borultak, és igen megijedtek. Jézus odament, megérintette őket, és azt mondta: Keljetek föl, és ne féljetek. Amikor fölemelték a szemüket, senkit sem láttak, csak Jézust egymagát. Amint lejöttek a hegyről, Jézus megparancsolta nekik: Senkinek se beszéljetek a látomásról, amíg az emberfia a halottak közül föl nem támad.

Hálát adhatok most Istennek a kinyilatkoztatásért, azokért az eseményekért, amikor számunkra, földi zarándokok számára megnyílik az ég, és bepillantást nyerhetünk a mennyország dicsőségébe és boldogságába. Beszélgethetek Jézussal ezekről a dolgokról, megfogalmazva a saját érzéseimet, vágyaimat, örömeimet, gondjaimat.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, mígéppen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

0: Hírek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, főbb híreink röviden. A városok evangelizálásáért kér imát augusztusban Leó pápa. 500 éve ünneplik a Havas Boldogasszony búcsút Szegeden. Átfogó energiatakarékossági korlátozásokat vezettek be a Pécsi Egyházmegyében. Jönnek a részletek, a hírszerkesztő Illyés Borbála, a mikrofonnál Sebestyén Esztert hallják. Közzétették 14. Leó pápa augusztusi imaszándékát, írja a Magyar Kurír. A Szentatya a nyár utolsó hónapjában arra hívja a katolikusokat, hogy imádkozzanak a városok evangelizálásáért, és kérjék az Urat, kísérje mindazokat, akik a zajban és a sietségben keresik az élet értelmét. Ma a világ népességének csak nem 45%-a városokban él. Az egyház fő hangsúlyozta, bár a nagyvárosok a szabadság és a lehetőség helyszínei, gyakran az anonimitás, a személytelenség és a magány tereivé válnak. Ez a társadalmi kihívás különösen a fiatalok mentális egészségét veszélyezteti. A pápa ima világhálója vatikáni alapítvány keretében a világ mintegy 100 országában több 10 millióan imádkoznak együtt naponta a Szentatya szándékaiért. Az 1884-ben alapított, jezsuita gondnokság alatt álló szervezet Imádkozza pápával videót is készített, melyet július 31-én tettek közzé. A perzselő hőség ellenére idén is zarándokok sokaságát vonzotta a Havas Boldogasszony búcsú a Szeged alsóvárosi Ferences templomban augusztus első hétvégéjén. A több mint fél évezredes múltra visszatekintő ünnepre az egész Kárpát-medencéből érkeztek hívek, akik szentmiséken, vírasztásokon és körmeneten vehettek részt. A kétnapos esemény nyitó szentmiséjén a szegedi születésű néprajztudós Bálint Sándor boldogálvatásáért imádkoztak. A vasárnapi ünnepi szentmisét Martas Levente Balázs, Esztergom budapesti segédpüspök mutatta be, mely után sor került a hagyományos ünnepi körmenetre is. A kánikula ellenére mindkét nap megteltek a padsorok, a gyontató főkék előtt hosszú sorok kígyóztak. A kétnapos ünnepet kegyhely történeti séta és a betegekért bemutatott szentmise is gazdagította, a búcsúról sokan lélekben megerősödve tértek haza. Átfogó energiatakarékossági intézkedéseket vezetett be a Pécsi Egyházmegyei Hivatal, számolt be az MTI. Az Egyházmegye már 2021-ben elkötelezte magát a teremtésvédelem mellett, amikor a teljes épületállományban energiatakarékos LED világításra állt át. Ezúttal a felelős erőforrásgazdálkodás, az extrém időjárás és az állami irányelvek miatt radikális megtakarítási lépésekről döntöttek. Napnyugta után a pécsi székesegyház teljes díszkivilágítását lekapcsolják, a négy torony kivételével, melyek légbiztonsági okokból kaptak megvilágítást. A dolgozóknak otthoni munkavégzést elrendelve leállították a klímaberendezéseket a hivatali épületben, valamint kikapcsolták a püspöki palota csobogóját és automata locsoló rendszerét is. A kezdeményezéshez a területi plébániák és templomok is csatlakoznak, saját hatáskörben csökkentve az energiafelhasználást. Kedves hallgatóink! Hírszerkesztőtársam Illyés Borbála nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Sebestyén Esztert hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót!
0: Lelkiségi óránk véget ért. Imádkozzanak velünk!

Élő imalánc a Mária Rádióban. Ima szándékát a 061-374-0904-es telefonszámon jelezheti. Várjuk kedves hallgatóink telefonhívásait!

0: Békés szép délután kívánunk a Mária Rádió minden kedves hallgatójának ebben a rekkenő hőségben. Remélem, hogy akik a rádiót hallgatják, el tudnak vonulni egy kicsit hűvösebb helyre. És hát várom a hívásaikat a 061-374-0904-es telefonszámon 14 óra 58 percig. És már is telefonálhatnak. Kérem, hogy kapcsolják ki a rádiókészüléket, hogyha adásba kerülnek. Imádkozzunk elhunyt András Henriett és Sándor és Péter lelke üdvéért. És már jön is az első telefon. Mária Rádió, tessék!
1: Tessék a Jézus Krisztus! Szeretnék én a szándékot kérni a Jóisten segítségét, egészségemért, derekam gyógyulásáért, életem rendeződéséért, hogy a Jóisten segítsen meg ebből a nehézségből, ebből a megkötődöttségből, ami a derekamat jellemzi, családunk rokonaink egészségéért, életem szeretteim lelkedvéért, családban lévő összes elhúnyt rokonok lelkedvéért, közelműen elmúltakért, tisztított tűzben szenvedő lelkekért, betegek gyógyulásáért, minden betegnek a gyógyulásáért és a Mária Rádióért és az egyházért. Köszönöm szépen, dicsőtessék.
0: Jobbulást kívánunk, mindörökké, amen. Mária Rádió, tessék.
2: Dicsőség Jézus Krisztus. A mai imánkat ajánljuk fel Szabó Tamás, a mi Szabó Tamásunknak jó barátaiért, tragikus körülmények között elhunytakért. Adjon az Isten örök nyugodalmat nekik, és az örök világosság fényeskedjék, ma helyezik örök nyugodalomra. Három gyermeküknek, akik súlyosan sérültek, adjon a jó Isten mielőbbi gyógyulást, a gyászoló családnak a szűzanya vegye oltalma alá őket, és adjon sok erőt ehhez a rettentő tragédiához. Isten áldását kérjük minnyájunkra.
0: Köszönöm. Köszönjük szépen, csatlakozunk ehhez a kéréshez, és imádkozunk szeretettel szűzanya oltalmába ajánlva minnyájukat. Folytassuk az üzenet rögzítővel, hogyha nincs telefon.
3: Egy édesanyja, hálát ad a Szent Háromság kegyelmeiért, a szűzanya eddigi oltalmáért, és kéri további segítségét, áldását a családdal kapcsolatos szándékaira. Köszönöm szépen!
4: A szándékot kérek szépen az én egészségem javulása érdekében, de továbbra is kérem a szűzanyát a gyermekeim egészségi állapotuknak a javulásáért, az elhunyt szüleimnél és az elhunyt férjemnek a lelke üdvükért. Családtagjaim, az unokatestvérek és a testvérek egészségi állapotuk javulásukért. Köszönöm szépen!
5: Megköszönöm a szűzanyának az eddigi segítségét, és kérem továbbra is nagy családunk minden tagjára, különösen kérem unokahúgom és családja megtéréséért, nővérem, öcsém anyagi helyzetéért, kérem saját magam testi-lelki egészségéért, a család betegeiért, kérem a békért és a Mária Rádió felmaradásáért.
0: Mária Rádió, tessék!
6: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves testvérek, imádkozzunk esőért, hogy a Jóisten nyissa meg a szomjas földeknek az egek csatornáit. Imádkozzunk továbbá a Mária Rádió dolgozóiért és fennmaradásáért. Nagyon szépen köszönöm.
0: Mi is köszönjük, Isten áldja. Várjuk hívásaikat a 061-374-0904-es telefonszámon. Nagyon nagy csönd van, és még 14 óra 48 perc van, úgyhogy nagyon sok időnk van. Akkor folytassuk az üzenet rögzítővel.
7: Isten áldja meg önöket és a kedves hallgatókat. Szeretnék ima szándékot kérni kedves nővérem Smél Lászlóné Hideg Erika számára és a férjének Smél László részére, és szeretnék még ma szándékot kérni elhunyt Hideg család tagjaiért és az élőkért. Nagyon szépen köszönöm. Istenem.
8: Megköszönöm a kaput, kegyelmeket, és kérem továbbra is, kérek imád a családom élő is elhunyt tagjait, a férjem, a másodom, és minden hallottunk emlékére, a gyermekeim, unokáim ifjúság hitükért, egészségükért, tanulásukért, munkájukért, és mindenféle káros szenvedélytől mentse meg a drága jó Isten őket. Kérek imádom magam testi és lelki felgyógyulásáért, és minden betegért. A lányomékért, hogy a négy gyermek mellett tudjanak ápolni, gondozni, a család, az ország, a világ békéjét, azért, hogy ne legyen háború, a Mária Rádióért és dolgozóiért, az úton lévőkért, a hontalanokért, azokat, akikért nem imádkozik senki, mindnyájunkért drága keresztény magyar hazánkért, és mindnyájunkért számen.
0: Mária Rádió, tessék!
9: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Hálát adok a kapott kegyelmekért, a szűzanya oltalmáért, imád kérek a hit kegyelmének kiáradásáért a fiaimnál és az unokáimnál, imád kérek a papjainkért, papi hivatásokért, az elhunyt férjemért, szüleimért és testvéreimért, imád kérnék az orvosokért, mentőkért, a Mária Rádió megmaradásáért, mert nagy szükségem volt a betegség alatt, az Isten tartsa meg sokáig a rádiót, és az önkénteseikért és az adakozóikért. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Számon 14 óra 51 perc van, várjuk hívásaik, még legalább 7 perc van hátra, úgyhogy kérem, hogy ne az utolsó percekben telefonáljanak, ha lehet. Folytassuk az üzenetrögzítővel.
7: Isten áldja meg önöket és a kedves hallgatókat. Szeretnék ima szándékot kérni kedves nővérem Smél Lászlóné Hideg Erika számára és a férjének Smél László részére, és szeretnék még ima szándékot kérni elhunyt Hideg család tagjaiért és az élőkért. Nagyon szépen köszönöm.
10: Szeretettel kérem a közös imát, és hálát adok a jóságos Istennek, és az irgalmas Jézusomnak minden nap kapott kegyelmekért. Kérem a boldogságot, szüzanya közbejárását, családom megtéréséért, a Szentlélek kiáradását kérem rájuk, és hogy a dédunokám hitben, egészségben, szeretetben nőhessen fel. Közös imád kérek Ferenc pápa lelki üdvösségéért, Leó pápa egészségéért, a Mária Rádió fennmaradásáért, az összes dolgozójáért. Imádkozzunk az elhunyt szüleimért, testvéreimért, nagyszüleimért, és minden hozzám tartozó lelki üdvösségükért.
0: Mária Rádió, tessék!
11: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Imád szeretnék kérni a Mária Rádióért, országos áztató jó esőért, hogy ne szenvedjenek már a növények ennyit, és a fog problémákkal küszködőkért, Noéminek a fokozás utáni gyógyulásáért. Szeretteim megtéréséért, a Szentlélek vezetéséért számukra, és a fiatalok megtéréséért, és hitben maradásukért, bűneim és minden bűnök bocsánatáért, és engesztelésül a szűzanya szándékai szerint. Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Imádkozzunk az elhunyt önkéntes társaink lelke üdvért, a most nemrég elhunyt Derzsi Emil és Szabó Adrien önkéntes társaink lelke üdvért, valamint a tisztító tűzben szenvedő lelkekért is. És kérem a hallgatókat, hogy ebben a nagy hőségben vigyázzanak magukra és egymásra, ugye ezt hallják nagyon sokszor a médiában, de nem győzzük eleget mondani, és hogyha valaki bajban van, látják, tapasztalják, akkor segítsenek. Mária Rádió, tessék!
12: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszönöm az eddigi kapott kegyelmeket, és kérném szépen az imád a kezem további gyógyulására, és kérem a családomra, és kérem azokra a segítőkre, akik segítenek engem a nehéz helyzetemben, és azokra is kérem az imád, aki értem csak egyszer imádkozott. Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Köszönjük szépen mi is, mindörökké, amen. Mária Rádió, tessék!
12: Kérem a családomra, és kérem azokra a segítőkre, aki segítenek engem a nehéz helyzetemben.
0: Sajnos visszhangzik.
13: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen.
13: Én szeretnék hálát adni Isten irgalmas szeretetéért, és imád kérnék Adél és István megtéréséért, és kérem Isten irgalmas szeretetét, hogy az unokámat meg tudjam látogatni, és minél többet vele lehessek. Nagyon szépen köszönöm.
0: Reméljük, hogy így lesz. Imádkozzunk érte. Isten áldja.
14: Imád szeretnék kérni Margit sikeres műtétjéért, a lányom jobbulásáért, jó magam jobb eredményért az unokámnak, sikeresen zárulja le neki egy régóta lezáratlan ügy. Imád szeretnék kérni minden segítőimért, hálából a drága szűzanyámnak, hogy 24 év után sikeres le egy elhalasztott ügy. Imád szeretnék kérni testvérem gyógyulásáért, imád szeretnék kérni minden előtt családtagjaimért, az elhult családtagok békében nyugodjanak, a pápáért, a püspökökért, a papokért, a háború megszűnéséért, a békéért, és mindenkiért. Akikért nem imádkozik senki.
0: Mária Rádió, tessék!
15: Szép napot kívánok! Én imád szeretnék kérni barátaimnak, akik most majd a kerecsendi... Bocsánat, csak visszhangzik, hogy a...
0: Igen, mert a rádiót le kéne kapcsolni, és igen, akkor jó lesz.
15: Hogy a kerecsendi... ifjúsági táborba fognak majd szervezni egy hétvégét most hétvégén, és ide szeretnék kérni áldást, hogy az jól sikerüljön nekik, mert nagyon fontos.
0: Szívből kívánjuk, köszönjük szépen, imádkozunk önökkel együtt.
15: Köszönöm szépen.
0: Még van 2 percünk hátra, úgyhogy még egy-két telefon.
14: Margit sikeres műtétjéért, a lányom jobbulásáért, jó magam jobb eredményért az unokámnak, sikeresen zárulja le neki egy régóta lezáratlan ügy. Imád szeretnék kérni minden segítőimért, hálából a drága szűzanyámnak, hogy 24 év után sikeres le egy elhalasztott ügy. Imád szeretnék kérni testvérem gyógyulásáért, imád szeretnék kérni minden előtt családtagjaimért, az elhult családtagok békében nyugodjanak.
0: Mária Rádió, tessék!
16: Imád szeretnék kérni az összes élő és elhunyt rokonomért, testvéremért, mindenkiért, aki ezt az imaközösséget hallgatja, az összes ismerősömért, aki jelenleg nehézséggel küzd, az esőért, a volt szomszédomért, aki 2 beteget ápol otthon, hogy a Jóisten, a tűzanya adjon neki erőt és kitartást. És hálát adok a Jóistennek és a tűzanyának a jelenlegi életemért, és hogy amin van, azt nekik köszönhetem. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Dicsértessék
17: a Jézus Krisztus! Imád szeretnék kérni a mennyei atya tiszteletére, hogy minél többen megismerjék és szeressék a mennyei atyát, azokért, akik Isten szeretetét nem ismerik, Szűzanya szándékára, és a tisztító tűzbe szenvedő lelkekért, valamint az elmúlt évben elhunyt Sarolta nővéremért. Nagyon szépen köszönöm! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Kedves hallgatóink, a csütörtök délutáni imaláncot hallották a budapesti stúdióból. Hamarosan kapcsoljuk az imádkozókat, és együtt imádkozzuk az elhangzott szándékokért, az irgalmasság rózsafüzérében. Vigyázzanak magukra, és békés szép délutánt kívánunk mindnyájuknak.

0: Irgalmasság órája.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen!
1: Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm kedves Mária Rádió hallgatókat a Herceg Szántói Nagyboldogasszony római katolikus plébániáról, közös irgalmas rózsafűzér imádságunk alkalmával. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
2: Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
1: Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedésért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedésért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedésért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedésért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalma szenvedésért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedésért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedésért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedésért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedésért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedésért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedésért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedésért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedésért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedésért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked a te szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalma szenvedésért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedésért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedésért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedésért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedésért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedésért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedésért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedésért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedésért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedésért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked a te szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalma szenvedésért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedésért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedésért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedésért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedésért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedésért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedésért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedésért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedésért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedésért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Örökre felajánlom neked a te szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
2: engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézusom, bízom benned. Kedves Mária Rádió hallgatók, engedjék meg, hogy a fönnmaradt rövid műsoridőben megemlékezzem a mai ünnep titkáról, Urunk színe változásának eseményéről, ünnepéről. Mint általában a legtöbb ünnepeinkre igaz, először keleten kezdték el ünnepelni az adott ünnepet, nyugaton pedig később vették át, igaz ez az Urunk színeváltozása ünnepére is. Keleten már az 5. században megülték a karácsony, a húsvét és a pünkösd után Urunk színeváltozásának az ünnepét, mint a legnagyobb és legszentebb ünnepek egyikét. Nyugaton 1456. július 22-i Nándorfehérvári győzelem emlékére harmadik Kallixtus pápa vezette be ezt az ünnepet, két eseményt rendelt el, Urunk színeváltozása ünnepének a megünneplését, 1457. augusztus 6-án ünnepelték meg először ezt a napot, hiszen a győzelemnek a híre 2 héttel később, augusztus 6-án érkezett meg a pápai udvarhoz. A másik pedig a déli harangszó, tehát mind a két esemény, a mai ünnep is és a déli harangszó is magyar vonatkozású eseményhez kapcsolódik, a nándorfehérvári diadal győzelem emlékéhez. Jézus megdicsőülésének a helye a régi hagyomány szerint a galileai táborhegy volt, A csoda színhelyén még az arab hódítás előtt 3 bazilika épült. Felszentelésük napja augusztus 6-a volt, és így lett már keleten Urunk színeváltozásának az ünnepe augusztus 6-a. E napon Jézus emberi testében még a feltámadás előtt istenségének teljes ragyogásában megmutatkozott a kiválasztott tanítványoknak, Péternek, Jakabnak és Jánosnak. A színeváltozás fontos mozzanata a ragyogó fény, a felhő, Mózes és Illés megjelenése és az Atya szózata. A felhő az Ószövetségben is Isten jelenlétének szimbóluma. Az Atya szózata a felhőből Jézus megkeresztelkedésére emlékeztet. Mózes és Illés megjelenése is Jézus Krisztus messiási igazolása. Ők képviselik a törvényt és a prófétákat. Megmutatkozott Jézus istensége, mint egy elővételezve az ő megdicsőülését feltámadásában, mi pedig részeseivé válunk a megváltás ingyenes ajándéka révén ennek a dicsőséges állapotnak. Köszönöm, hogy meghallgattak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen!

0: Mária Rádió. Imádkozzunk együtt. A fájdalmas rózsafűzér következik.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

0: A fájdalmas rózsafüzér első titka, aki érettünk, vérrel verítékezett. A vérrel verítékezés helye a Getsemáni kert. Jézus magányosan az apostoloktól eltávolodva éli át szenvedését. A szenvedés elszakít bennünket a világtól, barátainktól, s lassan már csak az atya szerető tekintete az egyetlen mencsvár, s rájövünk, hogy a harcot egyedül magunknak kell megnívnunk. Ne féljünk, mert atyánk sohasem hagy minket árván. A szent szűzzel szenvedéseinkben is elkísér, és velünk is marad. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te véred, méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.

0: anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: A fájdalmas József Özér második titka, akit érettünk, megostoroztak. Most már hozzájárul az ember is. Szorgalmasan üt, váltogatva. Most szakad a test, és ömlik a vér. Emberkarok állnak a megváltás szolgálatában. Értetek, és mindenkiért. Azokért is, akik ütnek. Azokért is, akik a feszítsmeget üvöltötték a csütörtök éjszaka után. És aki az oszlopnál emberkéztől ontja vérét, tudja, mi történik. Tudja, hogy ezért jött, és egész ember életében tudta. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most, és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál

0: utcán érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: A fájdalmas rózsafüzér harmadik titka, akit érettünk, tövéssel koronáztak. A katonák levetkőztették őt, és vörös köpenyt adtak rá, tövisből koronát vontak, és fejére tették. Nem is sejtették, hogy a szeretet királyává öltöztetik be Jézust. Megalázásból, meggyalázásból szőtt bíbor köpenye soha se felejtesse el velünk néma hallgatását. Akkor is, örökre, értett teszem ember, hogy tanuld meg a földig meghajló, megbocsátó, mindvégig szerető alázatot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövéssel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: A fájdalmas József Özér negyedik titka, aki érettünk, a keresztet hordozta. Mária fájdalommal kíséri végig Jézust a keresztúton. Sírva látja, mint esik el az Úr többször a kereszt súlya alatt. Szeretné megvigasztalni, de amikor egy pillanatra találkoznak, csak a szemük kapcsolódhat egybe. Siratja Jeruzsálem leányait, akik vigasztalni akarták Jézust, de akiknek az Úr oly szomorú jövendőlést mondott. Siratja a Szentvárost, amelynek el kell pusztulnia bűnei miatt. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk, a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk, a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk, a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk, a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk, a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk, a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk, a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk, a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk, a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.

0: fájdalmasról zsefüzér ötödik titka, akit érettünk, keresztre feszítettek. Ha odaadja engesztelő áldozatul életét, meglátja majd utódait, hosszúra nyújtja napjait, és az Úr tetszése az ő keze által teljesül. Lelkének gyötrelme után meglátja a világosságot, megelégedett lesz. Uram, te a kereszten, a szeretet végső határáig mentél el, hozzám is szól szavad. Ha valaki téged jobban szeret, mint én, azt te is jobban szeretheted, mint engem. Elfogadom Kempis tanítását. Nincs is más út az életre, és az igaz belső békére, csak a Szent Kereszté, s a mindennapos önmegtagadásé. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk. Urunk Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Amen.
2: Kedves hallgatóink! A rózsafüzért a stúdióból Szigler Luizi és Labundi Mária, a tizedeket telefonon Varga Edit, Ágnes nővér és a stúdióból Szigler Luizi imádkozták. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak. A rózsafüzérünkhöz telefonon keresztül önök is csatlakozhatnak, jelentkezni a 061-373-0701-es telefonszámon lehet. Várjuk hívásaikat. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: A fájdalmas rózsafűzért imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, főbb híreink röviden. Történelmi jelentőségű keresztény-konfuciánus tanácskozást tartottak Szöulban. Digitális térben és vándorkiállításon keresztül kell életre a mohácsi csata emlékezete. Endoszkópos gerincműtétet végeznek a Szegedi Tudományegyetem idegsebészeti klinikáján. Jönnek a részletek, a hírszerkesztő I.S. Borbála, a mikrofonnál Sebestyén Esztert hallják. Keresztény-konfuciánus tanácskozást tartottak a Szogang Egyetemen augusztus 4-e és 5-e között Szöulban, közli a Magyar Kurír. Az első alkalommal megrendezett párbeszéd középpontjában egy ideális társadalom felépítése állt. A vatikáni dikasztérium és a koreai társszervezők által kezdeményezett találkozón vallási vezetők és tudósok vettek részt. Az összegyűltek azt vizsgálták, miként adhat a két vallás közös válaszokat a jelen legégetőbb kihívásaira. A társadalmi széttöredezettség, az etikai bizonytalanság, a környezetkárosodás és a békét fenyegető veszélyek a párbeszéd fontos témái voltak. Bár a két vallás eltérő teológiai és filozófiai alapokon nyugszik, olyan értékek kötik össze őket, mint az emberi méltóság, az erkölcsi integritás és a közjó iránti elkötelezettség. A szervezők reményei szerint a szöuli tanácskozás egy tartós együttműködés kezdete lehet. Elindult a Nemzeti Örökség Intézete Mohács 500 projektjének honlapja és az ehhez kapcsolódó szabadtéri vándorkiállítás, melyek a legújabb kutatási eredményekkel és interaktív tartalmakkal helyezik új megvilágításba az 1526-os csata emlékezetét. Számol be a hírről a kultúra.hu. A weboldal a fontos évfordulóra készülő nemzeti program központi tudásbázisa, ahol hírek, szakértői podcastek és tanulmányok érhetők el. A magyar és angol nyelvű vándortárlat pedig az egész Kárpát-medencét bejárja, és QR-kódok segítségével teszi hozzáférhetővé a digitálisan összegyűjtött anyagokat. A projekt egyik legfőbb üzenete a nemzetközi összefogás bemutatása, a Nemzeti Örökség Intézetének megközelítésének célja, hogy az emlékévben az emberek ne csupán a vereségre gondoljanak, hanem büszkeséggel adózzanak az európai kereszténységet védő hősök egyéni helytállása előtt is. Magyarországon elsőként vált rutinszerű eljárása az endoszkópos gerincműtét a Szegedi Tudományegyetem idegsebészeti klinikáján, közli az MTI. Az innovatív technika a porckorongsérvben és gerinccsatorna szűkületben szenvedőknek nyújt gyors segítséget. Az eljárás minimálisan invazív, a műtét során mindössze 1 cm-es vágást ejtenek a bőrön, a célzott nyomás csökkentés révén pedig maximálisan megkímélik az idegelemeket. A beavatkozás legnagyobb előnye a drasztikusan lecsökkent műtét utáni fájdalom, aminek hála a betegek többsége már a műtét utáni napon hazatérhet. Ez az eljárás a világon kevés helyen működik rutinszerűen, holott a derékfájás és a porckorongsérv ma már népbetegségnek számít, milliókat korlátoz a munkavégzésben és az aktív mozgásban. Barzó Pál, klinikai igazgató kiemelte, náluk nincs várólista, a páciensek 2-3 héten belül sorra kerülnek. Kedves hallgatóink! Hírszerkesztőtársam I.S. Borbála nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Sebestyén Esztert hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 16 óra.
2: Mária Rádió, Pilis Csaba, FM 104,2.

0: Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. A Szociális Missziótársulathoz tartozó Edit nővérrel Kurcina Terézia, a Jézus Szíve Társasága testvére beszélget.
1: Kedves hallgatók! A mai napon a Farkas Edit szeretett otthonban beszélgetek a Szociális Missziótársulathoz tartozó Edit nővérrel. Fogadják őt szeretettel. Beszélgetésünket kezdjük a születéseddel.
2: 51-ben születtem, az nem tegnap volt. 75-nek a felét is már lehúztam, tehát nem vagyok mai gyerek. Viszont Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, ma és mindörökké. És szeretném, hogyha ez az interjú nem olyan hatást érne, mint amikor valaki magát fényezi és kirakatba helyezi, nem is saját élettörténetet, mert ahány milliárd ember annyi félre van, úgyse tudnánk elmondani, akkor van értelme egy ilyen tanúságtétel interjúnak, hogyha az nem rólam szól, hanem egy életút, ami Istenhez vezet.
1: Mesélj valamit a családodról.
2: Az én családom nehéz helyzetű család. Háború után házasodtak édesanyámék össze. Egy templomban ismerték egy kórusba egymást. Különféle életállapot volt, mert édesanyám kitűnően érettségizett. Apám szegény családból született, és még érettségje sem volt, mert volt egy rejtélyes betegsége, amit ő úgy ábrázolt, hogy kapaszkori eszméletvesztés. Na mindegy, 46-ban létrejött a házasság, következő évben már édesanyám várt az első szülött testvéremet, hárman lettünk gyermekek, két fiú és én harmadiknak lány. Na most a Lacika volt az első szülött, és mikor édesanyám szíve alatt volt, akkor bizony édesapámon kijött az a rejtélyes betegség, és édesanyám okos, intelligens nő volt, azonnal fölismerte, hogy ez nem ájulás, hanem epilepszia. És ez sajnos öröklődött. Az értelmi képességei jók voltak, mert letette édesanyám mellett az érettségit, ő ott szerezte meg, és doktorált a jogi egyetemen, tehát ő mindent behozott, édesanyám maradt az érettségivel, te tanuljál, majd én állom a sarat. Mondta édesanyám, tehát nem szerelmi házasság volt, hanem nagyon megfontolta ő, rendbe lépjen-e, vagy a házasság legyen-e a hivatása, tulajdonképpen ő 11. gyermekként korán elvesztette az édesanyját. És ő azt mondta, hogy hát ha keresztet kell is hordozni, de ha együtt visszük a keresztet, mi bajunk lehet? Hát akkor nem is lett volna baj, csak az derült ki, hogy a később már nem együtt vitték a keresztet, hanem az, ahogy sokszor lenni szokott, inkább a másikra dobáljuk a keresztet, mert a testvérem ugye megszületett, és utána egy majdnem két évre rá a második bátyám is, és ő viszont újraélesztéssel, az első szülött Lacika pedig 4 éves korában kapott egy agyvelőgyulladást, a második gyerek meg újraélesztés utáni agyi állapot, agyvérzéssel, mind a kettő fogyatékos lett értelmileg. Lelkileg, érzelmileg és szociálisan nem. Minden vizsgálatnál kiemelték, hogy az intelligenciának az a része sértetlen maradt, nagyon jó szívűek, kulturáltak, és nagyon csak sokat szenvedtek, mert csúfolták a gyerekek, mert könyörtelenek tudnak lenni, nem is mérik föl mindig, hogy mennyire. A legnagyobb szenvedés az okozta, hogy én 15 éves voltam már gimnazisemből. De ő csak mondta, akkor elnéztem ide, és akkor Cecília nővér az megjött utána, ő nem hagyja annyiba, és akkor aztán az lett a helyzet, hogy jó van, akkor átjövök, de először konzultáltam a jezsuitáknál, volt a Benkő Antal, a pszichológus, és nagyon kedves volt, azt mondja, hát eddig bent, akkor eztán is fog menni. Mármint, hogy a nehézségek viselése és a hitemnek a megélése. Megcsináltam egymagamba, teljesen egyedül a Szent Ignáci lelki gyakorlatnak a döntési fázisait, hogy ha így alakul, ha úgy. És akkor kettős mérleget csináltam, hogy vagy bejön, és ha bejön, akkor itt helybe ápolok, és közben elmegyek a Szapiencia, akkor indult be, és akkor közben idéjjel dolgoztam, nappal ott ültem, de csak azzal a feltétel, hogy belépek a rendbe is. És végigcsináltam mindent, a Szapienciánat elsőnek adtam be a szakdolgozatot teológiai antropológiából, és úgy ittam, mint a szivacs jelesre. Közben leteltekem a noviciátusi, meg a újonc idő, és akkor itt közben bővült az új otthon. Aztán, ahogy föltelődött közben a létszám, abban a pillanatban én elkezdtem a Biblia órát számukra tartani, amelyen megtelt a terem. Nagyon fogékonyak voltak rá, még az előző korosztály volt, amelyik még kapott valamit, és itt még többet végig tudtuk az evangéliumot, de az életbe állítva. Akkor közben át is jártam a templomba a plébániára, megkért a plébános, hogy felnőttek számára adjak valami gyakorlatot többet magammal, karitás csoport számára is a segítés kultúrájáról tartottam 8 hónapig. Aztán sok papot, 13 papot ápoltam, és megmondom, hogy miért került ez úgy, hogy én nekem az egyik feladatom a sekrestyésségben lett, a papok ápolása segítése volt, mert ide azok is jöttek, mert centrális helyen volt. Úgyhogy egy pár jó nevű pap is volt itten, pont azért álltam be ápolni, mert a nővérnek nem volt olyan kulturált érzéke, hogy egy pappal nem akárhogy beszélek.
1: Mit jelentett neked a fogadalmas élet?
2: 16 éves koromban egy asztal sarkán ülve tettem magamba az első fogadalmat. Annyi eszem volt, hogy hát ha én őket vállalom, akkor én amellett mást nem tehetek. Mert ezt az életformát, ezt a súlyos keresztet ráterhelni egy fiatal házas emberre nem lehet. Úgy éltem, mint szerzetes, tehát minden nap mentem a templomba, mondtam a zsolozsbát, és gyakoroltam a mindennapi életet.
1: Hogy tekintesz vissza az életedre? Miért vagy hálás?
2: Mindenért. Mikor megkérték, hogy írjak ilyen indoklást, hogy miért jöttem ide, az volt első szó, hogy hálából. Voltak ilyen dobásaim, mert gimnáziumban miért vagy hívő? Mindenki mondta, hogy mert a nagyanyám, mert én egy szót írtam le szeretetből. Tényleg az volt, hogy szeretetből hiszek, hogy higgyük el a szeretet.
1: Mivel telnek a mindennapjaid? Most is szolgálod a lakókat?
2: Most már ilyen leálló sávban vagyok. Megroppant a gerincem, és a csípőm is kikopott, és még vannak hozzá járulékos dolgok. Átadogattam a sekrestyészséget, a bibliaórát.
1: Hogyan viszonyulsz ezekhez az elengedésekhez?
2: Próbálok mosolyogni szívből. De szomorú is vagyok miatt, ez az igazság. Sokszor eszembe jut, hogy szomorú az én lelkem, mint halálig. És ez is Jézus Krisztus. Nem zárja ki, sőt, a mély, valódi hit kizár dolog szenvedés nélkül elérni, mint ahogy igazi szeretet sincsen, kiált próba nélkül. Úgyhogy most ez a próbatételi szakaszom, hogy amíg az Úr engem itt tart, addig tudjak hűséges lenni és abban növekedni.
1: Az Isten szeretetében megélt küzdelmes életet tapasztalataiból mit tudnál átadni a hallgatóknak?
2: Hogy nem lehet a puszta emberségünkből meríteni. Az ember az egy dialógikus légy, és ha nem tud az Istennel kapcsolatba lépni, Uram, még nem ismerlek téged, de szeretnélek megismerni, segíts

0: Mária Rádió.
1: Hírpercek.
2: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, főbb híreink röviden. 500 éve ünneplik a Havasboldogasszony búcsút Szegeden. A városok evangelizálásáért kér imád augusztusban Leó pápa. Történelmi jelentőségű keresztény-konfuciánus tanácskozást tartottak Szöulban. Jönnek a részletek, a hírszerkesztő Ijés Borbála, a mikrofonnál Sebestyén Esztert hallják. A perzselő hőség ellenére idén is zarándokok sokaságát vonzotta a Havas Boldogasszony búcsú a Szeged alsóvárosi Ferences templomban augusztus első hétvégéjén. A több mint fél évezredes múltra visszatekintő ünnepre az egész Kárpát-medencéből érkeztek hívek, akik szentmiséken, vírasztásokon és körmeneten vehettek részt. A kétnapos esemény nyitó szentmiséjén a szegedi születésű néprajztudós Bálint Sándor boldogávatásáért imádkoztak. A vasárnapi ünnepi szentmisét Martos Levente Balázs, Esztergom budapesti segédpüspök mutatta be, mely után sor került a hagyományos ünnepi körmenetre is. A kánikula ellenére mindkét nap megteltek a padsorok, a gyontató fülkék előtt hosszú sorok kígyóztak. A kétnapos ünnepet kegyhely történeti séta és a betegekért bemutató szentmise is gazdagította, a búcsúról sokan lélekben megerősödve tértek haza. Közé tették 14. Leó pápa augusztusi imaszándékát, írja a Magyar Kurír. A Szentatya a nyár utolsó hónapjában arra hívja a katolikusokat, hogy imádkozzanak a városok evangelizálásáért, és kérjék az Urat, kísérje mindazokat, akik a zajban és a sietségben keresik az élet értelmét. Ma a világ népességének csak nem 45%-a városokban él. Az egyház fő hangsúlyozta, bár a nagyvárosok a szabadság és a lehetőség helyszínei, gyakran az anonimitás, a személytelenség és a magány tereivé válnak. Ez a társadalmi kihívás különösen a fiatalok mentális egészségét veszélyezteti. A pápa ima világhálója vatikáni alapítvány keretében a világ mintegy 100 országában több 10 millióan imádkoznak együtt naponta a Szentatya szándékaiért. Az 1884-ben alapított, jezsuita gondnokság alatt álló szervezet Imádkozza pápával videót is készített, melyet július 31-én tettek közzé. Keresztény-konfuciánus tanácskozást tartottak a Szogang Egyetemen augusztus 4-e és 5-e között Szöulban, közli a Magyar Kurír. Az első alkalommal megrendezett párbeszéd középpontjában egy ideális társadalom felépítése állt. A vatikáni dikasztérium és a koreai társszervezők által kezdeményezett találkozón vallási vezetők és tudósok vettek részt. Az összegyűltek azt vizsgálták, miként adhat a két vallás közös válaszokat a jelen legégetőbb kihívásaira. A társadalmi széttöredezettség, az etikai bizonytalanság, a környezetkárosodás és a békét fenyegető veszélyek a párbeszéd fontos témái voltak. Bár a két vallás eltérő teológiai és filozófiai alapokon nyugszik, olyan értékek kötik össze őket, mint az emberi méltóság, az erkölcsi integritás és a közjó iránti elkötelezettség. A szervezők reményei szerint a szöuli tanácskozás egy tartós együttműködés kezdete lehet. Kedves hallgatóink! A hírszerkesztőtársam Ijés Borbála nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Sebestyén Esztert hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
1: Híreinket hallották.

0: Hátmozgató. Heim Kriszti Pilates oktató műsorát hallják.
1: Kedves hallgatóim, könnyű átmozgató tornára hívom önöket, tartsanak velem. Kérem, hogy óvatosan, saját testük jelzéseire figyelve végezzék a gyakorlatokat. Most pedig helyezkedjenek el kényelmesen az ágy szélén, vagy egy széken, és kezdődhet a torna. Nagyon fontos, hogy igyekezzünk végig figyelni a helyes testtartásra, inkább kevesebbet végezzünk egy gyakorlatból, de azt pontosan és szépen. Csípőszéles terpezben legyen a két láb, talpak a talajon, tenyerünket helyezzük a combokra. Húzzuk be a hasunkat, feszítsük meg a farizmainkat, vállunkat húzzuk hátra, közben a mellkast emeljük ki, és nyújtózzunk meg törzsel és fejtetővel felfelé. Emeljük két karunkat oldalra, majd fel az ég felé, közben vegyünk egy nagy levegőt, nyújtózkodjunk mindkét karral egyszerre, majd fújjuk ki a levegőt, húzzuk a hasunkat, és engedjük le a karokat a test két oldala mellé. Emeljük fel ismét nagy levegővel a két karunkat az ég felé, majd váltott karral nyújtózkodunk előbb az egyikkel, majd a másikkal, egyikkel, majd a másikkal, majd hosszan lehozzuk a két kart magunk mellé. Hasat és farizmokat megfeszítve tartjuk, és következnek a válkörök. Mindkét vállunkat felhúzzuk a fülhöz, és egy szép nagy kört írunk hátra, aztán hosszan leengedjük a karokat, vállakat a sarkak irányába. Mehet folyamatosan húzzuk a vállakat a fülhöz, szép nagy kört írunkra, és hosszan megnyújtózkodunk lefelé. Közben fejtetővel is végig magasak legyünk, szívjuk a levegőt, és hosszan leengedjük a két kart magunk mellé. Következnek a nyakizmok. A helyes testtartásra végig ügyeljünk, közben billentsük a fejet a jobb váll irányába, bal karral eközben rézsútosan lefelé hosszan megnyújtózkodunk. Picit megtartjuk, majd billentjük a fejet a másik irányba, és ellentétes karral, vállal lefelé nyújtózkodunk. Hozzuk vissza a fejet középtartásba, és következnek a törzsforgatások. Emeljük oldalra a karokat, vagy tegyük tarkóra, ha nem férünk el, vegyünk egy nagy levegőt, nyújtózkodjunk, tartsuk behúzva a hasizmokat, és forgassuk a törzsünket lassan jobbra, közben fújjuk a levegőt, majd jövünk vissza középre, és forgatjuk a törzsünket balra is. Mehet folyamatosan, forgatjuk jobbra, közben fújjuk a levegőt, húzzuk a hasat, és forgatjuk balra is, nézzünk hátra, és jövünk vissza középre. Medence billentések következnek, kapaszkodjunk meg a térdhajlatban, húzzuk a hasat, billentjük a medencét hátra, puposítjuk a hátat, fújjuk a levegőt, majd billentjük előre a medencét, homorítunk és lapockákat zárjuk. Billentjük a medencét hátra, puposítjuk a hátat, húzzuk a hasat, fújjuk a levegőt, majd billentjük előre a medencét, homorítjuk a hátat és lapockákat zárjuk. Még egyszer billentjük hátra a medencét, puposítjuk a hátat, húzzuk a hasat, fújjuk a levegőt, jöjjünk vissza függőleges testhelyzetbe, tenyereket helyezzük a combokra, gerinc csavarás következik, bal vállunkat billentsük a jobb térd irányába, rizsutosan lefele mélyen, hosszan megnyújtjuk az oldalunkat, majd jövünk vissza középre, ezután jobb vállunkat billentjük az ellentétes térd irányába, hosszan lefelé megnyújtózkodunk, és jövünk vissza középre. Vegyünk egy nagy levegőt, emeljük a két kart oldalra, majd magas tartásba, megnyújtózunk hosszan, majd hosszan engedjük a két kart le a test két oldala mellé, kedves egészségünkre, tornázzunk együtt legközelebb is. Áldott, szép napot kívánok!
0: Átmozgató. Heim Kriszti Pilates oktató műsorát hallották.
2: Mária Rádió. Hazafelé a Mária Rádió délutáni magazin műsora.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit a budapesti stúdióból az Idők jelei című műsor mai adásában. A mikrofonnál a műsorvezető Hók Gyula. A technikusi szolgálatot ezúttal is Tar János testvérünk látja, akinek ezúttal is újólag köszönöm szívós, kitartó, áldozatos munkáját, és bátorítom, hogy nemes élet hagyományunk értelmében, hogyha nem csak privát véleménye van az elhangzottakkal kapcsolatban, hanem olyat is, amit megosztásra érdemesnek ítél, akkor jelezze, és akkor szívesen őt is bevonjuk az adás készítésébe. Ez ugyanúgy igaz a kedves hallgatókra is, hiszen újból élőadást tudunk önöknek készíteni, tehát van mód arra, hogy a kedves hallgatók bekapcsoljanak az adás menetébe, és észrevételeikkel, kérdéseikkel, és ha kell, akkor nyugodtan építő kritikájukkal is megkereshetik az élőadás vonalát, amely a következő 061-es 374 0904-es, és a szokott két kérés, hogy csak kifejezetten az élőadás témájához kapcsolódó megkeresésekre használják az adás vonalát, és úgy sáfárkodjanak az idővel, hogy mások is szóhoz juthassanak. Köszönöm szépen! És hát élőadás lévén, akkor szeretettel köszönöm a mikrofon túlvégén állandó beszélgető társamat, Sós Károly állandó diakonust.
1: Én is köszöntöm a kedves hallgatókat.
0: Egy icipici kis történelmi visszatekintés, a mai adásunk témá itt magyarázandó, amikor a műsor ötlete, koncepciója megszületett a rádió akkori vezetésének a fejében, akkor Szabó Tamás elnök úr azzal keresett meg engem, hogy egy ilyen hitmagyarázó műsort kellene készíteni, ami nem a szó klasszikus értelmében hittanóra, hanem a közélet mindennapos dolgaival foglalkozik, de mégis segít az embereknek értelmezni ezeket a mindennapos kisebb dolgokat, mégis egy, hogy a keresztény látásmóddal, vagy ha nem akarunk fukarkodni nagy szavakkal, hogy valóban Isten szemegén keresztül hogyan lehet ezek a dolgokat nézni. Na most ezzel a szabadsággal élve, hogy nem szűkebb értelemben tematikus műsor vagyunk, hanem nagyon sok mindennel foglalkozhatunk. Most egy picit formabontó leszek, mert a mai adásunk témájához a felvezető gondolatot, vagy ezt a látásmódot, hogy hogyan figyeljük majd a mai adás témáját is, a mai evangéliumhoz, illetve ahhoz kapcsolódóan Böjte Csaba ferences atya egy odavágó gondolatával indítom, aki követik a liturgikus előírásokat, azok tudják, hogy mai napon a katolikus egyházban Urunk színe változásának ünnepét üljük, és ehhez kapcsolatban természetesen a táborhegyi történet van az evangéliumban, és gondolatébresztőként ehhez kapcsolódóan hadd osszam meg a kedves hallgatókkal Böjte Csaba atya idevágó gondolatát. Amikor Jézus felment a táborhegyére az apostolokkal, nem azt mondta nekik, hogy örvendek, hogy jól érzitek magatokat, készítünk három sátrat, és nem megyünk vissza a világba. Mert ő nem azt akarja, hogy a keresztény kivonuljon a világból, szépen berendezkedjen egy elefántcsontoronyban, és jól el legyen ott, hanem hogy megszentelje a világot. Eddig a Böjte Csaba idézet, és még mielőtt a konkrét adástémában elmélyülnénk, először beszéljünk egy kicsit arról, hogy mennyire fenyeget minket életvitelszen ez a keresztény veszély, hogy nagyon jó nekünk az Úrral, ami egyébként tényleg igaz, tényleg nagyon jó vele, egy kell is a vele kettesben eltöltött idő, de hogy ez annyira tetszik nekünk, hogy szépen elbarikádozzuk magunkat mindentől és mindenkitől, még meg is ideologizálhatjuk a szent igével, hogy ne hasonlítjuk a világhoz. És akkor mi szépen el vagyunk magunkban, keresztény módon, keresztény életet élünk, nagy örömmel, boldogságban, és akkor ennyi az élet. Kedves Károly, valóban ennyi lenne a keresztény élet? Vagy azért ennél kicsit több feladatunk van?
1: Minden embernek hivatása és küldetése van. És hát nyilván a keresztény ember ezt Krisztussal való személyes kapcsolatában ismeri fel, és hát a keresztség szentsége az, amely egyrészt lepecsételi erre a keresztény hivatásra, illetve arra a küldetésre, ami személyesen az övé, a baj azzal szokott lenni, amikor azon, amit vallásos életnek jelent a fogalom, azt elkezdjük félreérteni és félre magyarázni. Adott esetben azért, hogy a személyiségünk, amely mindannyiunk esetében esetleges és gyenge és gyarló, elfedjük akár még saját magunk elől is az, hogy mi az, amiben változnunk kellene. Mert hogy változni nehéz. És hát ezt az evangélium példája is jól mutatja, hiszen ha valakik, akkor az apostolok aztán Jézus Krisztussal igazán közelről találkoztak, meg együtt voltak vele, és gondoljunk arra az esetre, amikor ugye Jézus hát hazamegy a falujába, most mai szóval így mondanám, és akkor ugye ott Jakab apostolnak a mamája, az Zebedeus gyerekeknek a mamája rögtön kezdi az urat, hogy ugye majd akkor az Isten országában az egyik fiamat ilyen
0: hivatal... Elnök helyettesi szék, meg főtitkári szék.
1: És hát ugye hát meg vannak döbb, tehát Jézus mondja nekik, hogy ti nem értitek, hogy én, ez valami egészen más. Most nyilvánvaló, hogy a földi életünk során a maga teljességében sohasem fogjuk érteni, hogy hát mi is az Isten országa, amely Jézus Krisztust mit akar. De hát a törekvésünk az azért mégiscsak az kell legyen, hogy egyre többet értsünk, érezzünk ebből. A küldetésünk miatt is, mert hogy azt mindannyiunknak fel kell, vagy fel kellene ismernie a földi élete során, és hát minél korábban annál jobb, hogy mi az a küldetés, amely csak az enyém, amelyet az Isten azért ad nekem, mert az Isten országa ebben a földi világban pont ezáltal épül, hogy én azt én vagyok az egyik tégla, és a másik tégla. Tehát valahogy így gondolom én, hogy elkerülhetjük ezt, amiről itten a kérdésben is beszéltél, hogy úgy ellegyünk. Tehát egyik templomból rannunk a másik templomba, egyik áltatosságról a másik áltatosságra. Én azt nem mondom, hogy az Úristennek nem tetsző, vagy igen, de azért óvatosságra inteném, ha valaki ilyesmit tesz, főleg akkor, hogyha közben meg úgy megy el a valami nehéz helyzetben levő mellett, mint hogyha az ott se lett volna. Tehát itt gondoljunk
0: a szamaritánus
1: példabeszédre, igen. Úgyhogy én azt hiszem, hogy a mértékletesség az itt is igaz. Tehát, hogyha igazán mi kapcsolatunk van Krisztussal, akkor abból eleve következik valamiféle belső mértékletesség.
0: De ha visszagondolunk a II. Vatikáni zsinatnak a fontos újításaira, akkor az egyik, és az most így minden hallgatónak címzem személy szerint is, az egyik ilyen fontos üzenete volt, hogy a felszentelt papok, szerzetesek, meg az Istenek szentelt életet élő ugye, szerzetesnők, meg a világi évek között olyan életemben nincs egy fontossági sorrend, hogy vannak az első osztályú keresztények, akik a nagyon keresztények, mondjuk mint a papok, püspökök, és akkor hát a futottak még kategóriában, hát itt jobbján meg ott vannak a világi évek is, tehát hogy a világi híveknek, az életüknek, az ő küldetésének a fontosságát hangsúlyozta a zsinat, hogy az úgy a papság a mellé rendelt, nem egyik a másik ellen van, vagy nem az egyik a másiknak a fogyatékosságait próbálja kiegyes, hanem hogy fontos ez is, fontos az is, egymással nem cselekszem, és nem fölcselekszem, de egyik sem hiányozhat. Tehát, hogy sem a papság önmagában, sem a világ önmagában nem tudnák beteljesíteni az egyház küldetését. Mind a kettőre szükség van. És hogy ezt lefordítsuk konkrét gyakorlati tanulságokra is, hadd legyen szabad egy pici mini tanulságtételt tenni. Ugye én úgy nőttem föl, hogy én már a anyatáj helyett is szentelt vizet szívtam magamba, mert nagyon pici koromtól végig mindig templomban lógtam, hétköznap is mentem minisztrálni. A szocializmusban katolikus iskolába jártam, tehát tulajdonképpen minden muníciót megkaptam, ami ezügyben kellett, így nőttem föl. Mégis el kellett jönnie körülbelül ilyen 32-35 éves koromnak, hogy rájöjjek, hogy a keresztény embernek is újból és újból meg kell térni. És igazándiból arra datálom a komolyabb megtérésemet, amikor ugye Szent Pál mondja, hogy Krisztus magával ragadott engem. És onnantól vált ez, hogy mondjam, komolyabban életviteli, vagy ha tetszik, élethalál kérdésé. Sajnos érdekes, akkor a Budapest belvárosában volt az irodám, a Régi Posta utcában, és akkor így, hogyha ki kellett szellőztetni a fejemet, vagy így ebédszünetben, és akkor sokat kimentem oda sétálni a Dunapartra. És egyszer pont így valami lelkiolvasmányon, vagy nem tudom, biblia idézettem, valami így gondolkodtam, és hogy mentem, és ránéztem a Lánchídra, igen, talán pont azon gondolkodtam, hogy hát, hogyha én most már egy tudatos keresztényként akarom megélni a munkámat, meg a családi helyzetemet, szóval, hogy ezt hova tegyem magamat, és én ránéztem a Lánchídra, és így hirtelen hallottam egy ilyen nagyon békés szelíd hangot, és azt mondta, hogy légy híd a két világ között. És akkor az úgy megálltam, és kicsit elmorfondíroztam rajta, és akkor úgy azt mondom, hogy kezdett leesni a tanítom, azt mondja, aha, hogy akkor ezt úgy értem meg, hogy tetszik is, hogy én keresztény emberként menődjük a világban, hát én ugyanúgy végzem munkámat, ugyanúgy megtankolom az autómat, ugyanúgy elmegyek bevásárolni, ugyanúgy kikérdezem a gyerektől a leckét, tehát hogy természetesen megy az élet a maga medrében, de hogy valahol, ha már mi többet kaptunk, többet látunk az életből, túllátunk ezen a földi életen, és nem csak, hogy tudjuk, hogy van a halál után is élet, sőt, azt fog majd számítani igazán az örök élet, hogy az hogy telik, és ez csak az előszobája annak, hogy majd hogy fogunk élni az örök életben, de hogy akkor az valóban felelősség, és hogy amennyire rajtunk áll, ezt átadjuk is, és megmutassuk másoknak. És akkor ez a Lánchíd hasonlat, hogy légy híd a két világ között, ez úgy, hogy mondjam, sok évre elég muníció volt nekem ahhoz, hogy próbáljak ebben elmélyedni, vagy próbáljam ezt így a magam kis életében megvalósítani. Aztán rá egy bő 10 évre úgy adódott, hogy amikor mondogatták nekem, hogy legyek állandó diakonus, akkor mondom, jó, akkor elmegyek, elvégzem a teológiát. Csak változott az aporimos főiskolán, meg is csináltam. És egy valamelyik tantárgyból, már nem elégszem, melyik volt, az oktató mondja a tananyagot, mondja, és egyszer csak így hirtelen megáll, ránk néz, és ugye a katekéta lelkipásztori munkatársak, amit végeztem, ugye ott valaki az, a Pébáli hitoktatásba befolyt, ugye van, aki egyszerűen a saját hitbéli ismereteit akart elmélyíteni, tehát különféle okokból voltunk ott, de így megáll az oktató az óra közepén, ránk néz, és azt mondja, maguk el nem tudják képzelni, hogy maguknak milyen fontos hit szerepük van. Úgy mondom, én ezt már hallottam valahol, mit fog ebből kihozni? És azt mondja, hogy azért, mert a világba maguk viszik ki az egyházat, mint az egyházba meg maguk hozzák be a világot. És azt gondolom, hogy azért volt jó erről beszélgetnünk, mert sokszor nem fogjuk föl azt, hogy milyen súlya van a mi küldetésünknek. Tehát azt hisszük, hogy nekünk csak annyi a dolgunk, hogy hát azért többé-kevésbé azért rendes életet éljünk, hát nagy disznóságot ne csináljunk, de hogy úgy el vagyunk a magunk kis szemétdombján, elkapirgálunk, elkukorékolunk, befőzzük a befőttet, megcsináljuk a lecsót, kész, és akkor úgy rendben vagyunk. Jó, ezeket csináljuk, ezek is kell, de ez nem elég. Ez nem elég. Ugye mindannyian nagykövetek vagyunk. Jézus Krisztus rendkívül és meghatározott nagykövetei. Ott azon a helyen, abban a családban, azon a munkahelyen, abban a faluban, városban. És én azért köszönöm a Bőte Csaba atyának, hogy ezt egy kicsit szájba rágta nekünk, és tulajdonképpen már kvázi házi feladat is lehet, hogy a Táborhegyéről körülnézve, gyere le a hegyről! És a kérdés, hogy és akkor hova vezet most az első utad? Tehát gyere le a hegyről, és hová vezet az első utad? És azt, ha jól odafigyünk, a lelkiismeret úgyis meg fogja mondani, hogy mi az az út, amely én már régen tartozom valakinek, vagy valakiknek. Gyere le a hegyről, és hová vezet most az első utad? Ebben kis bevezető után, akkor nézzük első témánkat, úgy döntött, hogy azzal foglalkozunk, ami most mindenkit foglalkoztat, akár a víz oldaláról, akár a meleg oldaláról, ez a jelenlegi szélsőséges időjárás. És hát tulajdonképpen, most megint az ördög ügyvédjének a székét kényelmesen elfoglalva, hát mondhatnám, hogy mi a csodáról lehet egy Mária Rádminiáról beszélni. Hát ebben aztán semmi istenes nincsen. Hát ez egy természeti jelenség, ez van. Ki kell bírni, vagy nem tudom, valahogy meg kell oldani, de hogy mit lehet erről beszélni keresztény szemszögből? Kedves Károly, lehet-e keresztény szemszögből az időjárásról beszélni? Aztán figyelem, hogy mit mondasz. Azt talán mondod, hogy nem, én már készültem puskával, hogy mit mond Isten az időjárásról, de gyerek.
1: Hát én most azt mondanám, hogy, hogy természetesen lehet, sőt kell is. Tehát úgy gondolom, hogy a mai kor embere az nem olyan, mint mondjuk egy jó 100 vagy 150 évvel ezelőtt, vagy még régebbi koroknak az embere, aki akár ha vidéken dolgozott, földművelési munkákat végzett, akár hogyha a városban tevékenykedett, akkor sokkal természetesebb kapcsolata volt a természettel, és ezen keresztül a teremtővel. És akkor azt tanácsolom mindenkinek, hogy érdemes a teremtés könyvét elővenni, Mózes első könyvét, és ott elolvasni a teremtés történetét, amely ugye ugyan egy szimbolikus leírás, de minden benne van. Nevezetesen, hát ott olvassuk, hogy hogyan teremtette Isten meg a földet, az embert, stb. Stb. És hát ebben akkor természetesen ott vannak a természeti törvények, amelyeket az Isten teremtett. Nem maguktól lettek, és nem úgy. És hogyha...
0: Az eső sem szuverén módon esik. Nem engedelmeskedik annak a parancsnak, amit kapott.
1: Így van, és hogyha ezért érdemes a természeti törvényeket ismerni, vagy jól, minél jobban ismerni, mert azok tovább vezetnek bennünket azon az úton, amelyről úgy szoktunk beszélni, ugye, hogy a teológus, tehát az Istenről való beszéd és az Istennel való kapcsolat. Nyilván a természeti törvényeknek megvan a maga határa, hogy meddig szólnak, és az ezzel való foglalkozásnak is megvannak a maga határai, ami már nem van, ami már nem ide tartozik. És ebben a vonatkozásban én azt kell mondjam egyébként, hogy úgy vezetted itt föl ezt a témát, hogy ez a rendkívüli vagy szélsőséges időjárás, azt gondolom, hogy ez nem rendkívüli és nem szélsőséges, hanem teljesen természetes azoknak a természeti folyamatoknak a következménye, amelyek szerint a földidőjárása működik, sok száz vagy sok ezer esztendeje, és amelyekbe az ember az utóbbi 150 vagy 200, ez ipari forradalom kezdete óta egyre inkább belepiszkálunk. És ez a belepiszkálás pedig nem más jelent, mint hogy hát talán a francia forradalom felvilágosodás eszmeisége alapján is elhittük, vagy elhitetjük az emberrel, vagy az emberiséggel, vagy legalábbis a nyugat emberével, hogy hát mi be tudjuk rendezni a világot. Tehát nincs szükség az Istenre. Hát ez úgy menjen ahova akar. Mi berendezünk.
0: Hogy egyáltalán eszembe se jut, hogy van, mert meg annyira evidencia nekem embernek, hogy én uralkodok mindenen. És én döntök mindenben.
1: Igen. És talán azzal folytatnám, hogy azt gondoljuk, hogy és ez egy bizony, tulajdonképpen egy a Szentírás fordításának a félreértéséből adódik, mert hogy ugye ott azt olvassuk, hogy az Isten azt mondja az embernek, tehát az Ádámnak, az Ádámosznak, hogy nektek adom ezt a kertet. Eddig ugye hát az egyik fordítás az úgy hangzik, hogy használjátok, a másik viszont azt mondja, hogy hát ugye uralkodjatok felette. Na most a valamin uralkodni az valami nagyon mást jelent, mint valamit használni. És hosszú ideig a keresztény gondolkodásban, vagy a keresztény gondolatban azért ez az uralkodás jelent meg. És hát tulajdonképpen igazán azt kell mondani, hogy a második vatikáni zsinat az, amely ezen a szemléleten egyébként pontosan a modern biblia kutatások következményeként is elkezd változtatni. És akkor itt aztán eljutunk a Ferenc pápának a Laudato Si körleveléig, amelyikben a pápa kifejezetten, hát nem csak hogy kéri, hanem arra hát figyelmeztet is, hogy tessék a ma élő embernek saját maga és a jövő embere érdekében, vagy az emberiség érdekében komolyan venni azt a teremtést, amely az Isten alkotás, és amelyik csodálatosan szép. Tehát azért, hogyha ezt megnézzük, ez csodálatosan szép. Ugye egyrészt a természettudósok egy része, akik ugye ilyen földtani, meg meteorológiai, meg földrajzi, meg stb. Kutatásokkal foglalkoznak, azok adott esetben csodálatos képeket közölnek, vagy csillagászok, azért, hogyha kitekintünk, és akkor ugye kezdjük olvasni, hogy hány föld létezik, és mit tudom én, milyen távolságok vannak, és stb. Stb., akkor tulajdonképpen megtapasztaljuk a végtelen kicsiségünket. És én úgy látom most a ma élő embert, és főleg a nyugat, de hát másút is, de bizonyos fokig az emberiséget, hogy ezt a kicsiséget felejtett el. A nyugat embere mindenképpen, és úgy állunk hozzá, hogy hát mi legyőzünk.
0: Mert nem tud vele mit kezdeni. Nem tud mit kezdeni azzal, hogy valamit nem tudok befolyásolni.
1: Hát igen. Na most ugye ez egy érdekes dolog, amikor az ember nézi a magyarországi egyik televíziós csatornát, és ott egy egyébként közvéleménykutatásokkal foglalkozó személy is szándékosan nem akarok nevet mondani, meg nem ez a lényeg, amelyik pont ez a szárasság, és erről van szó, és akkor azt mondja, hogy hát az ember azért elgondolkozik, hogy hát úgy gondolja, hogy a természetet majd befolyásolja, de hát szóval a természetet nem tudjuk befolyásolni. Tehát ami szerintem nekünk keresztény emberként a tanulság, az első számú tanulság az, hogy legyenek minél jobb és minél hitelesebb természettudományos ismereteik. A földrajztól a fizikáig, mert mindaz, ami jelen pillanatban történt, vagy a meteorológiáig, mert mindaz, ami történik, jelen pillanatban körülöttünk, annak megvannak a nagyon egyszerű természettudományos okai, azok a törvények, amelyeket a minket nagyon szerető mennyei atyánk megteremtett.
0: Bocsánat, itt hadd kapcsolódjak hozzá, mert innen válik mássá a mi üzenetünk, mint amit esetleg a világban hallottam, kedves hallgatók, hogy ugye a világ nem egy Isten nélküli vákuumon lötyög.
1: Igen.
0: Ugye Isten ura mindennek.
1: Így van.
0: Ugye, sőt, az egyik szentmisében, ugye, ha nem bóbiskolnak a hívek a szentmisében odafigyelnének, akkor hallanának például ilyeneket, hogy az idők járásának te szabtál törvényt. Hát ez olyannyira igaz, hogy amikor az úr azt mondja, most álljon meg a nap az égen, akkor bizony az megáll. Ugye? Fatimában sok ezer ember volt tanúja, direkt hitetlen emberek is, akik direkt azért mentek ki, hogy lássuk, hogy már pedig ilyen úgyse lesz. És a hitetlen ember is látta, és a hitetlen ember is tanúsított, hogy bizony megállt a nap, az meg elkezdett forogni. Ugye az idők járásának te szabtál törvényt. Ugye? Tehát a meteorológia az nem Istentől függetlenül létezik. Nem egy fekete doboz. De először, na még mielőtt elárulnám, hogy mi az Isten véleménye az esőről, mert arról is van neki véleménye, előbb egy nagyon profán példát hadd hozzak. Ugyan egy év katonaság után 87-ben kezdtem el a jogi karra járni, nyelte jogi karára. Hát nem hogy az EU csatlakozás, még hát szó se volt róla, hát még azt se tudtuk, hogy rendszerváltás lesz. Tehát ott a szocializmusnak az akkori körülményei között kezdtünk el jogi egyetemen járni. Nyilván voltak a tananyagnak olyan részei, amik igen rövid időben nevetségesé váltak a rendszerváltás kapcsán, de volt, ami időtálló volt. És az egyik ilyen, a mi témánkhoz tartozó, amikor nemzetközi jogból az első előadást, legelső megnyitó mondatát elmondta az előadó, akkor mondta, én nem tudom, hogy keresztény volt te vagy sem, de ha nem, akkor is nagyon jó ráérzett arra, hogy Jézus miért beszélt mindig példabeszédekben. Mert az könnyű, frappás, könnyű megjegyezni, az egyszerű ember is megérti, és megragadja a figyelmét, elteszi a hosszú távú memóriájába. Az illető előadó azt mondta, hogy tisztelt kollégák, kolléginák, a nemzetközi jog az arról szól, hogy mennyit ér az a pohár víz, amelyet az unokám fog meginni. És ugye mondom, még csak ehhez nagyon vallásosnak se kell lenni, csak képesnek kell lenni túllátni a magam kis mikrovilágán, és összefüggésével látni a világot. Hogy én ma hogy élek, én ma mit teszek, vagy nem teszek a világgal. Most például ugye, hogy hogyan sáfárkodunk felelősen, a rendelkezésünkre vízzel, elektromos energiával, hogyan élünk, milyen lábnyomot hagyunk magunk után, az bizony kihatással van, ugye a többi ember életére, utódaink életére is. Tehát ma én hogyan élek? Ugye régen volt ez a nagyon egyszerű kis példa, hogy miért ültet a nagypapa diófát. Hát, hogy majd az unokának legyen mire fölmászni, meg legyen, majd az utána következő generációk tudjanak ki oda ülni, ebédelni, és árnyékot adjon a diófa, meg termést. Ugye a diófát soha senki nem magának ültette. És azt gondolom, hogy az első ilyen gondolat, amit érdemes így becsempésznünk, hogy tudok-e úgy élni, ugye a természet használatában is, meg egyébként az anyagi javakban is tudok-e úgy élni, hogy nem csak magamra gondolok. Hogy nem a saját imádatomban telnek el a napjaim. Ez valamikor evidencia volt, hogy ez nem így van, de sajnos, tehát ma már azt mondom, hogy az egyik leggyakoribb kísértésünk, még nekünk keresztényeknek is, hogy olyan életet élek, amelynek a középpontjában én saját magam vagyok. És akkor az már is egy rossz élet. Mert a saját életemben, középpontjában nem nekem kell lenni, hanem magának az Istennek, és az ő tanítása alapján másoknak, a testvéreimnek. Ami nem azt jelenti, hogy ne szeressem, az is parancsol magamat, is szeretni kell, de hogyha áldan maga vagyok elfoglalva, meg a saját céljaimmal, a saját kényelmemmel, a saját érdeklődésemmel, és ez mindent befed, mindent beterít, ez 0-24 órában igénybe veszi a figyelmet, energiámat, akkor az egy eltékozolt élet. Akkor az egy rossz célra irányuló élet. Akkor valahol utat tévesztettem.
1: Ezzel folytatnám, hogy a mi mennyei atyánk, ugye azt mondjuk, hogy hát üzen. Na most hát ugyanakkor meg, hát ezt nem halljuk. Vagy hát nyilván az imádságban.
0: Vagy nem tudunk eléggé csendben lenni ahhoz, hogy meghalljuk.
1: Igen. De azt is mondhatom, vagy azért mozom ezt, mert hát a törvényeiben, a törvényei által ural, üzen. És hogyha az valamiképpen az ember megpróbálja megpiszkálni, akkor a következmények azok világossá válhatnak a számára, vagy felismerheti, hogy hát ez nem a jó irány. Ugye, amikor az emberi fejlődés, mondjuk így, az ipari forradalom után elkezdte ezt a egyre nagyobb iparosítást, és kialakult az a gazdasági módszer vagy modell, amelyikről egyébként ugye a Ferenc pápa a körlevelében azt mondja, hogy ez a gazdaság öl, akkor ezzel elindult, hát egyik oldalon valóban számos az ember életét könnyebbé, jobbá tevő dolognak a felfedezése, alkalmazása, stb. És ez az, amire azt szoktuk mondani, hogy a polgári élet. De hát Jézus Krisztus végső soron nem a polgári életre hívott bennünket, hanem az őt követő életre, az az Isten országára. És ez itt aztán erkölcsi vonatkozásokban is nagy különbségek vannak, de hát erről még majd az adásban biztosan szót ejtünk. Azt azonban szeretném mondani, hogy a pápának, akinek legyünk nagyon hálásak, hogy megírta az Áldott légy Laudato Si című körlevelét, nyilván szakemberek segítségével. Amit ebben ír, ez aki elolvasta a körlevelet, akkor az...
0: Bocsánat, csak azok kedvére, akik nem ismerik az enciklikát, hogy ennek a témája, az kifejezetten ugye a környezetvédelem, teremtés, a ránk bízott világgal szembeni felelősség, ez a témája. Van,
1: és hát ami ott megjelenik problémaként, féltésként, óvásként, stb. Azt éljük most. Egészen biztos az, hogy miközben az emberiség története során soha ilyen mennyiségű és minőségű erőforrással nem rendelkezett, mint most. Ezzel együtt tudnunk kell, hogy ez véges. Most egy kis ízelítőt kapunk belőle, mondjuk mi itt Magyarországon is, hogy a Duna, amiről sose gondoltuk, hogy ilyen alacsony lehet, hát ilyen alacsony lehet még alacsonyabb is. És azért az nyilván elgondolkoztató minden ember számára, hogy amikor mondjuk egy Európa második legnagyobb folyója ilyen csak úgy folydogál a sok helyen, egyik part oldalán, vagy másik part oldalán, hogy akkor érdemes gondolkoznunk az, hogy víz nélkül nincs élet. Tehát itt most már azt mondhatjuk nyugodtan, hogy mint hogyha a Jóisten megnyomta volna azt a bizonyos stop gombot, vagy csengőt, hogy tessék odafigyelni. Ugyanakkor az is tény, hogy én vagy mi itten a műsorban, vagy a kedves testvérek, nem tudunk megoldani olyan dolgokat, amelyek persze ezt az egész éghajlatváltozást okozzák. És itt mondhatom a háborúkat, amelyek jelenleg is gőzerővel mennek, és ugye azok a tüzek, azok a robbanások, stb., amelyek irdatlan mennyiségű széndioxidot nyomnak oda. De ugyanakkor azt is mondhatjuk, hogy azért tudunk tenni valamit. Mert hogyha tényleg komolyan szembenézünk ezzel, és azt mondjuk, hogy mostantól kezdve én másképpen szervezem az életemet, és hajlandó vagyok lemondani, vagy önfegyelemre, vagy mértékletességre. Ugye Szent Benedek a mértékletességet ajánlja a regulájában a testvéreinek, vagy Szent Ferenc hát elénk élte ez a lemondás és mértékletességet, hogyan kell, vagy hát leginkább Jézusnak az evangéliuma maga teljességében ezt elénk rajzolja, akkor azért mondok egy-két dolgot. Például, hát a legfontosabb az, hogy az természetes dolog, hogy mondjuk a nyári időben az ember szeretne pihenni, szüksége is van, egészséges is, fontos is. De ugyanakkor azt azért szeretném hozzátenni, hogy nem csak a külső, tehát a világban való utazás szép és érdekes, és adott esetben hasznos, hanem a belső világunkban való utazás is. Tehát lehetséges az, hogy pihentebb, értékesebb személy leszek, hogyha egy hétre elvonulok mondjuk a Zempléni hegyek csendjébe, vagy Pannonhalma csendjébe, és akár egy segítővel, akár csak saját magam a Szentírással a kezemben elkezdek egy belső utazást. Az a... Miért mondom ezt? Azért mondom ezt,
0: mert... Bocsánat, szabad-e nekem most erre egy picit rá récét állni?
1: Igen, igen.
0: Ugye, mert azt mondja a mi legfőbb orvosunk,
1: igen,
0: testi-lelki orvosunk, az Úr Jézus Krisztus, hogy mit szolgál az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de lelkének kárát vallja? Mert mit adhat az ember cserébe a lelkiért? Tehát amikor programot szervezünk, vagy amikor egyszerűen döntéseket hozunk, hogyan rendezzük a lakásokat, mire használjuk fel a pénzünket, ugye akkor jó esetben mindig erre figyelünk, hogy ez most a lelkisíkon ez engem előre visz, vagy visszahúz. Ugye, tehát egy üres, felszínes, széltalan szórakozás, az most teljesen mindegy, hogy egyébként a világon hány emberek tetszik, akkor az nem fog engem előre vinni. Ha abétől valóban töltődök, a személyiség gazdagszik, a lelkem gazdagodik, az emberségemben gyarapodok, jobb ember leszek utána, mondjuk azután az olvasmány, azután a találkozó, összejövetel, beszélgetés, közös vacsora, stb. Után, érzem, hogy emberebb ember vagyok most már, akkor azt nagyon jól töltöttem az időt, és nagyon jól költöttem el a rávaló pénzt.
1: És azzal folytatnám, hogy ugye itt arról van szó, hogy milyen eszközt használok. Tehát köztudott, hogy az egyik legnagyobb szennyező a széndioxid kibocsátásban a repülő. És ugye, én döbbenettel hallom a hírekben, hogy a Feri-egyi repülőtéren az idei esztendőben legalább 20 millió utas meg fog fordulni. És akkor fölteszem a kérdést, hogy vajon erre így van szükség? Tehát mondjuk Budapestről Brassóba repülővel kell utazni, amikor el lehet menni vonattal. Igaz, hogy nem 1 óra 10 perc, hanem 11 óra, de hova sietünk? Tehát én azt gondolom, hogy itt valami nagyon megbomlott, és a pápa, a Ferenc pápa ebben a körlevelében erre próbál figyelmeztetni bennünket. Tehát volt egy film is vele kapcsolatban erről, hogy ezt vegyük nagyon komolyan. Na most annyit mondanék még tulajdonképpen ehhez a szárosság aszályhoz, hogy a hívő ember, az emberek többsége megdöbben. Az egy szép dolog, és most akkor ezt itt Magyarországról mondom, de azt gondolom, hogy az Európa más részein is hasonló módon van, hogy nyilvánvalóan, mert hogy ez egy közéleti műsor is, azért a közélet emberei, hát szakemberek és döntéshozók, hát mit tehetnek ilyenkor, mint hogy a társadalomhoz fordulnak, hogy hát most tessék egy kicsit visszafogni magunkat. Itt volt a Covid-járvány, ugye arról azt gondolhatta mindenki, hogy hát ezért azon mindenki elgondolkozott, amikor a legjobb barátja, a családtagja, nem tudom én kicsoda, kapta meg a betegséget, és utána a koporsóban vitték ki a kórházból, hogy valamit másképpen kellene. És az látszik, hogy hát ez nem volt, 8 éve volt, és mint hogyha semmit nem fogtunk volna föl belőle. Ez a dolog másik része, hogy én azt nagyon örvendetesnek és jónak tartom, és azt is merem mondani, hogy azok a magyar nemzettársaink, akik nem hívők, vagy maguk se tudják, hogy hívő vagy nem hívő, vagy istenkeresők, vagy stb., de most ezt a fajta takarékosságra való kérést komolyan veszik, azok, merem mondani, hogy keresztény ember módjára viselkednek, és akkor itt érdemes arra is gondolni, hogy mi tőlünk látják-e ugyanezt, vagy ettől egy picit többet, annak érdekében, hogy esetleg elinduljon valami olyan beszélgetés, amiben már arról fog szólni, hogy hát akkor ezt talán hogyan lehetne állandósítani, vagy hogyan lehetne ne tartósabbá tenni, vagy tulajdonképpen, hát lehet, hogy hát így is teljesen normálisan élünk, és talán még boldogabbak is vagyunk. És akkor zárásként annyit mondanék még, hogy hát még egy dolog van, amelyre hát napok óta többször gondoltam személyesen is, hogy hát ha Isten üzen, próbál figyelmeztetni bennünket, hogy ahogy éltek, az nem csak erkölcsileg csőd, de más vonatkozásokban is, hát akkor talán lehet imádkozni az esőért. És én azt is merem mondani, hogy ne legyünk felnőtt keresztények, vagy felnőtt katolikusok, és ne várjuk azt, hogy majd a plébánosunk felszólít minket, hogy akkor a Szentmise végén imádkozzunk az esőért. Vagy a püspökeink majd felszólítanak minket, hogy imádkozzunk az esőért, bár erre egyébként Erdélyben, vagy jó 10 évvel ezelőtt egy nagy szárazságkor volt konkrét példa, mert volt püspöki körlevél is ezügyben, hogy kéri a akkori érsek úr, Jakobiny érsek úr a kedves testvéreket, hogy imádkozzanak az esőért. De most ne száll. Mi kezdjünk el saját magunk, esetleg szóljuk a barátunknak, testvérünknek, és aztán figyeljük, és azt gondolom, hogy a Jóisten sokkal nagy vonalúban fog bennünket kárpótolni, mint ahogy azt mi gondoljuk.
0: Kérlek szépen, én egy szinten hallom a fülemben, hogy hányan sziszenek fel, hogy azért micsoda, hogy valamilyen bigott babonaság ez, hát most miközben az is Istennek az esőhöz. Hát már mindjárt megnézzük a Szentírást, hogy miközben Istennek az esőhöz, de előtte, most itt, amit mondtál, az első, ami beugrott, ugye az kedves kis tanmese sokan sok felől hallhatták már, hogy amikor ugye annyira asszály sújtja a földet, már ugye veszélyben a termés, meg hát az állatok is nagyon szenvednek, hát persze meg az emberek is, és akkor a pléváros azt mondja, hogy emberek, akkor processzióban szépen fogja az oltári szentséget, kivegyünk a búzatábla szélibe, és ott szépen esőért fogunk imádkozni, szépen, kitartóan, és akkor meglátjátok, hogy akkor az Isten megsegít minket. Hát kivonul a falu apra nagyja, és egyetlen egy embernél van esernyő, és az egy kisgyerek. És a plébános megkérdezi a többeket, hogy hol van a ti hitetek? Úgy jöttök esőért imádkozni, hogy nem hoztok esernyőt. Csak ez a kicsi fiú tudta. És majd mindjárt megnézzük, hogy mi Isten személyes figyelme az esőről, de itt a technikus kollega jelzett, hogy valaki van a vonalban. Mária Rádió, tessék! No, esetleg mégsem. Várok egy jelzést. Halló, halló, Mária Rádió, tessék!
2: Halló!
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Dicsértessék a Jézus, mindörökké, amen, bocsánat, elnézést. Nem vagyok egy betelefonálós valaki, de ezt véletlenül hallgatom itt délután, mert rohadt meleg van, ugye? Hőkupola alatt vagyunk. Hát azon csodálkozom, tudja, hogy benne van az evangéliumban, nem tudom most hirtelen melyik, a Lukácséval, Mátéval, hát 92 éve, szóval a 92. életévemet nyomom.
0: Az igen.
2: És öreg koromban vak vagyok ráadásul.
0: Nem mondja azt, hogy öreg, tessék azt mondani, hogy érett.
2: Igen, na érett. Igen, kicsit már túlérett, de én szeretem ezt a...
0: De az Úristen tudja, mikor kell leszakítani a gyümölcsöt. Az,
2: pontosan, pontosan. És a Jézus megkérdezik a tanítványok, körülveszik, részletesen le van írva, hogy azt mondja meg, hogy mikor lesz a világ vége. És akkor Jézus mond egy aránylag hosszú beszédet, hogy figyeljük a jeleket. A jelek abból állnak, természeti jelenségekből állnak, betegségekből, minden, ezt nem tudom pontosan, de mikor én ezt évekkel azelőtt elolvastam, azóta figyeltem a jeleket, és én tökéletesen úgy érzem, hogy valamilyen módon annyira, hogy mondjam, csak felgyorsult az egész, mint a spirálisan, már a spirál legalján vagyunk, forgunk, ugye? És ennek következtében egymás után következnek be óriási vulkánkitörések, olyan esők, India, Pakisztán, a Távol-Keleten, Kínába, hol emberek ezrei pusztulnak el. Fantasztikus dolgokat lehet hallani a világban, mert abban a pillanatban, amikor történik, már tudomást szerzünk róla. Ugye ennek az elektronikus világnak a révén. Szóval, és ezt már nagyon, de nagyon régen kellett volna a köztudatba belenyomni ezt a dolgot. Nem itt már, amikor a vége felé közeledünk, és elkezdünk kapkodni, de én remélem, hogy valahogy kapunk olyan vezetőt, aki, átlátja a dolgokat.
0: Hát köszönöm, hogy eltetszett mondani, én annyit hozzátennék még, hogy nem csak a természet rendje borult fel egy picit, hanem a társadalom rendje is.
2: Mert az
0: űrzavar, ugye a devianciáknak az istenítése, tehát sok rendetlenség van a világban.
2: Hogyne, minden felborult, uram, minden.
0: Úgyhogy, tulajdonképpen akkor kegyednek is azt tudom mondani, mint az összes többi kedves hallgatónak, hogy mi az, amit mi tehetünk. A válasz elsősorban, hogy a saját életünk alakítása és a közbenjárás, felajánlás másokért. Ima, böjt, szentmise, zarándoklat, rózsafűzér, szentségimádás, hál' Istennek sok kegyelmi eszközünk van. Köszönöm szépen, hogy tetszett jelentkezni.
2: Csak azért gondolom, mert jó, én zarándokolni, meg ilyet már nem tudok a vakságom miatt, sajnos meg a gerincem miatt, de imádkozni tudok, és mindazok az emberek, akik körülöttem vannak, és vagy jönnek hozzám, azok olyan, mert az Isten, a másik része az öröm,

Jefetével a harmadik esztendőben történt, hogy az Úr szólt Illéshez. Menj, s jelenj meg Áháb sína előtt, mert esőt hullatok a földre. Hát nem azt mondja az Úr, hogy tegnap este megnéztem a híradót, és az Aignál Szilárd azt mondta, hogy eső lesz. Három év után, három év szárazság után az Úr szólt Illésnek, hogy esőt fogok hullatni a földre. Most jött el az ideje. És akkor ez hogyan történik? Hogyan szűnik meg az aszály? 41. verstől kezdődő rész, ugyancsak itt a 18. fejezetben, akkor így szólt Illés Áhábhoz. Ugye Áháb Illés szolgája volt. Menj fel, egyél és így áll. Figyelj csak, már hallatszik az eső nesze. Áháb fölment, evett és ivott. Illés meg fölment a Kármel csúcsára, leborult a földre, a térdek közé rejtette arcát. Aztán így szólt szolgájához. Menj fel, és nézz a tenger felé. Fölment, körülnézett, aztán jelentette. Nincs ott semmi. Erre azt mondta, menj vissza, hétszer egymás után. A hetedik alkalommal jelentette. Nézd, felhő ereszkedik el nyugaton, akkor ácska, mint az ember tenyere. Így felelt neki, menj és jelesd Áhábnak, fogass be és eredj le, különben utolér az eső. Nem sokára elsötétedett az ég a viharfelegektől, és hatalmas zápor eső esett. Áháb szekére ült, és Izraelbe sietett, az Úr keze azonban Illés fölött volt. No, hát emek is történetben is azért látszik, hogy Isten nem csak tétlenül nézi, hogy mi folyik a földön, hanem most itt az időjárási képpel is mutatja, hogy én mindent az Uramom alatt tartok. Az időjárást is. De nem mindegy, hogy ti mit csináltok. Nem mindegy, hogy ti hogy álltok hozzá. És akinek nem lett volna mondjam, elég meggyőző erre az a rész, kikerestem még egyet, az is kérem, hogy első könyv, az 8. fejezetben, Salamon templom szentélye imájában olvassuk, ezt Salamon mondja, a bölcs király, ha bezárul az ég, és nem lesz eső, mert vétkeztek ellened, de ezen a helyen imádkoznak, akkor hallgass meg a mennyből, és adj esőt földedre. Tehát mi történik? Salamon tudja, hogy Isten kezében van minden, az időjárás is. De azt is tudja, hogy az embernek, mivel kapcsolata van Istennel, jó esetben, ezért ráhatása is van. A szívből jövő buzgó könyörgést az Úr meghallgatja. Lehet, hogy először megpróbálja a hitünket. Hiszen Áhábnak hányszor kellett kimenni megnézni, hogy jön már fel, eső felhő? Hétszer. Illés előre megmondta neki a számot. Hétszer kell kimenned megnézni. Nem azért, mert az Istenet hezitált, most küldjek esőt, vagy nem. Tehát ő már eldöntötte, hogy mikor fog esőt küldeni. Ha úgy tetszik, tesztelt a kitartást. Hogy komolyan elhiszed-e, hogyha én azt mondom, hogy eső, akkor eső lesz. És amikor kimentél harmadszor, negyedszer, ötödször, és még mindig nem történt semmi. Egy kis foszlány se. Ugye? Ilyenkor a hit tesztjét csinálja azon, hogy elhiszed-e, hogy én Úr vagyok most is. Elhiszed-e, hogy az eső meg fog jönni maga idejében, csak kért kitartóan. És hiszel-e még a hatodik alkalommal is, amikor mindig nem látsz semmit. Még mindig elhiszed, hogy én vagyok az Úr, és küldöm az esőt a kellő időben. Jó, és aztán meg is jött. Úgyhogy ugyanígy zárhatnánk le ezt a témát másként úgy, hogy halljuk meg a teremtéskönyv azt a szót, hogy művelje és őrizze a földet, tehát vigyázzunk rá, sáfárkodjunk jól, adott esetben osszuk meg az erőforrásainkat. Ha nekünk van vízünk, de a szomszédnak nincs, akkor osszuk meg. Ha más ilyen lehetőségünk van, akkor segítsünk egymáson. De soha ne feledjük el, ne zárjuk ki ebből se az Urat. Meg magunkat se. No, hátralévő egy picit több, mint negyed órában még belecsapunk, nem vagyok benne biztos, hogy végére érünk, de mert túl fontos ahhoz, hogy csak gyorsan

0: összecsapjuk, de minden esetre az adás kezdetén elhangzott táborhegyi gondolatok, meg a Böjtett Csaba idézet kapcsán most egy elég rázós témába kezdünk. Lehetne mondani, hogy ez, ahol hívő és nem hívő ember talán legélesebben szokott megütközni, ez pedig ugye az abortusz kérdése, mert hogy ennek az a közéleti aktualitást, hogy az egészségügyi minisztérium egyeztetést tartott a szívhang rendeletként ismert szabályozásnak a megváltoztatásáról, az esemény utáni tabletta vénkötelezettségének módosításáról és az abortusz tabletta bevezetésének lehetőségéről. És hát időhiány miatt nem tudom szó szerint ismertetni azt a nyílt levelet, amelyet 21 életvédő szervezet írt Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszternek, de az interneten több forrásból megtalálható. Én a Magyar Kurion olvastam el, de sok más portálon is megtalálható. Igazándiból most vegyük ki belőle azt a velejét, amivel az Idők jelei című műsorban nekünk kutya kötelességünk foglalkozni. Azt mondja ugye azt is kifogásolja ez az életvédő szervezetek által jegyzett nyílt levél, hogy a születendő életvédelmivel hosszú évek óta foglalkozó életpárti civil szervezeteket, mint ha kizárták volna ebből az egyeztetésből, ugyanakkor tudomással bírnak arról, hogy az egyeztetés lényege az abortusz szabályozásának liberalizálását támogató szervezetek jelenlétével történt, miközben őket kizárták, és igazándiból aggasztónak tartják a nyílt levelet jegyző szervezetek, hogy tulajdonképpen pont olyan kényes témákat van készül egy liberalizációs intézkedés, ahol pont, ha valakiket meg kéne hallgatni, akkor pont az életpárti szervezeteket. Kedves Károly, én általában rád lőcsölöm az ördög ügyvédjének válaszolódó szerepét. Egy picit most tehermentesítelek.
1: Ugye?
0: És akkor azt mondom, hogy egy-két magas labdát fölfogom most neked adni.
1: Jó.
0: Amire könnyű lesz majd Isten állandó diakorusaként válaszolni.
1: Meglátjuk.
0: És ahhoz, hogy a kedves hallgatók ne csak most hallják ezt az adást, meg a benne hallottakat, hanem lehetőleg évekre, évtizedekre raktározzák el a mondandóját maguknak, egy rövid képet hadd adjak tovább. Aki látott már vitorlázó repülőt, az tudja, hogy ők ilyen érdekes mondósok, így mint hogy a körbe-körbe forognának, és az amiatt van, hogy a földfelszínnek, attól, hogy különbözőek a domborzati viszonyok, ezek különfölő mértékben melegszenek föl. És az a rész, ahol jobban fölmelegszik, ott egy ilyen meleg levegő buborék indul fölfelé, ezt terméknek hívják szaknyelven, és a vitorlázó repülő ezt a felszálló meleg levegő buborékot használja föl, ebben próbál megmaradni, ebben forog, azért, mert ez jó magasra tudja őt emelni, és akkor így tud aztán megrepülési magasságot szerezni. Hát hogy jön ezért az Idők jelei című sorba? Úgy, hogy a vitorlázó repülőnek két szárnya van, ha bármelyiket letörjük, menthetetlenül lezuhan. Ahhoz, hogy az emelkedő légáramat őt föl tudja emelni magasabbra, az azt kell, hogy meglegyen mind a kettő szárnya. Na most a mi életünkben a kettő szárnya, az egyik a szeretet, a másik az igazság. Ha letörjük a szeretet szárát, és csak az igazság, a kemény igazsággal verjük az asztalt, meg egymás fejét, akkor menthetetlenül lezonunk, akkor is, hogyha amit mondunk, az egyébként objektíve igaz. Hogyha hiányzik belőle a szeretet, akkor az egész az egy, hogy mondjam, egymás hulláján taposás lesz idővel. Viszont, hogyha letörjük az igazság szárnyát, és csak a szeretetet kezdjük el egy oldalra legetni, akkor ugyanúgy csalunk, ugyanúgy lezuhan a gépünk. Mert a szeretetet csak az igazságban, az igazságot pedig csak szeretetben lehet megélni. És hát nem állok el zsákba macskát, hogy miért mondtam el mind a kettőt, mert ebben az ügyben azt gondolom, hogy van egy vagy két ilyen gyökér alap hazugság, amire tulajdonképpen az egész téma föl van fűzve. Az egyik alap hazugság, az az, hogy szexuális életet élni alkotmányos alapjog mindenkinek, mindenkivel, nincs semmiféle erkölcsi gát, ne szóljon bele senki, ez az én dolgom, meg a másiké, tehát hogyha nem gyermeket kapok el, meg nem erőszakoskodom, akkor minden más tulajdonképpen rendben van, ne szóljon bele senki. Ugye ez egy aljas hazugság, ez nem igaz, ez nem így van. Tudom, hogy sokan így élnek, de ez akkor sem így van. Ugye az Úristen már rögtön a Teremtés könyvében, hogy szájba rágta nekünk, hogy ezért az ember elhagyja apját és anyját, feleségehez ragaszkodik, és ketten egy testé lesznek. Gyerekek, ez erre való. Ez arra, hogy a ti kincsetek legyen. És semmiképpen se két férfié, semmiképpen se két nőé, és semmiképpen se olyan, akik nem házastársak. Egyszerűen azért, mert természete szerint ezt én erre találtam ki, hogy ez a ti kincsetek legyen. És ugye az egyház nem bigott, amikor azt mondja, hogy még a házasságban is, ugye minden egyesülésnek életadásra nyitottnak kell lennie. Ez nem kiszúrás, meg vaskalaposság, az, hogy ha én elfelejtem, hogy mire is való a szexuális élet, akkor az valóban könnyen, és ezt is látjuk a világban, hogy könnyen ledegradálódik egy vidámparki körhintának a szintjére, hogy szeretnék fülni a körhintára. Szeretnék körbe jókat csikongatni. És szeretnék úgy leszállni, hogy ez milyen jó volt. Ugye a világ elhitte a kísértőnek, elhitte, hogy a szexuális erre való. Ez egy jó pofa körhinta. Erre jó fölülni, jó rajta lenni, és jó utána leszállni, hogy milyen vicces volt. És ezért van az, ugye, hogy teljesen nyílt evidenciaként igazságnak kezelik azt a hazugságot, hogy nekem jogom van az én méhem fölött dönteni, ugye nekem ne szóljanak bele, hogy nekem jogom van megvédeni magam a nem kívánt terhességtől. Ugye micsoda dolog az, hogy nekem előírják azt, hogy én nekem föl kell emelni a gyereket, vagy micsoda dolog az, hogy nem én dönthetem el. Ugye, és már ott benne van a hazugság, hogy hát a döntést azt nem akkor hozott meg, amikor a magzat X7-es. Hát te előtte már döntöttél. Ja, de az nem számít. Hát, dehogy nem. Dehogy nem. Tehát azt kell látni, hogy ugye már az alapoknál tévesen indulunk ki, az alapvetésből. És ha visszaemlékszünk az általános iskolai matek példa megoldásainkra, hogyha van egy egyenlet, és ugye az elején egy számítási hibát vétek, utána már hiába jó minden egyes lépésem, mi az elején elszúrtam, rossz lesz a végeredmény. Tehát amikor nekünk, hogy mondjam, nagyon keménynek kell lenni, hogy nem fekszünk le annak, amit a világban látunk, amit a világban hallunk, és akármilyen is kinevetnek minket, kikunyolnak, nem értenek, mindig szemet kell tartanunk a vitorlázó repülőnek a két szárnyát, hogy természetesen nem szabad olyan vallási gőggel leköpködni a másikat, aki ezt nem is gonoszságból, egyszerűen csak tudatlanságból, mert így nőtt föl, mert azt hallotta, hogy minden együttjáráshoz hozzátartozik a testi kapcsolat is, és ezt látta maga körül. Tehát én most nem azt mondom, hogy másokat köpködni kell, de világosan és tisztán kell látni, hogy a bajunk gyökere az abból fakad, hogy össztársadalmi szinten katasztrofálisan félreértjük azt, hogy mire való a szexualitás, és mire nem. Az összes toporzékolás az végső soron mind abból fakad, hogy körhintára akarunk fölülni. És olyan színű körhintára, amit mi akarunk, vagy olyan hullámasra, mi akar, annyi tekerentyű legyen benne, amit mi akarunk, és ebben ne szóljon bele senki. Csak hogy ez nem csak a mi életünkről szól.
1: Hát ugye A Szentírás tanúsága szerint az élet több, mint a halál. És egyébként ezt még a nagy történelmi vallások is ugyanígy vallják. Ez az ember szívébe van írva. És minden, ami szembe megy az élet eredeti céljával, az megsebzi az ember szívét, lelkét, és hát erkölcsi értelemben akkor azt ugye arra szoktuk mondani, hogy bűn, mert az Isten törvényével való szembehelyezkedés vagy. Ezzel az egész dologgal kapcsolatban nagyon röviden, tömören azt mondanám most így, hogy hát kezdjük sorba. Az, hogy elindult ez a téma felvetés egyáltalán, mondjuk nem teljesen meglepő, látva azt a kulturális változást, amiről már sokszor beszélgettünk itt a rádióban, ami az egész nyugatot sújtja. Ez egy szűk kisebbség, az eszmei és filozófiai háttere az döntő részben, vagy erősen marxista indítatású egyébként, és abból a tévedésből indul ki, hogy ugye az ember vágyik az örömre és a szeretetre, de hát mivel az Isten nincs vagy elhagyta, hát akkor nincs más megoldás, mint örömet kell szerezni egymásnak, tehát akkor össze kell bújni egymással. Na most, hát ez ennek aztán...
0: És mondom, itt jön az aljas, hogy és erről csak én döntök. Hát itt ez az alapvető hazugság,
1: természetesen, de mivel ennek következményei vannak, hát ugye akkor a következményeket is ki kellene valamilyen módon kapcsolni, és akkor innentől végig lehet vinni a láncolatot. Aztán azt is szeretném mondani, hogy természetesen ez úgy tévedés, ahogy van, de ami ebben a legdöntőbb, vagy és egyben szomorú, hogy valóban úgy van, ahogy te is mondtad, hogy hát sokan tévedésben vannak, nem tudják, hogy miről is van szó. Tehát ő azt hallja, hogy fogamzás, gátlás vagy...
0: Igen, azt hiszik, hogy olyan, mint az Epe görcsre, beveszem a tablettát és elmúlik.
1: Tehát egyrészt, mert amiről az előző részében beszéltünk a műsornak, eleve mondjuk így, hogy a természettudomás ismeretek se megfelelőek, de azon túl meg az erkölcsi ismeretek se megfelelőek, azért tegyük hozzá. De tényleg sokan nem tudják, senki nem mondta nekik, olyan környezetben nőtt föl, ahol ez nem volt téma, mert azért ezt tegyük hozzá, hogy azért ez azok közé tartozik, ami a magyar társadalom döntő többségében is ilyen, kerüljük ki, szóval szemérmesek vagyunk ebben a családokban is, keresztény családokban is, katolikus.
0: Csak ezzel van egy nagyon nagy baj, és hogy amikor szétesett, szétcsúszott, kiégett életeket látunk, mert itt se volt, ott se volt jó, az is eldobott magától, annak is odaadta maga, aztán itt vagyok x évesen, y partner után, és nem értem, hogy miért vagyok olyan boldogtalan. Hát pont ezért, mert hogy ez sebet üt nem csak a testen, hanem a lelken is.
1: És ugye van ebben, amit te mondtál, meg egy másik tévedés is, hogy mit gondolunk a szeretetről. Ugye, mert hogyha úgy gondolkozunk, vagy úgy éljük, vagy úgy érezzük a szeretetet, ahogy azt a Szentírás tanítja, hogy a legfőbb jó, annál jobbat nem tudok a másiknak adni, akkor abból egészen más dolog fog születni, mint akkor, hogyha a szeretet egy ilyen ellágyuló, jóérző valami, de a dolog lényege az, hogy én megkapjam. És az, ami körülvesz bennünket, ez az egy világ, ez az önzésről szól. Hogy én megkapjam, én most ezt akarom, én most azt akarom. Na most, és akkor még egy dolgot mondanék, mert vége lassan a múcsor időnek, hogy hát a minisztérium, illetve a miniszter úr, nyilván az ő tudtával történik ez a vénykötelesség, változtatás, és stb. Hát nem akármilyen helyzetbe hozta saját magát, hogy így mondjam, mert hát azért ugye egy keresztény miniszterről van szó tudomásom szerint, akinek hát mégiscsak a lelkismertével el kell számolnia, és ugyanez vonatkozik a miniszterelnök úrra is, aki hát közismert róla, hogy hosszú ideig minisztrált, piarista diák volt, katolikus egyetemre járt, tehát nincsenek könnyű helyzetben. Én ezzel nem azt akarom mondani, hogy ők helyeslik mondjuk milyen tabletta bevezetését, abortuszta, vagy milyen tablettának a bevezetését, meg ennek a vényköteles
0: mindenesetre maradjunk egy olyan, hogy ez nem csak, messze nem egészségügyi kérdés, ez alapvető, az élet alapjait, erkölcsi kérdés, és nekünk, keresztényeknek tök mindegy, hogy ki mit mond a világban, nekünk az Isten szavaz kell ragaszkodni, és úgy kell kezelni az emberi életet is, meg a szexualitást is. Én szerintem egyébként ezt fogjuk folytatni a következő adásban is, vagy az azutániban is.
1: Egy fél mondatot csak, hogy ezért azt gondolom, hogy itt erősen imádkozni kell, hogy végül is a jó gondolat, a helyes, az igaz és szeretetteljes gondolat győzön, mert hogy a szárny, amit említettél, mind a kettő fontos, tehát mondjuk az igazságot ebben a vonatkozásban fehéren-feketén, de azzal a szeretettel, amelyből megérzik azt, hogy ezzel valóban egy tévedésükből segítjük ki azt, akinek mondjuk.
0: A maradék egy perc arra elég, hogy megköszönjem a kedves hallgatóknak a figyelmet, Tar János technikus testvérnek a szolgálatot, és emlékeztessem a kedves hallgatókat a házi feladatra, tehát gyere le a Táborhegyről, és döntsd el, hogy kihez kell, hogy vezessen az első utad. Elköszön a műsorvezető Fok Gyula.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.

Kedves hallgatói család, nehéz most, hogy megszólalok, mert talán ti is emlékeztek rá, kedves hallgatói család, hogy néhány héttel ezelőtt, egy vasárnap, M80-ason volt egy súlyos baleset, ahol a szülők, 41 éves férfi és egy 38 éves asszony meghalt, és három kisgyermek maradt utánuk, akik szintén súlyosan megsérültek. Tudom, sok ilyen baleset van. Mindegyik megrázza az embert, de különösen megrázza, hogyha személyesen kapcsolódsz azokhoz, akik elmentek. Szabó Tamásnak hívták a férjet, és Baltakovics Líviának az asszonyt, és a férjet, aki 41 évesen ebben a balesetben elment, őt kisgyermekkora óta ismerem. Szent Léránton, Sorkifaludban élt a család. Sorkifalud Szent Léránton, ahol Gál Jenő atya volt a pap, vagy 20 éven át. És ezt a kis Tamást, akkor még középiskolás volt, 20 évvel ezelőtt elhozta hozzám Almádiba, és azóta nem csak tartjuk a kapcsolatot, hanem követtük egymás életútját. Ő is kurziista volt, és egy gyönyörű, szép életet éltek. Gál Jenő atya mellett nem nehéz megmaradni Isten mellett. Hogyha Gál Jenővel vagy kapcsolatban, akkor megmarad az Isten hited. A család ezen a vasárnapon elment szentmisére Szent Gotthárdon, ott laktak, mind a három gyermek is, a legnagyobb lány, ő minisztrált. Aztán elindultak Szent Lérántra, a nagymamához, aki egyébként tavaly vesztette el a férjét. És valami fatális dolog miatt, ugye frontálisan ütköztek úgy, hogy nekik mentek, ők vétlenek voltak teljesen, és ott helyben meghalt az én Tamás barátom és a felesége. Lívia és a három gyerek is nagyon súlyosan megsérült. Igen, ilyenkor mindig föltól bennünk, hogy miért és ki a felelős. Nem ez a kérdés, azt hiszem, mert ezekre nincs válasz. A kérdés inkább az, hogy egy a szívünkben hogyan tudjuk elhelyezni és megőrizni örökre őket. Igen, úgy, hogy minden emlékünket megőrizzük és felidézzük, és igen, imádkozunk, és visszaemlékszünk arra, hogy ők végig Istennel éltek, mind a ketten, szentségi házasságban, gyönyörűen nevelt gyerekekkel. Legutóbb akkor találkoztam velük, amikor Gál Jenő atyának volt az halálának az 5 éves évfordulója. Szent Léránton, Jenő atya plébániáján találkoztunk, még egy fényképet is őrzök, három kislányjal, az apukával, még néhány ottani ismerőssel, Tamás barátommal. Ma van a temetése a család férfi és női tagjának, Szent Gotthárdon szentmise, és utána ott a közeli faluban pedig a temetés. Tudjátok, nem csak az emlék az, ami az emberben meg kell maradjon, hanem meg kell maradjon az a hűség, amit ők mutattak. Az ő lelki vezetőjükkel kapcsolatban is, meg Istennel kapcsolatban is, és ez a példa, ami tanít bennünket. És persze, mert cinikusnak hangzik, azt mondom, hogy mindegy, mi történik velünk, de ha hiszünk, és vannak emberek, akik bennünk hisznek, akik őriznek bennünket, akkor lehet, hogy tényleg mindegy, mi történik. Viszont nem mindegy, mi történik a gyerekekkel. És én arra gondoltam, hogy nekünk a Mária Rádiónak, persze ezt még nem beszéltük meg, de egy ilyen lelki örökbefogadást kellene elindítanunk, hogy minden olyan gyermek, aki árván marad valami tragikus ok miatt, súlyos betegségben elmegy a szülő fiatalon, balesetben elmegy a szülő fiatalon, bármi történik, tehát akik magukra maradnak, tudom, hogy körülveszik őket emberek, itt is a nagynéni gyámként már a gyerekek mellett van, de nekünk
ezeket a gyerekeket követnünk kellene. Egy lelki örökbefogadás, és az életük kísérése, és ha kell, óriási a családunk, akkor a segítség. Imádkozzunk a mai napon Szabó Tamás testvéremért, Kuzi Ista testvéremért, és feleségéért, szintén Kuzi Ista testvéremért, és a gyermekekért, Lauráért, Zsófiáért, és Adélért. És én nagyon szeretném, ha nyomon tudnám követni az életüket. Istenünk, csak a imánkat tudjuk mondani. Köszönünk, hogy adtad nekünk őket. Köszönjük, hogy együtt lehettünk. Köszönjük, hogy ők továbbadták az életet. Laurában, Zsófiában és Adélban. És adj, Uram, örök nyugodalmat nekik. Amen.

0: Rádió.
1: Hírpercek.
2: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Főbb híreink röviden. A városok evangelizálásáért kér imát augusztusban Leó pápa. 500 éve ünneplik a Havasboldogasszony búcsút Szegeden. Átfogó energiatakarékossági korlátozásokat vezettek be a Pécsi Egyházmegyében. Jönnek a részletek, a hírszerkesztő Illyés Borbála, a mikrofonnál Sebestyén Esztert hallják. Közzétették 14. Leó pápa augusztusi ima szándékát, írja a Magyar Kurír. A Szent Atya a nyár utolsó hónapjában arra hívja a katolikusokat, hogy imádkozzanak a városok evangelizálásáért, és kérjék az Urat, kísérje mindazokat, akik a zajban és a sietségben keresik az élet értelmét. Ma a világ népességének csaknem 45%-a városokban él. Az egyházfő hangsúlyozta, bár a nagyvárosok a szabadság és a lehetőség helyszínei, gyakran az anonimitás, a személytelenség és a magány tereivé válnak. Ez a társadalmi kihívás különösen a fiatalok mentális egészségét veszélyezteti. A pápa ima világhálója vatikáni alapítvány keretében a világ mintegy 100 országában több 10 millióan imádkoznak együtt naponta a Szent Atya szándékaiért. Az 1884-ben alapított, jezsuita gondnokság alatt álló szervezet imádkozza pápával videót is készített, melyet július 31-én tettek közzé. A perzselő hőség ellenére idén is zarándokok sokaságát vonzotta a Havas Boldogasszony búcsú a Szeged alsóvárosi Ferences templomban augusztus első hétvégéjén. A több mint fél évezredes múltra visszatekintő ünnepre az egész Kárpát-medencéből érkeztek hívek, akik szentmiséken, vírasztásokon és körmeneten vehettek részt. A kétnapos esemény nyitó szentmiséjén a szegedi születésű néprajztudós Bálint Sándor boldogávatásáért imádkoztak. A vasárnapi ünnepi szentmisét Martos Levente Balázs, Esztergom budapesti segédpüspök mutatta be, mely után sor került a hagyományos ünnepi körmenetre is. A kánikula ellenére mindkét nap megteltek a padsorok, a gyontató főkék előtt hosszú sorok kígyóztak. A kétnapos ünnepet kegyhely történeti séta és a betegekért bemutatott szentmise is gazdagította, a búcsúról sokan lélekben megerősödve tértek haza. Átfogó energiatakarékossági intézkedéseket vezetett be a Pécsi Egyházmegyei Hivatal, számolt be az MTI. Az Egyházmegye már 2021-ben elkötelezte magát a teremtésvédelem mellett, amikor a teljes épületállományban energiatakarékos LED világításra állt át. Ezúttal a felelős erőforrásgazdálkodás, az extrém időjárás és az állami irányelvek miatt radikális megtakarítási lépésekről döntöttek. Napnyugta után a Pécsi Székesegyház teljes díszkivilágítását lekapcsolják, a négy torony kivételével, melyek légbiztonsági okokból kaptak megvilágítást. A dolgozóknak otthoni munkavégzést elrendelve leállították a klímaberendezéseket a hivatali épületben, valamint kikapcsolták a püspöki palota csobogóját és automata locsoló rendszerét is. A kezdeményezéshez a területi plébániák és templomok is csatlakoznak, saját hatáskörben csökkentve az energiafelhasználást. Kedves hallgatóink! Hírszerkesztőtársam Illyés Borbála nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Sebestyén Esztert hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
1: Híreinket hallották.

0: A rádió. A lélek hangja.
1: 18 óra.
2: Mária Rádió Komárom, FM 88,3.
3: Jövője van. Surányi Vadas Tíme a műsorát hallják.
4: Jövője van, így nevezik a csángók a gyermeket váró nőt. A gyermek jövőt jelent, az egész család a társadalom jövőjének az áloga. Felneveléséhez, ahogy a mondást tartja, egy egész falu kell. Műsorunkban hónapról hónapra végigjárjuk azokat a fontos szereplőket, akik a fejlődést, nevelést segítik. Augusztus hónapban az államra tekintünk. Vendégünk dr. András Falvi Bertalan, magyar néprajzkutató, egyetemi tanár és politikus. A magyar néprajztudomány egyik legismertebb kutatója. Tudományos pályafutása során a népi kultúra, a népcsoportok története, az ártéri gazdálkodás és a társadalom történet kutatásával foglalkozott. A Pécsi Tudományegyetem professzor emeritusa munkásságát több rangos kitüntetéssel, köztük Széchenyi díjjal ismerték el. 1990 és 93 között Magyarország művelődési és közoktatási minisztere volt az Antal kormányban. Emellett országgyűlési képviselőként is tevékenykedett. Életének és munkásságának segítője felesége Mária, akivel három gyermeküket nevelték, és most unokáik, dédunokáik népesítik a családot. Professzor úr, hogy látja a néprajztudomány eredményei alapján, mi tudja igazán sikeresen alakítani a gyermek fejlődését?
5: A néprajz az, amelyik arra törekszik, és azért törekszik arra egyáltalán, hogy az igazi történelmet ismerjék meg a nemzet tagjai, mert csak úgy tudnak ragaszkodni hozzá. És ez az meggyőződésem, és erről kell majd beszélnem, hogy mi nem olyan történelmet tanulunk, máig sem, de az elmúlt időben még rosszabb volt a helyzet, ami a jövőt. Mert a jövőtre csak akkor lehet készülni, hogyha az biztat valamire. Mi nem azt tanultuk az elmúlt száz évben, több mint száz évben, hogy milyen jó nemzet voltunk. Mert hogyha az lett volna, hogy a nemzet tagjainak van kedvük a jövőbe élni, akkor ragaszkodni kellene ahhoz a nemzethez. A ragaszkodásnak a föltétele pedig az, hogy az igazat tudom róla. És ezt az igazat kellett a néprajznak felvállalnia, hogy elmondja azt, mit kellene tanítani az iskolába, és mit kellene csinálni az iskolákban.
6: És mit kellene?
5: Hát az igazi történelmet megtanítani. Az idézem Tamás Járon mondását, hogy mi nem a magyar történelmet tanuljuk, hanem a magyar uraknak a érdekeit szolgáló kormányzat. Ez a lényeg. Mi nem azt a történelmet tanuljuk, ami megköt minket ehhez az ember. Mi tanultunk, egy sorosok röviden nomádok voltunk, itt tanultuk meg a földművelést. Szent István belátta, hogy ha pogányok maradunk, pusztítanak minket, az erőszakkal is megtérítette a magyarokat, és aztán Magyarország. Ez a történelem, amit mi tanulunk, az a leggazdagabb és a profitra, a jövedelemre kíméletlenül utazó, legmagasabb rangú embereknek a érdekeit szolgáló profit biztosító történelem volt. És ebbe illett bele az, hát mint pogányok voltunk, vég voltunk, nem értettünk a földműveléshez. Itt a kereszténységgel együtt a földművelést is megtanultuk. Most erre azt mondom, hogy erre nem lehetünk büszke. De az igazi történelem az, amely nem a leggazdagabb emberek érdekeit szolgáló hazugság halmaz, hanem az a néptörténet. Néptörténetét meg a néprajz kutatgatja. Tehát a néprajz az alapja annak, hogy mi az helyes történelmet megy. Hát most nem akarom felsorolni ezt a sok marhaságot, amit nekik az iskolában tanítani kellett, és még ma is a tankönyvekben benne van. Ugye, tehát az, hogy ide jöttünk, nomád nép volt, itt megismerkedtünk a kultúrával, mezőgazdasággal, és hogy megmaradjuk, hát elkezdtük a régi szokásokat megsemmisíteni, a pogányság, pogány magyarokat erőszakkal, lázadásmat, és ugye megijed, és hát nem ez az igazság.
6: És mi az igazság?
5: És ez hosszabb lesz elmondani, de hoztam néhány különnyomotot, amit ezt tárgyalja. Az igazság az, hogy Ibn Fadlán, egy arab filozófus és író, az még a etel közben élő magyarokat lát. És azt írja róluk, hogy óriás gazdaságuk van, és vízikben nagyon gazdag országrészhez. És ebben csodálatos főművelést, termelés folyik. És mellettünk laktak akkor még mordatoknak, mondjam, de mordatok. Ezeknek is nagyon gazdag vízrajzú tájuk van, de ezeknek nincsenek csatorna. Tehát ez benne van az, hogy a mezőtök nem csak vizet gazdálkodtak, hanem csatornáik is voltak. Erre bizonyítékok vannak a magyar történelem. Mikor a nyugati hatalmak összefoglalnak, hogy Magyarországot eltöröljék innen, akkor nagy hadjáratot indítanak, a német uralkodó is vezet, és az ugye mindenfelé terjesztett, és akkori írók megírták, hogy ide jött ez a barbár nép, amely pusztítja a kultúrát, a kereszténységet, stb. Ez a magyarság, itt, mikor a német, a sereg túlerőben lévő ózsajási német császár vezetését, vagy király vezetésével Magyarország ellen lépnek, amíg Pozsony előtt a pozsonyi medencében megállítják őket, és az akkori feljegyzések szerint táborhelyüket előtte mindent elpusztítottak előttük, ugye nem tudták ellátni magukat, tehát elhajtottak minden állat, a gabonafélét eltüntettek, és akkor ezt a meggyengült nagy sereget megtámadják a magyarok, és rövid idő alatt megadásra kényszerítik azzal, hogy elárasztják a földjüket a pozsonyi medencében, valahol az és alatta ott lehettek ezek, elárasztják vízzel. Nem tudnak még helyben sem élelemhez jutni. És akkor Szent István meg elrendeli, hogy a magukat végül a kényszerűből megadó hatalmas sereget, a vezéreik elszöknek, hogy meg kellett etni őket és hazakerget, akkor hazaküldik őt. Ugyanabban az időben Bazileosz, a bizánci császárságnak az uralkodója, legyőzi a bolgárok vezérét, az egész sereget elfogják, és minden ember, minden katonát, akit elfognak, azok megvakítják, és minden századiknak az egyik katonát, minden századik, az egy szemét meghagyják, hogy vezesse haza. Hát ez az két gyakorlat, a győztes, melyik volt keresztény. Magyar, aki azt mondta, hogy na menjetek haza, és még élelmet is adott hazaérjesen, mert majd elpusztultak ott, és vagy pedig az, hogy kivisorra. Ugye?
6: Arra, hogy a magyarok keresztények lettek volna, arra vannak bizonyítékok?
5: Hogyne. Honvonásból is, Ilomból is vannak keresztény, keresztek. Tehát nem koppány idejébe ültetik a kereszténységet be, hát ezt a régészeti leletek bizony tanítják, mostani tankönyvekben is olyan, hogy hát ugye Szent István király az belátta, hogy hát a pogány magyarokat elfogják a keresztények üldözni, és ezért hamar, ha meg kell téríteni őket, és aki ellenáll, azt kivégz, ilyen koppányt, a többi hatát, és a többit, és szállt erőszakkal, és akkor megtanítják őket földművelésre, hogy letelepült életfordult, tudjanak folytatni ezek a nomád magyarok. Hát éppen az ellenkezét, ebben így Fadlán nagyon kiterjedt mezőgazdaságuk van, és hát gazdag, a szomszédeikkal gazdag keresik. De ezek tények, és a régészeti lehetek kívül, a hófoláskori magyar sírokban is kerülnek elő keresztek is. A másik az, hogy az terjed el Nyugat-Európában magyarokról, hogy ott, ja, a magyarok, ott egy folyó áll két rész vízből és egy rész halom. És egy francia szerzetes fölkereked, hogy személyesen is látni akarja ezt, és meggyőződik arról, hogy ez tényleg így van. És elindul a magyar falvakba, hogy tényleg hogy kezelik a vizet. És ott egymás után egyik faluból a másikba, és látja, hogy ilyen gyönyörű halastavak vannak, és a halastavakból olyan halakat fognak ki, amilyenek a legkeresettebbek a világot. Eroptok félék, ilyen nagy test, könnyen kezelhető, meg mondják ezt, sárkákkal rendelkező halakezik, és ide-időbe tömegével küldjenek magyar urak ajándékot a szomszédos német uralkodóknak a megfagyott dokhalakból és egyébekből. Ilyen nyáron nem lehetett küldeni, mert akkor megrohadt, rövid idő alatt. De viszont ha meg kemény időben megfagyott, akkor lehetett hetekig, és meggyőződik egymás után, meg több helyen is megtalálja ezeket a halas tavakat. És erről meg mi azt tanuljuk, hogy hát a vizeknek a folyását végül már a középkorban is megkezdik, de igazán csak Mária Terézia teszi rendbe az úrvéri rendezés. Akkor mennek tönkre ezek a halas tavak, mert olyan folyam szabályozást és vízúti rendszert akar kiépíteni a Habsburg Birodalom, amelyik hát eladásra számható gabonafélékeket termel. És ehhez kevés a föld. 6-7-8% volt az uraságnak a magánföldje, többi az jobbágyi kézen volt, vagy nem volt földre is alkalmas, és ezért úgy lett ártéri gazdálkodás, előírtam a könyveimet, ártéri gazdálkodású. Volt, ahol sokkal nagyobb jövedelem volt, de az nem a földesúrhoz ment, hanem a lakosságnak. Mert a földesúr nem tudott mit csinálni, több mázsa fagyott halból sem. Nem, mint befelé sem tudta megenni, ugye. A magyarok viszont, hát bőségesen látva a halakkal is, de nem úgy, mint a norvégok, mert elmegy Norvégiáig, nézi ezeket a halastavas régeket, hogy olyan gátrendszert akartak kiépíteni, és erről vannak írásbeli feljegyzések is. Hát ezt nem csak ő találta ki, ami megszüntette a falvaknak a halastavait, hogy az a földesúrnak a feudális földje legyen. Tehát nem jobbágyoktól kapnak annak a termését, mert abban a termet, mert halak voltak benne. Tehát megkényszerítják, és egy olyan csőrendszert kezdenek kialakítani, megszünteti a halastavakat, még a Balaton partján is, mert a Balatonon keresztül viszik a Dunán és a Tiszak többi folyóról meleg, a Drávájba kerül halakat, fölviszik a Balatoni, ott a Balaton mentén megszüntetik a halastavakat, és egy olyan utat készítenek, ahol majd gabonát lehet szállítani. Ilyen, hát nincs még gőzhajó, ugye, hanem lovak húzzák. És hogy a lovak húzni tudják a márkákat, meg a gabonaszállító csónakokat, ezek miatt olyan utat kell építeni, ami megszünteti ezeket az ártéri gazdálkodásban halastavakat és vápoló út menti, vagy jobbágyi gazdálkodást. Ezek tények vannak. Az egész Balaton mentén a Mária Terézia idejében is még készítik a vontató utakat, hogy annól gabonát lehessen szállítani a Drávánig, a Drávától fölfelé egészen a Grác piacáig lehet. De ez olyan út kellett a folyók mentén, ami ahol lovat eljárt. És ezért megszüntetik és elkergetik a folyók mentén épült malmokat, paraszti malmokat, mert azok akadályozták a parton való a járást, ugye, mert oda a malmokhoz be kellett menni a gabonát oda vinni, és elhozni a lisztet. Tönkre mentek a halakkal is gazdálkodó jobbágyok, ugye. Ekkor születik meg az egykézés, a születéskorlátozás, a kivándorlás, és a népesség, magyar többség. Erről nem írnak a történelemkönyvek.
6: Tehát, hogy ennek demográfiai hatása
5: hogy
6: volt.
5: Hogyne, persze, hogy demográfiai.
6: És hogyha egy nagyot ugrunk, az, hogy most ez a demográfiai krízis, hogy van, ez...
5: Ez abból következik, hogy nincs fölemelő történelmi tudata a fiatalságnak, amely itthon tartaná. Nem büszke az országra. De ha megtudja, hogy itt volt az a gazdálkodás, amit egész Európában megcsodáltak annak idején, ez az, hogy két rész víz, egy rész hal. Ez a közmondással jön ez a francia szerzetes is, aki elmegy egész Norvégiáig, addig is éri a Grácsi, vagy a többi helyek felé is megépített, de tönkretett a tornarendszer.
6: És miért volt még csodálatos ez Magyarország? Ez egyik
5: csodálatos vízgazdálkodása volt, azt meg megint Fadlán megírja, még a
6: Etelközről,
5: és utána pedig itt a korabeli írások említik, hogy ilyen nagy jelentősége van, hogy még a halászat. Tehát, hogy még magyar urak a Dunán fölfelé is exportálnak magyarországi halakat a német uraságoknak, mert olyan haluk nálunk ezek a tukfélék, tehát ezek a nagy halak.
6: És a hal gazdagság mellett mi volt még a csodálatos, amire nagyon büszkék lehetünk?
5: Hát ez volt az egyik. Hát a másik az hogy legyőztük az ellenséget, akkor nem kivégeztük és megurakítottuk őket, hanem hazaküldtük és megyet.
6: Egy lelki nemességre büszkék lehetünk.
5: És azt is írja ez a francia szerzetes, hogy néha időjárási viszonylatosság miatt nem jó termés van Ausztriában és a Dunamenti felső részeken, akkor halat esznek, amit a magyar hal megszáradásával importálnak Magyarországból. Tehát, hogy Magyarországon nem kell félni attól, hogy
6: a száj van,
5: hús hiány lesz. Magyarország aranyország, ahol megterem mindenféle gyümölcs, amit ő ki is próbál, és mindenféle bor, meg mindenféle. Tehát nem, nincsenek rászorul arra, hogy ha rossz termés van, akkor halat egyenek, mert azt már Magyarországról kellene behozni.
6: Tehát itt mindig volt bőséges termés.
5: Igen, de ez tönkretette a Mária Terézia féle ubéri rendezés, ez lehetővé tette az új magyar uraknak, hogy azokat a földrészeket, amelyek nem voltak maga alkalmasak az ártérben, arra, hogy ott a gabonatermés idején ne legyen víz, tehát hogy lehessen ott szánta földeket csinálni, elveszi ezeket a közös ilyen ártéri hallgazdaság, gyümölcstermelés. A Csekszári Levéltárban rengeteg nagyon találtam, hogy tiltakoznak a legelő erdeiktől megfosztott magyar jobbágyok, hogy a gyermekeiket bőségesen ellátó gyümölcsfáikat is elvették, mert azok mind az ártérk volt.
6: Ezt Mária Terézia
5: igen, Mária Terézia. Igen. És akkor addig az úgynevezett urbéri föld, ez az urasági föld, aminek aztán nem is eszem benne latinul. Mindegy, szóval az a föld, ami nem jobbágyoknak a...
6: Dominium?
5: Igen, tehát nem a jobbágyoknak a tizedéből és kilencedéből jövedelmezett, hanem a földes úr szántatta meg robotba, és az egész termés az övé. És ez most eltűnik. És a földes úri föld, megművelt földeknek egy 8-9%-a volt. És az úrvéri rendezés után sok helyen 40%-a, és az lesz, mert a jobbágyoktól elveszik, a jobbágyok nem tudják, így írják, hogy nem tudjuk gyermekeinket a sok szép gyümölcsel táplálni, egy kéznek kivándorolnak, eltűnnek.
6: Korábban hány gyermek volt egy magyar családban?
5: Hát valószínű, hogy sajnos ilyen számolás nincsen, de az egy kézés, azt a kis Géza, és aztán több más író is megírja, hogy az ott keletkezik. Tehát egyszerűen kiírtják a gyerekeiket. És ez úgynevezett arányosítás is, ez nem csak az árterületeket éri, hanem ezt végrehajtják az Erdélyben is, ahol a közszékelynek joga volt az havasokat legeltet. De Mária Terézia lehetővé teszi, hogy a földbirtokosoké lesz a havasok, és jönnek kizárják a közszékelyeket.
6: Így mennek Bukarestbe sokan.
5: És ezek meg, egy Bukarest mellett egy óriási magyar falut keletkezik. Így. Tehát a magyarság többségének az elvesztése azt a magyar uraknak a profithajhászó és kegyetlen méltok rendezés, amit Mária Terézia lehetővé tett, azt tette lehetővé. És ez nincs bennem. Még könyveket írtak róla akkor, és tanulunk róla. És ugyanígy ez történt tulajdonképpen a Dél-Alföldön is, ahol hát az is 20 menekkel kéne erről beszélni, az szinte tiszta magyar volt. És mikor kezdett el pusztulni a tatárjárás? Mert az akkori magyarok, akik a földes urak voltak a délvidéken, a mai Szerbia és Horvátország területén, azok először, ami Magyarországról nagyon akadnak pénzt hozott, az export. Marha export, sertés, jó export, és utána gabona export. Ez mind utak kellett. De az utakat megakadályozta az, hogy a folyóvizek, amelyek élőek voltak, az mind a jobbányok malmaival volt tele. És az akadályozta a vizen hozott lovaknak az útját. Ezért megsemmisítették és elvették a parasztoktól a malmokat. Hát én magam is találtam írásokat. És a tatárjáráskor, ezt negyedik Béla látta, hogy ez milyen szörnyű következményekkel jár, hogy elpusztul a magyarság a délvidéki folyók mellől, stb. És föllépett. És egyszerűen elzavarta azokat a magyar földesüveket, akik a saját részben mara export részére legelőket, részben szántóföldeket kisajátítottak a jobbágyaiktól. És írásbeli feljegyzések vannak arról, hogy a magyar urak aláírásos kérvényt nyújtanak be a akkori országgyűlésnek, hogy ők nem támogatják. Negyedik Bélát, ő megtámadta őket, és kizavarta őket a elfoglalt ártéri gyümölcsözéssel foglalkozó alföldi. Tehát azok a falvakból, ahol most szárazság van, és most nem nincs termés, mert már talajvíz is lejjebb száll. De akkor még a 13. században, akkor még az virágzó, ártéri gazdálkodó falvak voltak. Onnan elkergették a jobbágyukat is, és átították magánlegelőnek a urak. És ezért azt írták meg, hogy ők nem támogatják azt a királyt, aki őket üldözi.
6: Ezek magyar urak voltak?
5: Magyar urak voltak.
6: És akkor a magyarságban ez a, tehát az összetartás hiánya, az hogy bukkan föl?
5: Hát az hogy hát nem csak, hogy egy kéznek, hanem kivándorolnak, eltűnnek. Tömegébe mennek is a területeket, amiket így kisajátítanak a földes urak, azok a maradt magyarok, akik ellenállnak a tatárnak is, azokat kiírtják a rácot és a horvát. Tehát erről is följegyzések vannak, korabeli följegyzések is, későbbi levéltári iratok is. Én ezeket levéltáros mennyibe is kerültem, ezeket is láttam és publikáltam, de
6: most évfordulója van Mohácsnak is, tényleg voltak igen. Nagy történelmi nehézségek.
5: Tehát Mohácsnak is, Muhinak is, azt köszönhetjük, hogy nem voltak egységesek a magyarok az ellenállásban.
6: És hogy lehetnének egységesek a magyarok?
5: Hát a történelmi tudatuk összetartja őket, és nem írtják a saját gyermekeiket is ki, mert nem nevetnek
6: egyébként. És ezt hogy lehetne elérni? Tehát az államnak van olyan eszköze, hogy jobban szeressék egymást, hogy összetartóbbak legyenek?
5: Hát ez az a másik feladata a néprajznak, hogy bemutassa azt a társadalmat, amelyik nem ismeri ezt a kegyetlen önkiírtást, és ezt tanítani kell az iskolákban is, stb. De nem lehet az iskolákban tanítani, mert a kormányzat a 18. században is már megszünteti a kisiskolákat, mert ez nagyon drága, hogy ott külön még tanító is van, és akkor azóta 200 év óta a kisiskolások utaznak reggel délbe, most is még nincs iskola, megszüntetik a kisiskolák. Tehát a kisiskolák visszaállítása az nemzeti érdek lenne.
6: Miért lenne fontos a kisiskoláknak a visszaállítása?
5: Akkor megmarad gyerekek helyben közösséget tudnak alkotni, és a közösség megtartja az lehet.
6: A kapcsolatok azok mennyire fontosak az életben?
5: A népélet az tele volt kapcsolatteremtő művészetekkel. A művészetek azok a kapcsolatteremtést szolgálják. az énektől kezdve a tánc. És nincs olyan nemzet, amik akkor a hódhatalmas műveltséget tápláló néphagyománya lenne, mint amilyenek a magyarban volt. Ez egy példát ad mondjak, jól együtt dolgoztam, mint tánckutató Martin Györgyel, aki 51-nek nyelvkvába halt meg, és az kifejezetten csak a táncokkal foglalkozott. És a magyar verbunkos, legényes táncok, stb. Főleg a mezőségben maradtak meg, ahol megmaradt még a magyarság. Egy férfi tánc, egy legény, legényes

0: a Bolvajcsángok között. Úgyhogy onnan is rengeteg élményem volt. Több olyan könyv jelent meg, amelyik a gyermek kultúrával foglalkozik. Most, mikor már évek óta nincs kisiskola, de még az öregek még emlékeznek rá. És hát például egy ugyancsak Csángó eredetű, de már Nyimesbe került Unduc nevű, nem, szintén Székelyföldről, de oda már, hogy maradt már az esküzés miatt kihaló volt a magyarság, de ezek a öreg emberek, 60-70 éves emberek, ezek még táncoltak, legényes táncoltak, és énekelték a baladákat. Ezek a legnagyobb, fantasztikus.
1: És ez a gyerekeknek is jó, hogyha egy közösségben egy ilyen élet van, ugye?
0: Lényeget elfelejtettem, több monográfia jelent meg a gyerekek nyelvéről és költészetéről. Leírta a gyerekeknek a mondásait, vicceit, sajátos ilyen gyerekjátékok, amik szintén névkötő zenéje is van, meg szövege is van. Ilyen vastag köteget jelent. Hirtelen nem.
1: A gyerekjátékokról?
0: A gyerekek kultúrájáról.
1: A gyerekek kultúrájáról.
0: Tehát ebben benne volt a táncok is, de a viccek is, meg a közmondások is, hogy mindenféle. Ez óriási anyag volt. De hát nagyon, most körülbelül 87-10 éve megjelent egy könyv, ami az 1920-as években íródott, 20-as évek végén. Hát az, hogy a közösségi életet művész, a mese, a játék, közös éneklés, tánc, stb. Ez adja meg azt az örömet, hogy az együttlétnek az öröm. Ha nincs ez, akkor elmegy hazudja. Azért tanul a gyerek, jár az iskolába, úgyhogy minden nap 2 órát autózik ide meg, vissza, mert ott megtanul angolul, és akkor nagyon sok. És a fogyunk, nem csak azért, mert nincs elég gyermek, az is, aki tanul, az azért tanul ki, hogy külföldön dolgozik. Hát ez nem tudom. Erről van, volt egy műsor, hogy nem tudom, évenként hány ezer, mert kevesebb a lakosság, Magyarország több részén. És ez nem csak azért van, mert kevesebb születik, nem aki megszületett, elvégezte az iskolát, amint lehet a külföldre menni.
1: És ennek mi az oka, hogy ott anyagilag többet keresnek, vagy hogy az identitásnak nincs olyan ereje?
0: Nincs olyan ereje az identitásnak, ami örömet okozna neki, ahhoz, hogy otthon van kevesebb pénzért.
1: Tehát azt az örömet mi okozná, ami ide?
0: Hát az, hogy együtt énekelnek, együtt táncolnak. Nagyon szép táncfelvételeink vannak. Csoportos táncokról, hogy hát nem publikáltuk őket. Hát mondom, 3-4 tanulmány kötet jelent meg, de hát az nem tudja leközölni a több száz táncmotívumot, amit mondjuk egy gyerek megtanul.
1: És a gyerekek is megtanulták ezeket a táncmotívumokat?
0: Persze, igen. Csak mondom már azáltal, hogy megszüntették a kisiskolákat, nincs közösség otthon már, mert utazni kell reggel, és este vissza.
1: És a kisiskolák azért lennének jók, mert akkor ott helyben a közösséget erősíteni.
0: Persze, a közösség lenne ember a másik oldalon. Tehát nem ember, a közösség az ember kell. Nem lehet egyedül megélni. És ezért harcoltam én össze a etnográfiának és ezekre a dolgokra hivatkozva, hogy ne szüntessék meg a kisiskolákat, még akkor se, ha nem tudom, összesen 30-40 gyerek jár az egész iskolában. De most legalább nem tudom, 100-nak a jelenleg.
1: És lát arra esélyt, hogy a jövőben megvalósuljon ez a terv?
0: Én nem látok jövőbe tervet, de többször megszólítottak már az utcán emberek, hogy én még az Andrásról, igen. Mert otthon egyszer hallgatta előadásomat, és nekik otthon van egy gyerek szakkörük, amiben a gyerekek nem csak közösen művelnek földet, és megtanulják, hogy mi az, hogy földművelés, és palántázás, és öntözés, hanem táncokat tanulnak, meg énekeket tanulnak.

0: mennyiség. És az milyen jó. Egyszer a feleségem 10 életében mentem, megszólított egy asszony, aki nem szól, aki nem ismertem én. Nem tudom, mikor hallott az előadásomat, és otthon megcsinálta, és neki most is van egy olyan körre, ott pedig már az iskolát elvitték onnan, de még most is néha összejönnek.
1: A tánckörben.
0: Igen.
1: Tánc. És mi lenne fontos akkor a gyerekeknek? Tehát helyben énekelni, táncolni, mesélni, és még mit?
0: Hát, hogy játszani. Egymásra játszani. A játékhoz kell, ember kell. Nem lehet magányosan játszani. Hát itt az egész társadalom, a magyar társadalom jövőjéről van az akkor. Mert a néprajz tudománynak is, mint minden tudománynak, tulajdonképpen az lenne a feladata, hogy megkönnyítse az életet annak a társadalomnak, amelyiknek a szülöttje, a bármelyik ember. Tehát a legnagyobb baj, ami a jövőnket illeti, az, hogy kevés a kapcsolat. Tehát a kapcsolatok visszaállítása az a jövő legfontosabb feladata. És a kapcsolatok visszaállítása, az még merészen azt merem mondani, hogy a néprajz tudománynak az alapkérdése, amiért egyáltalán a néprajz tudományról beszélni lehet, az lehet, hogy a jövőnket megkönnyítse, vagy azokat a bajokat, amik elértek minket, azokat enyhítse vagy gyógyítsa.
2: Köszönjük szépen professzor úr a beszélgetést. Az elhangzott sok értékes gondolat rávilágít arra, hogy a gyermek fejlődését a közösség és a kultúra alapvetően erősíti. Az örömet adó ének, zene, tánc és mese emellett az ősök és hagyomány értékei, a hit a legfontosabb forrás, amit az állam is támogatni tud. Magyarok nagyasszonya Szűz Mária áldását kérjük hazánkra, nemzetünkre, dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Jövője van. Surányi Vadas Tíme a műsorát hallották.
4: Kedves hallgatóink! Bíró László püspök aktuális homiliáját hallhatják.
5: Szeretett testvéreim! A mai napon, hétfőn, ugye az egyház szerinti szándéknéküli nap, remete Szentpálról vesszük Pálos templomhoz illően a szentmisét. Remete Szentpál nem csak névadó szent a pálosoknak, hanem eszmény. A remeteség végig vonul az egyház történelmén. Az osztálytalálkozónk Mátra Verebély Szentkúton volt, és ott is egy fiatalember remete életet él. Nagy ünnepi gatyába, és azért szép fehér felső ümökbe, ott volt a szentmisén, rózsafűzér a nyakába. Ez mindig van. Egy nagyon intelligens fiú, ismerem régóta, most ott, mit tudom, egy új barlangot ás a remete barlangok között, és ott élvezi a barlang hűvösségét. De reggel mindig ott van a szerzetesek zsolozsmáján és szentmiséjén. Ez mindig van és mindig lesz remetesség. Tiszteljük őket, valahol a tiszta evangéliumot próbálják megélni. Sok év óta ismerem ezt a remetét. Valaki, aki nem ismerte, ott az osztálytársak közül találkozott vele, és úgy nem megrémült, csak úgy meglepődött, olyan szerencséje volt, hogy egy remetével találkozott. Ez remeteség intézménye, az nem idejét veszítette. Van, lesz. Olyan, mint a tisztító tabletta egy folyadékba. Valahol tisztító jelenség az egyházunkban. Szeretett testvéreim, olyan szépek és aktuálisak ezek a szentírási szakaszok. Ugye Jeremiás próféta könyvét olvassuk talán egy hét óta, és most is mint többször már előtte, Jeremiásnak nagy küzdelmei vannak. Nem az Úrtól kapott feladat az ő küzdelmének az oka, hanem a hamis próféták, az udvari próféták, akik pénzért mindig azt mondták, amit éppen az aktuális király hallani akart. Testvéreim, mindig így volt e világi élet. Egyszer fázott, másszor lángol égett. Jeremiás egész életét végig kíséri a hamis próféták és az ő Istentől való küldetésének ütközése. Most éppen Hananiás prófétával áll szembe. Hananiás egy tisztességes, udvari próféta. A mai politikai helyzet ugyanaz, hogy ATV-t hallgat az ember, vagy hírtévét, ebből lehet tudni, most éppen udvari prófétát hallgatunk, vagy pedig a másik végletből. Eszünket mindig használni kell. Hananiás, az udvari próféta, világosan beszél. Azt mondja, így szól a seregek ura, mindegyik Istenre hivatkozik. Hananiás mit mond? Nabukodonozorról, a babiloniak királyáról. Azt mondja, a babiloni király rabigáját összetöröm, 2 év múlva visszahozatom Isten háza edényeit, amit már Nabukodonozor elintézett, amelyeket Nabukodonozor innen Babilonba vitetett. És visszahozom Jekóniást, Júda királyát, Joakim fiát, Júda összes számozötteivel együtt. Jön a boldog aranykor. És mindezt a szerencsétlen udvari próféta Hananiás az Úrra hivatkozva mondja. Testvérek, mindig használjuk az eszünket. Akkor is voltak bérencek, ma is vannak. Egyik pénzért azt mondja, amit éppen Hananiás. Sőt, odáig elmegy, Jeremiás persze az ellenkezőjét mondja, mint az udvari próféta. Ő így beszél, a papok is az egész nép előtt, akik a Úr házában vannak, úgy legyen, bár csak ezt adná meg az Úr, amit Hananiás beszél, dumál. Hogy visszakerüljenek az Úr templomának szent edényei. De halld most az én igémet is. Azok a próféták, akik előttem és előtted voltak, a járványos betegségekről jövendőltek, stb. Hananiás próféta erre levette Jeremiás nyakáról az igát. Ez egy faiga volt. Hát bemutatja, hogy Jeremiás is szabad. Eljön az nagy dicsőséges korszak. Visszakerülnek a templom edényei, lesz a teljes kultusz pompával. Testvérek, szóról szóra ebben a helyzetben vagyunk. Bötű szerint. Csak legyen eszünk. Ugye leveszi a faigát Jeremiásnak a nyakáról, és azt mondja, így töröm le Nabukodonozornak, Babilon királyának igáját. Aztán az Úr szól újra Jeremiáshoz. Te összetörted a faigát, gyerek. Hát mit csináltál? A faigát én adtam neked. Nem hiszed el, hogy igazam van? És jön a következő. És erre figyeljünk. Vasigát rakok ugyanis mindezeknek a nemzeteknek nyakára, benne vannak a zsidók is. Hogy mind a babiloni királyt szolgálják, azon felül a föld vadjait is nekiadom. Hananiáshoz pedig így szólt Jeremiás. Figyelj, Hananiás, téged nem is küldött az Úr. A népet mégis rávetted, hogy higgyed el, hogy higgye el hazug szavaidat. És akkor azt mondja az Úr a végső szóban, eltöröllek téged a föld színéről, Hananiás. Meghalsz még ebben az égben, mert vakmerően az Úr ellen jövendőltél. Testvéreim, ez a történelem játéka. Van Hananiás, van Jeremiás. Hananiás mondja, hogy az emberek szívesen hallgatnak, ez történt a politikánkban is. Jeremiás meg mondja az Úr szavát, ki figyel erre a ma reggeli misére? Mi 20-an, 30-an. Mindig van Hananiás, akit fölkap a nép, ünnepel. Vannak Jeremiások, akik igát hordanak prófétai jelként, de Hananiás leveszi az igát, a faigát, aztán Jeremiás meg fölveszi a vasigát. Hananiás belepusztul a hazugságba, Jeremiás majd fogságba fog kerülni, de legalább az Úr szavát hirdeti. Az evangélium ugye a vízen, a vihar a tengeren, ugye epizód Jézus életéből, Jézus imádkozik, az apostolok átmennek a Genezárti tavon, vihar a tengeren, és Jézus ezeket a vergődő apostolokat megszánja. És a víz színén ugye elindul feléjük. Nem mese ez. Ez egy Jézus kép. Ugye a tenger a lehúzó erőknek a lakhelye. Rengeteg ártatlan ember belepusztult a tengerbe. Így a tenger a nép fantáziájában a lehúzó erőknek a lakhelye. És Jézus fölötte áll a lehúzó tengernek. És Péter azt hiszi, szellem, ha te vagy, mondd, hogy feléd menjek a vizen. És mondja Jézus, jöjj. Jézus erejében Péter fölötte áll a lehúzó erőknek. Elindul. De kételkedni kezd. Süllyedni kezd. Uram, elveszek, jöjj! És Jézus kinyújtotta a kezét, megfogta őt, és így szólt, te kicsiny hitű, miért kételkedsz? Amikor beszálltak a bárkába, a szél elállt, a csónakban lévők leborultak előtte, és így szóltak, te valóban az Isten fia vagy. Testvéreim, hogy együtt nézzük a kettő mai napi szakaszunkat, az Úr diadaláról van szó. Jeremiás esetében is, Péter vagy Jézus esetében is. Azt tudjuk, hogy jó helyen vagyunk. Maradjunk Jézus mellett. A Hananiások meghalnak, Jeremiás marad. Fogságba kerül, Péter is süllyedni kezd, de azért megmenekült, és leborult a csónakban. Te vagy az Isten fia. Ezt a hitvallást mondjuk el ma reggel mi is, Jézus fele. Te vagy az Isten fia. Jó helyen vagyunk. Amen.
4: Kedves hallgatóink, Bíró László püspök aktuális homiliáját hallották.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család! Most, hogy elkezdődött a nyár, a szabadságok, a kirándulások, a pihenés idejét éljük. Van, aki a természetben, hegyekben, erdőben keresi a felüdülést, mások a víz közelében. És van, aki otthon tölti a nyarat. A főparancs második része, szeresd fele barátodat, mint önmagadat, kétféle szeretetről szól. A másik ember és önmagunk szeretetéről. Vagyis elsősorban önmagunkat kell helyes módon szeretnünk, ha eleget akarunk tenni Isten akaratának. Önmagunk szeretetét nem szabad összetévesztenünk az egoizmussal. A szeretet alapvető megnyilvánulása, hogy találunk időt a pihenésre, és másoktól sem irigyeljük a kikapcsolódást. A megérdemelt pihenés nem lustálkodás. Jézus is, miután egész nap tanított, gyógyított, gyakran elvonult az apostolokkal vagy nélkülük egy magányos helyre, hogy az Atyával legyen. Az imádság is lelki felüdülést ad. Kirándulni általában családtagokkal vagy barátokkal szoktunk. Az együtt töltött idő erősíti a családi vagy baráti köteléket. Fontos, hogy Jézust is magunkkal hívjuk. Köszönöm, hogy imájával és anyagi áldozatával egyaránt segíti a Szűzanya rádióját. A Mária rádió pedig lehetőséget nyújthat arra, hogy a pihenés Isten jelenlétében történjen, hiszen az Úr a békesség, az ember igazi megújulásának a forrása.
2: Játszunk együtt! Csütörtökön 10 órától a Hitünk és Életünk című hitéleti műsorban Kirer Imre atya várja izgalmas kvízkérdésekkel a kedves hallgatókat. A hittanóra elején elhangzó 3 kérdésre a műsor ideje alatt telefonon várjuk a helyes megfejtéseket. 3 helyes válaszért cserébe a Kármelita nővérek kézműves csokijaiból küldünk egyet a nyertesnek. Játszani a Facebook oldalunkon is lehet, szerdán este 6 órától tesszük közzé a kérdéseket. A helyes megfejtéseket beküldők közül sorsolással választjuk ki a szerencsés nyertest. Szeretettel hívjuk játékos kedvű hallgatóinkat a rádiókészülékek mellé csütörtökön 10 órától. Tartsanak velünk!
3: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

hiszen meghaltatok, s életetek el van rejtve Krisztussal az Istenben. Kolosszei 3.14, az idézet, ami elmondatom is visszamenőleg is hiteles, és a jelenben is, és remélem az marad, nem zárnak ki a mennyből. Az Eucharisztiából éltem, benne élek, benne élünk, mozgunk és vagyunk, őt élem, általa élek, tőle kértem tanácsot, hozzá sírok, hogy kibírjam, és ad erőt. Megtapasztaltam, hogy ad. És ha meghaltatok, az töprengtem azon, hogy mi fájhat jobban, hogy azt éltem el, akit jobban szeretek, mint magamat, tényleg jobban. Egy anyát és két szeretett bátyát, akivel nem tudtam triumfálni, mert ő a legkisebbek közül voltak. Azokat választotta ki az Úr, nem a nagyokat. És én meg megtanultam, hogy ha ezt értéktelennek tartja a világ, ami annyi erkölcsi és annyi jóságbeli értéket képes teremteni, azzal együtt, hogy értelmileg fogyatékosak, de annyi jóság, annyi finomság és annyi készség a munkára csak nem tudták kivitelezni, csak nekik nagyon fájt. Nagyon szerettem őket, töröttem is arra, hogy legyen élményük. Tehát mindig volt valami irodalmi vagy zenei műsor otthon is, mindig együtt imádkoztuk a rózsafüzért, amikor egyedül maradtunk pláne. Úgyhogy hiteles, amit mondok, hogy meghalt, és akkor én azt mondtam, hogy tulajdonképpen ők élnek, és én haltam meg, mikor egyedül maradtam. Ők már élnek, én haltam meg. Tehát élet a halálban, és halál az életben. Minden áldozat megtérül, ha Istennel hozom, de anélkül nincs.

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, főbb híreink röviden. Történelmi jelentőségű keresztény-konfuciánus tanácskozást tartottak Szöulban. Digitális térben és vándorkiállításon keresztül kell életre a Mohácsi csata emlékezete. Endoszkópos gerincműtétet végeznek a Szegedi Tudományegyetem idegsebészeti klinikáján. Jönnek a részletek, a hírszerkesztő I.S. Borbála, a mikrofonnál Sebestyén Esztert hallják. Keresztény-konfuciánus tanácskozást tartottak a Szogang Egyetemen augusztus 4-e és 5-e között Szöulban, közli a Magyar Kurír. Az első alkalommal megrendezett párbeszéd középpontjában egy ideális társadalom felépítése állt. A Vatikáni Dikasztérium és a koreai társszervezők által kezdeményezett találkozón vallási vezetők és tudósok vettek részt. Az összegyűltek azt vizsgálták, miként adhat a két vallás közös válaszokat a jelen legégetőbb kihívásaira. A társadalmi széttöredezettség, az etikai bizonytalanság, a környezetkárosodás és a békét fenyegető veszélyek a párbeszéd fontos témái voltak. Bár a két vallás eltérő teológiai és filozófiai alapokon nyugszik, olyan értékek kötik össze őket, mint az emberi méltóság, az erkölcsi integritás és a közjó iránti elkötelezettség. A szervezők reményei szerint a szöuli tanácskozás egy tartós együttműködés kezdete lehet. Elindult a Nemzeti Örökség Intézete Mohács 500 projektjének honlapja és az ehhez kapcsolódó szabadtéri vándorkiállítás, melyek a legújabb kutatási eredményekkel és interaktív tartalmakkal helyezik új megvilágításba az 1526-os csata emlékezetét. Számol be a hírről a kultúra.hu. A weboldal a fontos évfordulóra készülő nemzeti program központi tudásbázisa, ahol hírek, szakértői podcastek és tanulmányok érhetők el. A magyar és angol nyelvű vándortárlat pedig az egész Kárpát-medencét bejárja, és QR-kódok segítségével teszi hozzáférhetővé a digitálisan összegyűjtött anyagokat. A projekt egyik legfőbb üzenete a nemzetközi összefogás bemutatása, a Nemzeti Örökség Intézetének megközelítésének célja, hogy az emlékévben az emberek ne csupán a vereségre gondoljanak, hanem büszkeséggel adózzanak az európai kereszténységet védő hősök egyéni helytállása előtt is. Magyarországon elsőként vált rutinszerű eljárásra az endoszkópos gerincműtét a Szegedi Tudományegyetem idegsebészeti klinikáján, közli az MTI. Az innovatív technika a porckorongsérvben és gerinccsatorna szűkületben szenvedőknek nyújt gyors segítséget. Az eljárás minimálisan invazív, a műtét során mindössze 1 cm-es vágást ejtenek a bőrön, a célzott nyomás csökkentés révén pedig maximálisan megkímélik az idegelemeket. A beavatkozás legnagyobb előnye a drasztikusan lecsökkent műtét utáni fájdalom, aminek hála a betegek többsége már a műtét utáni napon hazatérhet. Ez az eljárás a világon kevés helyen működik rutinszerűen, holott a derékfájás és a porckorongsérv ma már népbetegségnek számít, milliókat korlátoz a munkavégzésben és az aktív mozgásban. Barzó Pál, klinikai igazgató kiemelte, náluk nincs várólista, a páciensek 2-3 héten belül sorra kerülnek. Kedves hallgatóink! A hírszerkesztőtársam I.S. Borbála nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Sebestyén Esztert hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 19 óra.
2: A Mária Rádió Pécelen az FM 91,7 MHz-es frekvencián fogható.
3: Esti dicséret következik. Imádkozzunk együtt a kismarosi ciszterci nővérekkel.
4: Urunk színe változásának ünnepén az esti dicséretet imádkozzuk.

Olvasmány Szent Pál apostolnak, a rómaiakhoz írt leveléből. A lélek maga tesz tanúságot lelkünkben, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekei, akkor örökösei is. Istennek örökösei, Krisztus társ örökösei. Előbb azonban szenvednünk kell vele együtt, hogy vele együtt meg is dicsőjünk.

Magasztaljuk üdvözítőnket, aki a hegyen tanítványai szeme láttára színében csodálatosan elváltozott, és mondjuk hangos ujjongással.

0: Könyörögjünk. Istenünk, Te egyszülött fiad dicsőséges színe változásakor, Mózes és Illés tanúságtételével erősítetted meg hitünk szent titkait, és csodálatos reménységet nyújtottál, hogy gyermekeiddé fogadsz minket. Add meg nekünk, hogy szeretett fiad szavára hallgatva, társ örökösei lehessünk Krisztusnak, aki veled él és uralkodik a Szentlélek keletségben. Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rosszul, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.
0: Köszönjük, hogy velünk imádkoztak.
3: Az esti dicséretet a kismarosi ciszterci nővérekkel imádkoztuk.

0: az evangélium tiszta forrásánál. Forrai Tamás jezsuita atya homíliáját hallják.
1: Abban az időben, amikor Jézus tudomást szerzett keresztelő János haláláról, csónakba szállt és elment onnan egy kietlen helyre, egyedül. De az emberek megtudták, és a városokban gyalogszerrel utána indultak. Amikor kiszállt, már nagy tömeget látott ott. Megesett rajtuk a szíve, és meggyógyította a betegeiket. Amint beesteledett, tanítványai oda mentek hozzá, és figyelmeztették. Sivár ez a hely, és késő már az óra, és bocsásd el a tömeget. Hadd menjenek a falvakba, hogy élelmet szerezzenek maguknak. Jézus azonban ezt mondta nekik, nem kell elmenniük,

Kenyérszaporítás egy ezerszer hallott történet, tehát így megvan a szabadságunk, hogy bárhol be lehet illeszkedni. Mindig egy biztos pont belépni a Szentírásba valamik ottani szereplővel. Ezt jó kipróbálni azt, hogy milyen lehetett ott ezt a történetet a tanítványok szemével nézni. Milyen érzések lehettek ottan bennük. Ebben az egész folyamatban is valószínűleg változott is. A hit és a nem hit, a bizonytalanság, a kétségbeesés. Mi lehetett bennük? Önmagában ez a mondat, hogy hát ti adjatok nekik enni. Tehát a Lagzin tegnap ott akkor megvolt, minden pillanatban megvolt a kontroll, hogy mindig lesz elég kaja, mindig időben lesz ott, ne mondjátok, hogy ez így volt. Tehát mégis egy ilyen egyszerű helyzetben is. Milyen nehéz. Valahogy azt gondolom, hogy egy nagyon magasra emelt léc van itt a tanítványoknak. És egy szempontból szeretném itt így röviden csak értelmezni ezt a történetet. Mi az, amit jó lenne mindig észrevennünk? A héten volt Szent Ignác ünnepe, és valahogy azt tanuljuk Szent Ignác atyánktól, hogy mindenben, mindenkor keresni és észrevenni azt, hogy Isten működik. Hogyan kezdődik a történet? Az első az, hogy az elvonulásra, ugye a gyász miatt elvonulni akaró Jézus, ott találja a tömeget, és észreveszi az embereknek a hiányát, és megesik rajta a szíve. Észreveszi úgy a hiányt, hogy ezt nem löki el magától, hanem akkor elkezd feléjük fordulni. Aztán van egy másik, nagyon hasonló ehhez, amikor a tanítványok a nap végén észreveszik az embereknek a hiányát, legalább annyira kimerültek, legalább annyira fáradtak, mint ebben a hőségben mi vagyunk. Észreveszik a hiányt, és hogy mit csinálnak? Mi a tipikus emberi tapasztalat ilyenkor? Jó messzire eltolni magunktól. Eltolni a felelősséget, eltolni azt, hogy ezt nekünk kéne megoldani, mert ez nem megoldható. Menjenek el, majd a piac megoldja, vegyenek maguknak kaját, és aztán majd akkor minden rendben lesz. De ez nem a mi feladatunk. Milyen érdekes, hogy a tanítványok észreveszik a hiányt, de más következtetés vonnak le belőle, mint Jézus. Újra Jézusnál van a szó, amikor ott állnak habogva, hebegve, elutasítva ennek a lehetőségét tanítványok, Jézus észreveszi azt az 5 kenyeret és a 2 halat. És ez mint egy lehetőséget. A tanítványoknál ott van, ők tudnak erről, észreveszik, de Jézus észreveszi azt, hogy ez elég lehet. Ők azt veszik észre, hogy ez biztos nem elég. 5 hal és 2 kenyér? Ez elégtelen. Jézus észreveszi, hogy ez elég Isten áldásával, ő csak azt veszik észre, hogy emberileg ez elégtelen. Ott van a megáldásnak a képe, minden eukarisztikus tapasztalatnak az ősképe, ahogy itt most idejöttünk, hogy ebbe az eukarisztiába részesedjünk, ami ott van már, ahogy megáldja a kenyeret Jézus. És milyen érdekes lehet az a pillanat, amikor a tanítványok elkezdik észrevenni azt, hogy osztják, osztják, osztják, és még mindig van benne. Ezt sem tudom képzelni, hogy ez hogyan lehet, de hogy lassan potyognak le a 10 fillérek, kezdik észrevenni, itt valami történik. Kezdik észrevenni, hogy itt megint egy csoda történik. Hogy itt megint működött Jézusnak az áldása. És ez sem magától értetődő, észrevenni a csodát, az már valami. És ez egy olyan tapasztalat lesz, ami működik bennük. De jó lenne, hogyha a következő héten egyszerűen csak tudnánk figyelni erre. Arra a valóságra, ami ott van, de egyre inkább átváltani a mi perspektívánkból Jézusnak a perspektívájába. És amíg lehet emelni a tétet, akkor 2 pillanatra térünk vissza a 2 olvasmányunkra, mert 2 nagyon fontos dolog.

0: Ott látunk itt. A profétai, Izaiási szöveg, az első olvasmányunk mit mondott? Ami igazán fontos, ami igazán lényeges, ami igazán éltető, az ingyenes. Azt Isten ingyen adja. Ahogy itt tetsz a kenyér szaporításnál is, a mindenkinek eleget. Az igazán lényeges, az ingyenes. Mit tesz hozzá Szent Pál ehhez? Azt, hogy ami igazán lényeges, a semmi külső dolog nem is tudja elvenni. Azt mi el tudjuk magunktól taszítani, de az külső hiány, szenvedés, bármi nem tudja elvenni. Na ez a kincsnek igazán, a nekünk adott, Isten által megadott kincsnek a abszolút összefoglalása, valami olyan, amit Isten ad nekünk ingyen és megáll teljesen, annak a bizalmával, hogy merjük ezt úgy megosztani, hogy közben tudjuk, hogy ez megosztással szaporodik, ezt nem tudja semmi és senki elvenni tőlünk. És hogy a megosztás igazán az, ami utána nekünk a meghívás. Állj meg egy pillanatra, így a csöndben, mielőtt megvalljuk a hitünket, hogy elfogadjuk-e akkor Istennek ezt az ajándékát. Ezzel a felelősséggel, hogy ez akkor fog növekedni, hogyha megosztjuk másokkal. És ha csak picit riaszt meg Istennek ez a meghívása, és szeretnénk elfogadni, akkor álljunk föl, és valljuk meg hitünket ő benne.
1: Az evangélium tiszta forrásánál. Forrai Tamás jezsuita atya homíliáját hallották.

Gondolatok az augusztusi életigéhez. Magasztalja lelkem az Urat. A hónap folyamán imádkozzuk el minél gyakrabban a Magnifikátot, belehelyezkedve Mária helyzetébe. Ahogy ő megosztotta örömét Erzsébettel, mi is tegyünk hasonlóképpen, mondjuk el kisebb, nagyobb örömeinket. Lehetőleg minden reggel keressük meg gondolatban azt a személyt, távolit vagy közelit, akinek segíteni fogunk. Legyünk nyitottak minden percben arra, hogy észrevegyük, ki szorul segítségre. Mária életadó szeretettel szeretett, elsőként szeretett, legyen ez programunk ebben a hónapban. Mária és Erzsébet csodálatos anyasága segítsen minket abban, hogy fölfedezzük saját életünkben a csodákat. Isten szeretete nagyobb, mint amire mi számíthatunk. Akkora, hogy nekünk adja Mária közreműködésével egyszülött fiát. A meglepetések Istene minden nap ajándékoz nekünk valamit, amit nyitottsággal, hittel tudunk felfedezni. Magasztalja lelkem az Urat, és szívem újong üdvözítő Istenemben. Tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát, íme ezentúl boldognak hirdetnek az összes nemzedékek, mert nagyot művelt velem ő, aki hatalmas, ő, akit szentnek hívunk. Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma azokon, akik istenfélők. Csodát művelt erős karjával, a kevékedőket széllyel szórta, hatalmasokat elűzött trónjukról, kicsinyeket pedig felmagasztalt, az éhezőket minden jóval betölti, a gazdagokat elbocsátja üres kézzel. Gondjába vette gyermekét, Izraelt, megemlékezett irgalmáról, melyet atyáinknak hajdan megígért, Ábrahámnak és utódainak mindörökké. Magasztalja lelkem az Urat!

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, főbb híreink röviden. 500 éve ünneplik a Havasboldogasszony búcsút Szegeden. A városok evangelizálásáért kér imád augusztusban Leó pápa. Történelmi jelentőségű keresztény-konfuciánus tanácskozást tartottak Szöulban. Jönnek a részletek, a hírszerkesztő Ijés Borbála, a mikrofonnál Sebestyén Esztert hallják. A perzselő hőség ellenére idén is zarándokok sokaságát vonzotta a Havas Boldogasszony búcsú a Szeged alsóvárosi Ferences templomban augusztus első hétvégéjén. A több mint fél évezredes múltra visszatekintő ünnepre az egész Kárpát-medencéből érkeztek hívek, akik szentmiséken, vírasztásokon és körmeneten vehettek részt. A kétnapos esemény nyitó szentmiséjén a szegedi születésű néprajztudós Bálint Sándor boldogálvatásáért imádkoztak. A vasárnapi ünnepi szentmisét Martas Levente Balázs, Esztergom budapesti segédpüspök mutatta be, mely után sor került a hagyományos ünnepi körmenetre is. A kánikula ellenére mindkét nap megteltek a padsorok, a gyontató főkék előtt hosszú sorok kígyóztak. A kétnapos ünnepet kegyhely történeti séta és a betegekért bemutatott szentmise is gazdagította, a búcsúról sokan lélekben megerősödve tértek haza. Közzétették 14. Leó pápa augusztusi ima szándékát, írja a Magyar Kurír. A Szent Atya a nyár utolsó hónapjában arra hívja a katolikusokat, hogy imádkozzanak a városok evangelizálásáért, és kérjék az Urat, kísérje mindazokat, akik a zajban és a sietségben keresik az élet értelmét. Ma a világ népességének csak nem 45%-a városokban él. Az egyház fő hangsúlyozta, bár a nagyvárosok a szabadság és a lehetőség helyszínei, gyakran az anonimitás, a személytelenség és a magány tereivé válnak. Ez a társadalmi kihívás különösen a fiatalok mentális egészségét veszélyezteti. A pápa ima világhálója vatikáni alapítvány keretében a világ mintegy 100 országában több 10 millióan imádkoznak együtt naponta a Szent Atya szándékaiért. Az 1884-ben alapított, jezsuita gondnokság alatt álló szervezet Imádkozza pápával videót is készített, melyet július 31-én tettek közzé. Keresztény-konfuciánus tanácskozást tartottak a Szogang Egyetemen augusztus 4-e és 5-e között Szöulban, közli a Magyar Kurír. Az első alkalommal megrendezett párbeszéd középpontjában egy ideális társadalom felépítése állt. A vatikáni dikasztérium és a koreai társszervezők által kezdeményezett találkozón vallási vezetők és tudósok vettek részt. Az összegyűltek azt vizsgálták, miként adhat a két vallás közös válaszokat a jelen legégetőbb kihívásaira. A társadalmi széttöredezettség, az etikai bizonytalanság, a környezetkárosodás és a békét fenyegető veszélyek a párbeszéd fontos témái voltak. Bár a két vallás eltérő teológiai és filozófiai alapokon nyugszik, olyan értékek kötik össze őket, mint az emberi méltóság, az erkölcsi integritás és a közjó iránti elkötelezettség. A szervezők reményei szerint a szöuli tanácskozás egy tartós együttműködés kezdete lehet. Kedves hallgatóink! A hírszerkesztőtársam Ijés Borbála nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Sebestyén Esztert hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
0: Híreinket hallották.

0: Közös imánkra Szabó Tamás összeállításával hangolódjunk.
1: A szegények lehetnek gazdagok. Istenhez kiáltunk nemzetünkért, és hálát adunk mindenek előtt azért, hogy itt vagyunk annyi viszontagság után, mégis megvagyunk. Van saját hazánk, még ha nemzettestvéreink egy része nem is a határokon belül él. És hálát adunk azért is, hogy más országokban élnek nemzettestvéreink. De látjuk a mai kor sok-sok baját. Látjuk a szegénységet. De azt is látjuk, hogy egy tisztes szegénység az lehet, hogy boldogságot jelent. Mert a szegénység azt jelentheti, hogy közelebb vagyunk egymáshoz, hogy nem hajkurászunk elérhetetlen célokat, és egymástól nem zárnak el vagyoni különbségek. Nagyjaink is így látták, hogy a szegények emberi élete talán méltóbb és igazabb és szebb, mint másoké. Hallgassuk erről Illyés Gyulát. A titokhoz, hogy mi az élet, csak rajtuk a szegényeken át lehet hozzáférni. Ők még összeköttetésben vannak azzal, amiért a teremtés történt. Minden ellentétes látszattal szemben fenn kell tartanom, hogy az életet csak a szegények élik. Csak ők ismerik, csak ők azonosulhatnak vele. Természetesen nem olyan ismeretekre gondolok, hogy milyen egy golfpálya, vagy miképp kell ananászkoktélt rázni. Ezek mellékes és nélkülözhető ismeretek. A szegények a lényeget ismerik meg, azt, aminek megizlelése nélkül, ha valaki meghal, annyi, mintha meg sem született volna, mert élete alig különbözött egy finom estélyi ruha vagy egy szép fülönfüggő életétől. Igazából csak a szegények tudnak emlékezni is. Egy májgombócos becsinált levesre, egy derék kályhára, egy készfogásra, vagy egy ajándékba kapott szivarizére. Emlékeznek természetesen a pofonokra és a koplalásokra is. Különösen a megaláztatásokra emlékeznek vissza. Néha, igen meglepően, évszázadnyi távolságból is. Érzékszerveik csodálatosan működnek. Épp így működnek lelki érzékszerveik is. Bármilyen különös, ez utóbbi szervek összehasonlíthatatlanul finomabbak náluk, mint a gazdagoké.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves Mária Rádió hallgatók, a mai imádságot a magyarság lelki megújulásáért Székelyföldről, a Csíksomlyi kegyhelyről imádkozzuk.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be a lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét. Ha tehetjük, gyújtsuk meg otthonainkban az ő fényességét jelző gyertyát. Krisztus világossága töltse be szívünket.

0: Augusztus 6-a van, csütörtök. Urunk színe változásának ünnepe. Hallgassuk meg az evangéliumot Szent Máté könyvének 17. fejezetéből. Abban az időben Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és testvérét Jánost, és külön velük fölment egy magas hegyre. Ott elváltozott előttük, az arca ragyogni kezdett, mint a nap, a ruhája pedig vakító fehér lett, mint a fény. És íme megjelent nekik Mózes és Illés, Jézussal beszélgettek. Ekkor Péter így szólt Jézushoz: Uram, jó nekünk itt lennünk. Ha akarod, készítek itt 3 sátrat, neked egyet, Mózesnek egyet, és Illésnek egyet. Még beszélt, amikor íme fényes felhő borította el őket, és a felhőből egy hang hallatszott: Ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik, őt hallgassátok. Ennek hallatára a tanítványok földre borultak, és nagyon megrémültek. De Jézus odament hozzájuk, megérintette őket, és ezt mondta: Keljetek fel, és ne féljetek. Amikor szemüket felemelték, nem láttak mást, csak Jézust egymagát. A hegyről lejövet Jézus a lelkükre kötötte, senkinek se szóljanak a látomásról, míg az emberfia a holtak közül fel nem támad. Ezek az evangélium ígéi. Urunk színe változása, görögül metamorfózis, latinul transfiguráció domini. A nándorfehérvári győzelem emlékére elrendelt ünnep augusztus 6-án, a szír-bizánci kopritusok is már augusztus 6-án ülik. A nyugati egyházban a 11. századból terjedt az Úr színe változása ünnepének megtartása. Jézus isteni dicsőségének felragyogása emberi testében még a föltámadása előtt a Tábor hegyén. Ez a kenózis párja, azaz a Golgota hegyi kereszthalálnak az ellentéte. A Szentírás Jézus színeváltozását nem saját misztikus élményeként, hanem a tanítványoknak adott kinyilatkoztatásként írja le. Az esemény során föltárul előttük Jézus isteni méltósága. Itt nem Jézusért kell cselekedni, sátrat építeni Jézusnak, Mózesnek, Illésnek, hanem az Atya ezt mondja: Őt hallgassátok, ő az én szeretett fiam. És Jézus istenségét ismerjék föl. Fontos elemei a ragyogó fény, Mózes és Illés megjelenése, a felhő, az Atya szózata, amely Jézust Isten szeretett fiának nevezi. Mózes és Illés a törvényt és a prófétákat jelképezik, így Krisztus messiási küldetését igazolják. A színeváltozás megerősítette Péter hitvallását, és előkészítette a tanítványokat Jézus szenvedésének megértésére. Az ünnepet 3. Kalixtusz rendelte el, és a nagybőjt 2. vasárnapjának evangéliumi perikópája a színeváltozás. 2. János Pál pápa a világosság rózsafűszérének 4. titkaként a színeváltozás jelölte meg, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét. Hát mi is törekedjünk a rózsafűzért imádkozva, elmélkedve, mi is előre Jézust és az ő dicsőségét felismerni és őt követni.
1: Mai ima szándékunk: adj, Urunk, vezetőnknek kellő bölcsességet és elszánt erős akaratot, hogy a te szíved szándéka szerint előmozdítsák a szociális igazságosságot és az emberhez méltó életet.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
0: Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyűzzön a rossz, inkább te győzz le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban is körülöttünk a rossz indulatot, a széthúzást. Bocsássunk meg és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymásra.

0: Irgalmas Isten, mennyei atyánk! Abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahova bűneink juttattak minket, emelj föl minket irgalmaddal. Add meg nekünk a hit kegyelmét, segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe írt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te ígét tápláljon, és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat, adja házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget, segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre, adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymás megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami lehúz, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, amely nem az erősek jogára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony, az örök ige szülőanyja Mária, Szent István királyunk, a te oltalmadba ajánlotta nemzetünket, járj közbe értünk Szent Fiadnál. Könyörögj értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mond nekünk. Urunk, Istenünk, ragyogtass fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket. Hadd, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen. Kedves hallgatók, nemzetünk lelki megújulásáért az elhangzott imádságot Székelyföldről, a Csíksomlyói kegyhelyről imádkoztuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A négy magyar nyelvű Mária Rádió közös imáját hallották a nemzetért.

Mária Rádió. Változó világunk. Botos Katalin keresztény szemléletű gazdaságtudományi sorozata.

Kedves hallgatóim! Ebben az eszméletlen hőségben az ember feje olyan, mint a szita. Éppen csak befogadja a kapott információkat, de azok hamar átszaladnak rajta. Az információkat összerakni nagyon nehéz. Most úgy tűnik, két fontos téma mégis fennmaradt gondolati hálómon. A két sors kérdés, amely Magyarországon napjainkban érzékelhetően nagyon fontossá vált. A víz probléma, és hát a demográfia, a népességfogyás. Ebből a két körből hozok most néhány gondolatot. Nem annyira újak, hiszen mindkettővel foglalkoztunk már a Mária Rádióban. De aktualitásuk mégiscsak van. Méghozzá nem is kicsi. Magam, mivel gazdaságtörténettel, s ezen belül is a legújabb kor történetével foglalkozom, eléggé izgalmas, hogy a rendszerváltás időszakára visszatekintve markáns, érdekes és éles változásokat látunk számos területen ezekben a fent idézett kérdésekben. Látni fogják rövidesen, hogy egyértelmű trendváltozások tapasztalhatók. Legalábbis hazánkban 1990 óta. Kezdjük most a kérdést a vízzel. Tulajdonképpen miért lett a víz probléma napjainkban oly fontos? Azért, mert széles néptömegekhez kopogtatott be személyesen az ajtón. Hát víz probléma már eddig is volt Magyarország különböző részein, amelyek kritikus helyzetben voltak, magunk is sokat foglalkoztunk ezzel. Ilyen az Alföld nagy része. De azért még voltak esős csapadékos vidékek, és így nem volt egységes a társadalomban a probléma érzékelése. Nem csoda, hogy nem alakult ki egységes álláspont, hogy valamit sürgősen tenni kellene. Az ugyan roppant látványos volt az utóbbi aszályos években, hogy nagy folyóink, tavaink vízszintje csökkent. Hát mostanában járt családom ősember túra keretében a Velencei tónál is, hát szomorú látvány, ugye a nagyon lecsökkent vízmennyisége. De hát a túra a Velencei tótól a Balatonig vezetett, és bizony azt kell mondani, hogy a Balatonnál is szomorú volt látni, hogy mennyit kell begyalogolni ahhoz, hogy az ember vizet találjon. No, tehát eddig is már érzékelhető volt, de hát ugye ezt azok érezték elsősorban, akik egyrészt ott laktak, esetleg ettől függött a megélhetésük, másrészt akik hát ugye szórakozni akartak volna oda menni. És ezért még nem mindenkinél verte ki a biztosítékot. De hát, miután a hőségnapok száma dinamikusan nőtt, a hűtés problémája abszolút általános lett, no, ez most már komoly terhelést jelentett az árambiztosítás számára. Tudjuk, hogy ha áram van, minden van, de ha áram nincs, akkor bizony nagyon nagy baj van. Valóban, jó magam, aki itt a tanyán élek, tudom, hogy a vízszivattyú is árammal működik, a hűtőszekrények, ha nincs áram, akkor minden megromlik, ami benne van. Márpedig itt a tanyán el kell látni magunkat élelmiszerekkel, hiszen korlátozott közlekedési képességünk van, és nem akarunk nagyon terhére lenni kedves barátainknak, meg a szolgáltatóknak. Tehát jól betöltjük a hűtőszekrényeket, de mi van, ha nincs ára? És hát ebben a nagy melegben kénytelen az ember legalább egy kis légkeverőt használni. Klímáról arról nem is gondolunk itt. Nekünk a klímát a nagy diófák biztosítják, akiket viszont muszáj locsolni, hogy azért maradjon zöld lombjuk, és azok árnyékot adnak. Ismét megemlítem a mániámat, amit már olyan sokszor elmondtam. Erdő, erdő, erdő. Mindent fásítani, mert a fák megtartják a vizet, nem engedik olyan gyorsan kiszáradni a tart. Nem azt mondom, hogy csodaszert jelentene, de úgy, én itt a saját otthonomban tapasztalom, hogy bizony rengeteg áramot meg tudok vele spórolni. Nem kell annyira hűteni a lakást, mert elviselhető. No, szóval az áram. Most, hogy odáig jutott a dolog, hogy Paks egy részét is le kellett állítani, mert hogy a Duna víz kapacitása szűkös, nem biztosítható a hűtés. Nos kérem,
ez most már minden ember számára, legyen az fővárosi, legyen az dunántúli, legyen az alföldi, érzékelhetővé lett tette, hogy nagyon nagy a baj. És ennek oka a víz. Az alföldiek azt már tudták, hogy a Tisza szint vízszint csökkenése miatt a homokhátságon egyre rosszabb, egyre nagyon alacsonyabb a vízállás, vagyis a vízszint a talajban, talajvízszint, és ez katasztrófát jelent, de hát ez még csak az alföld egyes részei jelentkezett. Szerintem ez is elég nagy probléma. Most azonban már országos gonddá vált. Politikusok egymásra mutogatnak, előre, hátra, de mi tagadás, ezért valamilyen szinten minden vezetés felelős már évtizedek óta. Kétségtelenül tanulságos, hogy mi két évszázada a dunai árvíz jelentette a rettetes tragédiát, mindnyájan, azt hiszem, mindnyájan láttuk a Kőszívű ember fiai című filmet, abban Veselényit, az árvízi hajóst, meg hát a film szereplőit, amint mentik az áradással elöntött területeken az embereket. A dunai árvíz az hatalmas nyomokat hagyott, még ma is lehet látni a belvárosban is, de még a mi kis templomunknál is azt a jelölést a templom falán, meddig ért a víz annak idején. A mi kis templomunk Óbudán van, azért mondom, hogy a mi kis templomunk, mert hát valóban családommal ide jártam 50 éve keresztül. A tiszai hatalmas árhullám meg egy olyan 25 évvel ezelőtt jelentett itt nagy katasztrófát. Soha életben nem fogom elfelejteni, micsoda összefogás volt itt a városban, hogy a szokásos magassághoz képest 9 méterrel magasabb hömpölygő, űrületes, zugba-vőgbe a gáton áttörni akaró vizet, ahogy homokzsákok hordásával próbálták visszafogni az emberek. Az akkori polgármester, a városunk díszpolgára, háza ott volt a gát tövében, nagyon szép helyen, nagyon szép helyen. A kedves kis cukrászda is működött benne. Azon az éjjelen, azon a két kritikus éjjelen, gondolom, teljesen megőszült polgármesterünk. Szóval ez olyan idegfeszültség volt, tehát az élete teljes munkája ott volt kockára téve, és nem lehetett tudni, hogy mikor tör át a víz. A kiegészített és jól karbantartott, és még most felturbózott gátakon is. Igen, ez volt, és az ember azt hitte, hogy akkor a legfontosabb dolog, hogy a víz le tudjon gyorsan szaladni, ugye, a falak között, a gát falai között. Most azonban a vízlevezetés helyett a víz megtartás lett a döntő probléma, döntő kérdés. Magyarország ma is vízben gazdag ország lenne. Ez sajnos hajlamos is volt ez a vezetés elhinni, hogy így van. Évente azonban 3,5 Balatonnal több víz hagyja el az országot, mint amennyi ide érkezik. A másfél évszázadra kialakított rendszer, vízgazdálkodási rendszer elsősorban pontosan a víz gyors elvezetésére épült. De az egyre gyakoribb aszályok miatt ma már éppen a víz megtartása lenne a legfontosabb feladat. Mellesleg itt megjegyzem, mint gazdaságtörténész, hogy az időjárás változástól függetlenül probléma, hogy a rendszerváltás után az alföldi csatorna rendszer igen elhanyagolódott. Ez csak úgy kiegészítésül jegyzem meg, mert nagyon jól utal a politika és a vízkérdés összefüggésére. Azután, hogy voltak a TSZ-ek, és meg volt a csatorna, meg a öntözőrendszer is, szétdarabolás következtében ezek a rendszerek sérültek, és természetesen nem minden tulajdonos helyzetre hangsúlyt, pláne csak ideiglenes tulajdonos volt tulajdonképpen. Hát általában nem szerencsés, hogy a politika és a vízkérdés összefügg, és összekapcsolódik, de így van. Sajnos ilyenkor a tömeg keresi a gyors megoldást, és legtöbbnyire ez csak annyiban van, hogy bűnbakot talál rá. De hát tartós megoldás, érdemi megoldás, ez alig a lehetséges. Mert ehhez a problémához államférfői gondolkodás kell, hosszú távú szemlélet, annak jó irányba történő megváltoztatása, és hát pénz, pénz és pénz. Manapság elterjedt az interneten, talán kedves hallgatóim is találkoztak vele, hogy sokan a vízlépcső hiányokat emlegetik, hogy nincs a Dunán vízlépcső. Hát sajnos, ha nem kellő szakismerettel nyúlunk ehhez a kérdéshez, akkor
félrecsúszhat a probléma megoldási javaslata. Mit értek ezen? Azt, hogy a szakemberek rámutattak arra, hogy nálunk a mi Duna szakaszunkon, a Duna esése alacsony. Szemben mondjuk a fölöttünk lévő országokkal, ahonnan jön, ahol nálunk 10-szer nagyobb esés van.

országból való kifolyásának a megakadályozására. És hát itt van a Dunisza csatorna kérdése. Hűséges hallgatóim talán már tudják, hogy erről többször is beszéltem, hiszen legalább 200 éves napi rendi pont, ez a most aktuális, és most újra aktuális kérdés. Feltétlenül el kell kezdeni a csatorna témát megoldani. Nyilván ehhez szükség lenne európai integrációs összefogásra, a nagy tétel. Azt is tudjuk, hogy nem áll olyan nagyon érdekébe az Európai Uniónak, hogy a mi mezőgazdasági területeink locsolását, elöntözését biztosítsák, nincs nekik igazán igényük a mi termékünkre. Nekünk lenne fontos, hogy legyen mit eladnunk, persze az is fontos lenne, hogy ennek ne csináljon konkurenciát majd az ukrajnai már módosított gabona behozatal, de hát most erre nem ahol kitérni, csak azt akarom mondani, hogy nekünk ez létkérdés, de nem csak a mezőgazdaság, mert a könyörgöm egyáltalán az élet miatt. Tehát nincs víz az Alföld nagyon jelentős részén, és ha ilyen, akkor kiszárad országnak egy nagyon jelentős része, bocsánat, csak nem akarjuk elveszteni országunk újabb egy vagy két harmadát, mint Trianonban, mert lassan egy monakói hercegségre fog csökkenni a magyar haza élhető területen, a persze ez túlzás. Csak azt akartam ezzel jelezni, hogy nem politikai csatározásokról van szó, egymásra mutogatásról és témáról a politikai vitákban, hanem az ország mentéséről. Ha megszűnnek a lakható területek, többek között a vízgazdálkodási problémák miatt, mert más problémák is vannak természetesen, de ez az egyik legfontosabb, hát akkor valóban összeszűkül az ország területe, bizonyos értelemben véve. Vannak olyan liberális közgazdák, erről is már alkalmasint beszéltem kedves hallgatóimnak, akik a falvak felszámolását javasolják, mert azt mondják, hogy a hatékonyság érdekében kellene ilyesmit megtenni. Rövidlátóan nézve, minden egyszerűbben megoldható a nagyobb településeken, persze gazdaságosabb. Az ilyen elmék általában nem fogják fel sem azt, hogy az életnek minősége is van. Nem mindegy, hogy kiskertembe kapálgatok, üldögélek a virágaim között időskoromba, vagy egy 10 emeletes panelház, mondjuk 9. emeletén egy szobába vagyok bezárva, teljes tehetetlenségre kárhoztatva. És most, ha még minden jól megy, akkor még a légkondicionálót sem tudom működtetni. De nem fogják fel azt sem, hogy a környezettel való harmonikus kapcsolat is szórt település egységeket kíván meg. Több ezer kis település van Magyarországon. Kétségtelen, hogy ezeknek iskolára, orvosra, igazgatásra lenne szükségük, és ez pénzbe kerül. De kérdezem én, most hogy is van ez? Mi érnünk a pénzért, vagy a pénz szolgálja az ember? Az én közgazdasági előadásaimnak ez mindig a lényegi kérdése. Az embert szolgáló gazdaság. Nem lehet puszta piaci szemlélet alapján művelni sem a politikát, de magát a közgazdaságtudomány sem. Sok olyan munkára utaltam, most itt elég Laura nővérnek a ezzel kapcsolatos munkáit idézni, a Mária Rádió hallgatóinak talán ők ismerik ezt. Na de hát én magam is számos nemzetközi és magyar szakírót tudok idézni, aki mind-mind felhívja a figyelmet arra, hogy a piaci szemlélet a közgazdaságtanból sem lehet kizárólagos, hiszen nagyon sok olyan tevékenység van, amit nem lehet megfizetni. Nem lehet megfizetni az édesanyja munkáját, az igazán áldozatos egészségügyi szolgálatokat, nem lehet megfizetni a jó tanárt, könyörgöm, meg kellene azért próbálni természetesen, csak mondom, hogy megfizethetetlen jelentősége van annak, hogy egy tanár hogyan is mit tanít. Mostanában sokat olvasok az interneten különböző történeteket, és azok között nem egy olyat, ami rámutat egy-egy tanárnak nemzedékeket, mondhatnám, hogy emberek százainak, ezreinek életét befolyásoló tevékenységét. Nos, tehát akkor maradjunk abban, hogy a vízügy egy olyan kérdés, aminél nem lehet csak arra korlátozódni, hogy van pénz, vagy nincs pénze. Van, amire muszáj teremteni pénzt. Lehet, hogy sok generáció áldozatvállásával, de ennek megoldását meg kell találni, különben elvész a hazánk, hogy így mondjam. Na de a haza más formában is el tud veszni, úgyhogy elvesznek a lakói. Így a demográfia a másik nagy kérdéskörünk, amivel talán még ennél is hosszabban szeretnék foglalkozni. Hát kinek kell

0: ugyanis a terület meg a víz, hanem a térség lakóinak. De ha ránézünk a magyar demográfia adataira, azt láthatjuk, hogy a nemzetfogyás egyre dinamikusabb méreteket ölt. Nézzünk néhány nagyon fontos mutatót, kedves hallgatóim, most csatolják be öveiket, mert most rengeteg olyan adatot fog mondani, amit biztos nem is tudnak se megjegyezni, lehet, hogy nem is a borzasztóan érdekli önöket, de én azért most mégis a korrektség kedvéért idézem a statisztikai hivatalnak a pontos adatait. Magyarország a világ legmagasabb, úgynevezett nyers halálozási arányszámú országai közé tartozik. Az EU-ban több halálozási mutató szerint is a legkedvezőtlenebb helyzetű országok között vagyunk. A KSH 1900-ig visszamenő idősórai alapján jól kirajzolódik Magyarország demográfiai, hát átmeneteinek sora. Nem mutatom fejlődésnek, mert egyáltalán visszafejlődés, nem inkább visszafejlődés, amit látni fogjuk. Néhány történelmileg fontos évből idézem a születési, halálozási arányszámokat, és ebből ki fog alakulni a természetes szaporodás vagy fogyás száma. 1900-ban a születési arányszám 39,7% volt, a halálozási arányszám 26,3% volt, az ország lélekszáma 13,4%-kel folyamatosan nőtt. 2010-ben ezek a számok 35 születés, 22 a halálozás, plusz 12 a szaporodás, növekedése az ország. Természetesen értelmszerűen ezeket a mai területre arányosítva mondom. 1920-ban 31 volt a születési arányszám, halálozási arányszám 21, de még 2020-ban is ilyen értelemben az ország lakossága, az, ami akkorra megmaradt belőle, nem csökkent. 2030-ban a születési arányszám 25, halálozási arányszám lecsökkent 15,5-re, és ennek következtében, bár mind a két szám érték csökkent, a halálozási arányszám csökkenése nagyobb volt, így aztán még mindig majdnem 10%-kel a növekedés stádiumában voltunk. 41-ben a születési arányszám 18,9, halálozási arányszám 13,2 volt, még 5,7 ezrelékkel nőtt a lakosság száma. Nos, 49-re már azt mondhatjuk, hogy 20,6 ezrelék volt a születési arányszám, a halálozási arányszám 11,4, így még mindig a 9 ezrelék körüli növekedést mérhettünk. De még 60-ban is, 70-ben is 4,5-3,5 ezreléknyi növekedés volt mérhető. 80-ban már ez majdnem a nullánál volt, tehát majdnem azonos volt a születési arányszám 13,9, és a halálozási arányszám 13,6 volt, tehát egy egész kicsi ezreléknyi nagyságú természetes szaporodás volt mérhető, és kérem, ez volt az, amire utaltam a bevezetőbe 90-ben. 12,1 születési arányszám, 14,0 halálozási arányszám ezrelékben, vagyis elkezdődött a természetes fogyás. 1,9 mínuszt mutatott föl ezrelékben. És ez 2020, 2010, 2020, 2022, 2023, 2024 és 2025-ben a következőképpen mutatta a csökkenés mértékét. Nem minden számot sorolok fel, csak az végeredményt, vagyis az, hogy végül is mennyivel csökkent az ország ezrelékben. Népesedése természetesen 2020-ra 3,8, tehát egy nagyon jelentős visszaesés. 2010-ben is még 4 ezrelék volt, 2020-ban 4,6 ezrelék, 21-ben 5,9, 22-ben 5,6, 23-ban 4,8, 24-ben különösen magas volt, 5,4 ezrelék, és 2025-ben, az előző évünkben mínusz 5,6 ezrelék volt az ország természetes szaporodása. Az elmúlt év első felében 71 ezer gyermek született, 4,4%-kal kevesebb, mint a előző 12 hónapban. Így tudom mérni, mert statisztika így áll rendelkezésre. Tovább mélyült tehát Magyarország demográfiai válsága. 2026 első felében is mélyül méghozzá azáltal, hogy ekkor már csak 34.312 gyermek született. 703-mal kevesebb, mint egy évvel korábban. És a teljes termékenységi arányszám 1,27-re süllyedt. Tudjuk az előző demográfiai témákkal foglalkozó előadásaimból, hogy az Orbán kormány ideje alatt az erről az igen alacsony 1,1-1,2 értéket mutató termékenységi arányszámról feltornáztuk majdnem 1,5 fölé, még mindig messze volt a 2,1-től, de egyértelműen arrafele emelkedő tendenciát mutatott a természetes szaporodás szempontjából oly fontos gyermekvállást ösztönző megoldásoknak. De ebben az évben ez teljes mértékben visszaesett, már a múlt évtől kezdve, hiszen átlapolóan mérjük most a fél éves adatokat. A júniusi adatok egyáltalán nem hoztak áttörést. További 2,6%-os visszaesés miatt egyre sürgetőbb a kérdés, hogy hol van a magyar gyermekvállási kedv mélypontja. Rettentő részletes adatokat tudnék mutatni a demográfiai szempontból fontos összes egyéb adatról is, csak megint azt tudom mondani, hogy a házasság kötések száma, az élveszületések száma, stb. Mind-mind romlást mutatott egy év alatt, hát egy néhány ezerlék ponttal kevesebb volt a házasság kötés száma, mint az előző évben. 2026. januártól júniusáig 2,1%-kal 703-mal kevesebb gyermek született, mint az előző év azonos időszakában. Csak hogy így ez az egész friss adatokat, hogy érzékeljük. A teljes termékenységi arányszám, ahogy mondtam, körülbelül 1,27 most, és ez még rosszabb, mint az előző évvel korábban 1,28 volt, ha se jó. A természetes fogyás tehát 28 ezer fő volt. 6,6%-kal ugyan kevesebb, mint az előző évben, amikor nagyobb volt, de igazából ez nem annyira a születések számának volt tudható be. A születések száma a fővárosban és három régióban csökkent. 4-ben nőtt. A legnagyobb mértékű csökkenés Budapesten van. A legnagyobb mértékű Észak-Magyarországon. Mindjárt arra gondol az ember, én azt hiszem, hogy nem fognak megvádolni hallgatóim rasszizmussal. Ha azt mondom, hogy igen, mert ott van a legjelentősebb roma populáció, és ott van a legkevesebb gyermekszületési korlátozás, bár már a romák körében is egyre kevesebb van. Egyre kevesebb gyerek születik családonként. A halálozások száma Észak-Alföld kivételével az összes régióba csökkent, az előző év azonos időszakához képest. A legnagyobb csökkenést Észak-Magyarországon, a legkisebbet Közép-Dunántúlon mérték. Természetes fogyás mértéke Budapest kivételével. Végül is minden régióban csökkent most ebben az évben az előzőhöz képest, és hát azt is lehet mondani, hogy a főváros kivételével a házasságkötések száma is nőtt. Nagyon érdekes, hogy az összes negatív mutató a fővárosban jelentkezik. A magyar demográfiai válság már nem egyszerűen népesedési probléma, hanem egyre inkább gazdasági és társadalmi fenntarthatósági kockázattá vált. A termékenységi ráta tartósan messze elmarad a népesség újratermelődéshez szükséges 7,1-es értéktől. Nem csak kevesebb gyerek születik, hanem folyamatosan szűkül a szülőképes koronők létszáma értelemszerűen, és ez tovább fogyasztja a népességet. Szakértők szerint úgy mondják, ilyen szó összetételt találtak ki a jelenség jellemzésére, hogy ez a folyamat egy szürke rinocérosz. Alulértékelt veszély, amely hosszú távon majd munkaerőhiányt, gazdasági növekedést, a növekvő nyugdíj és egészségügyi tereket, valamint egyre súlyosabb generációs egyensúlytalanságot okoz. Így tehát nem csak a nemzetpolitika szempontjából, hanem gazdasági szempontból, munkaerő problémák, társadalombiztosítási problémák szempontjából is. Rendkívül fontos, hogy alakul a demográfia. Ezért nagyon fontos lenne, hogy az országban érvényes jogszabályok és azok esetleges mostani változásai ne rontsák a nagycsaládok életminőségét. Ne legyen teher, olyan nagy ter, így is ter, mindenképpen ter a nagycsalád vállása az egyes emberpároknak. Talán emlékeznek kedves hallgatóink arra, hogy többször is tárgyaltuk javaslatunkat a nyugdíjrendszer olyan reformjára, amely például a több gyereket vállalók hátrányait csökkenteni. És azt egyben összekötöttük ezt a javaslatot a gyermek anyag minőségi javulását segítő ösztönzéssel is. Mert nagyon foglalkoztat bennünket, hogy milyen minőségű lesz a jövendő magyar gyermek anyaga. Látjuk, hogy mennyiségben ez csökkenőnek tűnik. Az oktatási statisztikák szerint ugyanis egyre több különös hátrányos helyzettel rendelkező diák van a gyermekek, a tanulók között. Ezeknek a száma, akik sajátos nevelési igénnyel bírnak, megnövekedett. Nem az a probléma, hogy sajátos nevelési igénnyel rendelkeznek, mert vannak olyan gyermekek, akik tulajdonképpen önmagukban nézve kiemelkedően tehetségesek, de a társadalmi beilleszkedés szempontjából ezek a devianciák, mert bizonyos mértékig ugye eltérések az átlagtól, ezek nem teszik könnyebbé a társadalmi együttműködést. 2001-ben még gyakorlatilag nem is szerepelt az oktatást és statisztikában, vagy alig olyan gyerek, aki autizmus diagnózissal volt jellemezhető. Ma már több mint 20 ezer ilyen gyerek tanul. Ez több százszoros növekedés jelent a nyilvántartott esetek számában. Ennek fő okai az, hogy egyrészt maga ez a fogalom kiszélesedett, jobban diagnosztikálja, korábban felismerik, és nagyobb erre a társadalmi érzékenység is. De akárhogy nézzük, az ilyen esetek száma erősen megnövekedett, a fejlett országokban is mérhető ilyesmi. 90-től, megint figyelik, ez a kulcsév, 2025-re 10 000-ről 2-3%-ra nőtt, tehát sokszorosára. Most én nem tudom, hogy a kedves hallgatók mennyien találkoztak, de én a unokáim generációjában egyre több ilyen gyermek születését látom. A szakirodalom arra is utal, hogy van a figyelemhiányos és hiperaktivitási zavarral diagnosztizált gyerekek száma is erősen nő, ADHD-nak nevezik ezt. Ugyanakkor azonban itt is fontos különbséget tenni, hogy a diagnózisok száma megnövekedett, ez nem pontosan tudjuk, hogy valóban a jelenségek korábban tényleg kevesebbek voltak, csak kevesebbet vettünk ki. Tehát nyilván itt is a jobb felismerés van a fő fókuszban. És érdekes, hogy ha már nem csak a nagyon hiperaktív gyermekeket sorolják ebbe a kategóriába, hanem a figyelemzavarra járó formákat is, ami különösen a lányoknál korábban rejtve maradt. Manapság szélesebb a diagnosztikai spektrum. És hát így több gyerek felel meg az ilyen kritériumoknak. A pedagógusok és a szülők nagyobb érzékenységet mutattak a téma iránt. Az iskolák gyakran kezdeményeznek ilyen vizsgálatokat, tehát biztos, hogy a diagnosztizálás fejlődésének is betudható, hogy többet látunk, de az is biztos, hogy több is van. A COVID utáni időszakban a világ számos országban megugrott az ilyen kivizsgálásra jelentkezők száma, ami még nem biztosítja, hogy valóban korábbinál többen betegek, de többet diagnosztizáltak. Magyarországon nincs olyan hosszú országos epidemiológiai idősor, mint például az Egyesült Államokban. De a pszichiátriai, gyermekpszichiátriai szakrendeléseken és a pedagógiai szolgáltatók tapasztalata szerint az ADHD miatt vizsgált gyerekszám az elmúlt 15-20 évben jelentősen nőtt, főleg a figyelemzavaros forma, és egyre több lánynál. A várólistákra szóló jelentkezések is meghosszabbodtak. Ezeket részben országos adatok alapján mondom, de mondhatom, hogy a saját egyik lányunk is gyermekpszichológiával foglalkozik, iskolapszichológus, tehát személyes tapasztalat is van etében. Szóval egyre többen találkozunk benne ilyennel. A jelenség okainak vizsgálata fontos lenne. Nem mindegy, hogy a következő generációt alkotó népesség milyen minőségi összetételű lesz, hiszen nagy kihívás lesz a jövő. Egyre bonyolultabb feladataihoz való alkalmazkodás. Azt gondolom, hogy ebben a szeretetteli nagy családok, a kisebb, de keresztény nevelésű családokban felnövekvő gyerekek, a rájuk irányuló fokozott figyelem minden bizonnyal segít mind a mennyiségi, mind a minőségi mutatók javulásában a magyar demográfia terén, ami hát azt jelenti, hogy meg kell tartsuk a hazánkat, hazánk földjét, vízkészleteit, ember állományát méghozzá, lakosságát magasabb, minőségi színvonalon, hogy jövőnk legyen és bőségben legyen. Köszönöm szépen a figyelmüket!
1: Változó világunk. Botos Katalin keresztény szemléletű gazdaságtudományi sorozatát hallották.

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, főbb híreink röviden. A városok evangelizálásáért kér imát augusztusban Leó pápa. 500 éve ünneplik a Havas Boldogasszony búcsút Szegeden. Átfogó energiatakarékossági korlátozásokat vezettek be a Pécsi Egyházmegyében. Jönnek a részletek, a hírszerkesztő Íj és Borbála, a mikrofonnál Sebestyén Esztert hallják. Közzétették 14. Leó pápa augusztusi ima szándékát, írja a Magyar Kurír. A Szent Atya a nyár utolsó hónapjában arra hívja a katolikusokat, hogy imádkozzanak a városok evangelizálásáért, és kérjék az Urat, kísérje mindazokat, akik a zajban és a sietségben keresik az élet értelmét. Ma a világ népességének csak nem 45%-a városokban él. Az egyházfő hangsúlyozta, bár a nagyvárosok a szabadság és a lehetőség helyszínei, gyakran az anonimitás, a személytelenség és a magány tereivé válnak. Ez a társadalmi kihívás különösen a fiatalok mentális egészségét veszélyezteti. A pápa ima világhálója vatikáni alapítvány keretében a világ mintegy 100 országában több 10 millióan imádkoznak együtt naponta a Szent Atya szándékaiért. Az 1884-ben alapított, jezsuita gondnokság alatt álló szervezet imádkozza pápával videót is készített, melyet július 31-én tettek közzé. A perzselő hőség ellenére idén is zarándokok sokaságát vonzotta a Havas Boldogasszony búcsú a Szeged alsóvárosi Ferences templomban augusztus első hétvégéjén. A több mint fél évezredes múltra visszatekintő ünnepre az egész Kárpát-medencéből érkeztek hívek, akik szentmiséken, vírasztásokon és körmeneten vehettek részt. A kétnapos esemény nyitó szentmiséjén a szegedi születésű néprajztudós Bálint Sándor boldogávatásáért imádkoztak. A vasárnapi ünnepi szentmisét Martos Levente Balázs, Esztergom budapesti segédpüspök mutatta be, mely után sor került a hagyományos ünnepi körmenetre is. A kánikula ellenére mindkét nap megteltek a padsorok, a gyontató főkék előtt hosszú sorok kígyóztak. A kétnapos ünnepet kegyhely történeti séta és a betegekért bemutató szentmise is gazdagította, a búcsúról sokan lélekben megerősödve tértek haza. Átfogó energiatakarékossági intézkedéseket vezetett be a Pécsi Egyházmegyei Hivatal, számolt be az MTI. Az Egyházmegye már 2021-ben elkötelezte magát a teremtésvédelem mellett, amikor a teljes épületállományban energiatakarékos LED világításra állt át. Ezúttal a felelős erőforrásgazdálkodás, az extrém időjárás és az állami irányelvek miatt radikális megtakarítási lépésekről döntöttek. Napnyugta után a pécsi székesegyház teljes díszkivilágítását lekapcsolják, a 4 torony kivételével, melyek légbiztonsági okokból kaptak megvilágítást. A dolgozóknak otthoni munkavégzést elrendelve leállították a klímaberendezéseket a hivatali épületben, valamint kikapcsolták a püspöki palota csobogóját és automata locsoló rendszerét is. A kezdeményezéshez a területi plébániák és templomok is csatlakoznak, saját hatáskörben csökkentve az energiafelhasználást. Kedves hallgatóink! Hírszerkesztőtársam Íj és Borbála nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Sebestyén Esztert hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
0: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 21 óra.
2: A Mária Rádió Komáromban az FM 88,3 MHz-es frekvencián fogható.
3: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
4: Kedves hallgatói család! A nyári hónapokban ünnepeljük Európa nagy védőszentjeit, Szent Benedeket, Európa atyaként, Szent Cirilt és Metódot, a szláv népek apostolait, svéd Szent Brigittát, a misztikus imádság és a zarándoklat szentjét, valamint Szent Terézia Benediktát, Edith Steint, aki életét áldozta Európáért. Mindannyian arra emlékeztetnek minket, hogy kontinensünk csak akkor találhat valódi békére, ha visszatér keresztény gyökereihez. Szent II. János Pál pápa így tanít bennünket. Európa jövője nagyban függ attól, hogy megtalálja-e az utat vissza Krisztushoz, aki egyedül képes reményt, életet és valódi egységet adni népeinek. A Mária Rádió mindennapi küldetése, hogy segítsen ebben az újjászületésben, imádsággal, tanítással és a hit tanúságtételével. Most arra kérjük Önöket, támogassák imáikkal és adományaikkal a Mária Rádió szolgálatát, hogy Európa újra felfedezhesse azt a lelki örökséget, amely igazi reményt ad a jövő számára. Köszönjük nagylelkű támogatásukat, és hogy velünk együtt imádkoznak Európa lelki megújulásáért. Isten fizesse meg áldozataikat!
5: Börtönposta. A Mécses Szeretett Szolgálat műsora.
6: A Börtönposta augusztus 13-ai műsorában ismét egy különleges kapcsolatot mutatunk be Önöknek, ezúttal a Börtönkurszió közösségéből. Gergő és Tamás 10 évig leveleztek, tartották a kapcsolatot a börtön és a külvilág között, és szabadulás után sem szakadtak el egymástól. A Börtönkurszió és a Mécses közös piknikjén találkoztunk velük, és hívtuk meg őket egy beszélgetésre. Műsorunk második felében kiskunhalasi börtönlátogatásukról számolnak be a Mécses missziósai. Tartsanak velünk szerda este 9 órakor.
7: Fogalmazunk, hogy szeretetlen volt a gyerekkor, így azért így borítékolva volt talán, hogy nem leszek átlagos állampolgár, fogalmazunk így. Elég hamar elkezdtem csavarogni, kimaradni, jött a kábítószer, és ugye jöttek a bűncselekmények, úgyhogy innentől azért nem volt nehéz sajnos egy olyan útirányt venni az életemnek, ami idáig sodort sajnos, és ugye én a börtönben sem voltam egy, fogalmazunk így, hogy mintarab. Rengeteg balhék, rendszer ellen mentem, nem tiszteltem a szabályokat, azt, akik a szabályokat hozták és betartották. És a kúzió első estén is, ugye amikor volt a bemutatkozók, hát én akkor is azt mondtam, nem tudom, mit keresek itt, mondom, majd kiderül. Ennyire nem voltam hozzászokva egy szeretett közösséghez, és mondom, mindenki olyan csodultig szeretette be, de akkor azt mondom, mondom, hát én hova kerültem? Igen, és hogy tényleg az a 3 nap az annyira megérintett, akkora lendületet, akkora erőt adott, hogy onnantól tényleg elkezdtem változni.
8: Ami egy nagy ajándék volt az elmúlt 10 évben, az, hogy egy vadidegen férfinak, fiúnak, tékozló fiúnak, amikor ott vagyunk abban a pillanatban, amikor megfordul és azt mondja, hogy sokat éheztem, és atyámhoz megyek, és hogy megfordul, és hogy elindul visszafelé, és hogy elkezdi keresni az Istent. És ugye, mint kapcsolattartó, elindul egy levelezés, és egy vadidegen embernek, akihez nincsen érzelmi kötődésem, elindul egy nagyon komoly lelki beszélgetés. De ez ugye hogy alakul ki? Úgy, hogy én is írok a mélységeimről.
9: A folytatást szerda este 9 órakor hallgathatják meg a Börtönpostában.

0: Tisztelettel köszönti Önöket a Mária Rádió minden munkatársa nevében Csányi László, a Hit a Művészetekben adás szerkesztő műsorvezetője. Műsorunk bevezetéseként szeretnék beszámolni az ünnepi könyvhéten a Püski kiadó gondozásában megjelent Hit a Művészetekben könyv sikeréről, mely a 2023-as évad 12 művész nagyságának életművét örökíti meg írásos formában, színes fénykép illusztrációkkal az utókor számára. Felemelő és csodálatos érzés volt látni a dedikációk során a közönség kiáradó szeretetét, mellyel elárasztották e nagy művészeket azért az soha el nem múló csodákért, melyet művészetükkel teremtettek számunkra. E missziónk folytatása mai legendás vendégünk örökségének bemutatásával folytatódik, akinek pályájának alakulásában szintén a teremtő kiismerhetetlen gondoskodása úton útfélen felismerhető, és bizonyítja számunkra, hogy a tehetség a legváratlanabb helyekről is képes felragyogni. Vendégünk az opera művészet álló csillagaként, ennek az állításnak mementója, a hitben való átszellemült alkotói attitűd gyakorlója, akinek hangi adottságai, kitartó szorgalma és muzikalitása segítségével kalandos életszakaszokon vezette át a műszaki pályáról, az élsport világán át a világot jelentő deszkákra. Nem csak hőstenorjának bársonyos erejével, színpadra termett alkatával, Haydn, Mozart, Beethoven és az oratóriumok énektechnikailag igényes szerepeiben káprásztotta el közönségét, hanem Leoncavallo, Mascagni, Bizet, Verdi, Puccini, Erkel, Csajkovszki, Saint-Saëns romantikus operáiban is, sőt a külföldi és magyar kortárs opera alakok megformálásában Berg, Britten, Szokolai és Bozzai műveiben, hogy elérjen egy énekes legnagyobb és legrettegettebb kihívásához, a Wagner opera hősök megformálásához, melyet ő teremtőjétől kapott erejétől és tehetségétől fogva könnyedén volt képes abszolválni. Így válhatott a többi szerepe mellett valamennyi Wagner opera tenorhősének elismert magyarországi és külföldi előadójává olyan mesterek vezetésével, mint Solti György, Doráti Antal, Ferencsik János, Medveszki Ádám, Herbert von Karajan, Nikolász Harnoncourt, Kovács János, Jurij Szimonov, Giuseppe Pattani, Lamberto Gardelli. Bemutatkozott a nemzetközi nyilvánosság előtt Londonban, Moszkvában, Bonnban, Zürichben, Wiesbadenben, Prágában, Berlinben, Madridban, Párizsban, Brüsszelben, Buenos Airesben és Tokióban, sőt a Wagner operák fellegvárában, Bayreuthban is. Természetesen játszik, és természetesen énekel. Tudatlan ifjúnak a szenvedése érett hősnek, a megváltás tettére méltó kiválasztottnak egyformán jó. Nagy felfedezés, a jövendő Wagner előadások letéteményese. Ahogy megfogalmazta róla annó Kró György zenetudós kritikus. Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm stúdiónk vendégét, Molnár András Kossuth és Liszt Díjas operaénekest, érdemes művészt, a Magyar Állami Operáz örökös tagját, mesterművészét, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagját. Szervusz!
1: Szervusz, Laci! Köszönöm, hogy meghívtál ide engem, és remélem, hogy fogok tudni mondani egy-két dolgot.
0: Bizonyos vagyok benne. Hallgatóink figyelmét most is felhívom kvízjátékunkra. Az adás végén felteszek egy kérdést művész úr pályájával kapcsolatban, és a helyes megfejtők között a Hit a Művészetekben könyv egy példányát fogjuk kisorsolni, ha a Mária Rádió e-mail címére, az info@mariaradio.hu címre beküldik a helyes megfejtést. Kérem tehát figyeljenek! Kedves művész úr, kedves András, műsorunk célkitűzése, hogy meghívott vendégeink életútján keresztül rávilágítsunk a teremtő kiszámíthatatlan, sorsokat irányító szerepére és a tehetség, mint Isten adományának bizonyságára, melynek létét sajnos mai felgyorsult korunk alkotó embere sokszor eltagad. A te esetedben ez az út hogyan indult? Hogyan kerültél műszaki beállítottságú emberként kapcsolatba a zenével, és kik voltak ebben a segítőtársaid?
1: Hát, ha az elején akarom kezdeni, elhoztam én egy képet, azt ugyan nem látják, de neked megmutatom. Itt vagyok a közepén, és Csányi László karnagyurat nézem. Úgyhogy ezt két-három éve, amikor Laci bácsi 100 éves lett volna, és születési helyén összejöttünk a régiek, akkor sokszorosítottam belőle, és hát mind elfogyottat, mert mondtam, aki megismeri magát rajta, az nézze. Szóval a szüleim hamar észrevették, hogy van fülem a zenére, jó a hangom, úgyhogy majdnem 55-ben azt hiszem, amikor alakult a rádió gyerekkórusa, akkor föl is vettek ősszel, és 5. fél évig jártam oda, aztán maga viseleti okok miatt kikerültem, de a szüleim nem hagyták, hogy a zenét abba hagyjam.
0: Milyen jó tették.
1: Igen, és Bisztrécki Tiborhoz tovább jártam hegedűre, és Párdányi Judithoz pedig a elméletet tanultam magánúton egészen 15 éves koromig, amikor elvitt a kosárlabda, és akkor a gimnázium is félbe maradt, az első, és így kerültem esztergályos tanulónak. Így lettem műszaki, de hát az első mesterem azt mondta, hogy egy esztergályosnak mindent kell tudnia. Aztán nem mentem vissza, mikor már énekes voltam, mert nem tudtam, hogy hol van ő, hogy mondom, ezt is gondolta. De szóval...
0: Egy sokoldalú esztergályos lettél tulajdonképpen.
1: Igen, úgyhogy gyakorlatilag 77 ősszel akkor álltam le az esztergályosságról, és visszakanyarodtam az énekléshez, mert hát éreztem, hogy ezt ki kell próbáljam. És hát a szüleimnek is tartoztam ennyivel, hogy én mindent megtettem, hogy ne legyek énekes, de hát...
0: De ott fönt ez már eldöntetett,
1: igen, én úgy gondolom. Igen. És hát ilyen formán azt is 72-ben, amikor leszereltem a katonaságtól, ugye, akkor a általános iskolás énektanárnő mondta, hogy szeretné hallani a hangom, amikor leszerelek. És ez úgy megragadt az agyamba. Uh-huh. És el is mentem hozzá. Neki a barátnője volt a Gábor Artemis, művésznő, és ő is meghallgatott, de mondta, hogy jó, jó, de járjak egy darabig a kórusba, és ő nem is tud vállalni, mert akkor Grazba tanított. És ilyen formán kórusba énekeltem még 72-től 75-ig. De hát ez arra jó volt, ugye, hogy visszajöjjenek a zenei dolgok.
0: Igen. Mint már a felvezetőmben soroltam, tulajdonképpen minden stílus korszak műveit elénekelted, a baroktól a modern művekig, kicsit ugrunk most a életpályádon. Kezdjük talán első bejátszásunkkal, pályád korai szakaszának, egyik legsikeresebb hősével, Taminóval, mely nyilván fontos lépés volt azon a ének technikát és állóképességet megedző úton, mely elvezetett aztán az 5 órás Wagner művek embert próbáló kihívásáig. Következik most Molnár András művész úr előadásában Mozart varázsfuvolájából Tamino képáriája.

0: A Hit a művészetekben mai vendégének Molnár András Kossuth Díjas operaénekes előadásában hallhattuk Tamino áriáját Mozart Varázsfuvola című operájából. Hihetetlen könnyedséggel bász hőstenor hangoddal Mozart magas fekvésbe írt áriájában. Hogyan tettél szert ilyen jó technikára? Mi a titkod?
1: Hát ez is egy adomány. Szóval, hogy mondjam csak.
0: Jó énekmestere? Ott
1: ő
0: tettük
1: is,
0: abba az előtt,
1: ő is, igen.
0: Gábor Artemis?
1: Hát hozzá nem jártam,
0: ja,
1: de
0: bocsánat.
1: A Kaposi Margithoz jártam Kaposi utána, Margit. Mert jó. Ugye amikor a templomi kórusban az országúti ferenceseknél ott énekeltem, meg a Városmajori kórusban, és ott időnként jöttek a rádió énekkarból kisegíteni, és azok mondták, hogy kéne neked valaki, aki...
0: Vezet az úton.
1: Igen, és így kerültem Kaposi Margithoz, és hát ő volt az, aki, hát a lenti hangjaim azok nem voltak jók, mert ugye, ha én normálisan beszéltem, az mindig hangos volt, úgyhogy mindig vissza kellett fogni. És hát ő föntről, mert hát a magasságom az mindig szólt rendesen, uh-huh. és föntről jött lefelé, és hát az adottság, ugye, ezzel nincs mit kezdeni, legfeljebb meg kell tanulni rajta énekelni. És hát én ezt próbáltam, és hát viszonylag hamar sikerült, mert a zenei alap az megvolt nekem, ugye gyerekkorustól sokáig, és csak idézőjelben a repertoárt kellett megtanulni, és hát a második főszerepem volt a Tamino, és a Varga Pali bácsi, aki ugye az operaházban volt korrepetitor és karmester,
0: egy csodálatos szakember.
1: Csodálatos ember volt, igen. Így van. Ő adta le nekem a főiskolai anyagot az operából, és sajnos hamar elment, de egy jó pár szerepet vele tanultam, és ő elmondta, hogy én miket fogok énekelni. És egy kivétellel mindent megcsináltam.
0: Látta a jövődet.
1: Igen, igen.
0: Hát ahogy egy szakember,
1: igen, illik. Igen, igen. Úgyhogy ő volt az, aki tulajdonképpen elmondta, hogy én mire vagyok képes. És hát minden összejött, amit ő elmondott. Úgyhogy nekem csak, hogy mondjam, tanulnom kellett 20-25 évig.
0: Akkoriban az operaházban működött az, hogy tehetségnevelés.
1: Igen, pályai, igen, pontosan.
0: Belépett egy ifjú tehetség, ja. És akkor ezek a szakemberek megmondták, hogy 5 év múlva ez, 10 év múlva az,
1: így van,
0: és
1: így
0: ezt
1: van.
0: Az évet fölépítették.
1: És ez nem ez volt baj, hogy elmondták, mert bizony. Az ember tudta, hogy mit várhat magától.
0: Hát igen, igen.
1: Ja.
0: Hallottuk a titkot, mely elvezette művész urat pályájának következő nagy állomásához, mely csak keveseknek adatik meg, a Bánkbán megtisztelő címszerepéhez. Molnár András művész urat halljuk.

0: Folytatjuk a Hit a művészetekben adását az előbb hallott szívünket megdobogtató felvétel előadójával, Molnár András kossuthdíjas operaénekessel, akit arról kérdezek, hogy milyen érzés volt a nagy elődök Jovicki, Simándi örökébe lépni a szerepben, miben volt más a te elképzelésed erről a szerepről?
1: Hát az igazság az, hogy a Bánkbánt már nem emlékszem, hogy a Jovicki úrral vagy a Simándival láttam el, de én nekem mindig jobban tetszett a Jovickinak a hangja, az ugye sötétebb hang volt.
0: Igen.
1: Ezzel nem veszem el a Simándi úr érdemeit, mert őt is szerettem, de hát hogy mivel vagyok más, hát ezt nem tudom megítélni, mert olyan régen láttam azt a Bánkbánt, hogy már nem emlékszem, mert gyerekkoromban lehetett valamikor, mert a szüleim hordtak az operába is. Úgyhogy, de nekem az az igazság, hogy nem jött túl korán a Bánkbán. Tehát addig én elénekeltem sok minden mást, és hát a Bánkbán miatt is gondoltam, hogy nem csak Wagnert kell énekelni, mert ugye lett volna alkalom kinmaradni vele, meg én nem tudom mi. Sőt, volt olyan, aki azt mondta, hogy neked csak Mozartot kéne énekelni, azzal is megélnél.
0: Hát ilyen az a Tamino, de és nekem, a Bicsor, az nekem Titus, az
1: igen, igen, is igen. De nekem ez kevés volt, szóval én igen. Azt mondtam, hogy mást is szeretnék, hát, és nem csak az ilyen operákat, hanem az oratóriumokat is. Az például a Pasiókat, a Wertler Jenő úr, aki a deáktéri evangélikus templomnak volt a karnagya, ő a Berceli Pista kollégám, szegényként most halt meg, szegény Isten nyugasztalja. Ő vitt, vagy ő mondta a Wertler Jenő úrnak, hogy van itt egy új tenor, azt mondja, elhozom neked. És el is mentünk hozzá, és akkor ő azt mondta, hogy tanuld meg velem a két Pasiót. És a Máté Pasiót azt vele tanultam, még magyarul.
0: Értem. Picit menjünk vissza a romantikus darabokhoz. És hát volt egy közös momentumunk, nagyon nagy szeretettel gondolok vissza erre, egy közös Bánkbán produkciónk, amiben én ugye az én olvasatomban egyesítettem az Erkel, a Katonai József, illetve még egy Petőfi Sándor féle olvasatát a műnek, és ebben te énekelted a nagy úr szerepét, ezt nagyon szépen köszönöm neked.
1: Ugyan. De és most, a fiad is volt.
0: És hát a fiam volt, ugye a Marci.
1: Igen.
0: Marci,
1: igen.
0: Aki ugye a Petőfi féle Bánkbánt mondta a darabban. Nagyon szépen köszönöm ezt a sikereket neked, de most lépjünk tovább, és következik pályád újabb állomása Beethoven egyetlen operájában, a Fidelióban, ahol a Békés András rendezte előadásban még pályakozidő szólistaként én is színpadra léphettem veled együtt. Florestán áliáját Molnár András művész úr énekli.

0: kitárul az égi világ. Hallhattuk megrázó erővel Florestán égbe kiáltó fohászát Molnár András Kossuth-díjas művész úr tolmácsolásában. Nem véletlenül, hisz Beethoven operáját nagymestereink Ferencsik Jánostól Vásári Tamáson át Medveszky Ádámig a Varázs fuvalával együtt a legmagasabb rendű spirituális operák között tartják számon. A megengedett Medveszky tanár úr könyvéből egy erre vonatkozó kis részt felolvasnék. Véleményem szerint a mai színrevitereknél azt kellene színre vinni, amiről szól a darab, hogy azok a szerzői igazságot sugározzák. Például a Varázs fuvala és a Fidelio mindennek ellenére, hogy a két darab igazából nem egyházi témájú, mégis csodálatos, magas dimenzióban játszódnak. Túl vannak az emberi teljesítő, érzelmi és felfogó képesség határain. Hogy miért? Mert mind a kettőben az emberi hit van kidomborítva. Itt megszólal a hit, mondja Sarastro. Florestán pedig sok-sok évig hit abban, hogy majd megszabadul, mert tudta, hogy életében mindent jól tett, és ez a büntetését érthetővé teszi. Ez a két opera az, amiben a hit talán a legegyértelműbben sugárzik felénk. Sokszor voltam már tanúja, hogy hogyan próbálják színpadra állítani őket úgy, hogy félremagyarázzák eredeti jelentésüket, de feltétlenül szükséges, még ha dráma is, hogy legyen valami kis világító fény az alagút végén, hogy meglássuk a világosságot. Kedves András, egyet értesz-e Karnagy úr szavaival, különösen, hogy most az Operaház nemrégiben mutatta be a darabot egy külföldről importált rendezésben. Mit jelent neked a Fidelio?
1: Hát a pályám elején volt ez, ugye? És az Interkoncertben megállított egy hölgy az előadás után, nem tudom, kétszer vagy háromszor, vagy harmadik után voltunk, és valahova kellett mennem, és ott megállított, azt mondja, András, ez magára van írva. De ez csak egy, tulajdonképpen az ember, ha elkezd tanulni valamit, akkor magára veszi. De a Fidelio az, még egyet mondok, van egy barátom, most kibeszélem, de ő ateista, de ezt sokszor meghallgatja. A Fidelio áriát. Na, hát mit jelent ez?
0: Kérdezem. Még neki is.
1: Még neki is. Szóval,
0: valamit ott megmozgott.
1: Igen, hát és ráadásul német, úgyhogy...
0: Lelke, tájka.
1: Igen. Szóval ez... Hát a Beethoven, most erre nincsenek szavak, na.
0: Igen.
1: Szóval a hit, aki nem hiszi el, hogy vannak dolgok, amit nem kell az agyunkkal felfogni, csak el kell viselni, vagy hogy mondjam, nem elviselni, hanem
0: bátran,
1: érezni kell, és bátran vállalni kell azt, hogy hát ezt nem tudom, de jött.
0: Igen.
1: És a tehetséggel ugyanígy van. Az énekléssel, meg más, a fociba, vagy akárhol, valaki valami olyat tud megcsinálni, amiről nem tudja, hogy az hogy sikerült. Na hát... Ez az, amit kapunk.
0: Igen, onnan, úgyhogy, föntről. És akkor ezt hagyni kell, hogy érvényesen.
1: Igen.
0: Nem kell ellene menni.
1: Nem.
0: Sokszor ellene menni.
1: Igen.
0: Tehát itt a tanár úr, a Medveszky tanár úr pontosan ezt feszegeti, nem kell ellene menni, hanem hagyni kell, hadd áradjon
1: az. Igen, és a tehetség tulajdonképpen az, hogyha az ember fölismeri magában azt, ami adatot, és neki az a dolga, hogy megtegye azt, hogy az ki tudjon jönni.
0: Igen, igen. Hogy közvetítő jelenjen.
1: Igen,
0: igen.
1: Médiumok vagyunk ugyanis.
0: Igen. Igen. Sajnálatos egyébként, hogy most itt csak itt a mostani rendezés operai feldolgozáshoz, hogy a Fidelio az amúgy is a béke szimbóluma, köztudottan egy szabadító opera amúgy.
1: Ja, igen.
0: Hogy, és a előbb említett mesterek értékrendjét is ugye képviseli, hogy nem bírt annyi művészeti inspirációval, hogy, és pláne ugye a hazai kortárs opera játszás jegyében, hogy egy hazai alkotócsapatot megbíztak volna, különösen, hogy közeleg az 56-os évfordulónk 70. évfordulója, hogy ezt a Beethoveni évfordulót, spirituális erőt, ennek a gondolatiságát, forradalmú drámai

0: világával és reményeivel egybehozza. Tehát,
1: ja,
0: hogy ez valahogy nem
1: igen, jött. Igen.
0: No, de lépjünk tovább. Talán választ kapunk a Bibliában erre is, mert sok van, ki elhivatott, de kevés, aki választott.
1: Igen,
0: mondja,
1: igen,
0: Máté.
1: Igen.
0: És azt hiszem ez a lényeg, a megváltás tettére méltó kiválasztottnak lenni. És azt hiszem ez a csodálatos krisztusi küldetés, a kulcsmondat, melyel el is értünk pályád legfontosabb küldetéséhez, a Wagner szerepek elénekléséhez. Mi az a teremtőtől kapott inspiráció, amelyet megérezhettél a Wagner szerepeid eléneklésekor?
1: Hát tulajdonképpen amiért visszakanyarodtam a kosárlabdáról, meg egyebekről az énekléshez is, és hogy kipróbálom magam ebben, az hát részben gyerekkori emlékek ezek is, a germán, kelta, regik és mondák volt egy ilyen könyv otthon. És hát én azt nagyon szerettem, és hát anyai oldalról még német vér is csörgedez bennem, úgyhogy ilyen formán a Wagner már gyerekkoromtól
0: jelen
1: van, és hát akkor ugye még csak rádió volt, azaz, hogy voltak, akiknek már volt magnójuk, de én 48-ban születtem, ugye, de amikor például a Tannhäuser nyitányt, azt mindig, hogyha ráugrottam a rádióra, és mindig nyaggattam a szüleimet, hogy nézzük meg, azt mondták nekem, hogy ez még nem való neked. Ez még nem való neked, ezt mondták. Szóval innen indult, és ezért kanyarodtam vissza. Mikor ott hagytam az esztergályos kollégáimat, azt mondtam, adok magamnak 10 évet, ha megy, akkor jó, ha nem, akkor visszajövök. De hát beindult.
0: Az
1: igen,
0: megvár,
1: az megvár.
0: Az nem megy el.
1: Így van, így van. Úgyhogy így kanyarodtam vissza, és hát ha mindig kérdezünk, melyik a kedvenc. Hát kedvenc, nem tudom, hogy melyik, mert mindegyiket szerettem. A Lohengrint. De erről meg, hogyha elmondhatom, ez is a hithez, meg a nem tudom, mihez tartozik, hogy a mamám állítólag, mikor a pocakjában voltam, akkor mondta, hogy legyél te egy Lohengrin. Hát akkor még nem tudták, hogy fiú lesz-e, vagy valahogy lány. És hát az lettem. Úgyhogy a kedves lányoknak, asszonyoknak üzenem, hogy nagy adomány itt a Mária Rádióban különösen.
0: És hogy zenét hallgassanak.
1: És hogy zenét, így van, zenét hallgassanak, és higgyék el, hogy a megfogant élet az szent. Okay. Szóval Lohengrin lettem, na. És hát gondolhatod, hogy a szüleimnek...
0: Az óhajt meghallgatták.
1: De hogy igen, meghallgatták, de hogy mekkora kerülővel hány év kellett ahhoz, hogy lássanak az operába, akármit Lohengrint. És hát a Wagnerekhez így kanyarodtam vissza, és mindegyiket szerettem. Például az Eriket a Hollandiból, azt itthon nem is énekeltem, csak külföldön. Mert az egy ravasz fogós szerep. De hát olyanokkal énekelhettem, mint McIntyre, Gwyneth Jones, szóval csúcs volt. Na. És hát én, mivel ugye későn kezdtem, nekem menet közben kellett felszedni a dolgokat, hogyan is kell működni. És erre, hát elmondom ezt a kis történetet, hogy amikor a Lohengrint énekelhettem Kelet-Berlinben még a Theo Ádám rendezésében, és magyarul már énekeltem, és ott tanultam meg németül, képzeld, de mert nem volt rá időm, mert és első felvonás, és egyszer szóltak csak be, azaz, hogy azt hiszem, aki a korrepetitor karmester volt, az mondta, hogy rosszul mondom a szünetbe odajött hozzám a kordirektor, a kórus karmester, azt mondja, fiatal barátom, magának tökéletesen érteni a szövegét. Ezt hagyja el, ezt a kis szurkát, azt mondja.
0: Ja, értem. Ja, de a német precizitás.
1: Igen, igen, de azért ez hatott, mert igen, ugye a magas meg a mély másképp ejtődik, és akkor azt mind aláhúztam magamnak a kottába. Igen. Szóval én így mentem előre a pályán, hogy
0: hát
1: meg hát utólag mindent, amit lehet, meg kell csinálni, hogy nem tökéletes, mert olyan nincs, de magunkhoz képest a legjobb legyen.
0: Kedves András, engedd meg, hogy visszaemlékezzünk most Wagner hőstenor elődeidre, akik szintén rendelkeztek a Wagner szerepek eléneklésének Isten áldotta képességével. Antesz Györgyre, Závodszky Zoltánra, Jovicki Józsefre, Turpinszky Bélára és édesapámra, Csányi Jánosra, akit két éve vesztettünk el, aki így val indítatásáról. Engem személyesen nem szimplán a bátor hős dalia megformálása, hanem a darab krisztusi jelentés rétegének kipontása jelentette azt a pluszt Siegfriedben, mely a lelkemhez láncolta örökre szerepet. Az ő erejét próbáltam a teremtő által kapott bennem lévő szikra segítségével a közönség számára közvetíteni. Visszaemlékezem, előadásaim előtt visszavonultam az operaház hátsó színpadára, felnéztem az operaház kupolájába, és hozzá fohászkodtam. Erőt adj, Uram, hogy méltóképpen tudjalak közvetíteni. Percekig álltam ott a némán, a fülsiketítő csendben, majd mély levegőt szívtam tüdőmbe, és éreztem, hogy elárasztott a hatalmas pozitív energia, melyet tőle kaptam. Tudtam, hogy már bátran léphetek a színpadi szolgálatba, mert ő velem van. Hallgassunk most bele ebbe a szolgálatába.

0: A Kovács dalt Csányi János egykori Wagner hőstenor, az operáz örökös tagja énekelte, akit a Hita Művészetekben stúdiójában a Wagneri örökség következő generációjával, Molnár András kossuthdíjas operaénekessel hallgattunk. Hogyan emlékezel édesapámra? Esetleg vannak-e emlékeid azokról az előadásokról?
1: Az az igazság, hogy én őt nem láttam. Csak a tévében, ugye,
0: mert filmszínész is volt,
1: igen. Úgyhogy ilyen formán nem tudok róla nyilatkozni, de sokszor találkoztunk, és nagyon kellemesen beszélgettünk édesapáddal, úgyhogy ő egy olyan ember volt, aki, hogy mondjam, csak jót lehet róla mondani. Úgyhogy emlékszem, egyszer mondta, hogy mikor Bayreuthban én kis szerepeket énekeltem, ugye, hogy előénekelni, menni. De ő már akkor a vége felé ment.
0: Már idősebb volt, persze.
1: Ja. Úgyhogy mondtam, hogy lehet előénekelni, menni, onnan csak már nem igazán.
0: Igen. Neki is ugye hasonló volt, tehát őt is hívták, megbízták. Aha. Neki 2 hónap alatt kellett volna a Siegfriedet beenni.
1: Igen, és igen.
0: Neki nem ja. ment, már hát ott az időben volt, hogy ja. itt énekelt mindent, de...
1: Arra idő kell. Hát a Windgassenről hallottam, hogy ő azt mondta mindig, hogy egy szerepet megtanul kottából, akkor elteszi egy évre, és akkor benyalja.
0: Ez így van.
1: De kinek van erre ideje?
0: Hát igen, amikor egyébként csinálja az igen, életét, persze. csinálja a színházat, akkor édesapám még filmszínészetet is ja, csinál.
1: Szóval, nehéz.
0: Most Molnár András művész úrtól a Wagneri örökség következő nagy generációjának képviselőjétől hallgassuk meg Siegfried brilliáns kardkovácsolási jelenetét, a Budapesti Filharmoniai Társaság zenekarát Júri Szimonov vezényli, közreműködik Fülöp Attila.

0: Riportunk végéhez közeledve tartogattam talán szívedhez legközelebb álló küldetésedre irányuló kérdésemet, melyel mint keresztény művész a legnagyobb megtiszteltetés azonosulni, azaz méltónak lenni a Szentírás üzenetét közvetíteni a közönség felé. Ez az oratórium énekelés, a templomi szolgálat, ezen belül is az evangélista szerepköre, melyet Bach passióiban, Kodály műveiben egész munkásságod alatt gyakoroltál. Miért érzed fontosnak, hogy a művész által a Jóisten szóljon az emberekhez?
1: Hát talán azért, mert amit megzenésítettek a Bibliából, az ma ugyanúgy áll. Hát ha csak a Kodály nézzük, az gyakorta abszálmusz. Köztük gyűlések vannak, özvegyek, árvák, nagy bosszút vannak. Hát ez ma ugyanúgy áll. Úgyhogy az ember azt gondolja, hogy talán nincs is fejlődés. A technika biztos fejlődik, de
0: lehet, hogy nem jó irányba.
1: Igen, az is lehet. De hogy az ember nem nagyon változott csak 2000 év óta, hogyha Jézus Urunkra gondolunk, de már régebb óta se.
0: Hát az emberi működés.
1: Igen. Ezek... Ja. Úgyhogy ezért is akartam én, amit lehetett, megtanultam és elénekeltem, mert azok az emberek, akik a Bibliából és a bibliai témákból zenésítettek meg dolgokat, azok nem akárkik voltak. Tehát ezeket kutyakötelességünk énekelni, játszani, nem csak azért, mert hogy ők írták, hanem mert szépek is, hát könyörgöm. Hát, az, ahhoz a szöveghez hozzátették az ő zenei gondolataikat, amik sokszor még emelik is az ilyen szent szövegeket, ha erre lehet mondani ezt a dolgot. Mert remélem, hogy amikor ezeket a szövegeket a dallamokon elénekeljük, az talán még jobban ragad, mint hogyha valaki olvassa. Úgyhogy meg gyönyörűség ezeket énekelni, és az oratórium és egyáltalán a koncert éneklés a számomra isteni dolog, mert az ember akkor ott ül a zenekarba benn. Az még annál is, és igen, és ráadásul még a templomban is sokszor, és az még annál is jobb, mint hogyha a színpadon énekelsz, mert
0: bár a színház is, az opera is egy templom.
1: Igen, hát az
0: csak
1: is.
0: Csak ezt úgy néha igen, mostanában igen, elfeledték.
1: Igen, pontosan. Hát meg olyan is, hát különösen a mi operaházunk.
0: Hát igen, az... nem hiába úgy épült, és hát olyannak ez, épült,
1: igen. És hát... Istenem, erről nehéz beszélni, mert ugye már nem gyakorlom az éneklést, és ezek olyan élmények, amiket meg kell élni, úgyhogy akinek van hangja, az tanuljon énekelni, mert nagy élvezet.
0: Milyen útravalót mondanál most így búcsúzásként a közönségednek, illetve azoknak, akik most kezdik például a pályát?
1: Hát azt tudnám mondani, amit az elején talán már mondtam, hogy a tehetség az egy dolog, és mindenki a munkát akarja megspórolni, pedig a belefektetett munka az százszorosan megtérül, mert hogyha valaki jól gyakorol, sokat gyakorol, akkor könnyebben megy neki, és annál nagyobb élvezet csinálni. Úgyhogy én csak azt tudom mondani, és hát mindenki nek van hangja. Jó, nem mindenkit lehet meghallgatni, én tudom, de akinek van egy kis füle, az dalolgasson, vagy dudolgasson legalább, mert végül is minden hangszer az emberi hangnak az utánzásra készült szerintem, és hangszeren játszani is nagy dolog, de az, hogy az ember a saját hangszerét meg tudja szólaltatni, az az is egy isteni adomány, hogy így mondjam, és
0: a léleknek hát a legközvetlenebb
1: tükre,
0: kifejezése.
1: Mint a szem, ugyanúgy a hangod is a lélek tükre, mert azon keresztül, ha egy mondatot így vagy úgy, ezt a színészek tudják nagyon jól, hogy mondok el valamit, azzal ütni is tudok, meg nevettetni is tudok. Szóval ez ilyen csodálatos adomány.
0: Nagyon szépen köszönöm, András, hogy megtiszteltél bennünket, és elmondtad a bölcsességeidet.
1: Én köszönöm, és hát remélem, hogy átjött rajta, hogy hiszek.
0: Így van, ez a legfontosabb. Jó egészséget kívánok, és
1: köszönöm én is
0: további
1: nektek.
0: Jó
1: Mária
0: alkotást.
1: Rádió hallgatóinak is.
0: Köszönjük szépen. Befejezésül jöjjön a kvízkérdés, melyre az infokukat mariaradio.hu címen várjuk a helyes válaszokat, amelyeket a műsor elhangzását követő 10. napig fogadunk. A nyertest e-mailben értesítjük. Melyik az a két spirituális opera, amelynek mindkét tenor főszerepét nagy sikerrel énekelte Molnár András művész úr? Most is felhívom hallgatóink figyelmét, hogy nem csak a Mária Rádió archívumában, hanem a www.hitaművészetekben.hu honlapon bármikor visszahallgathatók az adásba került portréműsoraink, vágatlan verziói, missziónk még sikeresebb teljesítése érdekében. Befejezésül hallgassuk meg Wagner hitvallását, majd Kodály Psalmus Hungaricusának könyörgését. A fesztivál zenekart és énekkart Fischer Iván vezényli, szólót énekel Molnár András. Hiszem Istent, Mozartot és Beethovent, valamint minden követőiket és apostolaikat. Hiszek a Szentlélekben és az egyetlen nagy művészet igazságában. Hiszem, hogy ez a művészet Istentől ered, és ott él minden kiválasztott ember szívében. Köszönöm figyelmüket, az Úr neve legyen áldott.

0: رادیو
1: هیرپرسه.
2: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, főbb híreink röviden. Történelmi jelentőségű keresztény konfuciánus tanácskozást tartottak Szöulban. Digitális térben és vándorkiállításon keresztül kell életre a Mohácsi csata emlékezete. Endoszkopos gerincműtétet végeznek a Szegedi Tudományi Egyetem idegsebészeti klinikáján. Jönnek a részletek, a hírszerkesztő I.S. Borbála, a mikrofonnál Sebestyén Esztert hallják. Keresztény konfuciánus tanácskozást tartottak a Szogang Egyetemen augusztus 4-e és 5-e között Szöulban, közli a Magyar Kurír. Az első alkalommal megrendezett párbeszéd középpontjában egy ideális társadalom felépítése állt. A Vatikáni Dikasztérium és a koreai társszervezők által kezdeményezett találkozón vallási vezetők és tudósok vettek részt. Az összegyűltek azt vizsgálták, miként adhat a két vallás közös válaszokat a jelen legégetőbb kihívásaira. A társadalmi széttöredezettség, az etikai bizonytalanság, a környezetkárosodás és a békét fenyegető veszélyek a párbeszéd fontos témái voltak. Bár a két vallás eltérő teológiai és filozófiai alapokon nyugszik, olyan értékek kötik össze őket, mint az emberi méltóság, az erkölcsi integritás és a közjó iránti elkötelezettség. A szervezők reményei szerint a szöuli tanácskozás egy tartós együttműködés kezdete lehet. Elindult a Nemzeti Örökség Intézete Mohács 500 projektjének honlapja és az ehhez kapcsolódó szabadtéri vándorkiállítás, melyek a legújabb kutatási eredményekkel és interaktív tartalmakkal helyezik új megvilágításba az 1526-os csata emlékezetét. Számol be a hírről a kultúra.hu. A weboldal a fontos évfordulóra készülő nemzeti program központi tudásbázisa, ahol hírek, szakértői podcastek és tanulmányok érhetők el. A magyar és angol nyelvű vándortárlat pedig az egész Kárpát-medencét bejárja, és QR kódok segítségével teszi hozzáférhetővé a digitálisan összegyűjtött anyagokat. A projekt egyik legfőbb üzenete a nemzetközi összefogás bemutatása, a Nemzeti Örökség Intézetének megközelítésének célja, hogy az emlékévben az emberek ne csupán a vereségre gondoljanak, hanem büszkeséggel adózzanak az európai kereszténységet védő hősök egyéni helytállása előtt is. Magyarországon elsőként vált rutinszerű eljárása az endoszkópos gerincműtét a Szegedi Tudományi Egyetem idegsebészeti klinikáján, közli az MTI. Az innovatív technika a porckorongsérvben és gerinccsatorna szűkületben szenvedőknek nyújt gyors segítséget. Az eljárás minimálisan invazív, a műtét során mindössze 1 cm-es vágást ejtenek a bőrön, a célzott nyomás csökkentés révén pedig maximálisan megkímélik az idegelemeket. A beavatkozás legnagyobb előnye a drasztikusan lecsökkent műtét utáni fájdalom, aminek hála a betegek többsége már a műtét utáni napon hazatérhet. Ez az eljárás a világon kevés helyen működik rutinszerűen, holott a derékfájás és a porckorongsérv ma már népbetegségnek számít, milliókat korlátoz a munkavégzésben és az aktív mozgásban. Barzó Pál, klinikai igazgató kiemelte, náluk nincs várólista, a páciensek 2-3 héten belül sorra kerülnek. Kedves hallgatóink! A hírszerkesztőtársam I.S. Borbála nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Sebestyén Esztert hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
1: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 22 óra.
2: A Mária Rádió monoron az FM 106,3 MHz-es frekvencián fogható.
3: A Kárpát-medencei Ferences Ifjúsági Találkozót 2026. július 16 és 19 között rendezték meg Szegeden, a Ferences jubileumok alkalmából. A rendezvény 4 napos közösségi, imádságos és vidám programot kínált a fiataloknak. Ezen az alkalmon hangzott el Holló András kerekesszékes tánctanár tanúságtétele is, amelyet a következő percekben hallhatnak.
4: Az elején rögtön mondok nektek két dolgot, hogy aki még nem ismer engem, nagyjából tudja, hogy mire számított tőlem. Múltkor voltam egy állásinterjún, és mondták nekem, hogy jellemezzem magamat 3 szóval, és én mondtam nekik, hogy lázadó vagyok. Ezen majd gondolkodjál. Tehát engem az fémjelez, hogy én megkérdőjelezek mindent. Nem szeretem, amikor rám erőltetnek bármit. Én olyan családban nőttem föl, ahol konkrétan nem volt szabadságom. Mindig megmondták, hogy mit csináljak, még 18 évesen is megmondták, hogy mit csináljak. És akkor én még nem éreztem, hogy ez milyen rossz, de így visszatekintve 56 éves fejjel én most már látom, hogy ez egy nagyon nehéz pálya volt. Nem akkor volt nehéz, most nehéz kitörni ebből a belém égetett mintából. Úgyhogy amiket én most mondok majd nektek, lesznek benne valószínűleg olyan gondolatok, amin egy kicsit talán van, aki visszahőköl. De én szeretnélek egy kicsit bátorítani benneteket arra, hogy amiket mondok nektek, azokat ne zsigerből lökjétek el magatoktól, mert csak olyan dolgokat fogok nektek mondani, amit én magam megéltem, és én az igazság tartalmát megtapasztaltam. Tehát az én életemben ez már igaznak bizonyult. Lehet, hogy neked még nem. Sőt, ahogy nézem itt a korosztályt, valószínűleg sok minden még nem. És az is hozzám tartozik, hogy nekem az alapelvem, hogy én nem csaphatok be senkit. Nem vezethetek félre senkit. Olyanról, amiről nem tudom, hogy igaz, nem fogok beszélni. Ha kérdést teszel föl, és nem tudom rá a választ, meg fogom mondani, hogy én ezt nem tudom, nem foglak félrevezetni. Ez nekem azért alakult ki az életemben, ez az alapelv, mert gyerekkorom óta, még a születésemet megelőző időszakból engem mindenki becsapott. A környezetemben levő mindenki becsapott, még az egyházam is. Tehát a lényeg az, hogy nekem ez az életemben egy ilyen isteni előkészített út, hogy nekem a becsapottságon keresztül kellett rátalálnom. És ebből értettem meg, hogy én viszont nem tehetem meg azt, hogy bárkit is becsapok. A következő, amit kell, hogy értsetek ahhoz, vagy megértsétek, amiket mondok, hogy honnan forrásozik. Van egy alapelvem, hogy csak a megélt igazság kötelező érvényű. Tehát ha téged valaki tanít bármire, Istennel kapcsolatban, egyházzal kapcsolatban, emberi kapcsolatokkal kapcsolatban, bármivel kapcsolatban, és azt te nem tapasztaltad még a saját életedben, hogy az igaz-e, addig az számodra csak információ. És ameddig csak információ, addig számodra nincsen igazságtartalma. A tudatodban benne van, valaki mondta neked, a hiszed vagy nem, de közöd akkor lesz ehhez az igazságtartalomhoz, ha a saját életedben ezt megtapasztaltad és megélted, és akkor viszont kötelező érvényűvé válik. Tehát ha a tanárnő azt mondja neked általános iskolában, hogy 2 + 2 = 4, azt ne azért hidd el, mert a tanárnő azt mondta, hanem azért, mert 2 cukrot mellé teszel, 2 cukrot, az 4 cukor, megtapasztalod, hogy 4, és onnantól 2 + 2 = 4. És ami ez a banális példámban mutatkozik, amit én mondok neked, ne vedd kinyilatkoztatásnak. Én nem nyilatkoztatok az égvilágon semmit ki. Én szeretnélek téged gondolkodásra késztetni. Egy teljesen egyszerű ember vagyok, semmi különleges, tánctanár, kertészmérnök, tanultam teológiát, de nem azon a pályán indultam el, Tehát igazából csak annyiban, hogy gondolkodok. Még okos ember se vagyok. Tehát csak gondolkodok, és megpróbálok. Szóval ez a kiindulási alap. Innen induljunk. Azt mondta nekem a Móni, azt tudjátok, hogy Móni mit mond, amikor benyúl a konnektorba? Ráz. Szóval a lényeg, hogy, bocs, az látszik, hogy a ferences testvéreknek friss a lelke, mert ők ezt értik. A többiek megérdeztő. Szóval azt mondta Móni, hogy ez a nap a segíts, minek a napja? Krisztus sebei. Stigmatizáció napja. Teszteltem, tényleg tudja. Ez egy nagyon nehéz dolog egyébként, ez a stigmatizáció kérdése. És bennem nagyon mélyről hozott föl kérdéseket. Hogy az Istennek mi a csuda jó abban, hogy valaki stigmatizál? Ez miért jó? Miért jó, hogy valakinek fájdalmat okoz az Isten? Miért jó, hogy az Isten szenvedést bocsát valakire? Az én életemben ez ugye hétköznapi kérdés. Miért jó neki? Hogy tudom én ezt feloldani, ezt a feszültséget? És azon gondolkodtam, hogy a történet legelejére kell mennünk. A leges legelején a történetnek ugye van a paradicsom kert, van a két csodálatos ember, és van a kísértő. És felvetődik a kérdés, hogy a kísértőnek mi a célja. Nem az eszköze, hogy minket bőre csábít, de mi a célja? A célja, hogy a Teremtőd, az Atyád, a Szent Háromságos Isten és közél egy falat emeljen. A célja az, hogy te úgy érezd, hogy Atyád és közted fal van. És elérte a célját. És ezen gondolkodtam, hogy ez a fal, ez, ha kicsit kitágítom ezt a gondolatot, ez mit jelenthet? És elég elkeserítő gondolatokra jutottam. Én sokat hallgatom a Béri Renátó atyát, számomra még mindig atya. Nagyon sokat olvasom Richard Rohrt, sokat elmélkedem a Villai Szent Teréz és Keresztes Szent Jánosnak az írásai alapján. Tehát ők fűszerezik az én Istenhez való, Isten képemet, Istenhez való hozzáállásomat. És ők tanítanak arra, hogy az Istennek a hozzám való hozzáállását próbáljam elfogadni, próbáljam ezt megismerni. Mert hogy én azt tapasztaltam az 56 évenben, hogy a sátán nagyon hatékonyan tud működni. Mik lehetnek falak? Az első dolog, hogy értsük meg, hogy Isten és közöttünk falat csak mi emelünk. Isten soha. Ha te bármit érzel, hogy Istenhez te nem tudsz közel férkőzni, annak soha nem az Isten az oka. Az Isten nem mondja azt neked, hogy lányom, dolgozz meg azért, hogy velem találkozz. Nem mondja nekem azt, hogy András, azért még nem állsz készen arra, hogy mi találkozzunk. Még meg kéne fürödnöd, még büdös vagy. Az Isten ilyet nem tesz. Hogyha nem állok elé, mert büdösnek érzem magam, akkor én raktam oda egy falat, mert azt gondolom, hogy Isten ezzel nem tud mit kezdeni. Hogyha azt érzem, hogy nem vagyok még elég jó, én raktam oda azt a falat, mert én gondolom azt, hogy Istennek nem vagyok így elég jó, ahogy vagyok. Milyen falaink lehetnek? A sátánnak az egyik leges, legnagyobb és leggonoszabb mesterkedése, hogy azt mondja neked, hogy az Isten képed az az Isten. Elhiteti veled, hogy az a kép, amiben te hinni akarsz vagy hiszel, az az Isten. Ez a leggonoszabb. Mert akiben te hiszel, az valami icipici információ Istenről, még icipici tapasztalat Istenről, és ebből te nem tudsz egy képet alkotni. Csak fantáziaképet. Ami nagy valószínűséggel tele van hibával. És ami a hibát okozza ebben a képben, hogy a falaidon keresztül tekintesz az Istenre. Nem tisztán szemléled az Istent. A lelked sérülésein keresztül nézed az Istent. A becsapottságaidon keresztül nézed az Istent. Azokon a korlátokon keresztül, amit te úgy gondolsz, hogy megértettél az Istenről. Azokon a korlátokon keresztül, amit te úgy érzel, hogy megéreztél az Istenből. Ezek mind be tudnak téged csapni. Ezek mind tudnak hamis istenképet közvetíteni. És nem azért, mert az Isten valamit nem jól csinál, hanem azért, mert a megsebzettséget következtében nem vagy képes átlátni a falaidon. Mik lehetnek ezek a falak? Lehet, hogy neked az is fal, hogy most itt vagy. Mert úgy gondolod, hogy ezzel te valamit teszel az Istennek. Te most letudod a tartozásodat Istennek. Lehet, nem tudom. Lehet, hogy úgy érzed, hogy keresztény embernek kötelessége időnként elmenni lelki gyakorlatokra. Lehet, hogy úgy érzed, hogy te azért vagy itt, hogy valaki mondja már meg neked végre, hogy hogyan kell Istenben hinni. Ezek mind falak, ezek mind hazugságok. Lehet, hogy ha elmész szentmisére, a szentmise az neked egy fal. Mert a lelkeddel nem tudsz mit kezdeni a szentmise szentségével. Lehet, hogy jelen vagy. És lehet, hogy ezzel a jelenléttel, a jelenlétet most nem a tiszta jelenlétről beszélünk, hanem a fizikai ottlétről beszélünk, a fizikai ottléttel te kipipálod a kötelezettségedet. Mintha az Isten kapcsolat bármiféle kötelezettségről szól. Lehet, hogy a Szentírás neked a fal. Mert lehet, hogy az agyadig elhatolnak a szavak. De mi a garancia, hogy eljutnak a szívedig, és mi a garancia, hogy a szellemeddel rá tudsz hangolódni? Lehet a Szentírás neked egy fal. Lehet az imádságod fal, ami téged elhatárol Istentől. Mert rosszak a lelki indítatásaid, mert a tudatod és az érzelmeid irányítanak, és nem a lényeged legmélye, nem a lelked, nem a szellemed van benne abban a cselekményben, amit csinálsz. És a végén csak a pipa marad meg, hogy te ezt megtetted. Elmondtam a rózsafüzét, elmondtam 10-szer. Pamparamparam. Nem erről szól. Nem erről szól. Az Istennél rózsafüzérrel tele van a padlás. Tele van a padlás. Mert ilyen rózsafüzéreket kap. Szóval ezek a falak. És amikor az ember a hétköznapi életben, én elgyélegeztem a teológiát, napi áldozó voltam, rendszeresen jártam gyóni a plébánoshoz, hittanos csoportot vezettem, ministrán csoportot vezettem, kirándulásokat szerveztem, biblióját tartottam, mindent, és emellett 3-szor megcsaltam a feleségemet, emellett 2 halálos közúti baleset volt, amit mindegyettő cserben hagytam, emellett számtalan autóbalesetem és motorbalesetem volt, de a pipa megvolt, én azt hittem, rendben vagyok. Nem éreztem ezt a kontrasztot, mert megnyugtattam magamat, hogy én rendben vagyok. Tehát amiről beszélek, az az életem gyakorlata, az életem tapasztalata, nem csupán az elmélkedéseim eredménye. Úgyhogy szeretném, hogyha te belenéznél a saját szívedbe, és arra is fordítanál időt ebben a pár napban, hogy egy kicsit számot vetnél önmagaddal. Őszintén. Hogy a te Isten kapcsolatodban hol tart a személyes találkozás, a személyes jelenlét. Van-e egyáltalán? Ha nincs, nem szégyen. Akkor tudod, hogy mit kell keresni. Ha azt érzed, hogy ezzel kapcsolatban neked kevés a tapasztalatod, nincsen szégyelnivalód. Örülj annak, hogy van. Örülj annak, hogy tudsz miből táplálkozni, honnan elindulni. Mert az a helyzet, srácok, és most már a stigmatizációra kanyarodnék, hogy rátekintek, volt nekem egy ilyen, hát mondhatni Isten élményem, ott térdeltem Jézus édesanyjával a kereszttövében, és néztük Jézusnak a szenvedő testét. És tudjátok, milyen gondolat volt bennem? Bazd meg, 20 éve küzdök, neked ez egy 3 napos sztori. Eretnek gondolat mi? De egy nagyon fontos dolgot ebből megértettem. Nem Jézus fizikai sebei a lényeg. A kereszten millió ember szenvedett már a Földön, akár jobban is, mint Jézus fizikailag. Hát hány embert sütöttek meg? Hány embert kínoztak meg? Hántották le a bőrét? Milyen borzasztó dolgokat csináltak az emberek egymással? Ez a történet, ez nem arról szól, hogy Jézust megkínozták. Ez egy része, egy olvasata a történetnek. Tudjátok, hogy mit éreztem meg abban az élményben? Hogy ott függ a szeretet, aki senkit nem bántott, aki mindenki szeretetére vágyik, akinek egyetlen üzenete van, hogy annyira szeretlek, hogy még meghalni is meghalok, érted? Hogy megértsed az én szeretetem őszintességét, végtelenségét és tisztaságát. És ezt a szeretetet mi megöltük. Ezt, ha belegondolsz, hogy milyen lehet egy ilyen szeretetnek, nem tudsz, hiába gondolsz bele, nem fogod soha megérezni, valószínűleg ott meg is halnál, tehát összetörne a lelked. De ez a tapasztalat a megváltásnak az eseménye. Ez, hogy a szeretet meg lett tölve. Az, aki semmit nem érdemelt abból, hogy őt bántás érje, végzetesen bántották. Az az alázat, a mindenség teremtője, a Szent Háromság csodája, az emberi értelemmel és ésszel felfoghatatlan méretű univerzumnak, világegyetemnek az alkotója, megjelenik egy csecsemőben, végtelen alázattal, végigél egy életet a szeretetre tanítással, Isten üzenetének a hordozásával, önmaga üzenetének hordozásával, hogy a lényeg a szeretet, értsétek meg, nincs másról szó, csak a szeretetről. Ez a, nincs más, semmi másnak nincs törvénye, csak a szeretetnek. És a végén mi történik? Az ember hogy reagál? Megöli. Tehát a stigmatizációban nem a sebek a lényeg. Amikor egy ember 20 éve kerekesszékben ül és vérzik minden nap, nem az a lényeg. Hanem mi a lényeg? Az Istennek egyetlen egy vágya van, hogy azokat a büdös falakat, amik téged körülvesznek, azokat végre döntsük már le. Döntsük már le. Az Isten minden eszközt megkísérel elérni hozzád. Amikor jó dolgok, szent dolgok, megélések történnek az életedben, akkor mint egy röntgensugár átsugárzik az Isten szeretete a falaidon. Amikor rossz dolgok történnek az életedben, akkor Isten előveszi a kalapácsot, és elkezdi lebontani a falaidat. Neked egy dolgot kéne csinálni, átnézni ezen a falon, és meglátni az igaz Istent. De mit csinálom, mi botor emberek? Jön át az Isten sugárzása, elővesszük a vakolókanalat. Vastagon levakoljuk a falat. Mindenféle szigetelőket rakunk rá, csak hogy ne világítson át rajta. Mert úgy megszoktam már én ezt. Amikor az Isten le akarja bontani, jön a bontókalapáccsal, fogod a téglát, s rakod vissza. Este lebontották, reggelre visszaépítettem. Borzasztóak a reakcióink az Isten szeretetére. És miért? Mert hiszünk a falaink legitimitásában. Egy apró példa, nem is apró példa, talán a legnagyobb példa erre. Megint csak egy ilyen megélésem volt. Ezek a megélések nekem ilyen imádságos alkalmakkor szoktak történni. Ültünk a atyámmal egy asztalnál, és mondtam neki, hogy bocsáss meg, bűnös vagyok. És tudjátok, mit csinál? Megsimogatta a buksimat, és azt mondta, hogy drága gyermekem, én egy lovag vagyok. Megbocsátom. Te most komolyan azt hiszed, te kis porba fingó lény, ezt már én fordítom így, hogy te bármivel engem, a világ teremtőjét, a mindenek mindenét csak meg is tudod karcolni? Tudsz te olyan dolgot csinálni, ami nekem árt? Tudsz te olyat, amit te bűnnek nevezel, tudsz olyat csinálni, ami nekem árt? Hát mekkora egód van már, ne haragudj! Hát ne haragudj, hogy mit gondolsz te magadról, ki vagy? És ugye ebben élünk. Azt mondjuk, hogy a bűneink elválasztanak Istentől. Ezt a falat kiépítette. Ezt kiépítette, ezt a falat. Te építetted? És úgy gondolod, hogy nem vagy méltó Isten szeretetére, ha bűnt követsz el? Vagy Isten építette talán, és azt mondja, hogy nem vagy méltó a szeretetemre? Ezt egy kicsit érleld át magadban, hogy ez milyen Isten képet sugároz. Ebbe az Istenbe akarsz hinni? Aki azt mondja, hogy létezik bármi, amit tőlem elválaszt? A Szentírásban én nem ezt olvastam. Pál apostol nem erről beszél római levélben. Ő azt mondja, hogy sem mélység, sem magasság, semmi nem fog elválasztani Isten szeretetétől. Akkor miért gyártunk magunknak ilyen hülyeségeket? Mondtam, lázadó vagyok. Tehát én úgy látom ezt a helyzetet, srácok, és Istennek volt még egy mondata hozzám abban a nevezzük látomásban. Drága fiam, a bűneid, azok nekem nem okoznak problémát. Viszont van, ami nekem nagyon nagy problémát okoz. Ha nem szeretsz viszont. Mert szeretetet kikényszeríteni nem tudok. Ez a te szabad döntésed, hogy te hogyan viszonyulsz az én szeretetemhez. Viszont szeretsz engem, vagy letolsz engem? Nincs más alternatíva. Na, azzal nem tudok mit kezdeni. És eljutottunk a kereszthez. Eljutottunk a kereszthez. Mert mit üzentünk Istennek azzal, hogy feláldoztuk a fiát? Hogy mi nem szeretünk téged. Nem érdekelte, hogy szeretsz minket. Mi nem szeretünk téged. Miért? Mert a falainkon keresztül azt az Isten nem akarjuk látni, aki vagy. Azt az Istent akarjuk tudni, akinek mi a falainkon keresztül úgy gondoljuk, hogy téged látunk. De mi a falainkon keresztül nem téged látunk, hanem azt a büdös falat. Azt az áporodott szörnyedvényt, amit generációk építettek föl. És az Isten erre vágyik, üljetek le, hagyd, hogy megöleljen, hadd, hogy barackot adjon a fejedre. Érted? Hagyd, hogy együtt érezzétek a virágok illatát a kertben. Hagyd, hogy együtt lássátok a Duna csobogását, vagy a Tisza csobogását. Hagyd, hogy együtt élvezzétek a strandon a nap melegét. Hagyd, hogy együtt érezzétek a jó dolgokat, a szép dolgokat és az igazakat. Üljetek le egymás mellé, és együtt érezzétek. Érezd meg, hogy ott az Isten jelenléte van, amikor az életben megiszol egy jó kávét, és azt mondod, hogy de jó volt, ha nem szeretted a kávét, a teát. És azt mondod, hogy ez milyen finom. Srácok, ez egy Isten élmény. Egy Isten élmény. Hát mert megtapasztaltad valamiben a jót, a finomat és az igazat. Nem kell messzire menni, nem kell látomásokat üldözni, nem kell stigmatizációt üldözni. Meg kell tanulni megélni az Istent a világban. Engem a kerekes székes lét alapvetően erre tanít. Egyre inkább korlátozódik le az életem, egyre kevesebb dolgot tudok csinálni, mert romlik az állapot. És azt érzem, hogy alapvetően nem vagyok rosszabbul. Lelki értelemben azt kell mondanom, nem vagyok rosszabbul, fizikailag tök szarú vagyok, de lelki értelemben nem. Mert megértettem ezt a dolgot, hogy nem ettől boldog az ember, hanem attól boldog, hogy le tud-e ülni a papával beszélgetni. Hogy meg tudod-e őt élni a mindennapjaidban. Tudjátok, ez hatalmas erő. Richard Rohrnál olvastam a Isteni Tánc című könyvében. Ez is egy ferences tanítás egyébként, egy régi teológiai irányzat. Ők azt mondják, hogy lehet, hogy tévedek, nyugodtan ki lehet javítani, hogy a világ keletkezése a szeretet túláradásából jött létre. Ők azt mondják, hogy az Atya, Fiú és a Lélek egymással végtelen szeretetben vannak. De a szeretetnek van egy olyan működése, hogy ahol megvalósul a szeretet, ott teremtő erő jön létre. Túl akar mutatni önmagán. Ezt az emberek is megélik, amikor gyermek fogan egy családban. És a gyermeknek igazából akkor kéne fogadni, amikor a szeretet ilyen mértékű, hogy túlárad. Tehát ez már másfele visz ez a kérdés, de ez is egy jó téma. De a lényeg, hogy ők azt mondják, hogy a szeretet túláradásával lényegében az Istenből kisugárzott a teremtés. Vagyis a teremtés az első megtestesülés. Tehát a teremtésnek minden egyes porcikája szent. Mert mindenben jelen van az Isten. Mindenben jelen van. Az utolsó atommagban is. Mindenben jelen van az Isten. Tehát amikor te kint vagy a természetben, és látod, mint Ferenc, a madarakat csivitelni a liliomok szépségét, akkor látod az Isten szépségét. Nekem ez nem túl régi megélés, ez csak pár hónapja kezdtem így szemlélni magam körül a világot, és ennek nagyon érdekes következményei vannak, ezt elmondom nektek. Mondom friss, tehát még nem értelmeztem a dolgot, csak megfigyeltem. Nagyjából február tájékán hatott át engem ez a csodálatos szemlélet, hogy Isten tudom szemlélni a teremtésben. És képzeljétek el, most ott tartunk, Budakalász legszebb kertje a miénk,

na, Rozsda Farkó Madár pár lakik. Építettünk egy sünházikót a ház mögé, idén beköltözött egy sün pár. A kiemelt ágyásunkban zöldgyíkok és fürgegyíkok élnek. Van 2 macskánk, van 1 kutyánk, van 3 hörcsögünk és van 2 tengeri malacunk. A 2 kéményünk van, az egyik kéménybe idén beköltözött egy vadméh csapat, úgyhogy durván 1,5 méter hosszú lép van, és a lépen ott van a méz, tehát csak abból baj, hogy csorog le a kéménybe, de tele vagyunk mézzel. A másik kéménybe belerepült egy varjú, egy dolmányos varjú, amit a kéménytakarító nyíláson kellett kiszednünk, hogy kimenekítsük. Tehát foghattunk a kezeinkben egy dolmányos varjút, ami nem egy utolsó élmény. Figyeljétek ezt a történetet? Eddig ez nem volt. Egy-egy madárpár fészkelt a kertben. De most, idén, én valami szellemi dologgal magyarázom ezt, tehát valami isteni jelenléttel tudom ezt magyarázni, hogy miért pezsgett föl az élet ennyire ott nálunk otthon. Miért van az, hogy tanítom a táncosaimat a kertben, és akkor a süni anyuka megy a gyerekekkel, és itt törö-törö-törö-törö keresztül megy a táncparketten. Nem fél senkitől. Miért van az, hogy kint legózok a kertben, és akkor a vadgalampár odaszáll a lábamhoz, és ott csipegetnek a lábamnál? Nem félnek. A Rigó odarepül a fenyőfa ágára, és énekel nekem. Én visszafütyülök neki, ő visszaválaszol, megint fütyülök, megint válaszol. Élet van te benned. Szoktok énekelni, ugye? Talán ez az. Talán az ének erről szól. Talán Ferenc ezt élte meg. Tehát amikor stigmatizációról van szó, felvetődik a kérdés, hogy ennek mi az értelme? Az Istennek mi a célja ezzel? Erre az én válaszom az, hogy a stigmatizáció, hogyha ezt a te életedre vetítjük, a szenvedés történeted, a fal lebontásának része. Az Isten pontosan tudja, hogy a te lelkednek mire van szüksége ahhoz, hogy te végre átlássál a falon. Nekem konkrétan el kellett törni a gerincemet. Nyilván nem ő törte el, csak kihasználta az életemnek történetében ezt az eseményt. De ezen keresztül, hogy is mondjam, akkora kalapácsütést kapott a falam, hogy porigomlott. És elkezdtem látni az Istent, elkezdett kinyílni a szemem. Először vakított, tehát úgy voltam vele, mint valószínűleg köztetek most sokan, hogy nem tudtam mit kezdeni ezzel az Istennel. És utána szép, lassan szivárgott be az életembe. És úgy érzem, hogy minden embernek a stigmája egyedi és egyéni. Soha ne nézd a másiknak, milyen stigmája van. Fogadd el a sajátodat. Ne hasonlítgasd. A stigma, ami a te életedben van, a tied. Az rád van szabva. Ha túl nehéznek érzed, bízz az Istenben, hogy ő nem fog erődön felül próbára tenni. Tehát, ha megtörténhet valami az életedben, lett légyen az bármilyen borzasztó, arra neked szükséged van, mert akkor valószínűleg a falaid nagyon kemények. Sose hasonlítgasd a magad szenvedését más szenvedéséhez, de fogadd el a sajátodat. És fogadd el azt, hogy nem értelmetlen, amin keresztül mész. Istenhez vezet, ez a cél. Neki egyetlen egy célja van, hogy végre egyszer találkozzatok. Hogy amikor hazamész, akkor ráismerj. És nem mint az a hülye kis videóban, hogy ismerjétek azt a, hogy vicc is van ilyen, meghal a rabbi, fölkerül a mennyország kapujába. És hát ott áll a kapuőr, és mondja neki, hogy na, ismered Jézust? És mondja a rabbi, persze, hogy ismerem Jézust, hát benne van a zsidó történelemben, hát ő egy zsidó ember volt. És akkor hát az őr mondja, jó van, akkor menjél balra. Jön a következő, jön a katolikus pap, és akkor, és mindegy, hogy katolikus, tök keresztény pap. És kérdezi tőle ott a kapunáló, hogy na, ismered Jézust? És mondja, hát persze, róla prédikáltam, nem volt 40 évben, hát nyilván

0: oké, a Krisztus, meg tudom, ismerem őt. Oké, akkor menjél balra. És jön a kis meggyötört parasztember, meghajlott háttal, szétgyűlt kezekkel minden, és oda botorkál a kapuhoz, és megkérdezi a kapunáló, hogy mondd öreg, ismered Jézust? Az öreg felemeli a tekintetét, és azt mondja, ismerlek, Uram, mehetsz jobbra. Érted ezt? Ne utasítsd el magadtól azokat az utakat, amit az Isten, amire az Isten vezet téged. Fogadd el. Ha nem lehet gyereked, fogadd el. Ha nem lehet párod, fogadd el. Ha nem lehet munkád, fogadd el. Marran ezek, amiket mondok. Azért, mert úgy gondolod, hogy az igazi élethez neked kell a pár, kell a gyerek, kell a munka, kell az autó, kell az utazás, kell a nem tudom mi, a fagyi. A világ állapota nem olyan, hogyha a lelked fontosabb, mint a világban való léted, akkor hogy ezek a dolgok, ezek übereljék az üdvösséget. Nem überelhetik. Ezek nagyon kemény szavak, amiket mondom, tudom, mert mondok. És mondom, úgy olvassátok ezeket a szavakat, úgy hallgassátok, hogy egy 20 éve kerekesszékben ülő, 20 éve szenvedő ember mondja ezeket, tehát egy kicsit torzak valószínűleg, kicsit keményebbek, mint az átlag. De hát bocs, ezt így tudtam leszűrni, úgyhogy ez a helyzet, ezért én mondom ezeket. De én ezt tapasztaltam meg, hogy a házasságomat az mentette meg, hogy feleségemmel megértettük, hogy mind a kettőnek az a fontos, hogy a másikat boldoggá tegye. És nem az a fontos, hogy a másik őt boldoggá tegye. Tehát én nem azért vagyok a feleségem mellett, hogy ő engem boldoggá tegyen, hanem azért, hogy én őt boldoggá tegyem. Én nem várom a feleségemtől, hogy ő boldoggá tegyen, de minden erőmmel azon vagyok, hogy boldoggá tudjam tenni. És ő is megértette ezt, hogy ő nem várja el tőlem, hiszen kerekesszékből egy csomó mindent nem várhatna el tőlem. És nem várja el. Mindennek örül, amit én meg tudok neki adni, mert tudja, hogy én tényleg azon dolgozom, hogy őt megpróbáljam minden képességemmel őt boldogabbá tenni. És már elengedtük azt, hogy nekem mi jár, meg szeretett nyelvek, meg ilyesmi. Ezek jó dolgok, persze, ezek sokáig jó dolgok, míg az ember hiszi, hogy ezek működnek. De egy idő után az ember rájön, hogy nem ez működik. Nem az működik, hogy téged hogy szeretnek, az működik, hogy te hogy szeretsz. Amiről Jézus beszélt. Szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Nem azt mondta, hogy fogadd el fele barátod szeretetét, mert attól neked jó lesz. Hanem szeresd. És ha viszont szeret, legyél boldog. Ha nem szeret viszont, ne törj össze. Mert a szereteted a kulcs. A tied, azért vagy felelős. És tudjátok, ez nekem a fal mögött tárult föl ez az igazság. Én a fal előtt ezt nem tudtam. 37 évesen volt a balesetem, és nagyjából 40 éves koromra jutottam el odáig, hogy megértettem, hogy mit jelent, hogy a feleségem ott van mellettem. És voltam én szerelmes, persze, de akkor szerettem meg a feleségemet 40 évesen. És akkor már 11 éve házasok voltunk. És én azt hittem, hogy szeretem. Én meg voltam róla győződve, hogy én szeretem a feleségemet. Na de hát megcsaltam. Akkor szerettem. Hogy a francba szerettem volna? Hát behazudtam az egészet. Megjátszottam, hogy szeretem. Úgyhogy arra kérlek benneteket, hogy nem tudom mennyi időm van, valakinek van órája? Inkább kérdésekre válaszolnék, hogyha az nem gond. Tehát, hogy én arra szeretnélek buzdítani benneteket, hogy az Isten kapcsolat az a zóna, ahol csak az őszinteség segít. Bármennyire is fáj az az őszinteség, az segít. Nyilván az Isten nem tud becsapni. Nem is ez a kérdés, de önmagadat be tudod csapni. És amíg önmagadat becsapod, addig elhatárolod magadat Istentől. Ezt a következőképpen látom, és akkor én ezzel a gondolattal zárnám a magam mondandóját, aztán várom a kérdéseket, hogy az Isten végtelen szeretetében téged tökéletesnek alkotott meg. Az, hogy te nem azt tapasztalod az életedben, hogy te tökéletes vagy, az azért van, mert nem működsz tökéletesen. De amúgy te tökéletes vagy. Csak a rengeteg olyan kosz, meg mindenféle örökség, meg tapasztalat, meg nem tudom mi, az életedet mostanáig kísérte, az olyan szinten elfertőzött téged, hogy nem tudod megélni az Isten által alkotott valódat. Tehát valakinek megéled magad, aki lényegében nem te vagy. És szerintem a mi földi létezésünknek az a feladata, hogy minél inkább föl tudjuk tárni azt az embert, akinek az Isten megalkotott. Én ezt röviden úgy szoktam fogalmazni, hogy a bennem rejlő, szeretet vezérelt ember. Mert akit Isten alkotott, az egy szeretett bomba. És ha ezt nem tudom működtetni, akkor még nem vagyok meg. Akkor nem én vagyok, akinek az életét élem. Viszont ennek van egy nagyon fontos következménye, hogy akinek te gondolod magad, az egy fantáziakép. Az Isten egy fantáziaképhez nem tud csatlakozni. Tehát beszélsz vele, és gondolj egy emberi kapcsolatra. Hogyha az illető megjátsza magát, és elhiteti veled, hogy ő kicsoda, akkor téged rohadtul becsap. Nem tudsz vele kommunikálni. Nem tudsz. Az Istennel ugyanez van. Hogy amíg Isten elé állsz úgy, hogy eliraksz egy képet magadról, addig nem tud veled kommunikálni, és nem érted, hogy miért nincs vele kapcsolatod. Hogy miért nem hallod a hangját, hogy miért nem látod őt, hogy miért nem tapasztalod meg őt, hogy miért nem hallgattatnak meg az imáit, hogy érted? Egy csomó olyan dolog vetődik föl kérdésként, ami nem tudsz választ adni. De én nagyon vágyom, hogy tapasztald meg azt a tapasztalatot, amikor te magad tudsz Isten elé állni. De ez nem megy máshogy, csak őszintén. Ez csak őszintén megy. És ugye ennek van az egésznek egy olyan csodálatos része, hogy a te magadat csak Isten tudja megmutatni neked. Tehát egy kicsit ilyen harcsa, fogta, csuka, vagy nem tudom, minek mondják az ilyet. Tehát, hogy az Istennel egy teljes együttműködésben tud ez megtörténni. Én úgy látom ennek a történetét, hogy ha megérted azt, hogy neked szeretni kell, tehát arra vagy hívva, ez se kell. Az Isten arra hív téged, hogy szeress. Semmi nem kell vele való kapcsolatban. Minden meghívás. És ha ezt megérted, hogy ettől lesz boldog a világ, ha te szeretsz, akkor a te szereteted folyamába tud az Isten belekapaszkodni. Azzal te lényegében egy ablakot nyitsz a falon, amikor elkezdesz szeretni. És ebbe az Isten bele tud kapaszkodni, és elkezd téged formálni. És nem te fogsz változni, mert te nem tudod magadat megváltoztatni, a pszichológus se tud megváltoztatni. Tehát ez a változás az Isten kezében van. Ez az isteni kapcsolat terméke. Az, hogy te megtisztulsz, és önmagaddá válsz. És elkezded reálisan tekinteni magadat, látni magadat, hogy te ki vagy. És amikor látod, hogy ki vagy, akkor tudsz igazából Istennek szolgálni. Mert akkor te szolgálsz, és nem merülsz ki a szolgálatban, mert nem olyan dolgokat csinálsz, ami igazából nem rád van szabva. Csak csinálod, mert a szolgálat úgy gondolod, hogy jó. Értitek? Tehát nagyon sok sebből vérzik ez a keresztény világ, aki nem személyes Isten kapcsolatból keresztény még. Nagyon sok sebből vérzik. Erre van meghívásunk. És én most lehet, hogy kicsit most ne haragudjatok, lehet, hogy fellengzősen hangzik, mintha én ilyen fú, de nagyon röpködnék az Istennel. Egyébként röpködök. De ettől nem lett könnyebb. Tehát ettől fáj, ettől még vérzik, ettől még műtenek, ettől még, értitek? Tehát a fizikai világban nincs változás. De a lelkemben nagyon is. Piszkosul érzem, hogy nagyon. Nagyon érzem. Egyszer mondta nekem valaki, egy bölcs, már nem tudom, ki mondta, de tudom, hogy pap volt. Csak nem tudom, melyik felekezet. És ő mondta, hogy András, ha bárhova mész és beszélni akarsz emberekkel, ha nem tudod őket szeretni, akkor ne állj ki eléjük. Ez az alap. Ha te bemész valahova, és rájuk nézel, és azt érzed, hogy nincs benned szeretet, fogd be a szád, teker ki a teremből, és hagyd őket ott. Amikor jövök hozzátok, két és fél óra volt az út, ezen dolgoztam. Nem tudtam, hol jövök, nem tudom, kikhez jövök. Egyszerűen csak egy tömeget láttam magam előtt, és kértem a papámat, hogy kicsit lobbantson már be, hogy tudjak szeretni. Legyek türelmes, és minden, ami ezzel jár. Mert értem, hogy ez a mozgató rugó. És lőjetek már le. Oké, menjen a tűz. Jó. Mesélek egy történetet nektek. Még az elején történt, amikor csak elkezdtem érezni ezt a dolgot, ezt a szeretet dolgot, tehát még nem mindegy, szóval egy ilyen gyakorló stádium volt. Elmentem a karácsony körül, feleségem valamit kért, hogy vegyek az Ossamba, Budakalászra jövök. És hát karácsony tájéka volt, dugig volt az autóparkoló. Egyetlen roki parkoló sem volt szabad. És arra gondoltam, hogy akkor én majd leparkolok az áruháztól jó messze, mert ott talán majd nem fognak rám parkolni, tehát ott nem parkolnak emberek. Bementem, bevásároltam, jövök vissza, hát rám parkoltak. Nem fértem oda az autómhoz, és nem járt arra senki, mert hogy marha messze voltunk az áruháztól, nem tudtam senkit megkérni. És egyszer csak arra jött egy hölgy, egy ilyen 40 év körüli hölgy, és mondtam neki, hogy megtenni nekem azt a szívességet, hogy kiáll az autómmal. Azt mondja nekem, hogy de hát neki nincsen jogosítványa. És mondtam neki, hogy nem baj, hát majd én elmondom, hogy működik, beszáll, letekeri az ablakot, és majd én elmondom, hogy hogy kell csinálni. De hát, mondom, ne aggódjon, mondom, biztos, hogy menni fog. És akkor beült az autóba, letekerte az ablakot, elmondtam, hogy hogy működik az autó, gyönyörűen kiállt, gyönyörűen. Kiszállt az autóból, és elkezdett zokogni. És én nagyon-nagyon zavarba jöttem. Én azt hittem, hogy erőszakos voltam talán, hogy én erőltettem ezt a dolgot, hogy ő ilyen kellemetlen helyzetbe kerüljön, hogy ő nem akart nekem igazából, de ez rossz érzés volt. És nem győztem bocsánatot kérni tőle, és akkor mondta nekem, hogy nem, higgyem el, nem velem van a baj, hanem képzeljem el, hogy ő 25 éve házas, ő mindig is autót akart vezetni, de a férje azt mondja mindig neki, hogy te olyan hülye vagy, te ne akarja autót vezetni. És ez volt élete első alkalma, hogy autót vezetett. Hát én ezt tudtam, hogy mit csinálok, nem tudtam. Erről beszélek, hogy amikor te elkezdesz szeretni, az Isten abban már bele tud nyúlni. Ott már tud működni. Én ott csak kinyitottam valami apró kis ajtót. És az Isten ezen beszabadult. Én nem tudom a hölgy lelkében mi történt. A hölgy mit tapasztalt meg. Én nem kezdtem ott evangelizálni, nem akartam tönkrezúzni szerencsétlen. Én egyszerűen csak elfogadtam a helyzetet. Nem töprengtem, hogy mi lesz, ha meghúzza a másik autót, mi lesz, ha összetöri az autómat. Az volt bennem, hogy azért van a biztosító. Tehát, hogy történhet, oké, benne van a pakliba. És az életben egy csomószor csináltam olyan dolgot, hogy történhet, benne van a pakliba. Volt, hogy történt is. De itt vagyok. Tehát nem lett katasztrófa, csak történt. És ott megéreztem azt, hogy ez a, ha valaki felé nyitott szeretettel tudsz fordulni, nem tudod föltérképezni azt, hogy milyen hatást érsz el. Mert a hatást nem te éred el, hanem Isten. Tehát nem azért teszel az embereknek jó dolgokat, mert az egódat ez fölépíti, hanem azért, mert szolgálsz az Istennek, és utat nyitsz az Istennek a másik ember felé. Azzal, hogy te szeretettel fordulsz felé. És ez a falon túl van. Ez a működés a falon túl van. A falon innen ez nem fog menni. Mert nem tudsz annyira megbízni az Istenben, ha a falon innen vagy, hogy ezeket a dolgokat megtedd. És akkor még ez már tényleg a zárás, aztán lőjetek le. Én maratonoztam egy időben, ilyen országos ezüst, meg ilyen, tehát elég jó szinten nyomtam. Aztán elszakadt mind a két vállam, úgyhogy nem tudok maratonozni, de hogy a lényeg, hogy amíg én tekertem, ez napi 10-15 kilométer edzés volt, és volt, hogy elfáradtam, és bementem az Ossamba egy falatot enni. És ott van egy jó kis kínai, van kis ádák, úgyhogy oda szeretettel mentem be, és egy nap így történt egy nap, hogy elmentem edzeni, elfáradtam, bementem a kínaiba, és ott álltam sorba. És egyszer csak mellém állt egy hölgy, és így odahajolt hozzám, de egész közel ide be a magánszférámba, és megkérdezte, hogy segíthetek? Én annyira megijedtem, hogy azt mondtam, hogy igen. Mert hogy de egyébként nem mondanám, tehát nyilván megoldom, hogy tálca elfér az ölembe, de tényleg annyira mondtam, hogy Jézusom, igen, segítsél. És utána az történt, képzeljétek el, hogy a hölgy ideállt mellém, és nem legyedett velem beszélgetésbe, nem kérdezősködött, nem nyomult, semmi, állt mellettem, tök zavarba voltam. Tehát olyan fura érzés volt, mintha valami arisztokrata lennék, és lenne egy szolgám, vagy nem tudom, nagyon fura érzés volt. És mentünk a sorban előre, a hölgy szépen követett engem, így csöndben, aztán sorra kerültem, megkaptam a kis ennivalómat, a hölgy elvette a tálcát, visszaállt mellém, és hát várta, hogy merre megyek. És akkor kinéztem magamnak egy asztalt. Elindultam az asztal felé, ezt észrevette egy másik asztalnál ülő idős néni, és látta, hogy az asztal kicsit ilyen kínai tésztadarabos, ezért fölpattant az asztaljától, amennyire az életkora engedte, a saját pulóverével letörölte az asztalt, majd visszaült a saját asztalához, meg se bírtam köszönni, olyan gyorsan történtek az események. És hogy közeledtem az asztalhoz, egy másik asztalnál álló srác, akit nem lehetett látni a tetoválásoktól, tehát egy ilyen kigyúrt, masszív gyerek volt, fölpattant, az összes széket eltologatta az asztaltól, hogy nekem ne legyen gondom azzal, hogy a székeket rendezgettem, tehát nyugodtan tudjak állni. Aztán visszaült a helyére, meg se tudtam köszönni, mert olyan gyorsan történt ez is. És akkor odaértem az asztalhoz, a hölgy letette a tálcát, jó étvágyat kívánt, és elment. És ott az asztalnál ülve nem értettem, hogy mi történik velem, de olyan elképesztő módon meg voltam hatva, hogy elkezdtem zokogni. Ott a tömött, ebédidőben tömött Osan étterembe. Nem érdekelt, hogy ki látja. És az az érzés futott át rajtam, hogy ezek az emberek engem nem ismernek. Ezek nem azért segítettek, mert hogy tudják, hogy ki vagyok. Mert amúgy senki vagyok, de hogy nem, tehát nem abból, nem az ismeretségből fakad. Tehát ők azért tették ezt, mert szeretnek engem azért, mert vagyok. Nem aki vagyok, hanem mert vagyok, értitek? Tehát tiszta szeretetből tették azt, amit tettek. Szolgáltak nekem, tették, amit tettek. Ez olyan elképesztő módon meghatott engem, hogy azt éreztem, hogy ha én most meghalnék és Isten elé kerülnék, ott halnék meg az ő lábai előtt, mert ha az emberi szeretet kiáramlását ennyire nem tudom kezelni, az isteni szeretetben biztos pogorá válnék. Tehát annyira megható volt. És akkor a következő fogalmazódott meg bennem, ez körülbelül 5 éve volt ez a sztori, ha ennek ilyen hatása van, hát basszus, én ezt csinálni fogom. Ha megyek a Mekibe, én mindenkivel beszélgetni fogok. Mindenkitől megkérdezem, hogy van. Mindenkitől megkérdezem, hogy hogyan tudok segíteni. Minden lánynak megdicsérem a divatos haját, meg a lila körmét, meg a tetoválását, meg mindenkibe boldogságcseppeket akarok ültetni. Én azt akarom, hogy ez legyen az életem mozgató rúgója, ezért keljek föl reggel. Tehát legyen értelme nekem fölkelni reggel. Mert a depressziónak a legrosszabb része, hogy nincs értelme fölkelni reggel, és én már ezzel évek óta küzdök. De ez értelmet ad. Hogy van értelme fölkelned, mert mindig van valaki, akit boldogabbá tudsz tenni. Olyan nincs, hogy nincs senki körülötted. És ezt szeretném még a szívetekbe ültetni. Bontsátok le a falakat, nyissatok az Istennek kaput azzal, hogy szeretettel viszonyultok a másikhoz, és fogadjátok el Istentől azt a megtisztulást, amit neked akar ajándékozni, hogy önmagaddal válhass. Ezt kívánom nektek. Isten éltessen benneteket.
1: Holló András kerekesszékes tánctanár tanúságtételét hallották, amely a 2026-os Szegedi Ferences Ifjúsági Találkozón hangzott el.
2: Hírpercek.
3: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, főbb híreink röviden. 500 éve ünneplik a Havasboldogasszony búcsút Szegeden. A városok evangelizálásáért kér imád augusztusban Leó pápa. Történelmi jelentőségű keresztény-konfuciánus tanácskozást tartottak Szöulban. Jönnek a részletek, a hírszerkesztő Ijés Borbála, a mikrofonnál Sebestyén Esztert hallják. A perzselő hőség ellenére idén is zarándokok sokaságát vonzotta a Havas Boldogasszony búcsú a Szeged alsóvárosi Ferences templomban augusztus első hétvégéjén. A több mint fél évezredes múltra visszatekintő ünnepre az egész Kárpát-medencéből érkeztek hívek, akik szentmiséken, bírasztásokon és körmeneten vehettek részt. A kétnapos esemény nyitó szentmiséjén a szegedi születésű néprajztudós Bálint Sándor boldogálvatásáért imádkoztak. A vasárnapi ünnepi szentmisét Martos Levente Balázs, Esztergom budapesti segédpüspök mutatta be, mely után sor került a hagyományos ünnepi körmenetre is. A kánikula ellenére mindkét nap megteltek a padsorok, a gyontató főkék előtt hosszú sorok kígyóztak. A kétnapos ünnepet kegyhely történeti séta és a betegekért bemutatott szentmise is gazdagította, a búcsúról sokan lélekben megerősödve tértek haza. Közé tették 14. Leó pápa augusztusi ima szándékát, írja a Magyar Kurír. A Szent Atya a nyár utolsó hónapjában arra hívja a katolikusokat, hogy imádkozzanak a városok evangelizálásáért, és kérjék az Urat, kísérje mindazokat, akik a zajban és a sietségben keresik az élet értelmét. Ma a világ népességének csaknem 45%-a városokban él. Az egyházfő hangsúlyozta, bár a nagyvárosok a szabadság és a lehetőség helyszínei, gyakran az anonimitás, a személytelenség és a magány tereivé válnak. Ez a társadalmi kihívás különösen a fiatalok mentális egészségét veszélyezteti. A pápa ima világhálója vatikáni alapítvány keretében a világ mintegy 100 országában több 10 millióan imádkoznak együtt naponta a Szent Atya szándékaiért. Az 1884-ben alapított, jezsuita gondnokság alatt álló szervezet imádkozza pápával videót is készített, melyet július 31-én tettek közzé. Keresztény-konfuciánus tanácskozást tartottak a Szogang Egyetemen augusztus 4-e és 5-e között Szöulban, közli a Magyar Kurír. Az első alkalommal megrendezett párbeszéd középpontjában egy ideális társadalom felépítése állt. A vatikáni dikasztérium és a koreai társszervezők által kezdeményezett találkozón vallási vezetők és tudósok vettek részt. Az összegyűltek azt vizsgálták, miként adhat a két vallás közös válaszokat a jelen legégetőbb kihívásaira. A társadalmi széttöredzettség, az etikai bizonytalanság, a környezetkárosodás és a békét fenyegető veszélyek a párbeszéd fontos témái voltak. Bár a két vallás eltérő teológiai és filozófiai alapokon nyugszik, olyan értékek kötik össze őket, mint az emberi méltóság, az erkölcsi integritás és a közjó iránti elkötelezettség. A szervezők reményei szerint a szöuli tanácskozás egy tartós együttműködés kezdete lehet. Kedves hallgatóink! A hírszerkesztőtársam Ijés Borbála nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Sebestyén Esztert hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
2: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 23 óra.
2: A Mária Rádió telki bányán az FM 100,6 MHz-es frekvencián fogható.
3: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, csütörtöki adásunk tartalmából. A 14. Leó félnapos lelkipásztori látogatást tett Assisiben a ferences ifjúsági találkozóra. Leó pápa válaszolt a fiatalok kérdéseire, építsünk szeretetteljes, nem megosztott civilizációt. A Szent Atya homíliája Assisiben, Istent és egymást meghallgatva legyen színe változásotok.

0: Leó pápa Assisiben a ferences ifjúsági találkozón. Augusztus 6-án urunk színeváltozása ünnepén csütörtök reggel 8 órakor indult 14. Leó pápa Assisibe, hogy részt vegyen a Go Franciscan Youth Meeting 2026, azaz Hajrá ferences ifjúsági találkozó 2026 nevű rendezvényen. Fél órás utat követően szállt le a pápa helikoptere Assisiben a Santa Maria degli Angeli, az Angyalos Boldogasszony Bazilika melletti sportpályán, ahol a tartományi, városi hatóság képviselői és egyházmegyei, illetve helyi ferences előjárók fogadták. A Szentatya a Porciunkulai konventben találkozott a ferences, a minorita és a kapucinus rend miniszter generálisaival, majd a bazilika előtti hatalmas téren a rendezvény fiataljaival, akiknek három kérdésére válaszolt. A fiatalokkal folytatott párbeszéd után a Szentatya a Szent Konvent kolostorában találkozott a ferences rendek képviselőivel, és köszöntötte a Szent Ferenc tranzitusa 8. centenáriumának nemzeti bizottságát. Leó pápa Assisiben a fiatalokhoz. Építsünk szeretetteljes, nem megosztott civilizációt. Hogyan élhetjük meg ma Assisi Szent Ferenc lelki örökségét? Hogyan vállalhatjuk fel a szolgálat és a befogadás szellemét egy olyan világban, amelyet egyre inkább az elnyomás és a fogyasztás jellemez? És hogyan bízhatunk továbbra is egy olyan egyházban, amelyet szintén válságok és ellentmondások jellemeznek? Ezek voltak a kérdések, amelyeket három fiatal tett fel a pápának, akik nem csak saját nemzedékük, hanem sok más nemzedék által is osztott aggodalmaknak adtak hangot. Leó pápa úgy döntött, hogy lelkipásztori látogatását az umbriai Assisi városában azzal kezdi, hogy a Santa Maria degli Angeli bazilika előtti téren találkozik a fiatalokkal. Elsőként a zágrábi Karolina szólalt fel.
1: Santo Padre, quale consiglio darebbe a noi giovani affinché possiamo rimanere autentici discepoli di Cristo?
0: Azt kérdezte, hogyan maradhatnak az emberek Krisztus hiteles tanítványai, és hogyan osztozhatnak egy élő hitben, amely nem marad a templom falai között bezárva. Válaszul Leó pápa utalt a háború témájára, emlékeztetve arra, hogy a ferencesek régóta fennálló elkötelezettsége a párbeszéd iránt a régióban segített a katolikusoknak, az ortodox keresztényeknek és a muszlimoknak békében együtt élni. Leó pápa szerint ez az az út, amelyet továbbra is követni kell.
2: Oggi essere fedeli a questa tradizione di prossimità significa andare controcorrente.
0: Manapság a közelsége hagyományához való hűség azt jelenti, hogy az árral szemben haladunk, az emlékek gyógyításán és a megbékélés elősegítésén dolgozunk. A keresztények egyre inkább arra hivatottak, hogy béketeremtők legyenek azokban a társadalmakban, amelyekben él a kísértés, hogy a vallást kihasználják a különböző identitások közötti konfliktusokban. Leó pápa hangsúlyozta. Assisi Szent Ferenc lelki fiaiként és lányaiként élni azt jelenti, hogy megértjük az evangéliumi radikalizmus valódi jelentését. Ez a fundamentalizmus ellentéte. Nem tesz minket vakká és erőszakossá, hanem érzékenyé és figyelmessé, mindig Jézust követve, ezért alázatosak és befogadóak mindenki iránt. Nem könnyű, de nagy örömet okoz, állapította meg a pápa. Véleménye szerint ezen az úton haladni néha azt jelenti, hogy kényelmetlen vagy divatnyomult döntéseket kell hozni, miközben ellenállunk minden manipulációs kísérletnek. Krisztusról tanúskodni így egyszerre marad lenyűgöző és kihívást jelentő, mert megnyitja elménket és szívünket a mesterséges határokon túl, vagyis a félretájékoztatás és az előítéletek falai által teremtett félelmeken túl. Leó pápa ezután Assisi Szent Ferenc azon meglátásáról elmélkedett, hogy a szegénység közelebb hozhatja az embereket, még akkor is, ha látszólag távol vannak egymástól. Emlékeztetett arra, mit jelent egyháznak lenni. Mindenki számára nyitott otthon, olyan közösség, amely meghallgat és megtapasztalja a testvériség örömét. Ez egy olyan hely is, ahol az emberek újra felfedezik az együttlét fizikai valóságát, a virtuális világon túl, és a csend értékét, amely a háború ellentéte, annak erőszakával, kiabálásával és kegyetlenségével. Kedves fiatalok, milyen szép együtt lenni és Istenről beszélgetni, és az ő fényében magáról, az életről szólni, annak minden szépségében, misztériumában és komolyságában. Tegyetek tanúságot erről az életmódról, bárhol is vagytok, különösen egy olyan korban, amikor a technológia elősegíti, hogy elfelejtsük, hogyan legyünk együtt húsvér emberekként. A bolognai Giovanni megkérdezte a pápától, hogyan lehetséges teljes szívből igent mondani Istenre egy olyan világban, amely gyakran küzd azzal, hogy a közvetlen jövőn túlra vagy az örökké valóság felé tekintsen. Azt is megkérdezte, mi segítette Robert Prevostot a saját hivatásának útján.
2: In questo contesto, il coraggio di compiere una scelta definitiva è forse l'atto più rivoluzionario.
0: A végleges döntés meghozatala talán a legforradalmibb cselekedet, válaszolta Leó pápa. A mai probléma a szabadság időnként zavaros felfogásában rejlik, amely azt az illúziót táplálhatja, hogy a problémákat megoldhatjuk elmeneküléssel, mások elárulásával, vagy azzal, hogy csak néhány lépést teszünk meg az állandóan változó utakon, anélkül, hogy valaha is messzire mennénk. A pápa figyelmeztetett, hogy az új élmények, kapcsolatok és javak állandó keresése gyakran belső ürességre utal. Sőt, akár arra is vezethet, hogy az emberek másokat árucikként kezeljenek. Az igazi szeretet egészen más, mutatott rá 14. Leó. Az örökre szóló döntés nem zár minket ketrecbe, hanem nagyobb dinamizmusra nyit meg minket. A szeretet egy kivonulás, egy felfedezendő út, egy utazás, amelyet Isten vállal velünk. Ez minden hivatás igazi jelentése. Giovanni kérdésére reagálva Leó pápa bepillantást engedett saját személyes útjába. Elmagyarázta, hogy a döntéseket minden nap meg kell újítani, és hogy a hivatás, a megváltás és a gyógyulás útja. Napi elkötelezettséget és állandó éberséget igényel azzal szemben, ahogyan a bűn elhomályosíthatja az ember ítélő képességét. Tapasztalatom szerint elmondhatom, hogy az Úr soha nem hagyott egyedül. Mindig elkísért, és olyan embereket is adott, akikkel együtt járhattam. A papi az ágostonos közösség tagjának és misszionáriusnak szánt hivatásomban olyan fényre leltem, amely a mai napig vezet, míg nem igent kellett mondanom egy nagyon különleges elhívásra, a pápaságra. Luigi, egy 22 éves szicíliai fiatalember, a Péter utódjának való engedelmességről kérdezett, különösen akkor, amikor nehéznek tűnik, vagy amikor botrányok merülnek fel az egyházon belül. Hogyan maradhatnak meg az emberek ebben a gyógyító szeretetben, kérdezte. 14. Leó leszögezte, hogy az egység közel áll Jézus szívéhez. A pápa, aki az egységet püspöki mottójának témájává tette, forradalmi dolognak nevezte. Az egyház kudarcai és sebei ellenére ez az egység továbbra is lehetséges és látható. Jézus körül olyan férfiak és nők, akik egyébként soha nem találkoztak volna, vagy nem töltöttek volna időt együtt, testvérekké válnak. Amikor az egyháznak ez a csodája továbbra is megtörténik, hála Istennek még ma is lenyűgöző a városainkban, amelyek tele vannak láthatatlan falakkal, amelyek elválasztják az embereket egymástól. Hányféle diszkrimináció és egyenlőtlenség szűnhet meg azonnal, ha testvérként ismerjük fel egymást, jegyezte meg Leó pápa. 14. Leó válaszában a világ logikáját a feje tetejére állította, idézve a Magnifikát szavait. Az igazi erőt nem az méri, hogy valaki képes-e önmagára összpontosítani, hanem az, hogy hajlandó-e alázattal szolgálni másokat. Nem megragadni, hanem elfogadni. Nem ragaszkodni valamihez, hanem visszaadni. Ez Isten élete, amely meggyógyítja az egyházat és szabad néppé teszi, olyan helyé, ahol az emberek lélegezni tudnak és üdvösséget találnak. Jézus vágya az egyház számára világos, zárta szavait a pápa.
2: Si tratta di diventare il suo corpo e manifestare la sua vita.
0: Az egyháznak az ő testévé kell válnia, és ki kell nyilatkoztatnia az ő életét. Ez azt jelenti, hogy követni kell az ő példáját, és másfajta erőt kell gyakorolni, olyat, amely nem megaláz, hanem felemel másokat.
3: Leó pápa homíliája Assisiben. Istent és egymást meghallgatva legyen színeváltozásotok. Assisiben tett félnapos apostoli látogatásának fő eseménye volt a Szentmise, amelyet Leó pápa csütörtökön 10:30 az Angyalos Boldogasszony bazilikába mutatott be, és amit a templom előtti téren mintegy 10,000 fiatal követett a nagy kivetítők segítségével.
4: La festa della trasfigurazione che stiamo celebrando è un mistero di luce che ci aiuta ad approfondire il nostro incontro, così gioioso, ma anche denso di interrogativi sul presente e sul futuro.
3: Urunk színeváltozásának mai ünnepe a fény misztériuma, örömmel teli, mégis tele van kérdésekkel a jelen és a jövő iránt. Az evangélium történetében megtaláljuk a fény és az árnyék, a csend és a szavak, a csodálkozás és a félreértés közötti ellentétet. Assisiben vagyunk, egy olyan városban, ahová évszázadok óta nagyon sokan felzarándokoltak, mert itt az életünk új formát ölthet, fényt sugározhat. Itt kezdődött Ferenc Klára, majd több ezer más fiatal színe változása, akik színeglossza, bármiféle magyarázkodás nélkül befogadták az evangéliumot, és Jézus élete újra kezdődött bennük, szólt Leó pápa első gondolata. Azért jöttünk ide, hogy megértsük, merre tart a történelem, és merre tartunk mi is benne. Az evangéliumban látjuk, hogy megtalálhatjuk életünk értelmét, ami egy út. Mint Péter, Jakab és János, egy kicsit mi is félrevonulunk, ám Jézus mégis velünk van. És ez a lényeg, az ő jelenléte. A hegyen az apostolok Jézusra tekintenek, aki saját jövőjét szemléli. Jézus színeváltozásában maga az Isten nyilatkoztatja ki magát dicsőségében. A fiára mutat, és arra hív, hogy hallgassuk meg őt. Az élet útját úgy fedezzük fel, hogy együtt követjük őt. Szépségének új vonása, példátlan intenzitása van annyira, hogy Péter szeretné megállítani az időt és meghosszabbítani ezt a látomást, emelte ki a pápa. Nagylelkűen három sátrat akar építeni, mint ha csak figyelni akarná Jézus, Mózes és Illés beszélgetését. Ám nekünk is részt kell vennünk ebben a beszélgetésben, mert mi sem maradhatunk csak puszta nézők. Az a hivatásunk, hogy a Mesterrel együtt olvassuk a Szentírást, értelmezzük korunkat és döntéseket hozzunk, követve az ő útját. Le kell győznünk a beletörődést, a félemet, hogy feloldjuk a kételyeket.
4: Jesus ci chiama a dialogare con la sua storia per scrivere nuove pagine di storia.
3: Jézus arra hív minket, hogy párbeszédet folytassunk az ő történetével, hogy a történelem új lapjait írjuk. Ti is megtapasztalhattátok e napokban, a találkozások során, egymást meghallgatva, hogy Jézus is akkor változik el színében, amikor atyával és az előtte járt Mózessel és Illéssel beszélget. Az egyház célja, hogy elbevessen minket a meghallgatás és a döntés dinamikájába, amelyben megértjük, hogy kiért élünk és hogyan is kell élnünk. A közösség az, amelyben megtanuljuk megkülönböztetni Isten hangját, amely soha nem egyezik meg teljesen a mi véleményünkkel. Merjünk engedelmes lenni a Szentlélek iránt, aki bátorrá és kreatívvá teszi azokat, akik Jézus követését választották. Elszigetelődünk, ha elszakadunk tőle és másoktól, de a közösségi kötelékek táplálnak és életet adnak. A titeket formáló ferences lelkiség az egyik legfigyelmesebb az Istennel és minden teremtményével való alapvető kapcsolatok helyreállítására, egy olyan harmóniára, amelyet ma jobban, mint valaha ápolni és őrizni kell, kérte a Szent Atya. Leó pápa ezután Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájára utalt. Ahogy az emberiség azzal a veszéllyel néz szembe, hogy elveszíti saját arcát, mi, keresztények, tekintetünket a testélet Istenre emeljük, tudván, hogy csak a megtestesült ige misztériumában világosodik meg igazán az emberiség misztériuma.
4: Questa magnifica umanità in Gesù Cristo diventa la via, la verità e la vita. aprendo per ciascuno di noi la strada per crescere verso la pienezza.
3: Ez a csodálatos emberség Jézus Krisztusban úttá, igazsággá és életté válik, megnyitva mindannyiunk számára teljesség felé vezető utat. Szent Ferenc halála után 800 évvel is vonz minket az a csodálatos emberség, amely arra késztette őt, hogy elhagyja a megszokott utakat és egy újat keressen, amely jobban összhangban van Jézus útjával. Klára választása még lenyűgözőbb volt. Egy leány, aki olyan akart lenni, mint Ferenc, aki nőként akart élni szabadon, mint azok a testvérek. Ez a kereszténység energiája, a kezdeteinek és a sok új kezdetnek az energiája. Kedves fiatalok, folytatta Leó pápa, ma Európa és az egész világ új szenteket keres bennetek. Merjetek hinni az evangélium igéjében, váljatok emberré Jézus Krisztus szabadságával, ölejétek magatokhoz a szegénységet. Találkozótok mottója, gyerünk, egy küldetés, méghozzá olyan utakra, amelyekre nincsenek térképeink, mert azok csak a szívre hallgatva nyílnak meg. A léleknek engedelmeskedve, a feltámadott követésével, aki előttünk jár, és megelőz minket. Gyerünk a peremvidékekre, ahol kevesek igazságtalansága és gőgje megtagadja sokak méltóságát és álmait. Jézus szándéka szerint érintse meg az emberi nyomorúságot, megérintve mások szenvedő testét. A Szentatya végül arra kérte a fiatalokat, hogy adják oda magukat a szeretet civilizációja építésére, mint ahogy azt oly sokan teszik, és amit Szent Ferenc a neki tulajdonított imájában fogalmazott meg. Uram, tégy engem a te békéd eszközévé, hogy ahol gyűlölet van, oda szeretetet vigyek. Kedves barátaim, szólt még Leó pápa, kívánom, hogy ezek az asszisi napok bevésődjenek emlékezetetekbe, és hogy a hazatérésetek a különböző európai országokba, ahova utaztok, olyan legyen, mint Péter, Jakab és János leereszkedése a színeváltozás magas hegyéről.
4: Ritorno pensoso, aperto al futuro, impegnato con Gesù Cristo.
3: Egy átgondolt visszatérés, nyitott a jövőre, elkötelezett Jézus Krisztus iránt. Ő bízik bennetek, számít rátok, és veletek marad, zárta homíliáját Leó pápa az Assisi Angyalos Boldogasszony templomában bemutatott szent mise során.
5: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
6: Amen. Amen.

Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.

0: Mária Rádió.
1: Szentírás. Új szövetségi fejezetek hangoznak el Diós István atya felolvasásában.
2: A jelenések könyve, a 6. fejezet. És láttam, hogy a bárány feltörte a 7 pecsét közül az elsőt. És hallottam, hogy a 4 élőlény közül az egyik mennydörgő hangon szólt, jöjj! És láttam, és íme egy fehér ló, és aki rajta ült, annak íja volt. És koronát nyújtottak át neki, s ő diadalmasan kivonult, hogy győzelmet arasson. És amikor feltörte a 2. pecsétet, hallottam, hogy a 2. élőlény szól, jöjj! És kijött egy másik, egy vörös ló, és aki rajta ült, annak megadatott, hogy elvegye a földről a békét, s hogy egymást gyilkolják az emberek, és adtak neki egy nagy kardot. És amikor feltörte a 3. pecsétet, hallottam, hogy a 3. élőlény mondja, jöjj! És láttam, íme egy fekete ló, és aki rajta ült, annak a kezében mérleg volt. És hallottam, mintha 4 élőlény közt szózat hallatszott volna, egy mérő búza, 1 dénár, 3 mérő árpa, 1 dénár, de az olajat és a bort ne bántsd. Amikor feltörte a 4. pecsétet, hallottam a 4. élőlény szavát, jöjj! És láttam, íme egy fakó ló, és aki rajta ült, annak a neve halál. És az alvilág követte, és hatalmat kapott a föld 4. része fölött, hogy karddal, éhínséggel, halállal és fenevadakkal pusztítsa az életet. És amikor feltörte az 5. pecsétet, láttam az oltár alatt azoknak a lelkét, akiket az Isten igéjéért és tanúságtételükért öltek meg. És nagy szóval kiáltották, mondván, Urunk, te szent és igaz, meddig nem mondasz még ítéletet, és nem állsz bosszút a vérünkért a föld lakóin? És mindegyiküknek fehér ruhát adtak, és mondták nekik, hogy egy kis ideig legyenek még türelemmel, míg teljessé nem lesz szolgatársaik és testvéreik száma, akiket szintén megölnek, akárcsak őket. És amikor feltörte a 6. pecsétet, láttam, hogy nagy földrengés támadt. A nap olyan fekete lett, mint a szőrzsák, a hold pedig olyan, mint a vér. Az ég csillagai a földre hullottak, mint amikor a fügefa hullatja éretlen fügéit, ha erős szél rázza, és az ég visszahúzódott, mint egy felgöngyölt könyvtekercs, és minden hegy és sziget elmozdult a helyéről. És a föld királyai, nagyjai és vezérei, a gazdagok és a hatalmasok, mindenki, rabszolga és szabad, elrejtőzött a barlangokba és a sziklák közé. És mondták a hegyeknek és a szikláknak, omoljatok ránk, és rejtsetek el bennünket a trónon ülő arca és a bárány haragja elől, mert eljött haragjuk nagy napja, és kimaradhat állva.
3: A jelenések könyve, a 7. fejezet.
2: Ezek után láttam 4 angyalt, akik a föld 4 sarkán álltak, és visszafogták a földnek 4 szelét, hogy ne fújjon szél sem a földön, sem a tengeren, és ne rezdüljön egy falevél sem. És láttam egy másik angyalt, aki napkelet felül emelkedett föl, nála volt az élő Isten pecsétje,
3: és oda kiáltott hangos szóval a négy angyalnak, akiknek megadatott, hogy ártsanak a földnek és a tengernek, és mondta, ne ártsatok se a földnek, se a tengernek, se a fáknak, amíg meg nem jelöljük homlokukon, ami Istenünk szolgáit. És hallottam a megjelöltek számát. 144 ezren jelöltettek meg Izrael fiainak 12 törzséből. Júda törzséből 12 000, Rúben törzséből 12 000, Gád törzséből 12 000, Áser törzséből 12 000, Neftali törzséből 12 000, Manasse törzséből 12 000, Simeon törzséből 12 000, Lévi törzséből 12 000, Iszakár törzséből 12 000, Zebulon törzséből 12 000, József törzséből 12 000, Benyámin törzséből 12 000. Ezek után láttam, íme egy nagy sereg, amelyet megszámlálni senki sem tudott. Minden nemzetből és törzsből, népből és nyelvből ott álltak a trónus előtt, a bárány színe előtt, fehér ruhába voltak öltözve, és pálmaág a kezükben. És hangos szóval kiáltották, üdv Istenünknek, aki a trónon ül, és a báránynak. És az összes angyalok ott álltak a trónus, a vének és a négy élőlény körül, és arcra borultak a trón előtt, és Istent imádva mondták, Amen, áldás és dicsőség, és bölcsesség és hála, és tisztesség és erő, és hatalom, ami Istenünknek, örökkön örökké, Amen. És a vének közül az egyik válaszolt, és mondta nekem, ezek a fehér ruhába öltözöttek kicsodák, és honnan jöttek? És mondtam neki, te tudod, Uram. És megmondta nekem, ők azok, akik a nagy szorongatásból jöttek, és megmosták, és kifehérítették ruhájukat a bárány vérében. Ezért Isten trónusa előtt vannak, s éjjel és nappal szolgálnak az ő templomában, és aki a trónon ül, fölöttük fog lakni. Nem éheznek, nem is szomjaznak többé, nem tűzi őket a nap, sem bármi hőség, mert a bárány, aki a trón közepén van, legelteti, és az élet vizének forrásaihoz vezeti őket, és Isten letöröl a szemükről minden könnyet. A jelenések könyve, a 8. fejezet. És amikor feltörte a 7. pecsétet, csönd lett az égben, mint egy fél órára. És láttam 7 angyalt, akik Isten színe előtt álltak, és átadtak nekik 7 harsonát. Jött egy másik angyal, megállt az oltár előtt, aranyfüstölő volt nála. Sok tömjént adtak neki, hogy az összes szent imádságával tegye az aranyoltárra, amely Isten trónusa előtt állt. És az angyal kezéből a tömjén füstje a szentek imádságával fölszállt Isten elé. És az angyal fogta a füstölőt, megtöltötte az oltár parazsával, és a földre hajította. És mennydörgés, égzengés, villámlás és földrengés támadt.

a tengerben élő állatok egyharmada elpusztult, és a hajók egyharmada elsüllyedt. A harmadik angyal is megfújta a harsonát, és az égből lehullott egy nagy csillag, s mint hatalmas égő fákja, a folyók egyharmadára és a vízforrásokra hullott. És a csillag neve Üröm volt. És a vizek egyharmada ürömmé vált, és sok ember meghalt a víztől, mert megkeseredett. És a negyedik angyal is megfújta a harsonát, és a naphegy egyharmadát, a hold egyharmadát, és a csillagok harmadát érte a csapás. Harmadrészük elsötétedett, a nappal és az éjszaka világossága a harmadával csökkent. És láttam, és hallottam, hogy az ég közepén átrepül egy sas, és nagy szóval mondja, jaj, jaj, jaj a föld lakóinak, a másik három angyal harsonája miatt, akik harsonázni fognak. A jelenések könyve. A 9. fejezet. Az 5. angyal is megfújta a harsonát. És láttam egy csillagot, amint az égből a földre zuhant, és neki adatott a mélység kutyának a kulcsa. És megnyitotta az alvilág kutyát, és a kutból füst szállt föl, amilyen a nagy kemence füstje, és elsötétedett a nap, és a levegő a kut füstjétől. És a füstből sáskák jöttek a földre, és olyan erő adatott nekik, mint amilyen a föld skorpióinak van. És megmondatott nekik, hogy ne ártsanak a föld füvének, a zöldelő növénynek és a fáknak, hanem csak az embereknek, akiknek nincs a homlokán Isten pecsétje. És megadatott nekik, hogy ne öljék meg őket, csak kinozzák 5 hónapig. Olyan fájdalmat okoztak, mint amikor skorpió marja meg az embert. És azokban a napokban az emberek keresni fogják a halált, de nem találják. Meghalni kívánnak, de a halál elfut előlük. És a sáskák külsejükre a harcba induló lovakhoz hasonlítottak. A fejükön, mintha aranykorona lett volna, az arcuk emberi arcra hasonlított, a hajuk, mint az asszonyok haja, a foguk, mint az oroszlán foga, a mellüket vaspáncélhoz hasonló vért fötte, a szárnyuk csattogása meg olyan volt, mint a csatába száguldó harci szekerek dübörgése. Farkuk és fullánkjuk, mint a skorpióé. És a farkukban olyan erő volt, hogy 5 hónapig árthattak az embereknek. A mélység angyala a királyuk, akinek neve héberül Abaddon, görögül pedig Apollión. Az első jaj elmúlt, és íme még 2 másik jaj jön utána. A 6. angyal is megfújta a harsonát. És szózatot hallottam az Isten előtt álló aranyoltár 4 szarva közül az egyikből, amely így szólt a 6. harsonás angyalhoz. Oldozd föl a 4 angyalt, akik a nagy Eufrátesz folyó fölött vannak megkötözve. És föloldották a 4 angyalt, akik készen álltak órára, napra, hónapra és évre, hogy megöljék az emberek egyharmadát. És a lovas sereg száma 20 000-szer 10 000. Hallottam a számát. A látomásban ilyennek láttam a lovakat és a lovasokat. Tűzvörös, kék és kén sárga páncél borította őket. A lovak feje olyan volt, mint az oroszláné, és a szájukból tűz, füst és kénkő csapott ki. Ez a 3 csapás, a szájukból kicsapott tűz, füst és kénkő,

0: megölte az emberek egyharmadát. A lovak ereje a szájukban és a farkukban rejlett. A farkuk ugyanis olyan volt, mint a kígyó. Feje volt, amivel marni tudtak. És a többi ember, aki nem halt meg a csapások alatt, mégsem tartott bűnbánatot tettei miatt, hogy ne imádják a démonokat, és az aranyból, ezüstből, bronzból, kőből és fából készült bálványokat, amelyek sem látni, sem hallani, sem járni nem képesek, és nem tartottak bűnbánatot a gyilkosságaik, a varázslataik, a paráznaságaik és a lopásaik miatt. A jelenések könyve, a 10. fejezet. És láttam, hogy egy másik hatalmas angyal száll le az égből, felhőbe volt öltözve, és szivárvány a feje fölött, és az arca ragyogott, mint a nap, a lába meg izzott, mint a tűzoszlop, és a kezében nyitott kis könyvtekercset tartott. Jobb lábát a tengerre tette, balját a szárazföldre, és nagy szóval kiáltott, mint amikor az oroszlán ordít. És amikor kiáltott, 7 mennydörgés hallatta a hangját. És amikor elhangzott a 7 mennydörgés, íráshoz készülődtem, de az égből hangot hallottam, amely mondta, jegyezd meg, amit a 7 mennydörgés hirdetett, de ne írd le. És az angyal, akit láttam, hogy a tengeren és a szárazföldön áll, jobbját az égre emelte, és megesküdött az örökkön örökké élőre, aki teremtette az eget és ami benne van, a földet és ami benne van, s a tengert és ami benne van, nincs többé haladék. Hanem a 7. angyal szavának napjaiban, amikor a 7. angyal megfújja a harsonát, beteljesedik Isten titka, amint evangelizálta szolgáinak, a prófétáknak. És a hang, amelyet az égből hallottam, ismét beszélt hozzám, és mondta, menj, vedd át a nyitott könyvet az angyal kezéből, aki a tengeren és a szárazföldön áll. És oda mentem az angyalhoz, és mondtam neki, hogy adja oda nekem a könyvecskét. És mondta nekem, vedd, és nyeld le, és megkeseríti a gyomrodat, de a szádban olyan édes lesz, mint a méz. És átvettem az angyal kezéből a könyvecskét, és lenyeltem. És a számban olyan édes volt, mint a méz, és amikor lenyeltem, a gyomrom megkeseredett tőle. És mondták nekem, ismét profétálnod kell sok népről és nemzetről és nyelvről, és királyról.
1: Szentírás. Új szövetségi fejezetek hangzottak el Diós István atya felolvasásában.

0: Mária Rádió. Az ima urák liturgiája, kompletórium következik.
1: A befejező ima órát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozzák.
2: Istenem, jöjj segítségemre!
3: Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
4: Testvéreim, vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, és bánjuk meg bűneinket. Urunk, Istenünk, könyörülj rajtunk,
3: mert vétkeztünk ellened.
4: Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat,
3: és add meg nekünk az üdvösséget.
4: Irgalmazz nekünk, mindenható Isten, bocsásd meg vétkeinket, és vezess el bennünket az örök életre.

0: Olvasmány Szent Pál apostolnak, a Tesszalonikiaknak írt első leveléből. A békesség Istene szenteljen meg benneteket, hogy tökéletesek legyetek. Őrizze meg szellemeteket, lelketeket és testeteket fedhetetlenül Urunk Jézus Krisztus eljöveteléig.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
2: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
2: Kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.

0: Könyörögjünk. Urunk Istenünk, ajándékozz nekünk pihentető álmot, mert elfáradtunk a napi munkában. Újíts meg minket állandó segítségeddel, hogy testben, lélekben a tieid maradjunk. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
2: Adjon nyugalmas éjszakát, és amint halálig tisztuló, növekvő, mindennél erősebb szeretetet adja meg nekünk a mindenható és irgalmas Isten.
1: Amen.

0: A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozták.
1: Az imaórák liturgiája. A kompletóriumot imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, főbb híreink röviden. A városok evangelizálásáért kér imát augusztusban Leó pápa. 500 éve ünneplik a Havas Boldogasszony búcsút Szegeden. Átfogó energiatakarékossági korlátozásokat vezettek be a Pécsi Egyházmegyében. Jönnek a részletek, a hírszerkesztő Így és Borbála, a mikrofonnál Sebestyén Esztert hallják. Közzétették 14. Leó pápa augusztusi ima szándékát, írja a Magyar Kurír. A Szent Atya a nyár utolsó hónapjában arra hívja a katolikusokat, hogy imádkozzanak a városok evangelizálásáért, és kérjék az Urat, kísérje mindazokat, akik a zajban és a sietségben keresik az élet értelmét. Ma a világ népességének csak nem 45%-a városokban él. Az egyházfő hangsúlyozta, bár a nagyvárosok a szabadság és a lehetőség helyszínei, gyakran az anonimitás, a személytelenség és a magány tereivé válnak. Ez a társadalmi kihívás különösen a fiatalok mentális egészségét veszélyezteti. A pápa ima világhálója vatikáni alapítvány keretében a világ mintegy 100 országában több 10 millióan imádkoznak együtt naponta a Szent Atya szándékaiért. Az 1884-ben alapított, jezsuita gondnokság alatt álló szervezet imádkozza pápával videót is készített, melyet július 31-én tettek közzé. A perzselő hőség ellenére idén is zarándokok sokaságát vonzotta a Havas Boldogasszony búcsú a Szeged alsóvárosi Ferences templomban augusztus első hétvégéjén. A több mint fél évezredes múltra visszatekintő ünnepre az egész Kárpát-medencéből érkeztek hívek, akik szentmiséken, bírasztásokon és körmeneten vehettek részt. A kétnapos esemény nyitó szentmiséjén a szegedi születésű néprajztudós Bálint Sándor boldogávatásáért imádkoztak. A vasárnapi ünnepi szentmisét Martos Levente Balázs, Esztergom budapesti segédpüspök mutatta be, mely után sor került a hagyományos ünnepi körmenetre is. A kánikula ellenére mindkét nap megteltek a padsorok, a gyontató főkék előtt hosszú sorok kígyóztak. A kétnapos ünnepet kegyhely történeti séta és a betegekért bemutató szentmise is gazdagította, a búcsúról sokan lélekben megerősödve tértek haza. Átfogó energiatakarékossági intézkedéseket vezetett be a Pécsi Egyházmegyei Hivatal, számolt be az MTI. Az Egyházmegye már 2021-ben elkötelezte magát a teremtésvédelem mellett, amikor a teljes épületállományban energiatakarékos LED világításra állt át. Ezúttal a felelős erőforrásgazdálkodás, az extrém időjárás és az állami irányelvek miatt radikális megtakarítási lépésekről döntöttek. Napnyugta után a pécsi székesegyház teljes díszkivilágítását lekapcsolják, a 4 torony kivételével, melyek légbiztonsági okokból kaptak megvilágítást. A dolgozóknak otthoni munkavégzést elrendelve leállították a klímaberendezéseket a hivatali épületben, valamint kikapcsolták a püspöki palota csobogóját és automata locsoló rendszerét is. A kezdeményezéshez a területi plébániák és templomok is csatlakoznak, saját hatáskörben csökkentve az energiafelhasználást. Kedves hallgatóink! Hírszerkesztőtársam I. és Borbála nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Sebestyén Esztert hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió. Imádkozzunk együtt. Az örvendetes rózsafűzér következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen!
1: Az örvendetes rózsafűzért a Mária Rádió kápolnájában a Mária gyermeke ima csoport imádkozza. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen!
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, a harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, és ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
2: Hiszen a katolikusok szent egyháza, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a testtel támadását és az örök életet. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hitünket növelje.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki reményünket erősítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Az örvendetes rózsafűzér első titka, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál. Figyeld Mária alázatát, alázatos szavait, viselkedését, testtartását. Figyeld meg jól, mert minden keresztény gyökere az alázatban rejlik. Az Úr szolgálánya vagyok, történjék velem szavait szerint. Amikor áldozol, belépsz Jézus testébe, lelkébe. Belépsz, mert kimondtad ez igen, mint Mária. A te igened az Amen, melyel kifejezted, az Úr szolgája vagyok, történjék velem, ahogy ő akarja. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek.
2: Az Szent Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Mint a kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat,
1: akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Az örvendetes rózsafüzér második titka, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Figyeld Mária csöndjét, figyeld, ahogy hordozza a titkot, öröme megfoghatatlan, mégis valóságos, olyan hatalmas, olyan mély, hogy emberi szó kifejezni nem képes. A szeretetet hordozza magában, melynek öröme körülül elborítja egész lényét, s a találkozáson kicsordul az öröm, hogy a Szentlélek Isten dicséretévé formája. Felcsendül a Magnifikát. Amikor Jézus hordozza a szívedben, élő tabernákulummá válsz, mint Mária. Szíved tisztasága kedves az Úrnak, öröme eltölti egész lényedet. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit a Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit a Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit a Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Az örvendetes rózsafüzér harmadik titka. Akit te Szent Szűz a világra szültél. Figyeld Mária hódolatteljes magatartását, ahogy kézbe veszi, ahogy nézi, becézgeti a gyermeket. Ebben a csöppember palántában benne lekik az Istenség teljessége. Hódolatból hit öröme, szeretetből az imádás öröme születik. Amikor Jézus imádod az oltári szentségben, gyermekként némán csodálkozol, mint a pásztorok. Leburulsz előtte, mint a tapkértű bölcsek, nem akarsz tőle semmit, csupán hódolni előtte. Amikor így imádod őt, megtelik szíved ő vele. Isten egy ember szívben. Csodálkozol hátva, örvendezve, az ő békébe indulsz haza. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Az örvendetes rózsafüzér negyedik titka, akit te szent szűz a templomban bemutattál. Figyeld Mária lelkerejét, ez az erő a hitből fakad. Tudja, hogy oda kell adni a gyermekét, tudja, hogy szívét tör járja át, tudja, hogy bizonyossága megerősítést nyer a két öreg profétáló szavaiban. Öröme a tisztánlátásból fakad. Isten olyan feladatra hívta, mely felülmúl minden emberi erőt. Amikor Istennek adsz valamit, az ő útján indulsz, minél többet adsz, annál szabadabban haladsz az úton. Minél többet adsz, annál nagyobb az öröm. Világosan kell azonban látnod, hogy ez az út a Golgotára vezet, s ha ki akarod kerülni, kezdhetsz előről mindent. De Isten öröme fakad benned, ha felveszed a keresztet. Ez az öröm legtöbbször nem értékelhető. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent

0: bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szőz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szőz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mikében kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a menny a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Az örvendetes rózsafüzér ötödik titka, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Figyeld már a lelkületét, szívébe véste a történteket, elgondolkodott rajtuk, szívébe véste az evangéliumot, az örömhírt, és abból táplálkozott. Amikor imádkozol, belépsz Jézus imájába, aki veled együtt mondja, Atyám, amikor elméked az evangéliumról, Mária fogja a kezed, tanít, hogy a Szentlélek vezetésével hogyan fedez föl Isten neked szóló üzenetét, és a megtalált szó örömhír lesz a szívedben. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott

0: Adott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
2: hogy méltó lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk. Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária Szent Olvasónak elmondásával megemlékezve higgyük majd magukba foglalnak, és elnyerik, amit ígérnek. Krisztus a Úrunk által.
2: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mindörökké. Amen.
3: Az örvendetes rózsafűzért imádkoztunk.

0: Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. A Szociális Missziótársulathoz tartozó Edit nővérrel Kurcina Terézia, a Jézus Szíve Társasága testvére beszélget.
1: Kedves hallgatók! A mai napon a Farkas Edit szeretett otthonban beszélgetek a Szociális Missziótársulathoz tartozó Edit nővérrel. Fogadják őt szeretettel. Beszélgetésünket kezdjük a születéseddel.
2: 51-ben születtem, az nem tegnap volt. 75-nek a felét is már lehúztam, tehát nem vagyok mai gyerek. Viszont Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, ma és mindörökké. És szeretném, hogyha ez az interjú nem olyan hatást érne, mint amikor valaki magát fényezi és kirakatba helyezi, nem is saját élettörténetet, mert ahány milliárd ember annyi félre van, úgyse tudnánk elmondani, akkor van értelme egy ilyen tanúságtétel interjúnak, hogyha az nem rólam szól, hanem egy életút, ami Istenhez vezet.
1: Mesélj valamit a családodról.
2: Az én családom nehéz helyzetű család. Háború után házasodtak édesanyámék össze. Egy templomban ismerték egy kórusba egymást. Különféle életállapot volt, mert édesanyám kitűnően érettségizett. Apám szegény családból született, és még érettségie sem volt, mert volt egy rejtélyes betegsége, amit ő úgy ábrázolt, hogy kapaszkori eszméletvesztés. Na mindegy, 46-ban létrejött a házasság, következő évben már édesanyám várt az első szülött testvéremet, hárman lettünk gyermekek, két fiú és én harmadiknak lány. Na most a Lacika volt az első szülött, és mikor édesanyám szíve alatt volt, akkor bizony édesapámon kijött az a rejtélyes betegség, és édesanyám okos, intelligens nő volt, azonnal fölismerte, hogy ez nem ájulás, hanem epilepszia. És ez sajnos öröklődött. Az értelmi képességei jók voltak, mert letette édesanyám mellett az érettségit, ő ott szerezte meg, és doktorált a jogi egyetemen, tehát ő minden behozott édesanyám maradt az érettségével, te tanuljál, majd én állom a sarat. Mondta édesanyám, tehát nem szerelmi házasság volt, hanem nagyon megfontolta ő, rendbe lépjen-e, vagy a házasság legyen-e a hivatása, tulajdonképpen ő 11. gyermekként korán elvesztette az édesanyját. És ő azt mondta, hogy hát ha keresztet kell is hordozni, de ha együtt visszük a keresztet, mi bajunk lehet. Hát akkor nem is lett volna baj, csak az derült ki, hogy a később már nem együtt vitték a keresztet, hanem az, ahogy sokszor lenni szokott, inkább a másikra dobáljuk a keresztet, mert a testvérem ugye megszületett, és utána egy majdnem két évre rá a második bátyám is, és ő viszont újraélesztéssel, az első szülött Lacika pedig 4 éves korában kapott egy agyvelő gyulladást, a második gyerek meg újraélesztés utáni agyi állapot, agyvérzéssel, mind a kettő fogyatékos lett értelmileg. Lelkileg, érzelmileg és szociálisan nem. Minden vizsgálatnál kiemelték, hogy az intelligenciának az a része sértetlen maradt, nagyon jó szívűek, kulturáltak, és nagyon csak sokat szenvedtek, mert csúfolták a gyerekek, mert könyörtelenek tudnak lenni, nem is mérik föl mindig, hogy mennyire. A legnagyobb szenvedést az okozta, hogy én 15 éves voltam már gimnazista, el kellett szükséglakásba költözünk, mert a háború meg a forradalom szétlőtte a tetőt, és ki kellett cserélni, és pont ez alatt a nehéz időszak alatt apám beadta a vállópert. Úgy éltünk meg, hogy vigyed akár a párdát is a fejem alól, én nekem nem érdekel, ha neked úgy jobb, hogy elmész, de bántalmazást nem tűröm.
1: Milyen kisgyerek voltál?
2: 4 éves koromban már olvastam, általában ez a vonal fejlődött bennem a legjobban, ezt mindenhol ki is emelték. Komoly gyerek voltam, és egyfajta védőszerepbe kényszerültem. Édesanyámra rászakadt a anyagi gond, én első gimnazistaként nem tudtam még segíteni. Apám meg elvitte a nagyobb bátyámat, mert ő még a vállóper előtt, még az ő gyámsága alatt volt.
1: Amíg együtt volt a család, valamennyire próbáltak benneteket Isten felé terelni?
2: Nagyon-nagyon, sőt, édesanyám végig áldozott velünk, amíg minket várt. Akkor még apám még úgy nézett ki, mint aki tartja, főminisztráns volt, meg minden fokozatosan romlott. Egyre több volt az elfolytás nála, egyre inkább annak akart megfelelni, ami ma divatos. Ha legyek valaki, több pénzem legyek, érvényes, hogy egy gyűrűm legyek, és ott útban van a kereszt. Vagy ez vagy az, ahogy megmondta az úr, és nem szolgálhattok két úrnak át, egyre inkább ahhoz az úrhoz pártolt.
1: Édesanyád hogyan viszonyult ehhez a hitbeli hanyatláshoz?
2: Volt egy nagy törés, én 2 éves voltam, majdnem belepusztult egy bántalmazásba. A földön tért magához, mert engem el akart vinni óvodába. Azt vette észre, hogy a nagymama nem foglalkozik a fiúkkal rendesen. Mondta, hogy engem nem hagyott, és akkor elkért pénzt óvodára, hogy majd befizeti a munkahelyén, hogy akkor a munkahely által föntartott óvodába visz. De akkor pont az utolsó pillanatban azt mondta, mégsem adom oda, na ettől aztán robbant a dolog, és akkor elcsattant egy pofon, a folytatása következett. Na most, amikor édesanyám fölkelt, kölcsönkért a kollégáitól, akkor több szolidaritás volt az emberekben, többször volt ilyen, hogy valaki szegénye adtak kölcsönt. Így oldotta meg édesanyám. Észrevették a munkahelyét, a bántalmazás nyomait, ő nem beszélt. És akkor a főnöke azt mondta, hogy adunk neked pénzt, menj el egy hétre pihenni. És tanácsolta neki, hogy olvasson sokat. Ez egy nagyon bölcs tanács volt, mert nagyon intelligens volt édesanyám, és az irodalomra nagyon fogékony, úgyhogy rengeteg klasszikus művet olvasott ő, és azt mondta, hogy abból nagyon sok bölcsességet lehet meríteni. Írt 40 oldalt ott egyedül magába, mit akartam én az életben, mit választottam hivatásot, elmondta nekem, azért tudom így, és hogy mit, hogy tovább most, hogy vagy elválni, hogy jogom van a boldogsághoz, vagy, és itt jön a lényeg, fogadalmat teszek, hogy én ezt minden áron végig csinálom, életcélom Krisztus és a 3 gyerek. Szűzanyám és Szent Ferenc atyám, vigyétek fogadalmamat a jó pásztor elé. Egyedül egy mogyoró bokor előtt így tett fogadalmat. Nem volt nagy bevonulás, orgona szó, meg nem tudom mi, és így jött haza. És végig csinálta, és amikor meghalt, ki volt mellette, az oltári szentség a szobába, én mellette térdeltem, én áldoztattam, 2 fia a másik szobába, Krisztus és a 3 gyerek. Visszaválaszolt az Isten, hogy elfogadta a fogadalmát.
1: Voltatok első áldozók?
2: Persze, mind a 3-on voltunk első áldozók, nagyon komolyan fölkészített édesanyám, leültünk és tanította a hittan. Akkor kész volt munka, odaüljünk le, mindjárt jön, és volt még akkor az a kis katekizmus, ma is idézem és nagyon okosnak tartom, azt a jezsuitát, aki azt akkor összeállított, hogy mi véget vagyunk a világon. Ha ezt ma a gyerekeknek föltennék, azt hiszem nagy csend lenne a válasz. Pedig ez volna a legfontosabb, amire válaszolni kéne tudni.
1: Szerettél ebben elmélyülni?
2: Nagyon. Magamtól is. Nagyon korán. Most erre mondok egy példát, hogy 11,5 éves voltam, amikor édesanyámnak a éjjeli szekrényén találtam, hogy akkor még egy kis piros szélű evangélium volt. Belenéztem, mi ez itt. Én vagyok a szőlőtő, atyám a szőlőműves, minden szőlő vesz gyümölcsöt el, megmeci, hogy még többet teremjen. Letettem a könyvet, kimentem a konyhába, milyen könyv ez? Hát az az evangélium. Mondom, elolvasható? Hát persze. Mind a 4 evangéliumot végigolvastam a nyáron. És az első önálló imám az még egy kicsit korábban volt, 8 évesen, amikor ilyen állami üdülőbe mentünk, és szemét gödörbe volt dobva egy Krisztus király szobor. És a Krisztust értettem, a királlyal nem tudtam párosítani, de azért lemaradtam, és elmondtam egy imát. Az volt az első önálló imám, amiről én döntöttem. Hazamentem, megkérdeztem, hogy mi ez, hogy akkor meg édesanyámnak csupa könyv lett a szeme, hogy én ott megálltam imádkozni. Magamtól, hát nem rugdostak engem. Ezért bírtunk ki annyi mindent, a szegénységet, a megaláztatást. Örültem, amikor valahogy eljutottunk a érettségig, nem olyan szinten, mint gondoltuk volna, de egy kicsit hegedültem, és az is belefért. A zene is egy ilyen anyanyelvem lett. És akkor már elmehettem dolgozni.
1: Ekkora már édesapa nélkül maradtatok. Ez hogyan érintett téged?
2: Nem érintett nehezen, mert már réges-régen láttam rajta, sőt, édesanyám olyan, és úgy tanította az evangéliumot, úgy magyarázta a Jézus Krisztussal való életet, hogy amikor már engem is nagyon megalázott, sőt, verbálisan bántalmazott, én visszamentem a szobába vasalni. Utánam szaladt, hogy nehogy gyűlölet alakuljon ki bennem, és mondtam, ne félj, már imádkoztam érte. Tehát ennyire belém épült az, hogy a rosszat nem viszonozzuk rosszal. Imádkoztunk érte, de hát azért nagyon nehéz volt. A lényeg az, hogy ekkora kereszteket lehetett hatalmas Isten szeretettel viselni úgy, hogy édesanyám is a teljes szentírást végig olvasta.
1: Hol hallottál a missziótársulatról?
2: Édesanyám beszélt róla, hogy kongregarista volt, a Margit körúti ferencesekhez tartozott, és mivel nagyon okos is volt, Pruhászkát olvasta. Idézte egy szó szerint, úgyhogy Pruhászkát nőtt föl, és ő tőle nagyon sokat tanult. Én magam, amikor olvastam az élővizek forrásait elsőként, azt mondta, hogy a lelkiségi irodalom legnagyobbjai közé tartozik. A többit már később már ilyen érett korban olvastam, de Pruhászkáról tudtam, Farkas Editről tudtam.
1: Hogy alakult tovább az életed?
2: Kényszerpályán mozogtam 30 éves koromig, mert könyvelő lettem, amit el lehetett írni. Letettem még egy érettségit a gimnázium mellett, egy ilyen közgazdaságit is, hogy amilyen szakmában dolgozom, ahhoz legyen képesítés. Aztán végre eljött az óra, amikor 30 éves lettem, akkor viszont már annyink volt, hogy nem kellett kölcsön kérni. Még egy mellékfoglalkozást tudtam vállalni, és így behoztuk a hiánynak azt az üvöltő részét, amivel nagyon nehéz volt megélni, és akkor éreztem egy olyan erős ihletést, hogy be kellett volna kapaszkodnom, ha el akartam volna folytani, hogy menjek át egészségügybe. Ez 81 volt. Először egy éve próbáltam ki a Helynemedénkórnak a vastüdő osztályán, hogy bírom-e, mert ha nem, akkor visszafordulok időbe, hogy kérem, megpróbáltam, nem megy. Hát ment. Mindent csináltam, szerettek is, csak hát utána már bejelentkeztem, hogy egy év után mindjárt elmenek, de akkor meg egy még út. Szomszédunk dolgozott ott az idegsebészeti intézetben, az amerikai úti agysebészeten, és egyből oda mentem, és elkezdtem a legócskább, legrondább munkát, úgyhogy mindenféle váladékba tapicskoltam. Jó, elég gyorsan bedolgoztam magam, és végig tanultam általános ápolót, felnőtt szakápolóit, és felvételizni kellett az intenzív terápiásra, és azt is végig kitörően végeztem el. Aztán jött egy fordulat, hogy romlott a bátyám állapota, az, aki apámnál maradt, és nem tudtuk már, hogy hol van, mert elhelyezte egy másik intézetbe, és édesanyának egy szót se szólt.
1: Te tartottad a kapcsolatot apukáddal?
2: Akkoriban nem nagyon, mert ő se keresett minket, hát mit tartsak én vele. De akkor, amikor a testvérem bekerült a fehérvári kórházba, abban a pillanatban én mentem le hozzá. Ezt megelőzően édesanyám kapott egy súlyos drogot. Lebénult jobb bal oldal, azt mondták, nem fog életbe maradni, beszélni se tudott. Ki kellett költözni a lakásból, a másik testvéremnek is romlott az állapotot, eltanácsolták a munkahelyéről.
1: Ekkor még fiatal voltál. Kortársaiddal tartották kapcsolatot? Voltak udvarlóid?
2: Nagyon tisztelem a szerelmet. Írtam szakdolgozatot, meg később a teológiát elvégeztem. És én abba beleírtam valamit, amire az egyik tanárá is kérdezett, hogy biztos, hogy így értem, és mondtam, hogy igen. Tudnék, azt írtam, hogy a szerelem szentség. És akkor megdöbbent, hogy hát nem a házasság szentség. Mondom, nem, a szerelem. Tiszteltem a fiúkat, jóban voltam, sőt, fociztam is, meg minden, nem volt bennem semmilyen kóros elhajlás. Nem kellett volna sokat nyújtózkodnom, hogy találjak. Fölismérték azt, csak azt is, hogy nem vagyok olyan fajta, aki ilyen könnyen lenyúlható. Bennem volt egy tartás, és nem adom magam akárkinek, nem vagyok árucik.
1: A sok hétköznapi nehézség mellett Istennel hogyan tartottad a kapcsolatot?
2: Én az voltam, hogy nyakig álltam a munkába, a szenvedésbe, hol ide, hol oda kellett pótolni, és olyan nem volt, hogyha lehetett, minden nap mentem a misére.
1: Mit jelentett számodra a Szent Mise?
2: Maga az élet. Most is azt mondtam az atyának, könyörgöm, ne tessék itt hagyni engem, mert én nem tudok élni. Most már zárt osztályom vagyok. Nem tudok a házból kimenni, de én meghalok az oltári szentség nélkül. Én nem tudok élni, belőle születtem.
1: Még nem derült ki, hogyan terelt be az úr a missziótársulat tagjai közé.
2: Ez úgy történt, hogy apám már nem bírta tovább, és hazaadta a bátyámat. Úgyhogy a gyámságot átadta, és így lett három betegem otthon, három lebénult betegem. Mert mind a két bátyám is fokozatosan lebénult. Édesanyám félig le volt bénulva, és akkor én tanítottam járni, beszélni, és egy picit javult át egy ilyen elviselhető szintre, de 4 év múlva kapott egy emlőrákot, és annak is a következménye az agyba tevődött át. Be kellett szakítani a kórházi munkaviszonyomat, és otthon maradni, és attól rettenetesen féltem, hogy mit fogok csinálni, hát egyedüli fenntartó vagyok, hát nem kérhetek szabadságot, nem maradhatok fizetés nélkül, és akkor jött be az Antal József, Isten áldja meg, hogy bevezette az ápolási díjat. És én már nem bántam azt se, hogy egy pénzt kapok a három helyet, de legalább munkaviszonynak számított, és ez nagyon nagy ajándék volt. Azonnal igénybe vettem, és akkor így kerültem otthon. Ez eltartott, hát majdnem 10 év. És akkor mind a három szinte egymás után lefutott. Édesanyám ment elsőnek, első szülött fia volt a következő, harmadiknak 2 hónap különbségre a középső testvérem, a bátyám. Úgyhogy édesanyám még földbe került 97-be, és a két gyerek, a két fiú egyszerre volt a ravatalon.
1: Hogyan érintett ez a sok veszteség?
2: Nagyon megviselt, de volt a édesanyámnak egy mondata, én megéreztem ezt, amikor a szemével már nem látott, mert bevérzett a szeme, és akkor olvastam neki Fekete Istvánt, amitől én fakadtam sírva, de valami előérzet volt bennem, mert szinte nem tudtam abba hagyni. Azt mondja, mi lesz veled te, ha én meghalok? És erre kihozanodom, nem tudom. És abban a pillanatban, amikor rosszul lett, és ökölbe szorult a kezem, hogy jaj, csak nem vérzett, de vérzett, bevérzett a tumor. És akkor abban a pillanatban hozzájött valami, nem az én tulajdonom, Isten tulajdona, most neki átadom. Ez segített át. Nem vagyunk a magunk tulajdona, és akit a legjobban azon gondolkoztam ma is, hogy mi lehet a nehezebb, ha én halok meg, vagy az, akit jobban szeretek, mint magam. Azt hiszem, hogy egyformán nehéz. Viszont ami elviselhető, hogy ez a határtalan szeretet, ahogy szeretni tudtam őket, mert olyan szeretetre méltók voltak. Visszaadtam az úrnak, na most utána elment a második bátyám, éjszaka vitték el. Nem mondom, hogy könnyű volt, akkor kocogott föl éjszaka a koporsó, és olyan rosszul voltam, a szívem össze-vissza kalapált, és akkor mondtam, hogy uram, csak annyi erőt ad, hogy el tudjam még temetni őket. És utána 2 héttel a temetés után, mert állami támogatásra és plusz személyes kölcsönök törlesztésével kaptam egy kis autót, amit megtanultam vezetni 40 éven felül, és tudtam őket vinni. A temetés után 1-2 héttel ellopták az autómat, és nem volt semmi másom, csak a ruha, ami rajtam volt. Mert megszűnt a családi potlék, vissza kellett küldenem a nyugdíjat és zéró. És akkor el kellett mennem dolgozni. Visszamentem a kórházba, de már nehezen bírtam. Tehát ott még dolgoztam egy olyan 2-3 évet intenzív osztályon, de már fogyott az erőm. És akkor ott volt egy pap, aki azt mondta, hogy hát itt a missziótársulatot, amit édesanyámtól hallottam, azt mondja, hogy ez a damaszkuszi út, menjen oda. Mondtam, hogy de hogy megyek én, semmi damaszkuszi út, én kórházi dolgozok, nem érek meg a fizetésemből. De ő csak mondta, hát akkor elnéztem ide, és akkor Cecília nővér az megjött utána, ő nem hagyja annyiba, és akkor aztán az lett a helyzet, hogy jó van, akkor átjövök, de először konzultáltam a jezsuitáknál, volt a Benkő Antal, a pszichológus, és nagyon kedves volt, azt mondta, hát eddig bent, akkor eztán is fog menni, mármint hogy a nehézségek viselése is, a hitemnek a megélése. Megcsináltam egy magamba, teljesen egyedül a Szent Ignáci lelki gyakorlatnak a döntési fázisait, hogy ha így alakul, ha úgy. És akkor kettős mérleget csináltam, hogy vagy bejön, és ha bejön, akkor itt helybe ápolok, és közben elmegyek a szapiencia, akkor indult be, és akkor közben idéjjel dolgoztam, nappal ott ültem, de csak azzal a feltétellel, hogy belépek a rendbe is. És végigcsináltam minden, a szapienciárat elsőnek adtam be a szó dolgozatot teológiai antropológiából, és úgy ittam, mint a szivacs jelesre. Közben leteltekem a noviciátusi, meg a újonc idő, és akkor itt közben bővült az új otthon. Aztán, ahogy föltelődött közben a létszám, abban a pillanatban én elkezdtem a Biblia órát számukra tartani, amelyen megtelt a terem. Nagyon fogékonyak voltak rá, még az előző korosztály volt, amelyik még kapott valamit, és itt még többet végig tudtuk az evangéliumot, de az életbe állítva. Akkor közben át is jártam a templomba, a plébániára, megkért a plébános, hogy felnőttek számára adjak valami gyakorlatot többet magammal, karitás csoport számára is a segítés kultúrájáról tartottam 8 hónapig. Aztán sok papot, 13 papot ápoltam, és megmondom, hogy miért került ez úgy, hogy én nekem az egyik feladatom a sekrestyésségben lett, a papok ápolása segítése volt, mert ide azok is jöttek, mert centrális helyen volt. Úgyhogy egy pár jó nevű pap is volt itten, pont azért álltam be ápolni, mert a nővérnek nem volt olyan kulturált érzéke, hogy egy pappal nem akárhogy beszélek.
1: Mit jelentett neked a fogadalmas élet?
2: 16 éves koromban egy asztal sarkán ülve tettem magamba az első fogadalmat. Annyi eszem volt, hogy hát ha én őket vállalom, akkor én amellett mást nem tehetek. Mert ezt az életformát, ezt a súlyos keresztet ráterhelni egy fiatal házas emberre nem lehet. Úgy éltem, mint szerzetes, tehát minden nap mentem a templomba, mondtam a zsolozsbát, és gyakoroltam a mindennapi életet.
1: Hogy tekintesz vissza az életedre? Miért vagy hálás?
2: Mindenért. Mikor megkérték, hogy írjak ilyen indoklást, hogy miért jöttem ide, az volt első szó, hogy hálából. Voltak ilyen dobásaim, mert gimnáziumban miért vagy hívő, mindenki mondta, hogy mert a nagyanyám, mert a... én egy szót írtam le szeretetből. Tényleg az volt, hogy szeretetből hiszek, hogy higgyünk el a szeretet.
1: Mivel telnek a mindennapjaid? Most is szolgálod a lakókat?
2: Most már ilyen leálló sávban vagyok. Megroppant a gerincem, és a csípőm is kikopott, és még vannak hozzá járulékos dolgok. Átadogattam a sekrestyésséget, a bibliaórát.
1: Hogyan viszonyulsz ezekhez az elengedésekhez?
2: Próbálok mosolyogni szívből, de szomorú is vagyok miatt, ez az igazság. Sokszor eszembe jut, hogy szomorú az én lelkem, mint halálig, és ez is Jézus Krisztus. Nem zárja ki, sőt, a mély, valódi hit kizárt dolog szenvedés nélkül elérni, mint ahogy igazi szeretet sincsen, kiárt próba nélkül. Úgyhogy most ez a próbatételi szakaszom, hogy amíg az Úr engem itt tart, addig tudjak hűséges lenni és abban növekedni.
1: Az Isten szeretetében megélt küzdelmes életet tapasztalataiból mit tudnál átadni a hallgatóknak?
2: Hogy nem lehet a puszta emberségünkből meríteni. Az ember az egy dialógikus légy, és ha nem tud az Istennel kapcsolatba lépni, Uram, még nem ismerlek téged, de szeretnélek megismerni, segíts ebben. Csak ennyit mondjon egy templomba, akár mondja minden nap. Lassan megindul benne egy folyamat, mert az Isten válaszol, csak ne legyen a szíve eldugulva. Tehát akkor komolyan vegye azt. Kicsit kell gondolkozni, mi véget vagyok a világon. Hogyha itt vagyok, és akkor hát ezt valaki adta. Adottság az benne van a szóban, hogy adta valaki. És akkor nekem mit kell azzal csinálni, dolgozni. És lehet menni bölcsembertől tanácsot kérni, és ha hozok egy döntést, ahhoz legyek hűséges, és ellenállni a rossznak.
0: A Szociális Missziótársulathoz tartozó Edit nővérrel, Kurcina Terézia, a Jézus Szíve Társasága testvére beszélgetett.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
2: Kedves hallgatóink! Sostársak gyógyító szeretet a gyászban címmel 21 és 22 óra között jelentkezünk. A sorstársak tapasztalata hiteles segítség lehet a tovább lépéshez. Műsorainkban szeretnénk felelni, milyen kincset rejt veszteségünk. A gyászolók tanúságtételében felismerhetjük Isten gyógyító szeretetét. A műsor házigazdái Kovács Ferenc diakónus és felesége Kovácsné Trehr Mária gyásztanácsadó.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott a szép estét kívánva, szeretettel és tisztelettel köszöntjük Önöket a Mária Rádió budapesti stúdiójából. Ma este nagyszüleinktől kapott örökségeinkről beszélgetünk. Műsorunkat felvételről hallgatják.
1: Mikor fiaim 90 éves nagypapája meghalt, a legemlékezetesebb az volt az egyikük számára, hogy ő beszélt nekik iskolában a csillagokról. A legkisebb fiam, akinek nem ment könnyen az iskolai számtan, könnyes szemekkel mondta. A nagypapám tanított meg engem osztani. A másik nagypapa arról nem emlékezetes gyermekeim körében, hogy minden héten múzeumba, tájházakba vitte el őket, mindig máshova, és sokat mesélt nekik az életéről, a világ dolgairól. Van, ami fontos? A gyermek vagy a felnőtt számára fontos emlék megmarad a közös kapcsolatból. Ezek ajándékok. Érdemes végig gondolni, milyen kedves emléket, életre szóló üzenetet, ajándékot hagyott elhunyt hozzátartozónk. Sokszor ezek a gyászban lesznek számunkra igazán meghatározók, és talán jóval később döbbenünk rá, mit is hagyott örökül, mit ajándékozott, még a halál után is. Ezek az örökségek, kincsek, valódi értékes kincsek. A szeretetünknek látható, vagy érzékelhető ajándékai. Személyes emlékeimet szeretném megosztani Önökkel. Megpróbálok visszaemlékezni, hogy milyen emlékek kavarogtak bennem akkor, amikor meghalt a nagymamám. Idős szüleim voltak. Apai nagyszüleimet nem ismertem. Nem volt velük kapcsolatom. Már születésem előtt meghaltak. Anyai nagymamám élt. Elég ritkán találkoztam vele, de akkor szeretgetett, dédelgetett. Tudta, mi a kedvenc ennivaló. A szemében kedves, a sok ránc között is jól látszó huncut cinkos mosolyt láttam. A mozdulatot, ahogy csak nekem elővette a hőnáhított kukoricát a sütőből. Amikor meghalt, az jutott eszembe. Nincs, aki azt mondja kedves hangon. Aranyos kis picikém. Sírtam a temetésen, szerettem őt. Akkor vártam az első gyermekemet. Érdekes. Belém hasított az a gondolat, vajon én milyen anyukai és nagymama leszek. Szomorú voltam, hogy utolsó idejében nem találkozhattam vele. Kár. Én maradtam szegényebb nélküle. Előttem van szikár kidolgozott sovány keze. Ma is látom, ahogy imára kulcsolja. Hajlott háttal, hátrafont kézzel ment szép virágai közé. És mindig a legszebbet vágta le, amikor tiszta kötény kötött maga elé, és temetőbe ment férjének, és 70 éve elhunyt gyermekeinek sírjához. Nyilván sose hallott arról, amit ma a pszichológusok mondanak, hogy van a gyásznak folyamata, meg ideje, meg különböző szakaszai. Ő úgy érezte, ez a heti temetőlátogatás az életének fontos, kiemelkedő, az ünnepi készülethez tartozó része. És ez neki így volt jó. Utána békésen folytatta mindennapi dolgos paraszti életét. Mit hagyott nekem örökségül? Pénz, gazdaságot nem. Szegény volt, de az élete egy nagy igen. Nem alkudott meg. Hitét, erkölcsét nem adta fel semmi áron, tartása volt. Örökül hagyta imádságban összekulcsolt kezét. Messzire révedő szemét magam előtt látom. Az unokáival 12 volt neki, egyforma. A gyermekekre egészen odafigyelő szeretettel foglalkozott, beszélgetett. Abban a kevés időben, amikor együtt lehettünk, egészen az enyém volt ő, és én az övé. Nem törődött azzal. Számára kedves, vagy nem az a vő, aki a gyermek, az unokájának az apja. Mindegyikünk aranyos, szeretett volt számára. Amikor 10 év körüli kislányként azt láttam, hogy minden szombat délután kimegy a temetőbe, még nem egészen értettem, mi szükség van erre. Ma már tudom, ő akkor az elhunytnak is megadta a szeretetet, a tiszteletet. Számára egyértelmű volt, hogy férjének, a gyermekei életének van folytatása a mennyei örök hazában. De jó lenne, ha valami ilyesmi lelki örökséget hagyhatnék én is majd az unokáimra. Jó lenne, ha áldás lehetnék számukra.

második világháborúban született. Nagyon szerencsés gyermek voltam, akinek mind a négy nagyszülője élt. A legtöbb emlékem az 1958-ban meghalt apai nagyapámról maradt meg benne. Ő volt a Vági nagypapa. Mindig úgy hívott, kis szolgám, gyere, vár a birtok, és kisétált velem a rábapartra és a földekre. Büszkén mutatta a birtokát, és közben megmutatta a növényeket, és magyarázta nekem, a pesti gyereknek, hogy melyik mire való, és hogyan kell vetni, gondozni. Ilyenkor rengeteget beszélt az ő gyermekkoráról, ami nekem olyan meseszerű volt, mert az annyira más világ volt, olyan messze volt tőle. Ma is szép emlékem a déli harangszóra, mindig az asztalon volt a finom, forró leves, és az étkezési ima végén megszólalt a harang. És csak az úrangyal elimádkozása után fogtuk neki az étkezésnek. Húj kenyeret vágott fel a nagypapa, ami csak az ő feladata volt, akkor a késsel mindig keresztet rajzolt a kenyérre, és hálát adott Istennek az életet adó kenyérért. És csak azután szegte meg a kenyeret. Halál előtti nyáron is ott voltam náluk. Amíg élek, nem felejtem el, ahogy akkor elbúcsúzott tőlem. Édesapám jött érte. Ott álltunk már az utcaajtóban, amikor többször is visszament a házba, és mindig hozott valamit nekem. Egy vadonat új tehénbőr bukszát, majd egy nagy szelet sonkát szalvétába. És mindig úgy adta a kezembe, hogy azt mondta, fogadd el emlékül. Akkor nem értettem, miért teszi ezeket, és miért könnyes a szeme. Ma már tudom, hogy érezte, hogy végleg búcsúzik tőlem, és a velem töltött kedves emlékeitől. Néhány hét múlva szombaton ebéd közben jött a távirat, nagypapa halálában azonnal gyertek. Rohantunk az első vonattal Pestről Vágra. Míg életben találtuk, magához ölelt, és azt súgta a fülembe, egyre halkabban, nekem már lejárt, mennem kell, vár az örök bíró, de te ne sírj. Ott álltam a sürgés forgásban kavargó fejjel, amikor édesapám megfogta a kezemet, kivitt az udvarra. Gyengéden megfogta a két vállamat, egy kicsit eltolt magától, és könnyes szemmel csak ennyit mondott, most már én következem. Ott álltunk némán, nem tudom meddig. Akkor én ott nem éreztem az idő múlását. Visszamentünk a házba. A rokon öreg nénik morajló imája közben. Mariska apu mozgásképtelen húga magához hívott, és a fülembe súgta, szinte csak úgy magának mondva, szokatlan, fakó hangon. Meghalt a papa, és ki fog engem ápolni? Én már fölösleges vagyok. Majd kis szünetet tartva kérte, fordítsa fal felé. Este észrevették a felnőttek, Mariska is meghalt. Két nap múlva együtt temettük őket. Némán is szótlanul a semmibe nézve meredtem a világba, és úgy éreztem, a 13 éves kamasz fejemmel mindennek vége. Ebből a dermedtségből a robogó autóban már messze a kis falunktól tértem észre.

0: Mielőtt folytatnák vendégeinkkel kell a beszélgetést, elmondom azon kedves hallgatóinknak, akik mostanában kapcsolódtak be, hogy önök a Mária Rádió Magyarország adását hallgatják a budapesti stúdióból. Benne a Sorstársak című műsorunkat. A ma este nagyszüleinktől kapott örökségeinkről beszélgetünk.
1: Minden élettörténet, gyásztörténet más. Gyász folyamatának utolsó fázisa az, amikor már felismerjük, milyen ajándékot adott életével, jelenlétével, kapcsolattal, ami köztünk volt. Ma este a nagyszüleinkről kapott örökségekről beszélgetünk. Több rövid történetet osztunk meg kedves hallgatóinkkal. Mindegyikben az a közös, hogy az elhunyt nagyszülő halála egy örökségnek nevezhető csomaggal ajándékozta meg a tanúságtevőket. Sokféle örökséget kaphatunk felmenőinktől. Szeretném, ha ezek után saját élettörténetükön gyászokon elgondolkodva megtalálnák a személyes, szellemi lelki örökségüket. Talán még olyan is akad az örökségben, ami az Isten felé is elvezette, mint Juditot, a lelki anyukája és a nagymamája.
0: A szorult, megrázó helyzetből hogyan tudtál kilábalni, ki segített ebben neked?
2: Az én abortuszom után egy jó 3-4 évre megismertem a lelki anyámat, aki egy csodálatos és nagyszerű teremtés volt, mert már tavaly meghalt, de Isten különös gondviselésének tudom azt be, hogy pontosan akkor találkoztam vele, amikor a legjobban szükségem volt rá, mert ő valóban lelki anyám volt, nem testi értelemben, de minden támaszt, minden segítséget megkaptam tőle. Egyszerűen csak szeretett és elfogadott, nem követelt tőlem semmit, semmilyen feltételt nem támasztott az ő szeretetének, és most már tudom, hogy ő úgy szeretett, ahogy az Úr. Mert tudjuk Istentől, Istenről, hogy feltétlen nélkül szeret, és ő úgy szeretett.
0: Idáig elmondtad életednek egy fordulópontját, nehézségét, egy krízis helyzetét. Elmondtad azt, hogy a lelki édesanyád milyen nagy segítséggel volt, mennyire tudott ő vezetni. Emlékszel-e még valami olyanra, hogy rajta kívül ki volt az, aki vezetett, aki kísért téged az életutadon? Ki volt az, aki vezetett, aki kísért téged az életutadon?
2: Igen, a nagymamám. Nagymamám egyszerű parasztasszony létére rendkívül imádságos életet élt, bár én azt akkor abban az időben nem értékeltem. Csak később, amikor bajba kerültem, és jöttek a problémák, akkor sejlett fel bennem, hogy az édesanyám, nagymamám rendkívül sokat mondta a rózsafűzért. Kapálás közben, fejés közben, takarítás közben, bármikor mindig láttam, hogy imádkozik, és én furának találtam, mert én nem mondtam a rózsafűzért, arra nem tanított ő engem meg, és az édesanyám sem. De amikor a sok probléma és baj bekövetkezett az életemben, én tudom így visszagondolva, hogy az ő imája mentett meg. Ebbe biztos vagyok, ez nem fantázia. Hogy az ő imája mentett meg,

0: Hosszú időn keresztül érted az életed, úgy, mint sokan mások ebben az országban. Együtt valakivel úgy éreztél, hogy szeretsz, aztán csalódtál, aztán kerestél. Hogy találtál rá az irgalmas Istenre?
1: Az is egy nagyon szép emlék, olyan, mintha ma történt volna. Valahogy ez úgy van, hogy amikor a szeretet, az Isten szeretete megérinti az ember, nem tudja a szavakat sem elfelejteni, amik akkor a szívébe beleíródnak. Úgy kezdődött, hogy meghalt a nagymamám, akit nagyon szeretem. Biztos vagyok benne, hogy ő járt közben azért, hogy én észhez térjek, mert a sírjánál, mikor benéztem a sírba, és megláttam a szemfüggelen a nagy embernagyságú fekete keresztet, akkor egy szempillantás alatt lejátszódott előttem az életem. De legfőképpen azt láttam, hogy mik azok a nagyon nagy vétkek, bűnök, mulasztások, amiket eddig nem is gondoltam, hogy az annyira nagy bűn. Tehát az úgy valahogy megvilágosodott, hogy amiről azt gondoltam eddig, hogy hát nem csak egy ilyen kis műtétke, és hát, hogy elfelejthetem, és kisöpörhetem magamból, és így ugye próbáltam bedugni a homokba a fejemet, hogy én ezt már is felejtettem, és már megnyugodtam ebben. És ez ott megvilágosodott előttem nagyon konkrétan, és nagyon mélyen érintve, úgyhogy láttam Jézusnak a szenvedését emiatt, a véres, a testét, ahogy miattam szenved. Emlékszem, hogy következett egy szentmise, és mivel nem voltam a férjemmel szentségi házasságban, nem éltem vele, ezért nem áldozhattam katolikus egyház szerint. Végtelenül

0: Van, amikor nem a nagymama vagy a nagypapa rendítetlen hite, kitartó imádsága, hanem az élete, a tettei, a tiszteletre méltó emberség bontakoztat ki valamit az életünkben. Balázs, te kiskorodban nagyon sokat voltál a nagymamáddal, nagypapádat is ismerted. Mivel ajándékoztak meg ők téged? Milyen emlék idődődik fel benned, ha most kérdezlek téged?
1: Vannak gyerekkori emlékek, ami a mindig mézes vajas kiflit rendeltem kakaóval, vagy a délutáni alvás előtt még mindig volt egy dominó parti, ahol mindig hagyta, hogy megverjem, és utána akkor jó bosszus volt. Elég sokat voltam a nagymamámnál napokig, és volt egy időszak, amikor elég sokat ilyen óvodáskor. Amikor már felnőttem, végül is egy házban laktunk, és hát lementem időnként hozzá, akkor nagyokat beszélgettünk, politizáltunk. Aztán persze már romlott a hallása, úgyhogy valószínűleg az egész ház hallotta, hogy én éppen hogy vélekedem. Ez mindig az a lényeg, hogy azért meghallott engem, mert a hallókészülékhez nem sok kedve volt. Szerettem, hogy ilyen szókimondó, és egyszer fültanúja voltam, hogy fölvette a telefont valamikor napközben, és a mamámat keresték, felháborodva mondta, hogy hát hogy képzeli, hát munkaidő van, dolgozik, és akar még valamit? Aztán kis csönd, na akkor viszont hallás, egy puf lecsette. Szóval érdekes volt, aztán amikor már úgy öreg lett, akkor időnként lementem hozzá gitározni, énekelni, azt nagyon szerette. Volt néhány kedvenc éneke, azt szívesen meghallgatta mindig.
0: Nagypapával milyen kapcsolatra emlékszel ma vissza?
1: Messze volt tőlem, nem is sokat találkoztunk, és kicsit olyan volt, mintha biztos nyilván sok bölcsességet akart átadni, meg tanítani, de mindig az jött le nekem, hogy egy oktatás van. Az, hogyha fel akartam mászni a fára, akkor felhúzódsz, és akkor ha nem tudom megtartani magam, akkor mászhatok fel, mert akkor leesem. Ami nyilván igaza volt, de nekem minden alkalommal egy oktatás volt az, amikor ő valamit mondott, valamit hozzátett, hogy igazából lehetne jól csinálni. Nem éreztem elfogadást.
0: Balázs nagymamájában különösen értékelte az őt elfogadó szeretetet, a szókimondását. Követendőnek érezte. A nagypapája úgy látszik, inkább fejleszteni, okosítani akarta tanácsaládnál, de szívéhez ezzel nem tud hozzákerülni. Júlcsi, kisgyermekes fiatalasszony, nagyszüleivel kapcsolatban fájó emlékei vannak. A lelki örökségével kapcsolatban a Szentírásban a bölcsesség könyve 4. fejezet ütött eszembe. Nincs haszon az istentelenek gyerek hadából, és a fattyúhajtás nem bocsátja mélyre gyökerét, sem szilárd alapra nem vesz szert. Mert ha ideig óráig burjánzó ágokat hajt is, mivel nincs tartása, megingatja a szél, és a viharok ereje gyökerestől kitépi. Vörös körül letöredeznek a még fejletlen ágak, és a gyümölcsül élvezhetetlen, éretlen és ehetetlen. Semmi hasznát nem lehet venni, mert a törvénytelen egyesülésből támadt gyermekek bűntanúsítják, amikor Isten ítélkezik a szüleik fölött. Nem gondoltam, hogy a kemény szavak ennyire igazak lehetnek ma is az életünkben. De ugyanakkor jó volt megtapasztalni, hogy ennél csak Isten irgalma és gondviselő szeretete a hatalmasabb. Júlcsi?
2: Nagyszüleid nem élnek már. Amikor rájuk gondolsz, akkor mi jut eszedbe? Vagy egyáltalán eszedbe jut-e még az ő névnapja, születésnapja, esetleg a karácsony vele? Mi az az emlék, ami kedves, és mi az a

0: Mi? Hát, te nem csinálnál az unokáddal.
1: Apai nagyszüleim akkor haltak meg, amikor még elég kicsi voltam, de róluk sokkal több emlékem maradt meg, mint az anyai nagyszüleimről, akik sajnos elváltak. Vidéken laktak, ezért nagyon ritkán láttam őket, úgyhogy velük sajnos nem volt egy szoros kapcsolatunk, és igazából mint nagyszülők nem is nagyon szoktam rájuk gondolni. Amikor halottak napján kimegyünk hozzájuk a temetőbe, akkor nyilván megemlékezünk róluk is, de egyáltalán nem mondhatom sajnos, hogy közel álltak hozzánk. Az apai nagyszüleim viszont nagyon kedves emberek voltak, és róluk csak szép emlékeket őrzök, amikor az összes karácsony, illetve nagyobb ünnep őnáluk volt, és az ölükbe vettek, együtt játszottak velünk, a legfinomabb ételeket rakták elénk. A nagymamám 70-80 év között volt, és mi voltunk a szemefényei. Tényleg csak szépeket tudnék róluk mondani. Névnapjukon, születésnapjukon is mindig eszembe jutnak. Nem csak amikor a temetőben járunk. Nagypapámról talán több emlékem van. Ő nagymamám után 5 évvel halt meg, tehát akkor már én is nagyobb voltam. Gyönyörű fajátékokat készített kifejezetten nekünk, illetve ezt a mesterséget tanulta, és az építőkockától kezdve kis favonaton át mindent a mai napig őrzünk tőle, de olyan szinten, hogy ezt ma saját gyermekünknek tudjuk továbbadni. Fali képek, dísztárgyak, amiket ő készített fából, az is a lakásunkat díszítik, illetve a szüleim lakását, úgyhogy ezáltal is, ha ránézek egy-egy ilyen tárgyra, akkor ő jut az eszembe. Nagymamám meg mint egy gondoskodó tyúkanyó van előttem, akitől csak és kizárólag szeretetet kaptunk. Nagyon intenzív nem volt a kapcsolatunk velük sem, mert sajnos nagyon idősek voltak, ahhoz, hogy aktívan tudjanak velünk foglalkozni, vagy akár elvigyenek sétálni. Tehát inkább mi mentünk hozzájuk, és a családi ünnepekkor találkoztunk velük.
0: Említetted, hogy a nagymamátokkal nem volt kapcsolatotok, és ugye a nagymama meg a nagypapa elváltak. Miért nem volt velük kapcsolatot?
1: Édesanyám elég kicsi volt, 5-6 éves, mikor elváltak a szülei. Ő az édesapjához került, az öccse pedig az édesanyjához, és nagymamámnak mindig az egy szem szeretett gyermeke a nagybátyám volt, és ez sajnos megmaradt élete végéig. Anyukámat nem szerette, mert annak idején házasság előtt fogant, és el akarta őt vetetni. Sajnos egy idős nagynéni közölte ezt anyukámmal később, hogy milyen módszerekkel próbálta elvetetni az édesanyja. Ő életben maradt, mert szívós volt. Megszülte, és élete végéig gyűlölettel vette körül. Nem tudta őt elfogadni. Így nekünk is azért nem volt vele kapcsolatunk, mert nem kereste édesanyám társaságát. A gyermekeire sem volt kíváncsi olyan szinten, hogy amikor születtünk, akkor a kórházban sem látogatta meg őt, nem segítette soha semmiben, és anyukám ezt nem is tudta a mai napig feldolgozni, hogy az édesanyjától nem kapott szeretetet. És ez egy borzasztó nagy teher, amit hordoz egy életen át, és lassan 60 éves, és még mindig nem tudott ezen túl lendülni. Így sajnos nekünk sem maradt meg különösebb emlék a nagyszüleinkről.
0: Anyukád titeket nagyon szépen és szeretett nevelt. Több gyermeke született, úgy tűnt, hogy mindenkit örömmel és szeretettel fogad, és olyan igazi anyuka lett belőle, aki szereti gyermekeit. És én úgy látom, hogy ő már jó nagymama.
1: Ő mindig azt mondta nekünk, hogy elhatározta annak idején fiatalon, hogy ha neki gyermekei lesznek, akkor egyformán fogja őket szeretni, hogy soha ne érezzék a gyerekei azt, amit ő érzett annak idején, hogy az öcsét elfogadta, az édesanyja, nem kellett tanulnia, bármit tehetett, mindent elnézett neki, anyukámat verte, szitta, csak gyűlölte, bármit tett, soha nem felelt meg neki, és éppen ezért kezdettől fogva figyelt arra, hogy mi hárman, aztán később, amikor a húgom megszületett, négyen soha ne érezzük azt, hogy bármelyikünk felé jobban vonzódna, és Hát az igazi ős anya típus, azt lehet rá mondani, akinek mindene a család, nem is ment vissza dolgozni, csak a családjának élt, hogy a gyermekei egy boldog otthonban nőjenek föl, és ezáltal az unokáihoz is nagyon vonzódik.
0: Nagyon jó látni, hogy édesanyád, meg a ti családotok hitben él, és ez szerint is cselekszik. Jó látni Jézus irgalmas szeretetét, hogy nem kell ennek örökön időkön át tartani ennek a gyűlölet sorozatnak. Lehet vége Isten kegyelméből.

Ma este a nagyszüleinkkel kapcsolatos gyászunkban kapott, olykor nehéz, de legtöbbször szép, kedves, igaz, kincset érő örökségeinkről beszélgettünk. Amit pedig felmenőink esetleg a bűnükkel, gyarlosságukkal elrontottak, azt Jézus megváltó szeretete, valamint a mi Isten felé kimondott és megért igenünk, imádságunk helyre tudja hozni. A 128. Zsoltár szavaival búcsúzunk. Boldog, aki féli az Urat, aki az ő útján jár. Élvezheted majd, amit kedved, szerez, boldogságban és bőségben fogsz élni. Feleséged házad bensejében hasonlít a termő szőlőhöz, és mint a hajtások az olajfát, gyermekeid úgy veszik körül asztalodat. Lám, milyen áldásban részesül az ember, aki féli az Urat. Áldjon meg téged Sionból az Úr, hogy lásd Jeruzsálem boldogságát életed minden napján, s lásd meg fiaidnak fiait, s békesség legyen Izraelnek.

0: Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió Magyarország Sorstársak című műsorát hallgatták. A következő műsorunkig a mai témánk az interneten keresztül meghallgatható a nap bármely szakában. Ha műsorban felvetett témáikban kérdése van, vagy tapasztalatait szeretné megosztani velünk, ezeket e-mailben szeretettel várjuk a következő címen. sorstarsak@mariaradio.hu. Köszönjük, hogy hallgattak minket, és imádkoznak értünk. Mára búcsúzik Kovács Ferenc.
1: Kovács Nétrel Mária.
0: Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Mária Rádió.
1: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai az év minden napjára. Elmondja Szabó Tamás.
2: Augusztus 7. Katekézis. A katekézist az egyház mindig egyik legalapvetőbb kötelességének tartotta, mely a feltámadt Úr utolsó parancsából ered, hogy tegyék tanítványaivá az összes népeket, s tanítsák meg nekik mindannak a betartását, amelyet számukra előírnak. A katekézisben magát Krisztust, a megtestesült igét, az Isten fiát tanítjuk a katekomeneknek, s minden mást, ami rá vonatkozik. Egyedül Krisztus a mi mesterünk, a mi tanítónk. Mindenki más csak annyiban tanító, amennyiben Krisztus szóvívője, beleegyezve abba, hogy Krisztus szóljon az ő száján keresztül. A katekézis mindenek előtt egy út, melynek lehetővé kell tennie egy életbe vágó találkozást a hitáltal Krisztus személyével. Ha keresztények vagyunk, ez annyit jelent, hogy igent mondunk Krisztusnak. Ez az igen abból áll, hogy rábízzuk magunkat Isten igéjére, s rátámaszkodunk. De még inkább jelenti azt, hogy megpróbáljuk jobban megismerni ennek az igének mélységes értelmét. A katekézisre szükség van. Mindenkinek szüksége van a tanításra. A katekézisnek a hit állandó iskolájává kell lennie, és kísérnie kell az élet nagy fordulópontjait, ahogyan a világító torony mutatja fényével az utat. Nehéz világban élünk, mert aggódva látjuk, hogy az ember legjobb eredményei is kikerülnek ellenőrzése alólé, és ellene fordulnak. Ez az aggodalom bizonytalan légkört teremt. Éppen ebben a világban kell a katekézisnek segíteni a keresztényeket, hogy világosság és lélek lehessenek a saját örömükre és mindenki szolgálatára. A katekézisnek meg kell tanítania a fiatalokat és a felnőtteket arra, hogy hitük világos és összefüggő legyen, hogy komoly derűvel erősítsék keresztény és katolikus azonosságukat, és így módon ragaszkodjanak a végtelen Istenhez, s tanúságot tehessenek róla mindenütt és minden körülményben.
1: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai hangzottak el Szabó Tamástól.

0: A rádió. A lélek hangja.
1: Két óra.
2: Mária Rádió Várpalota, FM 90,0.
3: Kedves hallgatóink! A Café Francesco októberi programjai között szerepelt Asztalosné Elekes Szende pszichológus és Asztalos Dániel teológus előadása Az egyedülállók helyzete az egyházban címmel. A következő percekben az elhangzott előadást hallhatják.
4: Itt a Café Francescóban. Én Gál Petra Júlia vagyok, a kávézó egyik önkéntese, és most egy igazán fontos témáról fogunk beszélgetni, az egyedülállók helyzetéről az egyházban, amihez vendégeink Asztalosné Elekes Szende, pszichológus és a Szapiencia Tudományi Főiskola oktatója, illetve Asztalos Dániel, teológus és az Anna Joachim Program családterapeutája fog hozzászólni, hiszen nagy tapasztalatuk van a témában.
5: Én is szeretettel köszöntök mindenkit, köszönjük a meghívást. Igazándiból azt hiszem, hogy a téma talált meg minket, tehát nem mi kerestük magunknak, hanem egyszerűen jött egy megkeresés a kegyhely akkor igazgatója, Peregrin atya részéről, még azt hiszem, hogy nem is tudom, 2016-17 környékén. És akkor így csöppentünk bele, tehát igazából ő keresett pszichológust, meg teológust erre a programra. Ez az ő szellemi ötlete volt, hogy jöjjön létre egy ilyen lelki gyakorlat, párkereső, egy